0: kapott. Mégis a kiállítás az egyetlen egy ember kapott Totti a 103. percben, ami hát a helyszínen nehezen volt látható, legalábbis én rossz szögben ültem hozzá, de utóbb azért a felvételek alapján kiderült, hogy azért második sárga lapot adni, az súrolt a pofátlanságot. Az olaszok mégis rúgtak egy aranygolt, ugye Tomázi lőtte, ott elvileg vége kellett volna, hogy legyen a találkozónak, a VAR viszont sehol se volt, bírói stáb azt mondta, hogy les, maradt az 1-1, és aztán An Jung-fan juttatta tovább Koreát, ugye, ami abban pech volt, az az, hogy Maldini mellől szerezte a gólt pont.
1: Azt feltétlenül érdemes hozzátenni, hogy a Francesco Totti kiállítását jelentő második sárgalapot az ecuadori Byron Moreno játékvezető azért adta, mert a 16-oson belőle betörő olasz sztár szerintem műeséssel akart büntetőt kiharcolni. Az pedig még pikánsabbá tette a történteket, hogy a dél-koreai győztes gólját szerző An Jung-fan akkoriban az olasz Perugia légiósa volt. Nem csoda, hogy Luciano Gaucci klubelnök magából kikelve nyilatkozott a meccs után. Ezt Tóth Béla narrálásával hallják.
2: Azt megígérhetem, hogy Ant többé nem teszi be a lábát Perugiába. Eszemágában sincs olyannak fizetni, aki romba döntötte az olasz futballt.
1: Olaszországban a meccs után szinte nemzeti ügy lett a kiesés. Politikusok és futballvezetők is a válogatottjukat ért méltánytalanságról beszéltek. A több százezer dühös üzenettől egy időre a FIFA e-mail rendszer is összeomlott, az olasz sajtó pedig ösztűz alá vett a játékvezetőt, és persze a FIFA-t is. Monc Attila szerint mindez már ott a helyszínen is érzékelhető volt.
0: Nem szabad 2026-os szemmel megítélni a 2002-es médiát, hogy akkor még a napilapoknak és a printnek egyszerre volt erre, és nyilván az olaszok azok, akkor még főként a napilapban tudtak hisztizni, hiszen a Gazzetta dello Sport akkor például a legnagyobb példányszámú európai sportlap volt, és ezért már osztották nagyon Morénót, pedzegették azt, hogy csalás, meg hogy FIFA nyomásra kellett tovább jutni a Koreának, meg hasonlók, de igazából a bűnlista az később lett teljes, ugye a spanyol meccse. Ugye az olaszoknak az a pechük is megvolt, hogy amikor ők utaztak haza, a szöuli reptéren találkoztak a Byron Morenoval. Cannavaro volt az, aki hát meg akart rohamozni a bírót, de aztán valahogy a többiek így lefogták, és nem lett belőle nagyobb perpatvar, de nyilván Olaszország azért ezt erősen zokon vette, hogy egy sehonnai csapat így kiejtse őket ekkora hátszéllel. De hát azért az olasz futball múltját, meg a múltját ismerve, az ottani bírói túlkapások azok megvoltak, csak most éppen őket sújtották. Tehát ugye azért, hogyha belegondolunk a bajnoki küzdelmekbe, hát a Juventus ezt évekig iparszerűen űzte, hogy a bírók hogyan kedvezzenek neki. Tehát nem volt újdonság az országban, csak mindig nagyon rossz szembesülni azzal, hogyha éppen téged sújtanak, és nem neked kedveznek.
1: Az eset kétségkívül beárnyékolta a világbajnokságot, de aki azt gondolta, ezzel vége a dél-koreai válogatott megkülönböztetett bánásmódjának, tévedett. Ez ugyanis csak a kezdet volt. Az olaszok elleni mérkőzés követően még lehetett azt mondani, az olaszok túl sok minden saját üdöztetés tudatokon keresztül látnak, a spanyolokkal szembeni negyed döntőt viszont már nem lehetett elintézni egy kézlegyintéssel. Itt ugyanis nem csak néhány kétes ítéletről volt szó. A Daily Telegraph így kommentálta a történteket. Az újság által leírtakat Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A jegyzőkönyv szerint Dél-Korea kiejtette Spanyolországot. De a jegyzőkönyv hazudik. A világbajnokság bohózattá süllyedt.
1: Az argentin La Nación című lap is sommás véleményt fogalmazott meg. A narrátor Katona László.
4: A világbajnokságot akár semmisnek is lehetne nyilvánítani.
1: Idézzük fel, mi is történt pontosan. A 49. percben a spanyol Javide Pedro végzett el szabadrugást a jobb oldalról, a középre érkező labda a dél-koreai Kim Tae-jung hátáról a kapu jobb oldalába pattant, de az egyiptomi játékvezető Gamal Argandur Ivan El Herrera állítólagos lökése miatt a gólt érvénytelenítette. A 90 perc 0-0-ás döntetlennel zárult, a hosszabbítás második percében Joaquin a jobb oldalon az alapvonal közeléből beadta labdát, amit Fernando Morientes a kapuba fejelt, a Michael Ragunát Trinidad és Tobagói partjelző szerint a labda a beadás pillanatában már elhagyta a játékteret, ezért ezt a gólt is visszavonták. A lassításokból egyértelműen kiderült, a partjelző tévesen intett, a gól szabályos volt. Tegyük hozzá, ezen a VB-n az aranygól szabálya volt érvényben, vagyis ha a játékvezető megadja a találatot, a mérkőzésnek azonnal vége lett volna, és Spanyolország bejut az elődöntőbe. Így viszont 11-esek döntöttek, s ebben az ázsiaiak 5-3-ra nyertek. Hallgassunk meg néhány mérkőzés utáni reakciót Szegő Tibor, Katona László és Tóth Béla narrálásában.
5: Ivan El Herrera, a spanyol válogatott védője. Mindenki látta, hogy két teljesen szabályos gólt szereztünk. Spanyolország csak azért nem nyert, mert egyszerűen nem hagyták, hogy nyerjünk. Ez szintiszta rablás volt.
4: José Antonio Camacho, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. Azt gondoltam, egy világbajnoki negyeddöntőben sokkal korrektebb lesz a játékvezetés. Ez viszont botrányos volt. Nem csak a gólokról van szó, hanem arról is, hogy valahányszor támadást indítottunk vagy helyzetbe kerültünk, a partjelzők azonnal felemelték a zászlójukat.
2: Fernando Morientes a spanyol válogatott támadója. Világbajnoki negyed döntőről beszélünk, nem egy barátságos meccsről, amit akárhol le lehet játszani. Két meg nem adott gól, ilyet még soha senki nem látott. Elképesztő, ami itt történt.
1: A Nemzeti Sportot a 2002-es világbajnokság alatt a helyszínről tudósító Monc Attila számára lelátónőve is nyilvánvaló volt, hogy a játékvezetés finoman szólva sem korrekt, sőt, ennél erősebb kifejezést használt.
0: A mocskos csalásnak a fogalmát ez már kimerítette ez a mérkőzés. Tehát ott ugye elvettek két gólt, nagyjából másfél, de inkább kettő volt jogtalan abból, hogy elvették. Ott már érződött az, hogy itt kell segítség, és igen, akkor vigyük el őket a négyik, hogy legyen még két jó bevétel elkecsegtető mérkőzés ezen a tornán. A 11-esnél már lehetett tudni azt, hogy Spanyolország nem éli túl. Ilyenkor vannak olyan törvényszerűségek, meg vannak olyan jelei a testbeszédnek, amiből arra rájössz, hogy ez egyfelé fog menni.
1: A spanyol sajtó másnap hatalmas szalag címekkel jelent meg, és az indoklást, ami miatt az első gólt visszavonták, kohamánynak nevezte. A címlapokon a játékvezetőket államtolvajoknak nevezték, a mérkőzés pedig az évszázad bünténjeként, sőt utalva a játékvezető egyiptomi származására, fáraói rablásként is minősítették. Talán mondani sem kell, Huus Hiddink, de akkor a holland szövetség kaptánya egészen más szemüvegen átlátta a mérkőzést. A felolvasó Szegő Tibor.
5: A vesztes csapatnak a tükörbe kellene néznie. Ha egy olyan tapasztalt csapat, mint a spanyol, nem tudja kihasználni a hibáinkat a 120 perc alatt, akkor nem a külső körülményekre kellene fognia a vereséget.
1: A negyed döntő után az egész világ felháborodott. Monc Attila a helyszínen azonban azt tapasztalta, a legjobb négy közé jutó dél-koreaiakat, ez cseppet sem érdekelte.
0: Nem érdekelte őket. Ők tovább jutottak, és ők ott vannak a világ négy legjobb csapata között. Eddig tart a mondat. Se de, se ám, se bár, se semmi nem volt. Hiddink meg tulajdonképpen Isten volt. Én hazafelé jövet volt az a szerencsém, hogy amikor a reptéren voltunk, ott találkoztunk vele, és láttuk, hogy hogyan viszonyulnak hozzá. Tehát ez a személyi kultusznak a nem tudom hányadik hatványa volt. Csak és kizárólag neki tulajdonították a sikert, és voltak utána a játékosok. Tehát Hiddink szerintem ott, hogyha lett volna másnap egy választás, akkor 100%-os szavazati aránya megnyerte volna, bármiért indult volna az államelnöki posztra, a miniszterelnöki posztig, bármit, mindent.
1: A világ botrányt nem lehetett elkerülni. A dél-koreai olasz nyolcad döntő után még óvatosan fogalmazók is arcátlan csalásról, a rendezőország csapatát gátlástalanul segítő rendszerről beszéltek. A FIFA-nak nem volt választása. Keith Cooper, a szervezet kommunikációs igazgatója, sajtótájékoztató keretében reagált a vádakra. Ezt Katona László narrálásával idézzük önöknek.
4: Szó sincs előre eltervezett csalásról vagy manipulációról Dél-Korea javára. Az összeesküvés elméletek az élet minden területén felbukkannak, és az esetek 99%-ában alaptalanok. Ez a mostani is a 99%-ba tartozik. Azt azonban el kell ismerni, valóban történtek olyan komoly és aggasztó játékvezetői hibák, amelyeket ki kell vizsgálni.
1: Az ausztrál televíziónak nyilatkozó FIFA elnök Sepp Blatter a játékvezetés kritizálva próbálta a saját és a FIFA nevét tisztára mosni, de közben odaszúrt a spanyoloknak is. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
6: A negyed döntők előtt külön kértem a játékvezetői bizottságot, hogy a legfelkészültebb, legjobb bírókat küldjék a pályára, származási helytől függetlenül. Az üzenetemet nyilvánvalóan megértették, de nem hajtották végre. Nehezen érthető a dél-koreai meccsekre küldött asszisztensek és bírók kiválasztásának logikája. Ugyanakkor, ha nagy csapat vagy, a rendes játékidőben le kellene győznöd egy kis csapatot. Könnyű mindig a bírókat és a partjelzőket hibáztatni. Ők is emberek, ők is hibáznak. Ahogy a játékosok és az edzők is.
1: Ami pedig az oly sokat emlegetett Gamal Argand úrt illeti, az akkor 45 éves egyiptomi nemzetközi nyomás és a rázuduló gyűlölet cunami miatt azonnal visszavonult a profi játékvezetéstől. A spanyol A-sport napilap nem sokkal a meccs után megvádolta, hogy a FIFA dél-koreai alelnökétől, Chung Moon-juntól a továbbításért cserébe luxusautót kapott ajándékba, mire Argand úr rágalmazásért beperelte az újságot. Az esetleges megvesztegetés és a találkozó tudatos elcsalása soha nem nyert bizonságot. Argand úr 2022-ben a spanyol sportnapilapnak a Márkának adott interjút, amelyben így beszélt saját és asszisztensei teljesítményéről. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel.
5: Kiválóan vezettem a mérkőzést. Ha megnézik a felvételeket, az összes döntésem helyes volt. Nem adtam sárgalapot feleslegesen, kézben tartottam a feszült játékosokat, és az első meg nem adott gólnál is jól láttam a szabálytalanságot. Viszont a játékvezető nem láthat mindent az alapvonalnál. Bíztam a partjelzőm jelzésében, aki határozottan azt mutatta, hogy a labda kiment. A szabályok szerint nekem el kellett fogadnom az asszisztensem jelzését. Az a hiba az ő hibája volt, nem az enyém.
1: Ugyanebben az interjúban az egyiptomi játékvezető a spanyolokat is kiosztotta. Narrátor Szegő Tibor.
5: A spanyolok egyszerűen nem tudtak emelt fővel veszíteni. Nem a játékvezető tehet arról, hogy 120 perc alatt képtelenek voltak gólt lőni egy náluk sokkal gyengébb csapatnak, és a 11-eseket is elhibázták.
1: A legjobb négy között már eltűnt a dél-koreaiak hátszele, az elődöntőt a németekkel szemben 1-0-ra elveszítették, a bronzmeccsen pedig 3-2-re kikaptak a törököktől, mindkét meccset korrekt játékvezetés jellemezte. Viszont az olaszok és a spanyolok a tőlük elvett lehetőséget soha nem kaphatják vissza, s bár nekik ez nem igaz, a történtek ezúttal is szabálymódosításra kényszerítették a FIFA-t. Mivel a nyelvi és kommunikációs hiányosságok vezettek a botrányokhoz, 2002 után eltörölték azt a gyakorlatot, miszerint a VB meccsekre különböző nemzetiségű és sokszor alacsonyabban jegyzett bajnokságokból érkező partjelzőket és bírókat sorsolnak össze. Önök az Újratöltve című magazinműsor 14. részét hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Olyan mérkőzéseket, amelyek valamiért különösen alakultak. Kézzel szerzett gól, 75 percig passzolgatás a félpályán, bírói segítséggel megtámogatott rendezőország. Reméljük érdekes történeteket hallottak. Amennyiben kíváncsiak sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sport Helió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
7: Ez volt az Újratöltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
8: A műsorszám termék megjelenítő.
1: Bajárultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
7: Ez volt az Újratöltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kinek hatalmaz nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: nem is. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Első órákban pedig birkózásról lesz szó, hiszen itt van már velem a stúdióban Szőke Alex, világ és Európa bajnoki ezüstérmes birkózónk, aki aranyérmet nyert a budapesti bokcsarnokban rendezett Poyák Imre, Varga János, Kozma István emlékverseny vasárnapi kötött fogású zárónapján. Szia, köszöntelek!
3: Én is köszöntelek titeket és a hallgatókat is.
2: És hát gratulálok természetesen az aranyérmethez itt az egész szerkesztőség nevében. Milyen érzésekkel érkeztél erre a versenyre? Érezted, hogy azért jó formában vagy, és kijöhet most neked így a lépés, vagy akár az érem?
3: Vegyesek, inkább azt mondom, mert kicsit enerváltan indult meg a napom, nem aludtam túl jól, de a formám viszont azt gondolom, hogy elég jó volt, hiszen kim voltunk Amerikába egy jó két és fél hetet magaslaton, és azt gondolom, hogy ez elég jót tett így az állóképességemen és így a formámat nézve. Nyilván nem ide kell a csúcsforma majd októberre a világbajnokságra, de azt gondolom, hogy nagyon jó formában voltam. Még úgy is, hogy ugye mondtam az előbb, hogy nem indult túl jól a napom, de azt gondolom, hogy ezt is jól tudtam kezelni, és léptem egy szintet így a karrierembe, hogy ilyen állapotban is elég jól tudtam birkózni.
2: Igen, mondtad ezt az amerikai edzőtábor, hát nyilván mondjuk hazaérkezve időeltolódáson is, meg minden máson is meg kell birkózni, de mit tudtatok ott, milyen munkát tudtatok ott kint végezni, milyen országokkal tudtatok együtt készülni?
3: Igen, ugye Colorado Springsbe voltunk egy jó másfél hetet. Kim voltak ugye az amerikaiak, ukránok, japánok és mi magyarok, úgyhogy ez a négy nemzettel tudtunk így együtt készülni. Elég jó és felszerelt komplexumban voltunk, az étkezés, a partnerek is elég jók voltak, úgyhogy tényleg maximálisan minden adott volt ahhoz, hogy egy nagyon jó tábort szervezzenek így az amerikaiak. Aztán utána átmentünk az utolsó öt napot Las Vegasba töltöttük, ugye jövőre ott lesz a világbajnokság, a kvalifikációs világbajnokság. Megnéztük ezt a flow-t, ezt a Las Vegas-i élményeket, ugye nyilván ne akkor éljük át, meg maga a körülményeket. Azok is vegyesek voltak, nyilván nekem nem volt akkora dolog, hogy Las Vegas-ba voltunk. Nyilván azért Las Vegas az Las Vegas, de azért a filmekben jobban elő tudják ezt adni, hogy Las Vegas az mekkora csili-vili és minden hűde. De nekem nem volt ez az élmény meg.
2: Nyilván szokni kell ezt az amerikai életérzést, mert hát azért már benne vagyunk jelentősen az olimpiai ciklusban, és ugye két év múlva Los Angelesben itt az olimpia. Egy ilyen szezonon belül mennyit tudtok külföldön készülni edzőtáborokban? Ti mennyit szoktatok utazni, akár mondjuk külföldi edzőtáborokban?
3: Szoktunk, most is még fogunk még menni a világbajnokság előtt Porácsban nemzetközi edzőtáborba, de próbáljuk mi meghívni a külföldieket, hogy ne kelljen annyit utazni. Most is Tatáról jöttem föl, és nemzetközi edzőtábor van, ugye két hetes így a verseny után. Elég jó nemzetek és jó sokan vagyunk a táborba, úgyhogy van bőven edzőpartner, ami elengedhetetlen az, hogy úgy készüljünk föl, hogy egymással, tehát a magyarok, hiszen azt gondolom, hogy csukott szemmel ismerjük egymást, legyen szó most az alattam lévő súlyokról, vagy súlycsoportról, vagy pedig a fölöttem lévőkről, tehát mindenki tudja azt, hogy ki mit csinál, ezért van szükség arra, hogy nemzetközi ingereket kapjunk, úgyhogy szoktunk mi is menni, meg szoktak jönni hozzánk is, úgyhogy így vegyesen, de sokat utazunk.
2: Hát, hogy akkor külön köszönjük, hogy feljöttél Tatára hozzánk így ide a szerkesztőségbe és a stúdióba. Ezek szerint akkor nem maradt túl sok pihenő így a vasárnapi verseny után. Mennyi napot kaptál még pihenésre? Vagy aztán rögtön utaztatok reggel le Tatára?
3: Egy napot kaptunk. Mármint akik ugye vasárnap birkóztak, azoknak egy napja volt. Nyilván szerencsésebbek voltak azok, akik péntek-szombat, azoknak több nap pihenőjük volt. De nyilván kedden kezdődött meg a tábor, reggel azért nem egyből belevágott ott a vasárnapi brigád a nagy melóba, tehát azért kaptunk az edzésen egy kis engedményt, és nem egyből a mély vízbe ugrasztottak minket, de igen, azért nem túl sok pihenőt kaptunk, úgyhogy nyomjuk tovább a melót.
2: De ez az emlékverseny azért egy magyar birkózónak, azt gondolom, hogy mindig elég sokat ad neked. Mit jelent személy szerint ez az emlékverseny?
3: Igen, ugye már, hát nem akarok hülyeséget mondani, a harmadik vagy negyedik éve rendezik meg itthon ezt az emlékversenyt. Az elsőn sajnos nem tudtam indulni, mert akkor műtötték meg a nyakamat, de utána való évben már második lettem, aztán tavaly nem sikerült úgy, ahogy kellett, most kijött a lépés. Nyilván nagy megtiszteltetés az, hogy meg tudtam nyerni hazai közönség előtt, és még utána ugye megkaptam ezt a külön díjat is, hogy én voltam a legeredményesebb magyar versenyző, úgyhogy eszméletlen büszke voltam magamra, büszke vagyok mindenkire, aki ott volt és segített és szurkolt, úgyhogy tényleg nagyon jó érzés volt.
2: Az a közönség mennyi pluszt ad? Mennyire népszerűek a birkózók nálunk? Mit érzékelsz? Mennyire volt tele a csarnok?
3: Azt gondolom, hogy voltak. Voltak szülők, voltak ifjú titánok, a kis birkózók is kim voltak, jelen voltak, jöttek képet csinálni, autogramot, úgyhogy ezek mind egy kis pluszt adnak. Nyilván, amikor az ember versenyzik, akkor nem ezzel foglalkozik. Én hál' Istennek ezt nagyon jól ki tudom zárni, azt, hogy a közönség nem befolyásolja az úgymond stresszfaktoromat, tehát, hogy nem izgulok azon, hogy most akkor kiül a lelátón. Tehát, de nyilván jól esik az, hogy az embert buzdítják és szurkolnak neki. Úgyhogy eddig nem volt jó omen, hogy itthon voltak a versenyek, de most valahogy átszakadt ez a gát, és nagyon-nagyon jó flow-ba tudtam lenni azzal, hogy itthon volt ez a verseny megrendezve.
2: Hála Istennek, hogy ezt mondod, mert ugye 2027-ben Budapest rendezi majd az Európa-bajnokságot, akkor ezek szerint, hogyha átszakadt a gát, akkor az is jó előjelekkel várod majd.
3: Így van, ugye ma tudtuk meg azt, hogy az EB az nálunk lesz megrendezve. Nyilván még messze van, addig még sok minden történik, ugye lesz előttünk még feladat, még lesz nemzetközi verseny is, meg ugye a világbajnokság is, úgyhogy azt követi majd egy alapozó időszak. Már az, ugye az Európa-bajnokság, az már bele fog számítani a kvalifikációba, úgyhogy az is egy fontos lépése lesz az olimpiai kvótának, úgyhogy izgatottan várom azt is, hogy fog elsülni. Bízom benne hasonlóképpen, de dobogot mindenféleképpen meg szeretném csípni majd ott is.
2: Mondtad, hogy azért jönnek a kis birkózó palánták akár hozzád, és hát te is még nagyon fiatal vagy, ez mennyire furcsa érzés, hogy most már rád példaképként tekint sok kisgyerek?
3: Nem gondolnám, hogy furcsa lenne. Ahogy az előbb is mondtam, ez egy plusz löket és plusz energiát és erőt ad az, hogy ennyi fiatal gyerek, vagy akár velem egykorúak, vagy egy pár éve fiatalabb is felnéz rám, és kikéri a tanácsomat, vagy bármi olyan dolgot látok, hogy esetleg épp azt csinálja, vagy úgy csinálja a dolgokat, ahogy én. Ezek mind motiváció jelleggel fogom fel, és erőt tud adni, vagy akár a szülők is jönnek és kérdeznek, hogy ők hogy csinálják a gyereknek a nevelését, úgyhogy ezek plusz energiát adnak.
2: Ugye te 97 kg-ban versenyzel, mennyire volt idén erős ez a mezőny, vagy akár ezen a versenyen, mert elég nagy skalpokat gyűjtöttél be itt Budapesten is.
3: Igen, ugye örményt, németet és két oroszt vertem meg ezen a versenyen. Az egyik orosz ugye az most ért vissza, hiszen Tokió után abba hagyta a birkozást, de nyert egy jó pár EB-t, meg VB-t és olimpiát is, és őt most tudtam először megverni, már jó pár szó birkoztam vele, amikor fiatalabb voltam, akkor megvert mindig sajnos, úgyhogy most már vissza tudtam ezt a vereségeket adni neki. Nagyon örültem, hogy meg tudtam verni az Evlojevet. Aztán ugye a döntőben is egy másik oroszt is megvertem, úgyhogy elég jó skalpokat gyűjtöttem be, és bízom benne, hogy ez a forma, ez kitart most már, és ennél rosszabb soha ne legyen.
2: Melyik volt a legkeményebb mérkőzésed a nap folyamán? Volt olyan számodra, hogy hold pont, vagy amin úgy nehezen lendültél tovább, de aztán, amikor átlendültél, rá gondoltad, hogy akkor jó, most már meg lehet, akár az arany is.
3: Nálam mindig ez az első mérkőzés az, ami ilyen vízválasztó, ugye át kell esni ezen a versenydrukkon, meg az izguláson, az ember fölmegy, és az első mérkőzésén legyen túl, úgymond. Nálam mindig ez az hogyha ott jó birkózok, akkor azt tudom azt, hogy onnantól kezdve jó lesz a nap, és ez így is volt, bár nem volt túl akciódús mérkőzésem, de belülről én azt éreztem, hogy elég stabil vagyok, és jó lesz ez. Meg hát ugye az elődöntő, amikor megvártam az olimpiai bajnokot, akkor éreztem azt, hogy jöhet bárki még.
2: Ez akkor önbizalmat adott, gondolom, hogy aztán már érezted, hogy már tényleg bárkit meg tudsz verni. Mind dolgoztatok így az elmúlt hónapokban, ami miatt most kijöhetett a lépés? Mit gondolsz?
3: Vannak azért még hibák. A lenti parter helyzetem nem túl jó most. Nem gondolnám, hogy rossz, de nem a legjobb. Nyilván, ahogy mondtam az elején is, nem most kell a jó forma, hanem majd az októberi világbajnokságra. Azt kéne egy kicsit jobban csiszolni, de az, hogy mit dolgoztunk, ugye az Európa-bajnokságon a döntőbe kikaptam 3-1-es arányba a bulgár sráctól, és a fejemet fogják, mert tudják, hogy az úgymond a gyenge pontom, és azon próbálunk minél többet javítani és gyakorolni, hogy azt a védekezést minél stabilabb és erősebb legyen, úgyhogy leginkább, ahogy az előbb is mondtam, a lenti helyzetem, a parter szituációt kell leginkább most jobban átvenni, meggyakorolni, meggyakoroltuk is.
2: Edző, itt milyen visszajelzést kaptál így a verseny után?
3: Büszkék voltak, nagyon örültek. Mondták, hogy még nem nagyon láttak ilyen stabilan birkózni fizikailag és mentálisan is, úgyhogy mondták, hogy jó az út, haladunk tovább, még rá kell rakni egy lapáttal, és ezeket a hibákat, amit ugye az előbb elmondtam, ezeket mind kijavítani és helyre rakni, és tényleg onnantól kezdve azt gondolom, hogy nincs az, aki meg tudna verni.
2: Visszanéztétek már esetleg így a mérkőzéseidet, vagy milyen gyorsan szoktátok ilyenkor egy-egy verseny után akár a videókat visszanézni, hogy tanuljatok belőle, vagy elemezzétek? Volt már erre lehetőség?
3: Át szoktuk beszélni a versenyt, már átbeszéltük a versenyt az edzőkkel. Videót általában a világverseny előtt szoktunk kielemezni. Nyilván akkor megvannak azok az emberek is, ugye nálunk vannak kiemelések a sorsolás szempontjából, hogy kikkel leszünk egy ágon már automatikusan, meg azokat az embereket megnézzük, akik ott vannak, oda tartoznak az élmezőnybe, úgyhogy videóelemzés leginkább a világversenyek előtt szoktunk megtekinteni. Most inkább csak átbeszéljük azokat a jó és rossz dolgokat, amik voltak az adott versenyen.
2: Van valami különleges rutinod így versenyek előtt, amit így alkalmazol, vagy mindig bevetsz?
3: Szokott, igen. Ugye vannak, amikor előkészítem a cuccaimat, már előző nap, nem pedig aznap reggel kapkodom és szedem össze a sátorfámat, hanem előző nap mindent összepakolok, mindent bekeverek. Tudom azt, hogy mérlegelés előtt mit kell csináljak, vagy mit csinálok, megvannak az okném, az alsógatyám, a minden olyan apró kis részletek, amiket mindig a versenyre veszem fel, az adott pólót, rövidnadrágot, úgyhogy ezek a kis apró dolgok, ezek megvannak, igen.
2: A mérlegelés számodra mennyire jelent stresszt? Mert vannak az versenyzők, akiknél azért tud stresszes lenni, vagy te azért fixen tudod tartani ezt a súlyt, és nincs ezzel problémád?
3: Nincs, hál' Istennek. Azért van rajtam egy 5-6 kiló plusz, tehát általában ilyen 102-103 kiló vagyok a súlyomhoz képest. Ugye van rajtam egy pár kiló felesleg, nem felesleg, de hát ugye nem a súlyomat tartom folyamatosan, mert azért az úgy nehéz lenne a felkészülés. Úgyhogy, de nem szokott problémát okozni ez a pár kiló. Nem szeretek azért fogyni, nem szeretem magamat éheztetni, de hát ugye muszáj, úgyhogy általában nem szokott problémát okozni ez a súly.
2: beszéltél az orosz versenyzőkről, ugye két versenyzőt le is győztél most itt Budapesten. Birkózásban is egyébként nagyon sok sportágban látható, hogy visszatérnek, illetve volt, ahol már versenyezhettek, de nem saját zászló alatt. Ugye birkózásban is most már, ha jól tudom, akkor saját zászló alatt és saját himnuszt hallgathatva érkeznek vissza a versenyekre. Ez nálatok mennyire jelent majd nehézséget az ő jelenlétük? Hogy érzed, hogy mennyire hiányzik mondjuk a versenyrutin náluk, mert sok sportágban azért még látható, hogy hiányzik náluk a versenyrutin, de sok sportágban azért most már tényleg kezdenek visszatérni és kemény ellenfelek, szóval a birkózásban hogy látod, hogy az orosz versenyzők, meg a fehér orosz versenyzők visszatérését?
3: Azért

0: visszajött, tehát minden jogot megkapnak most már, saját zászló, saját himnusz, úgyhogy de amikor nem indulhattak, akkor igen érezhető volt az a versenyhiány, az a rutin, ami ilyenkor az emberben benne van, benne marad, hogy hiányzik. Itt van például az én ellenfelem, ugye 5 évet kihagyott, és most tér vissza, azért érezhető rajta az, hogy az az 5 év azért az 5 év, és az élmezőny azért ugyanúgy haladt, és edzett, és csinálta a dolgát, és a birkozás is fejlődött, meg maga a sportág is fejlődött, úgyhogy sokat számít az, hogy az ember kihagy akár fél évet, de évet, úgyhogy érezhető volt rajtuk az, hogy nem voltak jelen.
1: Na ez az például Tokió óta mennyit változott a birkózás is, mert minden sportág tényleg bődületesen gyorsan fejlődik, a birkózásban ez mennyire gyors ez a fejlődés?
0: Azt gondolom, minden olimpia teljesen más, még hogyha nem is változnak a szabályok, de maga a birkózásnak a stílusa, a fogások, a védekezés, a támadás jellegei, ezek mind apró dolgokat is, de mindig az ember csiszol a fogásain, hiszen kiismerik, és valami újat és kell gyakorolni vagy csinálnia, és akkor utána már az ember ugye arra is rá fejlődik, hogy hogyan védekezzen ezekre az új dolgokra, tehát így mindig apránként fejlődnek így a fogások, a fogás védései, úgyhogy ha mondom, az előbb is mondtam, minden olimpia teljesen más, minden olimpiai ciklus teljesen más, úgyhogy mindig az embernek valamivel, egy picivel meg kell újulnia.
1: Te például szeretsz most így visszatérve az oroszokra, szeretsz ellenünk versenyezni, ez már csak azért is kérdezem, mert sok versenyző azt mondja, hogy nem, mert nyilván keményebb lesz a mezőny, valaki meg azt mondja, hogy szeret ellenük versenyezni, mert nyilván, hogyha ellenük nyer meg egy aranyérmet, akkor sokkal édesebb a győzelem íze, szóval te hogy állsz ezzel?
0: Ez így van, tehát hogyha az ember nyilván megnézi az előnevezés, és látja azt, hogy milyen nemzetek indulnak az adott versenyen vagy világversenyen, és úgy nyer versenyt, hogy akár egy vagy két ilyen erős nemzetet, akár egy oroszt, vagy egy fehér oroszt, vagy egy törököt, vagy azerit, vagy bármelyik, amik ugye az adott sportágban erős, büszkeség az, hogy így nyert, vagy így lett érmes, vagy dobogós, úgyhogy ezek mind egy plusz energiát, plusz visszajelzést adnak arra, hogy jó az út, amin az ember van.
1: Na de az érdekel még tényleg, mert fiatalkorod ellenére már nagyon sok sikert elértél, hogy miért pont a birkózást választottad, mert ha jól olvastam, édesapád boxoló volt, és a Növényi Norbertel is, ha jól tudom, együtt edzett, illetve igen, bátyád meg motocross versenyző. Szóval ahányan vagytok, annyi féle sportág tűztök, hogy neked hogy jött az életedbe a birkózás?
0: Igen, apukám ez a csibész kis gyerek volt, aztán a bunyót választotta. Nyilván nem versenyszerűen, hanem csak hobbiként járt le. Aztán ugye a Norbival, Növényi Norbival is edzett együtt, és azóta is nagyon jó baráti viszonyban vannak. Én is szoktam a Norbival is, meg a fiával is beszélgetni, úgyhogy így megmaradt ez a jó kapcsolat. A bátyám ugye meg motorozik, vagy motorozott, vagyis a mai napig is motorozik. Más az utunk, igen. Én nálam a birkózás az úgy jött, hogy édesapámnak van egy, vagyis hát az én főnököm úgymond, a szakosztályvezető, ők elég jó baráti viszonyban vannak, családbarát a kapcsolat, és ő alapította, tehát Losonci Otto alapította újra az egyesületet 2006-ban, és akkor mondta apukámnak, hogy hozzuk le a fiatat, nézzük meg, hogy mit tud, mire képes, és akkor elkezdtem az iskolát 2007-ben, az első osztályt, és akkor onnantól elkezdtem járni birkózni, nyilván a focival együtt, tehát én fociztam óvodás korom óta, mondjuk az most már, mostanában az már nem nagyon látszik, úgyhogy ezt így párhuzamosan csináltam, és hát az iskola rovására ment ez a két dolog, és hát választanom kellett, és a birkózás mellett döntöttem.
1: De mi az, ami miatt mégis ott ragadtál a birkózás mellett?
0: Hát elég rossz és eleven gyerek voltam, úgyhogy ez az, ami döntött arról, hogy a birkózás, mert ott ki tudtam magam adni, nagyon jól éreztem magam, nyilván voltak nehézségek, és gyereknek nem akartam, volt, hogy nem akartam menni birkózni, de De tényleg, ahogy mondtam, hogy nagyon rossz kisfiú voltam, és a szüleim tudták azt, hogy ott tudom úgymond kiadni magamat, és tudtam koncentrálni úgy utána a tanulás.

0: is. Voltak olyan időszakok, hogy rengeteg volt a tanulnivaló, de inkább lementem edzeni, kiadtam magam, elfáradtam, és akkor hajnalba keltem, és akkor édesanyámmal tanultunk az iskola előtt, és úgyhogy így hoztuk össze ezt a történetet, de nem gondolnám, hogy rosszul döntöttem.
1: Abszolút nem, és mi is örülünk, hogy emellett döntöttél, mert abszolút tényleg hozod a sikereket. Emlékszel még a legelső edzésedre? Milyen volt?
0: Igen.
1: Milyen volt?
0: Hát, rémülten bementem, és nagyon féltem a csattanásoktól, meg ott dobálták a nagyobbak egymást, de Krújván bácsi és Balogh Ferenc fogadott, és ők fogadtak úgymond be, és mutatták meg a birkózás rejtelmeit, így az elején, és hát az elején ugye kicsit úgy féltem, és rémült voltam, de aztán egyre jobban a közösség is befogadott, és az edzők is, és nyilván az elején még ugye csak játék és minimális birkózás van, de úgy látták, hogy a mozgásom és a jók a koordinációim is, úgyhogy úgy mondták, hogy hozzuk, vagy a szüleim megmondták, hogy hozzátok minél sűrűbben a gyereket.
1: És mikor érezted, hogy ebből akár egy olimpiai sportolói pálya is lehet? Mert azért te már egy kadett juniorkorodban is hoztad az eredményeket.
0: Én azt gondolom, hogy ez az időszak, ugye 16 évesen lettem először ugye ifi válogatott. Előtte ugye serdülőben voltak ilyen összehozott edzőtáborok, és ott is ugye az országban nagyon sok fiatalabb birkóztunk együtt, nagyobbal, kisebbel, de 16 évesen, tehát 2016-ban lettem elsőnek válogatott, és akkor onnantól indult meg én azt gondolom, hogy így komolyabban a pályafutásom, hiszen akkor nyertem ugye ifi világbajnokságot, és utána sorra volt még egy jó pár utánpótlás világverseny, amit megnyertem, és én azt gondolom, hogy az az időszak volt, vagy onnantól számolom azt, hogy én ebbe szerettem volna, vagy ebbe szeretnék jeleskedni.
1: Azt beszéltük, hogy most már hozzád is oda mennek a gyerekek, és példaképként tekintenek rá, de neked gyerekként ki volt a példaképed, akire azt mondtad, hogy szerettél volna hasonlítani, vagy legalább olyan eredményeket elérni, amit ő?
0: Nekem mindig a bátyám volt előttem példának, ugye 5 év van köztünk, és volt nagyon sokszor neki olyan, hogy ugye nem jött össze egy adott verseny, nálunk máshogy van lebonyolítva, és én nagyon sokszor volt, hogy mentem velük versenyre, és szereltem, ott segítettem nekik, és ő úgy tudta megkezdeni újra a hétfőt, hogy újabb erőt, újabb motivációval tudott neki indulni, még hogyha nem is úgy sikerült egy adott versenye, és ez tehát nálam ott volt előttem a példa, és ez így a mai napig van bennem, vagy bennem van, és a mai napig segítjük egymást, és segít nekem minden olyan dologban, amikor nehezebb az időszakom, mindig átlök, mindig mondja az okosságait, úgyhogy tényleg nekem ő volt így előttem példaként.
1: És miért pont a kötött fogás szakág?
0: Gyerekként, tehát serdülő korosztályig 15 éves korig ugye nálunk úgy van, hogy fél évig kötött, fél évig szabadfogást birkózunk, pont ezért, hogy kialakuljon az emberbe vagy a gyerekbe az, hogy mit szeretne, melyik fogásnemet, és nálam a kötött fogás volt az, ami leginkább jobban dominált, hiszen ott az erő és az állóképesség az, ami leginkább fontos, és meg hát én nem magas is vagyok, és ahhoz, hogy lehajoljak, ugye szabadfogásban elég mélyen kell birkózni, nekem az annyira nem nagyon feküdt.
1: Na igen, te viszonylag magas vagy, így akár a mezőnyt is nézzük. Ez előny vagy hátrány számodra, vagy mennyire tudsz profitálni ebből a magasságodból akár?
0: Változó. Tehát, hogyha mondjuk egy alacsonyabb, jóval alacsonyabb ellenféle birkózok, azért az elég kellemetlen. Tehát nekem ahhoz még jobban le kell, tehát amúgy is rogyasztott alapállásba állunk, ahhoz akkor még jobban le kell rogyasszak. Az elején, mikor még nem volt rajtam még annyi úgy izomtömeg, akkor sokan azt hitték, hogy én gyerekként, hogy én kosaras leszek, mert hogy elég magas vagyok a korosztályomhoz képest. Úgyhogy, de nem gondolnám azt, hogy hátrány az, hogy ilyen magas vagyok, sőt, vannak még nálam magasabbak is, úgyhogy az adott, tehát az ellenfél függő, hogy ki milyen magas, úgy kell a stílusodat beállítani.
1: Szóval a gyerekként azért a futballal is kacérkodtál, most figyelted a foci VB-t?
0: Voltak olyan meccsek, igen, amit
1: Kinek
0: néztem.
1: szurkoltál?
0: Én a franciáknak megmondom az őszintét, szeretem az Mbappét, már hogyha mondhatok ilyet, úgyhogy ő miatt a szurkolok, vagy szurkoltam neki, nagyon sajnáltam, hogy kikaptak, úgyhogy de legalább a bronzmérkőzésen elég jó mérkőzést játszottak, úgyhogy nekik szurkoltam, de nyilván néztem azért egy ilyen jobb meccset, mérkőzést.
1: Továbbra is itt van velem szemben Szőke Alex, aki a hétvégi budapesti emlékversenyen aranyérmet nyert. Hát itt beszéltünk a közelmúltról, illetve hogy miért a birkozást választottad annó, de beszéljünk még picit így a pályafutásodról, mert azért tele volt hullámhegyekkel, hullámvölgyekkel. És hogyha azt nézzük, hogy tényleg sajnos ugye Tokióban ötödik voltál, a párizsi olimpiát ki kellett hagynod. Visszanézel az eddigi pályafutásodra, mire vagy a legbüszkébb?
0: Mire vagyok a legbüszkébb? Mikor kijutottam Tokióba, az egy elég, hát nem akartam első, és első körben akartam, aztán utána, miután nem jött ugye itthon össze a kvalifikáció, akkor úgy voltam vele, hogy akkor azt elengedjük, és akkor a saját korosztályba jeleskedjünk, de az edzőkkel, a családdal, és én is átgondoltam ezt az egész helyzetet, és akkor újra belevágtunk, és akkor kellett válogatózni újra itthon az itthoniakkal, ugye akkor Szívás Erikkel és Kis Balázzsal, és meg tudtam őket verni, és akkor az utolsó kvalifikáción sikerült a kijutás Tokióba. Azért ez nagy szó volt, hogy 21 évesen kijutottam, és akkor én voltam a mezőnyben a legfiatalabb, mármint szerintem az egész birkózó mezőnyben, de kötött fogásban szerintem biztos, úgyhogy ez egy nagy büszkeség volt akkor.
1: És hát nem csak az, hogy kijutott, hanem ötödik lettél, azért az is egy gyönyörű szép eredmény szerintem, de miért nem akartad, vagy túl nagy falatnak gondoltad akkor még, így fiatal fejjel?
0: Igen, inkább ez volt, hogy túl nagy falat volt, ugye ott voltam akkor még 20, tehát nem töltöttem be 21-et, akkor 20 voltam, márciusban töltöttem, és úgy voltam vele, hogy akkor ezt engedjük el, és akkor csináljuk a saját korosztályt, de jól döntöttem, meg döntöttünk így, hogy akkor belevágunk, mert meg lett egy üvölcse.
1: Birkozásban állatok pláne 97 kg-ban mennyire nehéz megszerezni a kvalifikációt, és akár most sokszor, sok sportágban azt láthatjuk, hogy a kvalifikációt megszerezni sokkal nehezebb, mint mondjuk egy olimpián jól szerepelni, de nálatok ez hogy van, mennyire nehéz megszerezni a kvalifikációt?
0: Ez így van, ahogy mondtad, úgyhogy nehezebb kijutni, és kint, mármint hogyha az ember kijutott az olimpián, akkor már ott már úgymond könnyebb a jó eredmény megszerzése, hogy a 16 ember jut ki a minden súlycsoportba, vannak egy-egy szabadkártyások, de az maximum egy-két súlycsoportba, de kijutni tényleg nehezebb, bár mondjuk most új rendszerünk van, tehát új kvalifikációs rendszerünk, jövőre indul már meg a tortúra, ugye lesznek nemzetközi versenyek, ugye most még rankingnak hívják, de jövőre ezt is át fogják nevezni, még nem tudjuk, hogy mire, meg ugye már az Európa-bajnokság is bele fog számítani, a világbajnokságról ott automatikus az első négy, tehát ott az ember dobogóra föláll, akkor már fix a rephegye Los Angelesre. Aztán lesznek még kontinens kvalifikációk is, onnan egy ember fog kijutni, úgyhogy így áll össze meg a világranglista alapján, majd nézik az embereket, hogy akkor hány fő, de összesen ugye 16 jut ki így ezekkel a versenyekkel.
1: Mondtad, hogy tortúra, most már így fél szemmel azért nézed ezt is, a kvalifikációt, vagy még azért lépésről lépésre haladsz, és az adott versenyre koncentrálsz?
0: Hát ugye van még egy világbajnokság előttünk, ami fontos. Onnantól azt gondolom, hogy már rá lehet kanyarodni erre a tortúrára, ahogy az előbb mondtam. Ugye elég hosszú lesz ez az út. De azt gondolom, hogy a legkönnyebb ugye a világbajnokságról megszerezni a kvótát, ott automatikus, és onnantól az ember nyugodtan tud készülni az olimpiára, meg minden időszakra, mert ugye az olimpiai évében nincsen világbajnokság, csak Európa-bajnokság az olimpiai súlyokba, úgyhogy még nem nézem egyelőre ezt, mert mondom, még van előttünk egy akadály, már mint hogy nem akadály, hanem feladat a világbajnokság, és akkor onnantól már úgy kezdjük meg a felkészülést, hogy akkor olimpia.
1: Visszamegyünk 2021-ben, ott azért nálatok is összetorlódott a versenynaptár a Covid miatt nyilván. 2021. októberre ott azért a felnőtt világbajnokságon ezüstérmet szereztél. Az mennyiben változtatta meg az életedet?
0: Igen, ott ez egy kivételes időszak volt, mert ugye olimpiai évben az előbb mondtam, nincsen világbajnokság, csak mivel ott Covid volt, úgy berakták. Mikor lejöttem a szőnyegről Tokióba, vagy Tokióból, és ötödik lettem, ott az iszonyatos fájdalom volt, mert én úgy mentem fel a szőnyegre, hogy nyerni szeretnék, sőt, nem nyerni szeretnék, nyerni akarok, de az élet sajnos így hozta, úgyhogy el kellett fogadni, nehéz volt, de szerencsére úgymond hamar túl tudtam magam tenni rajta, és már mikor jöttünk haza az olimpiáról, akkor már én a akkori szövetségi kapitány Sike Andrással megbeszéltem azt, hogy megbeszéltük, hogy akkor a világbajnokságon tuti indulok, és szeretnék is indulni, és akkor volt bennem egy akkora bizonyítási vágy, és nem mások fele, hanem magamnak azt, hogy nekem az olimpiai érem az járt volna, hogy nagyon jól sikerült az a világbajnokság, és még ha ki is kaptam a döntőbe, de az egy visszajelzés volt, hogy nekem ott van ilyen fiatalon keresni való helyem a felnőtt mezőnybe, és oda tartozom az én mezőnybe, még ha ilyen, olyan fiatal is voltam.
1: Mennyire nehéz nálatok a világjelvonalában maradni azért tényleg ilyen szinten? Mennyire kemény, hogy azért mindig versenyről versenyre meg kell újulni, nyilván ott maradni és figyelni a trendeket, mennyire változik a sportág, mennyire nehéz?
0: Nem egyszerű. És itt van a példa, mármint az én példám az, hogy ugye nekem volt egy 21-ben egy vállműtétem, utána rá kiújult a gerincsérvem, és akkor azt nagyon sokáig bajlottam, próbáltuk úgy, hogy ne kelljen megműteni, de annyira visszavett a teljesítményemből, hogy hát igen, az élmezőnyből szép lassan, de visszaestem. És hát utána elhatároztuk azt, hogy akkor csináljuk meg, műtsük meg, hogy újra legyen a kezemben. Nem volt a kezemben erő, zsibbadt a kezem. Nem tudtam normálisan aludni, felkészülni se tudtam normálisan. Úgyhogy arra jutottunk, hogy akkor ezt megcsináljuk, és akkor megműtöttek. Aztán abból ugye felépülni is nehéz volt, mármint úgy volt nehéz, hogy rá egy évre már olimpia volt. Tehát ezt az olimpia éve előtt csináltuk, mert csináltam meg a nyakamat. Úgyhogy nehéz lett volna felépülni belőle, úgy 100%-osan, nem is tudtam 100%-ot nyújtani még a műtét után se, ezért se sikerült sajnos a párizsi szereplésem. Mindent megtettem, mindent megpróbáltam, de nem, tehát egyszerűen nem voltam olyan fizikai állapotban, hogy én kijussak az olimpiára, mert nem volt bennem meg az a magabiztonság, ami például most. Tehát az, hogy tudom azt, hogy mindent megtettem, mindent elvégeztem, nincs bennem sérülés, nincs bennem semmi gát ahhoz, hogy én nyerjek, és ez akkor ugye ez nem volt meg, mivel hát nem tudtam még úgy 100%-osan felkészülni.
1: De ezt mennyire volt nehéz mentálisan feldolgozni, hogy most akkor párizsi olimpiád az úgymond ugrik. Visszaemlékszem, mentem vívóedzésre a Gerevicsbe, és ott láttalak a parkolóba, és akkor már bejelentettétek, hogy azt hiszem a 22-es hazai EB-n nem indulsz, és akkor így gondolkoztam, hogy lehet, hogy Alex mégiscsak jobban van, vagy mégiscsak tudsz járni edzeni, aztán kiderült, hogy mégsem, de hogy mennyire volt ezt nehéz feldolgozni mentálisan, hogy akkor ez az olimpia számodra ugrik.
0: Nem volt egyszerű. Hát ugye az első, tehát az utolsó kvalifikáción az első mérkőzésemet simán nyertem. Tehát, hogy olyan embert vertem meg, akivel azért nagyon szorosan, vagy szorosakat birkoztunk, és ott 10, tehát 8-0, vagy már nem is tudom, 10-0 megvertem idő előtt, és akkor úgy voltam vele, hogy fú, majd még bármi lehet. És hát aztán jött a második mérkőzés, ott meg ugye egy szoros csatába kikaptam, és utána meg kikapott az ember, és így én kiestem, úgyhogy onnantól kezdve nagy fájdalom volt az, hogy nem leszek ott az olimpián. És én úgy könyveltem el a Tokiót után, hogy én nekem Párizsban már fix az érem. Tehát, hogyha már akkor ott éremért tudtam birkózni, akkor nekem Párizsban már tuti, hogy éremmel kell hazajöjjek. Én akkor úgy jöttem haza Tokióból, és ez nem így lett, Úgyhogy akkor nagyon nagy fájdalom volt bennem, és úgy szintén sokáig őrültem magamat, és de szerencsére nyilván a családom, az edzőim, a pszichológus, meg mindenki, aki ugye támogat és segít ezekbe a mentális felkészüléseimbe, ők is segítettek, de azt gondolom, hogy ezt csak magamnak tudtam ezt megoldani, ezt a helyzetet, mert hiába mondják el, hogy jó, majd legközelebb, majd meg nyugtatnak, azért az embert ez belül mégse úgy nyugtatja meg, hogy kijutott, és akkor ott van az olimpián, és akkor újra olimpián birkozhat, úgyhogy nagyon nehéz volt, de volt akkor egy jó hosszú időszak, amikor tudtam pihenni, és úgy kicsit elengedni magamat, úgymond a fiatalságomat élni, mert ugye nagyon sokszor ezt nem tudjuk megtenni, és az segített leginkább, meg akkor ismerkedtem meg a barátnőmmel, és ő is nagyon sokat hozzátette ez, hogy túl tudjam magam tenni rajta, és nagyon sok minden átfogalmazódott bennem akkor.
1: De az megfordult esetleg a fejedben, hogy inkább hagyod és nem folytatod, vagy biztos voltál benne, hogy megcélzod akár Los Angeles-t, és folytatod a sérülés után, vagy akár mondjuk a párizsi olimpia után?
0: Nem egyáltalán. Tehát ez egy pillanatig nem fordult meg a fejembe az, hogy én most nekem ez nem jött össze, és akkor kardomba dőlök, és akkor nekem ennyi elég volt. Nem. Tehát hogy azt gondolom, hogy a sportoló, egy igazi élsportoló, egy komoly sportoló ezeket mind le tudja küzdeni. Ha nehéz is, és ha hosszú is, akkor is ezen túl kell tennie magát, mert akkor így nem fog az ember előrelépni, és nem tud haladni a céljai fele, amiről álmodik, és amit kitűz. Tehát, hogy egy percig nem fogalmazódott meg ez bennem.
1: De a párizsi olimpiát egyébként nézted tévében, vagy inkább elmentél nyaralni, és nem is foglalkoztál vele?
0: Hát nyilván nekem ugye a Dávid nagyon jó barátom, és őt néztem végig, őt figyeltem. Beszéltem is vele kint, ugye neki is volt egy hullámvölgyes időszak, amikor ott kikapott az elődöntőbe. Ott azért kellett egy kis lelki segítséget nyújtani, és beszéltünk telefonon, de nem tudtam, tehát nem tudtam úgy olyan szemmel nézni a más sportot, vagy másokat, akik kin vannak, mert nagy fájdalom volt az, hogy én nem vagyok ott, és ezt az egész dolgot én már átéltem, és én ezt most itthonról kell néznem.
1: Tudja, Dávid is most pont egy térdműtéten esett túl, és hát most már edzésben van, ha jól tudom, beszéltem vele nem olyan régen, hogy mennyire tudjátok ilyenkor segíteni akár egymást is az ilyen holdpontokon?
0: Szoktuk, tehát mi nem csak a szőnyegen vagyunk barátok, hanem a civil életben is, és vannak még más, tehát egy jó baráti társaságunk van, mi így össze szoktunk fogni, és mindig tudják azt a többiek, hogy mi állandóan megyünk, táborozunk, nincs sok időnk, de van, szakítunk egymásra időt, és akkor elmegyünk így csoportosan esetleg kajálni, vagy összejönni, és akkor beszélgetünk. Úgyhogy én is szoktam sok segítséget nyújtani, a Dávid is szokott sok segítséget nyújtani, meg hát a többiek, a barátaink is úgy szintén, még hogyha nem is sportolók, de azért tudnak lelkileg olyan jó dolgokat mondani, tanácsokat, hogy az embernek jól esik, és hallgatunk egymásra, úgyhogy mindenféleképpen segítjük egymást. Most is ugye tegnap len volt a Dávid Tatán, ugye az ott volt velünk egy szobába, két edzés között pihentünk, beszélgettünk, úgyhogy mindig vannak, ha nem is motiváló vagy bármi, de hogy beszélgetünk egymással, már az is egy plusz lelki erőt ad neki, nekem. Például, vagy ott volt most a rankingon, tehát ő velem elegítettem be és segített. Magától szólt, hogy akkor jön, segít, úgyhogy én is mikor meg ugye világbajnok lett, akkor én kimentem Szerbiába, és akkor én is ugyanúgy úgy segítettem neki.
1: Dávid is már nagyon hiányzik a szőnyegről, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan ő is visszatér, elvileg majd ősszel sor kerül. Említetted, hogy volt mentális segítséged akár tényleg ennek a feldolgozásában, ugye pár is kimaradt. Szerinted mennyire vált mentális sporttá birkózás, vagy mondjuk így a versenyek előtt mennyire van sportpszichológusra szükségetek?
0: Szerintem a De nem csak a birkózás, hanem az egész sport. Tehát az, hogyha az ember nincs lelkileg rendben, a lelki háttere, az nincs maximálisan odafigyelve, és nincs rendben rakva, akkor az ember bármennyit edzhet, bármennyit csinálhat, hogyha nincs ott fejbe. Tehát én azt gondolom, hogy nagyobb százalék a mentális felkészülése ennek az élsportnak, mint az, hogy az elvégzett munka. Mert hogyha az ember boldog és minden stabil, stabil a háttere, akkor azt gondolom, hogy határa csillagos ég. Tehát onnantól az ember jobb a kedve, jobban edz, jobban oda tud figyelni az edzésre, magára. Úgyhogy szerintem az egyik legfontosabb dolog az, hogy az embernek a lelke, a feje maximálisan rendben legyen.
1: Mentális rész az egy nagyon nagy falat, hogy nyilván az élsportban, de mondtad, hogy minden egyes olimpiai ciklus más. Mondjuk Tokióhoz képest miben változtattál, akár edzésmódszerekben, felkészülésben, nyilván egyébként idősödtök is, ahhoz mérten is kell változtatni az edzésmódszereken, de miken változtattál?
0: Hát ugye mondtam, volt ez a nehéz időszakom a párizsi olimpia alatt, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sokat komolyodtam Tokióhoz képest, hát ugye öregedtem is már azóta, de sokat komolyodtam, és sokkal alázatosabb vagyok a magammal is, meg sokkal alázatosabb vagyok a sport iránt is, és jobban odafigyelek magamra, tehát mondok itt most akár egy pszichológust, vagy egy gyógytornát, vagy bármilyen rehabilitációs dolgot, ami az én munkámat segíti. Ez akkoriban például én Tokió előtt ilyet, hogy gyógytorna, vagy bármilyen ilyen rehabilitációs dolgot, nem, hát fölkeltem másnap, és ugyanúgy semmi bajom nem volt. Azért most már, jó, most se vagyok öreg, de azért már megérzem azt, hogy egy-egy keményebb edzés nap után már másnap azért kicsit rozsdásan kelek föl, de ezeket mondom, most már mind komolyan veszem, és megyek, és csinálom. Mint például Tatán is rengeteg ilyen rehabilitációs eszközök vannak, akár ilyen jégkamra, kabin, vagy lézer, vagy bármilyen, ami segíti ugye a gyorsabb felépülést, vagy regenerációt. Úgyhogy sokat komolyodtam, én azt gondolom.
1: De igen, egy sérülés után az ember megtanulja ezeket használni, most már ezeket így tudatosan használod, figyelsz a regenerációra tényleg, hogy ne kerüljön sor még egyszer akár egy válsérülésre vagy gerincre?
0: Persze, tehát én Moldva Ildikóval dolgozom együtt, gyógytornász. Én most is például lem vagyunk Tatán, ugyan Pesten dolgozik, és mi online szoktunk akkor kommunikálni, és online videóhívásba bonyolítjuk le ezeket a gyógytornákat, akár külföldön, akár itthon, hogyha nem tudok feljönni, és személyesen ezt megtenni. Úgyhogy most is lesz majd közös óránk, és heti egyszer az a minimum, hogy járok gyógytornára, mert tényleg ez a megelőzés az, meg hát ugye a nyakamat azért ugyanúgy figyelni kell, hiába műtötték meg, és már lekopogom azt, hogy nincs semmi baja, meg nincsen fájdalom és zsibbadás, úgyhogy ezt mind figyelni kell.
1: Hogy néz ki egy napotok, vagy egy hetetek egy ilyen edzőtáborban, melyik a legkeményebb edzés?
0: Hát általában a hét közepe szokott az a úgy szoktuk hívni, hogy a csúcsterhelés, mert általában akkor vannak a legkeményebb edzések, meg főleg, hogyha itt vannak a külföldiek, akkor nyilván az ember mindig megmutatja, és minden partnerrel egy presztízs kérdés, hiába a kicsit mondjuk könnyebb vagy nehezebb ellenfél, mert az ember azonban, hogy ne csináljanak rajta pontot, vagy ő csináljon rajta pontot, úgyhogy mindegyik partnerrel élethalál harc van, úgyhogy ilyenkor ezek a nemzetközi edzőtáborok, ezek mindegyik nap nehéz. De nyilván vannak például mai nap, azért ma csak egy kondi edzés volt, és délután pihenőt kaptunk, azért nem mindig hajtanak szét minket, kapunk pihenő időszakot is, úgyhogy de általában úgy néz ki egy nap, hogy reggel fölkelünk, van egy kis reggeli torna, az általában ilyen átmozgató 15-20 perc, aztán elmegyünk reggelizni, kis pihenő, délelőtti edzés, az attól függ, hogy rakják össze a programot, de akkor mondok egy olyat, hogy birkózás, utána ebéd után, mint a gyerekek, egy kis szundi, és akkor utána délutáni edzés, és vacsora, utána még beszélgetünk egy kicsit, kártyázunk, vagy bármilyen közös dolgot csinálunk a többiekkel, aztán utána megalvás.
1: Minden sportágban fontosak a sporttudományos ismeretek, ugye mentális részéről már beszélgettünk. Ti miket alkalmaztok még a birkózásban, hogy a világ élvonalába tartozzatok?
0: Igen, ugye említettem azt, hogy járok én külön gyógytornára, de van, hogy a csapattal együtt csináljuk meg ezt a gyógytornát a Kozma István Birkózó Akadémián. Szoktuk ott alkalmazni, meg hát tényleg mindent, ami van, például most itt van rajtam ez a Vuppóra is, azért is nézi az alvásomat, a regenerációt, akkor hát már majdnem szerintem mindent elsoroltam, de tényleg mindent megpróbálunk bevetni azzal kapcsolatban, hogy frissek legyünk, és odafigyeljünk a regenerációra.
1: Mondtad, hogy a csúcsform elérésre miatt, vagy az majd össze lesz fontos nyilván a világbajnokságra, Kazaksztán, ugye Bahrein helyett, ha jól tudom, Kazaksztán fogja megrendezni. Mit vársz ott magadtól, mennyire lesz erős a mezőny akár? Mennyire lesz lehetőség éremszerzésre?
0: Igen, ugye első körben szeptemberben lett volna a VB, aztán eltolták az időjárás miatt, már ugye Bahreinben elég meleg van, arra fogták, aztán ott most ugye megint dúl a lövöldözés egymás között, és akkor így inkább átrakták az osztámba. Kiemelt leszek, tehát én most átvettem, mivel most megnyertem a rankingversenyt, átvettem a világranglistát, én vezetem most, úgyhogy első kiemeltként leszek, vagy indulok majd a világbajnokságon. Azt még nem tudom pontosan, hogy kikkel, majd azt majd az edzőkkel leegyeztetjük és megnézzük. Úgyhogy még előtte azért van egy nemzetközi verseny, meg egy nemzetközi edzőtábor, de azt gondolom, hogy addigra fog kiéleződni az a forma, az a csúcsforma, aminek ki kell jönnie, és amit említettem is, hogy a lenti helyzetemet még jobban átvenni, a támadást és a védekezést is, és tényleg azt gondolom, hogy akkor bárkivel és bárkivel tudok birkozni, csak amit említettem is, hogy ez az első mérkőzés legyen még jó, és akkor onnantól egy jó napunk lesz.
1: Ezt, hogy ilyenkor pakolgatják az időpontokat, ez mennyire nehezíti meg a helyzeteteket, mert hát nyilván akkor ahhoz kell alkalmazkodni edzés szempontjából is.
0: Igen. Jó is, meg rossz is. Mivel most azért jó, mert kaptunk egy hét szabadságot így augusztusra, úgyhogy el tudunk menni nyaralni, ami nem nagy, vagyis hát nagy szó, hiszen nem nagyon szoktunk nyáron pihenni, mert folyamatosan nyomjuk a melót, a munkát. Úgyhogy ilyen szempontból jó, de viszont hát ugye, hogy október végén lesz a világbajnokság, de viszont már jövőre már kezdődik a kvalifikációs időszak, így sok pihenünk nem lesz majd a világbajnokság után, azt hiszem 3 vagy 4 hét, és akkor kezdődik az alapozás. Ez viszont ebből a szemszögből nem túl jó, hiszen azért egy elég hosszú időszak lesz mögöttünk, ahogyha vége lesz a világbajnokságnak, mert tényleg mindig megyünk valahova a táboron, mindig megyünk valahova a versenyekre, és azért az embernek jól esik az, hogyha egy hosszabb ideig meg tud pihenni, mint például tavaly is a VB után azért volt egy jó másfél hónap kis pihenőnk. Nyilván az a pihenő az nem arról szól, hogy föltesztük a lábunkat, és akkor verjük a hamut, hanem ugyanúgy azért napi egyeket két-három hét után azért elkezdünk edzeni, de mégsem olyan intenzitással, mint ahogy szoktunk, úgyhogy vegyesen fogadtuk ezt az eltolást, mert mondom, legalább van egy kis pihenünk évközben, de viszont kevesebb az évvégi pihenünk.
1: Van pozitívum és negatívum is, hát pörögnek az események, és pörögnek az események a Magyar Birkózó Szövetség házatáján is, ugye Lőrinc Tamás lett az elnök. Mit adhat az ő személye a sportágnak, mit gondolsz?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon örülhetünk neki, hiszen azért a Tomi ez elég tekintélyes ember, tehát én vele voltam ugye Tokióba, én mindig is felnéztem rájuk, és tisztán emlékszem, mikor 2020-ban felnőtt válogatott lettem 20 évesen, és akkor együtt utaztunk hova is, azt hiszem, nem Dortmundba, mi az, Dániába, edzőtáborba, a Tomival meg a Viktorral, és akkor oda jöttek, beszélgettünk, vagyis hát inkább én mentem oda hozzájuk, beszélgettünk, hogy mit érzek, hogy gondolom ezt, hogy én most felnőtt válogatott lettem, és hogy én indulok az Európa-bajnokságon, és akkor elláttak jó sok tanáccsal, és hogy mire figyeljek oda, hogy ilyen fiatalon, mert ugye a Tomi is 18 évesen nyert Európa-bajnokságot. Aztán ezek akkora élmények voltak akkor nekem, hogy én a Lőrinc testvérekkel tudtam így beszélni, vagy velük elkészültem, aztán utána velük jutottam ki az olimpiára, úgyhogy ezek mind pozitívumos dolgok, és azt gondolom, hogy a Tomi lett most az elnök, nagyon jó irányba van most a birkózás, én azt gondolom, a felnőtt válogatott, a női, a kötött és a szabadfogás része is, az utánpótlás is nagyon jó halad, és azt gondolom, hogy nehéz fenntartani ezt a helyzetet, de a Tomi, én azt gondolom, hogy fogja tudni ezt a dolgot kezelni, és még jobb szintre emelni a birkózást.
1: Na, tényleg nagyon jó irányban van a birkózás, ezt mi is látjuk, és további sok sikereket kívánunk mindannyiótoknak. Szürke Alexnek köszönöm szépen, hogy velünk volt.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhat előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

Számos Európa-bajnoki érem, BL döntős csapatok több sportágban, Európa csúcs atlétikában. Ilyen volt a magyar sport első fél éve 2026-ban.

0: Az új év beköszöntével nem sok nap telt el eseménytelenül a magyar sportban. Január 10-én ugyanis elkezdődött a férfi vízilabda Európa-bajnokság Belgrádban. A 2025-ben VB ezüstérmes magyar válogatott felkészülése nem sikerült tökéletesre. Ennek ellenére mégis éremesélyesként utazott a szerb fővárosba a Varga Zsolt vezette csapat. Egyértelmű aranyeséről azért nem lehetett beszélni, mert hazai medencében a szerbek szinte verhetetlenek. Ez sajnos januárban is bebizonyosodott. A csoportkörben a franciák, a montenegróiak és a máltaiak legyőzésével kezdett a magyar válogatott, majd a középdöntő első meccsén a hollandokat is legyőzték a miénk. Két mérkőzés volt hátra, a házigazda szerbek és a VB címvédő spanyolok ellen kellett kivívni a legjobb négybe jutást. Szerbia ellen óriási küzdelemben és némi bírói ellenszélben egy góllal maradt alul a magyar csapat, így a spanyol meccsre maradt a döntés. A tavalyi VB döntő két csapatából csak az egyik juthatott be a legjobb négybe. 11-11 után jöttek az ötméteresek, Fogel Soma pedig kettőt is védett, visszavágtak a fiúk az elveszített szingapúri VB döntőért. Az elődöntőben a görögöket is legyőzte a magyar csapat, jöhetett a szerbek elleni finálé. Itt viszont nem sikerült a visszavágás, a szerbek 10 hétre nyertek, Magyarország a tavalyi VB után az idei EB-n is ezüstérmes lett. Varga Zsolt szövetségi kapitány az Európa-bajnokság után a Nemzeti Sportrádióban Palok Balázs vendége volt.
1: A nagy ősi rivális otthonában. Azért ezt akkor is tudtad, amikor mentetek, hogy itt azért, hát finoman szólva, nem minket fognak támogatni.
2: Ebben 100%-ig biztos voltam, pláne akkor, amikor megláttam magát az arénát, hogy mekkora, és úgy összességben végig gondoltam, hiszen lehetett látni azt is, hogy azért a csoportmérkőzéseken, az összes többi csapatnak a mérkőzésén, hát azért ebben a hatalmas nagy arénában, azért még hogyha kijött az a 800, kötőjel 1000-1500 ember, az is szinte csak lézengetett abban a hatalmas teremben, arénában, és azért úgy gondoltam, hogy nyilván itt azért meg lesz az a nyomás, meg fogják kapni azt a segítséget, azt a hazai pálya segítségét, ami hát ilyenkor talán nem mondanám azt feltétlenül mindent, tehát én idézőjelben de jár, vagy hogy ilyenkor elképzel az ember, tehát ebben nekem is volt egyfajta elképzelésem, hogy ez így lesz.
1: Persze, ha a magyar válogatott kimegy bármelyik világeseményre vízilabdában, akkor az alapvető elvárás, hogy minimum a négyben legyen, döntőt játszom, vagy nyerjen, mert egy ötödik helynél már azt mondják, hogy

0: eseményekre, hogyha egy nagyon erős belső csapatkohézió van, mert az bírja ki ezeket az ilyen típusú kudarcokat, amiből tovább tud építkezni, hiszen azért a világ, illetve amikor halljuk ezeket az általános mondásokat, hogy a siker az tulajdonképpen az előtte lévő kudarcoknak a következő lépése, nem? Tehát, hogy a hányszor volt előtte kudarc, még eljutottunk odáig, hogy sikerül valami. És ezekben nyilván vannak igazságok. Tehát, hogy a kudarcok nélkül nincsenek sikerek. Tehát ez tényleg az éremnek a két oldala. Én mindig azt mondom, hogy a kudarc élmények, bármennyire is nem szeretjük, vagy nem kívánjuk őket magunknak, de a kudarc élményeknek a mélyén, amikor ott vagyunk benne és ülünk abban a gödörben, ott találjuk meg a legfontosabb gyémántokat, ha ténylegesen dolgozunk tovább, és nem veszítjük el a hitünket, mert nyilván lehet azért olyan csapás is. De hogyha megmarad ez, akkor mindig ott találjuk meg a legfontosabb gyémántokat, a legfontosabb megoldásokat a következő időszakra.
1: Nekem felsejlik egy kép az EB-n, amikor volt ugye az év legjobb jajnak a díjátadója, akkor ugye a vízilabda válogatott tagjai is megjelentek fönt a kivetítőn, és akkor Fogel Soma mondta, jól emlékszem rá azt, hogy nem beszél már sokat, mert már biztos éhes, vámos Marci, és hogy ne kellene sokat várni, hogy ő is elmondja a beszédét. Tehát azért ez azt bizonyítja, hogy nagyon jól együtt van ez a társaság.
0: Igen, jó hangulat, abszolút jó hangulat a jellemző, és azt gondolom egy fontos célnak is. Egyébként ott is együtt volt a csapat, együtt néztük végig, csak nyilván akik érintettek voltak, hogy ezen akkor ők küldtek oda előre, mert úgy gondolom, és ez egy közös ilyen csapat élmény is volt, hogy együtt tudjunk ünnepelni abban a pillanatban is azok, akiket éppen megválasztottak az év csapatának.
2: Amint véget ért a férfiak tornája, kezdődött a nőké. Funchalban, Portugáliában ugrottak medencébe a tavaly szintén VB ezüstöt szerző magyar lányok. A csoportkört hasonlóan sikeresen vették, mint a fiúk. Románia és Portugália mellett a spanyol csapatot is maga mögé utasította a magyar válogatott. A középdöntőben Hollandiától egy gólos vereség, Izrael ellen magabiztos győzelem következett, ez pedig elődöntőbe jutást jelentett. A VB címvédő Görögország ellen 8-8-as döntetlennél ért véget a 4x8 perc, jöhettek az 5 méteresek. Három kör után 3-2-re vezettek a görögök. Az EB újonc a meccsen egy másodpercet sem védő Golopenca Szonya ekkor viszont 2-5-öst is védett. Szilágyi és Tiba belőtte a magáét, a női válogatott is bejutott a döntőbe. Ott ismét Hollandia jött szembe. 10-10 után viszont ezúttal nem sikerült jól az 5 méteres párbaj. A tavalyi dupla VB ezüst után idén dupla EB ezüst. Férfi és női válogatottunk is második lett az Európa-bajnokságon. Cseh Sándor szövetségi kapitány Szabó Szilviával beszélgetett a kontinens tornáról.
3: Összességében mindenhol nagyon jó volt a médiából a visszajelzés felénk, tehát tényleg nagyon korrekt kérdések, tényleg látszott, hogy őszinték a gratulációk. Én mondjuk személy szerint nyilván kevesebbet szoktam foglalkozni a médiával, de ugyanakkor meg napi kapcsolatban vagyok azért egy-egy újságíróval is. Hát igen, és azt gondolom, hogy jó. Nyilván ez a kérdés, ez mindig felmerült, hogy most akkor ez egy elvesztett ezüst, vagy megnyert ezüst, vagy elvesztett arany, igen. De alapvetően nagyon-nagyon kellemes, és nagyon-nagyon-nagyon jók voltak a kérdések. Nekem egyébként egy picit már kellemetlen volt a sajtótájékoztató, mert azt gondolom, hogy az edző az úgy hozzá van szokva ahhoz, hogy azért őt nem nagyon, vagy nem kell, hogy dicsérjék, ne inkább így fogalmazok, és a játékosoktól azért volt egy-két kellemes kritika, ami alapvetően jól esik az embernek, de bevallom őszintén, hogy engem mindig egy picikét úgy kellemetlen helyzetbe hoz, ha egy játékos dicséri az edzőt, úgyhogy ilyen értelemben nagyon jó érzés volt, de már örültem, hogy vége lett.
4: Az lehet, hogy akkor majd erről is talán beszélünk, hogy a férfi játékosok és a női játékosok között mi a különbség. Talán a lányok hamarabb kimondják, jobban lelkíznek, nem? A véleményüket lehet, hogy még ez hozzá kell szoknod, vagy ezt így meg kell
3: hát
4: szoknod.
3: Lehet ez is, de előfordul ez férfiaknál, és én inkább ezt azért mondom, mert ez nem biztos, hogy a legjobb tulajdonságom, de hogy nagyon hamar át tudok lépni a következő fázisba. Tehát tulajdonképpen nagyon örültem sok mindennek, leginkább az útnak, az eltöltött napoknak, annak, hogy olyan, ahogy hozzáálltak a játékosok, ahogy meccseket játszottunk, amilyen színvonalon tudtunk játszani, és nem azt mondom, hogy mindegy, mert nem mindegy, hogy arany vagy ezüst, de alapvetően az életem vagy az életünk nem változott volna meg, ha most nem egy ezüst, hanem egy arany lógna a nyakunkba, elnézést. Viszont már másnaptól, és most a mai nap meg már pláne egész egyszerűen egyszerűen csak a feladatokat nézem, gondolkodok, hogy mit lehetne, hogy lehetne, sőt, milyen kritikát fogalmazok meg egy-egy játékosra,

0: játékos felé, és nyilván ilyenkor azért olyan furcsa ez, hogy most akkor megdicsérik, vagy jó szavakat mondanak. Persze, összességében ez egy nagyon jó dolog, de igazából én már hozzászoktam ahhoz, hogy inkább ne dicsérjenek.
1: Majd az olimpiai győzelem után
0: hát,
1: legyen így. És egyébként az Európa-bajnokság óta eltelt időben te elemeztél mérkőzéseket, visszanéztél jeleneteket, agyaltál, értékeltél, vagy hogy telt ez a pár nap?
0: Nem, vissza nem néztem. Egészen a döntőig ugye nyilván minden mérkőzést visszanézünk, elemzünk, de ilyenkor már utána nem szoktam. Leginkább, mikor a legközelebbi válogatott összetartás lesz, addigra kezdek el felkészülni. Teljesen más dolgokat dolgoztam. Elkezdtem a tavaszi programot összerakni, elkezdtem összeírni a játékosoknak, kivel mibe kell fejlődni. Tehát nagyon sokat dolgoztam, mert ilyenkor ilyen nagyon hiperaktív az ember agya, nagyon sok érzés van benne, nagyon sok ilyen friss élmény, és ezeket nagyon szeretem ilyenkor kihasználni, ilyenkor a legélesebb az ember, hogy a jövőt elkezdje megtervezni.

Februárban Milánóra és Cortinára figyelt a világ, mégpedig a 25. téli olimpiai játékokra. Magyar szempontból nem volt komoly esély sikerekre, főleg miután a rövidpályás gyorskorcsolyázó Jászapáti Petra is megsérült. Legsikeresebb téli sportágunkból a legjobb helyezést így az 5000 méteres férfi váltó érte el. Major Dominik, Moonwon Yun, Nógrádi Bence és Tiborz Dániel a 8. helyen végzett. A legjobb eredményt műkorcsolyában érték el a magyar sportolók. A Pavlova Maria Sviatchenko-Alexej páros 4. lett, nem sokkal lemaradva a dobogóról. Márciusban fedett pályás atlétikai világbajnokságot rendeztek a lengyelországi Torunban. Elsősorban Molnár Attilára irányult a figyelem, mert a 24 éves atléta az év elején Európa csúcsot futott fedett pályán 400 méteren. A toruni VB-n is döntőbe jutott, ezúttal viszont elmaradt a bravúr. Molnár Attila 6. helyen végzett, ahogy 4x400-as férfi váltónk is. Pozitív meglepetés volt a több próbázó Szűcs Szabina szereplése. A honvéd sportolója 5. helyen végzett 5 próbában. Az augusztusi Birminghami Európa-bajnokságra viszont bizakodva készülhet több magyar atléta is. Molnár Attila akkorra tervezi a csúcsformát, Kozák Luca magyar csúcsot futott 100 gáton májusban, Halász Bence pedig versenyről versenyre 80 méteren túl dobja a kalapácsot. Hogy ez mire lesz elég Birminghamben, az augusztusban kiderül.

0: áprilisban újabb Európa-bajnokságok következtek. Ezúttal küzdősportokban, előbb a judó, majd a birkózó EB-n szurkolhattunk a magyar indulóknak. A tatamin a 70 kilósok között címvédő Özbas Szofi volt a legnagyobb reménységünk. A honvéd judokája szépen végig is ment az ágán. Legyőzte többek között a tavalyi EB döntős ellenfelét, a görög Telcidut is. A döntőben a francia Oskon pedig nem sokáig bírta. Özbas Szofi 51 másodperc után leszorította ellenfelét, folytást kezdeményezett, a francia pedig lekopogta. Kevesebb, mint egy perc alatt megnyerte második EB aranyát is a magyar versenyző. Özbas Szofi Szabó Szilviának nyilatkozott.
1: Abszolút nem számítottam rá, de azért azt hozzá kell tenni, hogy én nagyon sok mindenen szoktam agyalni, és nagyon sok mindenen szoktam gondolkozni, de azt már megtanultam, hogy előre ezekben a téthelyzetekben nem szabad elképzelni, hogy most konkrétan ez hogyan is fog alakulni. Én nagyon boldog voltam, hogy az 51 másodperc alatt lement, de meg kellett adnom saját magamnak és a lehetőségnek is ezt a tiszta lapot, hogy leválasszam azt, ami történt, mert előzetesen én már ettől a lánytól egyszer kikaptam egy tavalyi GP-n Kínában, és kicsin múlt az a mérkőzés is, de nagy hatással volt rám, és ugyanúgy, ahogy egyébként egy pozitív történés, mondjuk akár gondolok arra, hogy tavaly ezt a versenyt megnyertem, azt is magam mögött kellett hagynom, de ugyanúgy ezt a vereséget is magam mögött kellett hagynom, és talán ez az egyik legnehezebb része a sikernek szerintem, meg mondjuk ennek a versenynek is, hogy leválasszam azt, ami történt velem, meg leválasszam azt, ami esetlegesen történni fog velem, és arra a pillanatra koncentráljak, meg ott legyek, úgyhogy igazából ezt mondanám így ennek a döntőnek a sikerének is, meg úgy a versenynek a sikerének.
2: Ugye a francia Oskorn ellen játszottál, amit említettél, hogy egyszer már kikaptál tőle. Ilyenkor van időd videózni, vagy a fejedben ezt már lejátszottad, hogy mik azok a hibák, amit nem szabad elkövetni, amit korábban ellene elkövettél?
1: Igen, azért ezekkel a lányokkal már ugye így a top 10, top 20-as versenyzői körben már tényleg olyan szinten ismerjük egymást, hogy nem csak versenyeken találkozunk, hanem a köztük lévő edzőtáborokban is, tehát azért már nagyon sokszor mentünk együtt. Ő is ismer engem, én is ismerem őt. Tényleg nem volt ez benne a pakliban, hogy én most földön fogok nyerni, de tényleg hihetetlen, hogy milyen gyorsan lehet ott változtatni egy mérkőzés kimenetelén, akár hogy lekerülünk földharc helyzetbe, és én hogy ezt ki tudtam használni. Azért egy pillanatra megijedtem, mert ugye visszanézték ezt az átfordítást, és amiatt nézték vissza, mert a gerincét, hogyha feszítettem volna, akkor ez egy veszélyes technika lett volna, és ugye akkor szabálytalan lett volna, és akkor másképp alakul ez a mérkőzés, viszont mivel én az átfordítást szabályosan csináltam, és utána ő maga vette ki ugye kiszabadulásképpen a kezét, és már csak ugye a nyakánál tudtam rögzíteni, tehát tulajdonképpen ezt a helyzetet ő csinálta, ezért maga a technika, amit én kikaptam, én ipont, és így tudtam győzni.
2: Csernovicki Évi volt itt, egy hétig társ műsorvezető a Nemzeti Sportrádióban, ugye ő is megvédte címét már, két EB címe volt egymás után. Hogyha ezt így összehasonlítod, az első, amikor még esetleg váratlanul jön egy ilyen EB győzelem, és nem készülnek rád, vagy most, amikor téged tartanak ugye címvédőként esélyesnek, és esetleg fokozottan figyelnek rád?
1: Én nekem nem lehet ezt a kettőt összehasonlítani, szóval mind a kettőnek megvannak a hatalmas nagy küzdelmei és az árai, minden egyes versenynek, minden egyes meccsnek. Ott emlékszem, hogy más dolgokkal küzdöttem, más nehézségeim voltak, itt is más dolgok vettek körül, de azért úgy mindig feladom magamnak a leckét, tehát úgy nincsen két ugyanolyan verseny, minden verseny nagyon-nagyon más, tényleg nincsen rá recept, és hogyha én nem alkalmazkodok, hogyha valamit erőltetni szeretnék, ami már bevált, egy következő versenykor is, akkor az nem biztos, hogy sikerülni fog, úgyhogy ez az alkalmazkodás, ez a legnehezebb benne, de tényleg nem tudnám ezt megmondani, hogy melyik volt így a nehezebb, az biztos, hogy először Európa bajnoknak lenni egy hatalmas nagy eufória volt, és azt a mai napig érzem magamban.
2: Amikor reggel felébredtél, akkor úgy jó érzések voltak benned, jó formában érezted magad?
1: Jó érzésem volt, de mindig ezt nevetjük mondjuk az edzőmmel is, hogy a judóban ez abszolút nem jelent semmit, szóval már volt arra is példa, hogy egy nagyon jó bemelegítés után sajnos egy verseny nagyon rosszul sikerült, de hogy egy tényleg egy katasztrofális mozgás után jól alakult egy verseny, szóval ez a jó meg a nehéz is ebben, hogy tényleg nincsen rá recept és nem lehet tudni, és szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy ott az a pillanat számít, és hogy én ott azzal a pillanattal mit kezdek, és enyém a lehetőség, hogy éljek ezzel a pillanattal.
0: A tbiliszi judó EB után kezdődött Tiranában a birkózók kontinens viadala. 6 magyar érem jött össze, 3 ezüst és 3 bronz. Kötött fogásban Szőke Alex és Vitek Dárius lett második, Lévai Zoltán és Fritz Róbert harmadik, míg szabad fogásban Bajcev Vladislav ezüst, Muszukaja Viszmaje pedig bronzérmes. A Magyar Birkózók Szövetsége részéről a szakmai igazgató Bácsi Péter értékelte az eseményeket.
3: Ami nem változott, az a munka. Folyamatosan dolgoztak a fiúk és a lányok, és én azt gondolom, ennek azért meg is van az eredménye. Nyilván van bennem is egy kis hiányérzet, hiszen azt gondoltam, hogy azért egy aranyérmet fogunk tudni szerezni, bár azért az mindig nagyon képlékeny. Láttuk, hogy azért a döntőben milyen apró dolgokon múlik, illetve a helyosztókon is. Tehát összességében azt gondolom az, hogy 6 érmet szereztünk, az mindenképpen nagyszerű teljesítmény. Pici hiányérzet, hogy a női szakág nem tudott most érmet szerezni, illetve az, hogy elmaradt ez az aranyérem, de azt nézzük, hogy 17 versenyzőből 10 is tudtak éremért birkozni. Én azt gondolom, az mindenképp egy pozitívum a jövőre való tekintettel, és hát ami a jövőben se fog változni, az, hogy keményen kell dolgozni, még keményebben, hiszen jövőre már az olimpiai kvalifikáció elindul az év elején, és a jövő évi Európa-bajnokság, az pedig már kvalifikációs verseny lesz, úgyhogy ez mindenképp azt gondolom, hogy egy pozitívum, hogy ennyire tudtak ott lenni, és a jövőben akár ezek komoly értékes pontokat jelenthetnek az olimpiai kvalifikáció szempontjából.

0: Május közepén az országutakra lehetett figyelni itthon. A Tour d'Hongrie idén Dél-Magyarországon karikázott végig. A Magyar Országúti Kerékpáros Körversenyt összetettben Jakob Söderqvist nyerte. A legjobb sprinter a belga Tim Merlier lett. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a 2020 után visszatérő Walter Attila szerezte meg, míg a hegyi pontversenyt Vetter Erik nyerte. A piros trikós Vetter Kreisz Bálintnak nyilatkozott.
1: Ez tényleg gyönyörű végkimenetel, tényleg párszor nagyon mélyre kerültem, őszintén meg nagyon csalódott voltam, hogy mindig kis híján nem jött össze a tervünk, meg nem jött össze a nagy eredmény, ez két nap is megtörtént, tényleg nehéz volt ebből újra felállni, de tényleg szerettük volna ezt pozitívan és egy kiemelkedő teljesítménnyel meg eredménnyel zárni ezt a Tour d'Hongriet a United Shipping csapatával, és ez, hogy így az utolsó napon minden összeállt, és meg lett a piros trikó, és most már a tavalyi fehér mellett van egy pirosunk, és ez szerintem tényleg így egy magyar csapatnak ez eszméletlen jó. Jól éreztem magam, szerencsére nagyon, és úgy voltam vele, hogy menni kell. Iszonyat nagy volt a szél, esett az eső, és úgy voltam vele, hogy nyomni kell, csűrni kell neki, és szerencsére ez így összejött, hogy kialakult egy olyan szökés, ami tökéletes volt a piros trikóra való tekintettel.
2: Ez a piros trikó egy a karrieredben hova fog kerülni, milyen magas polcra?
1: Hát magasra, nagyon magasra. Meg tényleg az, hogy így miket megjártunk így a csapattal, meg én is így személy szerint ez az öt nap során, hogy tényleg mindig így pont széthullott minden, hogy összejöjjön egy szakasz siker, összejöjjön egy fehér trikó bebiztosítása, plusz egy piros trikó, és az, hogy a végén így ilyen mélyről ennyire így fel tudtunk állni. Maga ez a történet miatt így tényleg így visszagondolva, ez magas helyen fog szerepelni mindig.
0: Május végén pedig a futballvilág figyelt Magyarországra, egészen pontosan a Puskás Arénára. Itt rendezték meg ugyanis a Bajnokok Ligája döntőjét, a Paris Saint-Germain és az Arsenal összecsapását. A londoniak a 6. percben Havertz góljával szerezték meg a vezetést, a PSG Dembele 11-esével egyenlített a 2. félidő derekán. A hosszabbítás nem hozott gólt, a 11-es párbajban pedig a párizsiaktól csak Mendes, míg az Arsenalból Eze és Gabriel is hibázott. A Paris Saint-Germain megvédte címét a Bajnokok Ligájában.

0: A BL döntők sorozata júniusban folytatódott, szintén Budapesten, a női kézilabda 4-es döntővel. A Győr 31-30-ra legyőzte a Brest csapatát az elődöntőben, majd a fináléban egy másik francia együttes, a Metz jött szembe. A franciák Vámos Petra és Albek Anna kiváló játékának is köszönhetően 31-29-re nyertek, így bár két magyar játékos is BL győztes lett, a Győrnek az ezüstérem jutott. Néhány nappal ezután Máltán a vízilabdázók játszottak 4-es döntőt, férfiak és nők egyaránt. Mindkét nemnél a Ferencváros volt érdekelt magyar szempontból. Az FTC női csapata az elődöntőben legyőzte a címvédő San Andreu együttesét, a döntőben viszont, bár Gurisatti Gréta egymaga 7 gólt is szerzett, döntetlen után 5 méteresekkel az Olimpiakos diadalmaskodott. Egy győzelem és egy vereség jutott a férfi csapatnak is, igaz fordított sorrendben. Az elődöntőt a Barcelona nyerte a Ferencváros ellen, amely a bronzéremért éppen az Olimpiakoszt győzte lett 16-13-ra. A végső győztes a Barcelona lett, soraiban Vígvári Vincével és Burján Gergellyel. Ekkor már zajlotta a portugáliai kajakkenu EB, melynek éremtáblázatát Magyarország nyerte. 4 arany, 5 ezüst és 5 bronzérmet szereztek a magyar sportolók. Első lett a kenu egyesek 5000 méteres versenyében Csorba Zsófia, a kajak négyesek 500 méteres versenyében a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású hajó, míg K1 1000 és 5000 méteren is diadalmaskodott Kőhalmi Emese. A 24 éves kajakos Jó Andrásnak nyilatkozott a Nemzeti Sportrádióban.
1: 2-1-es számban sikerült ugye EB-t nyernem, hatalmas nagy öröm volt, tényleg utána volt is egy kis időm megünnepelni. Most egy hetet otthon voltam, már azért hiányzott az otthonlét, mert nem sűrűn tudok hazajárni. Most úgy néz ki, hogy augusztus végén lesz majd a világbajnokság, arra készülünk, jövő héten megyünk majd Szolnokra, és akkor ott fogjuk majd tölteni a nyarunkat.
2: Ugye a legnagyobb sikereidet K1 1000 és K1 5000 méteren érted el, miközben ugye egyik sem olimpiai szám. Egy sportoló ezt hogyan dolgozza fel, amikor tudja, hogy a világ legjobbjai közé tartozik, de nem azokban a számokban, amelyek az olimpián szerepelnek?
1: Igen, ugye mi egész évben az 500 méterre készülünk, mert egyesben, négyesben és párosban is az az olimpiai táv. Szóval nekünk a felkészülés az mindig e köré épül fel. Az 1000 az igazából, meg az 5000 is, az csak egy ilyen mellékvonal igazából. Ezt már csak azért csinálom, mert tényleg nagyon szeretem. De hogy a felkészülés az tényleg az 500 méterre készülök igazából, igen. Mindig azért nagyon jó, hogy tudom, hogy ott van az 1000 meg az 5000, az mindig egy kis mankó igazából, hogyha nem sikerül mondjuk az olimpiai távon úgy teljesítenem, akkor azért mindig ott van egy ilyen B-opciónak. Nyilván az a cél mindig, hogy sikerüljön az olimpiai távokon minél előrébb végeznem. Te vagy sikerült a 4-esbe bekerülni, aminek nagyon örültem, és nagyon nagy dolog volt. Idén a válogatón 5. lettem, szóval most így a 4-es az nem sikerült, de a jövőben mindenképp azért ez a cél.
2: Ugye az Európa-bajnokság után most már a világbajnokság következik. Mely számokban szeretnél indulni, és körvonalazódik-e már, hogy a szakmai stáb milyen szerepet szán neked?
1: Egyelőre úgy néz ki, hogy 5000 méteren fogok tudni indulni, aminek tényleg nagyon örülök, és már el is képzeltem, hogy szeretném a felkészülést erre megcsinálni, hogy azért többet szeretném gyakorolni majd a futószakaszt, meg a kibeszállást a hajóba. Szóval ez mindenképp ott van. Illetve azért még jó lenne egy számot indulni. Azért ez még nagyon sok mindentől függ, hogy fog alakulni.
0: Alig húzták partra hajóikat a kajakosok Portugáliában, vívóink pástra léptek Tallinnban, szintén Európa-bajnokságon. 1 arany, 1 ezüst és 2 bronzéremmel az éremtáblázat 3. helyén zárt a magyar csapat. Muhari Eszter párbajtőr egyéniben lett 3., a csapattal 2., míg Szatmári András kard egyéniben szerzett bronzérmet, Szilágyi Áronnal, Rab Krisztiánnal és Dallos Benedekkel kiegészülve csapatban pedig első lett a magyar együttes. Rab Krisztián Keszi Dórának nyilatkozott a győztes döntő után.
3: Mondhatjuk, hogy nagyon erős formába kezdtük a napot, aztán azért jöttek a nehézségek, küzdelmek, az olaszokkal vívtunk a döntőért, meg hát előtte a spanyolokkal 4-be jutásért, és voltak nehéz pillanatok. Talán mindegyik asszoba volt olyan, hogy hátrányba vívtunk, és az ellenfél vezetett, de nagyon jól felhoztuk, nagyon jól támogattuk egymást, hogyha valakinek nem annyira ment, akkor a másik kettő húzta az asszút, és hát így végül két sima győzelmet sikerült aratni a spanyolok és az olaszok ellen is, és hát az olaszok ellen azért ez presztízs kérdés is, úgyhogy nagyon fontos volt, hogy ezt ismét megnyerjük, a döntőbe pedig hát a románokkal nagyon nagy csatát küzdöttünk, nekem meg se fordult a fejemből, hogy kikapunk, szintén úgy hívtam végig, hogy valahogy a végén ezt meg fogjuk nyerni. és hát végig hátrányba vívtuk végig az asztot, és az utolsó 3-5-ösbe sikerült egy olyat fordítanunk, amit tényleg extra volt, és még fel se fogom, hogy megvan zsinórban a harmadik cím.
4: Azért végig hátrányban voltatok, ezek szerint azért csak megleptek titeket valahogy, mit tud ez a román válogatott?
3: Igen, azért sokat vívtunk velük, vívtunk már velük Európa-bajnoki döntőt, vívtunk már velük világbajnoki elődöntőt, múltkor Padovában a világkupán vívtunk velük bronzmeccset, elég sokat vívtunk már velük, és hát mindig megvertük őket. Biztos, hogy nagyon készültek ránk, és próbáltak valami újat húzni a tarsolyból. Szerintem ezt nagyon jól leragáltuk, és végül kijött az, hogy ismét mi nyertünk.
0: Ekkor pedig már zajlott a labdarúgó világbajnokság is, amely jelenleg már az egyenes kieséses szakaszban tart. Több meglepetés született is, de a java talán még hátra van. Az év második felében dől el, ki lesz a világbajnok, de számos kiemelt sportesemény vár még ránk 2026-ban. A teljesség igénye nélkül Formula 1-es magyar nagydíj, vívó, kajakkenú, birkózó és judó világbajnokság, úszó és atlétikai EB, labdarúgó nemzetek ligája. Lesz mire figyelni július 1-től is. A Nemzeti Sportrádióban pedig természetesen mindenről beszámolunk.

korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Terünk Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Na, az egykori Jugoszláviában nőttél fel. Hogy kerültél te kapcsolatba a futballal? Bár ott gondolom azért ugyanúgy nemzeti sport, mint nálunk Magyarországon.
3: Hát az nagyon régen volt. Nagyon régen. Most augusztusban már 60 leszek. Szóval nagyon szalad az idő. Ha most már nem is nagyon régen volt, mikor indultam. Hát mint kisgyerek indultam. Szabadkán, aztán mentem Zvezdába. Tehetséges futballista voltam, és akkor nem szeretném most végigmenni, mint mikor kezdtem, mint játékos. Franciaországban játszottam 2 év, Ferenc-szigeten voltam, ott már kezdtem edzősködni is, ott játékos edző voltam, és akkor itt kezdtem edzősködni. Hát érdekes dolgok. Az a csapat, ahol én elmentem akkor, Ferenc-szigeten első külföldi voltam. 35 év nem volt bajnok a csapat, és az elnök mondja, engemet nem érdekel a második hely. Mondom, engemet se. És akkor így indultam, és egyből megcsináltam azt a...
2: Tehát bajnok lettél.
3: Bajnok lettem egyből, gyönyörű érzés, és egy fiatal kezdőedzőnek az egy bomba motiváció volt utána. Okay, Ferenc-sziget, de ott is kell első lenni. Utcában is kell első lenni. Emeletben is első kell lenni, ha van 8 lakás, akkor az is verseny. De jó kezdtem, és akkor 6 év ott voltam. És akkor micsoda az élet? Jugoszláv válogatott, 3-szor volt csoportba Ferenc-szigeten együtt. És akkor ők, a vezetők jöttek, és látták, hogy ott van egy kis jugoszláv ember, aki valamit ott megcsinált, és akkor hívták, és mondtak, ha én akarom, akkor kapom egy szövetségi posztot, U17.
2: Hívtak először ilyen szakértőnek, hogy ugye te ismered a ferrari focit? Vagy?
3: Hát igen, mikor jöttek, akkor találkoztam, akkor ők hallották rólam, hogy mit csináltam én ott a szigeten. Visszakerülem, csak egy párhuzamos, muszáj mondanom azt, hogy most voltam 30 év után. Ferenc-szigeti csapat hívott engemet, mint VIP vendég, 30 év után.
2: A 30 éves a bajnoki cím, ugye?
3: Igen, igen. Hát ez gyönyörű volt. Ez olyan jó érzés, hogy az a kis szigetek nem felejtek el, és akkor ott mondták sok szépen, hogy én indítom a focit a szigeten. Ott is volt egy magyar szerintem, aki vállalkozott.
2: Így van, Turi Géza.
3: Igen, Turi Géza. Bocsánat, nem tudom nevét, mert sokkal később jött, de láttam a nevét. Szóval, és akkor és akkor visszajöttem, Jugoszláviának meghívták, akkor voltam U17 szövetségkapitány, 3 év nagyon sikeres, és kerültem a csapattal az EB-re. Az volt az egyik. Akkor kaptam a idősebbeket, 92-es, ők velek is kijutottam EB-re, és akkor kaptam a világbajnokokat, aki voltak, a Veljko Paunovics volt az övés szövetség kapitán, mikor világbajnokok voltak, elment, és akkor én átvettem. Az mondjuk volt egy legnehezebb feladat, mert a fiatal emberek, akik világbajnokok lettek, mindegyik elment külföldre, első pénz, akkor jött a kocsi, akkor volt a tetkó.
2: És akkor nem nehéz volt velük bánni?
3: Szép lányok, minden volt, csak nem foci. De ők velek is kijutottam az EB-re. Szóval sikeres volt ez a válogatott rész. Aztán mentem mindent ide-oda, jöttem Magyarországra.
2: De azt akartam még kérdezni egyébként, hogy én úgy tudom, hogy te még játékos korodban is elkerültél Kecskemétre.
3: Igen, igen, az az érdekes. Voltam én, és akkor hoztam a Zorán Kuntic, én. Az volt 3. osztály volt.
2: Szerbiában is együtt játszottatok?
3: Igen, kisgyerekbe, Serdülőbe. Hát egykor vagyunk. Én 66, ő 67. És akkor igen, voltunk. Akkor a Linko Jóska volt az edző. Zorán volt a zseni, ő nagy különbség, nagyon nagy különbség csinálta a pályán. Majdnem repült. Én voltam mondjuk okay játékos, nem voltam rossz, de Zorán volt az, aki csinálja. Ő volt abban az időben a Messió. Abban az osztályban, és onnan ment a Vidibe, aztán a Fradiba
2: is. Igen.
3: Igen. Az volt a játékos rész nagyjából.
2: És akkor így eldölt nálad, vagy mikor dölt el nálad, hogy te inkább edző leszel, és nem a játékos pályafutásod lesz a dominánsabb?
3: Érdekes dolog, 24 éves voltam, Franciában játszottam, 3. osztályban, és akkor nagyon-nagyon jól játszottam, 8 meccsből 10 gól rúgtam, és akkor valaki látta, és akkor mentem Lyonba próbajátékra, Raymond Domenech volt az edző. Akkor a Lyonba, azt lehet Google-ba bejutni, és ott megsérültem, de nagyon elszakadt a comb, egy erős ember bement, és akkor 6 hónapot vége lett, és akkor próbálkoztam én visszajönni, vissza is jöttem, de soha nem volt, mint akkor. És akkor döntöttem, hogy oké, nem veszítem az időt, akkor könyveket a kezembe, és kezdtem már edzősködni, mint játékosok.
2: Tehát már elég fiatalon.
3: Igen, igen, elég. De látom, hogy van benne valami, bármelyik öltözőben voltam, én voltam az, aki beszélt a...
2: Csapatkapitány is voltál?
3: Voltam.
2: És akkor betűnjön fel az, hogyha már egyszer voltál játékos Kecskemét, akkor hogy kerültél oda edzőnek?
3: Hát ez viszont teljes véletlen, ez egy érdekes sztori. Jött egy...
2: Nem maradt meg a kapcsolat korábbról? Hogy a...
3: Nem annyira, nem. A Rózsa Palival maradt, az nekem a Haraszti úr mellett a Rózsa Pali, az a kettő legjobb elnökek, akivel dolgoztam. De az volt egy barátom, jött Szabadkára, és mondja, téged nem érdekel Magyarország második osztály? Mondom, ne haragudjál, de nem, mert akkor már voltam a szövetségkapitány. De gyerünk, nézzünk egy meccset. Kecskemé, oké, gyerünk. Unatkoztam, mert volt időm, eljöttünk, az egy nagyon érdekes sztori, és akkor ott Rózsa Pali volt, olyan átvette akkor a klubot, MB2 volt, nagy volt a fű, volt egy pár pocakos játékos, ilyen-olyan, és meccs után kérdezi, na, hogy tetszik? Na mondom, de mikor játszik az első csapat? Hát ez az első. És akkor én megköszöntem neki, ne haragudja, de most engemet azt nem érdekel, más a tervem, és stb. Stb. Ez neki viszont tetszett. Másnap jött Szabadkára, kávézunk egyet. A kávézunk. Mit hiányzik, hogy gondolsz? Mondom, sok minden hiányzik, de tudok így beszélgetésben mondani, de nem érdekel. Oké. Harmadik, negyedik nap újra és újra, és akkor jött, hogy mit akar ő. Akar, hogy 3 év belül legyen be egyes, mert akkor 100 év lesz a klubnak. És akkor adja nekem 3 év szerződés, ha ez, ha az, az, az, az. Mondom, figyelj, én igazából nem hiszem azt a 3 év szerződés, azt nem ismerem sok edzőt. Volt egy Wenger, volt egy Ferguson, ott a Rehagel, és akkor nagyon kell gondolkozni, ki volt még több, mint 1-2 év. De mondom, akkor, ha úgy gondolsz, akkor gyere, akkor én leírom neked, hogy, és te, hogy legyen valami biztonság. Oké, megállapodtunk, és kezdtünk. Hát az is érdekes volt. Kezdtünk, és akkor már mindenki alapozás után beszélt, hogy Kecskeméten valami történik. Kezdtünk nyerni azt, és jött az első meccs, azt se fogok felejteni. Érdekes dolgok. Makka ellen játszottunk, és 0-0 volt. Egy, nem tudom, sok kapufa minden volt, és akkor Rózsa Pali volt egy nagyon, nagyon ambiciós elnök. Jó van, lesz ez. Mondom, Pali, szeret ki a kapufát, meg kockás. Ha nem volt kockás, akkor lehet, hogy bement. Így kiment mindegyik. és ő másnap kicserélte. És akkor volt meg egy következő meccs, Bőcsre mentünk, emlékszem, egy 3-as kaptunk, egy zakó. Egy döntetlen itthon, és idegenbe zakó. És akkor a 3. meccs jön a Mezőkövest. 5. perc, piros lap, Ivan Lovrics. Piros lap, és 11-es. És a kapus, a Tóth Zoli volt a kapus, kivette. Utána 35 méterrel a Szavics szabadrugásban betalált a Ficog. És itt kezdtünk. Ez a mondom, mert volt az a vékony vonal. Vagy mész a levesbe, vagy valami történt.
2: Akkor már úgy érezted, hogy...
3: Hát
2: akkor,
3: ez a edzői élet. Nem kell senki, hogy magyarázza. 3 vesztett meccs viszonylátás. Ez lehet beszélni, dumálni ezt, azt, amaz, de az tény. És akkor még szépen kezdtünk, és akkor jön a Fradi, a Championiba. Második osztály, akkor Fradi volt második osztályba, és az én elnököm, a Rózsa Pál, mondta, oké, első év nem kell itt a Fradi. Mondom, Pali, miért várunk a következő? Na azért, mert Fradi az nagy csapat, tudom, tisztelem, de hagyj versenyezünk. Erre jött a Fradi egy 4-0 Kecskeméten. És innentől kezdve indul az egész sztori, ami utána jött. Azért magyaráztam, mert érdekes, azért, mert ha előtte kikaptam a Kövest, ha berúgja a 11-es, akkor most nem beszélünk semmiről.
2: Igen, lehet, hogy másképpen alakulnak a dolgok.
3: Igen. Utána ezt itt a változás volt, és nagyon jól mentünk. Vége volt az, hogy 13 pont volt előnyünk, mint a Fradinak. És volt egy nagy meccs itt a Ülői úton. Akkor még Fradinak volt, ha nyer, akkor tudnak utolérni. 2-1 nekünk, Kassai Viktor volt a bíró. Teltház volt. Óriási meccs. Montvai Tibi 2 gól.
2: Úgyhogy a Fradi pályán is tudtatok gyerni.
3: Nem is egyszer. Hogy hívja az a német edző, aki volt?
2: A Doll?
3: A Doll. Ő ellen is nyertem egyszer, kétszer. Szóval elég jó arány Fradi ellen.
2: Nyilván te ott egy akkor sikeres edző voltál. Nem vetődött fel az adott esetben, hogy akár a Ferencváros megkeressen mindezek után, vagy egyébként más olyan nagyobb magyar csapat megkeressen, mert ugye te akkor rögtön már az első évedben, mint egy edző, te berobbantál.
3: Igen, erről álmodtam, nem titok, ezt is vártam. És ahhoz nem történt, egyre frusztrált többet. Mondom, most mit csinálok jó, mikor? És akkor szóba kerültem a Fradiba, és akkor a Bruckner lett. Voltunk kettő, és akkor ő mellett döntöttek, oké. Okay. És utána a Újpester háromszor tárgyaltam. Háromszor. Az is most egy érdekes dolog, ha engedsz ezt a pár pillanat. A Duchatel úr volt a tulajdonos. Ez az utolsó volt, mikor mindent megjegyeztünk. Szállodában voltunk, nem is tudom, hogy hív. Kezeket fogtunk, és akkor mondja, de van nekem az én barátom, aki pályaedző, akkor még pár kérdés veled. Most én mondom, oké. Okay. Jött a csávó, kezdte engem kérdezni, melyik rendszerbe fogok játszani. Két csatár, egy csatár, Kabát Peti meg a Rajci volt, ki fog játszani, ki nem, mennyi a távolsága a vonal között, meg ilyeneket. Akkor kezdtem nézni fölfele, vagy ez a titkos kamera, vagy ez valami vicc, vagy mi ez. Nem volt sehol. És egyszer én fölálltam, és mondom, köszönöm szépen, és kimentem a szállodába. Hívja az én ügynököm, hogy mit csinálok, hülye vagyok. Mondom, hát neki van edző, tudja minden, akkor még hívnak engemet. A távolság, ha te előtte nem tudtad, hogy akkor még hívsz. Most, hogy ez nekem furcsa volt, és én nem akartam többet beszélni se. Hát ebből volt egy kis sztori, és mi az élet? Ez most elmentem Paksra. És első meccs, alapozás után Megyerium 6-0 Paksnak. Emlékszel erre?
2: Igen.
3: És az ember, aki nekem föltette a kérdéseket, hogy távolság, ő volt az edző Újpestnek akkor. És egy pár újságírót tudták ezt. Ez óriási volt. És megyünk sajtóra. Voltak sokan, és én csak kezdtem nevetni. Hát az mindenki leesett a székről. Hát mondom, gondolom, hogy a távolság most elég jó volt. És azután az az ember elment. Szóval micsoda az élet? Élet adja a választ.
2: Már mondtad, hogy így Paksra kerültél. Te ott már jól beszéltél magyarul, vagy mikortól kezdve beszéltél te jól magyarul?
3: Hát az én barátaik azt mondták, hogy csak odáig jó, ameddig nem megtudom a nyelvet, hogy ne beszéljem sokat. Tudtam az iskolába, és akkor mikor jöttem Kecskemétre, akkor még többet. És
2: ja, tanultál az iskolában magyarul?
3: Igen. Szabadkán, igen.
2: Akkor ez így adva volt neked. A kecskeméti kupa győzelemről beszélünk egy kicsit, mert szerintem az is egy nagyon érdekes sztori, és a karrierednek az egyik fénypontja, nem?
3: Igen, kérdés nélkül, igen. Hát az volt az első nagyon nagy dolog, de itt is van előjáték, hogy nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Sok minden történt az a döntő előtt, mert a dr. Mezei volt az edző, és az is érdekes, hogy én levizsgáztam a profi licencemet, és ő volt a...
2: Nála? Nekem.
3: Igen, uh-huh. Nála, igen. Ami érdekes volt, és akkor a Vidi ellen már nyertünk ott Fehérváron, és akkor mondtam, hogy még biztos fogunk nyerni a kupát is, mert jobb csapat vagyunk. Nem tetszettek.
2: És abban az évben volt a Vidi bajnok?
3: Igen, abban az évben. Ők bajnokok, és most játszanak a dupláért. És én három hónap minden újságban mondtam, míg a kupát nyerünk. Annyira már a dr. Mezei ki volt rám, de azt megértem, de én erre játszottam. Hogy ő velem foglalkozik. Az egész öltözőbe beragadta az én nyilatkozom, stb. És én mondtam az öltözőbe, ezt a meccset már nyertünk. Senki nem hitte nekem. Pedig 11. perc, vagy 11. volt 2-0. Mert fókuszat oda vittem, és az egész terhelt rám vittem, a játékosokat elszabadultam. Itt csak focizottak, én fogok ebben foglalkozni. Az nem volt annyira szép, de ez is taktikában.
2: Ez kicsit olyan, mint amit a Mourinho is sokszor csinált, nem?
3: Hát igen, de ez az enyém. Nem ismételtem a Mourinhótól. Ez az én személyiségem, mert nagyon fiatal korú kezdtem edzősködni, és minden volt fontos nekem. És akkor én tudtam, hogy gyenge csapat, hát Vidi volt a nagyon jó csapat. És akkor valamit ki kell találni, hogy tudsz versenyezni ilyen csapatokkal, és akkor mindegyik apróság játszik. Bejött.
2: És hát kupagyőztes lett a Kecskemét úgy, hogy amit még az előbbiekben mondtál, hogy a tulajdonos mondta neked, hogy a 100. évfordulóra valami szépet kell csinálni.
3: De itt is van egy pici érdekes sztori, mert én velem sok minden érdekes nagyon. Mikor följutottunk Kecskeméttel, akkor voltam még egy év, és elmentem. Mert akkor már kezdtek jönni ez a emberek, aki gondolják, hogy most ők. Oké, én elmentem vissza, újra lettem a szövetség kapitány, és Sala István, mint sportigazgató, és első 10 forduló, elfelejtettem, hogy ki volt az az edző, aki Maldivi szigetre elment. Ő volt a...
2: Urbányi.
3: Urbányi, igen. Ő volt az edző, és hozták az erősítés, minden szuper. Csak hogy bemutatnak most, hogy nem volt a szívítse, az az oka, miért volt, hanem valaki más. Én ebben nem foglalkoztam engem, mert ezt nem érdekelt. De 10 forduló után utolsó hely. És pont voltam a U19-e, Bulgária voltunk a selejtező, és hívja Rózsa Pali, hogy van hely beszélni. Pedig én követtem, és volt egy pár ezer ember klubház előtt, aki skandáltak a nevemet. Mondom, bármikor van, persze. 5 óra belül jött a Szofiába Rózsa Pál, és akkor itt beszélgettünk egy picit, megjegyeztünk, és akkor mondtam neki, de mi lesz, ha megnyerem a kupát? Egy kicsit ideges volt. Annyira ideges, hogy mondta, írd, amit akarsz, utolsó helyen vagyunk, milyen kupa győztes, mit gondolsz te róla? Már mink jóba volt, máma is, én szerettem nagyon. Írd, amit akarsz, és én leírtam.
2: És senki nem gondolta, akkor csak te, hogy senki a kupa győzelmek
3: lehet. Senki nem gondolta, senki az égvilágon, és mikor följutottunk a döntőbe, a Palinak nem volt jó már. És akkor kupa, az is egy érdekes, kupa előtt én rendeltem egy szállodát 3 zenekör Szerbiából, és nem tudom mennyi barát. Mindenki jött, és az én pályázom kérdezte, mi lesz, ha nem nyerünk? Hát akkor mondom, szomorú dalokat fogunk énekelni. Az is valamikor szép. Pedig nyertünk, és ez óriási dolog volt. Nagyon-nagyon.
2: Hát igen, a Kecskemét se azóta, se előtte nem tudott sajnos kupát ünnepelni, igen, és hát ugye most is a másodosztályban van a csapat, ráadásul ugye van egy másik olyan csapat, amivel nyerték kupát, és itt kanyarodhatunk rá a Diósgyőrre, ahol szintén nagyon szeretnek téged. Liga kupát nyertél velük, Magyar Kupa döntőbe szerepeltél.
3: Azt elvettek tőlem, azt a Solymosi Peti elvette. Sajnos az úgy volt, mert mindenki látta, mikor kiállította a Kádár Tamit, hogy kéz volt, nem volt kéz. Utána meg tévében, stúdióban mindenki mondta, de ők is emberek, csak hibáznak. Biztos vagyok, hogy nem volt szándékos, de történt. Ott is gyönyörű idő volt, hogy nem mondják, hogy véletlenül, és azt is kell hozzátenni. Ez nem Fradi, ez nem Újpest, ez nem Vidi. Ez volt egy Kecskemét, és ez volt egy Diósgyőr. Viszont nagyon-nagyon jó focit játszottunk Diósgyőrbe. 3 kör mentünk Európába, amikor Fradi másodikban kiesett, ha visszatérünk.
2: Igen, hát ugye ott a Krasznodár volt a végállomás, de már önmagában az a menetelés, amit a Diósgyőr csinált.
3: Igen, és kár, hogy megmértünk azt a Magyar Kupát 11-esekkel.

0: Boldogan tekintenek vissza a szurkolók. Az volt a nagy aranykort követően a Diósgyőrnek a legszebb évei.
1: Hát az kérdés nélkül. Hozzáteszem, hogy nagyon jó stáb volt, mindenhol, ahol volt. Erős emberek szeretem mellettem, és az úgy is volt, ott is, meg Kecskeméten is, meg bárhol dolgoztam, és 6500 átlag volt a nézőszám. Azt mondtam ezeknek utána, mert ők nem bírták elviselni, hogy minden meccs végén nekem skandálnak. Irigyek voltak, féltékeny voltak. Mondom, én ezt nem fizetem, nem tudok fizetni annyit, hogy 10 ember lehet, 20 esetleg, de 10 000 az nem lehet. És akkor ez zavarta őket, és akkor volt nekem egy olyan opció, hogy 2+1, és ők nem hívták azt a harmadik. Mai nap se tudom miért, és akkor kezdtünk egy kicsit tovább. Én mondtam neki, mit gondolom rólok, az a két ember, a Sánta Gergő meg a Szabó Tamás, és akkor elment az idő. Nem akarok senkivel vitatkozni, csak nézzünk meg a számokat, semmi többet. Mi volt előtte, mi volt utána, és akkor kapunk a választ.
0: Hát igen, ugye most ez a nagy múltú csapat a másodosztályban szerepel, ahogy a Kecskemét is. Hogyha visszagondolsz, gondolom ez a két csapat volt, ami a szívedhez a legközelebb áll Magyarországon. Ki tudsz emelni ilyen egy-egy mérkőzéseket, amik neked a legemlékezetesebb?
1: Háló jó Istenek, szerencsére van több is. Persze, hogy kupa döntő a Vidi ellen kétszer. Egyszer a Miskolc.
0: Liga kupa,
1: és Magyar kupa a Kecskemét, kétszer a Vidi ellen. Az a csúcs. De akarok mondani azt is, hogy a Paksa van két meccs a Újpest ellen, meg a Győrbe.
0: Igen, az egy nagyon érdekes találkozó volt, amikor 3-0-ra ment a Győr.
1: Igen, 3-0 ment fél idő. De úgy, hogy sokkal jobban fociztunk. És én bementem az öltözőbe fél időbe, és dicsértem a játékot. Ezek néznek, hogy mi van most velem, mert nem vagyok olyan típus, hogy mondom valamit, amit nem gondolom. De tényleg úgy volt, 3 szöglet, Győr 3 gól. Semmi más, többi összes, és mondom, figyeljetek arra a szögletekre, de jó, játszunk így tovább. És akkor Könyves Norbi 93. percben picokba eltalált 4-3. Az is egy óriási dolog volt, a Pinter Attila volt második oldalon. Hát ez óriási háború volt.
0: Hát igen, voltak ilyen edzői nagy csaták is az NB1-ben. Ugye vezetted még ezek után a Paksot is, ismételten, de visszatértél, meg a Mezőkövesdet is. Több lehetőséged Magyarországon nem volt dolgozni?
1: Nem volt, mert tudod, sokat beszéltem, sok ellenfér szereztem, mert én egyedül voltam abban az időben, egyetlen egy külföldi edző voltam én. Összes többi voltak magyarok, és akkor persze, hogy...
0: De téged úgy nem fogadtak be? Mármint, hogy beszélsz magyarul, itt éltél köztünk 20 évet, vagy 15 évet, tehát hát nem fogadtak el téged?
1: Hát tudod, elején nem, utána igen. Legtöbbet szerettem a Baromi Józsi bács, nagyon tiszteltem. Persze többiekkel is jóban voltam, most nem sorolom, Weber Gyuri, meg sok-sok jó barátom szereztem. Elején azt gondoltak, ki ez a kicsi, most jött ők nekünk osztani az észt. Egyből másik focit játszott. És akkor azt adta nekem egy kicsit erőt, egy picit többet beszéltem, mint kellett, de eredmény is volt. Én nem félre beszéltem semmit. És akkor úgy alakult, hogy harcoltam állandóan.
0: Ezek után Szerbiába úgymond hazatértél, és több olyan klubnál is dolgoztál, amik a kiesés ellen mentek. Miért ilyen lehetőségeket kaptál szerinted? Miért nem kaptál egy olyat, amit fel tudsz építeni?
1: Sose nem kaptam egy olyan, sose. Érdekes kérdés nekem is. Nem tudok úgy, most már vége fele járok, van még egy 10 év, lehet, hogy annyit se. Félnek tőlem ezek a vezetők, mert erős karakter vagyok, és csak a fociról tudok beszélni, és a mai világ már nem csak arról szól. Kell egy kicsit üzletember is lenni, ezt, amit én annyira nem értettem, most már egy picit értem, miről van szó. Pénzt kell csinálni, van klubprojekte, ezt a fiatal játékos kell forszírozni, aztat, akkor veszed eztet, hogy eladsz több pénzért, stb. Én csak eredményre hajtottam, ami mai világon nem jó.
0: Lassan a végéhez érkezve, azt meg kell említeni, amit te is mondtál már, hogy azért egy kerek évforduló közeledik majd számodra. Mi az, amit lehetne neked kívánni a 60. születésnapod utánra, hogyan szeretnéd folytatni a pályafutásodat?
1: Hát most már egy picit labdára kell állni, és megnézni, hogy állnak a többi játékosok, És most már nem szabad, én is elfogadtam bármelyik munkát utóbbi éve, mert 5 év nem dolgoztam, összevesztettem.

0: Milošević Elluke, a szövetségi elnöke Szerbiában, aki most elszokott az országba, szóval ebbe is igazom volt, de nem akarok erről beszélni se, de 5 év nem adta, hogy dolgozom sehol. És akkor utána muszáj volt elfogadni bármelyik munkát, mert 5 év az 5 év. 2 gyerek, egyetemista, nem volt könnyű azt átélni, de fölálltam ebből is, ami ritka. 5 év után fölállni az nagyon-nagyon ritka és nehéz, de sikerült. És azért átvettem bármelyik csapatot, csak hogy dolgozom, hogy bizonyítom, igazságtalanság volt. És hát most szeretném egy valamit olyan kapni, hogy tudom mutatni, mire képes vagyok, mert
1: ez... Akár Magyarországon is most már?
0: Bárhol, én nem választom, bárhol, engemet azt nem zavar. Mert tudod, ezt, amit utóbbi időben csináltam, az legnehezebb a fociba. Csapat szétesett, kiesik, és neked van 5 nap, hogy összeállítod ezt, hogy fölállnak, hogy fociznak, és hogy nyernek. Hát ez se alapoztam őket, se én választottam őket. Ez van, öreg, old meg. És nincs időt. Most és azonnal. És én ezt csináltam, 4-szer sikeres voltam. Most is én sikeres voltam. Most, ami volt előtt, azt már annyira nem tudtam ennyi hibát javítani, amit ezek tudtak megcsinálni odáig. De ez legnehezebb a fociba, és azt gondolom, hogy ezután valami jobb jár nekem is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmat!

0: élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, Magyarország!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk Imre Balázs, Tekbal bajnok. És vannak még címei, a Tekbal World Cup ezüstérmese, illetve az első USA Challenger Cup dobogós helyezettje. Az emberből hogy válik tekbalos? Gondolom először vívó lesz.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egyébként vívtam, mikor általános iskolás voltam, de úgy lesz az emberből tekból játékos, vagyis igazából a saját utam az úgy alakult, hogy én a Műszaki Egyetemen végeztem, és a sport életben eléggé részt vettem, és veszek részt a mai napig, és akkor megkeresett Huszár Viktor, aki szeretett volna mutatni nekem valamit, egy titkos projektet, amiről annak idején körülbelül 10 ember tudott, és ez volt egy ilyen összeeszkábált tekból asztal, és teljesen beleszerettem az akkor kialakuló eszközbe és sportákba is, és úgy döntöttem, hogy a mérnöki pályát kicsit félreteszem, és beleteszem az időt, energiámat ebbe a sportákba, és így csöppeltem bele, és vagyok benne a mai napig is.
2: Miért volt ez ennyire titkos? Azt ugye tudjuk, hogy egy olyan ember hozta létre a Tekbolt, illetve hát ő állt mellé anyagilag, aki hát a felnőtt filmes világból jött, és akkoriban, amikor te belecsöppentél ebbe, akkor ez még egyáltalán nem volt publikus?
3: Olyan szinten nem volt publikus, hogy az Aqua World-ben volt egy lesötitített squash terem, és még az ott dolgozók se tudták, hogy mi van a squash teremben gyakorlatilag, és én külön engedéllyel lehetett elkérni a kulcsot, mert annyira féltették ezt a projektet, hogy nem szerették volna, hogy kiszivárogjon még itt a levédetések és egyéb procedúra miatt. És igen, ez még azelőtt volt, mint hogy Gattyán úr, mint befektető beszállt.
2: Dátum szerint mit írunk ekkor?
3: Ebben nagyon rossz vagyok, de ha minden igaz, akkor 2015 környékét.
2: Csak azért kérdezem, mert maga a Tekbal Szövetség az 2020-ban alakult meg, tehát még 5 év eltelt ezután a titokzatos esemény után. Mi az, ami megfogott ebben, mert a külső szemlélő szerint nem is feltétlenül kell nagyon jó futballistának lenni egy tekbolosnak, de ahhoz, hogy igazán jó játékossá váljon, hihetetlen labdaérzéknek kell lenni, baromi jól kell tudnia dekáznia, nagyon jól kell tudni labdát kezelni, elképesztő intelligenciával kell rendelkezni ahhoz, hogy a tekbal asztal másik oldalán úgy helyezd el a labdát, hogy az védhetetlen legyen.
3: Én sose voltam profi focista, igazából hobbi focista voltam, mint kis pályán, mint nagy pályán, és megtetszett az, hogy egységnyi idő alatt nagyon sokszor találkozok a labdával, nagyon sok a labda érintés, és pont azért, amiért nem is voltam annyira ügyes annak idején, nagyon intenzíven lehet benne fejlődni, és egyre több sikerélményt ér el az ember, minél többet játszik, és kicsit ilyen kompetitív. Én nagyon szeretem azt, hogyha van kihívás, és ha valami nem megy, és látom a fejlődést, és van cél, és ezért beleszerettem. De annak idején például itt a technikai készségeknél például előjött, hogy mikor elvittük a Ferencvároshoz az asztalokat, hogy ott egy ilyen edzésen kipróbálják, akkor pontosan meg lehetett mondani azt, hogy ki az, aki középpályás és ügyes, és ki az, aki csatár mondjuk, és semmi köze a finom mechanikához így a fociban.
2: Mondjuk már el, hogy milyen szabályok szerint működik a tekbal. Hány pontot lehet szerezni? Vannak-e egyéb olyan szabályok, amiket esetleg még nem ismer minden hallgatónk?
3: Hát ugye szokták mondani, hogy ennyi év után, hogyha valaki már nem hallott róla, az elég nagy probléma, tehát most már nem egy kezdetleges sportágról van szó, de ugye egy hajlított pingpongasztalt képzelünk el, és körülötte van a pálya, a játéktér. Nyilván minél magasabb szinten játszik valaki, annál nagyobb térre van szüksége, hogy elérje a labdákat, de pár alapszabály az, hogy maximum 3 érintésből lehet visszaadni a labdát az ellenfél térfelére. Ez igaz az egyénire, illetve a páros játékra is. Párosban annyi, hogy egyet kötelező passzolni, és az egyiken alapszabály, amire szoktunk figyelni mondjuk egy egy kezdő edzésnél, hogy kétszer ugyanazzal a testrésszel nem lehet hozzáérni a labdához, és nem lehet átadni a labdát. Ez azért fontos, mert általában mindenki egylábas, mondjuk egy jobblábas játékos mindig jobblábbal szeretné visszaadni, és hogyha valaki játszik a sportággal, vagy az eszközzel, akkor kénytelen használni a gyengébbik lábát, ezáltal folyamatos fejlődési kényszer alatt van, hogy mondjuk a bal lábát, vagy a jobb combját, vagy a fejét is használja, és anélkül nem lehet megélni benne.
2: Tehát akkor önök ilyen developer játék, tehát hogy mindig az a testrészed, vagy az a szervet is fejlődik, amivel korábban nem használtad a labdát.
3: Igen, illetve hogyha ugye az első lépés az, hogy megtanulod a szabályokat, átjázd a túloldalra a labdát, utána, hogyha ez megvan, akkor egyre jobban tudsz felmenni, úgymond így a plexi környékére, ahonnan tudsz támadni. Utána arra fogsz figyelni, hogy egyre erősebb labdákat adj, hogy az ellenfél nehezebben tudja visszaadni. És hogyha ez megvan, akkor valószínűleg olyannal játszol, aki hasonló kvalitású, mint te, tehát akkor már vissza fogja tudni neked adni mondjuk jobb oldalról a labdát, ezért elkezdesz gyakorolni a bal oldalra, hogy például a bal lábadat is fejleszt, hogy színesebb legyen a játékod. Tehát ennek tehát határa a csillagos ég, hogy te melyik testrészeddel, hogy tudsz támadni, melyik oldalról. Később aztán jönnek a rövidítések, tehát aki szeret focizni és kicsit technikásabb, az nagyon-nagyon élvezi ezt a játékot.
2: A plexi az a háló?
3: Az a plexi az a háló, igen, az egy merev háló, átlátszik, és azon is pattanhat a labda, vagy...
2: Hány pontot lehet kell szerezni?
3: 12 pontig megy egy szett, és általában a versenyeken 2 nyert szettig tart a küzdelem.
2: Ez mennyi ideig tart egy meccs? Függően attól, hogy milyen képességűek a játékosok, persze gondolom.
3: Igen, most a profi versenyeken, a nemzetközi szinten is egy olyan 20-30, inkább 30 percet szoktak rászámolni, mert nagyon sok 12-10-es szett van például. Fontos megegyezni, hogy csak a döntő szettet kell 2 ponttal megnyerni, tehát lehet 12-11, 11-12, majd a döntő szett akár 18-16 is, illetve időkérés, akkor ilyen injury break. Tehát
2: ivószünet?
3: Ivószünet nincs, és egyébként VAR van, bizonyos versenyeken challenge-nek hívják, mikor röve van kamerázva felülről a pálya, mert nagyon gyors a játék. És
2: mit szoktak varozni, hogy hozzáért az asztalhoz még, tehát csúsza volt, vagy nem érintette az asztalt, vagy hányszor ért hozzá a játékos, esetleg többször, ami tiltott?
3: Általában a csúszát szokták, ugye, hogyha az asztal érére pattan a labda, és az lefele menő ívet ír le, akkor az kicsit ilyen szerencsefaktornak minősül a techballba, tehát hogyha hagyjuk lepattanni, akkor újra játsszuk a pontot. És sokszor van vita abból, hogy egy gyors labda az most csúsza volt, vagy egyébként az asztal felül, a végén, a felületen csúszott meg. Tehát általában erre szokták kikérni a challenge-et, illetve arra, hogy a plexi vonalán túlról nem lehet pontot szerezni, és a játékos átnyúlt, amikor az érintés pillanatában, valamik testrészsel, vagy nem. Tehát ilyenekre szokták általában kikérni.
2: Amikor megnyerted a magyar bajnoki címedet, akkor hányan indultak?
3: Hát ez már időszámításunk előtt volt. Most, hogy jöttem, megnéztem 2017-ben. Hát több mint 20 csapat indult, de azt tudni kell, hogy Szepesi Robi barátommal mi párosban indultunk, és mi nem voltunk a legesélyesebbek között nyilvántartva. Ő Dunaújvárosban él, és még mai napig focizik, én pedig Budapestről mentem, és a verseny előtt egy-két alkalommal tudtunk játszani, és gyakorlatilag mindenkitől kikaptunk. Magunkat olyan negyedik helyre rangsoroltam akkoriban, így erős sorrendben, viszont ott a versenyen mind a kettőnkből előjött egy olyan üzemmód, hogy gyakorlatilag minden labdáért mentünk, egymásért küzdöttünk, és ez volt az a plusz, ami miatt meg tudtuk nyerni akkor a magyar kvalifikációs versenyt, és képviseltük hazánkat az első techball világbajnokságon.
2: Na, az milyen volt?
3: Ez fantasztikus érzés volt. Ez egy techball történelmi pillanat volt gyakorlatilag Budapesten a Fradinak a kézilabda csarnokában volt ez a verseny, és
2: Elek Gyula csarnok.
3: Így van, teltház volt, és akkor volt először, hogy nekünk mondták a Ria Ria Hungária Rigmust, és egyszerűen libabőrös volt az ember, tehát akkor volt először közvetítve, nézték online, nagyon magas kvalitású sportolók eljöttek külföldről is, például nigériai Kanu, vagy William Gallas, ő azóta ugye már itt van Magyarországon, tehát hogy ilyen labdarúgók, sztárok néztek minket, illetve a magyar közönség az mai napig itt a szemem előtt van.
2: Az, hogy ennek a sportágnak a arca Ronaldinho, az azért elég sokat elmond arról, hogy a tagball mennyire lehet népszerű a világban. Mennyire az?
3: Én úgy gondolom, hogy az. Szerintem már nincs olyan ország a világban, ahol ne lenne tagball asztal. Nagyon-nagyon sok, hát több mint 30-40 szövetség van a világban, ahol van valamilyen szintű tagball képzés, tagball versenyek, tehát azért nagyon sok mindenki foglalkozik már ezzel, és ugye nincs olyan világsztár, akinek ne lenne már otthon gyakorlatilag tagball asztal, vagy ne láttunk volna róla tagballos videót. Tehát például Lionel Messinek is van otthon, és őt se kérték meg, hogy most itt van x millió euró, adunk egy asztalt, és akkor posztolj vele Instagramon, tehát ő szeretett volna.
2: És a feleségével játszik?
3: A kisfiával játszott annó, de már több éve volt, azóta lehet már jobban megy neki. De például, amikor a Paris Saint-Germainbe igazolt, akkor az első PSG-s mezben való pályára, edzőpályára való lépésénél például tagballozott. Tehát, hogy ilyen magaslatokig eljutott hazánkból egy sporteszköz, ami fantasztikus érzés, és igen, hát Ronaldinho a legjobb arc ehhez a sporthoz, hiszen technikás, nem kell bemutatni, mindig fülig ér a szája, és otthon van neki a kertbe, és nagyon sokszor tesz fel kis videót, hogy a haverokkal játszik.
2: Imre Balázs tagball bajnokkal beszélgetünk, és magának a sportágnak szerintem a social media, ami úgy nagyjából a sportággal egy időben kezdett terjedni, tehát ilyen 13-14 környékén robbant be tulajdonképpen a Facebook, aztán később jött az Instagram, még később jött a TikTok. Hihetetlen jól használja a sportág a social médiát, ahogy én érzékelem.
3: Igen, hiszen az egész sportág egy szexi, trendi dolog. Szerintem, tehát ahogy kinéz az asztal, és kapott Red Dot díjat többek között, amilyen modern a szabályrendszer, és folyamatosan fejlődik a játékkal egy időben, úgy ezek a kis videók, amik kikerülnek, eladhatóak, és így a nézettséget így generálja önmagának, hiszen akinek van asztal, vagy elmennek a spanok játszani, úgymond, felveszik, és mindig vannak olyan pontok, amiket az emberek feltesznek a social media felületre, és csak úgy tovább kell osztani. Vagy ha nagyobb, kisebb-nagyobb klubokról beszélünk az egész világban, nagyon sokszor felteszik a felületükre, hogy tagballoznak a játékosok, és mennyire élvezik. A legtöbben nyilván ilyen freestyle jelleggel, hogy hozzáérnek az asztalhoz, lehet, hogy nem cserélgetik a lábat például, de ez a lényege, hogy ne csak a versenysport része legyen meg, hanem ez a kikapcsolódás. Ha lemegyek a Balatonpartra, és ott vagyunk ketten, akkor ne kelljen még 6 embert összeszedni egy kispályás focihoz, hanem akkor ketten játszunk. Vagy ha 4-en, akkor 2-2-be, és sörmeccseket, most mondtam valamit. Tehát ez a szép ebben, hogy igazából kis helyigényű, nem kell hozzá túl sok minden, egy labda, illetve mert nagyon sok helyen ki van téve ugye tagball asztal a kültére, és akkor lehet játszani, és így generálja a nézettséget és a játékélményt.
2: Meg lehet ebből élni?
3: Jó a kérdés. Korábban...
2: Fogalmazunk úgy, hogy van, aki megél.
3: Van, aki megél, ugye ez is ilyen kicsit ilyen hullámzó volt. Mi, mikor VB második helyet szereztünk, akkor nem nagyon volt pénz így a sportban, utána kezdett egyre több pénzdíjas verseny létrejönni. Amerikában, amikor megnyertük a versenyt, akkor például annyit lehetett nyerni, hogy visszajött az utazási díj. Tehát az, hogy most nekem még kenyér legyen belőle az asztalon, az nem működött. Viszont volt olyan időszak 2-3 éven keresztül, hogy olyan intenzív volt a versenynaptár, hogy be lehetett ütemezni, hogy ki melyik, tehát mind a teniszben, ki melyik versenyre szeretne elmenni, körülbelül kalkulálni, hogy most világranglista szerint, illetve nevezőszám szerint ki hol végez, és hogy jön ki jobban a matek, meg tud ebből élni az ember. de most azt látom, hogy mint versenysportoló szerintem egy 3 ember tud megélni belőle a világon.
2: Lehet valahol olimpiai sportág a tekban?
3: Én úgy gondolom, hogy igen. Én ebben hiszek, illetve akik a sportág közelében vannak, ebben hisznek, ezért dolgoznak. Én úgy gondolom, hogy ahogy fejlődik és változik az olimpiai program is, illetve a sportágak is, úgy ennek a techballnak létjogosultsága van, hiszen rendkívül látványos és trend, és mégis foci alapú. Tehát egy jó kommentátorral egyébként könnyű megérteni, illetve el tudja adni úgy ezt a mérkőzést, hogy ez tényleg lebilincselő legyen, és oda szögezze az embert a tévéképernyőjére elé.
2: Van Magyarországon ilyen kommentátor?
3: Hát szerintem most is olyannal beszélgetek, aki el tudná ezt adni, de szerintem nagyon sok jó kommentátor van Magyarországon, és egy-egy jó szakértővel biztos, hogy élvezetes lesz. Volt is már tévében nagyon sok közvetítés, pozitív visszajelzéseket hallottam, és én nagyon-nagyon szeretném, és bízom benne, hogy ott legyen az egyik következő olimpiai programban, amiben lehet.
2: Tehát, hogyha 3 ember van a világon, aki meg tud élni ebből, akkor azt szűröm le, hogy te nem vagy a között a 3 ember között, mert hogy magán emberként is céget vezetsz, más dolgokkal is foglalkozol, mikkel?
3: Ugye én a mérnöki pályát kicsit szüneteltettem a Techball miatt, akkor a Techball Kft-be dolgoztam, ugye a sportág felépítésével foglalkoztam, közben létrehoztam egy sportegyesületet, ami üzemelteti a Műegyetemi Villanyfényes Bajnokságot. Ez tudomásom szerint Közép-Európa legnagyobb kispályás bajnoksága. Itt több mint 2400 játékos focizik. Gyakorlatilag éjjel-nappal egy 228 csapatos bajnokságban, kispályás bajnokságban. Erre nagyon büszke vagyok. És emellett egy rendezvényszervező cégem is van, illetve dolgozok egy alapítványnak, akikkel sportprogramokat viszek állami gondozásban élő gyerekekhez, gyermekotthonokba, illetve mit is csinálok még? Amíg van valami, csak elfelejtettem.
2: Bekerült az egyik kereskedelmi tévé, hogy szokták ezt mondani? Ez valóságshó, vagy ez túlélő show, ez az Exatlon, vagy van ennek valamilyen tipikus neve, ahogy a filmpiacon meg lehet vásárolni ennek a licencét?
3: Hogyha így hívnák, akkor biztos, hogy nem mentem volna el. Én inkább úgy szoktam mondani, hogy sport reality.
2: Sport reality.
3: Engem a techball eredményei miatt hívtak be annó castingra, és találtak alkalmasnak, hogy a bajnok csapatot képviseljem, és a sport miatt mentem, tehát én nem tartom magam egy reality szereplőnek, egy ilyen trash műsorba biztos, hogy nem mentem volna el. Én próbáltam a sport részét megfogni, és minden mást háttérbe szorítani, de igen, az a lényege, hogy sportolnak vagy versenyeznek a civilek és a bajnokok, és hogy az adott problémákat összezárva gyakorlatilag hogy oldják meg, kiből mit vált ki a folyamatos stressz helyzet, illetve a sportolás, és erről szólt a Dominikai Köztársaságban ez a műsor.
2: Láttam egy beszélgetést, a műsorvezetőnek van egy saját podcastje, nem tudom, hogy hívják, az ő világa, és abban arról beszélgettek a résztvevők, hogy minden nagyon klassz, de amikor toaletre kellene menni, azok hát alsó hangon is nem sorjáznak a Dominikai Köztársaság partvidékén. Ezt hogy lehet megszokni?
3: Igazából úgy kell elképzelni, hogy a versenypályák egy viszonylag nagy területen helyezkednek el, így a Dominikai Köztársaságban, és nem települések, városok vagy faluk mellett, hanem tényleg így az erdőben, vízparton, itt-ott, ahol nincsen kiépítve semmilyen csatornázási rendszer, tehát az emberek a természet lágyulén végzik a kötelezettségeiket. Szerintem ez fejben dől el, illetve aki mondjuk jelentkezik ebbe a műsorba, vagy meghívják ebbe a műsorba, vagy elmegy, mint munkatárs, vagy mint műsorvezető, az pontosan tudja, hogy mire vállalkozik, vagy ha nem tudja, akkor azért érdemes informálódni a műsor adta nehézségekről, és akkor felkészültem menni. Tehát akinek ez komfortzónán kívül esik, az ne menjen.
2: Szerintem. Találkoztál olyan kihívással, amire, hát ahogy szokták mondani, gondoltam, na ezt nem gondoltam volna.
3: Mikor a műsorban voltam, akkor két és fél hónapot voltam, versenyeztem, és még maradtam 2 hetet, és a legnagyobb nehézség az az volt, hogy a idegen emberekkel való együttélés. Tehát mikor össze vagy zárva, 0-24, nem is tudom, 8-an voltunk, 8 emberrel, 8 különböző emberrel, néha az embernek saját magát is nehéz elviselni, vagy adott esetben egy főt otthon, vagy 2-t, de 8 teljesen idegen azért az nehéz. Mikor reggeltől estig forgatás, verseny, forgatás, és gyakorlatilag csak ebből áll a nap, erről tudsz beszélgetni, ott azért kijönnek az emberi dolgok, és még az elején így mindenki erőt vesz magán, hogy próbálja a jobbik oldalát hozni, hogy ne legyen kellemetlen a másiknak adott esetben, de ahogy telik múlik az idő, mindenki fáradtabb, úgy egyre jobban elfelejti ezt, és akkor jönnek a viták és a konfliktusok, amire adott esetben a tévénéző is kíváncsi.
2: Amikor versenyzőként voltál jelen, akkor milyen pozícióban végeztél, vagy végig tudtad csinálni magát a versenyt?
3: Az én évadom az valahogy decemberben kezdődött, és májusban lett vége, tehát viszonylag hosszú időtartamú volt, és akkor az volt a műsornak a koncepciója, hogy mindig, mikor kiesik valaki, akkor időközönként feltöltik új arcokkal, és így rotálják az embereket. Nyilván van, aki végig tudja vinni ezt az időszakot, van, aki nem. Én akkor úgymond ilyen feltöltés voltam itthon, és az első férfi feltöltés voltam, és mentem ki talán februárban a műsorba, és a döntő szakaszig jutottam el. Most ott hanyadik lettem, azt nem tudom, nem végeztem az első háromba, tehát valahol ilyen 6.-7. környékén még ilyen összeköltözési rész előtt estem ki, de pont elég volt egyébként.
2: Ez mennyire fizikai, illetve mennyire mentális megpróbáltatás maga a verseny?
3: Mind a kettő, ugye aki ismeri a műsort, vagy látja, az elképzelheti a pályákat. Hát azok sokkal nehezebbek élőben, mint amilyen a tévéképernyőn keresztül. Nyilván a tévéképernyőnél mindenki mindent nagyon gyorsan tud csinálni, és egyből ledobja a célt. Én ugye 1.90 vagyok, tehát a pályák nem nekem voltak optimalizálva, maradjunk ennyiben, illetve akkor is már ugye 30 plusz voltam, és a 18 éves fiatalokkal elég nehéz volt felvenni a versenyt. Így próbáltam fejben erős lenni, és túltenni magam azon, hogy a pálya futós részén valószínűleg később fogok kijönni, viszont szerintem jobban dobok, mint a többiek, és ezáltal tudom kompenzálni a hátrányomat. Így ezt volt nehéz nekem összerakni fejbe, hogy ne csúszak szét azon, hogy a 18-19 éves kisgyerekek hamarabb kiérnek, mint én, és hogy bízzak magamban, hogy higgadt tudok maradni, és ahhoz képest, önmagamhoz képest szerintem ez elég jó sikerült.
2: De ezzel nem bácsiztak?
3: Nem, az öreg nem vagyok, tehát akkor 30 eleje voltam, nem bácsiztak, de jó eső érzés volt látni, hogy mikor tehát ők dobáltak, én odaértem, akkor éreztem, meg láttam, hogy azért megremegnek, hogy na kiértem én is, és akkor ők még nem dobták le a totemet, vagy a karikát nem dobták le a célra. Tehát ebbe bíztam, és az is jó volt, hogy utána volt egy ilyen All-Star évad, és többen rám írtak, hogy segítsek nekik így a felkészülés azon részében, hogy mentálisan és fejbe hogy lehet ott lenni, és hogy lehet higgadtnak maradni, ami amúgy nagyon fontos.
2: Emberi kapcsolatok, barátságok, szerelmek kialakulnak egy ilyen hosszú együttlét alatt?
3: Igen, na most ez olyan, hogy az ember, ahogy így idősödik, úgy egyre kevesebb ideje van a saját régi barátaira és haverjaira is. Na most ez itt is igaz, tehát annyira intenzív volt az a bent együtt töltött idő, hogy mikor kijöttünk, minden héten találkoztunk, aztán 2 hetente, aztán közös karácsonyi húzás, és ahogy a dolgok lenni szoktak, ez is így egyébként elapadt. Tehát mindenki visszacsöppent a saját kis életébe, és éli mai napig a világát. De hál' Istennek egy-két mondhatni barátot sikerült megmenteni úgymond ebből a műsorból, és van olyan, akivel napi szinten szinte beszélek azóta is, és talán ez a legnagyobb hozadéka ennek a műsornak, hogy találkoztam olyan értékes emberekkel, akikkel ugye a sport, mint közös pont megvan, és még így az emberi értékrendek is stimmelnek.
2: Imre Balázs Techball bajnokkal beszélgettünk, és említetted, hogy egy alapítvány segítségével, amelyben benne vagy, próbáltok nehéz sorsú gyerekekhez sportot eljuttatni, a sport most így idézőjelben természetesen. Ott milyen fogadtatásban részesültök a gyerekek által?
3: Hogyha nevé lehet nevezni az alapítványt, akkor ez a Gattyán alapítvány egyébként, és az alapító még a Covid előtt 40 intézménynek adományozott Techball asztalt, és ugye a Techball asztalt, ha leteszik, akkor nem minden esetben tudják azt rendeltetésszerűen használni a gyerekek, és kerestek egy olyan személyt, aki életet tud lehelni ezekre a Techball asztalokra, és megkerestek engem, hogy javasoljak valakit. És sajnálatos módon senki nem vállalt ezt a projektet, és nagyon felidegesítettem magam ezen, és úgy voltam vele, hogy akkor én megmutatom, hogy meg lehet ezt csinálni, és azóta edzőket küldök a vidéki intézményekbe, nagyon sok regionális techball verseny van gyermekotthonok között, nagyon sok országos gyermekotthonok közötti techball kupát szervezek, és van olyan gyerek, aki már 5 éve van a kezeim alatt, ma már a legnagyobb Techball Egyesület itthon leigazolta, és a Techball miatt nemzetközi versenyekre tud elmenni. Például a most 2 srác a Bicskei gyermekotthonból, és gyakorlatilag lassan a világ elitjébe tartoznak. És azok az emberek, akik annó nem hittek ebbe a projektbe, és ezekbe a gyerekekbe, nagyon sokan rám írtak, és azóta jönnek oda, hogy úristen, nem is gondolták volna, hogy ezt ki lehet hozni belőle. Sőt, olyan is van, aki visszautasította ezt a projektet, és azóta az én gyerekeimmel szeretnének például vegyes párosban indulni nemzetközi versenyen, mert olyan szintet képviselnek. És ugye az a jó, hogy nekik ott van a techball asztal az intézményen belül, és mit csinálnak nyáron? Reggeltől estig sötétedésig techballoznak, ami szerintem a mai fiatalságban kihalt már, mert mindenki a telefont és a számítógépet pötyögi, de nekik ez a lehetőség sokszor nincs meg, sőt, pláne internet kapcsolat, és például Bicskén van olyan, hogy már 4 techball asztal van ott, mert annyian játszanak reggeltől estig, és hihetetlen milyen ügyes gyerekek vannak. Van olyan 14 éves kisrác, vagy 13, már profi mezőnbe kell elindítanom itthon, mert és világklassz is lesz.
2: Egy olyan emberrel beszélgetek, aki boldog, kiegyensúlyozott, és semmit nem csinálna másként az eddig életéből?
3: Szerintem igen. Én úgy gondolom, nyilván vissza lehet gondolni, hogy bizonyos dolgokat máshogy csinálna az ember, de minden döntésnek megvolt annak idején az oka, hogy mit, miért úgy döntöttem. Én nem gondolom, hogy a múlton rágódni kell, még hogyha valami hibának tűnik mai fejjel. Előre kell tekinteni, és újabb célokat kitűzni. Én ebbe hiszek, én így élem az életem, és én úgy gondolom, hogy boldog vagyok most.
2: Imre Balázs, köszönjük szépen!
3: Én is, köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Hőrán tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Blackboard! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 6 óra 5 perc a pontos idő, július 23-a van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát rendhagyó lesz ez a reggel, mert én azt gondolom, hogy ilyen felállásban még eddig nem voltunk itt a stúdióban. Szuper Levente, Marosán György és Szabó Szilvia, Németh Kornél, Gyurta Gege és Big Falvi Tamás szerkesztőnk jól megérdemelt pihenőjüket töltik. Nagyon sokat dolgoztak az elmúlt időszakban.
2: Nézőpont kérdése, jó reggelt, üdvözlök mindenkit. Hát én ezt úgy nézem, hogy itt hagytak egyedül hagytak a csütörtök reggel, hol vannak a kollégáim?
3: Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok!
1: Igen, jól esik, nem levi azért, abszolút, hogy így...
2: De hát azért megkönnyebbültem, mert ugye tegnap küldték a képet, az egyik ők a török tengerpartról, a másik az olasz tengerpartról, most egyedül lesz, legalább hangmérnök lesz, tehát megnyugodtam, amikor a bejáratnál megláttam Szuper Levit utána téged, úgyhogy nincsen nélkülözhetetlen
1: ember. Nem maradsz egyedül.
2: Így van. És hát Józsi is itt van természetesen,
1: hát, hangmérnök. Hát József hangtechnikusunk, így van. Hányadik reggeled? Józsi harmadik. Úgyhogy ő már rutinos reggel. Nem tudom, mennyire volt könnyű felébrednetek ezen a csütörtök nyári reggelen. Levi?
3: Most egy kicsit igen, elvitt a dartsnak a World Match Play, az éjfél után fejeződött be az utolsó meccs, de
2: nem hiszem.
1: Hát erre válaszra nem számítottam, hogy minden másod, egy dartsot néztél.
2: Mindent néz. Hát
3: igyekszem mindig megtalálni azt a pici rést, ahol lehet sportot nézni. Legyen az tenisz, foci, dárt, kézi, tehát bármi.
1: De végre nincs NHL, Levi, tudnál aludni éjjelente.
3: Végre, hát alig várom, hogy újra kezdődjön.
1: Hát
3: de
1: okay,
3: és most is van, tehát történések vannak, cserék vannak, stb., úgyhogy azért vannak dolgok.
1: Amit... És mondjuk éjjel meccset nézel, vagy bármi sportot, akkor napközben nem kell aludnod? Vagy most keveset alszol, vagy megoldod?
3: Keveset, de az nagyon minőségi.
1: Az mit jelent?
3: Hát, hogy rá kell koncentrálni arra, mielőtt elalszol, hogy ez egy minőségi pihentető alvás lesz, tehát az alvás is egy olyan dolog, amire készülni kell, és nem csak úgy van, hogy na akkor lefekszel azt annyi.
1: És te ezt kialakítottad magadban? Tehát ez
3: igen, szépen
1: tudatos...
3: a légzésbe állítjuk, én tudatosan a gondolatokat eltereljük, hogyha van negatív, akkor abszolút pozitív irányba, picit átgondoljuk a következő napot szépen nyugodtan, és akkor már szépen a légzéssel együtt észre se veszed, és simán elalszol.
1: És ezt mennyi ideje csinálod egyébként?
3: Na már jó néhány éve. Tényleg? Tehát azért ezt megtanították rendesen Észak-Amerikában, ilyen alvástechnikát, légzéstechnikát, aztán arra itt rátanultam még itthon. Ott ugye nagyon sok utazás, időeltolódások, ugye az időzónák közötti utazások, repülőn, buszon, bárhogy, ismeretlen környezetbe, szállodákba, stb. Tehát, hogyha nem tudod megtanulni azt, hogy te hogy pihent ki magadat tudatosan, és ebbe az alvás is beletartozik, tehát a tudatos alvás, a tudatos pihenés, akkor nehéz karriered lesz, a profi sportoló akarsz lenni.
1: Hát meg ezzel hát órákat lehet spórolni, vagy nyerni.
3: Ez pedig nem? Megmaradt, persze. Uh-huh. Tehát, hogyha rákoncentrálsz, arra tudod mondjuk, hogy 5 órád lesz aludni, de rákoncentrálsz arra, hogy az most pihentető lesz, és úgy indulsz neki az alvásnak, akkor az pihentető lesz.
1: Azt a mindenit. Gyuri?
2: Ez annyira, amikor még nem mondta ki Levi, hogy ezt Észak-Amerikában sajátította el, szinte biztos voltam benne, mert annyira tapasztalható, Levivel most már egy párszor beszélgettünk adáson kívül is, hogy amit abban a világban, abban a kőkemény profi világban tanult, elsajátított, azt az egész életében tudja hasznosítani. Tehát azért Magyarországon nem sok sportolótól hallottuk azt, hogy ilyen szinten tudatos legyen, hogy az alvásra is. És ott gyakorlatilag az ébrenlétre, biztos vagyok benne, nyilván olvasok is NBA, NHL, hogy milyen, hány edző dolgozik, hogy milyen tudatos az edzésmunka. De hát az nem ér véget, az a profi státusz az edzésmunkával, amire mi itt Magyarországon azt hiszük, hogy ott véget ér abban a másfél órában, amíg edzünk, esetleg még utána van egy masszőr, az is profizmus, hogy hogyan masszírozik, és akkor nagyjából itt véget ért. És most halljuk Levitől, hogy az alvás, nem úgy otthon mit kell csinálni, hogyan kell elaludjon. Tehát ez fantasztikus.
1: Hát meg ez kőkemény, hogy mondjuk egy kézilabdázónak, futballistának mondjuk itthon, vagy a világban van heti két meccs általában, vagy a szerda csütört a hétvége, de amit mondasz az NHL-ben, országokon átívelő meccsek vannak, utazás, időeltolódás, tehát az brutális.
2: És annyira intenzív minden nap, hogy nem lehet egy óra se, ami ne legyen tudatos.
3: Ami nincsen megszerkesztve, igen. Mert aztán az egy dolog, hogy mit csinálsz a pályán, és tényleg mondtad, hogy edzés van, bemelegítés, aztán nyújtás, masször, videózás, stb. De igazából az a fontos, hogy mi történik veled a pályán kívül, amikor nincs edző, nincs aki felügyelje rád, és aki az utasításokat adja. Tehát, hogy te mit csinálsz a pályán kívül profi sportolóként, hogy tényleg betartod-e azokat a dolgokat, amik szükségesek ahhoz, hogy te jó legyél, hogy megismerd a testedet, a lelkedet, minden egyes porcikáját, hogy te aztán ki tud hozni abból, amit van a legjobbat.
1: Mert hogy ezzel meghosszabbodik a pályafutásod, több pénzt keresel, tehát mindennel összefügg, nem? Tehát
2: meg jobb teljesítményt tudsz leadni. Ja, tehát van, igazából a klub ki akarja használni a testedet, meg te is a saját testedet, hiszen abból élsz, nem? Tehát ez ennyire egyszerűen materiálisan is nézhetjük.
3: Meg utána átadni, tehát én annyi mindent adok át ebből a családomnak, de nem csak a közvetlen családnak, hanem tehát a tágabb családnak, a baráti körnek, tehát azt az életformát, azt azért könnyű átadni, hogy az ember, hogyha jól érzi magát, akkor az hogy működik, és mitől van.
1: Igen. És még mondj ilyet, Levi, mit adsz át? Mondjuk alvás technika, oké. Okay. Mi még így a tudatos életmódodnak a része?
3: Hát táplálkozás, tehát életmód, abszolút, hát meg igazából, hogy is mondjam, a stresszmentes életre való tudatos nevelés és felkészülés. Ezt tudom, hogy érdekesen hangzik, és olyan utópiának, de tényleg itt ezek azok a technikák, amiről beszéltem, az alvás, a légzés. Hogyha valami olyan van, akkor tudd a saját kortizol szintedet uralni és szabályozni. Nehezen hangzik, de tényleg. Meg hogy neked mi a jó... tápanyagokról beszélek. Mi az, ami neked tényleg jó, akár az étrend kiegészítők szintjén, akár csak sima étkezés szintjén, mert minden ember más. Nem működik az a dolog, hogy most akkor a szomszédnak, a havernak ez jó, akkor nekem is jó. Nem, tanulmányozni kell magunkat, tesztelni kell magunkat, figyelni a pici apró reakciókat, hogy a tested, a lelked hogyan reagál bizonyos szituációkra, és ezekre a pici apró jelekre, főleg saját magadra nagyon kell figyelni.
1: Nekem egyszer valaki mondta, hogy az NHL-ben, NBA-ben három dologra figyelnek a sportok, és három embernek fizetnek. Az egyik a szakács, vagy ez a, aki főz neki. A másik, azt hiszem, hogy az erőléti edző, de nem vagyok benne biztos, és a harmadik, mint hogy ezt az alvás dolgot mondták volna. Tehát, hogy ez, erre nem sajnálják a pénzt, mert amit mondtatok, hogy minőségi idő.
2: Még itt én úgy érzem, hogy inkább gondolkodat. Van egy gondolkodásmód, és annak vannak leágazás, hogy az táplálkozás, alvás, és én ezt érzem rajta is, hogy mi az, amit át tudsz adni. Ha a gondolkodásmódot átadod, azt a rendszert, onnan azokat a kis leágazásokat már nyilván azt lehet szerkeszteni.
3: Persze, mert van egy út, aztán annak az útnak vannak különböző elágazása, de mindenki mehet ugyanazon az úton. Igen. Mert mindenki teljesen más. Máshogy reagál le egy felkészülési időszakot, egy meccset. Tehát másfajta stressz szinteken élünk, de ahogy tényleg jól mondod, van egy séma, van egy gondolkodásmód, aztán te abból úgy és azt hasznosítasz, amit tudsz és szeretnél, ami aztán téged, hogy is mondjam, sikeressé tesz, boldoggá tesz inkább. Ha boldog vagy, akkor sikeres vagy.
1: De jó volt látni, hogy volt a Levinek a bejutása egy kis probléma, és ez szépen úgy lenyugodtál.
2: De nem ez nagyon jó volt, mert idegesnek láttam. Én nem is tudom elképzelni, hogy ő lehet ideges. Nem, mondjuk kontroll alatt tartotta.
1: Igen, köszönjük szépen.
3: Mert csak azért volt vicces, minden második alkalommal van valami gigszer.
2: De... Igen, tehát csak a hallgatók kedvéért azért nem könnyű bejutni az épületbe, és hogyha valaki esetleg nincs leadva a neve, hogy érkezik, akkor...
1: De Gyuri, te azért Kornéllal sok időt töltesz együtt, azért ő máshogy kezeli a stresszt, nem? Kicsit jobban kijött volna a sodrából.
2: Lehet, hogy ők vicceltek meg minket, vagy engem, hogy még Levi se juthasson be az épületbe, tehát hogy mindenképpen egyedül maradjak.
3: Tesztelni, hogy mikor fogok eldőlni.
2: Ideges voltál, de nem engedtek volna, lehet, hogy én még idegesebb lettem volna.
1: De most már nyugodj meg, Gyuri, itt vagyunk vele.
2: Én tudod, hogy mikor nyugszok meg, amikor reggelizünk. Tehát még nincs reggel. Na, de nem, akkor egyébként nyugodt.
3: Akkor hírek.
2: Igen. Nem, nyugodt vagyok, örülök, hogy itt vagytok. Működik, hát nincs nélkülözhetetlen ember, működik kornélek nélkül is. Most ezt azért merem még mondani, mert még alszik. Még alszik szerintem.
1: Igen. Majd felébred szerintem, belehallgat a műsorba. Július 23-a van, csak pár szolgálati közlemény. Mondjuk el mindenképpen, hogy ma 50 esztendős Polgár Judit, minden idők legjobb magyar női sakkozója, ugye kimondhatjuk, akinek a neve egyébként felmerült ugye közösségi elnök jelöltként, de Judit nagyon elegánsan visszamondta. Balzsai Károly 47 esztendős, a kövívóról szó, és ma 77 esztendős az édesapja, szintén Balzsai Károly, úgyhogy őket is Isten éltesse. Pap Nikoletta 30 éves, Európa bajnoki bronzérmes kézilabdázóról van szó, és Molnár Endre olimpiai bajnok vízilabdázónk 81 éves. Hallgassanak bennünket, mobil applikáción FM. Ennyi. 105.9, telefonszámunk 0-30-55-55-605. Gyuri, kitaláltál egy nagyon jó kérdést, hogy mire várjuk a hallgatók válaszát SMS-ben.
2: Igen, most ugye erről beszéltünk, és adás előtt is poénkodtunk, hogy kornél, biki, gege nincsen, hogy van-e nélkülözhetetlenség? Tehát most a hallgatóknak a mindennapjaiban van-e olyan személy, aki által megakad az adott munka, ami nélkül nem tudja elképzelni. Most itt ugye beszélhetünk arról, akár világbajnokságnak vége lett, hogy ez a francia válogatott ugyanaz lenne Mbappé nélkül, vagy pedig, hogyha Dembélé, Doué és Matéta lenne a pályán, akkor ugyanígy működnének, vagy egy spanyol válogatott Rodri nélkül.
1: Hogy... Hát vagy mondjuk el a legendákat, például a horvát válogatott milyen lesz Modric nélkül, a portugál válogatott Ronaldo nélkül, Argentina Messi nélkül, mert vélhetően nekik az utolsó VB-jük volt most.
2: Vagy esetleg, mikor elindulok Batonyáról Békés Csabára, és a edzést tartani, és a szokásos, a megszokott helyemen megiszom a kávét, és hogyha nem az a felszolgáló hozná ki, akivel egyébként megbeszéljük az előző napi eredményeket, vajon olyan jó edzést tartani-e Békés Csabán, mint amikor ő hozza ki a kávét? Lehet, hogy nem, mert boldogság hormon termelnek azok a poénok, amiket ő mond, hogy a mindennapi életében hallgatóktól várjuk az ilyen személyeket, akik meghatározzák az adott napi teljesítményüket, hangulatukat.
1: Oké, szóval 0-30-55-55-605. Levi, neked mi van olyan rituáléd, ami nélkül mondjuk a napot felborul, hogyha az kimarad?
3: Már nincs. Én szakítottam ezekkel úgy nagyjából az utolsó világbajnokságomon, tehát én babonás, nem tudom, hogy babonának nevezzük akkor annak, de mint olyan sok sportolónak nekem is megvoltak a szokásaim, hogy veszük fel az oknit, stb. Tehát mérkőzéseken, de ezt egy pillanat alatt el tudtam engedni az utolsó VB-ben, ahol úgy játszottam, hogy már nem volt klubcsapatom, tehát hogy kihagytam egy szezont, és akkor a VB-re még visszacsábította a kapitány, és ott eldobtam ezeket, és olyan jó érzés volt megtapasztalni, hogy tényleg nem nagyon segítettek, tehát hogy ezekre figyelni fárasztó. Tehát ez egy olyan VB volt, ahol nem volt ugye nagyon felkészülésem előtte, csak egy ilyen gyors, és nagyon-nagyon fáradt voltam. És ezeket a szokásokat, a jól bevált mozdulatokat, bemelegítés sorokat, a pályán mit csinálsz meccs közben, mik azok a mozdulatsorok, amiket te végigviszel, és akkor ott, hát csináltam, elfáradtam benne, mert nem voltam edzésben.
1: Elincsen játékosok, babonások egyébként?
3: Ó, hát... találkoztam nagyon sok érdekes dologgal, de hogy most babona vagy szokás, ez is azért megosztja egy picit itt a sportolói világot, de igen, tehát mindenkinek megvannak a jól bevált szokásai, ami kényelmessé teszi. Én egyébként ezt nagyon szoktam figyelni sportolóknál, akár teniszezőknél, egy szerva előtt, ki hányat pattogtat, ki hogy forgatja az ütőt,
2: és stb. És észreveszel állandóságot?
3: Mindent észreveszek. Tehát én egyébként sport közvetítéseken, meccseken, bármilyen sportágról van szó, tehát én elsősorban a testbeszédeket figyelem, a játékosok, edzők, a résztvevők testbeszédét. Ki milyen mozdulatokat csinál, felesleges mozdulatokat, vagy akár a dartsnál. Tehát mindenféle sportnál olyan szépen...
2: Elviszi, akkor nem fókuszál.
3: Olyan szépen meg lehet nézni ezeket a pici aprókat, és ha valakit már sokszor láttál, és valami eltér, akkor tudod, hogy ott valami nem stimmel.
2: Ezt nem tudom, észrevetted, de meccset is tudatosan néz. Tehát, ki az, aki egy nem tudom, Djokovic Zverev mérkőzésen, most
1: Jó, de
2: a Djokovic csak hármat pattintott a labdát.
3: Mindegyiknek, hogy Djokovic csak pattogtatja a labdát az ütőjével, és az utolsó pattogás előtt mindig megfordítja az ütőjét, és az az utolsó pattintás.
1: De szerinted erre figyel, nem, vagy ez már ösztönös?
3: És amikor ezt nem csinálja, akkor nagyon ritkán van, hogy nem csinálja mondjuk egy-egy szerva előtt, de akkor ott valami egy picit el vagy a fókusz.
1: Jó, de Nadalnál meg annyira feltűnő volt, hogyha nem akartad, akkor is láttad, hogy a haját igazítja, a ruháját, minden
3: szerva.
1: Igen, de ez már néha szerintem idegesítő
3: volt. Vizes üvegekbe állítva úgy, ahogy idegesítő volt, lehet, hogy az ellenfélnek volt az.
1: De ő neki szerinted egy ilyen megnyugtató, nem tudom, ilyen begyakorolt dolog, tehát hogy enélkül akkor...
3: Rituálé, és olyan jó egyébként a Nadalnak a minisorozatában, van erről szó, és ott azért ezt kibontják rendesen, és ő nagyon... Hogy is mondjam, tehát ő azt mondja magáról, hogy pedig soha nem volt egy ilyen babonás ember, akinek ezek úgy számítottak volna, aztán igazából ez egy ilyen kényelmi faktor rá nőtte ki magát, meg így visszagondolva rá, hogy tényleg, hogy a melyik vizesüveg hány centire van a pattolahülül, meg a táskájától, meg mit tudom én, tehát hogy ezek
1: de
3: már...
1: De ezzel csak az a rossz, hogyha ez felborul, mondjuk felborul az üveg, akkor meg a agyban azt mondja, hú, hát akkor ez most nem fog sikerülni.
2: Igen,
1: tehát ez, amikor így már rámegy a gondolkodásmódodra, hogyha valami nem úgy van, ahogy szeretnéd, vagy ahogy megszoktad, akkor mi lesz? Nem? Ez akkor fog felborulni, amikor egyszer nem úgy lesz, és mégis nyersz, és akkor azt mondod, hát enélkül is megy.
3: És mondom, én azóta vagyok arra büszke, hogy megélhettem azt, hogy ezekre a rituálékra, tényleg is mozdulatsorokra fárasztó figyelni. Tehát, tehát mentálisan ott van a tudat alattidban, hogy neked ezt meg kell csinálnod, mert évek óta ezt csinálod, és mindig ugyanúgy, tehát ez is elviszi egy picit a fókuszt, hogy arra fókuszálsz, hogy neked mit kell csinálni, mik a szokásaid.
2: Itt van a mennyiség. Ha csak annyi a babonát, hogy felrakod ezt a karkötőt, akkor az nem.
3: És ez annyira vicces volt rájönni erre az utolsó VB-mel, és úgy szépen elengedni.
2: Nem egyszerre sorozatban engedtél a dolgokat?
3: A legelső meccsen a britek ellen játszottuk, és nekem volt egy olyan szokásom, hogy minden játék megszakításnál, amíg a korongot nem dobták be, én ott a kapum előtt 8-asokat írtam le, és korcsolyáztam, és akkor elkezdtem ugyanazt csinálni, hogy és az első harmad vége fele rájöttem, hogy ez fárasztó. Tehát ez fizikailag is, tehát ott folyamatosan korcsiázom, tehát nem hát volt normális felkész, és el fogok fáradni a végére.
2: És 24 évben lehet, hogy
3: fizikailag is, mentálisan is meg. Oké, lefújták az akciót, korongbedogás. Akkor nekem el kell kezdenem ezt, tehát akkor már emlékeztem, hogy mert mindig ezt csináltam. Hagyom a francba, hát nem fogom
1: megint. És bejött, jó meccse volt?
3: Életem egyik legjobb BB-je volt egyébként ez az utolsó, de tényleg.
1: Feri, mit hoztál volna ki magadból, ha nem ti csinálod meg azokat a 8-asokat?
2: Na, köszi szépen. Hát. Ugye a 8-as az a végtelennek a száma, tehát ugye az ő pályafutás úgy gondolta, hogy végtelen lesz, mert amikor abba hagyta, akkor rájött, hogy azért véges.
1: Képzeljétek, egy úrtagege mesélte azt, hogy ő annyira beszabályozva élt, amíg ugye versenyzett, hogy amikor például az volt, hogy minden reggel, vagy nem tudom, mindig 9 órakor el kellett indulnia valahova, és hogyha 8:58-kor ő már kész volt, a 2 percet azt ott a bejárati ajtó előtt töltötte, ő nem indult el előbb, mert ő úgy tudta, hogy 9-kor kell elindulni.
2: Igen, emiatt a szabályzás miatt is ment fel, nősült meg ilyen gyorsan, meg nem tudta szabályzás nélkül elképzelni
1: de
2: az életét.
1: De szerintem ő a mai napig így ilyen.
3: Rendszer. Ez is a rendszernek a része, te megtanulod azt profiként, hogy rendszerbe kell dolgozni, és szépen összeállítod a saját kis rendszeredet is.
1: Na, egy kicsit vb-zzünk, bár nem túl sok időnk van a hírekig. Gyuri, még nem mondtad el személyesen az élményeidet, hogy milyen vb maradt meg benned, és mi maradt meg benned leginkább?
2: Nagyon-nagyon élveztem a világbajnokságot. Én hallottam egy-két véleményt közben is, hogy mi ez a sok csapat, meg ezek a meccsek. Én ezt nagyon élveztem. Tehát egy vozinyát soha nem ismertünk volna meg, szerintem. De maga mérkőzéseknek a színvonala is szerintem persze, hát most ennyi meccsből van olyan, ami nem jó meccs. Most például a döntő volt a legrosszabb meccs szerintem, a VB egyik legrosszabb meccse, de hát nyilván az egy olyan taktikai párharc volt, ami nem biztos, hogy a nézőkről szólt és a showról. Én élveztem, tetszett, voltak benne meglepetések is, nyilván pozitív és negatív irányba is, tehát mondjuk egy Hollandia nekem az egy negatív meglepetés volt, én gondoltam, hogy előrébb fog végezni, és hát láttunk egy csillagot, ami nem akar leesni, tehát az továbbra is fönn van az égen, és nagyon ragyog az Lionel Messi. 39 évesen fantasztikus teljesítmény nyújtott a világbajnokságon, mellette pedig ezek annyi fiatal, tehát most persze egy Jamált látunk, tudtuk, hogy nagy teljesítményre képes, de ha a spanyoloknál vagyunk, egy Cubarsí, tehát ő is, tehát hihetetlen, hogy egy rutintalan fiatal ember, aki még én kis csikó kéne legyen, így van, tele hibákkal, és meg kéne bocsájtani neki, meg kell bocsájtani, hiszen fiatal, és közben egy olyan kiegyensúlyozott jó teljesítményt hoz, mint egy rutinos 30x éves belső védő. Élveztem, szerettem, sajnálom, hogy vége van. Uh-huh.
1: Levi, neked mi marad meg?
3: Hú, hát nekem az marad meg a legjobban, tehát a fiammal néztük azért a legtöbb mérkőzést, és az, hogy elég sokszor elaludtunk, mert már a második mérkőzést néztük, és hogy a fiam mindig mondta, 12 éves, hogy na, akkor fönnmaradunk, és megnézzük a 3 órás meccset, és mondom, jó, oké, aztán a második meccset is alig bírtuk már elkezdeni.
2: De ezzel rólad ezt nem tudtam volna elképzelni. Hát én pont te jutottál eszembe ezeknél a meccseknél. Szuperlevél csinálja egész évben az NHL meccseken, most én ezt csak
3: kibírom. Jó, csak ott figyelni kell, elemezni, beszélni kell itt meg. Igen, tehát. És tényleg nem akarok nagyon csúnyát mondani, de egy hoki meccsen sokkal nehezebb elaludni, hát mint mondjuk egy focin. De abszolút nekem az hogy visszajöttek az emlékek, amikor én gyerek voltam, hogy édesapámmal néztük a meccseket, és elemeztük, és drukkoltunk, úgyhogy igen, tehát ez...
1: Voltak ilyen érzelmes dolgok is, nekem ezek maradnak meg főleg, tehát amikor a horvát kapitánytól vagy a francia kapitánytól elbúcsúztak például az újságírók, és köszönetet mondtak nekik, az egy olyan megható dolog volt, és látszódott rajtuk, hogy elérzékenyültek.
2: Abszolút.
1: Ugye volt olyan játékos, akinek gyermeke született, de semnek azt hiszem az édesanyja halt meg, szóval azért ezek az érzelmi dolgok, hogy ezt hogy kezelik, és hogyan hat a játékukra, de egyébként profin nagyon mindenki. Nem?
2: És még abszolút, tehát mindenki pozitív és negatív érzelmeket is nagyon jól kezeltek. Még annyi át, ha belefér a hírek előtt, hogy engem nagyon nyugtalanított egy kérdés, egy játékos, és továbbra sem kaptam rá választ. Mi történt N'Golo Kantéval? Francia keretben ott volt, végig ott volt, és egy percet nem játszott. Tehát még ezen a show műsorban sem vett részt, amit bronzmeccsnek hívtok. Tehát, hogy ő pedig, ugye emlékezhetünk rá, hogy mindenki szerette, egy mindenki által kedvelt Kanté, és nem kapott egy perc eset Deschamps-tól.
1: Volt ilyen egyébként más keretben is, nem tudom, várjál, segítsetek, az angoloknál volt ugye a harmadik számú kapus, akit oda hívtak, és bár nem...
2: Hát igen, de ő azért nem egy karizmatikus VB-t nyert játékos volt, de igen, az is egy érzelmes pillanat volt például.
1: Igen.
3: Mexikóiaknál, Ochoa.
2: Így van.
1: Tehát mondták, hogy 6. VB-je volt, és amikor Mora volt a legfiatalabb játékos, 17 éves, a mexikói, az egész VB legfiatalabb játékosa, és hogy amikor Ochoa, azt hiszem, az első VB-jén járt, akkor Mora még meg sem született, szóval volt ilyen. Na, szerintem VB-zünk még, meg sok minden másról is beszélgetünk, Szuper Leventével, Marosán Györggyel, én Szabó Szilvia vagyok, folytatjuk hamarosan a Sportreggelt.
0: Ez a Sportreggel, minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Jövő héten is ülésezik a parlament, olajszállítóhajókat ért támadás a Vöröstengeren, többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás. A képviselők emellett megvitathatják az ügynökakták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot is. Lemondott a legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint döntését azzal indokolta, hogy a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, hogy az ügyészség független maradjon. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség nyílt pályázaton választotta ki, feladata a kormányzati közpénzfelhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők ellenőrzése, a visszaélések feltárása és megelőzése lesz. Szeverényi Dávid az Európai Csalás Elleni Hivatallal való együttműködést irányította az adóhivatalnál. Támadás ért két szaudi olajszállító tankert a Vörös-tengeren. A rakéta és dróncsapást a jemeni huszi felkelők hajtották végre, azt állítva, hogy a hajók megsértették a Szaúd-Arábia kikötőibe tartó hajók ellen elrendelt tengeri blokkádot. Elemzők szerint a Vörös-tenger térségében kialakuló újabb feszültség tovább növelheti a globális energiapiac bizonytalanságát. Ókori temetkezési helyet tártak fel a régészek Egyiptomban a Nílus torkolatánál. Az építmény egy központi csarnokból és ahhoz kapcsolódó boltozatos sírkamrákból áll. A felfedezéssel új ismereteket tudhatnak meg a kutatók a kor temetkezési helyeinek eredeti kialakításáról.
0: Közlekedés.
2: Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon a Hungaroringen, ezért már mától erősebb forgalomra készüljenek az M3-as autópályán Mogyoró térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: A Dunántúl nagy részén borult, másutt többnyire derült az ég. Napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sportkrónika.
3: Ma a Ferencváros, a Debrecen és a Paks is pályára lép a labdarúgó Európa, illetve Konferencia Ligában. Három olimpiai bajnok úszónk is indul az Európa bajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Ma három csapatunk is pályára lép a nemzetközi labdarúgó kupákban. Az Európa Liga selejtezőjének második fordulójában az első mérkőzésen a Ferencváros 20 órától a Holland Twente otthonában játszik. A Konferencia Liga selejtezőjében szintén a második kör első összecsapásán a Debrecen Debrecen 18 órától, az örmény Pjunik Jerevánt, a Paks 20 órától a görög Panathinaikost fogadja. Utóbbi két meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az FTC csapatkapitánya, a kapus Dibusz Dénes Fazekas Máténak beszélt a felkészülésről és az ellenférről.
4: A Vojvodina ellen magabiztosan vettétek az első selejtezőkört, viszont a hazai találkozó után arról beszéltél, hogy így sem szabad hátradőlnetek. Mit gondolsz, miben kell még, és miben tudtok még javulni a Twent elleni összecsapásig?
5: Mindenben, ahogy említettem is ott a mérkőzés után, hogy egy út elején járunk, vagy első részénél járunk, mind védekezésben, mind támadásban természetesen, hogy bőven van hova fejlődni, és vannak, és mindig lesznek is olyan dolgok, amiket finom hangolni kell, amiket ki kell javítani. Az elmúlt napokban ezen próbáltunk javítani, és én bízom benne, hogy kétről hétre azt fogja majd látni mindenki, hogy igenis a csapat lép erőre, és egyre jobban tudja megvalósítani azokat az elképzeléseket, amiket a vezetőedző szeretne látni a pályán.
4: A Twente ugye egy kifejezetten erős csapat, a hazája bajnokságában tavaly a negyedik helyen végzett, és olyan csapatokat előzött meg, mint például az Ajax. Miben igazán kiemelkőd ez a holland együttes, és mire kell majd odafigyelnetek?
5: Ahogy néztük őket, tényleg egy jó csapatról van szó, lendületes, technikailag képzett, jó játékosaik vannak, egységesek, azt a holland focit játsszák, amit lehet tőlük várni. Van egy fizikailag nagyon erős, jó felépítésű csatáruk, hogyha adott esetben a rövid passzokkal nem tudják megbontani az ellenfelet, akkor őt még mindig tudják használni, hosszú labdákkal keresni, és megpróbálni a gyors szélsőkkel veszélyt kialakítani. Biztos, hogy egy sokkal nehezebb ellenfél lesz, és egy nagyon nagy erőpróba lesz a csapatnak, de nagyon bízom abba, hogy megfelelően fel tudtunk készülni, és az az elképzelés, amit majd szeretnénk a pályára vinni, az működni fog.
3: Kölcsön adja Pécsi ár, mint a Liverpool labdarúgó csapata. A 21 éves kapus nem utazott el együttese amerikai edzőtáborába, ahol Szoboszlai Dominikék három felkészülési meccset is játszanak. A vezetőedző Andoni Iraola azt szeretné, hogy Pécsi olyan csapatban fejlődjön tovább, amelyben több játékpercet kapna és kezdőként számolnának vele. Hogy a kapus hol folytatja pályafutását, még nem tudni, sajtóhírek szerint azonban az osztrák élvonalbeli Hartberghez kerülhet. Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyeddöntőben Spanyolországtól kapott ki 8-7-re, így a mieink pénteken magyar idő szerint hajnali 4-6-kor az 5.-8. helyért játszanak Hollandiával. Ma férfi vízilabda válogatottunk is elkezdi a küzdelmet Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Együttesünk a negyeddöntőben Horvátország ellen száll medencébe magyar idő szerint 12 óra 15 perctől. Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa-bajnokságon. 19 főből áll a medencés csapat, 5-en indulnak nyílt vízen, közülük 2-en mindkét szakágban érdekeltek. Mindhárom olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja az EB csapatnak, valamint a negyedik ötkarikás érmes Betlehem Dávid is részt vesz a kontinens viadalon. A negyedik helyen végzett a magyar csapat a 10 méter 40 vegyes versenyszámban az észtországi Tallinnban zajló mozgó céllövő világbajnokságon. Péni István hatodikként zárt a 10 méter légpuska számban a sportlövő világkupa versenyen a kínai Hangzhouban. Bondár Anna három játszmában győzött a német Noma Noha Akugua ellen a hamburgi salakpályás tenisztorna második fordulójában. Bondára az örmény Alina Csarajeva vár a negyed döntőben. A verseny másik magyar indulója, Udvardi Panna, a spanyol Paula Badosával találkozik ma a 16 között. A belga Jasper Philipsen sikerével ért véget a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 17. 174 kilométeres szakasza. Tadej Pogacsár ezúttal az 50. helyen ért célba. A szlovén sportoló azonban továbbra is vezet összetettben a belga Remco Evenepoel és a mexikói Isaac Del Toro előtt. Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá, hajrá! Kéne, dumát, te! Megint sodorom!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Folytatjuk a Sportreggelt, a stúdióban továbbra is Szuper Levente, Marosán György és Szabó Szilvia. Kéri András Dániel, az olasz labdarúgás elismert szakértője, aki a Juventus Academy Dubaj utánpótlás edzőjeként és mérkőzés elemzőjeként tevékenykedik. Emellett rendszeres szakértőként dolgozik a magyar médiában, a csakfoci és a büntető.com hasábjain, valamint a Pártheon felületén is publikál szakmai elemzéseket. Vele készített interjút Regős László Pál.
2: A labdarúgó világbajnokságról lesz szó most Kéri Andrással, hiszen korábban az olasz válogatottnak is segített, itt a világbajnokságon pedig a brazil válogatottnak, Carlo Ancelottinak, ami azért elég jól hangzik, finoman szólva ez a két válogatott így egymás mellett, hogy szakmailag segíteni olasz és brazil válogatottnak. Hogy jött ez az egész, hogyan kerültél közel ehhez a két csapathoz?
3: Hát igazából, ami a brazilokat illeti, ugye Marokkot már januárban elkezdtem elemezni, ahogy említett, a Juventus Akadémián dolgozom, ott van két olyan kollégám, akik marokkóiak, és igazából rajtuk keresztül már korábban behatóbban elkezdtem foglalkozni Marokkóval, és ugye úgy alakult a sorsolás, hogy Brazília az első világbajnoki összecsapását június 13-án éppen Marokkó ellen játszotta, viszont ott márciusban történt egy edzőváltás, és minek után márciusban már csak két felkészülési mérkőzése maradt Paraguay és Ecuador ellen Marokkónak, ezért ugye nagyon nehéz volt az ellenfeleknek felkészülni belőlük, hiszen számos játékos kicserélődött, illetve az új szakvezető, az új mester pedig a korábbi szakvezető Regragihoz eltérően egészen más játéképítést alkalmazott, és igazából ebből készült egy munka, és amikor a szakmában úgymond, hát úgy gondolták, hogy értékes, akkor valójában Alberto Cerruti továbbította személyesen Carlo Ancelottinak, és igazából így került a brazil stábhoz.
2: Tehát nem a te ötleted volt, hogy elküldöd a braziloknak, és nem is a brazilok kerestek meg ezzel, hanem volt egy közvetítő ezek szerint.
3: Így van, abszolút. Ez ugye így működik a szakmában. Én elmúlt egy évben dolgoztam egy Francesco Calzonának, ő sokáig volt a szlovák labdarúgó válogatott kapitánya. Elég sikeres volt ez az időszak, hiszen ugye azért pótselejtezőre eljutott Szlovákia, köztük ugye sikerült legyőzni otthon Észak-Írországot, illetve Németországot, ugye Nagelsmannékat 2-0-ra még tavaly szeptemberben, tehát ezek jó alapok voltak, és ugye ezt követően, amikor az olasz válogatott pótselejtezőre került, akkor pedig az Észak-Ír elemzés, amit frissítettem, azt ugye bekérték, és ugye akkor a olasz szövetségi kapitányhoz, Gennaro Gattuso

0: Igazából ott ugye az ellenfél feltérképezése volt fontos, tehát a brazil játékban, ami visszaköszönt, az a fajta dominancia, amit ugye akkor Marokkó azon a mérkőzésnek, különös az első 25 percében alkalmazott. Igazán kiforrott futball Ancelottiéknak nem volt, és mai napig sincs, ezért se jutottak igazán messzire jelen pillanatban a brazil válogatottal ugye ezen a VB-n. A másik dolog pedig, amit illeti, hát ugye Észak-Írországban, most nem akarok butaságot mondani, szerintem novemberben játszik a magyar válogatott Marco Rossi is, tehát igazából természetesen ezeket az ellenfeleket nézi az ember, amikor pedig szórakozásból követek egy mérkőzést, hát igazából akkor is, hogyha van valami olyan újdonság, vagy ami úgy, hogy mondjam, rutinból az embernek feltűnik, akkor azt természetesen úgymond elraktározom a fejemben is, tehát akkor is, hogyha éppen nem dolgozom egy adott mérkőzéssel kapcsolatban, ami viszont hosszú távon hasznos lehet, és természetesen, ahogy említetted, ez így a nyári mérkőzésekre is kihatással van. Mondom, a marokkói példa az, hogy rendkívül direkt, veszélyes kontrafutballból egy labdatartásra épülő játékot építettek, és igazából ez vissza is köszönt azon a mérkőzésen, mondom, ahol sikerült egyébként nem csak megszerezni a vezetést Ancelottiék ellen, de dominálták is ott az első fél órát.
1: És egy-egyes döntetlennel ért véget ugye az a találkozó. Összességében maga a világbajnokság szakértői, elemzői szemmel hogy tetszett neked most ez az amerikai VB?
0: Hát mindig két oldala van, van sok olyan mérkőzés, a többek között ugye, sőt elsősorban a létszámbővítésnek köszönhetően, ami én úgy gondolom, hogy nem igazán üti meg azt a színvonalat, amelyet sok szurkoló vagy a közvélemény elvárna, tehát sok unalmas mérkőzés is volt, de ez azért is van, mert egyébként, ahogy megszokhattuk, eszméletlen most már a versenynaptár a modernkori futballban, és nagyon sokszor a sztárcsapatok, sztárjátékos és kifacsarva érkeznek úgymond a tornára, tehát nem feltétlenül tudnak 7 vagy 8 mérkőzés konzisztens módon legmagasabb szinten, a tőlük megszokott szinten teljesíteni természetesen, és ez is kihatással lehet egy-egy mérkőzésre, vagy ugye például ott van a döntő Argentina és Spanyolország között, hát ott pedig nyilván a tét nyomta nagyon rá a bélyegét a mérkőzésre, meg mondjuk azt, hogy talán helyi idő szerint, ha jól tudom, ott 3 órakor, vagy nagyjából a körül kezdődhetett a találkozó, ahogy egykoron 94-ben is, ugye a brazil-olasz finálé, ott is hát igazából kevés helyzet jellemezte a találkozót, tehát nyilván ott a hőség is kihatott, de általában voltak természetesen klasszis teljesítmények, egészen csodálatos, hogy Messi 39 évesen is az egyik legkiválóbb játékos, sőt, hát most a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség meg is választotta a torna legjobb játékosának, úgyhogy ha már konzisztens teljesítmény, szinte mindjárt 40 éves a játékos, és továbbra is ezt a tempót tudja produkálni, és hát nagy szerepe volt abban, hogy Argentina egyáltalán eljutott a döntőig, hiszen nem egy találkozón kellett nekik fordítaniuk, ami Messi nélkül valószínűleg nem sikerült volna. De ezen kívül ott volt természetesen a zöldfoki szigetek, említettük Marokkót, Egyiptomot, szerintem rendkívül lehet dicsérni, ha picit több szerencséjük van, akkor egyébként Szaláék jutnak tovább. Ha jól emlékszem, azon az ominózus mérkőzésen 2-0-ra is vezettek, viszont nem tudták megtartani az előnyt. Úgyhogy természetesen voltak kiemelkedő mérkőzések, azok a nemzetek, akik meg úgymond játékban esetleg epizód szereplők voltak, vagy legalábbis úgy terveztük, ott ugye Kongó, Zöldfoki szigetek, stb. Hát egyrészt az ő népük ugye rendkívül boldog, hogyha láthatja a csapatukat a tornán, másfelől pedig láttuk, hogy játékban is tudtak meglepetést okozni. Úgyhogy igazából az embernek nyilván ilyenkor felemás érzése van, voltak természetesen találkozók minden tornán, amely, hát hogy mondjam, minőségben nem hozta talán az elvárt szintet, vagy legalábbis a várakozásokat, és persze voltak nagyon izgalmas összecsapások, főleg a kieséses szakaszban.
1: Ha a világbajnok spanyol csapat játékára gondolunk, okozott-e bármi meglepetés neked ez a spanyol válogatott? Megérdemeltnek gondolod-e a világbajnoki címüket, vagy hogy értékeled a spanyol csapatot? Mert pont az esetükben talán többször is volt olyan mérkőzés, ahol ilyen kézilabdaszerűvé vált a futball, egy felállt védelemmel szemben passzolgattak hosszú percekig, mire kidolgoztak egy helyzetet.
0: Igen, hát ugye én nem igazán kedvelem azt, amikor mondjuk 80%-ba vagy a fölött birtoklod a labdát, de valójában steril a futballod, mert ugyanakkor nem tudod kimozgatni a egyébként jól záró ellenfél védekezését, nem tudsz passzsávokat nyitni, nem tudod kimozgatni őket, szabad területet nem találsz magadnak vagy a társaknak, és ugye ők rögtön belementek ott a zöldfoki csapat ellen egy ilyen mérkőzésbe, illetve természetesen kapus bravúr is kellett hozzá, de utána a többi mérkőzésen azt láttuk, hogy igazából hozták azt, ami elvárható volt. Érdekes, mert ott is szellemi fásultság, fáradtságot észre lehetett venni, tehát nem feltétlenül voltak a spanyolok sem kirobbanóak végig a tornán, de ugye nem is ez számít, hanem hogy a döntő pillanatban tudsz nyerni, és ezt végül is Argentina ellen megtették, illetve ugye eljutottak a döntőig. Ott volt

0: a negyed döntő, amikor szintén nem éreztem azt, hogy egyértelműen a mérkőzést uralták, de hogy a tornán ők lennének a legjobbak, akkor még a versenyben lévő Franciaországot gondoltam a spanyolok mellett, akikből végső győztes lehet, sőt azokban a napokban úgy éreztem, hogy a franciák erősebbek, de hát látjuk, hogy az élet azt hozta, teljesen jogosan, hogy a spanyolok nyertek, egy hosszú évek óta, már legalább két évtizede elindított olyan játékkultúrát tudtak a legmagasabb szintre építeni, ami úgy gondolom, hogy lenyűgöző volt, nyilván volt ugye a Xavié korszaka, Iniesta-é korszaka, aztán történt egy váltás, de hát ugye a szövetségi kapitány pályafutását is tudjuk, kiemelkedő eredményeket ért el a szövetség alkalmazásában az utánpótlás szinten is. Én konkrétan kim voltam, amikor Fabián Ruiz volt a legértékesebb játékosa az U21-es spanyol válogatottnak, nem akarok butaságot mondani, szerintem 2019-ben volt Bolognában, akkor nyerték meg a Európa-bajnokságot, De La Fuentevel, és ugye azon a mérkőzésen vezettek az olaszok ellen, jól emlékszem, és utána az olaszok fordítottak 3-1-re, na de hát ott is végül a tornán a legkonzisztensebb futballt, egy kiváló szervezett alapjátékot ők mutatták már akkor is, és mondom, a szövetségi kapitány pályája mutatja ezt a szakmai megbízhatóságot, ami most már évek óta, itt az EB után a VB-n is, hát hogy mondjam, egy kiemelkedő teljesítményt tud felmutatni nemzetközi szinten is.
1: Említetted a francia csapatot az imént, amely az elődöntőig, amíg a spanyolok szemben nem jöttek, talán a legellenállhatatlanabb játékot mutatta be a világbajnokságon, és hát tényleg nagy esély volt, nagyon sokan gondolták ezt, hogy a végső győzelmet is megszerezhetik a franciák. Ott abban az elődöntőben viszont a spanyolok kihúzták a francia csapat méregfogát. Ez minek volt köszönhető?
0: Hát abszolút, igazából abban, hogy amíg kiemelkedő egyéniségei vannak technikai értelemben is a francia játékosoknak, ha szigorúan nézem, talán ott még több sztár van, mint a spanyoloknál, ha ebből a szempontból közelítem, de valójában az említett alapjátékban, amiben belenevelték már egészen fiatalon a spanyol játékosokat, korosztályról korosztályra konzisztens módon ugyanazt a szakmai színvonalat tudták tovább építeni, és hogy olyan rendszerbe tudnak illeszkedni ezek a labdarúgók, hogy csukott szemmel megtalálják egymást a pályán, hihetetlen magabiztosan kezelik a labdát, és elejét veszik annak, hogy kontroll tudjon rájuk az ellenfél, vagy nyomást tudjon az ellenfél rájuk gyakorolni. És igazából a franciáknak nem ízlett ez a futball, ahogy a többi nemzet játékosainak sem, mégpedig az, hogy végig Spanyolországnál volt a kontroll, vagy legalábbis a mérkőzés jelentős részében, az igazán kulcs pillanatokban Spanyolország uralta ugye a mérkőzést. Ők tudták igazán a ritmus szabni, a dinamikáját a játéknak, és ugye a francia csapat minden egyes ellenfél, akkor érzi magát elemében, hogyha éppen ők tudják szabni a játék ritmusát. Most a spanyolok ellen ezt szinte lehetetlen megcsinálni, ez Iniesta-ék időszakában is, ahogy említettem, lehetetlen volt, pedig ott egy azért némiképp más játékelképzelés valósult meg akkor, de egy mindenféleképpen maradt, vagy mindenféleképpen egy szakmai biztonságot ad most is a spanyoloknak. Világos elképzelések mellett minden nemzet ellen tudják uralni jelen pillanatban a futballt, és ettől a ponttól kezdve a kontroll alatt tudott tartani a játékot, egyszerűen az ellenfél futballistái nem tudnak érvényesülni, vagy azért, mert nem jutnak labdához, vagy amikor labdához jutnak, az időszakos, és nem tudják a saját ritmusukat úgymond felvenni. És ez rendkívül zavaró, és idővel, az idő előre haladtával egyfajta tehetetlenségbe, frusztrációba csapát, ami nyilván növeli mindig a spanyol csapat játékminősége és az ellenfél játékminősége közti különbséget.
1: Utolsó kérdés, Andis, láttál-e valami olyat ezen a világbajnokságon, akár taktikai szempontból, akár egy játékos előretörését, betörését, ami a következő szezonban, vagy szezonokban meghatározó lehet a futballban?
0: Hát érdekes, mert például az elődöntőben, amikor ugye elsőrte magát Lautaro Martínez, aki azért nyilván többször Messiék árnyékában, vagy korábban is epizód szereplő volt az argentin válogatottban, akkor úgy gondoltam, hogy akár a döntőben is komolyabb szerephez juthat. Végül ugye nem került, vagy nem lépett pályára, ugye Scaloni döntése értelmében. Hát igazából ugye Maldini Kubarsit kiemeltem, miszerint a legkiválóbb védő lesz, egészen elképesztően teljesít most is, elképesztő az, hogy nem csak technikai értelemben, de szellemileg, szellemi vezérként is jelen van, ugye nem csak a klubcsapatában játszik kiemelkedőt egészen fiatalon a Barcelonában, hanem itt a spanyol válogatottban is, és abszolút egy zseniális játékos, és nyilván rengeteg futballistát lehetne még megemlíteni. Most így hirtelen talán a spanyol csapat ott említeném, főleg azért, mert ugye megnyerték a tornát. A Németországnál volt ugye a ominózus büntető párbaj, ami igazából jellemezte azt, hogy ugye egyre kevesebb a vezér ott a válogatottban, nem úgy, mint egykoron, nem tudom, Rudi Föller, vagy Mateusz, vagy Bázer, vagy Jürgen Klinsmann. És hát persze ott vannak a feltörekvő csapatok, akik szerintem tovább előre fognak lépni. Egyiptomot ugye említettem, vagy éppen visszatérhetek ugye Marokkóhoz. Egészen elképesztő, hogy ezeknél a csapatoknál az korábbi hiányposztokon, jobb hátvéd pozícióban, hatos pozícióban milyen játékosokat lehet megemlíteni, de akár Elaineut is említhetem, aki viszont például a kijutás esetében játszott egészen lenyűgözően, sokkal jobban, mint például Rómában a klubcsapatában. Úgyhogy természetesen ezt azért naphosszig lehetne sorolni.
2: Kéri András Dániellel Regős László Pál beszélgetett.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
5: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
6: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 6 perc a pontos idő, folytatjuk a Sport reggelt a stúdióban továbbra is Marosán György, Szuper Levente és Szabó Szilvia, és ahogy már a műsor elején elmondtuk, a csütörtöki kollégák jól megérdemelt pihenőjüket töltik, úgyhogy Kornélnak, Gegének, Bigfalvi Tamás szerkesztőnknek is jó pihenést kívánunk, és hát mondjuk el, hogy érdemes lesz bennünket hallgatni, egyrészt itt a Sport reggelben, 8 óra 40 perckor hívjuk majd Holzer Ádámot, aki Hollandiában tartózkodik, élőben nézi majd Ádám a Twente FTC Európa Liga mérkőzést, amely 20 órától kezdődik, úgyhogy egy kis hangulatjelentést kapunk majd tőle. Itt a Nemzeti Sportrádióban pedig 18 órától élőben közvetítjük a Debrecen Pjunik Konferencia Liga találkozót, 20 órától pedig a Paks Panathinaikos mérkőzést is. Illetve 9 órától érkezik hozzánk Uli Grita, a győri férfi kézilabdaklub ügyvezetője, illetve Kopornyik Zsolt, az NB1-es férfi csapat vezető edzője, úgyhogy tőlük is kérdezhetnek a hallgatók nyilván, ami érdekli a hallgatóinkat, azt fogjuk mi is megkérdezni. Tőlük SMS számunk 0630 55 55 605. Az első blogban egy kicsit vb-ztünk, talán arra visszatérhetünk, hiszen a FIFA közzétette azt a 12 gólt, amelyre lehet szavazni. Az döntheti el mindenki, hogy szerinte melyik találat lett a vb legszebb gólja. Hogyha ránéztek a listára, ti melyikre szavaznátok, és mit vennétek figyelembe? Egyrészt a gól szépségét technikailag, vagy mondjuk azt a jelentőséget is, amelyel bírt a gól, tehát eldöntötte a meccset, mondjuk itt van ugye Ferran Torres győztes gólja a VB döntőben, Gyuri már említetted, hogy az nem egy szép meccs volt, ugye a hosszabbításban szerezte Torres, szóval ezek közül melyik, ami a legemlékezetesebb számotokra?
2: Ja, a gólszépség versenyen a gól szépségét nézném, hanem a fontosságát, így Ferran Torres ki is esik ebből, mert az nem volt egy üres kapura, oké, felrúgta a léc alá, de hát az nem volt szerintem annyira szép. Nálam a gólszépség versenyen azt számít, hogy mennyire volt szép, tehát mondjuk akár Maradónának a cselsorozata, amikor az a klasszikus, az szép volt.
3: Akkor Bellingham cselsorozata, nem?
2: Igen. Hát nehéz, de... Szép volt az Álvareznek is Svájc ellen, amikor, ott ez fontos is volt egyben, de a szépsége is, amikor a hosszú fölsőbe elcsavarta.
3: Nekem meg a zöldfoki szigetek Argentina ellen, ugyanúgy a hosszúba fölcsavarni a pipába, ráadásul balhátvédként.
1: Így van, igen. Így van.
3: Azért
1: így
3: az nem volt egy... És ami nekem az nagyon megmaradt, az a...
1: És Hajdú Bé Pisti így mondta a közvetítő...
2: Sidney Lopez gólya, igen.
1: Ott van egyébként a negyedik helyen, látod? Tehát
2: beváltották ezt is. Sidney Lopez Cabral vagy Cabral.
3: És itt van Álvarezé is, ugye?
1: Igen. Hajdú Pisti mondta azt, hogy zöldfoki szigeten így lőnek a védők, tehát
2: igen,
1: hogy ez,
2: igen,
1: volt a,
2: igen.
1: Ez volt a nagy dolog tényleg. Hát igen, itt van Bellingemé, itt van Hollandé, azért ott a brazilok ellen az, hogy az ő duplájával győzték le, és mutatták az első fejes gólja előtt, hogy csak sétált, aztán egyszer csak odaért és bebólintotta, tehát egyszerű dolog ez a labdarúgás, ugye ezt szokták mondani.
2: Igen, de ha már szépség, azért nekem hiányoznak a cselsorozatok. Ugye ebben a mai fociban nem már annyira kevés olyan párharc van, ami cselből indul, vagy csellel fűszerezett támadójáték, hogy itt taktikálisan körbeadogatják, mint a kézilabdában, nem, hogy rengeteg apró passz, de egyre kevesebb az a cselljáték, ami korábban jellemző volt 10-20 évvel ezelőtt.
3: De én reménykedem azért abban, hogy ez vissza fog jönni. Tehát én bízom abban, hogy a történelem ismétli magát mindig, tehát én Jamalba bízok nagyon. Tehát ő ugye nagyon fiatalként, de mindig hangsúlyozza, hogy ő az egy az egy elleni párharcokat szereti, tehát ő cselezni fog, tehát ő ki is mondja, hogy ez lesz, és olyan jó lenne, hogyha ez a Jamal jelenség igazából visszahozna valamit ebből.
1: Viszont amit mondasz, Gyuri, hogy azt hittem, azt mondod, hogy a távoli lövések egyre kevesebb számúak, mert mindig ugye próbálják még tolni a labdát.
3: Nagy szabadrugás gól.
1: Igen.
3: Tehát nekem az hiányzott. Uh-huh. Hogy emlékszem arra, hogy, hogy megint csak a gyerekkori emlékeket, hát biztos te is emlékszel, hogy, hogy milyen szabadrugás gólok voltak. Persze. 35 méterről, Ronaldo például, mint hátvéd, hátvédek, Koeman, Roberto Carlos, tehát milyeneket lőttek, és most pedig azt látjuk, hogy mondjuk 25 méterről már meg se fordul egy játékos fejébe, hogy, hogy, hogy rálövi, hanem a beadást keresi, betekerni, hogy lehet, majd lesz belőle valami, tehát, hogy és valaki tényleg úgy istenesen nekifut, és belerúg egyet
1: hát a ehhez Liverpool meccseket kell nézni, ott ott Szoboszlai Dominik megmutatja, mert ő elvállalja azért szépen.
2: Igen, City jelen mekkora gólt lőtt. De régen hát, tudtuk azt, hogyha nem tudom, Juninho Pernambucano odaállt, az ott ott vége mindenek.
3: Tényleg, őt mondtam a fiamnak, hogy Juninho még 40-ről is.
2: Hát, és most látod azt, hogy a spanyoloknál is odaállja már, de hát nem szabad rugás rugó, tehát talán az amerikaiaknál volt Freemannek hívták a két gólt lőtt szabad rugásból, de az egyik azért megpattant a sorfalon. Tehát szerencsés gól volt, de szabadrugás gólt azon kívül nem is emlékszek szabadrugás gólt.
3: És igaz az van egyébként, hogy most már nem is nagyon tudsz olyat mondani csapatoknál, aki tehát jön egy szabadrugás 30-ról, és akkor na, régen vártuk az Erikához, mit fog varázsolni.
2: Mert ugye Paraguaynál Csilaver. Csilaver.
1: Pedig ezekkel a labdákkal aztán úgy meg lehet rúgni, hogy, hogy az, az beszáll. Tehát technikailag szerintem sokkal könnyebb dolgok van, nem? Mint mondjuk 10 éve. Azokkal a labdákkal.
2: Igen. Mihajlovics, bocsánat, csak közben jönnek a nevek, Sinisa Mihajlovics, micsoda, vagy Krutka is, a Magyarországot nézzük, ugye.
1: De vagy akkor Dzsudzsák Balázs, hát most akkor igen, mondjuk őt, ha igen, már szabad
2: igen,
1: rúgás.
2: Igen, de csak itt a védőkről, hogy a Mihajlovics is védő volt, igen, mondta Levi, és nincsenek, gondolkozok, hogy, hogy Declan Rice-tól várta ezt sok mindenki a 2 évvel ezelőtti bajnokok nyilvánokra eltalált ellen, két labdát. Igen. Mondjuk most is eltalálta egyet
1: szépen. Két labdát. Na jó, de például ott is, tehát ott abban a helyzetben Real Madrid elleni egyenes kieséses szakasz volt már.
2: Igen, de azóta sem emlékszel tőle szabad rugás gólra.
1: Jó időben, jó helyen eltalálta.
2: Nem, Juninho-t ő szerintem reaktiválni kell.
1: És akkor ez kapcsolódik az a kérdéshez, amire várjuk esetleg SMS-eiket. Gyuri kérdezte, hogy kik azok a, hát mondhatjuk sportolók, vagy a hallgatók hát, életében olyan személyek, akik nélkül nem az igazi. Mondjuk egy mindennap, egy hétköznap.
2: Egy teljesítmény, egy meccs, egy nap. Most én például itt van ez, amiről beszéltünk, hogy egy brazil válogatottnál tudtunk volna sorolni a Ronaldinho érába, hogy hát azért, ha nincs Ronaldinho, ez a brazil válogatott, ez nem lesz ugyanaz, milyen élvezetes játék, vagy csejáték. Most hát a brazil válogatottnál nem nagyon tudnának SMS-t írni a hallgatók, vagy viszont hogy kinélkül nem tudjuk elképzelni ezt a brazil válogatottat. Hát a szertáros nélkül, akkor nem lesznek kimosva a mezek, vagy nem lesz kirakva. Tehát nincs olyan karizmatikus személy, aki nélkül nem tudom elképzelni.
1: Igen, és Ronaldo és Ronaldinho ott volt, ugye Madonna halftime showbeli koncert. Igen, hát óriási
3: jó,
1: volt.
3: Istenem, az kellemetlen volt. Nagyon. Mert az ember végignézze, és úristen, tehát oké, azt, amit mi láttunk a tévében, azt leforgatták, és ott láttuk a képen, hogy megérkezik Madonna.
1: Igen,
3: akkor besétált egy 15 másodpercre, tehát kb. Ennyi volt.
1: De nekem azért tetszett a két brazil legenda, mert látszott, hogy ők annyira lazák, annyira nem vették komolyan ezt az egészet, tényleg, hogy ott ültek, látták a fejüket, a ritmus, nekem az nagyon
2: ők
1: tetszett.
2: Ők is viccnek találták.
1: Hát, igen, lehet.
2: Igen, a kettős érzelmeket válthat ki, mert ha Madonnát nézi valaki, úgy gondoljuk, hogy nem öregszünk, mert Madonna ugyanúgy néz ki 40 éve. Viszont Ronaldóra ránézünk, rájövünk, hogy igen, öregszünk.
3: De én azért feltettem a kérdést, amikor Madonnát megláttam, hogy ez ő?
1: Igen. Tehát, hogy és ilyen gyökkettővel ment ki, szerintem én is ott féltem, hogy kicsit szétesik a műtétek miatt, de mondom, hogy két brazil futballista megjelent, nekem tetszett.
2: Viszont állítólag a legnagyobb kritika az Pikét érte. Itt a halftime show után, hát ugye Shakirát látva, igen, azért sokan kételkednek a szellemi képességeit frissességében.
1: Hát amikor szakítottam, mi volt az, hogy a Ferrarit lecserélte? Nem tudom.
2: Nem emlékszem. De
1: azt is a kommentelők, hogy egy új barátnője lett, ugye Shakira után, és hogy a Ferrarit lecserélte, hát nem is tudom, Fiatra, vagy most csak nem akarok itt automárkákat mondani.
3: Ne, az nem jó, mert az családon belül
1: jó,
3: van.
1: Akkor nem tudom. Szóval, hogy igen.
2: Nem tudom, alakulhat itt a játék, a foci sokat, lehet, hogy a 10 év múlva, 20 év múlva már újra a cseljátékok lesznek a dominánsak. Egy, ami állandó lesz, hogy Shakira fogja énekelni.
1: Hát erről is volt egy mém, hogy Shakira több VB-n ott volt, mint az olasz válogatott az elmúlt, nem tudom én hány torna közül. Na, viszont sikeresebb volt elsősorban magyar szempontból az U20-as férfi junior Európa bajnokság. Sotonyi László együttese Európa bajnok lett, ami történelmi siker, hiszen korosztály szinten nem volt még ilyen, sőt, hát felnőtt szinten sem. Tehát férfiak Európa bajnokságot nem nyertek még. És ugye adódik a kérdés, hogy az utánpótlás korban elért sikerek után mi kell ahhoz, hogy ezek a játékosok a felnőtt korban is odaérjenek mondjuk a válogatottba, és Levi, nyugodtan, akár jégkorongból, akár más sportágból tudunk-e példát mondani, hogy mi a siker kulcsa? A megfelelő játék lehetőség ebben a korban, hogy valaki ott legyen a fiatal mellett és menedzselje, hogy ne szálljon el magától. Szóval mire kell itt legjobban figyelni?
3: Hú, hát a háttér. Én, nekem a meggyőződésem az, hogy a szülői háttér, és hogy honnan jössz, hogy honnan érkezel. Megvan-e a szülőben a gyerek felé az a bizalom, hogy rábízza a döntéseket az életben? Tehát nagyon sok olyannal találkoztam, amikor nincs meg az a megfelelő bizalom, és akkor a gyerek valamit akar tudatosan, és egész egyszerűen a szülő mondjuk nem hiszi el, hogy a gyerek tényleg ennyire tudatos, meg hogy úristen, mi lesz, ha megjöhet egy sérülés, vagy bármi. Nem, tehát itt egy hullámhosszon kell lenni. Tehát érteni kell azt, hogy egy gyermeknek mik az álmai, mik a céljai, figyelni kell azt, hogy bizonyos szituációkra hogy reagál, mennyi munkát tesz bele tényleg mondjuk a sportba, és hogyha ez összejön, ez az összhang a szülők között is, akik ugye utánpótlás szinten nyilván minden szinten támogatják a gyermeket anyagilag, logisztikailag, lelkileg, akkor ebből a dologból lehet igazából valami. Tehát én igen, ezt a hátteret mondanám, hogy ami a bizalomra alapul. Mm.
1: Gyuri, neked volt olyan, hogy egy fiatal játékosod volt, és ő mást akart, mint mondjuk a szülők, és akkor ez így elcsúszott valahogy?
2: Nem konkrétan, ugye hát ez azért is, mint leginkább felnőtt, sőt, csak felnőtt.
1: Hát de mondjuk, oké, de ha fiatal, tehát mondjuk egy ilyen, nem tudom, 18-20 éves játékos bekerül hozzád, és...
2: Oda már ilyen szerintem úgy...
1: Ott már nincs szülői hatás?
2: Hát van, az mindig van. Néha átalakul férj hatássá, vagy csapatnál, vagy férfinél feleség hatássá, de aki már felnőtt csapat, az oda kerül fiatalként, az már úgy, én szerintem nem tud oda kerülni, hogy ne legyen egy belső motivációja.
1: Nem úgy mondom, tehát például a fiatalnak elmagyarázott, hogy ne menjen el túl jó csapatba, hogyha jön egy ajánlat, hanem maradjon itt, fejlődjön, sok-sok játékpercet kapva lépjen előre. Viszont a szülő meg hátulról nyomja, hogy nem, kisfiam, kislányom, téged hív az adott nagy klub, el kell oda menni.
2: Igen, hirtelen eszembe is jutott egy magyar női játékos, akit ugyanarra gondolunk, és nem sikerült ez a szülői hatásra történő váltás. Nem volt ilyen, fontos ez, amit Levi is mondott, hogy az utánpótlás korban szerintem, hogy a szülő, edző, iskola háromszög, ebben azért az alapot a szülő és az edző képzi, viszont én ugye a felnőtt csapatnál én azért nem túl intenzív kommunikációt folytatok a családtagokkal, mert ugye már felnőtt játékosok, viszont most is van egy 18 éves, nagyon tehetséges játékosom, ott viszont az édesapja szintén labdarúgó edző, tehát vele nem túl intenzív a kommunikáció, de hát tudom azt, hogy ő is jó elvek mentén neveli a lányt, de szoktunk beszélni arról, hogy éppen hogy áll, akár a motivációja, akár a lendő döntései, mik lehetnek, és mi lenne az ő útja. De ha meg túl intenzív ez a kommunikáció, vékony a határ, hogy nehogy túl nagy hatalmat érezzel a szülőnek.
3: Meg ne menjen át baráttivá ez a kapcsolat, tehát, hogy igen.
2: De ez egy együttes munka kell legyen az utánpótlás játékosoknál, a felnőttnél pedig nem. Aha. Tehát felnőtt-felnőtt csapatnál nem szabad azt a hatást érezni, hogy ott a környezet hozhat döntéseket. Ott mindenki saját magáért felel, nyilván ott a sportolónak a jogköre, hogy ki az, akire hallgat, vagy ki az, akire nem.
1: Hogyha választanátok, akár sportvezetőként, vagy egykori sportolóként, mit tanácsolnátok egy fiatalnak? Menjen el egy nagy csapathoz, és edzen a nagyokkal, ugye azt szokták mondani, hogy azzal is fejlődik, de kockáztatja azt, hogy mondjuk egy-két percet játszik, vagy menjen el egy kis csapathoz, végig a pályán legyen, szokja azt a légkört, ugye ez a, hogy krízis helyzetben hozott döntés, ezt nagyon sokszor mondják, hogy mi kell a fejlődéshez?
3: Hát először is, hogy egy játékosnak az identitását azt megtalálják. Mert az oké, okay, hogyha ott marad egy kis csapatnál valaki, és játszatják orba szájba, de mondjuk nem abban a pozícióban, ahol neki kéne. De ugyanez fordítva is igaz, mert csak a hokiból tudok kiindulni, hogyha egy fiatal be akar kerülni, és mondjuk utánpótlás szinten végig elsősoros játékos volt, végig játszotta az emberelőny emberhátrányt, és elmegy egy nagy csapathoz, ahol meg zongoracipelő lesz, és harmadik, negyedik sorosként nem játszik speciális egységeket, a jég ideje 20 plusz percből lemegy mondjuk 8-10-re, Az meg igazából nem fog segíteni. Tehát, hogy mindenkinek a karakterének megfelelően kell ezt megválogatnia, és szerintem függetlenül attól, hogy nagy csapat vagy kis csapat, amire őt nevelték gyerekkorától, hogy egy milyen karakterű játékos lesz, úgy kell döntést hozni, hogy mi legyen a következő lépés a karrierben, hogyha az adott csapatban, az adott technikai és szellemi tudása kompatibilis lesz a játék tudásával. Mm. Tehát erre Észak-Amerikában nagyon-nagyon figyelnek, hogy valaki mondjuk az egész junior karrierjét lejátsza első vagy második soros centerként, és játszik speciális egységeket, akkor itt nem fogják mondjuk az NHL-be, hiába 20 éves vagy 19, nem fogják a harmadik, negyedik sorba tenni egy percet se, mert elvész a karaktere. Mm-hmm.
1: És ez a farm csapatos rendszer, ez pont ezt szolgálja, hogy egy fiatalt leigazolnak, de továbbadják, hogy fejlődjön és játszon?
3: Igen, de arra nagyon figyelnek, hogy tehát mindenkinek van egy játékos profilja, ami kialakul az évek során. Tehát egy 18-19 éves játékos azért már, nem azt mondom, hogy teljesen komplett, de azért tudni lehet, hogy ő hol fog játszani és egy csapatba, és a játékon belül hol lesz a szerepe. Tehát a karaktertől ne térjünk el, szerintem az a legfontosabb, és itt most tényleg független attól, hogy kis csapat, nagy csapat, ha karakterben tudod tartani a játékost, akkor az egy jó irány. Mm.
1: Gyuri, szerinted Magyarországon, mondjuk akkor kézilabdát vegyünk, de mindegy, hát futballt is vehetünk, mennyire bátran nyúlnak a fiatalokhoz az edzők, és mennyire bátran merik tényleg krízis helyzetben betenni a fiatalt, mint mondjuk külföldön?
2: Ha igen és nem a válasz, akkor a nem irányába mozdulok el, viszont mindig azt mondom, hogy nincs, hát az edző nem hülye. Tehát ha aki jó, az be fogja tenni. Itt inkább onnan vizsgálnám, hogy megint csak gondolkodásmód, mindig tudom, hogy ez a mániám, de Magyarországon tehetségként kezelünk 23 éves embereket. 30 éveseket már öregnek a sportban. Közben most itt van Spanyolország, Kubarsi, Jamal, 19 évesen meghatározó játékosok. Tehát, hogy egy picit ezt a gondolkodásmódot, hogy félünk is, de hogy a félelmünknek mi az oka? Nem állnak készen még tehát ha van egy ügyes 19 éves, akkor be kell rakni. Tehát nekem volt kezdőjátékosom 17 évesen valaki x évvel ezelőtt, amikor az Aron Andi, amikor megnyertük az NB1B-t a kézilabdában. Tehát nem féltem tőle, mert jó volt. Uh-huh. Tehát, hogy nekem egy picit ez a személyigazolvány, erről szoktam sűrűn beszélni, amikor az idősebb korosztályról beszélünk, engem inkább ott háborít föl az, hogy 32-3 éves emberek, ő már azért nem, benne van a kor, ő már nem. Hát miért ne? Tehát, és pont ez talán egy-két éve volt, amikor aktuálisan Djokovic volt a világ első teniszben, 36 évesen. Conor McGregor hány éves volt? LeBron James hány éves volt?
3: Ezek mindezik az emberek. Crosby.
2: Így van. Mm-hmm. Tehát ez bőven
1: hát
2: lehet.
1: Meg most a VB-n is láttuk, ugye, hogy Ronaldo, Messi, Modric, és még mindig a húzó emberek voltak.
2: A legjobbjaik a saját sportágaiknak 30 fölött. Mi meg félünk a 30 fölötti emberektől, de félünk a 20 év alatti, vagy a 23 év alatti.
3: Akkor kitörne?
2: Hát igen, tehát ott beszűkült. Tehát inkább akkor kapjon lehetőséget, és sztároljunk egy 26 éves ügyetlent, mint egy ügyes 32 éves. Most lesarkítottam szokásosan, amilyen az én stílusom, de
1: ez egyébként női és férfi sportolóknál eltérő, mert azt el tudom képzelni, hogy a női sportoló azért mondja, hogy ó, hát én már benne vagyok a korban, mert esetleg már édesanyja, és akkor már afelé menne, hogy már nem a sport töltse ki az életét.
2: Szerintem
1: nem?
2: A nőknél egy édesanyja frissebb, mint férfiaknál egy hasonló korú. Ez azért, mert ott történt egy szülés, ami pihenővel járt. Tehát azért nyilván, amikor valaki állapotos, akkor nem fog terhelni, tehát abba hagyja a sportágat, és ott neki akkor kiesik egy év. Volt egy játékosom, aki két gyermeke volt, illetve volt egy keresztszalag műtéte, és 34 évesen igazoltam, ha jól emlékszem, vagy 33, és mondta, hogy soha ilyen friss nem volt. Mert gyakorlatilag volt egy keresztszalag sérülése, nem tudom én, 10 évvel ezelőtt, utána szült, 2 évet játszott, szült a gyereket, megint kimaradt egy év, ugye a keresztszalag is kimaradt, megint játszott 2 évet, megint szült a gyereket, megint kimaradt egy év, hogy gyakorlatilag ő teljesen frissnek érzi magát, hiszen nem egy állandó terhelést kapott. És ezzel ugyanígy viccelettünk, és de gondoltam, hogy hát ez teljesen jogos. Mert nincs benne az, hogy kiégen, hanem mindig kimaradt egy év. Nyilván jött egy óriási a gyermek születésével egy plusz bomba, gyakorlatilag boldogság bomba, és ez szépen frissen tudta tartani.
1: Hát majd a Győr női kézi labdacsapata is most kezdte el a felkészülés, majd kíváncsi vagyok, hogy a kismamák, vagy hát, mert de hogy már anyukák.
2: Így van.
1: Hogyan térnek vissza. Na, ezzel is, vagy innen folytatjuk majd a sportreggelt, a hírek után jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ma a Ferencváros a Debrecen és a Paksi pályára lép a labdarúgó Európa, illetve Konferencia Ligában. Jövő héten is ülésezik a parlament, többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Sporthírek.
3: Ma három csapatunk is pályára lép a Nemzetközi Labdarúgó Kupában. Az Európa Liga selejtezőjének második fordulójában az első mérkőzésen a Ferencváros 20 órától a holland Twente otthonában játszik. A Konferencia Liga selejtezőjében szintén a második kör első összecsapásán a Debrecen 18 órától az örmény Pjunik Jerevánt, a Paks 20 órától a görög Panathinaikost fogadja. Utóbbi két meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Kölcsön adja a Pécsi Ármint a Liverpool labdarúgó csapata. A 21 éves kapus nem utazott el együttese amerikai edzőtáborába, ahol Szoboszlai Dominikék három felkészülési meccset is játszanak. A vezetőedző Andoni Iraola azt szeretné, hogy Pécsi olyan csapatban fejlődjön tovább, amelyben több játékpercet kapna és kezdőként számolnának vele. Hogy a kapus hol folytatja pályafutását, még nem tudni, sajtóhírek szerint azonban az osztrák élvonalbeli Hartberghez kerülhet. Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyed döntőben Spanyolországtól kapott ki 8-7-re, így a mieink pénteken, magyar idő szerint reggel 4-6-kor az 5-től 8. Helyet játszanak Hollandiával. Ma a férfi vízilabda válogatottunk is elkezdi a küzdelmet Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Együttesünk a negyed döntőben Horvátország ellen száll medencébe, magyar idő szerint 12 óra 15 perctől. Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa bajnokságon. 19 főből áll a medencés csapat, 5-en indulnak nyílt vízen, közülük 2-en mindkét szakákban érdekeltek. Mindhárom olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja az EB csapatnak, valamint a negyedik ötkarikás érmes, Betlehem Dávid is részt vesz a kontinens viadalon.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás. A képviselők emellett megvitathatják az ügynök akták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot is. Lemondott a legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint döntését azzal indokolta, hogy a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, hogy az ügyészség független maradjon. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Szeverényi Dávid lett a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal új elnöke. A miniszterelnökség nyílt pályázaton választotta ki, feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők ellenőrzése, a visszaélések feltárása és megelőzése lesz. Szeverényi Dávid az Európai Csalás Elleni Hivatallal való együttműködést irányította az adóhivatalnál. Jövő nyáron kezdődhet Nicolás Maduro hatalomból eltávolított venezuelai elnök és feleségének büntetőpere New Yorkban. A házaspárt kábítószer bűncselekményekkel vádolják. Januárban egy katonai rajtaütés részeként mindkettőjüket letartóztatták, majd az Egyesült Államokba vitték, ahol jelenleg is fogva tartják őket. Összehangolt akciót tartottak az illegális migráció megfékezése érdekében a török hatóságok. 25 embercsempészt és több mint 350 bevándorlót őrizetbe vettek. Elhagyott épületeket és közlekedési csomópontokat ellenőriztek. Az illegálisan érkezetteket kitoloncolják az országból.
0: Közlekedés.
3: Élénk a forgalom az autópályák és a főutak a fővároshoz közeli szakaszain, de egyelőre jelentősebb fennakadások nélkül lehet autózni. Viszont a fővárosban több baleset is lassítja a haladást. Egyrészt baleset történt Zuglóban a Mogyoródi úton befelé a Nagy Lajos Király útja után. Szintén baleset történt a Hungária körúton a Hős utcánál, az Árpád híd felé, valamint a Pesti alsórakparton az Erzsébet híd közelében. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: A változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű, elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Folytatódik a Sportreggel Marosán Györggyel, Szuper Leventével és Szabó Szilviával, és a hírek előtt már belevágtunk abba a témába, amelynek kapcsán azt feszegettük, hogy mi a titka annak, hogy egy sikeres utánpótláskorú sportolóból felnőtt korban is eredményes versenyző váljon, és Levi, említetted a saját példádat, hogy ha jól emlékszem, már felnőtt játékos voltál, amikor kikerültél, és ott az U20-as bajnokságban szerepeltél. Szóval ezt a helyzetet hogyan lehetett fejben megoldani, feloldani, elfogadni?
2: Nagyon érdekes út volt. Ugye először 15 évesen játszottam felnőtt meccset a Fradiba, aztán utána 16 évesen lettem a csapatnak az állandó tagja, és emlékszem rá, hogy az az átállás, hogy milyen volt, milyen érzések voltak az emberben, amikor egy ifi öltözőből átköltözik egy felnőtt öltözőbe. Na hát akkoriban ez nem volt olyan nagy különbség, ugyanis a kis stadionban egymás mellett volt a mi öltözőnk a Fradi felnőtt öltözőjétől, ami ugyanúgy nézett ki, tehát minőségi változás úgy nagyon nem volt, mert a falak omladoztak, a falok 30 évesek voltak, stb. Viszont a tisztelet és az egésznek úgy a varázsa, tehát amikor mi végeztünk mondjuk egy edzéssel gyerekként a más költözőbe, és láttuk bejönni a Miletichet, a Hudákot, a Pindákot, a Szajlait, úristen, tehát tehát összehúztuk magunkat, alig mertünk rájuk nézni, mert ők voltak a nagy sztárok. Aztán emlékszem az első alkalomra, amikor át kellett költöznöm az utánpótlás öltözőből a felnőtt öltözőbe, abban szerencsére nagy segítségemre volt a jelenlegi felnőtt szövetségi kapitány Majoros Gergely.
3: Sok cuccod volt.
2: Együtt öltöztünk át, igen, meg hát nem kellett, nem 2 métert kellett venni, de hogy ott mi végig csöndben voltunk, és tehát annyiszor én még nem voltam olyan helyzetben olyan sokszor, hogy a röhögést kellett visszatartani, mert tehát amilyen dumákot mentek a felnőtt öltözőben gyerekként, és hát nem akartál hangosan felvetni, mert azért a tiszteletet megadtad. Tehát az az átállás, meg akkoriban, hogy arról álmodoztál gyerekként, amikor kimentél egy kis stadionba megnézni egy Fradi Újpest felnőtt meccset, és 8-10 ezer ember, tehát arról gyerekként álmodozol, és akkor az megjön. És akkor utána az ember elkerültem Németországba, ott is U18-at játszottam, U20-at, felnőttel edzettem, és akkor utána jött Kanada, amikor tehát felnőtt válogatott is voltam már 17 évesen, de kikerültem Észak-Amerikába, és akkor vissza az U20-ba. Mm-hmm. Tehát, hogy de ott már a profi világra való nagyon komoly felkészítés. Tehát ott volt, csak egy példát mondok, volt egy média csapat a klubon belül, akik folyamatosan jöttek le edzések után, mindig kivettek 2-3 embert, és úgy a saját közönségünknek, a saját oldalakra készítettek interjúkat. De csak azért is, hogy fölkészítsenek minket a következő lépésre. Tehát amikor már az igazán nagy profik között ott vagy, hogy kell nyilatkozni, milyen praktikák vannak, hogy kell kezelned a közönséget, a médiát, az ellenfelet, a bírókat, és mindent, ami a sporttal kapcsolatos, hogy mikor, mit szabad mondani, nyilván megtanították nekünk azt az 50 sablont, amit mindig hallani, és hogy vidd bele azért picit a saját személyiségedet is, tehát ezek mind tanítva voltak, mert nekem is döbbenet volt egy U20-as mérkőzés, de ott azt megnézték 10 000-en, és egy olyan körítésben, hogy úristen, hogy ez a folyamat, ez a felnőtté válás folyamat, a folyamatos oktatás és a folyamatos képzése a játékosoknak, felkészítés egy következő lépésre.
3: Hát és a véletlennek a szinte teljes kizárása, ha jól érzem.
2: Tehát ott, minden koordináló.
3: Ha nyilatkozat jelenik meg, akkor is ott sem véletlenül majd elszorom magam, nem, hanem arra is felkésztelek, hogy mit mondasz.
2: Ellenfelet csak dicsérni lehet, bírókat nem szídjuk, a közönségnek mindig megköszönjük, tiszteletbe tartjuk, a játékot szeretjük, a ligát. Tehát a ligát nagyon, nagyon fényezni kellett. Tehát, hogy hiába vagy te egy csapat, mondjuk az én estemben ott az Ottawa 67 volt az első, de hát az OHL-ről mindig beszélni, hogy Mert te annak a közösségnek a része vagy.
1: Igen, őket egyik, képviseled.
2: Őket képviseled. Tehát nem csak magadat, hanem az egész ligát. Sokszor ezt itt elfelejtjük itthon, hogy azért egy klubcsapat egy ligának a része, és hogy az nincsen nélküle, nincs az egyik a másik nélkül, nincs az egyik az ellenfelek nélkül, úgyhogy erre nagyon figyelni kell.
3: A lojalitás, én ezt úgy szoktam nevezni, hogy a lojalitás a legfontosabb, és hogy mi az, aminek a része vagy, az pedig nyilvánvalóan óvod, és építed, vigyázod,
2: és építed.
3: Így
1: ugye majd a győri kézilabda klub képviselői ennek 9 órától, tőlük is azt fogom megkérdezni, hogy az, hogy Győrben játszanak, és hogy nap mint nap ugye a szurkolókkal találkoznak, kávézóban, étteremben sétálva, hogy az mennyi pluszt ad hozzá, mint mondjuk egy ilyen nagy klubnál, vagy hermetikusan elzárva, tényleg például most Liverpool jut eszembe, ugye ezt tudjuk, hogy Szoboszlai Dominikék való távol a várostól, nagyon elszeparálva élnek, tehát az a közönséggel, a szurkolókkal szerintem csak a stadionban találkoznak. Tehát ez egy teljesen más.
3: Hálandó a szomszédok, ahol olvastam, ott Manchester, igen. Dominikék.
1: Igen.
3: Igen, ott nyilván van egy határ, mert az se jó, ugye ezt én nem tudom, Levi tudja, hogy milyen szupersztárnak lenni, hogy sokszor a pihenéset el akar menni a családdal. Igen. Egy ilyen sportoló kávézni, cukrászdába, vagy a normál emberek életét élni, és ez nem biztos, hogy tudja, hiszen mindenki oda megy aláírás, stb., hogy ez sem mindig jó, mert elvesz esetleg a pihenőidőből is olyat, ami nem az lenne a tervben, hát ugye, hogy beszélgetni szurkolókkal.
1: És az jutott eszembe, amit Levi mond, hogy U20-ban 10 000 ember előtt játszottál. Tehát amikor felkerülsz a felnőtt szintre, ahol szintén 10 000-ek vannak.
2: De
1: nincs olyan akkora különbség. De mondjuk egy fiatal kézilabdázó, aki U20-ban játszik, ott jó eséllyel a szülőkön kívül nagyon nincs közönség, vagy pár száz ember felkerül egy felnőtt szintre, ahol mondjuk egy telt házas stadionban, vagy csarnokban kell játszani, már az megfogja. Tehát ott nyújtsd ugyanazt a teljesítményt, azért az is kemény
2: de
1: kihívás.
2: Hogy készítenek föl rá.
1: Ja, hát igen.
2: Tehát erre is föl kell készíteni egy fiatalt. Mi várható, hogy tudod kizárni, hogy tudod azt, hogy a segítségedre legyen ez, hogy tudod a negatív hangokat kiszűrni. Tehát, hogy igen, abszolút profizmusra való felkészítés. És igazatok van, sokkal egyszerűbb és sokkal kényelmesebb, még úgymond, utánpótlás szinten, ugye ott tovább, ahol játszottam, ott volt a Senators is, mint NHL-es csapat. Mi a 67-es voltunk, mint UP csapat, imádtak minket, mert mi elérhetőek is voltunk, tehát tényleg ez a mindennapi élet, elmentünk moziba, stb. Tehát minket is megismertek, mert ugye Kanadában a hoki azért, de az NHL-eseket meg nem nagyon láttad, mert ők meg nem nagyon mentek, meg mehettek, mert őket meg szétszették volna, és akkor utána meg fölkerülsz, és az a kontraszt, hogy onnantól kezdve meg már egy picit hiányzik, hogy és nem tudom, nekem valahogy fura volt, mert nekem mindig hiányzott az, amikor az igazi profizmusba éltem, hogy de jó lenne hétköznapi embernek lenni, hogy én nem akarok menni úgy egy moziba, hogy ne jöjjön oda hozzám 20 ember, mert egy ideig tök jó, egy ideig nagyon, és tudsz mosolyogni őszintén, de utána ez az őszinte mosoly egy picit lankad, mert úgy érzed, hogy tényleg már

0: Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, és ő nem nagyon keresi, vagy nem nagyon vállal el semmilyen média szereplést, és Kemény Dénessel beszélgettünk róla, és azt mondta, hogy az elején Tamás mindent elvállalt, ugye, ilyen magazin, olyan magazin, megkeresés, szurkolók, stb. Egy idő után már nem X mennyiségű volt ez a megkeresés, hanem a többszöröse, és annak meg már nem tudsz megfelelni. Tehát van egy határ, igen, amikor nem tudsz jó fejlenni, és mindenkivel szelfizni, és mindenki, és akkor, tehát van egy mennyiség, amit már nem tudsz befogadni, meg
1: igen, csak akinek nemet mondasz, akkor azt mondja, hogy olyan nagyképű nem. Tehát azt megpróbálja kerülni az ember, de tényleg valahol határt kell
2: húzni. Itt is végbőnyeljék nagyon. Hogy hú, ezt menedzselni, meg hogy tényleg, hogyha már oda mész, meg oda kerülsz, meg nyilatkozol, tehát elvárják, hogy te pozitív legyél, mindig jó napod legyen, mindig mosolyog, nem lehet. Tehát ilyen nincsen. De föl kell venni azt az állarcot néha, amit szintén megtanítanak, hogy még akkor is, ha, tehát neked akkor is jó fejnek kell lenni.
1: Itt ez a megint, amit mondtál, hogy fiatal játékosokból indultunk, hogy a felnőtti válás, ez az egyik legnagyobb olyan változás, amit nehezen ugranak meg sokszor. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy elszállt magától, stb. De ez nem csak elszállt magától, hanem akár Görcsössé is teheti azt a fiatalt, aki felnőtt játékossá válik, hogy hirtelen média érdeklődés, szurkolók érdeklődése, és ezt egyszerűen nem értem, miért bízzuk a véletlenre. Miért nem készítjük fel, ahogyan Levi mondott, amit ő tapasztalt kint, hogy erre mindre fel lehet készíteni. És én ezt úgy hívom, hogy minden csapatnak, klubnak egy kultúrája kell, hogy legyen. Ugye én ezt Rád Géber Lászlótól tanultam, több előadásában elhangzott az, hogy tartósan sikeres egy csapat akkor tud lenni, ha kultúrája van. És amíg nincsen egy csapatnak, egy közösségnek kultúrája, és annak a kultúrának vannak leágazásai és részei, például az a kultúra része, hogy mindent tanítható, és mindent meg fogunk tanítani.
0: Hát igen,
1: és
0: mert
1: nem a véletlenre bízni, igen, szerintem.
0: De ez segítség egy fiatalnak, hogy vannak keretek, és ha ő bekerül egy rendszerbe, tudja, hogy meddig mehet el, és meddig nem. Ha azt mondják, hogy azt csinálsz, amit akarsz, az neki nem segítség. Mert elveszik.
1: Igen.
2: Meg a háttérország, amiről beszéltem az elején, tehát nekem is volt olyan, hogy tudom én, tényleg 17 évesen felnőtt válogatottság, utána Kanada, hazajöttem nyáron, pihenőidőszakban Balaton. És akkor volt egy óriási antörázs, aki jött velem, és fú, én nagyon különlegesnek éreztem magam, hogy mindenki jön, Levikém így, Levikém úgy, közös kép, stb., aláírás, minden. És el tudja vinni az embert azért ez egy picit, hogy fú, hát én ekkora király vagyok, hogy engem mindenhol megismernek, minden. Na és akkor itt kellenek, tehát olyan emberek jelentek meg körülöttem, akik se előtte, se utána, csak úgy hirtelen jöttek a sikerek, minden, és akkor úgy ott voltak.
1: És akkor te is rájöttél, hogy ők a sikert szeretik.
2: És akkor az igazi barátok, meg a szülők, meg a közvetlen hozzátartozóid az én esetemben elég masszívan és konkrétan úgymond a fejemre koppintottak, hogy akkor
0: tehát neked kellett ilyen, hogy visszahozzanak a földre?
2: Ez egy nagyon rövid időszak volt, de hát úristen, hát most Kanadából vissza, bajnoki cím, minden, mindenhol rólam volt szó, beszéltek, tök jó volt, de ez egy rövid időszak, és akkor az ember azért nagyon gyorsan rájön, hogy tényleg mi is a fontos, hogy, meg akkor már egy picit tovább maradok, akkor a holnapi edzés csak fél órával rövidebb, jó, nem baj, majd akkor holnap behozom, de nem. Tehát ha belekerülsz egy spirálba, és hogyha abból nagyon gyorsan nem kerülsz ki, akkor elmennek súlyos hetek, hónapok, már a felkészülésed nem olyan lesz, már a fizikai vagy mentális állapotod nem olyan, és akkor nagyon gyorsan el tud menni minden rossz
0: irányba. De én ezt
2: abszolút
0: meg tudom érteni, tehát ha mondjuk van sportolsz, jó teljesítményt nyújtasz, a szurkolóktól azt hallod, hogy te vagy a legjobb, a cikkek, az újságírók ezt sugallják, hogy te vagy a legjobb, tehát aki azt kezelni tudja és nem száll el, hát le a kalappal előtte, tehát ez óriási kihívás.
1: Csak ha elhiszi, hogy ez így van, hogy ő a legjobb, akkor a közgazdásnál már nem ő lesz a legjobb, és gondolom két-három verseny múlva már a szurkolók nem azt mondja, hogy a legjobb,
2: abszolút,
1: hanem hogy mondjál le, hagyd abba, takarodj, és akkor jönnek az érzelmi válságok, amiből már teljesen meggátolja azt, hogy te vissza tudjál térni oda, ahol voltál.
2: Sikert sokkal nehezebb megélni és kezelni, mint a kudarcot.
0: Akkor ez nem közhely, ez igaz?
2: Tehát ez abszolút. De sikert elérni, és utána ott maradni, tehát már csak a saját motivációd miatt is. Ha nyersz, bajnoki

0: címet, vagy címeket, vagy akár egymást, te egész egyszerűen elhiszed, hogy érinthetetlen vagy, jó vagy, nagyon jó vagy, azt is mondják, meg hát én is érzem, és akkor már nem biztos, hogy annyit beleteszel, mert hát lehet, hogy megy magától is, mit tudom én, de ez egy teniszben nagyon jó példa, amikor tök jól mennek az ütések, mert odaérsz lábbal, meg odamész innen, és akkor már annyira jól mennek az ütések, nem biztos, hogy oda kell menni már lábbal annyira, mert én kézből is meg tudom oldani, vagy az ütő megoldja magától. Tehát ez kb. Így lehet elképzelni, hogy azt hiszed, hogy nagyon megy minden, de hajlamos vagy egy picit elfelejteni, hogy mi is volt az az út, ami igazából odavitt a nap, mint nap, ugyanaz a felkészülés, stb. Tehát nagyon könnyű letérni az útra, és a siker, ha jön a siker, akkor még könnyebb elcsábulni.
1: És ha azt mondod, bocs, hogy már nem fókuszálsz annyira edzésen, ilyenkor jön a sérülés, és mondjuk, ha jön egy súlyos sérülés, hetekre, hónapokra kiesen, akkor is jön egy fejbe kólintás, hogy hopp, azért ez múlandó, tehát, hogy nem leszel mindig ott a toppon. És például a fiatal NHL játékosok, vagy nem tudom, a jégkorongban, tehát például mit tanítanak neki, kommenteket hogyan kezeljenek? Olvassanak-e?
0: Ezt nem tudott szabályozni igazából. Tehát volt olyan NHL-es edző, a játékos szakszervezet eltávolította, most került vissza egy jó néhány év után, aki mondjuk annyira drasztikus volt ebbe a témába, hogy edzések előtt begyűjtötte a telefonokat, sőt, még kémkedett is játékosok után ki, hogy mit néz a telefonokon, social médiában, milyen képeket, milyen tartalmakat, mert abból is ugye pszichológiailag nagyon sok mindent le lehet mérni, de ez az a dolog szerintem, amit nem tudsz igazából, és a sportolónál meg aztán végképp. A sportoló azért játszik, hogy róla véleményt mondjanak, és hogy vagy tapsolnak, vagy fújolják, de ő a közönségnek játszik a social médiában, és bizonyos mértékben azért közönség van, valakinek meg akarsz felelni. Még jó, hogy a legtöbben nézik, mert kíváncsi, egy sportoló kíváncsi arra, hogy mi a vélemény róla. Tehát őt az minősíti, amennyien nézik, amennyien követik, és nagyon nehéz kiszűrni azt, hogy most ki és miért kommentel bármit.
1: Jó, csak hogy kezeld mondjuk a bántó kommenteket?
2: Hát ezt honnan tudná levél, hogy soha nem volt bántó.
0: De hogy is nem. Tehát engem volt, hogy anyáztak saját szurkoló táborban, és itthon Magyarországon, csak éppen nem vette észre a szurkoló, hogy édesanyám egy két sorral előtte áll, és már a harmadik meccsen oda ment hozzá, hogy mi a baja.
2: És te olyan nincs, hogy mindenki népszerű, vagy hát van, de azt polgármesternek hívják.
0: Nincs erre recept.
1: Hát meg az, hogy kapsz három gólt, akkor mindenkinél rossz vagy, utána lehozol egy meccset gól nélkül, akkor megint te vagy a szupersztár, tehát...
0: Igen, de ezt igazából a társaiddal együtt tanulod meg. Tehát ezért ebből a szempontból jobb, hogyha az ember csapatsportba játszik. Mert ott ki tudod beszélni, ott meg tudod beszélni a társakkal, hogy mi van, és ott sokkal jobban perspektívába tudod helyezni ezeket, ezeket a dolgokat. És akkor együtt tudod megélni, mint hogyha egy egyéni sportoló, hát ott van egy szűk csapata mondjuk, az sokkal frusztrálóbb lehet.
1: Gyuri edzőként? Nyersz, akkor te vagy a...
2: Hát de hát
1: az Isten, akkor...
2: Nem. Ha nyerünk, akkor a csapat nyert.
1: Igen, tehát de nem nyertünk, a szurkolók szempontjából.
0: Hát ott is, ha vesztesz, akkor az edző a hülye.
2: Igen, tehát azért láttál már egy olyan, mondjuk kézlabdában 10 méterről felruglik a balátlövés, a léc alá beveri azon a meccsen 8-ból 8-szor. Hát nem sűrűn gondol, jut eszébe a szurkolóknak, hogy milyen szép támadási manőver talált ki az edző, aminek a végén neki már csak be kellett lőni, hanem hát micsoda balátlövőnk van, mert belőtt 8 átlövés gólt.
1: És nyilván,
2: hát győzelem a játékosok, a vereség az edzőjét, tehát általában ezt a címet viszik el az edzők. De hát ezzel nincs is baj, én nekem a filozófiám is az, hogy tehát nincs jó edző rossz játékosokkal. Tehát, hogyha én kitaláltam a világ legjobb dolgait, és ha játékosok nem csinálják meg, akkor én nem leszek jó edző. Aha. Tehát ez rendjén is van így, hogy az ő kezükben vagyunk. A szurkolók szempontjából pedig ők imádják a jégkorongozó szuperlevét, a kézilabdázó görbicont, tehát stb., amit ők szállítanak nekik, a sikert. Tehát a sikert szeretik, ők különböző nevekbe és mezekbe bújnak ezek a játékosok, amik a sikert átéri együtt, mi nyertünk, mi a Barcelona, mi én Batonyáról, tehát semmi közöm a Barcelonához, tehát még a keret közelébe sikertem, de mi nyertünk. Na most, ha nem... akkor viszont abban a mezben van egy bűnbak, akire ráfoghatom. Miért nem fogta meg azt a lövés szuper Levi? Tehát én nem veszítettem, hát én ott tudnék Batonyáról veszíteni érted a jégkorba. De ott a bűnbak a pálya.
1: Hát de elmesélted, gyönyörű. Elmesélted, jó, nem... Nem csak Komló specifikus, de hogyha nyertetek, akkor ott mindenki meghívott téged, és
2: persze, hát
1: mindenkinek a vendége voltál.
2: Bányász rangadót nyertünk 20 nem tudom hány év után, szomszédvárak csatáját talán, most lehet, hogy túlzok, és én egy SMS, hogy tévedek, de soha nem nyert Komló csurgó ellen. Nyertünk, gyakorlatilag a gátja annak, hogy lovas szobrot kaptam, az csak a súlyom volt, hogy még annyi anyagot nem tudtak összehordani. Majd érkezett egy Fradi elleni vereség, és hát kétségbe mondták, hogy az étteremben, hogy van étvágyam egyáltalán, mondom, pofám leülni, vacsorázni. Ez szenvedély, ezt szeretem, tetszik, ezért csináljuk igazából, hogy ezeket az embereket szórakoztassuk, de hát ugye a kritikát is.
1: De és te hogy kezeled a kommenteket egyébként? Olvasol? Most eljut hozzád?
2: Nem, tehát ugyanazt fogom mondani, mint mindenki, hogy dehogy olvasok, azt nem szabad olvasni, és utána természetesen. Hát ezért csinálják, ezért rádiózunk, ezért dolgozunk sportba, mert szeretünk szerepelni. Most ez lehet szépen csúnyán fogalmazni. Elismerésre vágyunk, hogy jól csináljuk.
3: Szórakoztatóiparnak részesei vagyunk mi is. Így van. Ugyanúgy.
2: És ezt...
1: Jó, csak olvasom. Nem mindegy, hogy milyen az ember, hogy kapsz 10 jót, egy rosszat, akkor tudja, hogy azt a rosszat fogsz.
2: Hát, ha Szabó Szilvia fog kommentálni a Békés Csaba oldalára, hogy milyen jó. Rossz edzőjük van, akkor meg fog viselni. Mert nyilván nem, tehát itt én azért úgy gondolom, hogy fontos az, hogy ki mondja, hogyan az életben is, hogy azért vizsgálni kell az, hogy ki mondja az adott véleményt.
3: És ez mindig így volt egyébként, csak más formában. Mm-hmm. Tehát a vélemény nyilvánítás az mindig megvolt, csak most már itt van, és lehet mindenféle áprofil mögé.
1: Nem tudod kizárni, mert máskor elbújtál a szobában, nem jutott el hozzád, most igen. Pedig az internet révén ott igen. Van. Tehát nem
3: régebben személyes dolgok voltak, mit tudom én, kis stadionban leöntöttek forró teával, vagy bármi.
1: Az jól is esett.
3: Minusz 20-ba talán. Igen. Most meg tényleg, ahogy itt beszéltünk róla adáson kívül, hogy áprofilban is lehet bármit most már, tehát...
1: Na, hát ilyen világot élünk, ez csak alkalmazkodni lehet, megszüntetni, nem? Innen folytatjuk a sportreggelt, nemzeti sportjegyzet, nemzeti sportkronika jön 7 óra, illetve 8 óra 40 perctől Holzer Ádámot hívjuk, majd a Twente Ferencváros mérkőzés kapcsán, 9 órától pedig Ulig Rita, a Győri Kézilabda Klub ügyvezetője, illetve Kopornyik Zsolt, a férfi NB1-es csapat vezetőedzője érkezik.
4: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Folytatjuk a sportreggelt a stúdióban továbbra is. Szuper Levente, Marosán György és Szabó Szilvia. Most pedig következik a Nemzeti Sportjegyzet. Turi Gábor írását hallhatjuk.
3: Maradona és Messi. A két argentin futballzsenivel kapcsolatban a felvetés általában így szól: Diego Maradona vagy Lionel Messi. Holott a dél-amerikai országot mi több a földkerekséget tekintve sokkal inkább Maradona és Messi. Mindezt a Nemzeti Sport róluk szóló címlapsztória kapcsán említem. A sport azon belül különösen a labdarúgás sajátossága, hogy gyakran nekiveselkedve összehasonlítjuk, melyik futballista a jobb. Ez még cirka azonos időintervallumban aktív játékosok esetében is emberes feladat, nem hogy különböző korszakok klasszisaival. Magam azt sem tudom eldönteni, Cristiano Ronaldo tagsájon többre vagy Lionel Messit. Márpedig az ő esetükben könnyű lenne olyan peremfeltételeket állítani, amelyek mindkettőjük pályafutását végig kísérték. Világ és Európa bajnoki, Copa America részvétel, megszerzett aranylabdák, válogatottság szám, stb. Lehet ezek ellen berzenkedni, de hiteles sarokpontjai egy futballista minősítésének. De tovább megyek. A minap olimpiai bajnok úszón Kósubert azt nyilatkozta, 10 évesen Cselászló, Michael Phelps és Cristiano Ronaldo volt a példaképe, ez a mai napig nem változott. A portugál mentalitása ragadta meg, a munkához hozzáállása. Hozzátette, ha Messi rajongó lett volna, meg lehet, nem nyer olimpiát. Teljesen igaza van, ugyanakkor van, akit Ronaldo egója riaszt, a megalkuvást nem tűrő munkával szerzett tudása mellé nagy arcot is növesztett, szebben fogalmazva, már nem a becsvágy, hanem a dicsőség hajszolása motiválja. Mindez annak kapcsán jutott eszembe, hogy a spanyolokkal szemben elvesztett világbajnoki döntőt Messi megkönnyezte. A könnyek oka lehetett az 1-0-ás vereség, úgy általában az elszalasztott lehetőség, mert vélhetően a 2030-as tornán 44 évesen már nem lesz ott. De vissza Maradonához és Messihez, mindketten világbajnokok 1986-ban, illetve 2022-ben, és VB ezüstérmesek 1990-ben, illetve 2026-ban, előbbi 4, utóbbi 6 torna részvétellel. Mondjuk Maradona kábítószerhez kötődő múltjával nem igen lehetett példakép, mégis az 1990-es torna argentin-olasz elődöntőjén a nápolyi São Paulo stadionban, ami már az isteni Diego nevét viseli, közönsége inkább neki szurkolt, mint a hazaiaknak. Talán egy nagy különbség van. 1986-ban Argentin azért lehetett aranyérmest, mert Maradona hátára vette csapatát, míg Messi esetében Katarban érte is játszottak. Mint ahogyan az ezüst kapcsán megállapítható, a zsenikkel sem jött össze az első hely. Ettől függetlenül esetükben nem a vagy a megfelelő kötőszó, hanem az is.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Ma a Ferencváros, a Debrecen és a Paksis pályára lép a labdarúgó Európa, illetve Konferencia Ligában. Három olimpiai bajnok úszónk is indul az Európa bajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Ma három csapatunk is pályára lép a nemzetközi labdarúgó kupákban. Az Európa Liga selejtezőjének második fordulójában az első mérkőzésen a Ferencváros 20 órától a holland Twente otthonában játszik. A Konferencia Liga selejtezőjében, szintén a második kör első összecsapásán, a Debrecen 18 órától az örmény Pjunik Jerevánt, a Paks 20 órától a görög Panathinaikost fogadja. Utóbbi két meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az FTC csapatkapitánya, a kapus Dibusz Dénes Fazekas Máténak beszélt a felkészülésről és az ellenférről.
2: A Vojvodina ellen magabiztosan vettétek az első selejtezőkört, viszont a hazai találkozó után arról beszéltél, hogy így sem szabad hátradőlnötek. Mit gondolsz, miben kell mégis, miben tudtok még javulni a Twente elleni összecsapásig?
3: Mindenben, ahogy említettem is ott a mérkőzés után, hogy egy út elején járunk, vagy első részénél járunk, mind védekezésben, mind támadásban természetesen, hogy bőven van hova fejlődni, és vannak, és mindig lesznek is olyan dolgok, amiket finom hangolni kell, amiket ki kell javítani. Az elmúlt napokban ezen próbáltunk javítani, és én bízom benne, hogy kétről hétre azt fogja majd látni mindenki, hogy igenis a csapat lép erőre, és egyre jobban tudja megvalósítani azokat az elképzeléseket, amiket a vezetőedző szeretne látni a pályán.
2: A Twente ugye egy kifejezetten erős csapat, a hazája bajnokságában tavaly a negyedik helyen végzett, és olyan csapatokat előzött meg, mint például az Ajax. Miben igazán kiemelkőd ez a holland együttes, és mire kell majd odafigyelnetek?
3: Ahogy néztük őket, tényleg egy jó csapatról van szó, lendületes, technikailag képzett, jó játékosaik vannak, egységesek, azt a holland foci játsszák, amit lehet tőlük várni. Van egy fizikailag nagyon erős, jó felépítésű csatáruk, hogyha adott esetben a rövid passzokkal nem tudják megbontani az ellenfelet, akkor őt még mindig tudják használni, hosszú labdákkal keresni, és megpróbálni a gyors szélsőkkel veszélyt kialakítani. Biztos, hogy egy sokkal nehezebb ellenfél lesz, és egy nagyon nagy erőpróba lesz a csapatnak, de nagyon bízom abba, hogy megfelelően fel tudtunk készülni, és az az elképzelés, amit majd szeretnénk a pályára vinni, az működni fog.
1: Dibusz Dénes után következzen a Ferencváros légiósa, Lenny Zsozef, aki Haiti válogatottjával részt vett a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokságon. A támadó VB élményeiről és a Marokkó elleni mérkőzésről beszélt, amelyen a gólját végül öngólnak ítélték.
4: It was a pleasure to play this competition.
5: Hatalmas élmény volt ezen a tornán a világ legjobb csapatai és játékosai ellen pályára lépni. Nagyon büszke vagyok magamra és a hazámra is. Boldog vagyok, hogy szerepelhettem a világbajnokságon.
4: I'm okay with this now because...
5: Részemről ez már teljesen rendben van. Megvolt a magam pillanata a meccsen, ráadásul mindenkivel együtt ünnepelhettem, szóval a gólt én lőttem.
1: A labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjében, szintén a második kör első összecsapásán a Debrecen 18 órától az örmény Pjunik Jerevánt fogadja. A Loki csapatkapitánya, Dzsuzsák Balázs, az új vezetőedző az észt Gert Remmel által hozott mentalitásról, a labdarúgásról alkotott felfogásáról beszélt a találkozóval kapcsolatban, és reméli, hogy a változás már ma látszani fog.
6: Nagyon-nagyon izgatott vagyok, nagyon örülök, hogy sikerül még a csapat aktív tagjaként itt lennem, és ezen a rangos eseményen képviselni a Debrecent. Ez egy külön, nem is azt mondom, motiváció, de egy olyan szintű pont az életemben, amiért az emberek megkezdenek futballozni. Nagyon-nagyon sokszor beszélünk arra, hogy a Debrecen ezt az utat már megjárta, és azon vagyunk, hogy minél többször, vagy legalábbis annak a kapujába kerüljünk, hogy ez újra elérhető legyen. Most itt van ennek az első lépése, az első ajtaja, amin szeretnénk bemenni. Természetesen, amiben tudok a csapat rendelkezésére, motivációjába állok, és azon vagyunk, hogy a mester együtt egy olyan csapatot láthassanak a pályán, akinek minden mozdulatán látszik, hogy ezt a célt kitűzte, és el is szeretné érni. Amikor harmadik lett a csapat, akkor ugye pont egy örményekkel kezdtünk. Voltunk ott, most ahogy tudom, ugyanabban a szállodában leszünk, vagy hasonló túrára készülünk. Túlmentünk azon a csapaton, úgyhogy nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez is egy pozitív örmény elleni győzelemmel felérő csata lesz. Amit a mester adott, az mindenféleképpen már vetítve az életkoromra is, hogy a nagyon-nagyon sok futás ugye az abszolút megterhelő volt, nagyon-nagyon intenzív volt a felkészülés, egy új tapasztalattal bővültem ismét, amit ő képvisel, az ő mentalitása, az ő felfogása a labdarúgásról, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez majd meg fog látszani, és akkor mindenki meg fog érteni, hogy ez mennyire nehéz, és mennyire volt nehéz úgymond ezt hozzászokni, de büszke vagyok magamra, mert végigcsináltam, soha nem kértem pihenőt, mert tudom, hogy ebből az edzésből kimarad az ember, akkor azt nagyon nehéz bepótolni. Nagyon korrekt vele a viszonyom, amikor kérem, akkor mondta, hogy szóljak és kivesz, de mindenhez próbálok adaptálódni, és szerintem úgy érzem, sikerült is. A sprintek, meg ez az intenzív futás, ez mindenféleképpen nem csak nekem új, hanem szerintem az egész csapatnak, de nagyon tudatosan fel lett építve, és mint ahogy ő is elmondta, nagyon örömteli, hogy ebben nem sérült bele senki, és ebből is az látszik, hogy befogadta a csapat, és fizikálisan is el tudja ezt bírni.
1: A Debrecen mellett a Paks is pályára lép ma a labdarúgó konferencia liga selejtezőjében, szintén a második kör első meccsén. A tolnaiak 20 órától a görög Panathinaikost fogadják. A paksiak mesterét Bognár Györgyöt hallják.
7: Az elmúlt két évhez képest, amikor játszottunk Európa Kupa meccset, most azért a felkészülésünk jobban sikerült, mert akkor két hetünk volt arra, hogy tét meccset játszunk, ráadásul még a keret sem alakult ki egyik évben sem, az úgy nagyon sok nehézséget okozott. Most azért a keret kialakult, végig tudtunk játszani 10 edzőmeccset, tehát jobban képbe vagyunk a saját csapatunkat illetően. Nyilván egy jó ellenféllel játszunk, aminek én örülök. Egy ilyen neves csapat, mint a Panathinaikos eljön ide Paksra és tétmérkőzést tudunk játszani vele, az mindenképpen jó hír. Egy olyan csapat, aki játsza a futballt, én azt gondolom, hogy ebből egy jó mérkőzés is kerekedhet. Próbáljuk a saját játékunkat játszani, hogy ez mennyire lesz elég egy ilyen csapat ellen, az majd a meccsen fog kiderülni. Benit ezzel egy visszafogottabb futballt játszott, ugye nem olyan régen láttuk a Fradi ellen is tétmérkőzésen játszani a Panathinaikos. A mostani csapat egy nyíltabb futballt vállal föl, ellenfél télfelén labda felé védekezik, próbál letámadni időnként, agresszívabb labdaszerzésre számítok, mint amilyen volt tavaly. Bévádi Zsombornak térszalag szakadása lett az egyik előkészületi meccsen. Siét hoztuk át jobb oldalra az előkészületi meccseken. Ő játszott a jobb oldali középpályás pozícióba, de sajnos ő is megsérült. Ezen a meccsen nem tudjuk figyelembe venni, így jobb oldalra a Györfi Milán maradt, akit arra a posztra tervezünk, mint fiatal játékost. Azon azért gondolkozom, hogy a Panathinaikos ellen akár az argentin játékos játszik a boldon, akár a marokkói, jó bontó játékosokról van szó. Nem biztos, hogy kiteszem a Györfit annak a megoldására, hogy ezeket a játékosokat megoldja. Inkább a bajnoki meccseken lépked majd előre. Ez az egyetlen olyan pont, ami még majd eldől. Valószínűleg egy rutinosabb játékos mellett döntünk.
1: A Paks labdarúgó csapatának vezetőedzőjét Bognár Györgyöt hallották. Kölcsönadja a pécsi Ármint a Liverpool labdarúgó csapata. A 21 éves kapus nem utazott el együttese amerikai edzőtáborába, ahol Szoboszlai Dominikék három felkészülési meccset is játszanak. A vezetőedző Andoni Iraola azt szeretné, hogy pécsi olyan csapatban fejlődjön tovább, amelyben több játékpercet kapna és kezdőként számolnának vele. Hogy a kapus hol folytatja pályafutását, még nem tudni, sajtóhírek szerint azonban az osztrák élvonalbeli Hartberghez kerülhet.
0: Nemzeti sportkrónika.
1: Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben, a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyeddöntőben Spanyolországtól kapott ki 8-7-re, így a miénk pénteken magyar idő szerint reggel 4-6-kor az 5.-8. helyért játszanak Hollandiával. A szövetségi kapitány Cseh Sándor így értékelte csapatunk spanyolok elleni teljesítményét.
8: Ennek lehet számítani, hogy az egyik legnagyobb harc lesz itt a negyeddöntők során. Összességében nagyon szomorú vagyok, mert a célunk az volt, hogy megnyerjük, hogy döntőbe jussunk. Tudtam, hogy nüanszokon fog múlni. Küzdöttünk, jól védekeztünk. Nem lehetek elégedetlen nagyon-nagyon sok mindennel, kivéve az eredményen. Ugyanakkor olyan értelemben meg nem érdemeltük meg, hogy megnyerjük, hogy kialakítottuk a helyzeteket, és egész egyszerűen az a csapat, amelyeknek a játékosai nem mennek odállni és belőni ezeket a helyzeteket, az általában nem nyernek. Mivel itt nem akarom ráítolni a felelősséget, nagyon sokat fogjuk elemezni ezt a mérkőzést. Nagyon tanulságos volt, így fogalmaznék, nagyon csalódott vagyok, de közben meg rengeteg jó dolgot láttam, és hát azok a fiatal játékosaink azért szerencsére lerakták a névjegyüket, akik életükben először vannak itt most a válogatottnál. Nem annyira a következő mérkőzés számít, hanem inkább az ősz és a következő tavasz. Eleve az az egy hét, amit itt töltöttünk, az ausztrál meccs, az amerikai meccs, az itteni meccsnek a pozitív tapasztalatai, még egyszer mondom, a fiataloknak a beépítése, az, hogy helyen egyenként nagyon jól védekeztünk, jó volt az emberhátrányos védekezésünk. Az utolsó percekben is egyébként szerintem jól játszottuk meg azt, amit meg kellett, egészen a lövésekig. A lövéseket gyakorolni talán nem lehet, hanem egész egyszerűen itt kellene úgy csapatszinten, egyéni szinten lépni egyet, mert alapvetően ezen múlik a legvégén a meccs.
1: Cseh Sándort hallották. Ma férfi vízilabda válogatottunk is elkezdi a küzdelmet Sydneyben, a világkupa szuperdöntőjében. Együttesünk a negyeddöntőben Horvátország ellen száll medencébe, magyar idő szerint 12 óra 15 perctől. Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa bajnokságon. 19 főből áll a medencés csapat, 5-en indulnak nyílt vizen, közülük 2-en mindkét szakágban érdekeltek. Mindhárom olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja az EB csapatnak, valamint a negyedik ötkarikás érmes, Betlehem Dávid is részt vesz a kontinens viadalon. A negyedik helyen végzett a magyar csapat a 10 méter 40 vegyes versenyszámban az észtországi Tallinnban zajló mozgó céllövő világbajnokságon. Péni István hatodikként zárt a 10 méter légpuska számában a sportlövő világkupa versenyen a kínai Hangzhouban. Bondár Anna három játszmában győzött a német Noma Noha Akugu ellen a hamburgi salakpályás tenisztorna második fordulójában. Bondára az örmény Alina Csarajeva vár a negyed döntőben. A verseny másik magyar indulója, Udvardi Panna, a spanyol Baula Badosával találkozik ma a 16 között. A belga Jasper Philipsen sikerével ért véget a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 17. 174 kilométeres szakasza. Tadej Pogacsár ezúttal az 50. helyen ért célba. A szlovén sportoló azonban továbbra is vezet összetettben a belga Remco Evenepoel és a mexikói Isaac del Toro előtt. A tegnapi szakasz győztes Jasper Philipsen így összegzett.
9: Ez egy nagyon kemény nap volt. Mindenki küzdött a szakasz győzelemért, mert sokaknak ez volt az utolsó esélye erre. Számomra egy igazán nehéz győzelem volt, de nagyon boldog vagyok amiatt, hogy a csapattársaim támogattak és segítettek mindenben, amiben csak tudtak.
1: Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Három olimpiai bajnokúszónk is indul az Európa-bajnokságon. Tűz ütött ki egy orosz energetikai létesítményben. Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: Ma három csapatunk is pályára lép a Nemzetközi Labdarúgó Kupában. Az Európa Liga selejtezőjének második fordulójában az első mérkőzésen a Ferencváros 20 órától a Holland Twente otthonában játszik. A Konferencia Liga selejtezőjében szintén a második kör első összecsapásán a Debrecen 18 órától az örmény Pjunik Jerevánt, a Paks 20 órától a görög Panathinaikost fogadja. Utóbbi két meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Kölcsönadja Pécsi jár, mint a Liverpool labdarúgó csapata. A 21 éves kapus nem utazott el együttese amerikai edzőtáborába, ahol Szoboszlai Dominikék három felkészülési meccset is játszanak. A vezetőedző Andoni Iraola azt szeretné, hogy Pécsi olyan csapatban fejlődjön tovább, amelyben több játékpercet kapna, és kezdőként számolnának vele. Hogy a kapus hol folytatja a pályafutását, még nem tudni, sajtóhírek szerint azonban az osztrák élvonalbeli Hartberghez kerülhet. Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyeddöntőben Spanyolországtól kapott ki 8-7-re, így a mieink pénteken, magyar idő szerint reggel 4-6-kor az 5-8. Helyet játszanak Hollandiával. Ma a férfi vízilabda válogatottunk is elkezdi a küzdelmet Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Együttesünk a negyeddöntőben Horvátország ellen száll medencébe, magyar idő szerint 12:15-től. Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa-bajnokságon. 19 főből áll a medencés csapat, 5-en indulnak nyílt vízen, közülük 2-en mindkét szakákban érdekeltek. Mindhárom olimpiai bajnokunk Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja az EB csapatnak, valamint a negyedik ötkarikás érmes Betlehem Dávid is részt vesz a kontinens viadalon.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Ukrán dróntámadás okozott tüzet egy energetikai létesítményben az Ujjanovszki régióban. A térség repülőterének forgalmát korlátozták. Közben az elcsatolt Krím-félszigeteken ukrán támadásokban egy civil életét vesztette, 4-en pedig, köztük 2 gyermek megsebesültek. Belgorod megyében is meghalt egy ember. Megtalálták az Atlanti-óceánban azt a 74 éve lezuhant penemgépet, amelynek tragikus sorsa hozzájárult ahhoz, hogy bevezessék a járatokon elhangzó biztonsági tájékoztatást. A repülő Puerto Ricóból indulva az óceánba zuhant 64 utassal és egy 5-tagú legénységgel a fedélzetén. Bár a becsapódást mindenki túlélte, mindössze 12 utas és a legénység menekült meg, mert az utasok nem találták a mentő mellényeket, A legénység pedig nem tudta előhúzni a felfújható mentőcsónakokat. Közben itthon az ország csaknem 90%-án közepes vagy ettől súlyosabb asszály van, közölte a Hungaromet. Az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén súlyos a csapadékhiány, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van megfelelő nedvesség a talajban.
0: Közlekedés.
2: Az M5-ösön a Szeged felé vezető oldalán az M0-ás és Ócsa között lassan mozgó kasszáló géplánc halad a belső sávban, a 27-es és a 29-es kilométer között. A várhatóan délelőtt 10-ig tartó munka során a külső sávra terelik a forgalmat. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon már az M0-ástól lassabb haladásra készüljenek. És baleset lassítja a haladást a fővárosban a Hungária körúton a Hős utcánál az Árpád híd felé. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: A változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű, elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Így van, folytatódik a Sportreggel Marosán Györgyel, Szuper Leventével és Szabó Szilviával, ahogy már említettük, Németh Kornél és Gyurta Gege jól megérdemelt pihenőjét tölti valahol, valamelyik tengerparton.
2: Hát jól megérdemelte, vagy csak
1: pihenőről.
2: A véleményed,
1: megoszlanak. Nem pihen viszont, hanem dolgozik Holzer Ádám, aki éppen Hollandiában tartózkodik, hiszen ma este 20 órától az Európa Ligában a Twente ellenfele lesz a Ferencváros, és a meccset közvetítő tévéstáb tagjaként Holzer Ádám kint van Hollandiában. Szia Ádám, jó reggelt, köszönjük, hogy beszélhetünk.
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Először tegyük tisztába, sok variációja hangzik el a város nevének, amely a Twente otthona, Enschede, Enschede, hogyan mondják ott, azért te már ott vagy, biztosan hallod a helyes kiejtést.
3: Igen, mi is harcoltunk ezzel eleinte, hogy nagyon közel a német határ,
1: igen,
3: egy 5 kilométer, és hát ez az SCH, ez ilyen SS-nek tűnt sokáig nekünk, de aztán a vonaton akadt egy kis bonyodalom Amsterdamból idáig. Egy megállót elnéztünk a Fülöp Marci kollégámmal, és végül az útbaigazításnak kiderült, hogy ez hát picit A-val, E-vel indul, és mindenképp S-szel folytatódik, ez Enschede.
1: Enschede, oké.
3: Enschede, valahogy így.
1: Hát ugye a jó, hát akkor így fogjuk mi is. A közösségi médiában a videókon lehetett látni, hogy leszálltatok a vonatról, és nem volt túl bonyolult a vasútállomástól a stadionig eljutni, hiszen gyakorlatilag ott egymás szomszédságában épült, ugye ezt jól láttuk?
3: Igen, igen, abszolút jól láttátok, és szerintem ez egy nyilván, már nem tudom mi épült előbb, vagy hogy alakult az egész, talán a kötött pálya előbb megvolt, de az, hogy itt mondjuk van egy megálló, ez szerintem nagyban megkönnyíti a szurkolók dolgát meccsnapokon, tehát nagyon egyszerű megközelíteni a stadiont, az egész nagyon kényelmesen körbejárható, ugye ez pont a főbejárattal szemközti oldal, tehát ez a hosszanti, ugye az oldalvonal felüli rész, de nem a főbejárat, hanem ugye azzal pont ellentétesen, és akkor ugye a szurkolók innen, tehát ez igazából a szurkolói zóna inkább, ugye a főlelátó az a VIP meg ez a részleg, tehát hogy szerintem a kemény maga az innen közelíti meg a vonat irányából a stadiont. Van alatt egy kis aluljáró, ahol ugye a falat régi legendák, portréi díszítik, ilyen különböző falfestmények formájában, a stadionnak végig majdnem minden oszlopára fel van festve egy régi legenda, mellette név, adatok, tehát tényleg nagyon-nagyon szuperül meg van csinálva a stadion, és hát belül is ugye egy-két fotón meg videón lehetett látni, hogy milyen belülről ez a stadion, hát csodálatos, tényleg 30 ezer stadion, szép, nagy, jó, szép, piros, hozzáteszem, mert nagyon durva, hogy az zöld.
1: Reméljük azért a lelátó azért zöld is lesz majd egy kicsit, úgyhogy ferencvárosi szurkolók is biztos, hogy érkeznek majd.
2: Ádám, itt a közösségi médiát említette Szilvi az előbb, én is felleltem egy videóra, amin szerepelsz, egy kerékpáron, szobakerékpáron éppen tekelsz, és hát ma egy ország indult el farmerban és ingben kerékpározni a konditeremben, ezáltal bízok benne, hogy már leszálltál a kerékpárról, és milyen a hangulat? Tehát, hogy mennyire érzékeled ezt, mennyire kiemelt meccs ez ott a helyszínen? Tehát, mint ahogy nálunk ez Magyarországon, hogyha a Fradi játszik egy Európa Liga selejtezőt, vagy korábban BL selejtezőt, akkor erről beszélt már mindenki reggel a piacon, a Bosnyák téren, meg mi a rádióban. Ez ott mennyire érzékelhető, vagy pedig nem veszik ezt annyira komolyan?
3: Hát amennyire tudjuk, teltház várható, tehát biztos, hogy komolyan veszik, viszont kis túlzással a város az olyan, mint Siófok decemberben, tehát elég kihalt, hogy úgy mondjam, bármi egy picit a stadiontól Amsterdam irányába visszafele vagyunk egy hotelben, és itt a hotel környékén sétálgattunk este a Marcival, meg itt kerestünk éttermet, de ez tényleg nagyon-nagyon kihalt volt, tehát mondjuk egy ilyen nyár estéhez mértem mindenképp. Amennyire utána jártam, ugye Enschedének az a belvárosi része, a régi város része, ahol a piac van, meg egy ilyen nagy közpark, ott van, ahol igazán pezseg az élet, hát sajnos oda tegnap már nem jutottunk el, mert a stadion bejárás, meg ilyen olyan egyéb dolgok miatt megcsúsztunk.
2: Hát a bicikli, sokáig tartott a biciklizés.
3: Igen. Az egyébként azóta arról a bicikliről leszálltam, de egy másikra már visszaszálltam, mert már túl vagyok a reggeli edzésen itt a hotelben, úgyhogy...
1: Tényleg?
2: A példakép. A
3: Dél-daki.
1: Ellenben Borbé Balázs a hírek szerint nem tartott edzést a helyszínen, a stadionban. Azt mondta a sajtótájékoztatón, ugye, hogy a Vojvodina ellen ez bejött, úgyhogy ezt a szokását megtartotta. Akkor mi volt a program tegnap? Azért találkoztál a Fradi játékosokkal, gondolom, hogy azért stadionbejárás volt, megnézték, hogy milyen környezetben fognak ma játszani.
3: Hát igen, és körülbelül ennyiben kiismerült, tehát az öltözőbe bementek, megnézték, hogy hol fognak öltözni. Kinn a pályán egy 15-20 percet töltött talán a csapatot, ott beszélgettünk velük, váltottunk pár szót, visszálltak a buszra és mentek is a hotelbe. Ők ugye Münsterbe repültek, Münster az körülbelül egy óra innen, és onnan busszal érkeztek a stadionhoz. Körülbelül egyszer értünk oda, mi egy 5-10 perccel korábban, de ugye mi Amsterdamba repültünk, és mi onnan vonattal értünk elidáig, ők ugye busszal, és akkor innen mentek a hotelbe, vacsora, csendes pihenő, körülbelül ennyit tudtunk meg, de hát ugye otthon letudták az edzést, tehát a Népligetben ugyanúgy volt délelőtt egy edzés. Annak idején, még mondjuk jó pár évvel ezelőtt, mikor én is egy pár ilyen túrán ugye a Fradi keretének tagja voltam, a legtöbb esetben a helyszínen még edzettünk a mérkőzés megelőző napon. Ez mostanában kezd így kikopni a Fradinak a rutinjából, meg a programjából. Sok esetben ugye otthon edzenek, annak is van egy nagy előnye, ugye semmifajta nagy meglepetés az utolsó edzésen nem érheti a csapatot, hiszen minden adott. Azért idegen körülmények között az utolsó edzést bármi közben jön, akár csak az időjárás bármi bezavarhat, akkor azért az megzavarhatja a felkészülést, hogy még a legfontosabb meccs előtti edzést nem tudja egy csapat letudni. Tehát egyrészt a biztonság szempontból jó az, a másrészt ugye az, hogy a mérkőzésig eltelik mondjuk nem tudom 30 óra, 35-6 óra az edzés végétől, az nem biztos, hogy mindig szerencsés. Hát szerintem itt belejátszik ugye a Babona is mondjuk, vagy kis túlzással hívjuk így, hogy ugye Vojvodina ellen bejött, akkor most is így. Tehát, hogy igazából, ha lenne recept, akkor mindenki úgy csinálná, tehát szerintem ez annyira nem fontos, mint amennyit sokszor beszélünk róla, de igen, valóban így volt. Tehát a Fradi otthon edzett, itt csak stadionbejárás, aztán mentek a hotelbe.
4: Uh-huh. Ami a Babona és a szokások...
2: Megszólítva érezted magad, láttam a Babonával.
4: Mentes nyilván, az a Fradinak a taktikájának a megválasztása, ugye, hogy idegenben milyen taktikával fog vajon a Fradi pályára lépni, kihasználván azt, hogy a Twentének gyakorlatilag az első tétmérkőzése ez a szezonban, a Fradinak meg már ugye volt, hogy ez mennyiben befolyásolhatja majd a Fradi megközelítését ehhez a mérkőzéshez.
3: Én azt gondolom, hogy az hogy a Twente első tétmeccsét játszik idén, szerintem az kevésbé kell, hogy számítson, amikor a Fradi a saját taktikáját tervezi. Ugye pont amiatt, hogy nem lehet tudni, de az is lehet, hogy 30 ezer ember alig várja ezt a meccset, ezt tudjuk, és neki fog esni a Fradinak a Twente, lehet készülni erre is, arra is lehet készülni, hogy a Twente 180 percben gondolkodik. Tehát ugye mivel még a Twentéről keveset tudunk ebben a szezonban, nyilván abból tudunk kiindulni, amit az elmúlt években mondjuk hasonló helyzetben mutattak, de ugye nem mindig ugyanez az ember ült a kispadon, nem mindig ugyanez volt a keret, tehát azért ezeket nagyon nehéz így visszamenőlegesen felgöngyölíteni, hogy pontosan mi várható egy ilyen nyitó meccsen mondjuk a vendégcsapatra a Twente ellenében. Én szerintem a Fradinál az, ami nagyon fontos, hogy tehát, hogy mondjuk minimum az első félidő, ez egy nagyon-nagyon precíz és úgymond tapogatózó első félidő kell, hogy legyen. Tehát a Fradinak nagyon türelmesnek kell lenni. Itt ma én azt gyanítom, hogy na most kimerem mondani, hogy talán nem lehet még tovább jutni. Tehát mondjuk egy 0-3 az talán elég, de most azt egyelőre szerintem hagyjuk, hogy a Fradi ma tud-e nyerni 3 góllal. Tehát ahhoz, hogy a Fradi mondjuk a hazai pályán már esetleg saját kényekedve szerint szabja a mérkőzés alakulását, ahhoz egy nagyon-nagyon szoros eredmény kell, és abban nem biztos, hogy belefér, hogy az első pillanattól a Fradi több kockázatot vállal, mint ami mondjuk racionális lenne, mert ugye nem ismerjük az ellenfelet kellően, tehát hogyha az ellenfél jól reagál egy agresszív, magasan letámadó Fradira, akkor lehet, hogy pillanatok alatt olyan hátrányt szed össze a Fradi, amiből nehéz lesz visszajönni, tehát én egy zártabb, kicsit kompaktabb csapatot várok ma, és ebből az a fajta fantáziadús, meg kreatívabb előrejáték, ami úgy

0: szerintem ez az én tippem, hogy én lehet, hogy így csinálnám, ha én ülnék a Fradi padján, hogy adnék egy fél időt megnézni, hogy pontosan mit reagál a Fente arra, hogy mi zártak vagyunk, meg kevés területet hagyunk, de aztán lehet, hogy Borbély Balázs fejébe teljesen más jár.
1: Igen, hát ugye, bocs, amit Levi mond, hogy a Twentének van két mérkőzés felvétele már a Ferencvárosról, tehát nyilván előrébb tart, mint a Fradi ilyen szempontból, mert hát a Twenténél nyilván új keret van, ott nem lehet tudni, hogy mire számíthat
2: igen,
1: a Fradi.
2: Igen. Két héttel ezelőtt helyszínen tekintettük meg a Novi Sadi vendégjátékát a Ferencvárosnak, és emlékszem ott már a...
1: Meg is ünnepeltétek a győzelmet, ha jól hallottam.
2: Kifejezetten, igen, igen. És... ott mindenki a meccs előtt kicsit így felpesdült, a legnagyobb információ, ugye, ami érkezett legsokkolóbb pozitív irányba, hogy Lisztes kezd. Kis tovább, kis Lisztes kezd. Tehát mindenki úgy érezte magam, mint a reményt megkapta mindenki, mert sokat beszéltünk már veled is itt adásban is, hogy ő neki ugye a frankfurti váltással kicsit kisiklott az, amiben reménykedtünk pályafutásban, hogy most Borbély Balástól megkapja újra a bizalmat, dolgoztak korábban. Sajnos nem élt vele Újvidéken. Hogyan látod, lesz ma bizalom? Kezdőként lesz bizalom? Hogy áll Lisztes Krisztián státusza most
1: meg,
2: a Ferencvárosnál?
1: Meg az egész kezdőcsapatról, hogyha van infód, Ádám, nem tudom, bármi eljutott-e hozzá?
0: Elvileg ők tudják a kezdőt. Most már Attilát kérdeztem, hogy mi van Osikám, padon ülsz, és nagyon-nagyon mosolygott, úgyhogy nyilván Osik ezt.
1: Testbeszéd, látod, Levi?
0: Igen, Dini, Osi, valószínű, ők a kezdőben vannak. Egyébként szerintem, hogy a védelem is, szerintem az a Remekers, Gomez, Kadu, az szerintem úgy nagyjából várható. Nabi Keita valószínű játszik, Kanikovszki, Korbu, Zakariasen, Yusuf, Joseph mondjuk, ez a 11-es szerintem, ez egy ilyen hasonlítésszerű tipp, mert konkrét infót nem tudok, de szerintem a kis Krisz, igen, valóban lehet, hogy hát ő csúszott a sorban. Nekem nagyon tetszik az, hogy mondjuk Borbély Balázs úgy döntött, hogy először egy saját nevelésű játékosnak adja meg az esélyt, éljen vele, nem élt vele. Ennek van egy pedagógiai üzenete, hogy két esély nem jár senkinek, még a mi fiunknak sem, dolgozzál, aztán majd jön a következő valamikor. Nekem az is tetszett, hogy mondjuk a nagy előny birtokában a második mérkőzésen, ugye Red Olivier lépett pályára, ami korábban azért nem mindig volt jellemző, hogy Fradi edzők mondjuk magyar játékosokat küldenek fel, amikor már eldőlt egy-egy meccs, tehát talán pont Stankovics idejében volt az, amikor hát a legtöbb magyar játékos nem volt sok a keretben nyilván, de azok is nehezen léptek pályára, mert majdnem mindig külföldi játékos áll, de szerintem Borbély Balázs próbálja ezt is úgy menedzselni, hogy azért amit ugye ti is mondtok, hogy Újvidéken ugye elhangzott, hogy kis Lisztes kezd, hát ez a 90-es években volt utoljára.
2: Bizony.
0: Ez fájta, hogy a Lisztes kezd, tehát hogy szerintem ez fontos, ez a Fradi identitásának része.
2: Igen, és meccs után meg ezt mondta mindenki, hogy Nabi Keita újjászületett. Hogy ez is igaz, én laikus vagyok, én is ezt éreztem, hogy ez valóban látszódik, hogy mert én úgy láttam, hogy Nabi Keita élvezi a játékot, és ha ő élvezi, azért egy BL győztes, sok mindenre képes.
0: Hát igen, ő nagyon nagy segítség. Nála az a számomra egy picit furcsaság, hogy vannak ilyen mérkőzései, meg aztán vannak olyan periódusok, amikor nem is használható, amikor játszik, nem, mint egy picit olyan kevésbé lenne dinamikus, vagy tehát, hogy egy olyan ellentmondásos az egész itt léte még továbbra is, de most az látszik, hogy mondjuk egy új edző keze alatt élvezi a bizalmat, és most minthogyha nem óriási segítség a csapatnak, tehát szerintem itt nem az a kérdés, hogy ő milyen játékos, hanem az, hogy hányszor tudja ezt kihozni magából pályafutása hátra levő részében, vagy akár itt a Fradi színeiben, mert egy nagyon-nagyon jó játékosról van szó, ez kétségtelen. Azért még a visszavágon az a 16-oson belüli kötény, és aztán abból becsúszva, mert hosszan tolta, oda csúszott, úgy tartotta meg a labdát, hát mondjuk ha ott nem 4-1 összesítésben a meccs, hanem kicsit szorosabb szerintem, akár még fekete pontot is gyűjtetett volna, ahogy egyébként mondjuk a kislisztes is begyűjtötte ezt a fekete pontot, ugye az első kapott gólnál kint Újvidéken, szóval tehát Nabi Keitában is megvan ez a pályán, ez a kis bohémság, ami nagyon sokba is tud kerülni egy adott pillanatban. Most egyelőre ez nem történt meg, és inkább abból indulunk, hogy óriási segítség volt, de nekem a legszembetűnő pozitív változás az Zakariasen, aki tényleg látszik, hogy ő most nagyon felszabadult és nagyon élvezi, és ő egyébként szerintem az egyik legalul értékeltebb. Hát lehet, hogy mondjuk a magyar mezőnynek is, akár mert

0: soha nem volt úgy említve semmilyen kontextusban ő, hogy ő a bajnokság egyik legjobb, leghasznosabb játékosa, de az első szezontól eltekintve, ami neki nem igazán sikerült, azért szerintem most már két kezünk kevés ahhoz, hogy megszámoljuk, hogy hány igazán fontos gólja van a Fradiban, tehát rengeteg egy gólos győzelmet a nemzetközi porondon is ő szállított, fontos gólok, elég sok itt a Monaco ellen idegenbeli győzelemtől, hazai visszavágókon át sok mindenre gondolni, szóval szerintem ő is, hogyha ő és Naby Keita is ebben az új rendszerben, meg ebben az új világban, ami Borbély Balázsral megérkezett, megtalálja a helyét, akkor szerintem ők ketten nagyon nagy segítségei lehetnek a csapatnak, és akkor itt jön az, hogy a kis Krisztiánnak viszont ez lehet egy hátrány, hogy pont az ő posztján esetleg mondjuk Zakarias személyében lesz egy olyan játékos, aki középen is szélen is használható, és egy picit érettebb, mint a Krisz egyelőre, de tegnap Krisztel is váltottunk pár szót, hát ő se tudja, hogy játszik-e vagy sem, de hát mondjuk, hogy soha nem izgulta túl ezeket a kérdéseket, azt én megjegyzem halkan, hogy ő rajta is az látszik, hogy élvezi ezt az egészet, meg hát ezt nehéz is nem élvezni, tehát csodálatos stadion, nyilván minden adott otthon is, a Népligetben is, de hát még egy ilyen idegenbeli meccsnél is, tehát tényleg itt csak az van, hogy focizni kell egy jót, úgyhogy mindenki ezt is láttuk, nevetgélt mindenki, várják.
1: Jó a hangulat, ahogy mondani szokták.
2: Ugye? Csak az a sok piros ne lenne, ugye?
0: Igen, a tét egy picit nagyobb szerintem, mint szokott, mert itt nem lehet most hibázni, mert amikor BL-selejtező volt, ott azért egy-egy hiba belefért, mert még mindig meg volt az EL, itt ugye nem lehet hibázni, mert ahogy hiba van, azonnal el kell, és az meg azért nem a Fradi szintjén, azt gondolom, tehát minimum elbe kell lenni ennek a csapatnak.
1: Hát akkor sok sikert kívánunk innen is a Ferencvárosnak, ugye 20 órát volt Vente FTC az Európa Ligában, Holzer Ádám a helyszínen nézi meg, úgyhogy Ádám akkor a nevünkben is szurkolja a Ferencvárosnak. Köszönjük szépen a bejelentkezésedet, és akkor szép napot neked. Holzer Ádámnak köszönjük szépen.
2: Szia, Ádi!
1: Mi pedig folytatjuk a sportreggelt. Hamarosan már itt vannak vendégeink. Ulig Rita, a győri kézilabda klub, férfi kézilabda klub ügyvezetője a vendégünk, illetve Kopornyik Zsolt is itt lesz a stúdióban, a férfi NB1-es csapat vezetőedzője.
3: Ez a sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Folytatódik a Sportreggel, a stúdióban továbbra is Marosán György, Szuper Levente és Szabó Szilvia, és két nagyon kedves vendégünk érkezett, úgyhogy kézilabdázni fogunk a következő egy órában. Nagy szeretettel köszöntjük a győri férfi kézilabdaklub ügyvezetőjét, Uli Gritát, és az NB1-es csapat vezetőedzőjét, Kopornyik Zsoltot. Sziasztok, jó reggelt, köszönjük, hogy eljöttetek Győrből.
2: Sziasztok, jó reggelt nektek, jó reggelt mindenkinek.
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Arról beszélgettünk itt már a műsor előző részében, hogy Győrben mennyire nehéz férfi kézilabda klubot, csapatot üzemeltetni. Nincs-e meg ott a szurkolókban, a szponzorokban, a közvéleményben az a vélekedés, hogy jó, hát a BL győztes, többszörös BL győztes női csapat mindent visz, és az ő árnyékukban kvázi, de ezt majd megerősítitek, vagy cáfoljátok, kell működnötök.
2: Hát ugye a Győrben a férfi kézilabda az egy nagyon-nagyon hosszú múltra tekint vissza. Ugye itt azért az Iváncsik Mihály féle éra, tehát sokkal régebb óta van, vagy volt, mint a női kézilabda. Aztán Győrben történt egy törés, és onnantól kezdve ugye a nők léptek előtérbe, ami jó is volt így, és örülünk is a sikereiknek, mert mégiscsak a kézilabdát, a magyar kézilabdát és Győrnek a hírnevét viszik tovább. És 2022 az az év, amikor Győrben nagyon sok szponzor, maga a győriek úgy gondolták, hogy NB1B-ben játszott akkor még ugye a férfi csapat, hogy itt az idő, fogjunk össze, és alkossunk egy olyat, és végre kerüljön vissza a győri férfi kézilabda az NB1-be, oda hova való, az elődeink nyomában lépjünk, összefogtunk és bajnokként jutottunk fel, és ez most már a harmadik éve, hogy NB1-be szereplünk. A népszerűségünk egyre nagyobb, nyilván nem tudjuk az Iváncsik éra óta nézni, hiszen kimaradt nem egy és nem 10 év. Ehhez képest újraépítjük, a filozófiánk is picit megváltozott, nyilván ugye az időszak is teljesen más, de maga az, hogy a férfi kézilabda itt tart, ennek egyre nagyobb a népszerűsége, nem csak Győrben, hanem Győr határain túl is, és ugyanakkor a szponzorok tekintetében is.
4: Ugye én már több éve, ugye a saját sportágomról van szó, és figyelem, hogy mi történik Győrben a férfi kézlabdázásban, és itt most Szilvire csatlakozva sok városba próbálkoztak ezzel, hogy női férfi csapat, Veszprém, Szegeden, és nem sikerült ezt megvalósítani, és ez abszolút úgy néz ki, hogy egy komolyan működő projekt. Egy kicsit most önnel kapcsolatban érdeklődnék, hogy abszolút nem megszokott, és úttörőként tekinthetünk önre, hogy nőként klubvezető, van rá példa, mert Kirsten Erika Vácon, de a női kézlabdában, viszont a férfi kézlabdában egy abszolút úttörő tevékenység az öné. Mennyire volt ez nehéz, ezt a projektet fölépíteni, és természetesen ebben a maszkulin világban így sikerre vezetni a klubot?
2: Ez így van, tényleg ugye férfiak dominált közegbe dolgozom. Én viszont nem nőként tekintek magamra, hanem abszolút vezetőként, és vallom azt, hogy ugye magának a vezetőnek nincs neme, és ez eddig jól be is vált. Ugyanaz a feladatom, én úgy gondolom, és ugyanazt próbálom elérni, mint bármelyik más NB1-es klubnak, ha csak most a férfiakat nézzük, a vezetői, próbálom a csapatnak a stabilitását megoldani, a csapatnak a dolgait képviselni, az érdekeit érvényesíteni. Így élem a mindennapjaimat, tehát nem kifejezetten a női mi voltomat teszem előre, nem is lehet egyébként a saját csapatunkon belül is, ez nagyon kemény szféra, kemény játékosokkal, kemény szakmai stábbal, itt mindig komoly kérdések vannak, és komoly válasz, tehát attól, hogy ilyen nő lennék, vagy mondjuk idézőjelben megremegne a hangom, tehát ez nem lehet, tehát ez nem...
1: Viszont Levi mondta, hogy az egyik NHL csapatnál volt női másodedző, és hogy a nők teljesen máshogy néznek a játékra, most tudom, hogy nem szólsz bele így a mindennapokba, de ez ezt észleled-e, hogy valamit teljesen más szemszögből látsz, mint mondjuk a férfi kollégák?
2: Igen, tehát biztos sokat segített nekem is, hogy nekem is egy 21 éves fiam van, és ugye ők is azért fiúk. Kicsit persze ezt nem lehet levetkőzni, hogy ha valakinek problémája van, akár otthon, akár ugye a gyermekével, tehát hogy sokkal jobban megérzi, tehát ezek a szenzitív dolgaim azért jobban működnek. Nem mondom, hogy a férfi kollégáimnak nincsenek, de nyilván, mint női mi voltomat nem tudom levetkőzni, ezeket megérzem, és akkor erről beszélünk. Vagy ha olyan, akkor nyilván jelzem a vezetőedzőnek, vagy pedig beszélgetünk a játékossal, de szerintem ez hozzátesz, elvenni semmiféleképpen, hozzátenni, de jól kell vele tudni élni, és nem engedni, hogy a másik oldal ezzel visszaéljem.
1: Nem élnek vissza egyébként?
2: De van próbálkozás. Hogy ne, van próbálkozás. Ez szerintem hasonló, mint kicsit kisarkítva, mint a gyereknevelésben, hogy amikor érzik, hogy mondjuk összezárok a vezetőedzővel, és nincs kibúvó, akkor elérték a falat, és arrafele nem mennek tovább. De azért szerintem most már a mostani csapatunkban is elég komoly és elég érett játékosok vannak, úgyhogy nem igazából jellemző ez, talán még a fiatalabb játékosok azt űzik ezt a sportot.
1: Uh-huh. Amikor jó ezt hallani, hogy tényleg ilyen profin és fokozatosan lett felépítve a klubkopi, amikor téged annó hívtak Győrbe, akkor ez így előtted körvonalazódott, tehát ez egy vonzó lehetőség volt, és érezted azt, hogy itt tényleg nagyon sok lehetőség van?
3: Természetesen, hiszen én ezt megelőzően a Nemzeti Kézilabda Akadémián dolgoztam, ugye alapvetően ez egy utánpótlás műhely, még akkor is, hogyha akkor már az NB1-ben versenyeztünk, és ugye az NB1-es felnőtt bajnokságban fiatalokkal versenyeztünk, vagy fiatal felnőttekkel, de ugye itt nálunk pont fordítva az arány, hiszen itt 90%-ban felnőttekkel dolgozunk, és 10%-ban azok a fiatalok, akik ott vannak, feljönnek, vagy pedig érkeznek hozzánk. A potenciál szintjén teljesen más, hiszen ha egy utánpótlásban dolgozol, akkor, mint ahogy csináltuk is közösen, ugye a napok mindig ugyanolyanok, és jönnek a korosztályok, te ugyanabban vagy benne, hiszen az, hogy jön egy új játékos, mire tanítod meg, mi történik, és akkor mi lesz a kimenet, itt azért teljesen más, és itt nem a nyomásról, a feszültségről beszélek, hanem eleve az, hogy ez egy olyan célorientált tevékenység, amit itt végzünk Győrben, hiszen a vége az, hogy ugye nyerni kell. Tehát nincs mese. Egyrészt másrészt ugye én eddig, mint szakmai vezető, sportvezető is tevékenykedtem, tehát jó pár dolgot ki kellett alakítani, és nekem az volt a feladatom, hogy én abban segítsem Ritát, hogy a klubnak az épülése és a klubnak az előremenete hogyan tud alakulni, illetve mik azok a hozzáadott értékek, amikre még szükségünk lehet ahhoz, hogy a Győr később majd elérje a célját.
5: Ugye sok-sok fiatal Győrben egy egyetemi városról beszélünk, konkrétan a Széchenyi István Egyetem nagyon aktívan részt vesz egyébként minden sportban Győrben, a csapatnak a neve is Eto University Handball Team. Milyen a kapcsolat az egyetemmel és a két fél? Mit tud egymásnak konkrétan adni, ami érdekes mind a két fél számára?
2: Talán kezdeném én erre a választodást, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a kérdést is megkaptuk. Amikor elkezdtük ezt a férfi kézilabdát újra éleszteni ilyen magas szinten Győrben, akkor elkezdtük azt az egyetemmel, hogy ez a kettős életpálya modellt kialakítani. Beszéltünk róla, én éreztem sokszor emberben, hogy igen, ezt a Győr mondja, és hogy ez így jól hangzik, és tényleg ez a tanulj sportolj elv. Viszont mára már ott tartunk, hogy tényleg több mint 9-10 játékosunk tanul a Széchenyi István Egyetemen. Ugye egyéni tanrenddel, tehát lehet mondani, hogy a maga az egyetem abszolút profinál ehhez a dolgokhoz. Személyi ember is van számukra kijelölve az egyetemen, bármilyen kérdésük van a tanulmányi rendükkel, a vizsgáztatókkal, tehát abszolút oda tudnak egy az egybe csatlakozni, és tényleg nem csak MSC-n, hanem BSC-n is hallgatók vannak. Most is két olyan játékosunk adta be a jelentkezését, aki ugye ma várja, hogy felvették-e vagy nem. Azért közöttük van az Eklemovics Márkó, az Akorzalán, ugye, akik abszolút az Európa-bajnokságról jöttek haza, és örömmel várjuk, de most már tényleg ott tartunk, hogy a játékosok mikor hozzánk érkeznek, akkor önmaguktól kérdezik meg, hogy folytathatják-e a tanulmányaikat a Széchenyi Egyetemen, vagy elkezdhetik-e, mert ez a közös gondolkodás, hogy maga a sport és a tanulás, amit elindítottunk, ez én úgy érzékelem, hogy a játékosok klubtól függetlenül beszélnek erről, és elmondják, hogy ez tényleg ez egy jó történet lehet a későbbiekre, úgyhogy most mi ezt tényleg a gyakorlatban éljük. Inkább több a játékosunk száma, akik felsőoktatási intézményben tanulnak, vagy végeztek, mint az, aki nem. Tehát én szerintem körülbelül kettő olyan játékos van, aki nem végzett, vagy nem jár jelenleg felsőoktatási
1: intézménybe. Akkor ez jó, mert ez egy pont plusz vonzerő, nem? A győr részéről. Tehát
2: abszolút, ugye van külföldi játékosunk, most csak így próbálok életszerű példákat hozni. Ugye Lukasz Stefancsics, nem kell bemutatni, ugye ő is kint jár Zágrába egyetemre, és ott is megfordult, hogy esetleg áthozna a tanulmányait, tehát itt fejezni be, mert ugye nyilván közelebb van, itt van minden nap, tehát a külföldieknél is megvan ez is, ugye a Széchenyi István Egyetem meg abszolút nemzetközi szinten is oktat, tehát nincs ezzel probléma.
1: És ahogy az egyetem alkalmazkodik az edzésrendhez, a mérkőzés rendjéhez, úgy neked is, Kopi, alkalmazkodni kell az, hogy van, aki vizsgázik, van, aki iskolába jár, tehát például kap felmentést valaki az edzés alól, vagy azért ilyenről nincs szó mindenkinek. Mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak.
3: De ha példák nem maradunk, akkor én is azt szeretném említeni, hogy tavaly is és tavaly előtt is volt olyan játékosunk eleve. Ha nézzük a tanulmányi rendet, volt, aki például jogi képzésen vett részt, és ott kötöttünk kompromisszumot, illetve elnökasszonynak volt plusz motivációja, már olyan értelemben tanulmányról beszélünk.
4: Meg van a leendő ügyvédje.
3: Hogy abszolút, és az ő vizsgáljuk során tekintettünk el edzéstől, vagy volt edzés rész, vagy például, hogyha nem labdás rész volt, akkor azt áttettük más irányban, tehát, hogy ez abszolút így működött, és ez igaz volt a hétvégére is, tehát mert ugye itt a vizsgák, attól függetlenül a bajnokság megy, szombaton is van, de ezeket mindig meg tudtuk úgy oldani, hogy a játékos érdeke ne sérüljön.
1: Kopi, dolgoztál, említetted akadémián, dolgoztál Sotonyi László mellett NB1-es csapatnál, majd amikor Győrbe kerültél, említetted, hogy nem csak az utánpótlás részlegért feleltél, hanem Kilvinger Bálint mellett másodedző voltál. Idén viszont az a helyzet állt elő, hogy felkértek az NB1-es csapat vezetőedzői posztjára. Gondolom, hogy egy megtiszteltetés volt számodra. Mennyit gondolkodtál, amikor jött ez az ajánlat?
3: Az egész helyzet érdekes volt. Tehát tényleg nagyon, minden nagyon hirtelen történt, meg nagyon gyorsan történt, úgyhogy szinte azonnal lezárultak a helyzetek és a válaszok kérdés nélkül. Úgyhogy igazából ugye volt egy helyzet, amit azonnal meg lehetett oldani, és utána megérkezett a felkérés, és akkor ez alapján gyakorlatilag szinte másodpercek alatt megtörtént az a része, hogy megegyeztünk ebben.
1: Rita, adott volt, hogy Kopi mellett döntött? Ugye ott volt, ismeri a rendszert, gondolom ti is ismeritek őt.
2: Ugye a Kopi az nagyon diplomatikusan fogalmazott ebbe a kérdésbe. Ugye köztudott, hogy úgy indultunk el, hogy a Kárpáti Krisztián lesz ettől az évtől kezdve a Győrnek a vezetőedzője, és Kopival együtt dolgoznak. Ez nem így alakult. Sajnáljuk így, hogy nem ez lett a végkifejlete, de abszolút megértük és akceptáltuk is a Krisztiánnak ezt a döntését, és ahogy Kopi utalt rá, ez tényleg tulajdonképpen egy órán belül eldőlt, mert tudtuk, hogy merre vissza az utunk, tehát nem voltak napon gondolkodás, hogy akkor még kibe gondolkodhatunk, vagy nem, hanem tulajdonképpen tényleg odafordultunk azonnal a Kopi felé, és tulajdonképpen ráutalóan megkérdeztük, hogy akkor Kopi, te vagy a vezető, ugye ezt így.
4: Kérdezted magad egy kicsit, Kopi?
3: Igen, mondta, hogy azért beszélünk. Igen.
2: De nem volt kérdés. Tehát magában az, hogy a Győrben, a Győr a kopiban hogy gondolkodik, abszolút hosszú távon, és most amit idézett is, hogy szakmai igazgatóként kezdte pozíciókkal átívelően, tehát abszolút benne gondolkodunk, és nem kívánjuk elereszteni, vagy elengedni, ha csak valami olyan nem történik, ami nyilván nem látunk előre. Úgyhogy nem volt, nem gondolkodtunk másba.
1: Hallgató kedvéért mondjuk el, hogy Kopornyik Zsolt beceneve Kopi, azért téged mindenki így ismer, igen, a szakmában egyszerűbb így. Igen, igen, így van.
3: Ezzel nem is szoktam a délnapomra egyébként SMS-eket
4: kapni. Kopira nincs a naptárban. Közben nem említettük, ugye van egy SMS falunk, a 0630 55 55 605-re várjuk az SMS-eket, és érkezett két SMS. Több ilyen női vezetőre lenne szükség a magyar kézlabdában, az állandó hallgatónk Totya küldte Szexárdról.
1: Köszönjük
4: egy szépen. Kicsit hosszabb, minden tiszteletem a győri elnökasszonyé, aki egy nagymúltú egyesületet épített újra, úgy tűnik sikerre. Ráadásul öröm hallani azt, hogy miként gondolkodik a tanulás sport kapcsolatáról. Szoktuk mondani, hogy egy magyar válogatott vízlabda mérkőzésen hány tucat diploma ugrik vízbe. Lehet a férfi győri csapat lesz a következő etalon. Gratulálok elnökasszonynak, csak így tovább.
2: Aztán köszönjük szépen minden kollégám nevében, az egyetem nevében is, mert nyilván hiába gondolkodunk így, és biztatjuk a játékosainkat erre, azért szükséges ehhez egy olyan egyetemi vezetés, ugye dr. Filip Bálint személyében, illetve a kollégák személyében, aki tényleg fontosnak látja a sportot, ugye nem csak a kézilabdában, hanem más sportákban is, hogy fontos tanulni. Ugye mi próbáljuk ezt minden játékosunkba elültetni, de tényleg a Rakowski testvérpárokon keresztül is, tehát mindenki tanul. Tehát érzik annak a súlyát, hogy főleg, hogyha jön egy komolyabb sérülés, amiben most sajnos ugye a Rakowski Zsolt is beleesett, akkor megérzik azt, hogy nincsenek örökérvényű lehetőségek, és gondolkodni kell.
4: Ebben hiszem, volt elmaradásunk szerintem, hogy talán van is országos szinten, hogy nem terveznek előre a sportolók.
2: Igen, hozzánk is befutnak többen úgy, akik jelenleg ugye a karrierjüknek a abszolút a csúcsán vannak, vagy mi közelednek, mint fiatalok, de nincs abszolút tovább, hogy hogyan tovább, sokszor ez a majd lesz valami, és akkor elkezdünk velük dolgozni, hogy figyelj, próbálj tovább lépni, vagy egyáltalán bármit letenni. Ugye az még megfigyelhető, és akkor ezzel talán ezt a témát kiismerítettük, hogy a fiatalok tanulnak az idősebb játékosoktól. Ugye nálunk, miben ugye említettem, hogy a külföldi játékosok is tanulnak, ugye kiemeltem a Stefancsicsot, de ugyanakkor a Tomislav Kusánt, aki most befejezi kint Zágrábba, és a doktoriát kezdi letenni, tehát ez tovább ment, és elkezdenek ők is, tehát látják a példát, és sok esetben még csak követem, mert ő is ezt csinálja című alapban, de nem baj, rálép, megismeri az egyetem világát, ugye a mai Pontváró partin a lányok is, és mi is kitelepülünk, ott leszünk játékosokkal együtt, tehát nem mutatjuk azt, hogy ennek ez az útja, és így tudunk tovább gondolkodni és építkezni.
1: Pontváró parti, ez jó, ez tetszik. És a Krakowski testvéreket említetted, ők is jó példa arra, hogy győri nevelésűek, ugye egy kanyarral elmentek a Nemzeti Kézilabda Akadémiára, és visszatértek, és most ugye az NB1-es csapatban mindketten ott lesznek. Kopi, szerintem te vagy az egyik vezető edzője az országban, aki meg tudod őket különböztetni, nem? Te 14 éves koruk óta ismered őket, sőt a kiválasztón is már ott voltál.
3: Valóban így van, nem sértődnek meg, de van egyébként kis megkülönböztetője. Én egyébként a fülükről különböztettem meg őket, azért, de tényleg, és bízom benne, hogy ebből nem kell délután csapat focit csinálni, hogy kiengesztem őket, de...
5: Ja, azt hittem, hogy melyik, hogy hal. Ez nem tapasztalta, hogy reagál.
3: Abszolút nem. Most már egyébként jobban ketté váltak.
1: Meg a tetoválások száma
3: szerint, de egyébként az első években nagyon nehéz volt. De tényleg, nyilván tudtuk, hogy melyik poszton játszanak, de egyébként tényleg, ha egy más mellé raktuk őket, akkor két tojás.
4: Ez a filozófia része is egyébként, hogy győri játékosokat vissza
1: a győri nevű játékosokat, és beszél a másik testvérpáros, Győri Mátyás és Győri Kristófa Fraditól érkezik, ugye?
2: Így van, tehát most már nem csak a Krakowski testvérpárban, most van egy másik testvérpár is. Ez ugye szoktak is a fiúk így berkekben viccelődni ezzel. Igen, ez is célunk abszolút, hogy győri játékosokat visszahozzunk és visszatereljünk oda, ahol születtek, de természetesen ennek az alapját mindig a mindenkori vezetőedző határozza meg. Tehát illeszkedni kell a csapathoz.
4: Bence is Győr környék, jól emlékszek rá?
2: Tessék?
4: Bánhidi Bence is Győr környéke?
3: Hát igen, de még a szerződésben nem beszélhet róla.
2: Ugye, tehát csak annyival kiegészítve, hogy az, hogy épül fel a keret, vagy kik felé menjünk, ugye ez a jelen esetben a Kopinak a vezetőedző feladata, tehát fontos az, hogy Győrni legyen, de önmagában azért ez nem elég, tehát azért a teljesítés, vagy hogy beérjen a csapat szerkezetbe, azért ez nagyon fontos.
1: De az minden esetre biztos, hogy motiváló, nem az utánpótlás korú gyerekeknek, hogy látják azt, hogy lám, innen is el lehet jutni ide, és példaképek lehetnek azok a győri játékosok, akik ott kezdték, és most már NB1-es játékosok.
2: Mindenféleképpen szerintem.
5: Én pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye azt nagyon jó hallani, hogy milyen jó a kapcsolat ugye az egyetemmel, egyetem és a klub között. Kopi, te nagyon-nagyon sokat dolgoztál utánpótlásba, és ha valaki tudja, hogy mennyire fontos az átmenet az utánpótlásból a felnőttbe, és milyen lépcsőfokok kellenek, akkor azt te biztosan a legjobban ezt te tudod. De mégis, hogy mennyi időd lesz most az első csapat mellett azért az utánpótláson, a feltörekvő fiatalokon tartani a szemedet, mert azért ez nem egy egyszerű feladat, és tényleg mennyire prioritás az, hogy saját nevelésűeket szépen lassan beépíteni a csapatba.
3: Igazából én ezt két részre bontám. Az első része, pont amit említettél, hogy ugye ez milyen hosszú folyamat, és itt a már említett Krakowski testvérpárnál is. Tehát azért ugye egy 18 évesen nem ér véget a képzés, és nem véletlenül, hogy azért nekik is ez egy 6-7 éves periódus volt, amikor vissza tudtak kanyarodni a felnőtt bajnokságba, 14 éves korban léptek egyet. Tehát én azt gondolom, hogy most jelenleg a Győrben játszó fiatal játékosoknak az a legfontosabb. Ugye ők is tanulnak, és ott helyben vannak, de a legeslegfontosabb az, hogy képezzék őket. És utána ezt követően ugye nem lehet direktben belépni belehet, de ez nagyon ritka, hogy belépsz az NB1-es csapatnak az ajtaján, és az NB1-es csapatnak a kapuján, úgyhogy azonnal stabilan és hosszan távol játszol. Tehát én azt gondolom, hogy ebben nagyon fontos az. Én egyébként Rosna Miklóssal tartom a kapcsolatot, illetve a bajnokság közben is vele szoktunk beszélni, vagy így heti rendszerességgel, illetve váltjuk egymást a teremben. Tehát és tavaly is volt rá példa, hogy hoztunk fel játékost a fiatalok közül, amikor nekünk úgy alakult, beálló pozícióban is volt, iránytó pozícióban is volt játékos, aki edzett velünk. Jelenleg egyébként nem egyszerű belépni nem a Győri, hanem bármelyik felnőtt csapat kapuján, úgy, hogy ahol vannak célok, vannak elvárások, azért ez a része úgymond kontraproduktív, tehát vagy ásztantak lennénk, hogyha azt mondnánk, hogy azonnal be lehet tenni őket, hiszen ezért főleg a kondicionális képességben, meg mindennek nagyon-nagyon hosszabb fejlődési folyamatra van szükség. Tehát azt, amikor ott megizlelik a felnőtt közeget, és utána tudnak esetleg tovább lépni, vagy mellette még tudnak felnőtt bajnokságban, alacsonyabb osztályban versenyezni, az lehet a következő lépcsőfok, és ez követő az, hogy az NB1-es csapatban lehet alérozódni, vagy inkább úgy mondom, hogy gyökeret verni.
1: De te bátor vagy, kísérletező típus? Tehát fiatal játékosnak megmered adni a lehetőséget? Nekünk
4: most bátor, de nem vakmerő.
3: Igen. Tehát most is lesz 5 olyan játékosunk a keretben, aki egyébként fiatal szabályos játékos. Itt van, aki a junior bajnoki keretben, ha nem is az utazóban, de előtte a edzőtáborban is részt vett, illetve vannak az Akozán és a Meklemúcs Márkó révén. Ők ugye itt 2007-es játékosokról is beszélünk. Tehát fiatal játékosok meg fogják kapni a lehetőséget jövőre is Győrben. Az, hogy a játékperc és minden, azt nyilván nekik kell majd ugyanúgy kiarcolni, de az én ebből a szempontból bátrabb vagyok. Én biztos, hogy fogok betenni fiatal játékost.
5: Engem nagyon érdekel az, és ez most Gyuri hozzád is szegezem a kérdést kézilabdában, hogy miért van az, hogy labdarúgásban is látjuk jó sokat, hokiban meg aztán főleg, hogy 17-18 éves játékosok berúgják a kaput topligákba, válogatottakban nálunk is volt, ugye Szongott Domán 17 évesen már a második felnőtt világbajnokságon volt. Kézilabdában miért nem működik ez úgy, mint mondjuk ebben az említett másik két sportágban, hogy látunk 17-18 évest, aki már meghatározó?
4: Látunk nemzetközi szinten, mert azért egy Henry Reisted, mikor berobbant a női kézlabdázásban, nem volt sokkal több ennél, de még 20 év alatt volt. Férfi kézlabdában is, főleg a németektől, akik nagyobb lehetőségeket kapnak. Magyarországon nem jelentős ezen játékosoknak a száma. Talán ez, amit egy órával ezelőtt beszéltünk, abból is adódik, hogy félnek hozzányúlni az edzők azokhoz a játékosokhoz, de eredményt kell szállítani. És amit megint csak egy másfél órával ezelőtt mondtam, hogy a jó játékost minden edző berakja. Tehát legyen az 17 vagy 18 éves, de önmagában azért, mert fiatal, azért nem fog játékpercet kapni. Tehát legyen jó, és akkor játszani fog. Most ebben a junior válogatottban biztos beszélünk majd Kupával is róla. Én szerintem vannak olyan játékosok, akik lehetőséget kaphatnak, de nem egy Pixegedni, nem egy Veszprémnél, vagy lehet, hogy még nem is a Győrnél, hanem a Nekánál, a most Budakalász nem mondom, elég pont kiesik, de Budai Farkasoknál, hogy akkor így épüljenek föl szerintem.
1: Meg fogjuk hallgatni, hogy Győrben ezzel kapcsolatban mi a helyzet a hírek után. Kopornyi Zsoltól és Uli Gritától innen folytatjuk.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Három olimpiai bajnokúszónk is indul az Európa-bajnokságon. Nem csitulnak a harcok Ukrajna és Oroszország között. Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
1: Ma három csapatunk is pályára lép a Nemzetközi Labdarúgó Kupában. Az Európa Liga selejtezőjének második fordulójában az első mérkőzésen a Ferencváros 20 órától a Holland Twente otthonában játszik. A Konferencia Liga selejtezőjében szintén a második kör első összecsapásán a Debrecen 18 órától az örmény Punik Jerevánt, a Paks 20 órától a görög Panathiakost fogadja. Utóbbi két meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Mind a négy női kardozónk főtáblára jutott a hongkongi vívó világbajnokságon. Batta és Ugár Katinka kiemeltként egyből a 64-es mezőny tagja lett, míg Szűcs Luca, valamint a 6 hónap kihagyás után visszatérő Katona Renáta és a VB újonc Spisz Anna a selejtezőből biztosította helyét a főtáblán. Mivel férfi párbajtőrben Siklósi Gergely, Nagy Dávid, Koch Máté, illetve András Vitibor is a világranglista első 16 helyezettje között van, így kiemeltként nekik nem kellett pástra lépni a selejtezőben, egyből a főtábla résztvevői lettek. Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyeddöntőben Spanyolországtól kapott ki 8-7-re, így a mieink pénteken magyar idő szerint reggel 4:30-kor az 5-től 8. helyért játszanak Hollandiával. Ma a férfi vízilabda válogatottunk is elkezdi a küzdelmet Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Együttesünk a negyeddöntőben Horvátország ellen száll medencébe magyar idő szerint 12:15-től. Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa-bajnokságon. 19 főből áll a medencés csapat, 5-en indulnak nyílt vizen, közülük 2-en mindkét szakágban érdekeltek. Mindhárom olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja az EB csapatnak, valamint a negyedik ötkarikás érmes Betlehem Dávid is részt vesz a kontinens viadalon.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Az orosz csapatok folyamatosan támadták Odesszát az éjszaka. A légicsapásokban infrastruktúrális létesítményekben, egy irodaházban és több járműben keletkeztek károk. Az észak-ukrajnai Szumiban egy benzinkutat ért orosz légicsapás, egy ember könnyebben megsebesült. Közben ukrán dróntámadás okozott tüzet egy energetikai létesítményben az Ujjanovszki régióban. A térség repülőterének forgalmát korlátozták. Az elcsatolt Krím-félszigeten ukrán támadásokban egy civil életét vesztette, négyen pedig, köztük két gyermek megsebesültek. Az ukrajnai rendezés lehetőségéről is tárgyalt Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter Manilában. Az orosz tárcavezető megerősítette Moszkva készségét a konfliktus politikai diplomáciai eszközökkel való rendezésére. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy elfogadhatatlan Kijev további fegyverzése, valamint az európai országok destabilizáló politikája. Megszünteti a Velencei Biennálé 2 millió eurós támogatását az Európai Unió. A döntést azután hozták meg, hogy a többszöri felszólítás ellenére a rendezvény alapítványa engedélyezte az orosz nemzeti pavilon újranyitását. A lépés az Oroszország ellen bevezetett szankciók megszegésének számít, ezért a közösség felfüggeszti az eddig nyújtott anyagi hozzájárulást. Tűzőlapon hagyott papír gyulladt meg tegnap egy várpalotai társasház egyik lakásában. A tűzoltók egy embert kihoztak az ingatlanból, őt füstmérgezés tüneteivel átadták a mentőknek. A munkálatok idejére 10 embernek el kellett hagynia az épületet. Később mindannyian visszatérhettek otthonukba.
0: Közlekedés.
1: Az M7-es Budapest felé vezető oldalán a Tárnok és az M0-es között lassan mozgó kasszáló géplánc halad a belső sávban. A 19-es kilométernél az Érdi tetőn a legbelső sávot zárják, lassabb haladásra, kisebb torlódásra készüljenek, és baleset történt a fővárosban Kőbányán, a Mádi utcában, a Lavotta utcánál. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: A változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű, elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Folytatódik a Sportreggel, a stúdióban továbbra is Marosán György, Szuper Levente és Szabó Szilvia, és vendégeink is itt maradtak velünk, Uli Grita és Kopornyik Zsolt, a győri férfi kézilabdaklub ügyvezetője, illetve az NB1-es csapat vezető edzője. Kopi, tegnap volt a születésnapod, istenéltesen utólag is ezzel is kezdhettük volna.
2: Köszönöm szépen.
3: Terveztük, hogy elénekeljük a boldogságot, de nem járult
1: ettől
3: hozzá
1: Szilvia.
3: Gyakoroltunk, de nem.
4: Láttuk, hogy egy nagy adag süteménnyel fogsz érkezni.
2: Hát nem engedték be a recepcióba, volt, nem.
1: Majd akkor ott...
3: Kifele is fel tudjuk venni.
1: Szóval, hogyha a következő idényről beszélünk, akkor elmondhatjuk már, de majd a célokról, tervekről beszéljetek, hogy három olyan játékos, illetve stábtag is van, akik az elmúlt hétvégén junior Európa bajnoki címet ünnepelhettek, ugye Eklemovics Márko és Zakor Zalán játékosként, Lattenstedt Dániel erőléti edzőként segítette az U20-as junior válogatott munkáját. Gondolom, hogy büszkék vagytok rájuk, és azt tudom Danitól, hogy még ünneplése sem maradt ott Kolozsváron, hanem jött, mert hát hiszen gondolom másnap már a klubcsapatnál volt feladata. Szóval milyen ez a közösség, és mennyire lehet ez motiváló, akár a kicsiknek, akár a játékos társaknak, hogy a válogatott a csúcsra ért, a junior válogatott?
5: Hát természetesen, ahogy említetted is, mérhetetlenül büszkék vagyunk rá, tehát Győr is úgy éli ezt meg, mint egy pici szelet, ami az övé is ebben a sikerben, és szerintem jó is ez így. Nagyon érdekes volt, hiszen a döntő napján volt nekünk az első ilyen Welcome Győr, üdvözölünk minden játékost, főleg ugye a külföldieket nálunk, és együtt néztük a meccset. Tehát mindenki együtt nézte, a külföldiek, a magyarok, a fiatalok, és tényleg együtt szorítottunk az utolsó percekig a Márkóéknak. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó alapja volt az idei év kezdetének, és tényleg a Dani másnap jött, és felvette a munkát, mert Kopi azt mondta, hogy felveszi a munkát, és jött.
2: Ugye stábtagokként tudjuk, illetve én is dolgoztam itt az utánpótlás feladataknál, tényleg mindig arról szólt az a 10 év, hogy megérkezte július végén, és másnap már kellett, tehát hogy nem volt átállás. Dannak viszonylag fontos szerepe van a mi gépezetünkben, és ugye, hogy elkezdődött az új szezon, a mérések és minden, az az ő kezében összpontosul, úgyhogy persze nála is kötöttünk kompromisszumot, otthon alhatott, úgyhogy ebben nem volt probléma, de ettől függetlenül tényleg szükségünk van, és nagyon büszkék vagyunk, én is azt hiszem, hogy már a csapat tekintetében és György tekintetében is el kell mondjuk, hogy ez egy nagy dolog, illetve azt lehetett látni, hogy nálunk Márkó is és a Zalán is tavaly azért kapott szerepet mindenképpen, úgyhogy, és amikor Fadekas Máté nálunk játszott, akkor neki is az első évben 22-25 perc volt az, amit átlagban ki tudtunk hozni játékpercben, és azt hiszem, hogy az is szolgált azért annyit a fejlődését, hogy tovább tudott lépni a Szegedbe. A Dani kapcsán pedig hát ő egy tényleg azt hiszem, hogy egyrészt a csapatnak is egy emblematikus figurája a személyisége miatt is, másrészt pedig a munkavégzése miatt is, hiszen nagyon pontos, nagyon precíz, nagy munkabírású, úgyhogy nem véletlen esett rá a választás itt az utánpótlás válogatottak tekintetében.
1: És ugye a hírek előtt még Levi feltette azt a kérdést, hogy mennyire jellemző ez, hogy 16-17-18 éves játékosoknak bizalmat adnak, tehát Győrben mi a helyzet, mennyire bátran nyúlhatnak a vezetőedzők a fiatalokhoz?
5: Ez a Kopinak a teritoriuma.
2: Igazából az elmúlt két év és a jövő év szerintem ebből a szempontból másabb lesz. Azért az elmúlt két évben volt... Egyrészt volt egyszer egy komolyabb sérülés hullámunk, és a komolyabb sérülés hullám alapján még a fiatalokkal sem tudtunk úgy kiállni, ahogy szerettünk volna. Azt megelőzően viszont pontosan mi is ezt próbáltuk, és ez volt a terv, hiszen próbáltunk fiatalokat beépíteni, akkor pont az bemutatott Fadekas Máté is. A jövőt illetően hisz meg tudjuk azt állapítani, hogy ha a beálló pozíciót nézik, akkor Zakor Zalán termete, alkata miatt mindenféleképpen ő a jövő, azért 207 centis beállóról beszélünk, aki 2007-es születésű, tehát gyakorlatilag az, hogy ő már tavaly is és tavaly előtt is, tehát neki már úgymond teljes szezonja, talán nagyjából a harmadik lesz az NB1-ben, azt gondolom azért ez egy nagyon-nagyon fontos szegmense lehet a magyar utánpótlásnak és később a magyar sportnak, hiszen Báhidi Bence óta ilyen alkatú játékost beálló pozícióban nem nagyon láttunk. Márkó esetében inkább ugye ez a technikás cselezős irányító játékot képviseli. Ugye Most itt mindig azt kell nézni, hogy hogyan töltjük fel a felnőtt válogatottat. Tehát, hogy, és én azt hiszem, és szerintem Soltani László sem fog megsértődni, vagyunk olyan viszonyban, hogy és beszéltünk is, hogy szerintem ez a csapat egyébként kicsit a lehetőség és a képességek felett teljesített. Tehát, hogy előtte senki nem gondolta volna, hogy ezt el fogjuk tudni érni. Lehet látni, minden korosztály más a végső cél, hogy hogyan töltöd fel a felnőtt válogatottat. Igazából, ha te posztodon mondjuk játszanak játékosok, akik egy-két generációval fiatalabbak, akkor elképzelhető, hogy hiába vagy te nagyon ügyes, nem biztos, hogy a felnőtt válogatottnál, ugye a végkimenetelnél, az outputnál ott tudsz lenni, vagy lehet, hogy nemzetközi csapatban játszol, minden ezt most nem az én dolgom fejtegetni, de az biztos, hogy mi meg fogjuk adni a lehetőséget a fiataloknak Győrben, ez 100%, nyilván tenni kell érte, és nagyon fontos az, hogy ezt a mostani eredményt helyén kezeljék, és ezt a mostani eredményt tudják, hogy hogyan kell továbbvinni, ezt hogyan kell átültetni majd a munkavégzésbe, mert azért találkoztunk már a fiataloknál, és esetleg könnyebben tudunk hogy a fiatalok könnyebben tudnak egy könnyebb útra lépni egy ilyen siker után, de én azt hiszem, hogy pont az volt ennek a csapatnak az erénye, és azért mondtam, hogy szerintem a lehetőség és képességek fölteljesítettek, mert nagyon-nagyon fegyelmezett volt, nagyon kompaktul működött ez a rendszer, amit a szakmai stáb összerakott, és azt gondolom, nagyon látható volt a szakmai stáb szerepe, hogy hogyan kontrollálták a játékosokat, és melyik az az út, ahol végigmentek, hiszen itt pont az általunk említett játékosok, akikről előtte mindenki beszélt, hogy mert ők itt játszanak, ők ott vannak. Mellettük nőttek ki a csapatban olyanok, most mondok valamit, Pintér Koppány, Gazsó Péter, de nem szeretnék be, Mészáros a Ferencvárosból, aki ugyan is ennek a játékosa most, de rengetegen Gáncs Pető Máté, tehát hogy akik kvázi most teljesedtek ki a saját korosztályukban. Tehát nagyon jó lesz az alap, nagyon jó lesz a lehetőség arra, hogy majd hogyan fognak tudni tovább lépni, de az biztos, nekünk Győrben az a feladatunk, hogy ezeket a játékosokat képezzük és fejlesszük, és ahogy mondom, nekik még mindig nem fog véget érni, hiszen 2x7-es játékosokról beszélünk, tehát
1: Öltük a jövőt.
2: Így van. És ami a különbség a magyar és a külföldi rendszer között, hogy más ugye a kiválasztás, máshogy kezdődik a versenyszet, és itt visszacsatolok arra a kérdésre. Tehát egy norvég teljesen máshogy választja ki a játékosokat, egy norvég, egy Ferenc, egy francia, egy svéd, akik például minden évben rotálnak, van egy jó csapatuk, nem viszik el, és meg lehet nézni, svédek úgy jutottak el ideig, hogy a legjobb játékosokat el sem hozták, mert ő már bemutatkozott a felnőtt válogatottba, és jövőre a Bundesligába játszik, nem a franciáknál, új edző volt, 8 játékos kicseréltek, és mentek a szlovének, nagyon érdekes. Tehát, hogy azért mondom, hogy nagyon sok kultúra van eltérő, és szerintem nekünk magyaroknak nagyon kell örülni ennek az eredménynek, és nekünk itt a magyar kézlabdán ezt nagyon meg kell becsülni. Ha nézik ezt az elmúlt 30 évet, akkor volt egy döntőnk, 99-ben volt egy döntőnk 2014-ben, most volt egy döntőnk 2023-ban és 26-ban, tehát ez négy döntő, és mellette kell még azokat a korosztályokat hozzátenni, akik ott voltak az élmezőnyben, és a többi korosztályból kivenni azokat a játékosokat, hogy az a végcél megvalósuljon, hogy az utánpótlásból a felnőttbe történő átmenet. Innen nem lesz mindenki felnőtt válogatott, hiszen ez teljesen normális. És pont ezért, viszont az

0: és utána pedig belefolyt a sportnak a mindennapi, úgymond, munkánkba. Tehát számtalan olyan ötlete volt, ami hiányzott a győri férfi kézilabdában. Ugye említek csak egy olyat, hogy a szektor elnevezés, tehát tényleg azokra a meghatározó férfi kézilabdázókról neveztük el a szektort, tehát ez úgy gondolom, hogy egy olyan cselekedet volt Győrben, amit rég meg kellett volna már tenni. Maga azt, hogy tanácsokat ad, véleményét elmondja, kint van minden mérkőzésükön, hogy ő hogy látja, és az idejében pedig bővült az ő kis szerepe, hiszen az egészen picikkel, tehát a 4 éves korosztálytól kezdve foglalkozik egy ilyen, mi úgy nevezzük, hogy bátoretó Manó programban a fiatalokkal, a gyerekekkel, 30 gyerekkel foglalkozik, és minden héten kedden oktatja őket a kézilabda szeretetére. Nagyon szereti a gyerekeket, illetve a gyerekek is szeretik a misit.
1: És Virácsik Mihálytól tanulni
2: megtiszteltetés. És ahogy említetted, új szakvezető is csatlakozott, mert hiszen igény volt arra a gyermek létszám miatt, hogy...
0: Igen, ezt elindítottuk ezt a programunkat így Győrben. Nyilván minden klub keresi a saját identitását így, ugye Győr is, hogy hogyan próbál egy... igazából egy közösséget építeni, és mi is elkezdtük ezt, és 30 gyerekkel indítottuk erről, tényleg 4 éves korosztálytól kezdve ezt a kis programunkat, és mára már több mint 60 gyermek van nálunk. Ezt a Misi nem tudta ezt a csoportlétszámot már vinni, így Kocsisböbe csatlakozott hozzánk, és szeptembertől ő is visz 2 csoportot. Én úgy gondolom, hogy nagy büszkeség ez a győri férfi kézilabdának, a klubunknak is, hogy ilyen szakemberekkel, ilyen nagy múltú játékosokkal tudunk dolgozni. És ugye ennek a programnak a filozófiáját is úgy alakítottuk ki, hogy azt gondoltuk, és azt feltételezzük, és hiszünk ebben, hogy a gyermekeknek, akik hozzánk jönnek megtanulni, játszani, ugye ebbe a korosztályban még a kézilabdáról, ezt ingyen tehessék meg. Tehát magában a felnőtt csapat, hiszen az egy profi csapat, annak a támogatása a szponzorációjából bőven tudni kell annyit visszaforgatni, hogy ezek a kicsi gyermekeknek a tanítása az a szülőkre ne okozzon terhet. Természetesen nálunk Győrben ezt ugyanúgy maga az egyetem is, de az önkormányzat is támogatja. Mi így indultunk el, és ezt szeretnénk a jövőben is fenntartani.
2: Repül az idő, úgyhogy mindjárt az NB1-es csapatról is beszélgetünk, de jött még egy SMS. 8 éve letettem a sípot, nem sok kapcsolatom van a kézilabdával, de ahogy hallgatom elnökasszonyt és Kopit, azt gondolom, hogy van remény a sportban is új szemlélet meghonosodására, követendő példa. Úgyhogy egy kicsit az NB1-es csapatról, csak hogy szurkolók, hallgatók kedvéért azért helyezzük képbe. Milyen erős a keret, Kopi, milyen célokat tűztetek ki magatok elé? Ugye az első évben 6. helyen végzett a csapat, tavaly 8. helyen zárt.
3: Igazság szerint a keret változott, és itt a hajrában még sikerült szerződtetnünk játékosokat, úgyhogy én azt gondolom, hogy kétféle átalakuláson mentünk keresztül. Az egyik az, hogy a magyar játékosok száma túlsúlyba került, a másik az, hogy a keret átlag életkora csökkent, ami egyébként mind a kettő fontos, itt a terhelhetőség szempontjából is. A konkrét célokat úgyis a klubvezetés és elnök asztal fogja megfogalmazni, szeretnénk előrébb végezni, és szeretnénk ott a suranó pályán kellemetlen meglepetést okozni a 3., 4., 5. helyen végző csapatoknak. Én azt gondolom, hogy a következő szezonban van egy bombaerős tatabánya, én azt gondolom, hogy a Csurgó csapata az rendkívül erős lesz, a Budai Farkasok fognak előre lépni, a Balatonfüred ugye az elmúlt 2 évben Európa kupában indult, tehát az megint csak, és ugye a teljesség igénye nélkül nekünk ez nagyon fontos cél, hogy megtanuljunk idegenben nyerni.
0: Minden szóval
4: nagyon egyszerű adódik a kérdés, és mind a kettőtökhöz fordulok ezzel, hogy ugye szerintem nagyon sok embernél itt most kedvet hoztatok arra, hogy kövesse a győri férfi kézilabdát, de miért legyek én szurkoló, miért menjek el egy meccsre, mit fogok kapni tőletek a pályán kívül?
5: Jég kell neki.
4: Az túl hideg.

0: Tehát milyen közösséghez fogok csatlakozni? Mit várhatok, hogyha én győri szurkoló akarok lenni?
1: Hát talán én azt mondanám, így először is egy viccesen, hogy a kézilabda csarnok mellett ugye Győrben jégcsarnok is van, hiszen ugye is van, tehát szoktak átjönni a szurkolók. Mindenféleképpen a terem kézilabdában a felnőtt csapattól én úgy gondolom, hogy egy küzdést. Nem csak úgy tervezzük, hogy mérkőzés van, hanem el köré szeretnénk azért egy programsorozatot is építeni idén. Ha gyermekkel elérkeznél, akkor mindenféleképpen javasolnánk neked ezt a gyerekfoglalkozást az Ivencsik Misivel, de ha még több időt szeretnél Győrben tölteni, akkor ha a terveink szerint alakul, akkor strandkézilabda csapatunkat vagy pályáinkat is fejlesszük, és ott is tudunk egy jó pofa programot kínálni számotokra, tehát én úgy gondolom, hogy egy globális időtöltést tudunk adni nektek.
2: Strandkézilabda már felcsillant.
0: Abszolút, minden, ami strand, az jöhet.
3: És akkor említettétek, hogy az elmúlt években látható a nem Brendák Józsi integet. Sajnos elfogyott az időnk, pedig még annyi mindenre lettünk volna kíváncsiak. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek. Sok sikert kívánunk, jó munkát a következő idényhez és a jövőhöz is, és azt látjuk tényleg, hogy itt az SMS-ekből is kiderül, hogy itt nagyon példaértékű munka folyik Győrben, úgyhogy szerintem lehet követni, és tessék is követni. Uli Gritának, a győri férfi kézilabda klub ügyvezetőjének és Kopornyik Zsoltnak, az NB1-es csapat vezetőedzőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
1: Köszönjük, hogy itt lehettünk.
4: Köszönjük szépen.
3: Marosán György, Szuper Levente, Szabó Szilvia búcsúzik, de hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen rengeteg érdekes műsorral jelentkezünk még az este és a délután folyamán. További kellemes napot, kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek.
2: Szép napot, sziasztok!
5: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Formula 1. A 70-es években csak annyit tudtunk erről a kifejezésről, hogy a kor egyik legjobb és legnépszerűbb rock együttese, a P-Mobile írt róla egy remek dalt, és abban elhangzik többek között, hogy bőg a motor és izzik a négy kerék. Álmokfutóként küzd ember és a gép. Füst száll az ég felé, lassabban intenek, lángol az arcod és bámul a nép. Sok száz mérföld küzdelem, minden álmod négy kerék. Mondd meg, hol jön majd a cél? Lesz egy győzelem, babér! A 80-as években aztán már ízlelgettük a kifejezést, és ismerkedtünk a Formula 1-jel, hiszen az megérkezett hazánkba. Az ezredfordulóra sportrajongók életének részévé vált, hiszen rendre a nyár legmelegebb napján bőgtek a motorok és izzottak a kerekek. És a 40. Magyar Nagydíjra 2025-re óriási rajongótábora lett hazánkban is a száguldó cirkusznak. A következő két órában a Magyar Nagydíjak 2012 és 2025 közötti történetét elevenítjük fel, és közben a visszajátszás szokásainak megfelelően kikitekintgetünk a sportvilágának keretei közül is. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, az archív anyagokat rendelkezésünkre bocsátó Simon László, továbbá Szalai Kristóf, Németh Kornél, a korábbi közvetítések riporterei, műsorvezetői, szerkesztői és technikai munkatársai nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Amikor bemutatkozott nálunk a Formula 1, 1986-ban a Prost Piqué trió uralta a sportágat, és már megérkezett az ifjú trónkövetelő Ayrton Senna. Az ő teljes tündöklését a végzetes balesetéig évente testközelből követhettük Mogyoródon. A Formula 1 hazai rajongói láthatták aztán a nagy Schumacher korszakot, a McLarenek, a Williamsek, a Ferrarik hatalmas diadalait. Erre lehet emlékezni első blikre az első 20, mondjuk 25 évből. Aztán jött a Red Bullok és a Mercedesek uralkodása, és erről lesz szó a következő két órában. Kezdjük a sort a 2012-es, a 2013-as és a 2014-es Magyar Nagydíjjal.
4: A 2012-es Formula 1-es Magyar Nagydíjat július 29-én rendezték, és ez volt a 27. alkalom, hogy Magyarországra látogatott a száguldó cirkuszmezőnye.

Ebben az évben dőlt meg a nézettségi rekord Magyarországon, ugyanis több mint 190 ezer néző volt kint a helyszínen a teljes hétvégét figyelembe véve. Jöjjön egy kis zenei kitekintés. 2012-ben jött ki a dél-koreai PSY-nak a Gangnam Style című dala, ami mai napig rekord megtekintéssel bír a legnépszerűbb videó megosztó platformon.

2012 nyara a sportról szólt, ugyanis Londonban olimpiát rendeztek, Ukrajnában és Lengyelországban pedig labdarúgó Európa-bajnokságot. A kontinens tornát címvédőként Spanyolország nyerte meg, miután a döntőben 4-0-ra legyőzték Olaszországot, David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres és Juan Mata góljával.

0: Na de térjünk vissza a 2012-es Formula 1-es Magyar Nagydíjra. Jöjjön a rajt a kommentátorok Mezei Dániel és Weber Gábor.
1: Megérkezik a mezőny tehát újra. Föláll a rajtrácsra. Az immár a 23 pilóta és Mihály Schumer, aki egyébként legtöbbször győzött itt a Forma 1-es Magyar Nagydíjon, 4 alkalommal Sennát előzi meg ebben a mutatóban, majd a mezőny után indulhat a rajtot követően, és azért mivel a 17. helyről indult, ez annyira nem komoly gond. Most ott van a zöld zászló, hátul szabad, lehet rajtolni, és nézzük, hogyan jön el Hamilton, hogyan jön el Grosjean, hogyan jönnek el az első sorok. Az elmúlt két futamon kiválóan rajtolt Fernando Alonso, most ugyanígy Hamilton, Grosjean egy kicsit lassabban kezd a belső íven, és próbálja tolni hátulról Vettel, sőt az egyes kanyarhoz érkezve megpróbálja megelőzni, de Hamilton egy kicsit elfékezte magát, onnan kívülről Vettel nem tud előzni, Grosjean jól csinálta, tartotta magát, és Vettel tempót, ritmust veszít ezzel, és így könnyen lehet, hogy lefele Button megpróbál beszúrni majd, itt a patak felé a hármas kanyarba érkezze, egyelőre Grosjean a második, Button pedig megelőzi Sebastian Vettelt, aki rosszul gondolkodott, nem tudott előzni, kár volt talán akciózia, mert így a Hungaroringen, ahogy nagyon nehéz előzni a továbbiakban, értékes pozíciót veszít az elején. Az élen tehát Hamilton, Grosjean a második, és Button följön a harmadik helyre, miközben a Ferrarival megelőzi Alonso Kimi Räikkönent. Alonso tehát egy nagyon fontos akciót végrehajtott, mert Kimi Räikkönen mögé beállni a rajtnál az életveszélyes. Webber pedig a 11. helyről előre jött a 7. Az igen.
2: Webber szempontjából azt hiszem ez a legfontosabb, hogy ráadásul más taktikán a közepes keveréken 4 helyet szerzett mindjárt a rajtnál. Az ismétlésből meglátjuk az élőképen, őszintén megmondom, nem őt figyeltem, de nagyon sokat hozott.
1: Óriásit rajtolt Mark Webber, biztos, hogy fogják nekünk mutatni ezt a rajtot, de hogyha Alonso fejével és a Ferrari fejével gondolkodunk, a Ferrari istálló fejével, akkor az biztos, hogy egyetlen cél volt Fernando Alonso előtt, hogy Räikkönent valahogy meg kell előzni a rajtot követően, mert Kimi Räikkönen zseniális pilóta, és ezen a pályán meg kell azért könnyebb, mint támadni. Görögnek a versenyautók itt a Hungaroring célegyenesében. Fantasztikus lehet azoknak a nézőknek, akik most itt ülnek.
0: A rajt után szépen eljött a mezőny, Lewis Hamilton pedig később sem lehetett utalérni.
1: Vettel a negyedik, elveszített egy pozíciót, Alonso Räikkönen vette el. Nagyon érdekes az első hét sorrendje. Hamilton megfutja 1.29-5-tel a verseny eddig leggyorsabb körét. Teletankolva, ez még nem annyira mérvadó.
2: Nem, egyelőre be kell álljanak a ritmusra, meg kell nézni, hogy kinek hogy működnek, hogy működik az autója megtakva, és a gumik hogy érik el az üzemi hőmérséket, ennek körülbelül mostanra lett jó, és a DRS-t is ettől a körtől lehet használni, kíváncsi vagyok, hogy akkor Kimi Räikkönen keményebben tudja támadni Fernando Alonsót.
1: Ja, az állítható hátsó szárnyat lehet használni, akik kevesebbet néznek Forma 1-et, azok számára mondjuk, hogy ha valaki egy másodpercen belül van az előtte haladóhoz képes, akkor aktiválhatja az állítható hátsó, nyithatja a hátsó szárnyat, emiatt gyorsul az autó, és itt ezen a pályán, a Hungaroringen, az utolsó kanyar bejáratánál van az érzékelési zóna, és a célegyenesben lehet használni majd az állítható hátsó szárnyat.
0: A box kiállások mindig tartogatnak magukban némi veszélyt, most Fernando Alonso került egy kisebb tömegbe.
1: És nagy a forgalom, jönnek ki a box utcából, a lehető legrosszabb pillanatban jönnek ki Alonso elé, aki így ritmust veszít, tempót veszít, és Webber még közelebb tud hozzá menni. Pedig az egyenesben igazán nem tudott közelebb menni Alonsohoz, de azáltal, hogy ott visszajött valaki a boxból, azáltal Webber egy kicsit még hozott Fernando Alonson.
0: Szépen lassan közeledtünk a futam végéhez, az élmezőnyben változás pedig nem történt.
1: Az utolsó kör kezdetén megállapíthatjuk, hogy Lewis Hamilton nagyon nagyot hoz. Hogy úgy mondjam, azt a megállapítást kell újra elővennünk, amit mondtunk az elején, hogyha Hamilton szeretné még az egyre halványuló világbajnoki esélyeit életben tartani, ezt fogalmaztuk meg a műsor elején, akkor itt most nyernie kell. Vettel megfutja a leggyorsabb kört, 1.24-1-jel, továbbra is sárga zászló a Mansell kanyarnál, amellett jön el az utolsó 69. körben Lewis Hamilton, és úgy tűnik, hogy a McLaren tovább folytatja kiváló sorozatát a Forma 1-es Magyar Nagydíj helyszínén itt a magyaródi dombok között Gödöllőtől nem messze, nevezetesen a 8 verseny 6. győzelem, vagy 6 verseny 5. győzelem, teljesen mindegy, szenzációsan jól működnek a McLaren Mercedes beállításai a Hungaroringen, és egy nagyon komoly ellenfelet kapott Lewis Hamilton a hátába, Kimi Räikkönen személyében, azonban Kimi Räikkönen van annyira rutinos jó pilóta, hogy fölmérte, kár túlfeszíteni a húrt, előre tudott jönni a második helyre, az ötödikről egyéb iránt, de ennél tovább nem mehet. Csapattársa Romain Grosjean, aki a második helyről rajtolt, végül is beszorul Räikkönen mögé, de ott lehet a dobogón, és ebben a pillanatban a 19. Forma 1-es győzelmét ünnepli a brit Lewis Hamilton. Az elsőt még 2007-ben Kanadában aratta. Győzött már itt a magyar nagydíjon 2 alkalommal, 2009-ben is, valamint 2007-ben is, most újra. A Räikkönen a második, Grosjean a harmadik, 2 Lotus a dobogón, és Sebastian Vettelnek olyan szempontból nem jött be a taktikai húzása, hogy nem tudott a dobogóra fölérni, de negyedik lett.
0: Sebastian Vettel ugyan a dobogóra nem fért fel, de 2012-ben ő nyerte meg a Formula 1-es világbajnokságot, a konstruktőri VB címet pedig a Red Bull istálló zsebelte be. A 2013-as Formula 1-es Magyar Nagydíjat július 28-án rendezték. Ez volt a 28. Magyar Nagydíja Hungaroringen, a pole pozícióból pedig Lewis Hamilton indulhatott.

2013-ban a Premier Ligát a Manchester United nyerte, Németországban a Bayern diadalmaskodott, a La Ligát a Barcelona nyerte meg, a Szériát a Juventus, a francia bajnokságot pedig a Paris Saint-Germain. A Bajnokok Ligájában pedig a Bayern München ért fel a csúcsra, miután legyőzték a Borussia Dortmundot.

0: Most pedig következzen a 28. Formula 1-es Magyar Nagydíj rajtja, a kommentátorok Szújó Zoltán és Weber Gábor.
1: Kedves nézőink, kapcsolják be biztonsági öveiket, kezdődik a Forma 1-es Magyar Nagydíj. Jönni, és Rosberg támadja Fettelt, de ott van Romain Grosjean is. Romain Grosjean megpróbálja Fettelt, Fettelt szendvicsbe kerül, méghoz el tud-e jönni Rosberg, nem, Fettel megtartja a második helyet, Grosjean kívülről próbálja körbeautózni Fettelt, de nem, mögé kell beszorulnia, Rosberg iszonyú keményen támadja. Hamilton elő, Fettel a második, Grosjean a harmadik, és Fernando Alonso már Romain Grosjeannal csatázik, megpróbál feljönni a verseny elején, ahogy azt megígérte, de egy picit lecsúszik az ívről. Rosberg kezdte el támadni, és ott van Massa, Rosberg egy picit szélesre vette a pályát, Hamilton, Fettel, Grosjean, és Alonso eljött negyediknek, azt a mindenit neki, húj, de komoly küzdelem
2: gyűjtöttek, összeértek. Massa és Rosberg összeérnek.
1: Sárga zászló van érvényben, azt a betyárját, de kemény, ott pedig Daniel Ricciardo néz ki, Mark Webber mögött, de közben jön Jenson Button kívülről, a két ausztrál közé beékelődött Button.
0: A rajt ezúttal izgalmasra sikeredett, és néhány kör múlva talán a szezon legszebb előzését is láthatták a nézők.
2: Massa közben, aki alatt megúszik a Ferrari, de rázár Romain Grosjeanra, és nem is tudott mit csinálni a francia, hiszen na most nagyon nagy a lendület elő.
1: Na majd a négyesben. Kívülről, belülről, honnan próbálkozik Romain Grosjean, Felipe Massa, Massa van belső években, Grosjean pedig külső évben elmegy Massa mellett! Láttunk egy előzést a külső évben is a Menzelben, Atya úristen!
2: Ez mindent vitt, mint az autós kártyában. A tuti lap, nem hiszem el, hogy Fettel belső éves előzése után ezt kívülről megcsinálta Grosjean, akkor is a tapadás különbség volt a két autó között. Ezt kívülről is látni szeretném, nagyon közel voltak egymáshoz.
1: Mint az autós kártyában a Lola, mindent vitt, hát ilyet. Sebastian Vettel előz egyet belülről a Menzelben, majd Romain Grosjean
2: meg Grosjean az év előzése. Azt gondolom, hogy ezt már most fölírhatjuk, biztos, hogy top 3-as lesz az évvégi listákon, de nála most eddig elviszi a pálmát.
0: A futam végéhez közeledve az élmezőnyben nem történt változás, ugyanúgy Lewis Hamilton volt az élen.
1: Hamilton vezet, Räikkönen a második, Vettel pedig a harmadik, mögöttük Mark Webber.
3: Teljesen igazad van, Webber pont azt a sormintát játssza, amit az előbb mondtál. Egy hűtőkör, egy gyorskör, egy kevésbé megnyomott kör, még egy gyorskör. Most az 1.25.4-es köre volt, lassabb volt ebben a körben Fettelnél.
1: Aki a négyes kanyar felé közeledve elég komoly nyomás alá helyezi Kimi Räikkönent. De nagyon közel volt már.
3: Az Kálmár Räikkönen lótusza.
1: Bizony. 22 kör van már azokban a slickekben.
0: De még mielőtt meglengedték volna a kockázászlót, előtte még valakinek idő előtt véget ért a futam.
1: Hoppá! Hoppá! Hoppá! Nico Rosberg! Nico Rosberg kászálódik ki, illetve nem kászálódik, ugrik ki a Mercedesből a kettes kanyarban, mert az elég kellemetlen füstöt kezdett el okád. Íme! Nico Rosberg!
3: Egy klasszikus motor elfüstölés a Hungaroringen.
1: Ha még meg is gyullad, oda néz. Azt a veszélyes! Lángcsóvák törnek elő a Mercedesből, Nico Rosberg kiesik.
0: Nico Rosberg ugyan kiesett, de a kockázászlót végül Lewis Hamiltonnak lengedhették meg.
3: Még egy köre
1: és
3: van.
1: Kezdi meg az utolsó körét a 28. Forma 1-es Magyar Nagydíjnak. Ki gondolta volna, mi legalábbis nem, és talán ők sem, vagy hát csak altattak, és ez volt megbeszélve, hogy azt nyilatkozzák, hogy nem hisszük, hogy meg lehet nyerni ezt a versenyt, mert nem nagyon szeretjük idén ezeket a gumikat. Itt van Paddy Lowe, most már bevallottan az utódja Ross Brownnak, aki majd átveheti a kormányrudat a Mercedesnél, és figyeli azt, amit megkezdi az utolsó körét Lewis Hamilton, és autózik, már csak néhány méterre van hátra a negyedik Hungaroringen aratott győzelme felé. Räikkönen és Vettel közben egymást csépeli még mindig az utolsó utáni métereken is. Räikkönen, Vettel még egyszer megpróbálja Räikkönennel szemben, megint a négyes kanyarnál vannak, most nem megy mellé. Lehet, hogy egy másik helyet próbál meg, talán majd a sikán előtt.
3: Messze van még ahhoz.
1: 3/10 másodperc, most egy picit több, fél másodperc. A hátrány is hatalmasat fékez Sebastian Vettel kikerekedett szélárnyékában.
3: Készen is vesztett a lehetőséget. Annyira közel ment, annyira későn akart fékezni, le is szakadt róla teljesen.
1: Nagyon élvezik ezt a csatát a lótuszosok, annak ellenére, hogy az ő versenyzőket üldözik. De nézzük Lewis Hamilton. Lewis Hamiltont, aki negyedszer nyerheti meg a Forma 1-es magyar nagydíjat, és beállíthatja Michael Schumacher magyarországi rekordját. Itt jön Hamilton, már integet, mert hogy ráfordul a célegyenesre. Kedves nézőink, a 28. magyar nagydíj győztese Lewis Hamilton!
0: 2013-ban a magyar nagydíjat ugyan Lewis Hamilton nyerte, de a világbajnok Sebastian Vettel lett, a konstruktőri VB címet pedig a Red Bull Racing zsebelhette be.
4: A 2014-es magyar nagydíj egy újabb trükkös futam volt, ám mielőtt jönnének a részletek, nézzük, mi is történt abban az évben. Lettország saját valutaként bevezette az eurót. Ekkor történt a repülés történet mai napig megoldatlan egyik legnagyobb rejtélye, a Malaysia Airlines 370-es Kuala Lumpur és Peking közötti menetrend szerinti járata helyi idő szerint 2014. március 8-án hajnalban eltűnt. A Boeing 777-es típusú gépen 227 utas és 12 főnyi személyzet tartózkodott, a gép eltűnésének körülményeit mai napig homály fedi. 2014-ben avatták fel a Ferencvárosi Tornaklub új stadionját, a Grupama Arénát. A zöld-fehérek új otthonában is szólt a Billboard 100-as listáján élen záró sláger Pharrell Williams-től a Happy.

0: Bogi és a Viol után vegyünk be egy hajtűkanyart, vissza kettő padlógáz, és nézzük, mi történt a Hungaroringen. 2014. július 27-én rendezték meg a 29. Pirelli Magyar Nagy Díjat. Újabb, ahogy azt már említettem, nevezzük így, trükkös futam volt ez, hiszen a pályát víz borította a rajt pillanatában. Az időmérőn a következő sorrend alakult ki. Nico Rosberg Mercedes, Sebastian Vettel Red Bull Renault, Valtteri Bottas Williams Mercedes, Daniel Ricciardo Red Bull Renault, az ötödik helyről pedig Fernando Alonso indult a Ferrarival. Idézzük most fel a rajt pillanatait Szújó Zoltán és Weber Gábor közvetítésében.
1: Már is dobja a távolságot, és egy picit közelebb tudott kerülni Nico Rosberghez és Sebastian Vettelhez, de Vettel ott tartja a második helyet, Valtteri Bottas kívülről próbálkozik, aztán valószínű elé tud menni esetleg Vettelnek, bár szélesebben fordul, jóval szélesebben Bottas, és Bottas ott van a második helyen, Nico Rosberghez támadja már, miközben ott van Fernando Alonso is Vettel mögött.
2: Látszott, hogy bementek középre a féktávon, nem ment ki senki igazából az ideális ívre, a széles forduló pedig azért jó, mert kerülik kigyorsításnál és gázadás közben is a felgumizott ívet, ennek köszönhetően Vettel most már két helyet vesztett.
1: Mert hogy ott van Fernando Alonso és előtte, aki már Valtteri Bottast vette célkeresztjébe. Hoppá, Lewis Hamilton!
2: Sok volt valami a kettes
1: kanyarban.
2: Idegek voltak a fékek, pontosan ez a hátrány a felvezető körnélküli rajtak a box utca végéről. Túl sokat akart valószínűleg még hideg fékekkel a kettes kanyarban, és nem tudott megállni. Azt mondta, hogy valószínűleg megütötte a falat a bal elsővel.
1: Itt van Bottas, és aztán Sebastian Vettel már visszatámad.
2: Nem működött a széles év, viszont az ötös kanyarban Alonso újsem is a szélesre vette, és Vettel vissza tudott jönni belülről.
1: Vettel visszaelőzte Fernando Alonsót, megint egy jó kis csatára van kilátás kettőjük között. Ott van Jenson Button a McLarennel.
2: Szabad szemmel Button rajtja volt a legjobb, ahogy itt eljöttek előttünk. Csak az óriási sprében nem igazán látszott abban a vízpermet függönyben, amit húztak a versenyzők a célegyenes vége felé.
1: Rosberg Bottas, aztán Sebastian Vettel, Fernando Alonso és Jenson Button tehát a McLarennel. Egyébként édesapja pont ma ünnepelni a születésnapját. Ott van Daniel Ricciardo, aztán Nico Hülkenberg, Felipe Massa, aki rontott néhány pozíciót, most a nyolcadik, a hatodikról indult a brazil.
2: Ne felejtsd el, az utolsó két ilyen trükkös futamot 2006-ban és 2011-ben Jenson Button nyerte.
0: Ezúttal viszont nem a McLaren brit versenyzőjéről szóltak a hírek, de ne szaladjunk még ennyire előre. Vizes volt tehát a pálya, de az eső már nem esett, így pedig közepes keverékű, úgynevezett intermediate gumikon indultak a pilóták.
2: Ott az feltartja Vettelt, ez is jól látszik.
1: Button, Daniel Ricciardo, aztán Nico Hülkenberg a hetedik helyen autózik, a kilencedikről jött előre. Ott az a második pozícióban.
2: Itt rengeteg a víz, tízes kanyarban nagyon-nagyon áll, ez egy tipikus vízátfolyós pontja a pályának, enyhe sáv, és a 12-esnek a féktávja borzasztóan csúszik. Itt, aki nem megy belülre, az tulajdonképpen nem tud megállni azon a féktávon, amit egyébként itt középről elindulva simán meg lehet csinálni, ezért ilyen kacsázva keresztbe jönnek a féktávon.
1: Nagyon eltaktikázta magát a Ferrari az időmérő edzésen, azt hitték, hogy elég lesz az a köridő a továbbjutáshoz, hát a végén nem lett elég, és még Jules Bianchi befért Kimi Räikkönen elé. Nico Rosberg 1.45.177-tel megfutja a verseny leggyorsabb körét, ott az a második helyen, aztán Sebastian Vettel a harmadikon mögötte.
2: Másfél másodperccel lassabb Bottas Rosberg mögött, ennyivel fogja vissza Vettelt is.
1: Bottas most egy kicsit Nico Rosberg kezére játszik, és őt segíti, de hát persze nagyon hosszú még a verseny. 259. nagydíján rajtol Jenson Button ezen a hétvégén, mert rajtolt el néhány perccel ezelőtt, úgyhogy ez a rutin, ez megalapozott. Daniel Ricciardo rajtja, ő ugye a negyedik pozícióból kezdett, ott jön mellette Fernando Alonso.
2: Alonso már megelőzte, és mindjárt megjött Button is.
1: Valóban a külső éven Jenson Button a csúszkát adta a McLaren rendesen.
0: Nem véletlenül idézte fel Szújó Zoltán és Weber Gábor az imént Daniel Ricciardo rajtját, ugyanis a Red Bull Ausztrália visszaesett. Később aztán a 9. körben Marcus Ericsson balesete miatt bejött a biztonsági autó. Minden pilóta kijött a boxba száraz kerekekre cserélni, csak hogy a biztosan vezető Rosberg, Bottas, Vettel, Alonso 4-es egy ideig beragadt a safety car mögé, így pedig jelentős időveszteséget szenvedtek el. Az érre a nevető 5. Ricciardo lépett előre. A 70 körös verseny felénél ismét szoros lett a csata. Alonso hosszabb, az elején óriásit hibázó Lewis Hamilton pedig egy rövid időre mindössze egy kör erejéig, de átvette a vezetést. Sokszor hallottuk, hogy a Hungaroringen nem lehet előzni. Nos, ez 2014-ben megdőlt, hiszen a 62. körben Alonso, Hamilton és Ricciardo nagyon szorosan haladtak az első, a második, illetve a harmadik helyen. Hamilton mindössze 0,4 másodperccel Alonso, Ricciardo pedig szintén 0,4 másodperccel Hamilton mögött. Eközben Nico Rosberg a negyedik helyen autózott több mint 20 másodperccel Ricciardo mögött, de gyorsan csökkentette a hátrányát, hiszen körönként 3 másodperccel volt gyorsabb az új lágy gumikon. Rosberg megfutotta a verseny leggyorsabb körét, Ricciardo pedig a 67. körben a második kanyar külső részén megelőzte Hamiltont, majd a következő körben az első kanyarban Alonsót is megelőzte, így két körrel a vége előtt átvette a vezetést a versenyben, amit már nem is engedett ki a kezéből. A 29. magyar nagydíjat, tehát pályafutása során először Daniel Ricciardo nyerte meg Alonso, Hamilton, Rosberg és Massa előtt. Érdekesség, hogy a Red Bullos Ausztrál ezt követően Belgiumban is nyerni tudott. A világbajnok az év végén mégis Lewis Hamilton lett a Mercedes-szel megelőzve csapattársát Nico Rosberget. Legközelebb a 2015-ös magyar nagydíj történéseire tekintünk vissza.
3: Daniel Ricciardo személyében 2014-ben egy olyan pilóta győzött Mogyoródon, aki korábban ilyet nem tett nálunk, ma már tudjuk, hogy később sem, majd egy évvel később is olyan versenyzőt intettek le elsőként, aki még nem állt a dobogó tetején Magyarországon. A hírek után ezzel folytatjuk.
4: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Három olimpiai bajnokúszónk is indul az Európa-bajnokságon. Szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
4: Sporthírek.
6: Ma három csapatunk is pályára lép a nemzetközi labdarúgó kupákban. Az Európa Liga selejtezőjének második fordulójában az első mérkőzésen a Ferencváros 20 órától a holland Twente otthonában játszik. A Konferencia Liga selejtezőjében szintén a második kör első összecsapásában a Debrecen 18 órától az örmény Punik Jerevánt, a Paks 20 órától a görög Panathinaikost fogadja. Utóbbi két meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Mind a négy női kardozónk főtáblára jutott a hongkongi vívó világbajnokságon. Battai Sugár Katinka kiemeltként egyből a 64-es mezőny tagja lett, míg Szűcs Luca, valamint a 6 hónap kihagyás után visszatérő Katona Renáta és a VB újonc Spisz Anna a selejtezőből biztosította helyét a főtáblán. Mivel férfi párbajtőrben Siklósi Gergely, Nagy Dávid, Koch Máté, illetve András Fitibor is a világranglista első 16 helyezettje között van, így egyből a főtábla résztvevői lettek. Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyeddöntőben Spanyolországtól kapott ki 8-7-re, így a mieink pénteken magyar idő szerint reggel 4:06-kor az 5-től 8. helyét játszanak Hollandiával. Ma a férfi vízilabda válogatottunk is elkezdi a küzdelmet Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Együttesünk a negyeddöntőben Horvátország ellen száll medencébe, magyar idő szerint 12 óra 15 perctől. Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa bajnokságon. 19 főből áll a medencés csapat, 5-en indulnak nyílt vizen, közülük 2-en mindkét szakákban érdekeltek. Mindhárom olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, Minák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja az EB csapatnak, valamint a negyedik ötkarikás érmes Betlen Dávid is részt vesz a kontinens, Betlehem Dávid is részt vesz a kontinens viadalon.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Az orosz csapatok folyamatosan támadták Odesszát az éjszaka. A légicsapásokban, infrastruktúrális létesítményekben, egy irodaházban és több járműben keletkeztek károk. Az észak-ukrajnai Szumiban egy benzinkutat ért orosz légicsapás, egy ember könnyebben megsebesült. Közben ukrán dróntámadás okozott tüzet egy energetikai létesítményben az Ujjanovszki régióban. A térség repülőterének forgalmát korlátozták. Az elcsatolt Krím félszigeten ukrán támadásokban egy civil életét vesztette, négyen pedig, köztük két gyermek, megsebesültek. Ismét iráni célpontokat támadott a levegőből az amerikai hadsereg. A csaknem két hete kezdődött légicsapásoknak két halálos áldozata volt, egy ember megsebesült. Délnyugaton az iraki határ mentén egy olyan átkelőtér találat, amelyet naponta több ezren használnak. Közben az irániak is lőttek egy amerikai katonai bázist, ezúttal Jordániában. Szeptembertől áfamentessé teszi a kormány itthon a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy ez a döntés az egyik vállalása volt a Tisza kormánynak a kampányban. Felülvizsgálják a honvédségi szolgálati járandóságokat. Ezt a honvédelmi miniszter közölte a közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus bejegyzésében azt írta, olyan méltányos rendszert alakítanak ki, amely figyelembe veszi az érintettek jogos érdekeit, a költségvetési lehetőségeket és a jogszabályi kereteket is. Ősszel kerülhetnek vissza a javítóintézetek a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelemhez. Az erről szóló egyeztetések már zajlanak a BVOP és a Szociális és Családügyi Minisztérium között, írja a HVG. A lapnak Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, hogy ezzel visszaáll a korábbi fenntartói rendszer, a szakmai munkát ugyanakkor megújítják.
4: Közlekedés.
6: Dolgoznak az M3-ason Budapest felé, a mogyoródi szakaszon a 20-as kilométernél korlátjavítás miatt lezárták a külső sávot, 1-2 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
6: A változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű, elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá,
4: magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 2012-ben McLaren Mercedes, 2013-ban Mercedes, 2014-ben Red Bull Renault autó haladt át elsőként a célvonalon a Hungaroringen. 2015-ben jött egy újabb autó sikere, hallgassák csak a 15-ös, majd az azt követő négy magyar nagydíj összefoglalóját.
7: 2015-ben július 26-án rendezték a 30. Formula 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A pole pozícióban pedig Lewis Hamilton indulhatott.

0: most pedig jöjjön a 2015-ös 30. Formula 1-es Magyar Nagydíj rajtja, a kommentátorok Szújó Zoltán és Weber Gábor.
1: Kedves nézőink, akkor remélem eddig nem kapcsolták ki a biztonsági öveiket, mert hogy következik most már remélhetőleg a 30. Formula 1-es Magyar Nagydíj rajtja. Nézzük, ezúttal sikerül-e elindulni a mezőinek.
2: Sebastian Vettel ott van Lewis Hamilton mellett, és belülről próbálkozik Nico Rosberg, de Vettel körbeautózza, és Räikkönen is jön Vettel mögött, a csapattárs mögött, a két Ferrari majdnem eljön. Nico Rosberg lerajtolta Lewis Hamilton, Vettel, Rosberg és Räikkönen lehet, hogy be tud bújni Nico Rosberg mellé. Rosberg szélesen fordul, a két Ferrari az élen, aztán Rosberg a második, Hamilton csak a negyedik, bassza az ötödik helyen fordul el.
3: Elképesztőt rajtolt a két Ferrari, Räikkönen nagyon erőszakos volt, és jól használta ki azt, hogy Vettel beszorította mindkét Mercedes, Rosbergnek egészen meg a fűszélig el kellett menni legbelül.
2: Hatalmas fékezés, Pastor Maldonadótól Romain Grosjeannak a csapattársnak kell figyelnie, hogy nehogy beleszaladjon, de aztán megúszszák az ütközést. Elképesztő rajt Sebastian Vetteltől, és egy picit lecsúszik Lewis Hamilton a pályáról, a kavicságban Lewis Hamilton. Valószínű tovább tud gurulni, mert ott nem fogja meg a kavicság, de rengeteg pozíciót veszít Hamilton.
3: Visszaesett, úgy látom, Perez mögé, és betámadta őt Massa is a másik oldalról. Na, ez most kezd nagyon érdekessé alakulni ez a verseny. Már egy fél körcse mentünk, és most már a feje tetejére állt szinte minden.
2: És Bottas rajtolt óriásit, mert Massa egy picit ott hátrébb van, így van, mögé jött vissza Lewis Hamilton, és már figyelnie kell a tükröt, mert hogy Carlos Sainz Jr. támadja a világbajnoki címvédőt.
0: Lewis Hamiltonnak nem csak a rajt, hanem a box kiállás sem volt zökkenőmentes.
2: Hello? Lewis Hamilton, ez nem volt tökéletes kerékcsere. A 20. körben Hamilton kijött újabb lágyakért.
3: 4,1 másodperc, egy jó másfél másodperc benne maradt ebben a kiállásban.
2: Hova jön vissza Hamilton, mint hogyha
3: meg fogja előzni
2: Bottas,
3: Williams, Bottas.
2: Igen, Valtteri Bottas, Bottasnak kell figyelnie, persze próbál keménykedni kicsit, aztán Hamilton kitereli a finn pilótát.
3: Hamilton keménykedett nem is kicsit, de hát meg kellett tegye, mert ha Bottas elé kerül, akkor kezdheti előről az egészet.
2: Hamilton, ha jól látom, akkor az 5. helyre jött vissza. Bottas elé tehát.
0: Néhány körre a safety car-nak is be kellett jönnie a pályára, hiszen Nico Hülkenberg a gumifalban kötött ki a célegyenes után.
2: Hoppá! Nico Hülkenberg első szárny nélkül az egyes kanyarban és a gumifalban. A 43. körben Nico Hülkenberg kiesik, borzasztó sebességgel csapódik a falba.
3: Na, lesz-e biztonsági autó, virtuális biztonsági autó?
2: Ugye ilyenkor mindenkinek az adott szektorban ugyanúgy le kell lassítania ugyanarra a tempóra, és jelzi Nico Hülkenberg, hogy rendben van, már szedi is ki a kormányt, és csatolja ki magát. Nico Hülkenberg a 43. körben beleáll a gumifalba az egyes kanyarban.
0: Miután Hülkenberg törmelékeit feltakarították, újraindulhatott a futam.
2: Na de akkor figyeljük, mert hogy a 48. körben a biztonsági autó bemegy a box utcába, és Daniel Ricciardo már támadja, és Lewis Hamilton újraindul a verseny. 20 kör van még hátra a Forma 1-es Magyar Nagydíjból, és Ricciardo egészen közel Hamiltonhoz, miközben Rosberg előzi Kimi Räikkönen. Hamilton pedig védekezni kényszerül, és lehet, hogy össze fognak érni, de nem. Picit kiterelte Lewis Hamilton Daniel Ricciardo, mintha valami le is tört volna az autóról. Daniel Ricciardo most belső íven próbálkozik, de nem kockáztat az ausztrál, közben megérkezett Valtteri Bottas rájuk, és Hamilton autója, mint hogyha nem viselkedne megfelelően, egy picit, mint hogyha elpattogott volna a Mercedes.
3: Ricciardo meglepte Hamiltont ezzel a támadással, mondtam, hogy a lágy guminő még ott veszélyt jelentett, és rögtön az újraindításnál oda tette magát.
2: Hoppá, ezek már mennek mindenfele. Ricciardo megelőzi Lewis Hamiltont, és Bottas is ott van mögöttük. Ricciardo...
3: Bottas is be fog férni a féktávon, mert most már belső ív az övé, és onnan ő fog elfordulni előbb, akármi történik. Így van.
2: Hamilton veszít rögtön két pozíciót, és azt néztem, hogy Räikkönen meg Rosberg között mi történik. Rosberg el tudott menni Räikkönen mellett?
3: Belassult, Bottas
2: mi történik? Bottas lelassult. Bottas teljesen lassan, nem, defekt, a jobb hátsó defekt, ott van, a Williams Mercedesnek kiukad a jobb hátsó gumia. A nagy csatában valakivel összeérhetett, itt pedig Lewis Hamilton.
3: Hamiltonnak hiányzik a bal első szárnyvéglapja, a
4: az bizony, hogy Bottas jó pálcsóját vágta ki.
0: Nico Rosberg és Daniel Ricciardo autóztak a második és harmadik helyen, amikor is a célegyenes után Ricciardo megpróbálta megelőzni Rosberget.
2: Vettel, Rosberg és Ricciardo, aki most egészen közel van Rosberghez, ebből lehet valami. Az első DRS zóna a célegyenesben és a célegyenes végi féktávon akár nagyon közel tud lenni. Ricciardo Rosberghez hatalmasat fékez Ricciardo, de túlcsúszik, nem tud elfordulni, és összeér a két autó.
3: Defektje van, Rosberg defektet kapott.
2: Azt a mindenit, Ricciardo megelőzi Rosberget, de lehet, hogy kivágja Rosberg egyik kerekét. Így van a bal hátsó lapos Rosberg Mercedes-én.
5: Puncher,
4: ez hihetetlen.
2: Tudja elhozni. Mondja Rosberg, hogy defektem van, semmi gond, hát azt nem semmi gond, de hogy hoz vissza a boxba. Ilyet Nico Rosberg 5 körrel a vége előtt a Daniel Ricciardoval vívott harc következtében defektet kap, és nagy kérdés, hogy egyáltalán vissza tud-e gurulni a boxba.
3: Ricciardo megpróbálta a beugrós kifékezést, ami már működött, nagyon messzire sok volt, és viszont meg tudott még állni nagyon szélesen. Rosberg ugye alávágott, és próbált nem helyet hagyni Ricciardónak, ez lett a veszte, mert hogy Ricciardo, hogy kanyarodott vissza az első szárnya pont besorolás közben.
2: És Hamilton közben a leggyorsabb kör, hát, és Rosberg pedig...
4: Most fog elmenni valahol, hol van Hamilton, nem fog meg... Annyi időt veszít Rosberg, hogy Hamilton megelőzi majd a pályán.
2: Ilyet.
4: Vagy akkor, amikor a box környékére ér.
2: Mi történik a magyar nagydíjon? El tud-e fordulni Rosberg? Most már ez a kérdés.
4: Muszáj nyomnia, ő is tudja, hogy nem szabad időt vesztenie, annyira nyomja, amennyire csak bírja, és folyamatosan jönnek. Jönnek a jobb kanyarok, amiben pont a bal hátsó kerék az, amire nagy szükség lenne, még a balosokat úgy, ahogy meg lehet csinálni.
2: És Ricciardo is a boxban az ő orrgumpját is cserélni kell, miközben friss gumikat is kap az ausztrál.
4: Hiát a második helyen.
2: Azt a mindenit.
4: Fel fog jönni harmadiknak.
2: Daniel Ricciardo új orrgumpot kap. Visszaérett Rosberg a boxba. Itt van Nico Rosberg, alig tudja pályán tartani az autót.
4: Na, egy miközben... gyors kerékcsere. Most fölmegy a lágy, és lesz 4 köre Rosbergnek, hogy valamit mentsen ebből a helyzetből, egyetlen lehet menteni.
2: Daniel Kwiat a második helyen autózik a Hungaroringen.
0: Egy izgalmas és eseménydús futam után az utolsó kört Sebastian Vettel kezdte meg az élen.
2: Sebastian Vettel autózik az újabb győzelem felé. Vettel itt a Hungaroringen még nem győzött, és pont ebben a szezonban, amikor átigazol a Ferrarihoz, és idén eddig csak egyszer tudott nyerni, most ez a trófea is bekerülhet a gyűjteményébe. Sebastian Vettel soha korábban nem tudott még nyerni a Hungaroringen, és idén csak egyszer Malajziában, most pedig megvan a második győzelem. Sebastian Vettel pályafutása 41. győzelmét aratja, és először intik le elsőként a Hungaroringen. Vettel győz 2015-ben a ringen a Ferrarival. A második pedig Daniel Kwiat életében először a tobogón, a Red Bull orosz pilótája, akit Helmut Márkó egy kicsit megfeddett néhány héttel ezelőtt, hogy nem teljesít annyira jól. Itt jön Daniel Ricciardo, aki dobogóra állhat a Hungaroringen azok után, hogy tavaly győzött. Ezzel az eredménnyel azt hiszem, ő is elégedett. Mind a két Red Bull ott van a dobogón. Kwiat a második, Ricciardo a harmadik. Óriási buli lesz ma, nem csak a Ferrarinál, hanem a Red Bullnál is. Sebastian Vettel 41-szer győz, Malajzia óta először, és életében először itt a ringer.
0: A 2015-ös Formula 1-es világbajnokságot Lewis Hamilton nyerte meg, a konstruktőri világbajnok pedig a Mercedes lett. 2016-ban július 24-én rendezték a 31. Formula 1-es magyar nagydíjat, a pole pozícióból pedig Nico Rosberg indulhatott.
2: Itt fordul rá a célegyenesre Lewis Hamilton, és ebben a pillanatban Faluvégi Péter versenyigazgató leinti Lewis Hamiltont, aki megnyeri 5. Formula 1-es magyar nagydíját. Ezáltal ő a legsikeresebb versenyző a magyar nagydíjak történetében. Soha senki nem tudott még 5 futamot nyerni a Hungaroringen. Sebastian Vettel úgy tűnik, hogy neki is meg kell elégednie. A negyedik helyen nem állhat fel a dobogóra, mert hogy jön Daniel Ricciardo, aki 2014-ben megnyerte már a magyar nagydíjat, most pedig ő a harmadik, Sebastian Vettel pedig a negyedik.
0: Lewis Hamilton mögött a második pedig Nico Rosberg lett, viszont az egyéni világbajnoki címet a német szerezte meg 385 ponttal, a konstruktőri világbajnok pedig a Mercedes lett.

0: kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
1: A 32. Formula 1-es Magyar Nagydíjat július 30-án rendezték a Hungaroringen, a pole pozícióból pedig Sebastian Vettel indulhatott.

0: Jöjjön a 32. Forma 1-es Magyar Nagydíjnak a rajtja, a kommentátorok Szújó Zoltán és Weber Gábor.
1: Kedves nézőink, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert néhány másodperc múlva elrajtol a 2017-es Forma 1-es Magyar Nagydíj. Szélesen kell, hogy forduljon. Bottas megtartja a harmadik helyet, viszont a két Red Bull szenzációsat rajtól picit össze is érnek a csapattársak, pedig egy pillanatra ott voltak Lewis Hamilton előtt, és úgy tűnik, hogy megsérült Daniel Ricciardo autója.
2: Baleső defektje a keresztbe is fordul, a hármas kanyar kijáratán összeértek bizony Verstappen előtte. Verstappen Bottas vezette le az egyes kanyar kijáratán a műfűre, illetve a műfűön túlra, aztán ahonnan visszajött, kicsit mélyebb fékezett a kettes kanyarban, majd úgyis látunk ismétlés, és terébe talált, nem nagyon, de éppen úgy átcsúszott a kettes ív külsejére, ahol már Ricciardo ott kapott egy baleső defektet emiatt, kérdés, hogy megsérült a Verstappen első szárnya.
1: Joljon Palmer és Nico Hülkenberg volt egy pillanatra látható, itt pedig akkor az élmezői Vettel, Räikkönen és Daniel Ricciardo számára. Igen, véget ért a futam. Ott a nagy ütközés lehetett. Nem tűnt olyan veszélyesen nagynak, de...
3: Még belőle a ütővíz.
1: Igen, de Daniel Ricciardo versenyének vége, és jön a biztonsági autó, akkor, amikor Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen megtartotta az első két helyet.
2: Most sikosság mentesíteni kell azt a részt a hármas kanyar kijáratán.
0: Ricciardo kiállása után feltakarították a pályát, és indulhatott is újra a futam.
1: A safety car kijön a mezőny elől, tehát hamarosan a safety car vonaltól újraindulhat a Magyar Nagydíj. Sebastian Vettel diktálja a tempót.
2: Van egy hátvédje Räikkönen személyébe, és el is indult. Már támadja Bottaszt.
1: Az igen, Verstappen nem aludt el, próbálja figyelni Valtteri Bottaszt, és milyen jól teszi, bár szélesen fordult a 14-es kanyarban, így aztán ráesett Lewis Hamilton a Mercedes-szel. Újra elindult tehát a Magyar Nagydíj, és Hamilton már érezheti a szélárnyékot Verstappenről, és őt támadja, miközben Fernando Alonso nézelődik ott Carlos Sainz mögött, a két spanyol, de figyeljük először Verstappenék csatáját, megtartja a pozíciót Verstappen Lewis Hamiltonnal szemben.
0: A 30. körben a legizgalmasabb jelenet az volt, hogy a két Ferrari gondtalanul autózott az élen.
1: Igen, figyelmeztették ugye Räikkönent, hogy Bottas az előző körben ment egy 1.22-es kört, ami 22.3-at.
2: Igen, viszont Räikkönen mondta, hogy rendben van, nincs ezzel semmi gond, csak most beszorultam Szebb mögé, és így nem tudok gyorsabban menni. Ugye Vettel visszavette rendesen a tempót, 23.4-et ment csak az előző körben, látszik is szabad szemmel is, 1,1 másodperces már csak a különbség kettejük között.
1: Ott van a 29. körben, majdnem 3 tizeddel volt gyorsabb Kimi Räikkönen Sebastian Vettelnél, a finn csak az egyes szektorban kapott ki. Kettőben gyorsabb volt.
2: Igen, most visszalassult a Ferrari, kettő ugye Räikkönen és a többiek mögöttük mind gyorsabbak voltak jelentősen. Hamilton több mint egy másodperce volt gyorsabb Vettelnél, Verstappen 7 tizeddel, Bottas is 7 tizeddel.
1: De Hülkenberg rádió üzenetére visszatérve pedig lehet, hogy akkor egy elévágásban gondolta, hogy a taktikával próbálja majd megelőzni a csapat, illetve ő Esteban Okont, és úgy ugorjanak elé, hamarabb kihívják, és a frissebb bubikon talán gyorsabb tud lenni Hülkenberg.
2: 30. kör, úgyhogy ez majdnem biztos egy kiállásos verseny, most már így főleg a biztonsági autós fázissal együtt.
1: És jön Lance Stroll a tervezett kerékcserére.
2: Majd érdemes nézni Direztához képest, mert ő most kapja a lágykeveréket, Direzta meg majd a szuperlágyot kapja.
1: Igen, mennyivel lesz kint tovább?
2: Az egyik Mercedes, várják, Bottas jön.
1: Valtteri Bottas tehát a 31. körben az élmezőnyből a harmadik pozícióból kiáll kereket cserélni.
2: Na, lágy, de lassú.
1: Nem volt ez olyan gyors, mint a Williams-é például.
0: A futam egy későbbi szakaszában viszont Hamilton egyre-egyre közelebb került Kimi Räikkönenhez.
2: Minden eddignél közelebb Räikkönen, ez egy másodpercre. De belül kell legyen az egy másodpercen ahhoz, hogy nyithassa a hátsó szárnyát.
1: És igyekeznie kell Valtteri Bottasnak is, hogyha esetleg még egy dobogós helyezésben reménykedne.
2: Az nem Christian Horner, nem lehet, hogy ezt. De ott egy csit is
1: van. Hát gyakorlatilag a
2: kisebb ritmus szekció.

0: kettőt össze lehetne rakni valami zenekarban.
1: A lábdobok nagyon működnek.
2: Krisztián Horner, neked mi most sok égszerűli valója nincs. Mert azért elég nagy a különbség Verstappen és Alonso között ott az 5. és 6. helyen. Itt viszont nagyon kevés. Nyílik el a DRS Hamilton autóján.
3: Räikkönen a Hamilton elől való menekülésbe viszont utalérte Sebastian Vettelt.
2: De már ott van egy másodpercen belül Kimi Räikkönen rajta. Räikkönennek menekülnie kellene, de a csapattársak keresztül vezet a lúd. Nyitja is a DRS.
0: Ez Räikkönennek ez védekezés szempontjából olyan, hogy Vettel segít neki, tehát nyithatja a DRS-ét, hogyha nem is támadja meg, mert nem akarja, vagy szólnak is neki, hogy ne támadja. Használja, ő még használhatja, és az értékes tempó előtt jelent neki Hamiltonnal szemben. Hamilton nagyon nehezen fog tudni támadni, lehet, hogy Ferrari rájött erre. Az ő szándékos, amit látunk tőlük.
2: A 8-10 másodperc, illetve másfél Vettel, Räikkönen és Räikkönen Hamilton között a differencia. Räikkönen tapad a csapattársa, de itt jön fenyegetően közel Lewis Hamilton.
3: És a futam végére Lewis Hamilton utalérte a finn Räikkönent, de vajon sikerült-e megelőznie?
0: És Hamilton látjuk, hogy szép lassan közelebb került, és jelen pillanatban egy másodpercen belül van Räikkönenhez, persze még nem itt van a mérési pont. Räikkönen pedig most kijebb van, egy másodpercen kívül Vettelhez képest. Aztán amire ide érünk, majd itt jön a vonal nem sokára.
3: Nem sikerült a brit pilótának az előzés, viszont szépen lassan jött a befutó Sebastian Vettellel az élen.
2: Szóval volt némi technikai problémája Sebastian Vettelnek, így aztán felértékelődik az a győzelem, amelyet hamarosan megszerezhet itt a Hungaroringen pályafutása során másodszor. 2015-ben sikerült már Sebastian Vettelnek, és ünnepelhetett a dobogó legtetején. És ott jön mögötte Kimi Räikkönen, hogy még édesebbé tegye annak a győzelmi pesgőnek az ízét, mert hogy kettős Ferrari győzelemre van kilátás. Vettel vezet, Räikkönen a második.
0: Hamilton visszalassított,
2: Hamilton lassan, de megvárja váltani, ott pász Lewis Hamilton. Tehát messze van még tőle.
0: Nagyon fura, nagyon-nagyon visszavett. Lehet, hogy mégis visszaadja, de hát ott nagyon kicsi a különbség.
2: Vigyáznia kell Hamiltonnak, minden esetre ez nem érdekli Sebastian Vettelt, aki ebben a pillanatban ráfordul a célegyenesre, és ünnepelheti második hungaroringi sikerét. Sebastian Vettel nyeri a 2017-es magyar nagydíjat. Kimi Räikkönen a második, Ferrari 1-2, Monaco után idén másodszor. És nézzük Valtteri Bottast, aki a negyedik helyen jön, és sikerül a helycsere? Sikerült! Visszaadta Hamilton, ez igen! De korrekt volt Lewis Hamilton! Valtteri Bottas állhat fel a dobogó legalsó fokára!
3: 2017-ben a magyar nagydíjat ugyan Sebastian Vettel nyerte, de a világbajnokságot Lewis Hamilton zsebelte be 363 ponttal, a konstruktőri világbajnok pedig a Mercedes lett. A 2018-as Formula 1-es magyar nagydíjat július 29-én rendezték, a pole pozícióból pedig Lewis Hamilton indulhatott.

0: Jöjjön a rajt a kommentátorok Szújó Zoltán és Weber Gábor.
1: Kedves nézőink, kapcsolják be biztonsági öveiket, hiszen néhány másodperc múlva elrajtol a szezon 12. futama, a Forma 1-es Magyar Nagydíj.

0: Lewis Hamilton, baloldalon Valtteri Bottas, és egyelőre a Mercedes jól jött el, és aztán Kimi Räikkönen már szorongatja Valtteri Bottas. Kimi Räikkönen ott van a külső íven, és Sebastian Vettel lehet, hogy el fog tudni fordulni Räikkönen mellett. Räikkönen autója betapad, és aztán ott Verstappennek kell vihaskodnia. Ott van egymás mellett a két Ferrari, vajon mit beszéltek meg? Egyelőre Räikkönen előrébb, de aztán Sebastian Vettel külső íven körbeautózza a kettes kanyarban a csapattársat, és berézett egy picit Valtteri Bottas mellé is. Sebastian Vettel megelőzte a csapattársat, nem tudom, lesz-e csere, de egyelőre Hamilton vezet, Bottas a második, aztán Vettel, Räikkönen, Verstappen a további sorrend.
1: És ott van Gasly és a Toro Rosso a hatodik helyen. Tipikusan olyan a Hungaroring vonalvezetés, hogy amit Vettel csinált, azt meg lehet sokáig tenni, ott lehet maradni a másik mellett, és ezt ki is használta a német. Räikkönen volt az, aki picit beszorult, amiatt, hogy Bottas mögött volt a kanyarban, Vettel ezért melléjük is tudott érni rögtön.
0: Brandon Hartley soha nem volt még ilyen előkelő helyen, neki is figyelnie kell arra, hogy mi történik körülötte, mert talán szokatlan, hogy milyen autók vannak ott jobbról, balról, de egyelőre Gasly sem, illetve Hartley sem okoz kalamajkát, szépen eljött ő is a rajtól. Nézzük tehát a sorrendet, itt van a két Mercedes, aztán Vettel megelőzte Kimi Räikkönent, Verstappen jön majd, Gasly, Magnussen, Sainz vesztett néhány pozíciót, nagyon jó, illetve nagyon jó helyről rajtól, de nem tudta megőrizni ezt az ötödik rajtpozíciót a spanyol.
2: Max Verstappen már rögtön a futam elején feladni kényszerült a versenyt.
1: Hamilton meglógott az élen egy picit, aztán úgy látszik, hogy most tartják ezt a távolságot, ezt a 3,5 másodpercet, miközben csak megpróbálja Ricardo Van Dorn ellen.
0: Jön a nagy bevetődés, a bevetődések mestere, ezt de gyönyörűen csinálta Daniel Ricciardo, ezt kívülről is megnézném, mert ez gyönyörű volt, közben Verstappen. Nincs erő, ezt mondja Verstappen, próbáltak még egy beállítást javasolni neki, de ez nem működik, azt mondta Verstappen, és láthatjuk is, hogy folyamatosan esik vissza, Sainz is elment mellette, Brandon Hartley is elment mellette.
1: Egy újabb Renault motor probléma.
2: Daniel Ricciardo előzésbe kezdett, Kimi Räikkönen pedig arra panaszkodott, hogy nem ivott még a futam alatt.
0: Az volt, igen, közben nézzük Daniel Ricciardo, Romain Grosjean mellé vetődik be, és megcsinálja ezt a manővert is. Grosjean, ha jól látom, a közepes keverékeken van az ő autójá, valószínű, hogy nem az,
1: nem, lila,
0: talál, hogy
1: az.
0: Jó, minden esetre Daniel Ricciardo a lágyakon szépen elment Romain Grosjean mellett. Szóval volt egy kis félreértés, hogy Kimi Räikkönennek elromlott az ivó gombja.
1: Igen, elfelejtették csatlakoztatni, igen, a rendszer, tehát benne van, van bent víz, vagy van bent folyadék, csak nem csatlakoztatták a csőhöz, ami Kimi Räikkönen szájához vezet.
2: A futam egynegyedéhez érve eljutottunk a kerékcserékhez is.
0: Napközben egy kerékcsere, Valtteri Bottas jön ki a második helyről a 16. körben. Ez ellentétben a Ferrari-sok kerékcseréjével tökéletesen sikerült a Mercedes csapatnak.
1: Ez reakció volt Räikkönen kiállására a Mercedes-től.
0: Azonnal egy körrel később, egy körrel Räikkönen után Valtteri Bottasszal reagál a Mercedes úgy, hogy közben a csapattársot az élen az 1.22.539-es körrel még mindig a leggyorsabb a mezőnyben.
1: Nem véletlen látjuk ezeket a nagyon kemény, nagyon komoly gyors köröket Hamiltontól, valószínűleg is kiállás előtti fázisban van, most meg az utolsókat kiszedi a gumiból, miközben Sainzot előzi Ricciardo a szokásos módon.
2: A 40. körben Sebastian Vettel is kiment a boxba azérről.
0: Pedig Sebastian Vettel.
1: A jó kérdés az az, hogyha így döntöttek Bottasszal, akkor mi lesz Hamiltonnal? Marad-e az egy kiállás?
0: Jön Sebastian Vettel a 39. körben, az imént még Kimi Räikkönen számára készítették elő a friss lágygumikat, most azonban érkezik a négyszeres világbajnok Ferrari pilóta.
1: Egy kiállás az alatt, amit Räikkönennek kettő.
0: Bizony, ott vannak az ultralágyak.
1: A baleső!
0: Nem volt egy tökéletes kerékcsere, de ultralágyakat kapott Sebastian Vettel. Hamilton már elment a célegyenesben, és ott érkezik a háttérben Valtteri Bottas a jobb oldalon. Hozzá képest hova jön vissza Sebastian Vettel, Bottas lendületből eljön a box kijárat és Sebastian Vettel mellett.
2: Öt körrel a vége előtt Bottas mögé megérkezett a két Ferrari.
0: És talán most egészen közel van Sebastian Vettel, íme a 14-es utolsó kanyar a Hungaroringen, mennyivel szűkebben fordult Sebastian Vettel, hogy azonnal léphessen rá a gázra és nyomassa a DRS gombot. Ez most közel van, ebben most lehet, hogy benne van az előzés lehetősége. Valtteri Bottas nagyon okosan behúzódik szűk ívre, és megpróbál alá nyesni Sebastian Vettel, és most külső ívre kerül Vettel, és el tud-e venni Valtteri Bottas mellett. Összeütköznek! Nem sikerült a manőver! Összeért a Mercedes és a Ferrari! Fogja a fejét Toto Wolff! Kimi Räikkönen ott jön Sebastian Vettel mögött, Vettel annyira akarta ezt az előzést, mert ott jön mögötte a csapattár. Szerzs is? Hát nem tudom.
1: Megsérült Vettel diffúzora is, nem csak ott az első szárnya, kérdés, hogy mennyire, melyiküknek mennyire.
2: Jött az utolsó kör, a befutó Lewis Hamiltonnal az élen.
0: Majd ráhúznak egy narancsárga pólót az ausztrálra Daniel Ricciardónak. Itt van Lewis Hamilton közben, aki ráfordul a célegyenesre, és már integet a lelátó felé, hiszen megnyeri a 2018-as Forma 1-es magyar nagydíjat. Lewis Hamilton idén ötödször győz, a Hungaroring pedig hatodik alkalommal nem talál legyőzőre. 67. futamgyőzelme ez Lewis Hamiltonnak. Itt van Sebastian Vettel, akit a második helyen intenek le végül, így aztán további 7 ponttal nő a különbség közte, és Lewis Hamilton között, méghozzá Hamilton javára, Kimi Räikkönen pedig felállhat a dobogó legalsó fokára.
2: 2018-ban a Forma 1-es világbajnokságot Lewis Hamilton nyerte meg 408 ponttal, a konstruktőri világbajnok pedig a Mercedes lett. A 2019-es Formula 1-es magyar nagydíjat augusztus 4-én rendezték a Hungaroringen, a pole pozícióból pedig Max Verstappen indulhatott.

0: Az egész futam két pilótáról szólt, nevezetesen Max Verstappenről és Lewis Hamiltonról. Jöjjön a rajt, a kommentátorok Weber Gábor és Mihelis Norbert.
1: Szép lassan mindenki elfoglalja a saját végső rajthelyét, itt pedig jönnek a lámpák.
2: Mercedes, aztán bejönnek Verstappen mellé, aki viszont a belső ív. A Ferrari megpróbálta keményen odahelyezkedni, Bottas egy picit elfékezi magát, aztán bejönnek. Leclerc megpróbálta megtámadni Hamiltont, aztán Sainz megtámadja Vettelt. Verstappen elfordul, Bottas még mindig Hamiltonnal csatázik, aki megpróbálja a külsőben körbeautózni a fit, és ez sikerül is neki, igen. A hármas kanyarban Hamilton megelőzi Valtteri Bottast, aki picit lendületet is veszít, és emiatt Charles Leclerc is elé ér a finnek, a Mansell kanyarban már csak a negyedik helyen fordul.
0: Megkezdődött a taktikai csata, vagy a Red Bull, vagy a Mercedes, vajon ki hozza ki először a pilótáját kereket cserélni?
2: Mert ha hozzák van Hamilton, de hozzák Verstappent, és ez a kérdés eldőlni látszik, a Red Bull jön először, vagyon jön-e vele Hamilton? Mert hogyha hozták volna Hamiltont korábban, akkor még a Ferrari mögé kellett volna jönnie, Hamilton nem hozzák. Verstappennek sikerül-e ugyanolyan gyorsan kereket cserélni, hogy például Hockenheimben sikerült. Most itt a te időt mondták Hamiltonnak, fölmegy a kemény, ahogy az várható volt a 26. körben Max Verstappennek. Egyelőre úgy néz ki, hogy ez egy cserés, egy kiállásos verseny lesz. Hova jön Verstappen a mezőnyben? Eljön Giovinazzi a két Ferrari elé, Verstappennek már volt annyi előnye, most már Hamiltonnak is lehet az élen, hogyha jól megnyomja azzal a közepes keverékűvel.
3: És ez a helyzet Hamilton kezére játszik, mert a következő körökben, amennyiben tényleg életben tudja tartani ezeket a közepes keverékű gumikat, és amennyiben ugyanolyan tempóra képes, mint Max Verstappen, akkor akár ez a három autó, amit most Verstappennek át kell ugrani, ez a következő körökben eldöntheti azt a kérdést, hogy Hamilton tud-e akkor a tempó előnyt szerezni, illetve időelőnyt szerezni Verstappenhez képest, ami már elég egy olyan box kiálláshoz.
2: Giovinazzi figyelt, lehúzódott még a Mansell előtt, úgyhogy már csak két autó van közte, és Hamilton között, ha így nézzük. Igen, itt most minden egyes apró megtorpanásnak nagy jelentősége lehet. Hamilton megpróbálta megnyomni ezt a kört, mert hogy szüksége lenne rá, de nem sikerült egyénileg egyéb szektorokat mennie. De nem is kell ezt nézni, azt kell nézni, hogy Verstappenhez képest mi a helyzet. 14% az esélye annak, hogy Hamilton előzzön, újra visszamennek a Mercedesnél. Mert hogy Verstappen a középső szektorban már a közepes keverékű gumikkal autózó Hamiltonhoz képest majdnem 0,2 másodperccel gyorsabban ment. Magyarul Verstappen a pályán most már gyorsabb a bemelegedő keményeken.
3: Így van, és ez most nem játék volt a Mercedes részéről, hogy kivonultak a boxba. Egyszerűen azt a helyzetet próbálták felmérni, hogy Verstappen mennyi időt veszít a szektoridőket nézve a forgalomban, és abban az esetben, hogyha úgy ítélték volna meg a helyzetet, hogy Hamilton elég előnyen rendelkezik egy esetleges box kiállás következtében, hogy előjöjjön ki, akkor szerintem hozták volna Lewis Hamilton, de mivel ők is úgy olvasták a helyzetet, hogy Verstappen alig vagy egyáltalán nem veszít időt a lekörözések szempontjából, most az ő szempontjából az a kulcskérdés, hogy Hamiltont minél tovább kint tartsák a pályán, és esetleg ilyen szempontból, és a futam utolsó harmadában lévő gumi előnyből tudjanak majd győzelmi esélyeket kovácsolni.
0: A kemény keverékeken gyorsabb volt Verstappen, de a futam felénél Lewis Hamilton 0,4 tizeden belül volt már Verstappenhez képest.
3: Ugye picit
2: majd közel kerül most Hamilton.
3: Meg is cáfol mindjárt Lewis Hamilton.
2: Mert hogy Ricardo elkezdte föltartani egy picit rosszul érte utol Verstappen Ricardo-t, és ez most Hamiltonnek egy nagy esély, ha bár egy pici segítséget is jelent Verstappennek is. De közelebb van hozzá Hamilton. Verstappen bemegy belülre, Ricardo pedig egy pillanatra nem tudta hova menje. Hamilton nézi az alávágást, előbb lép a gázra, nyithatja majd a DRS. Verstappen védi a belsőjüvet, Hamilton tudja, hogy itt kívül is lehet előzni, ahogy már megtette Bottasszal szemben. Verstappen viszont ezt most nem hagyja meg neki, mert átmegy a pálya túloldalára. Ezt kivédekezte egyelőre Max Verstappen.
3: De nagyon közel van a négyes kanyarig, és itt is támadni fog Hamilton. És kívülről
2: besodódik a bukótérbe, ezt a pozíciót most vissza kell adja. Nagyon kemény volt Hamilton, csodaszámba ment volna, hogy ez itt sikerül, de tapsoljuk meg, mert megpróbálta, és ezt innen szinte a lehetetlen kategória véghez vinni nem is sikerült Hamiltonnak sem.
3: Hamilton borzasztóan, rutinosan és jól csinálta. Ugye nagyon ritkán látunk olyat a Hungaroringen, hogy az egyes kanyar után a kettesben, majd a négyesben is nyomás alatt tudja tartani a támadó versenyző az elől haladót, és Hamilton mester ilyen csinálta azt, hogy elkerült a Verstappen évét már a kettesben is. Látszott, hogy a kettesből kifelé is próbál Verstappen mögé vágni, és egy hajszálom múlott, hogy itt kívül hagyott tudjon maradni.
2: Belül. Tudta, hogy hagynia kell helyet belül, de azt is tudta, hogy ez így szabálytalan előzés lenne.
0: Ezek után Hamilton kihívták kerékcserére, mondván, ha a pályán nem sikerül, majd a box utcában egy másik taktikával megelőzik a hollandot. A verseny hajrájához érve még mindig csak bíztatták Hamiltont a boxból, hogy utol tudja érni Verstappent, bár a másodpercek nem ezt mutatták.
3: Azért kell rákapcsolnia, mert az a körönként kicsit kevesebb, mint egy másodperc, amivel 5 körrel ezelőtt fel tudott volna zárkozni Max Verstappenre, az már nem elég.
4: Nem.
3: Ugyanis 13 kör van vissza, és közel 14 másodperc a lemaradása Max Verstappenhez képest. Tehát hogy az elmúlt 5 kör az inkább arról szólt, hogy Hamilton nem tudta fenntartani azt a tempóelőnyt, ami szükséges lett volna ahhoz, hogy azt a statisztikai körszámot tartani tudja a vége előtt, ami Verstappen mögötti utolsó néhány körös támadást eredményezett volna, és most nyomás alatt van, mert ugye több mint egy másodpercet kell, hogy ledolgozzon.
2: 18-6-ot megy Hamilton, mindjárt meglátjuk ott fönt. 18-6-68, most kivett 1,3 másodpercet, majdnem 1,3 másodpercet Verstappen előnyéből.
0: Teltek múltak a körök, de a hátrányát olyan mértékben nem tudta faragni a brit pilóta, mint ahogyan azt remélte, de a pozitív megerősítés töretlenül érkezett a pedokból.
2: A végére el fogod kapni, utol fogod élni, nem marad semmi gumia, mondják Hamilton, akik most megy, mint a messzes 1.18.5.66 az előző köre, és ez a kör is nagyon gyorsnak tűnik. Verstappen is próbál reagálni, 19.7-et megy Hamiltonnak, hol áll meg most az órája? Megint 1,2 másodperccel csökkent a távolság, most már csak 10,8 másodperc.
0: Végül a taktika bevált, 3 körrel a vége előtt Hamilton utolérte Verstappent.
2: Közel maradt Hamilton, nyithatja a hátsó szárnyát, meg is támadja Verstappent, aki belülre húzódik. Hamilton nagyon mélyet fékez, és simán elmegy, igen. Cson nélkül nem volt, semmi esélye nem volt Max Verstappennek ezt kivédekezni. Látszott, hogy mennyivel mélyebben tud fékezni Lewis Hamilton. Gyakorlatilag állva hagyta Verstappent. Tulajdonképpen úgy bonyolultak egymásra most pisztolypárbajba, hogy Verstappennek nem hoztak pisztolyt hozzá.
0: A befutó simára sikerült, pedig előtte rendkívüli izgalmakat élhettek át a kilátogatók.
2: Fordul a célegyenesre Lewis Hamilton, és le is inti a kockás zászló. Ő nyeri a 34. magyar nagydíjat, és stratégiai mesterfogással, meg természetesen a jó gumikezeléssel, úgyhogy kétszer cseréltek, aztán végül Verstappen is kétszer, de csak az egy pontot, a bónuszpontot hozza, nem a győzelmet, ez a második hely. Hiába szerezted meg tegnap az első pole pozícióját, ez ma csak második lett. Lewis Hamilton viszont 7-szer nyer a Hungaroringen.
0: 2019-ben a Forma 1-es világbajnok Lewis Hamilton lett 413 ponttal.
5: Hamilton, 7-szer is Hamilton, és még nem is az utolsó mogyoródi diadalát aratta 2019-ben. Hamarosan ezzel is folytatjuk a visszajátszást.
6: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
5: 2020-ban a világjárvány az emberiség minden megmozdulására rányomta a bélyegét, természetesen a sportra is. A Formula 1-es magyar nagydíjak történetében olyan eset fordult elő, ami elképzelhetetlennek tűnt. A július 19-én megrendezett futam mindössze a harmadik volt abban az évben a világbajnokságon. A következő percekben ezt, tovább a 2021-es és a 2022-es Hungaroringi futamokat elevenítjük fel.
0: 2020-ban július 19-én rendezték meg a Formula 1-es magyar nagydíjat, a pole pozícióból pedig Lewis Hamilton indulhatott.

0: Covid utáni első magyar nagydíj volt 2020-ban, ezért üres lelátók előtt rendezték a futamot. A legnagyobb kérdés pedig az volt, hogy jön-e az eső, vagy sem. Következik a rajt, a kommentátorok Weber Gábor és Mihelis Norbert.
1: A mezőny ott a rajtrácsa, jön az öltzászló és jönnek a piros lámpák. Gyorsan elengedték őket, a két ház kinyitérve senki más nem érti kereket cserélni, és nagyon jól rajtol Ben, Charles Leclerc, mint ahogy Vettel és Stroll is. Perez viszont teljesen beragad, Hamilton egyedül jön át, Bottas az, aki nagyon sok pozíciót veszít. A Stroll a második helyen fordul, Leclerc a harmadik, Verstappen a negyedik, ha már rágyorsít Leclerc, és ezzel megelőzi, abár ott egy pillanatra lendületet veszi.
2: Ez Vettel, szerintem Vettelről most a harmadik, negyedik helyen.
1: Vettel és igazadban Leclerc jön mögöttük. Belül Leclerc nagyon jól kezdte a rajtot, de Vettel bezárt aztán az első kanyar féktávján, és ott nagyot vívtak Verstappennel. Perez és Bottas vesztett nagyon sokat, ők egymás mögött mennek, ott látszik a háttérben. Hamilton ellógott, Stroll a második, Verstappen a harmadik.
2: Mindenki, aki páratlan oldalról rajtolt, és a Hungaroring, ez is a sajátossága, hogy ilyen átmeneti körülmények között sokkal előbb szárad fel a célegyenes külső oldala, és mindenki, hogyha végignézel most itt a rajtrácson, az első, harmadik, ötödik, hetedik helyről rajtoló versenyzők léptek előre nagyon sokat a rajtukban.
1: Norbi, jönni kell, azt gondolom, itt nem hogy körökön belül, a kérdés az, hogy ki jön már most be ennek a körnek a végén, ki az, aki megvár még egy kört, hogy ez száradjon, de ez egy csomó helyen annyira száraznak tűnik, amivel el lehet kezdeni megmelegíteni a szlikeket, és onnantól kezdve körről körre jobb lesz a helyzet. Kivállalja ezt be. Nyilván kockáztatni valója, mondjuk Verstappennek lehetne a harmadik helyen.
2: Én Bottas helyében is jönnék.
1: Bottas is meghúzhatja, így van, ahogy mondod, hogy Perez is a Racing Pointnál nem érdemes várni. Mi a helyzet? Jönnek továbbra kint mindenki, senki nem húzódik egyelőre a box felé. A két ház megcsinálta a kerékcseréjét még a rajt előtt.
0: A futam egynegyedéhez érve a Ferrari szenvedett, a futam pedig csak csordogált.
1: Vettel is a bal elsővel küzd, ezt jelenti a csapatnak. Megérkezik a háttérbe.
2: Leclerc jelenleg másfél másodperccel gyorsabb, mint Sebastian Vettel.
0: Jól mutatja az izgalmakat, hogy az egyik legérdekesebb jelenet az volt a futam feléhez közeledve, hogy vajon Leclerc megelőzi-e Norrist a 14. helyért.
1: Leclerc megtámadja Norrist, kívülről próbál ráfordulni, nincs elég közel hozzá, Norris szépen le is úsztatja az autót szélesebbre a kelleténél, Leclerc véletlenül se férjen oda mellé. De most gyorsabb a monakói ezeken a gumikon, csak nagyon hátul van, 15. helyen vívva, szintén nagyon hátul lévő Norrisszal. Nem jó a McLaren tempója most eddig ezen a futamon. Az egész hétvége kicsit gyengébben szólt, mint a Red Bull ringi dupla nyitó futamok. De azt gondoltam, hogy a versenykörülmények között a McLaren inkább előre lépte, ehhez képest ez kevésbé látható.
2: És közben Vettel is ott marad Albon mögött, illetve felzárkozik Albonra és Grosjeanra.
1: Fel és Perez is mindjárt ott van megint, pedig Perez 6 másodperccel lemaradt Vetteltől a Leclerc mögötti néhány körrel, amikor Vettel megelőzte Leclerc, Pereznek
2: lesz a út. Is volt.
1: És úgy van, megcsinálta. Albon megelőzte Grosjeant, és akkor most Vettel is megpróbálja majd.
0: Közben meg mindenki várta, és csak várta az esőt, de az nem akart jönni.
1: Ott az M3-as környékén, az M3-as vonalában már szakad az eső, vagy legalábbis esik, ez szinte biztos abból a felhőképből, amit egy pillanatra láttunk a helikopterképből. A pályára még nem ért, pedig eltelt, már minden idő eltelt, amit eddig rádióban jelentettek a versenyzőknek, hogy mikorra várják az esőt.
2: A következő leggyorsabb kör közben Sebastian Vetteltől, ez is 1:27, és még egy előzés, Daniel Ricciardo.
1: Belülről Grosjeant.
0: Az élen semmi változás, Hamilton gondtalanul autózgat, szinte az egész futam alatt.
1: Hamilton meg az a helyzet, hogy már 19,4 másodperc az előnye Verstappennel szemben, tehát lassan egy kiállásnyi a különbség kettejük között, hogy Hamilton bármit csinált kis túlzással ezekkel a gumikkal, mert egy plusz box kiállás is belefér ebbe az előnybe.
0: Viszont van, akinek nem a kedvenc pályája a Hungaroring.
1: Pedig Latifi az ötös kanyar bukóterébe, az kint van az ötös menszer utáni, valahogy megforgott, de folytatni tudja. Latifinek elég kalandos versenye van. Erre a hétvégére emlékezni fog mindenképpen. Ugye elmondta a hétvégére, hogy neki nem ez a kedvenc pályája. Hogy valami technikai gondja van, hogy egyszerűen csak sok volt ott a menszerből kijövet, az ötös kanyarra átfordulva.
0: A végére jött az izgalom, Bottas az utolsó körben utolérte Verstappent, közben pedig Hamilton célba ért.
1: Bottasnak meg nagyjából az a két lehetősége lesz, az egyes kanyar fele, meg utána az egyesből kigyorsítva a kettes fel az utolsó körben. Na megint maradt egy Red Bull-Mercedes csata végére, ahogy tavaly, csak most nem az első, hanem a második helyért megy. Verstappennek valahogy ezt az utolsó kanyarbeli kigyorsítást meg kell oldania úgy, hogy Bottas ne tudja ráesni. De nyílik a hátsó szárny, és közeledik, és igazából a kettes kanyar felé lesz majd döntő. Itt még Bottas ezt nem fogja tudni megpróbálni. Kell egy nagyon jó kigyorsítás a finnek, ami kell Verstappennek, és talán most Verstappennek ez elég jól sikerült. Bottas nem tudja megközelíteni a kettes kanyar féktávjáig, és innentől kezdve nagyon nehéz dolga lesz, ha bár nem vagyok biztos benne, hogy nem fogja megpróbálni, plusz forgalom is lesz előttük, ami még beleszólhat az egészbe. Verstappen szólt is, hogy vegyétek már ki azokat az autókat előrünk, de hát azok Ricardoék, ha jól látom. De közel van Bottas. Ez már az utolsó kör, Hamilton mindjárt ráfordul a célegyenesre, azok bizony Ricardoék Perezzel és Vettellel, 6., 7., 8. helyezetteket érik utol. Itt jön Hamilton, ráfordul a célegyenesre, és megszerzi a 8. győzelmét a Hungaroringen, egyben a 86. futam győzelme. Jönnek Vettelék, és a háttérben Verstappen megőrzi a 2. helyét. Nagy menet volt, de végül is jól döntött a Red Bull. Bottas kergette, hajszolta, de kellett volna egy körrel több Bottasnak ahhoz, hogy ez a 2. hely meglegyen. Hamilton viszont elvitte a bónuszpontot, és elvitte ezt a győzelmet is pályafutása során, tehát 86. alkalommal, és egy 8. magyar nagydíjas győzelme, amivel beállítja Michael Schumacher rekordját. 8 futam győzelem egy nagy díjon Michael Schumachernek, ez a francia nagy díjakon sikerült 8 alkalommal. Hamiltonnak pedig itt a Hungaroringen.
0: 2020-ban a Forma 1-es világbajnok Lewis Hamilton lett 347 ponttal, a konstruktőri világbajnok pedig a Mercedes lett.
3: 2021 igazán különleges év volt a Formula 1 történetében, ugyanis a magyar nagydíj is elképesztő izgalmakat hozott, de a világbajnoki cím is csak az utolsó pillanatban dőlt el. A 36. Rolex magyar nagydíjat 2021. augusztus 1-én rendezték meg a Hungaroringen. Ízelítő korabeli szalagcímek, kaotikus első körök, sosem látott rajt. XY nyerte a kaotikus magyar nagydíjat. Tömegbaleset, káosz a Hungaroringen. Bár nem volt olyan régen, azt hiszem ideje visszaemlékezni, hogy pontosan mi is történt azon az augusztusi vasárnapon. 8. alkalommal vághatott neki a pole pozícióból, azaz az első rajtkockából a futamnak Lewis Hamilton. Ráadásul abban a tudatban állhatott fel a brit a rajtrácsa, hogyha ismét győz, nem csak a 9. diadalát aratja a Hungaroringen, a 100. futam győzelmét is megszerzi a száguldó cirkuszban. Egy nehezítő tényező azonban már a rajt előtt adódott. Nagyjából fél órával a futam kezdett előtt elerett az eső a Hungaroringen. Emiatt pedig már nem sok jelentősége volt annak, hogy az élmenők eltérő stratégián voltak, ugyanis a teljes mezőny az átmeneti esőgumikon vágott neki a versenynek. A rajtnál jött a dráma, Valtteri Bottas túl későn fékezett és nekilökte Lando Norrist Verstappen autójának. Az esetben Sergio Perez is belekeveredett a másik Red Bull-lal, ráadásul a mexikói csapattársánál is rosszabbul járt, hiszen számára azonnal véget ért a verseny. Bottas Mercedes-e is jócskán megsérült, rajtuk kívül még Lance Stroll és Charles Leclerc esett ki rögtön az első körben. Na, a rajt utáni káosz miatt elő pályára küldték a biztonsági autót, majd nem sokkal később félbeszakították a versenyt. A futam szűk fél órát át, ugyanis az újraindítás álló rajttal történt. Ekkor azonban a szezon egyik legfurcsább jelenete következett. Hamilton egyedül állt fel a rajtrácsra. A többiek ugyanis behajtottak a box utcába a felvezető kör végén, méghozzá slick gumikért. A furcsa rajtot követően a mezőny a box utcából kihajtva követte Hamiltont, aki a kör végén bejött a box utcába, hogy maga is megkapja a száraz pályára alkalmas gumikat. Ezzel viszont rengeteg időt veszített és visszaesett az utolsó helyre. Az újraindítás utáni káoszban Esteban Ocon állt az érre, őt Sebastian Vettel és Nicolas Latifi követte. Hamilton aztán lassacskán megkezdte a felzárkózás, Verstappen pedig eleinte nem igazán tudta előrébb verekednie magát, később neki is sikerült javítani a néhány pozíciót. A 15. körre az élen autózó Ocon és Vettel elhúzott a többiektől, majd a 20. körben Hamilton elindította az újabb kerékcseréket. A Mercedes taktikája pedig bejött, hiszen a korai kiállásnak köszönhetően Verstappen csak egy körrel később, méghozzá egy körrel Hamilton után kapott friss gumikat, szóval Hamilton elévágott holland riválisának. A hétszeres világbajnok ezután ismét megkezdte a felzárkózást, és a 32. körben már az 5. helyen autózott. Verstappennek ezzel szemben sokáig nem sikerült előrébb kerülni a 12. helynél. Vettel a 2. helyről a 37. körben állt ki friss gumikért, majd egy körre később Ocon is megtette ugyanezt. Ezzel átmenetileg Fernando Alonso vette át a vezetést. A 42. körben Verstappent kihívták újabb kerékcserére, majd 6 körrel később Hamilton ismét megjárta a box utcát. Miután visszatért a pályára, a brit rákapcsolt a friss gumikon, és 20 körrel a futam vége előtt már csak 18 másodperc volt a hátránya, az még mindig élenálló, mindig a meglepetésre élenálló, így lesz teljes a mondat, szóval Oconhoz képest. Az Alpine Renault francia versenyzője innentől kezdve pedig már nem is engedte ki a vezetést, és végül is pályafutása első győzelmét aratta a 36. magyar nagydíjon. A 2. helyen Vettel ért célba, Hamilton a rossz kezdet után felállhatott a dobogó legalsó fokára. Néhány órával a futamot követően Vettelt kizárták, amiért túl kevés üzemanyag maradt az autójában a futam végére. Ez volt tehát a 36. magyar nagydíj krónikája, és így folytatódott tovább a világbajnoki címért folyó öldöklő csata, míg nem a mezőny elérkezett Abu Dhabiba. Következzenek az utolsó körök Weber Gábor és Újvári Máté kommentálásában.
4: Az első két helyen a két bajnok aspiráns, Hamilton jelen pillanatban világbajnok, ha így futnak be, de így futnak-e be?
5: Eldobja bármelyikük is, tudja tartani ezt a tempót Hamilton? Melyikük lesz hidegebb? Mármint fejben, egy utolsó kör, Hamilton 800-szor Verstappen bedobja,
4: és ő nyithatja a hátsó szárját, mert a vonalnál ő volt előrébb. De nem is lesz nyitás, mert hogy az újraindításnál vagyunk, úgyhogy most csak a szikázás folyik az egyenesben, ezért lesz majd egy figyelmeztetés, jön vissza szélárnyékban Hamilton.
5: És megpróbál visszabújni, messze van tőle Hamilton, talán belőre tudja tenni, nem?
4: Verstappen nagyon mélyet fékez, rosszul gyorsít ki a kanyából, Hamilton vissza fog támadni a 9-es kanyag felé. Jön a szélárnyékból, jön a szélárnyékból, külsőjével Hamilton, Verstappen előny!
5: Megtartja!
4: És még mindig ő van előre, és ebben a pillanatban Hamilton már nem fog tudni visszatámadni, Verstappen gumi előnyben elmegy. Egy kanyar hátra Verstappennek, befordul a 16-osba. És a 2021-es év világbajnoka Max Verstappen, milyen vége volt ennek a világbajnokságnak, ez elképesztő.
6: Yes! Oh my God! Max Verstappen, you are the world champion! The world champion!
4: Felejtsd el mindent, ami 1950 óta történt. Valami olyat láttunk ma, ami soha nem volt még a Forma 1-es pályákon, sőt, nagyon kevés sportág mondhatja ezt magáról. Nem tudom, hogy ez egy színházi előadás lenne, akkor leborulva gratulálnék a dramaturgnak, meg a rendezőnek, én nem tudom, ez hogy jött össze, hát én most szerintem lenyomva, hogy kitehetjük, kinyomjuk magunkat, és csak nézzük meg, hallgassuk. A Mercedes oldalán a tragédia, meg a dráma, a Red Bull oldalán pedig a hihetetlen, valahonnan a haláltorkából visszajöttek. És ezt Nicolas Latifi ütközése hozta össze.
3: Ezzel a kis szösszenettel tekintettünk vissza a 2021-es Formula 1-es világbajnoki cím alakulására, előtte pedig a 2021-es Magyar Nagydíjra. Legközelebb a 2022-es történésekkel foglalkozunk majd.
0: ...2022-ben július 31-én rendezték meg 37. alkalommal a Formula 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen, a pole pozícióból pedig George Russell indulhatott.

0: jön a rajt, a kommentátor Weber Gábor és Kis Norbert.
1: 19-en vannak ott. Gasly a boxból jön majd, ott az öt zászló, és akkor jöjjenek a lámpák. És ebben a pillanatban elrajtolnak Russell őrzi helyét. Norris nagyon jót rajtol, bejön egyből Leclerc mellé. Norris Leclerc mellett, Russell őrzi helyét, Sainz bemegy mellé, viszont Norris óvatosan fékez. Sainz ebben a pillanatban kívülről megpróbál ráfordulni Russellre, Russell őrzi, és ott viszont Hamilton az, aki elhagyja a pályát. Hátul marad a sorrend, a két Alpin nem jót rajtolt. A közepesek egy picit beragadnak. Első három, az első négy helyen változatlan a szituáció. Hamilton viszont fejét ötödiknek.
2: És Norris a jól rajt ellenére most itt a kettes kanyarban csúszkál a lágykeverékű gumikon.
1: Aztán jön csak a két Alpin, és aztán már a két Red Bull mögöttük.
2: És Hamilton pedig már túl van a két Alpinon, akik egymás mellett az ötös kanyar kijáratánál.
1: Sárga zászló az első szektorban valaki miatt. Itt nagyon feltorlódik a mezőnyokon Alonsoval, Dave Perez pedig ott volt Verstappen előtt. Verstappen ebben a pillanatban megelőzi a csapattársát a sikánba menet. Most nagyon kell még a gumit is melegíteni, főleg a közepes keveréken rajtolóknak. Russell megtartotta tehát a pozícióját, ez volt az első nagy kérdés, de nagyon jól jött el. Picit Sainz tudta támadni, de nem tudott fogást találni rajta. 70 kör, szokás szerint a táv.
2: És a két Red Bull is nagyon sokat tudott előre lépni, és egy pillanatra Perez volt előrébb a 8. helyen, de aztán...
1: Virtuális biztonsági autó közben Russell meg picit meg is lépett, olyan, mintha a Mercedes jobban ki tudná használni, és a gumi előnyét ki is használta ebben a nyitókörben.
0: A rajt után esőre számított mindenki a box utcában. A pilóták vártak az utasításra, hogy mikor mehetnek kereket cserélni, de az eső megint nem akart megérkezni.
1: Na, most mégis azt mondják rá, szerintem, hogy száraz lesz a következő fél óra, akkor az esőfelhős sáv az valahogy picit arrébb mászhatott. Nem erre hozta még a szél. Verstappen pedig végtávon nagyon keményebben megy Okon mellé, és meg is előzi.
0: A futam feléhez érve a főszerepben a Red Bull és a Ferrari, azon belül pedig Verstappen és Leclerc volt. Na meg az eső.
1: Ez a kemény keverék, amiben beugrasztották most Leclerc, erre szerintem fölöslegesen reagált a Ferrari. Kemény volt ez a csata, Leclerc nagyon későt próbált fékezni, de nem lehet ezekon a keményekkel megállni, és Verstappen is persze nagyon mélyet jön, egyikük sem fékezi el, és megcsúszik, látszik, hogy nincs tapadása Leclercnek. Ezek szigyés. A gumik nem működnek.
2: Red Bull nagyon nagyot húzott, és Max Verstappen oda tette a tempót, amikor kellett mindig.
1: Megforog Verstappen, hát ez hogy jött össze, és ott jön már Russell. Ott van Perez, megforogott Max Verstappen, pont amikor még a Ferrari boxot ismételték, Leclerc úrja vezet. Akkor lehet előről kezdeni az egészet. Mi történt Verstappennel? Hogy jött össze ez a hiba? És nagyon lassú Verstappen, az látszik, hogy az autó nem akarna menni, nem gyorsít ki szinte a kanyarból. Most jött a motorhiba, vagy ő hibázott. Russell már próbálkozik, Verstappen foggal körömmel próbálja tartani, de az is lehet, hogy egyre több esőcsepp van, és emiatt már ennek az ismétlését nagyon megnézném. Most már egyre több az esőcsepp a különböző kameraképeken, hogy jött össze ez a hiba, és akkor Leclerc ismét vezet. Milyen futam lesz ez így? 42. kör a 70-ből.
0: Az utolsó 10 körre fordulva Verstappen vezetett, őt Russell követte, a harmadik Sainz volt, a negyedik pedig Hamilton.
2: És újabb esőcseppek a kamerán.
1: Ugyanazt látjuk egyébként innen, mint eddig, nem változott semmi. Ez a bármelyik perc, mert leszakadt az az égtípusú felhőzett körbe, de semmi nincs most már órák óta. Néhány cseppen kívül.
0: Az utolsó körben megérkezett a várva várt eső is, de ahhoz már túl későn, hogy változtasson a sorrenden.
1: Most jön meg az eső a verseny végére. Mindenhol egyre több a kameraképeken is az esőcsepp. Ez bizony naponta pontot teheti fel az íre, hogy itt megszórja még ezt a majdnem teljesen száraz pályát, ez a nedvesség. Verstappennek már fél köre van csak hátra. 8 másodperce vezet Hamilton előtt, itt nem is kell már erőltetnie, itt szépen végigúríthatja a kockáztatás nélkül. Leclerc még megpróbálja Perezt elcsípni, az még egy komoly csata lesz, nem látják, de teljesen rajta van Perezen, Leclerc, miközben Verstappen befutójára készülünk, aki már az utolsó előtti kanyarban van. Most fordul a célegyenesre Max Verstappen, és teljesen hihetetlen módon a 10. helyről rajtolva megnyeri a 37. magyar nagydíjat. Pályafutása 28. futamgyőzelme, de talán az egyik legvalószínűtlenebb. Hamilton jön be a 2. helyre, aztán a háttérben Russell, majd a 3. lesz.
0: 2022-ben tehát nem csak a Formula 1-es magyar nagydíjat nyerte meg Max Verstappen, hanem az egész világbajnokságot is. A konstruktőri bajnok pedig a Red Bull lett.
3: Az előző rész végén Lewis Hamilton nevét kellett óriási tisztelettel kiejtenem. A 20-as évek történéseit szóba hozva ugyanígy kell tennem Max Verstappen esetében is. A visszajátszás utolsó negyedében azonban nem csak róla lesz szó, amikor felelevenítjük a 2023-as, a 2024-es és a 2025-ös magyar nagydíjat.
4: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
6: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
4: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 2023-ban a szezonban a 22 nagydíjból 19-et megnyerő Max Verstappen második rajtkockából indult a 38. magyar nagydíjon Mogyoródon a Red Bull-al, de már az első kanyar után látszott, hogy megállíthatatlan lesz. Majd 2024-ben szintén második pozícióból rajtoló versenyző nyert, de már sokkal izgalmasabb futam után. A közelmúlt történései következnek Formula 1-es időutazásunk végéhez közelítve.
0: 2023-ban július 23-án rendezték meg a 38. Formula 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen, a pole pozícióból pedig Lewis Hamilton indulhatott.

0: Jöjjön a rajt a kommentátor Weber Gábor és Kis Norbert.
1: Kezdődik a 38. Magyar Nagydíj.
0: Után szinte már egyből a 10. körben elkezdődtek a kerékcserék.
1: Közben Bottas is jön a boxba. Sőt, nem csak Bottas, hanem Stroll, Cunoda szintén ott vannak előtte. 10. körben ez a hármas. És a kemény keverékek kerülnek föl. Stroll és Cunodát értem. Ez a közepesekkel miért jött ki a 10. körben, az már nagyobb kérdés, lehet, hogy sérült az autója valahol, vagy a gumika volt valami gondja. Sergio Perez jól megy a keményeken, de nem annyira átütő azért.
0: Az első 25 kör egyik legizgalmasabb jelenete az volt, amikor Sergio Perez kiment a boxba.
1: És közben Perez a boxban. Közepeseket kap.
2: Ez is gyorsabb.
1: És lássuk, hova jön vissza, mert szoros lett ott a Mercedes-ekkel.
2: Pereznek még meg kell vívja.
1: Elmentek a Mercedes-ek.
2: Sőt, még elmegy
1: Sainz is.
2: Viszont Leclerc elé ki tudják hozni. Igen, Pereznek még azért itt merős lesz, hogy felérjen a dobóra. Pontosan ezért volt fontos Piastrinak. És ezért is beszélt fel Tom Stallard arról, hogy a legfontosabb most, hogy óvjuk a gumikat, és elmenjünk addig a körig, amit tervezzük.
0: A 27. körben a mexikói Perez Sainzot előzi a célegyenesben.
2: Ez a Perez Sainzot támadja, és előzi is már. Előzi? Előzi, Sainz azért nem akarja hagyni magát, kívülről ráfordul a mexikóira, de nem volt abban a pozícióban, hogy ezt megcsinálja. Hogy ő támadta volna, vagy támadta is Russellt. A tempó előnyben jött meg dupla szélárnyékban Perez, és végül ő jött ki jobban ebből az egészből, és viszonylag gyorsan meg fogja előzni. Ott most elkezdi mozgatni Perez picit az autót, hogy nincs még elég gumihőmérséklet, hanem valamit ki akart rázni az autóból.
0: Verstappen az 51. körben utcahosszal 35 másodperccel vezet a második Lando Norris előtt.
2: Itt jön Verstappen. 27 körös kemény keverékű gumikon, és akkor jön be cserélni. Győzelem 10 dobogó. Ez Verstappen sorozata, ráadásul a 8 győzelemből 6 a Ginorban, az elmúlt 6 futamot megnyerte, a 7. futam győzelme felé halad. Összességében pedig a 9. 2023-as sikere lehet.
0: Természetesen ezek után a kockás zászlót is Verstappen pillantotta meg először, hiszen több mint fél perces előnnyel nyerte meg az idei Magyar Nagydíjat a holland pilóta.
2: Ment ki a képből a McLaren, és akkor az utolsó körüket, a 70-et is megkezdik. Közben Verstappen már a sikáron is túl van, épp a 8-as, 9-es kanyar között. És és nagyon úgy néz ki, hogy Perez is megmenekült. Ebből a hátrányból Hamilton nem fog tudni támadni. Még kellett volna neki egy vagy két kör, de hát magyar nagy versenytárgya 70 kör, és ebből már csak két kanyarja van hátra Max Verstappennek. A 13-as, ez a valós. Egy rövid gázadás fölfelé az emelkedőn, és aztán egy jobb kormány mozdulattal egy 180 fokos visszafordító. Max Verstappen ebben a pillanatban eléri a célvonalat, és leinti a kockás zászló az idei 9. futamgyőzelme. Zsinórban a 7. pályafutása során pedig a 44. Forma 1-es Grand Prix győzelem. Nem lehet egyelőre megverni a hollandot, többi a magyar nagydíj koronája is.
3: Elképesztő különbséggel Lando Norris még csak itt érkezik az utolsó szektorban, az utolsó előtti kanyarban, 33 másodperc lemaradásban. Verstappenhez képest.
0: 2023-ban a Formula 1-es világbajnok Max Verstappen, a konstruktőri bajnok pedig a Red Bull lett. 2024-ben július 21-én rendezték a Formula 1-es magyar nagydíjat. Ez volt a 39. alkalom, amikor hazánkba látogatott a száguldó cirkusz.

0: Jöjjön a rajt, a kommentátor Weber Gábor és Újvári Máté.
1: Indulhat a rajt procedúra, jön a 39. Magyar Nagydíj.
2: Norris egyből elkezd befele húzni, mert hogy Piastri talán jobban kapta el, és szinte egymás mellett a két McLaren a szélárnyékot, pedig Verstappen próbálja kihasználni. Nézzük, ki fordul be elsőként. Verstappen kívülről rájuk, fordul három az egyes kanyarban. Piastri az élen, Verstappen kisorodik a bukott térben, Norrisnak kell védekezni. Piastri!
1: Közben jön Lewis Hamilton és a Ferrari is. Piastri áll az élre, Max Verstappen pedig bemegy Lewis Hamilton mellé, és visszajön a második helyre.
2: Igen, a Verstappen nagyon lecsúszik, ezért ott lehetőséget a Norrisnak a visszatámadása. Norris vissza is jön Hamilton elé. Hamilton ott szorult Verstappen mögé, aki majdnem lefutott a kettes kanyar kivezető részén a kanyarból.
1: Óriási rajt volt, és közben még Alonso nyert egy pozíciót, miközben Sainz visszaesett hármat a rajtot követően. Neki ez nagyon rosszul jött ki.
2: Hatalmas tolakodás, türekedés mindenhol a mezőn, ez szokatlanul ideges rajt, de egyelőre összeérések nélkül. Norris rádiózott, hogy Verstappennek vissza kell adni a pozíciót, ugye elhagyta, de hát az egyes kanyarban nem maradt számára helyes, ugye a bukott éren ment végig. Itt a kérdés az, hogy például mi volt a versenyző jelikizításon ezzel kapcsolatban, vagy állapodás.
1: Illetve hogy a rajt utáni kavarodásban mennyire lesznek majd szigorúak. Ugye itt van Mika Szálló, aki híresen, idézőjelesen Verstappennek az agresszív manővereit nem szokta díjazni, de hát meg kell majd nézni a lassítást is, hogy pontosan mi történt. Ami biztos, Piastri az élen, jelenleg Verstappen a második, aztán Norris Hamilton, Leclerc Alonso az első hat sorrendje.
0: Később hiába Leclerc vezette a futamot, mégis Hamilton futotta meg a leggyorsabb kört.
1: Hamilton újabb leggyorsabb kör, tovább javítja a saját idejét.
2: Nem érzi jónak az autót ezeken a gumikon, de mégis gyors.
1: Mégis megy, ezt még megszoktuk már tőle egy párszor, hogy valahogy úgy érzi, hogy az kommunikál rádió, vagy nem az igazi. Ehhez képest szállítja a jobb-nagyobb köridőket.
0: A futam feléhez érve Oscar Piastri vezette a versenyt.
1: A Piastri még 4,5-el vezet majdnem Norris előtt az élen.
2: Nagyon erős a McLaren tempó, és egyelőre Piastri tökéletesen osztja be a gumikat is. Nincs különbség, nem tud rá Norris közeledni.
0: A 35. körben Max Verstappen megtámadja Lewis Hamiltont.
2: Verstappen jönne támadni, és Hamilton készít egy kis elfékezésre, ez adhat neki esélyt, itt most nyitott hátsó szárnya. Jönnek a kettes kanyar irányába, lendület előnyben Verstappen, pozíció előnyben Hamilton, és kívülről Verstappen nagyon nagy tempót visz be, nem tudja bentartani a pályán az autót, Hamilton visszaveszi. Túlságosan nagy rössel érkezett meg Verstappen, és ott kívül nincs annyi tapadás, nem tudta ott tartani az autót, az ő gumiai sem olyan jók már, és most elkezdik egymást lassítani, ami Leclercnek adhat esélyt, aki most már csak 2,7 másodpercre van ettől a párostól.
0: Elsőre nem sikerült, majd három körrel később újra próbálkozik Hamiltonnál Verstappen.
2: Már újabb Verstappen kísérlet, de újra nagyon messze.
1: Igen, elnyúlik tőle Hamilton.
2: Csak közelít, nagyon megérkezik. Ezután nem fékezi el magát Hamilton, viszont nagyon közel itt Verstappenből megint jöhet egy támadás, nyitott hátsó szárny, be fogja kényszeríteni Hamilton belülre, megvan, így viszont nem fogja tudni megcsinálni az előző, és Hamilton megcsúszik jelen pillanatban egy picit, de megint még ő van jobb pozícióban, ez Verstappennek megint nem jön össze. Egy újabb kör kellhető cső Hamilton mögött valószínűleg. Kívülről, belülről próbálkozik.
1: Hát itt nincs esély, nyilván próbálja kicsit idegesíteni is Hamiltont, hát ha hibára tudja őt készíteni, vagy egy újabb elfékezésre. Leclerc pedig most már lassan másfél másodpercre tőlük.
2: Leclerc megjön.
1: Alonso meg kimegy.
2: Ezzel Perez előrébb lép, vagy Stroll is, meg mindenki más mögöttük. Alonso. Az összes gumikeveréket használta már így ezen a versenyen. Pirosakról indult, sárgákra váltott, most megkapta a fehér oldalfalut.
0: A box kiállások után Verstappen hátrébb szorult Lewis Hamiltonhoz képest, viszont az 57. körben a holland megelőzött

0: közepes keverék, gumik jön is. Nyitott hátsó szájn, de nem lehet. Kívülről rá lehet, megpróbál. Kívülről rá kanyarodik, összeérnek el. Hamilton megkínálja a saját menüjével Max Verstappent, és szélesebbre csúszik annál, mint ahogy azt egyébként meg lehetett volna csinálni egyedül.
1: És nagyjából ugyanazt látjuk, mint 25 körrel korábban, hogy Verstappen beragad Hamilton mögött.
0: Ez persze biztosan nem érzik Verstappennek, de az ember nem csak a vasárnap reggeli megbeszélésekre emlékszik egész pontosan a versenyzők karriere során, hanem minden egyes akcióra, amit megcsinált valaki olyan párban, itt mosolygok kis Norbira egymással.
2: A végére jött az izgalom, Max Verstappen megunta a sok sikertelen próbálkozást, és bevetődött Hamilton elé.
0: Jön Verstappen, bevetődik, elfékezi,
1: hogy összeérnek!
0: Összeütköznek! És van-e defekt Verstappennél, vagy nincs?
1: És közben Leclerc is megelőzi Verstappent. Nem, hogy harmadik nem lesz, hanem visszacsúszik az ötödik helyre a holland.
0: Keményen bevetődött, és aztán kicsit elfékezve még egyenesen ment, amikor Hamilton befordította az autóját, és eltalálta Verstappen bal hátsó kerekét.
2: A befutóra már nem maradt izgalom. Piastri lett a futam győztes.
0: Nézd ki, az utolsó körben vagyunk, a 39. magyar nagydíj. Oscar Piastri első futam győzelméhez körülbelül 3 kilométer van hátra.
1: És ugye úgy, hogy elmondták, hogy a rajtnál verseny van, három kör után pedig az a kedvezményezett, aki az élen áll, aki az élen halad. Ehhez képest hoztak egy döntést, és az egész kalamajka utána már gyakorlatilag egymás után következett.
0: Piastri utoljára jön át, itt a 8-as-9-es kombináció, Norris most ezt elengedte, már leszakad jobban. És az utolsó előtti szektor vége. A 11-es kanyar kijárat, innentől kezdve ma hátra egy jobbos, egy balos, és utána a jobbos a célegyenesre. Nézzük, Piastri picit még belenyal a sóderák szélébe, de ezt a győzelmet nem valószínűleg senki nem fogja elvenni tőle, csak itt meg nem állalatta a McLaren. Ezt az emelkedőt még utoljára meg kell csinálni, és utána fordulhat a célegyenesre. Oscar Piastri 23 évesen és 3 hónaposan élete első Form 1-es futam győzelmét szerzi a Hungaroringen. Az elsőzők táborába lép, megnyeri 39. magyar nagydíjat. Némi belső dráma, némi csapaton belüli feszültség után Norris a második, Lewis Hamilton pedig a 200. dobogóját ünnepelheti a Hungaroringen.
2: 2024-ben a Formula 1-es világbajnok Max Verstappen lett 437 ponttal, a konstruktőri világbajnok pedig a McLaren lett.
3: Gondolta valaki 1986-ban, amikor csodaként ért minket a hír, hogy Formula 1-es futam lesz Magyarországon, hogy a következő 40 évben mindig láthatnak a sportág szerelmesei szédítő száguldást hazánkban a sok-sok autócsodától? Pedig így lett. 2025. augusztus első hétvégén már a 40. magyar nagydíjat rendezték, az egyre szépülő, modernizáló, hívogató, gödöllői dombok által körülölelt pályán.
4: Leclerc a versenyen nem tudta tartani a lépést a McLarenekkel. Norris nyerte a 40. Formula 1-es magyar nagydíjat. Köszöntöm a hallgatókat a Hungaroringről. Éjszaka ugyan esett az eső, de a Formula 3-as és a Formula 2-es főverseny alatt felszáradt a pálya, így csak a megváltozott tapadási viszonyokhoz kellett hozzászokni a versenyzőknek. Az erre rajtoló Charles Leclerc megőrizte első helyét. Piastri maradt a második, az első kör nagy vesztese Lando Norris volt, aki visszaesett az ötödik pozícióba. A Ferrari monacói versenyzője a kiállások igaz élen haladt, ám miután kemény keverékekre váltott, egyre lassabb köridőket autózott. A pályán kevés nagy csata volt. Az egyik emlékezetes jelenet a Verstappen és Hamilton közötti harc volt. A holland leterelte a 4-es kanyarban a 7-szeres világbajnokot, ám apró szépségiba, hogy ez a küzdelem a 11. helyet volt. A McLaren két versenyzője különböző taktikát választott. Lando Norris egy kiállással oldotta meg a futamot, Piastri viszont kétszer cserélt kereket. A bajnokságot vezető ausztrál az utolsó körökben nagyon felzárkozott Norrisra, ám túl agresszívan próbálkozott az előzéssel, és szinte állóra kellett fékeznie, hogy elkerülje az ütközést. Piastri később ismét előzni próbált, ám valódi esélye már nem volt megszerezni az első helyet. A kockázászló Lando Norris szinte tele elsőként. A brit pilóta pályafutása 9. győzelmét szerezte, az elsőt, amelyet Magyarországon ért el. Piastri a második, míg George Russell lett a harmadik, jócskán, mintegy 20 másodperccel lemaradva a két McLarentől. Ami a bajnoki tabellát illeti, 14 forduló után Piastri előnye 9 pont Norris előtt. Nagy csatára készülhetünk tehát a hátralévő 10 verseny hétvégén a csapattársak között. Folytatása nyári szünet után 4 hét múlva Zandvoortból. A szó a stúdiói.
5: Krenz Bálintnak köszönjük szépen, és akkor halljuk a győztes Lando Norris gyors értékelését.
6: I'm dead.
7: Teljesen kipurcantam. Nagyon kemény volt. Nem terveztük az egy kiállást az elején, de ez volt az egyetlen lehetőség az első kör után, hogy valami esélyünk legyen.

0: Nagyon nehéz volt. Az utolsó etapa, hogy közeledett hozzám Oscar, padlógázzal mentem. Hangom is elment. Nagyon jó érzés ez is. Még édesebb ez a győzelem, ez a tökéletes eredmény. Nem gondoltam volna, hogy meg lehet a győzelem. Talán azt gondoltam, hogy a második hely meg lehet. De tudtam, hogy jó a tempó, még a George mögött is az első etapon jól tudtam menni. Nem tudtam megelőzni, de erős volt a tempó. És tudtam, hogyha tiszta levegőben tudok menni és nyomhatom, akkor esetleg működhet ez, és ez sikerült is. Kicsit szerencsejáték volt ez, kockáztatunk, de az is kellett, hogy ne hibázzak, jó köridőket kellett teljesítenem, jó stratégia kellett, és ez minden összeállt, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
1: 1986 nyarának elején a magyar labdarúgó válogatott a mai napig utoljára szerepelt világbajnokságon. 1986 nyarának végén megrendezték az első magyar nagydíjat a Formula 1-ben Magyaródon. Azóta egyetlen év sem telt el úgy, hogy ne feszültek volna egymást a világ leggyorsabb autócsodái hazánkban. 2025-ben erre már a 40. alkalommal került sor. A Bencsik Samu és Kékesi Bajnok zenéjére a később sikeres üzletemberré váló Várszegi Gábor által írt Forma 1 című dal szövegét a 70-es években még nem igazán értettük, de együtt énekeltük Viki Dágyulával. A 80-as években már kicsit kapizsgálva az értelmét Tunyogi Péterrel daloltunk, majd a 21. században már három generáció fújja együtt a P-Mobil jelenlegi énekesével, Baranyi Lászlóval, hogy kinn az útszélén bámuló emberek, sok-sok autócsoda verseire kell. Furcsa, rossz érzés markolja szívedet, talán egy óra múlva lesz, ki nem él. Sok száz mérföld küzdelem, minden álmod négy kerék. Mondd meg, hol jön majd a cél? Lesz-e győzelem? Babér? Bőg a motor és izzik a négy kerék. Álmok futóként küzd ember és a gép. Füst száll az ég felé, lassabban intenek. Lángol az arcod és bámul a nép. Sok száz mérföld küzdelem, minden álmod négy kerék. Mondd meg, hol jön majd a cél? Lesz egy győzelem, Babér. És reméljük, még sokáig ünnepelnek győztest a Formula 1 aktuálisan legjobbjai a gödöllői dombok között. És ennek a csodás dalnak a prózai prezentálásával köszöni meg a figyelmet. A visszajátszás végén a két társszerkesztő, Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, az archív anyagokat rendelkezésünkre bocsátó Simon László, továbbá Szalai Kristóf, Németh Kornél, a korábbi közvetítések riporterei, műsorvezetői, szerkesztői és technikai munkatársai nevében is a visszajátszás szerkesztői műsorvezetője Edvi László.
2: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérjék hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Bajnokok rovatának mai vendége Bakos Károly súlyemelő, aki 1968-ban Mexikóban bronzérmet szerzett. Bakos Károly átlagos magasságú, arányos testi felépítésű, erős izomzata biztosította, hogy eredményes súlyemelő lehessen, bár nem akart az lenni, inkább az atlétika vonzotta. Súlyemelő edző édesapja el is tiltotta a sportáktól, amelynek egyenes következményeként kiváló versenyző lett belőle. 1968-ban a mexikói olimpián összetettben bronzérmet szerzett, ám előtte 4 évvel Tókióban azért nem indulhatott, mert nem tartották eléggé tehetségesnek. Az 1972-es müncheni olimpiára világranglista 2. helyezettként mehetett volna, ám egy csúnya bokasérülés lehetetlenné tette a versenyzését. Legnagyobb sikerének az 1969-es varsói eredményét tartja, félnehéz súlyban lökésben aranyérmet, összetettben ezüstérmet nyert. Legyőzte többek között az orosz olimpiai bajnokot, valamint a másik orosz világcsúcstartót. Talán éppen ezért egy-egy barackot nyomott a versenyzők fejére, amiért fegyelmit kezdeményeztek ellene. Versenyzői pályafutását befejezve 1976-tól a székesfehérvári Alborégia építők SC vezetőedzője lett. Ezt követően a Fejér megyei súlyemelő szövetség főtitkára, majd elnöke volt.
5: 14 éves koromtól kezdtem, szülői hagyomány. Édesapám 10-szeres súlyemelő magyar bajnok volt, örökös magyar bajnok, és már nálunk a családban a súlyemelés az hagyomány volt. Tehát ő ösztökélt arra, én próbáltam egy kicsit más irányba menni, de...
4: Milyen irányba?
5: Hát elsősorban atlétizáltam, vívtam, boxoltam, és aztán lettem súlyemelő a végén. Azt ott megragadtam. 14 éves koromban kezdtem el súlyt emelni. 26 évesen lettem olimpiai bronzérmes Mexikóban, és 69-ben lettem világbajnok Varsóban. 72-es olimpiára Münchenbe esélyes voltam, tehát 2. helyezett voltam a világranglistán, és egy nagyon csúnya bokasérülés sem keletkezett a felkészülés alapozás során, úgyhogy egyszerűen nem tudták időbe meggyógyítani, ezért nem tudtam részt venni a müncheni olimpián.
4: Mi kell ahhoz, hogy valaki jó súlyemelő legyen? Feltétlenül fizikai adottság, vagy valami más?
5: Fizikai adottságra mindig, mindenhol szükség van, de a súlyemelők egy nagyon speciális sportágat képviselnek. Elsősorban antropológiailag kell megfelelni, és idegrendszerileg, meg hát nem akarok belemenni, de biológiailag az izomzatuk, azt tudjuk, hogy fehér és vörös sejtekből állnak össze, és súlyemelésre az a jó, amelyikből több a piros izomzatunk. Ugyanis az a gyorsaság és az erőnek a képviselője, még a fehér izomzat az az állóképességnek a mutatója. Ezt meg is szoktuk nézni, már ha olyan stádiumba kerül egy versenyző, és az eldönti például, hogy kiből lesz hosszú távfutó, kerékpáros, vagy illetve állóképes és kis sportág, és kiből kell, hogy ilyen robbanékony, gyors, erős ember legyen. És az ízületek természetesen. Tehát a csontok aránya, az ízületek, az izomzat alkalmas legyen, és főleg idegrendszerileg legyen nagyon ottan. De mondanák egy példát, szélsőséges. Például mondjuk egy futballmeccs 90 percig tart egy szünettel. A súlyemelő az egyéni sportág, nem csapatsportág, és az a lényege, hogy 10 évi munkát körülbelül egy versenyen maximum 5 perc alatt tudja bemutatni. És csak önmagáért felel. 10 éves munkát azt neki például most ugye régen 3 fogásból állt a súlyemelés, most 2 fogás nemből áll. Szakításból 3 lehetősége van, és lökésben is 3 lehetősége van, és egy gyakorlatról lehet számítani 5-10 másodpercet körülbelül. Tehát ha azt mondom, hogy januárban fölemel 30 kilót, nyáron felemel 40 kilót, és télen meg 50 kilót. Tehát ez látható a fejlődés.
4: Amikor ön elkezdte, akkor rögtön kijött önből a tehetség?
5: Nem, nagyon ravasz volt az édesapám, ő úgy oldotta meg, nem akartam súlyt emelni, nem szerettem súlyt emelni, inkább atlétizálni szerettem volna, mert én abban mindig győztes voltam, tehát én tudtam legjobban futni, meg ugrani. Nagyon jó edző volt, sikeres volt, hosszú életű, és nagyon sok híres versenyzőt nevelt is, többek között engem is. Erről van egy ilyen vicces dolog, szokták húzni vele versenyen, hogy mondta Karcsi, ott van a apukád. Azt, amikor eltett 10 év, akkor azt mondták, hogy na János bácsi, ott a fia. Tehát akkor megfordult, hogy ott megy a fia. Ez lett belőle, többet is emeltem, mint ő, sikeresebb is lettem tőle, de ez természetes, hogy általában az ember a szüleit ugyebár túl teljesíti. A világ bármely területén lehet ez. Sport, bármi.
4: Mikor jöttek az első sikerek?
5: Az első sikerek elég soká. Ja, még azt nem fejeztem be, hogy az volt a trükkje az édesapámnak, hogy nem engedett súlyt emelni. Mint magának is sok gyermeke van. Általában, amit megtilt, az biztos, hogy megcsinálják. Ő ezt használta ki. Tehát amikor félre nézett, akkor én rögtön súlyt emeltem. És ugye sokan voltunk, akkor még sokan jártak sportolni, ugye tudjuk, hogy ugye az 60-as, 70-es években más nem nagyon volt lehetőség utazásra, kiugraló teljesítményeket elérni, sikeresnek lenni, és hát akkor ez nagy vonzerő volt, és hát ugye az ember próbálkozott, hogy legyen a legjobb. Szintén ez egy adottság. Nem lehet erőltetni azt, hogy valakiből a legjobb legyen. Nincs az az edző. Tehát az edző-versenyző munkáját én úgy fogom fel, meg úgy is látom, meg úgy is gyakorlom, hogy számít az, hogy kezdő, haladó, sikeres. Ezeket az időpontokat ezt külön-külön más elmélettel közelítjük meg más magatartással. Kezdetben egy kicsikét szigorúbb az ember, aztán átalakul egy közös munkává, és a végén meg abszolút közös munkává alakul át a dolog. Az edzőnek segíteni kell a versenyzőt, nem pedig erőszakkal és direkt módon kényszeríteni bármire is, amit a versenyzőnek vagy nem sikeres, vagy nem is akarja csinálni.
4: Tartottunk, hogy mikor jöttek az első sikerek, és mondta, hogy elég későn.
5: Számomra. Tehát 14 évesen kezdtem, relatívak ezek a sikerek, mert a korosztályomban rögtön a legjobbak között találtam magam. 19 éves koromban az még ifjúsági korhatárnak számított. Én Magyarország felnőtt versenyzőit megvertem az én súlycsoportomba. Könnyű súlyban indultam, az 67,5 kilót test súlyt jelentett, és felnőtt magyar bajnokságot nyertem. Az úgynevezett ifjúságiak közül pedig többet emeltem, mint a nehéz súlyú súlyemelő. Tehát ilyen értelemben azt mondom, hogy 20 évesen én már kitűntem. Ami a világot jelentő deszkákat jelenti, az inkább 26 éves koromban következett be. Hát ebből következik, hogy ezt 12 év után lettem olimpiai harmadik helyedet.
4: Azért az elég hosszú ide.
5: Az nagyon hosszú ide, 12 év, és hát azt ki kell tartani. Most mindegy, hogy közben magyar bajnokságokat nyer az ember, ezt nem lebecsülve, tehát azért magyar bajnoknak se könnyű lenni, hogy úgy mondjam, pláne egy sikersportágban. Mert ha összehasonlítjuk például a kajakkenut jelenleg, vagy az úszást, ha most valaki úszásban magyar bajnokságot nyer, az majdnem olyan, mint a világbajnokságot nyerne. Ugyanez vonatkozik a kenura, a kajakra, meg a súlyemelésben is így volt, hogy aki súlyemelésben magyar bajnok volt, az nyugodtan indulhatott Európa világbajnokságon, helyezése volt. Tehát volt remény arra, hogy a legjobbak között végezzem.
4: Ugye 1968 Mexikó, sokan azt mondják, hogy ott mások voltak a körülmények, akkor ezek szerint ön ezt nem zavarta?
5: Minket nem zavart érdekes módon. Ennek egyszerű magyarázata van, tehát azt tudjuk, hogy ez egy magaslati dologról beszélünk, 2280 méter magasan fekszik Mexikó. Ritka volt a levegő, kevés az oxigén. Ahány sportág annyi féle, melyik igényel több oxigént, ez a múlott. Súlyemeléshez nem kell oxigén. de nem úgy, mint egy 5000-es futónak, vagy egy 3000-es futónak. Úgyhogy a súlyemelők jó szerepeltek, ott ugrották azt a távolugró világcsúcsot is, ami 8 méter,
6: 92,
5: valami ilyesmit ugrottak, tehát majdnem egy méterre megjavította. Hát ott meg ráfogták arra, hogy olyan ritka levegő, hogy azért ugrott akkorá, de hát azóta se tudták megdönteni ezt a világrekordot.
4: Az akkori eredménye, az a világ szintjén milyennek számított?
5: Hát a legjobbaknak számított, én a verseny előtt a világranglistán 8. voltam, és úgy lettem az olimpián 3., hogy mindenkit meg kellett vernem, hogy a 3. legyek.
4: Ugye nyomásban 137,5 kiló, szakításban 132,5, és lökésben 170 kg. Azt hiszem, hogy ezt a nyomást, ezt már a maiak közül kevesen ismerik.
5: Kevesen ismerik, most is kérdezik, hogy ugyan Karcsi bácsi, ez mi is az a nyomás, meg hogy volt a nyomás, meg ilyenek. Hát a nyomás egy speciális gyakorlat volt, az együtt járt a súlyemelés fejlődésével. Hát azt mondanom se kell, hogy a súlyemelésnek is története van. Egy szerb nevezetű Momcsilló volt Európában az első súlyemelő, és a háború után, második világháború után volt egy Ambrózi Jenő nevezetű könnyűsúlyú versenyző, aki 109 kilóval világcsúcsot emelt már ugye 1949-ben. És attól kezdve a súlyemelés az mindig is előtte is népszerű volt. Annak idején az osztrákok jobbak voltak, mint a magyarok, a többiek még nem nagyon foglalkoztak vele. Úgyhogy a magyar súlyemelés akkor is jó, nagyon jó helyeken szerepelt, és akkor ez folyamatosan fejlődött, és 1972-ben szüntették be a nyomást. Annak egy oka volt, hogy a bírók nem tudták eldönteni, hogy melyik szabályos, melyik nem szabályos. Ugyanis vannak olyan szabályok, amiket megpróbáltak a versenyzők az eredményesség érdekében kijátszani, és hát mint tudjuk, a pontozásos sportágakkal mindig is baj volt, meg baj van, mert ugye bár ott lehet bohóckodni, ugye, hogy a saját nemzete meg az egyebekkel, most ebben nem akarok belemenni. És akkor egyszerűen eltörölték, hogy ne legyen ilyen probléma. A szakításnak meg a lökés az ugye kétféle olyan gyakorlat, ott általában az győz, aki a legtöbbet emeli, aztán kész. Nincs vele probléma, vannak szabályok ott is. Egyszerű, világosak, el lehet dönteni, hogy a gyakorlat jó vagy nem. 2-3 hiba lehetőség van egy-egy gyakorlatban, hogy például a könyöke nem érhet a térdéhez, ha a feje fölé emeli, akkor nem szabad a könyök, tehát belenyomni karral, és nem szabad ledobni a súlyzót, és hátul nem szabad elejteni, ennyi az egész. Tehát ezeket elég könnyű eldönteni. Még annyit hozzátennék, hogy egy személyes probléma miatt nem indulhattam el 64-be Tokióba az olimpián. Nem találtak elég tehetségesnek hozzá, hogy kivigyenek, hanem, hogy mondják ezt, szubjektív dolgok miatt maradtam itthon. Az eredményeim alapján az első 6-ba befértem volna már Tokióba, és akkor nyilván még akkor 21 éves lettem volna.
4: Mik voltak ezek a szubjektív okok? Édesapja miatt, vagy nem, ön miatt nem mehetett?
5: Nem, hát aki akkor vezető, meghatározó egyénisége volt a veres győző ennek a csapatnak, és úgy gondolta, hogy egy nehéz súlyút úgy találta, hogy abból majd nagyobb súlyemelő lesz. Ja, engem mindig tehetségtelennek tartottak a súlyemelésre, mert egy vékony gyerek voltam, és azt gondolták, hogy belőlem soha nem lesz súlyemelő. Lehet, hogy pont azért lettem a legjobbak egyike.
4: De sokan akkor feladják, és azt mondják, hogy nincs értelme folytatni.
5: Nem, hát a sportra nem ez a jellemző. Általában, ha valaki elkezd sportolni, és ilyesmi éri, hogy lebecsülik, nem becsülik a teljesítményt, nem ismerik el, az csak azért is a legjobbak között fog kikötni előbb vagy utóbb. Két dolgot tehet, vagy megsértődik, vagy nem bírja elviselni az örökös heccelést, és akkor ott hagyja, vagy csak azért is megmutatja, és általában ezek a legjobbak minden sportágban.
4: Hogy emlékszik egyébként vissza erre a 68-as versenyre, Mexikóra?
5: Nekem gyönyörű emlékeim fűződnek nem csak az eredmény miatt, Mexikó magába véve nagyon szép, kétszer is voltam ott, 1967-ben próbaolimpián indultam, ráadásul még meg is nyertem, első lettem. Aztán hát 68-ban megint kint voltam, úgyhogy én töltöttem 3 hónapot Mexikóban. Már végén úgy ismertem már lassan, mint a tenyeremet.
4: Kik szép tudták megelőzni?
5: Egy orosz, meg egy japán. Általában az oroszokkal voltunk mindig bajba. Hát pont az orr, amit az elején elmondtam, hogy nagyon sokból lehetett választani. Uchi nevezető versenyző, ez egy japán rendőr volt, ráadásul olyan motoros rendőr. Vele mindig harcoltam 66-tól egészen 72-71-ig.
4: Aztán mégis sikerült előrelépni, mert a világbajnokságot következő évben már meg tudta nyerni.
5: Igen, hát végül is meg is nyertem, tehát ezzel nincs gond.
4: Ugyanazok voltak akkor is a vetélytársak?
5: Nem, hát akkor az oroszoknál sűrűn cserélték őket. Arra vagyok büszke, például 5 világbajnok indult Varsóban. Volt köszöttük lengyel is, és úgy lettem első, hogy megvertem az orosz olimpiai bajnokot, és az orosz világcsúcstartót. Ennél magyar súlyemelő nagyobb dicsőséget nem érhetett. Az oroszokat nem tudtuk megverni soha. Egyedül én voltam ez. Kaptam egy fegyelmit is, mert mind a kettőnek adtam egy barackot a fejére.
4: Kitől kapta a fegyelmit?
5: A Magyar Súlyemelő Szövetségtől.
4: És ez ilyen kedveskedő volt, vagy azért volt benne egy kis él is?
5: Ebbe egy kis él volt benne. Én visznek szántam, azért nem vettem olyan komolyan, csak untam már, hogy két nézet uralkodott ugye a szurkolók között. Az egyik, hogy nekünk megvan tiltva, hogy az oroszokat nem szabad megverni, ez hülyeség volt, és a másik az pedig, hogy nem lehet őket megverni. Hát én bebizonyítottam, hogy az oroszokat is meg lehet verni, mindegy, hogy akár mik vannak, meg hogy vannak. Büszkébb vagyok rá, mint az olimpiai harmadik helyemre, holott mindenki tudja, hogy az olimpia most is ugye kiderült, hogy mindenhol az egész világon többre értékelik, aminek egyszerű magyarázata van, hogy olimpia 4 évente van, világbajnokság meg minden évben van.
4: Sokan azt mondják, talán azért nem olyan népszerű és eredményes Magyarországon a súlyemelés, mert voltak nem csak Magyarországon, a világon is olyan időszakok, amikor a dopping uralta ezt a sportágat. Változott a helyzet ezzel kapcsolatban?
5: Erre nagyon nehéz válaszolni, azon kívül, hogy kiestem belőle mondjuk majdnem 40 évet. Amikor én abba hagytam 1973-ban, a súlyemelésről annyit kell tudni, hogy 1972-ig nem volt doppinglista. Tehát addig nem számított doppingnak, és ezt úgy hívták, hogy orvosi segítség. Tehát, hogy a tudomány beszállt a teljesítmények növelése érdekébe, és hát orvosok készítették részben, vegyileg a versenyzőket, mondjuk így. Ez nem elsősorban a anabolikus szteroidot, vagy káros dolgokat érinti, hanem például proteinokat, vitaminokat, magaslati edzőtáborokat, tehát ilyen próbálták a normális körülmények között ezt javítani a teljesítményeket, hanem akkor kezdődött a baj, amikor betiltották 1972-ben, akkor az történt, hogy a versenyzők többet igényelték az orvosi támogatást. Az orvosi támogatás az hát ilyen is alapon ment. Volt olyan orvos, aki úgy gondolta, hogy nem káros a szervezetre orvosilag ellenőrzött körülmények között, de a versenyzők tojtak erre, hogy ha az orvos azt mondta, hogy ebből ennyit, abból annyit, nem tartották be ezeket a szabályokat, és saját szakállukra sokkal többet vettek be. És akkor lettek el kezdődtek a bajok. És akkor az ugye eltartott sok évig, mindenféle kunsztokat, csalásokat kitaláltak, megtalálták mint mindennek az ellenszerét. De úgy értem az ellenszerét már, hogy hát ha valaki bármit beszedett, ki tudták mutatni. De mint a háborúkban, most is ugye bár mindig kitalálnak egy olyan fegyvert, aminek mindig kitalálják az ellenszerét, hát a gyógyszerezésben is ugyanígy van.
4: Hát pedig azért elég sokan bele is haltak ebbe, tehát azért erről is lehetett hallani.
5: Én súlyemelésben nem hallottam, hogy valaki meghalt volna ez miatt, mert ez nem bizonyított. Halt meg súlyemelő, ami érdekes számomra is, mind ismerősöm volt. De ezt úgy tudnám nagyon leegyszerűsíteni, hogyha valaki egyszer a világ tetején van, ez megesik színészekkel, sztárokkal, híres emberekkel, hogy a csúcson vannak, nem tudják abba hagyni, és úgy tudják csúcson tartani magukat, hogy mindent elkövetnek, hogy ott maradhassanak. Túl terhelik magukat, túl sokat dolgoznak, születetszerű betegségekkel rendelkeznek. Hát legjobb tudomásom szerint, akikről én hallottam, durva dolog, de például amikor híres ember lett belőle, nem tudott a mindennapi életbe beilleszkedni, nem gondoskodott arról, hogy kellő időben kiszálljon ebből, csak a sporthoz értett. Általában, ha valaki a csúcson van, és ezt abba hagyja, és onnan eltűnik, akkor meg se ismerik, tehát akkor elfelejtik ez is egy élethez hozzátartozó valami, hogy meghalt a király, éljen az új király, tehát ez így működik. Magára hagyják, és különböző káros szenvedélyeknek hódolnak, és inkább azokba halnak bele, nem a sport által kapott orvosi támogatások által. Tehát ez egy, inkább így néz ki, én így látom.
6: És sajnos még sokan összekeverik a dopingokat azzal is, hogy négyféle dopingot ismerünk, ami az erőfejlesztést illeti, az csak egyetlen egy hormon, az úgynevezett anabolikus szteroidok, de ezen kívül nagyon jól tudjuk, hogy a kerékpárosoknak a Tour de France-ot is azért akarták beszüntetni, mert minden versenyen meghalt a 2-3-an. Az fájdalomcsillapító az egyik, a másik nyugtató, a harmadik, nem tudom mi pontosan mi a neve, a negyedik meg ez az anabolikus szteroid, aminek az a hatása, hogy nyilvánvaló ezt is orvosok fedezték föl gyógyászati célokból. Annak egyszerűen az volt a magyarázata, hogy beteg leépült szervezeteket ilyen gyógyszeresen, tehát például egy súlyos műtét után akkor a beteg ilyet kapott, hogy hamarabb felépüljön. Hát nyilvánvaló, hogy egy szemfüles sportoló fülébe hallik, vagy egy olyan sportorvosébe, hogy hát, hogy a beteg embert hamarabb meggyógyítja, hát akkor egy egészségesebbet gyorsabban tudja fejleszteni, meg ilyenek. Emberi dolgok voltak, ezek nem külön erre találtak ki, hogy a másik jobb legyen. Hogy ma mi van, én azt csináltam volna, hogy 1972-ben egyszerűen befagyasztottam volna mindenféle csúcsot. Akkor elejét lehetett volna venni ennek az egész gyógyszeres felkészítésnek, orvosi megsegítésnek, meg mindenféle szép ilyen virágnyelven mondták, hogy mi ez a dopping. Be kellett volna fagyasztani az eredményeket, és akkor újra kezdeni az egészet előről, és akkor talán nem kellett volna ezt a 10-20 évet megvárni, hogy most már vegyék komolyan, és akkor nem szedik. Mikor az aktív sportolást abba hagytam, akkor 1976-ban kaptam egy felkérés Székesfehérvár megyei sporthivatalától, hogy nem lenne kedvem meghonosítani ezt a sportágot Fehér megyébe, azon belül Székesfehérváron. Így kerültem Székesfehérvárra, tehát 1976-ban. 16 évig működött ez a súlyemelő szakosztály, és a rendszerváltáskor, mint annyi sportág bajba került, és hát elsősorban a profiljukat megtartották, és a egyéb sportokat leépítették, hogy finoman fogalmazzak, és akkor megszüntették a súlyemelő szakosztályt 1992-ben. Nem nagyon törődtem bele, akkor divat volt a testépítés, és kaptam lehetőséget arra, hogy 3 testépítő termet működtessek, egyet Székesfehérváron, egyet Zámolyon és egyet Csákváron. A testépítés pedig akkor még a megtűrt kategóriába tartozott, mert nyugati volt, és nem szerették még akkor itthon az ilyesmit. Azonban ez se járt a nagy sikerrel, mert vidéken egy kicsit másképp mennek a dolgok. Olyan értelemben, hogy a fiatalok városokba tanulnak, a bejárósak, és mire este hazaértek, mindig gond volt azzal, hogy fáradtak. Hát a délután 6-tól este 8-ig tartottak az edzések, tanulni is kellett volna, nem beszélve aztán tavasztól őszig, akkor ott volt nekik a szülőknek kellett segíteni a kertbe, itt ott amott, tehát egy 2-3 év alatt azok is szépen leépültek és megszűntek. Függetlenül attól, hogy mindenhol az akkori aktuális vezetők támogatták ezt az egész dolgot, mégis ráfizetéses volt, mert tehát nem vállalkozásba csináltam, hanem béreltem a termeket is, meg a felszerelést is, és nem tudta kitermelni önmagát, úgyhogy aztán így szépen megszűnt, mint a 3 testépítés.
7: Ez hány év alatt szűnt meg?
5: Hát olyan 2-3 év alatt az is megszűnt, tehát olyan 95 környékére tehető, hogy akkor megszűnt, de ez ugye az egész megyére jellemző volt, de az országra is jellemző volt, tehát sok súlyemelő szakosztály megszűnt. Tudva leve, hogy a súlyemelés Magyarország egyik legsikerebb sportága volt. Az első 3-ban volt a magyar súlyemelés, egészen 1980-85-ig. Aztán, miután elhalt az anyagi támogatás, a létszám lecsökkent, kicsi volt a választási lehetőség. Mondok egy példát. Még akkor létezett Szovjetunió, ott 1 millió sportolóból választottak ki 10-et, amíg Magyarországon
6: 20-30 emberből választottak ki 10-et, és nyilvánvaló, hogy ez meghatározta az eredményességet is, és új felnövekvő nemzedékek is egyre többet és jobban, jobb körülmények között, és ugye a magyarok szép lassan leépültek, kiszorultak a súlyemelés élvonalából. Hát ilyen még nem volt, mi súlyemelésben el voltunk kényeztetve. Úgy értem, hogy az eredményekkel, meg az egész országban is, ugye a súlyemelők azok mindig úgy hívták őket, hogy nem népszerűek, hanem eredményes sportágak voltak. Tehát sok volt a győztes, sok világbajnok volt, világcsúcstartó. Ők is elfogytak, kiöregedtek belőle, a fiatalok pedig nem tudták követni azt a megváltozott körülmények között. Ugye a rendszerváltásra nem csak ez jellemezte elsősorban, hogy leépültek, meg nem központi támogatással készültek, hanem az volt a lényeg, hogy ugye szponzorokat kellett keresni, vállalkozók támogatták, és hát kicsikét átbillent a pénz dolgára, hogy megszűnt az állami támogatás.
7: Térjünk még vissza egy picit oda az erőemeléshez, amikor az is megszűnt, akkor utána az eltelt időszakban mit csinált?
6: Hát kénytelen voltam élni, mert ahogy most mondom, akkor először, hogy ott gyermek boldog apja vagyok, ők a fiúkat, a lányokat el kellett tartani. Hát sajnos fiatalon ők is jól sportoltak, de nem olyan szinten, hogy komolyabb eredményeket értek volna el. Hát elvégezték a különböző iskolákat, ami érdekelte őket, és mind elment dolgozni, vállalkozó lett aztán, hát ugye az a része így oldódott meg. Én magam is próbálkoztam, az alapszakmám az kárpitos volt, és ezt követően én már, amikor válogatott voltam 16 évig, többen úgy gondolkodtunk, hogy a sport nem tart örökké, egyszer véget ér, vagy egy sérülés miatt, vagy egyszerűen leketyeg a biológiai óránk, és akkor meg kell élni akkor is. Hát különböző iskolákat végeztem el. Elvégeztem a testnevelési egyetemet, meg elvégeztem egy pedagógiai főiskolát itt Dunaújvárosban. Úgynevezett szakedző vagyok, ez egy 4 éves főiskola, pedagógiai, meg 2 éves volt. Közben vállalkozásokkal is próbálkoztam, amik nem sikerültek. Tanári végzettségemet akkor szereztem meg, és itt Székesfehérváron az Árpád szakmunkás képzőbe tanítottam 14 évig, mint műszaki tanár.
7: A sportvezetői szakasz az akkor egy jó időre szünetelt?
6: Hát ez párhuzamosan futott. Ugye, ahogy említettem, Fejér megyében nem volt súlyemelés, és miután ugye segédedző, edző, szakedző végzettségem és a címei mellett, tehát elismert szaktekintély lett belőlem, és már akkor is törekedtem arra, hisz Dunaújvárosba is alakítottam egy súlyemelő szakosztályt, a testépítő szakosztályt is sikerült végül is aztán megalakítanom, és természetesen iskolai végzettségemnél fogva elkezdtem az edzőképzést, a bíróképzést, és mint nehéz atléta, miután Székesfehérváron volt ragyogó a Tombor, Pista bácsi által irányított, biztos a Rácz Lajos és a többiek ismerősek, tehát olimpiai világbajnok birkózók voltak, ökölvívók is, meg a súlyemelők is, kezdetben egy úgynevezett nehéz atlétikai szövetséget hoztunk létre. Mind a 3 sportágat felölelte, aztán külön mentünk, mindenkinek saját szövetsége lett. Hát kezdetben főtitkár voltam, és annak elnöke, majd ugyanakkor tehát az elméleti részét is vittem, tehát segédedzőket, edzőket képeztem, gondolván arra, hogy ha majd én abba hagyom, akkor legyen utánpótlás, illetve ha másnak is kedve van hozzá, akkor legyen meg a végzettsége ahhoz, hogy a sportágat terjesszem megyébe meg a városba.
4: Kedves hallgatóink, a bajnokok rovatának mai vendége az 1968-as mexikói olimpián bronzérmes Bakos Károly súlyemelő volt. Köszöni a figyelmüket, Balogh Balázs!
0: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgatunk.
3: meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Női kartban és férfi párbajtőrben is főtáblások versenyzőink a világbajnokságon. Szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, változékony idő lesz holnap. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
3: Sporthírek.
8: Ma három csapatunk is pályára lép a nemzetközi labdarúgó kupákban. Az Európa Liga selejtezőjének második fordulójában az első mérkőzésen a Ferencváros 20 órától a holland Twente otthonában játszik. A Konferencia Liga selejtezőjében szintén a második körös első összecsapásán a Debrecen 18 órától az örmény Pjunik Jerevánt, a Paks 20 órától a görög Panathinaikost fogadja. Utóbbi két meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Mind a négy női kardozónk főtáblára jutott a hongkongi vívó világbajnokságon. Battai Sugár Katinka kiemeltként egyből a 64-es mezőny tagja lett, míg Szűcs Luca, valamint a 6 hónapok kihagyás után visszatérő Katona Renáta és a VB újonc Spíz Anna a selejtezőből biztosította helyét a főtáblán. Mivel férfi párbajtőrben Siklósi Gergely, Nagy Dávid, Koch Máté, illetve András Fitibor is a világranglista első 16 helyezettje között van, így kiemeltként nekik nem kellett pástra lépni a selejtezőben, egyből a főtábla résztvevői lettek. Juhász Dorkával a soraiban ismét győzött a Liga első Minnesota Lynx az észak-amerikai női kosárlabda ligában. A csapat, ahogy két nappal ezelőtt szintén a sereghajtó Seattle Stormbow otthonával lépett pályára, és 86-76-ra nyert, ezzel továbbra is vezeti a mezőnyt. A magyar válogatott játékos 16 percet töltött a pályán, 3 pontot és 2 lepattanót szerzett.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy ez volt a Tisza egyik vállalása a kampányban. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. A kormányzati döntés mérsékelheti a lakosság gyógyszer kiadásait. A honvédségnél hamarosan elkezdődik a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálata. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, azokról a katonákról van szó, akiknek a jogállása a szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es átalakításával alapvetően megváltozott. A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hetekben megkezdték azon katonák helyzetének rendezését is, akiket korábban fiatalításra hivatkozva méltánytalanul bocsátottak el a magyar honvédségtől. Ősszel kerülhetnek vissza a javítóintézetek a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelemhez. Az erről szóló egyeztetések már zajlanak a BVOP és Szociális és Családügyi Minisztérium között, írja a HVG. A lapnak Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, hogy ezzel visszáll a korábbi fenntartói rendszer, a szakmai munkát ugyanakkor megújítják. Ma este 8 órakor hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Idén 12 pontot partit szerveztek, a rendezvény központi helyszíne az ELTE lágymányosi kampusza. Már délutántól programokkal várják a fiatalokat, számos egyetem is bemutatkozik, emellett könnyű zenei koncertek is lesznek.
3: Közlekedés.
8: Az M0-ás déli szakaszán még a Nagy-Duna híd előtti szakaszon útkarbantartók dolgoznak. Az M5-ös felé vezető oldalon a három sávból a legbelső sávot zárták le a 12-es kilométernél. Az M0-áson erős a forgalom, ezért a két sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra, 1-2 kilométeres torlódásra kell készülni. Az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Ócsai és az M0-ás között lassan mozgó géplánc halad a belső sávban, a 29-es és a 27-es kilométer között. A munka során a külső sávra terelik a forgalmat. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon már a 30-as Ócsa csomóponttól lassabb haladásra készüljenek. A Szeged felé vezető oldalon Lajos Mizse és Kecskemét közötti sávzárás, torlódás lassítja a forgalmat. 6-8 kilométeres szakaszos torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
8: Fokozatosan csökken a felhőzet és a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Holnap az ország északkeleti harmadán lehet záporzivatar. A szél ma és holnap is erős lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Ma a Ferencváros, a Debrecen és a Paksis pályára lép a labdarúgó Európa, illetve Konferencia Ligában. Női kardban és férfi párbajtőrben is főtáblások versenyzőink a világbajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Ma három csapatunk is pályára lép a nemzetközi labdarúgó kupákban. Az Európa Liga selejtezőjének második fordulójában, az első mérkőzésen a Ferencváros 20 órától a holland Twente otthonában játszik. A Konferencia Liga selejtezőjében, szintén a második kör első összecsapásán, a Debrecen 18 órától az örmény Pjunik Jerevánt, a Paks 20 órától a görög Panathinaikost fogadja. Utóbbi két meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az FTC csapatkapitánya, a kapus Dibusz Dénes Fazekas Máténak beszélt a felkészülésről és az ellenfélről.
2: A Vojvodina ellen magabiztosan vettétek az első selejtezőkört, viszont a hazai találkozó után arról beszéltél, hogy így sem szabad hátradőlnetek. Mit gondolsz, miben kell mégis, miben tudtok még javulni a Twente elleni összecsapásig?
3: Mindenben. Ahogy említettem is ott a mérkőzés után, hogy egy út elején járunk, vagy első részénél járunk, mind védekezésben, mind támadásban természetesen, hogy bőven van hova fejlődni, és vannak, és mindig lesznek is olyan dolgok, amiket finom hangolni kell, amiket ki kell javítani. Az elmúlt napokban ezen próbáltunk javítani, és én bízom benne, hogy kétről hétre azt fogja majd látni mindenki, hogy igenis a csapat lép erőre, és egyre jobban tudja megvalósítani azokat az elképzeléseket, amiket a vezetőedző szeretne látni a pályán.
2: Hát bent ugye egy kifejezetten erős csapat a hazája bajnokságában tavaly a negyedik helyen végzett, és olyan csapatokat előzött meg, mint például az Ajax. Miben igazán kiemelkedő ez a holland együttes, és mire kell majd odafigyelnetek?
3: Ahogy néztük őket, tényleg egy jó csapatról van szó, lendületes, technikailag képzett, jó játékosaik vannak, egységesek, azt a holland foci itt játsszák, amit lehet tőlük várni. Van egy fizikailag nagyon erős, jó felépítésű csatáruk, hogyha adott esetben a rövid passzokkal nem tudják megbontani az ellenfelet, akkor őt még mindig tudják használni, hosszú labdákkal keresni és megpróbálni a gyors szélsőkkel veszélyt kialakítani. Biztos, hogy egy sokkal nehezebb ellenfél lesz, és egy nagyon nagy erőpróba lesz a csapatnak, de nagyon bízom abba, hogy megfelelően fel tudtunk készülni, és az az elképzelés, amit majd szeretnénk a pályára vinni, az működni fog.
1: Dibusz Dénes után következzen a Ferencváros légiósa Lenny Joseph, aki Haiti válogatottjával részt vett a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokságon. A támadó VB élményeiről és a Marokkó elleni mérkőzésről beszélt, amelyen a gólját végül öngólnak ítélték.
4: It was a pleasure to play this competition.
5: Hatalmas élmény volt ezen a tornán a világ legjobb csapatai és játékosai ellen pályára lépni. Nagyon büszke vagyok magamra és a hazámra is. Boldog vagyok, hogy szerepelhettem a világbajnokságon.
4: I'm okay with this now because...
5: Részemről ez már teljesen rendben van. Megvolt a magam pillanata a meccsen, ráadásul mindenkivel együtt ünnepelhettem, szóval a gólt én lőttem.
1: A labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjében, szintén a második kör első összecsapásán a Debrecen 18 órától az örmény Pjunik Jerevánt fogadja. A Loki csapatkapitánya, Dzsuzsák Balázs, az új vezetőedző, az észt Gert Remmel által hozott mentalitásról, a labdarúgásról alkotott felfogásáról beszélt a találkozóval kapcsolatban, és reméli, hogy mindez már látszani fog ma.
6: Nagyon-nagyon izgatott vagyok, nagyon örülök, hogy sikerül még a csapat aktív tagjaként itt lennem, és ezen a rangos eseményen képviselni a Debrecent. Ez egy külön, nem is azt mondom, motiváció, de egy olyan szintű pont az életemben, amiért az emberek megkezdenek futballozni. Nagyon-nagyon sokszor beszélünk arra, hogy a Debrecen ezt az utat már megjárta, és azon vagyunk, hogy minél többször, vagy legalábbis annak a kapujába kerüljünk, hogy ez újra elérhető legyen. Most itt van ennek az első lépése, az első ajtaja, ami szeretnénk bemenni. Természetesen amiben tudok a csapat rendelkezésére, motivációjába állok, és azon vagyunk, hogy a mester együtt egy olyan csapatot láthassanak a pályán, akinek minden mozdulata látszik, hogy ezt a célt kitűzte, és el is szeretné érni. Amikor harmadik lett a csapat, akkor ugye pont egy örményekkel kezdtünk. Voltunk ott, most ahogy tudom, ugyanabban a szállodában leszünk, vagy hasonló túrára készülünk. Túlmentünk azon a csapaton, úgyhogy nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez is egy pozitív örmény elleni győzelemmel felérő csata lesz. Amit a mester adott, az mindenféleképpen már vetítve az életkoromra is, hogy a nagyon-nagyon sok futás ugye az abszolút megterhelő volt, nagyon-nagyon intenzív volt a felkészülés, egy új tapasztalattal bővültem ismét, amit ő képvisel, az ő mentalitása, az ő felfogása a labdarúgásról, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez majd meg fog látszani, és akkor mindenki meg fog érteni, hogy ez mennyire nehéz és mennyire volt nehéz úgymond ezt hozzászokni, de büszke vagyok magamra, mert végigcsináltam, soha nem kértem pihenőt, mert tudom, hogy ebből az edzésből kimarad az ember, akkor azt nagyon nehéz bepótolni. Nagyon korrekt vele a viszonyom, amikor kérem, akkor mondta, hogy szóljak és kivesz, de mindenhez próbálok adaptálódni, és szerintem úgy érzem, sikerült is. A sprintek, meg ez az intenzív futás, ez mindenféleképpen nem csak nekem új, hanem szerintem az egész csapatnak, de nagyon tudatosan fel lett építve, és mint ahogy ő is elmondta, nagyon örömteli, hogy ebben nem sérült bele senki, és ebből is az látszik, hogy befogadta a csapat, és fizikálisan is el tudja ezt bírni.
1: A Debrecen mellett a Paks is pályára lép ma a labdarúgó konferencialiga selejtezőjében, szintén a második kör első meccsén. A tolnaiak 20 órától a görög Panathinaikost fogadják. A paksiak mesterét, Bognár Györgyöt hallják.
7: Az elmúlt két évhez képest, amikor játszottunk Európa Kupa meccset, most azért a felkészülésünk jobban sikerült, mert akkor két hetünk volt arra, hogy tét meccset játszunk, ráadásul még a keret sem alakult ki egyik évben sem, az úgy nagyon sok nehézséget okozott. Most azért a keret kialakult, végig tudtunk játszani 10 edzőmeccset, tehát jobban képbe vagyunk a saját csapatunkat illetően. Nyilván egy jó ellenféllel játszunk, aminek én örülök. Egy ilyen neves csapat, mint a Panathinaikos eljön ide Paksra és tétmérkőzést tudunk játszani vele, az mindenképpen jó hír. Egy olyan csapat, aki játssza a futballt, én azt gondolom, hogy ebből egy jó mérkőzés is kerekedhet. Próbáljuk a saját játékunkat játszani, hogy ez mennyire lesz elég egy ilyen csapat ellen, az majd a meccsen fog kiderülni. Benit ezzel egy visszafogottabb futballt játszott, ugye nem olyan régen láttuk a Fradi ellen is tétmérkőzésen játszani a Panathinaikost. A mostani csapat egy nyíltabb futballt vállal föl, ellenfél térfelén labda felé védekezik, próbál letámadni időnként, agresszívabb labdaszerzésre számítok, mint amilyen volt tavaly. Bévádi Zsombornak térszalag szakadása lett az egyik előkészületi meccsen. Siét hoztuk át jobb oldalra az előkészületi meccseken. Ő játszott a jobb oldali középpályás pozícióba, de sajnos ő is megsérült. Ezen a meccsen nem tudjuk figyelembe venni, így jobb oldalra a Györfi Milán maradt, akit arra a posztra tervezünk, mint fiatal játékost. Azon azért gondolkozom, hogy a Panathinaikos ellen akár az argentin játékos játszik a boldon, akár a marokkói, jó bontó játékosokról van szó. Nem biztos, hogy kiteszem a Györfit annak a megoldására, hogy ezeket a játékosokat megoldja. Inkább a bajnoki meccseken lépked majd előre. Ez az egyetlen olyan pont, ami még majd eldől. Valószínűleg egy rutinosabb játékos mellett döntünk.
1: A Paks labdarúgó csapatának vezetőedzőjét, Bognár Györgyöt hallották.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Mind a négy női kardozónk főtáblára jutott a hongkongi vívó világbajnokságon. Battai Sugár Katinka kiemeltként egyből a 64-es mezőny tagja lett, míg Szűcs Luca, valamint a 6 hónap kihagyás után visszatérő Katona Renáta és Spíz Anna a selejtezőből biztosította a helyét a főtáblán. Mivel a férfi párbajtörben Siklósi Gergely, Nagy Dávid, Koch Máté, illetve Andrásfi Tibor is a virágranglista első 16 helyezettje között van, így kiemeltként nekik nem kellett pástra lépni. A selejtezőben egyből a főtábla résztvevői lettek. Ma a férfi vízilabda válogatottunk is megkezdte szereplését Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Együttesünk a negyeddöntőben Horvátország ellen játszik, és az első negyedből még 2 perc van hátra, amikor a horvátok 4-3-ra vezetnek ellenünk. Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa-bajnokságon. 19 főből áll a medencés csapat, 5-en indulnak nyílt vizen, közülük 2-en mindkét szakákban érdekeltek. Mindhárom olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja az EB csapatnak, valamint a 4. ötkarikás érmes Betlehem Dávid is részt vesz a kontinens viadalon. Az Egyesült Államokban a legendás Bob Bowman irányításával készülő Kós Hubert már itthon edz az EB-re, amely számára elsősorban a versenyprogrammal kapcsolatos kísérletezésről szól majd.
8: Attól még, hogy nyertem VB-t, nyertem olimpiát, az nem változik, és az EB az még mindig egy nagy verseny, és egy olyan verseny, amire ugyanúgy fel kell készülni, és amit várok ugyanúgy, mert végre lehet könnyíteni, és lehet maxon úszni, maxon teljesíteni, a leggyorsabban úszni. Várom nagyon, de nekem most abban fog egy kicsit változni az EB-m az előző EB-khez képest, hogy most kipróbálok új számokat, és most kell, ugye ez nekem az utolsó esélyem, letisztítani a programomat a világbajnokságra és az olimpiára, mert ugye a 27-es VB program ugyanolyan lesz, mint a 28-as olimpiás program. Ki fog derülni majd az EB-n, hogy milyen számokat vállalhatok, még mondjuk a 200 hát mellé, vagy a 100 hát mellé, és remélem, hogy jól fog sikerülni, remélem, hogy a 200 pillét túlélem, mert az olyan szám, ami 50-50, lehet, hogy valaki túléli, lehet, hogy meghal. Reméljük, hogy az lesz, hogy ott is jól tudok teljesíteni, és várom, és érdekes lesz. Úgy megyek versenyre, hogy mindig nyerni akarok, és mindig jobbat és jobbat akarok úszni, és most abban a korban vagyok, hogy muszáj már a következő 3 évben egyéni csúcsokat úszni, utána már nagyon-nagyon nehéz lesz. A következő 3 évben még könnyebb egyéni csúcsokat úszni. Várom nagyon, hogy 200 háton még EB-n a legjobb eredményem egy 8. hely, úgyhogy nem lehet az, hogy egy VB-t sikerült megnyernem, és egy olimpiát sikerült megnyernem, de egy EB-t még nem. Azt jól lenne megnyerni, főleg így nekem az első napomon lesz, hogy az első napon nem úszom semmit, úgyhogy egyből a 200 háttal fogok kezdeni, és az még soha nem történt meg, úgyhogy reméljük, hogy tudok ott egy jó időt úszni. És utána van egy vicces dolog, hogy a 200 vegyesen én vagyok a legutóbbi 2 EB-nek, hogy összesebb, esetleg egy harmadikat zsinórba be tudnék húzni, úgyhogy az is nagyon motivál engem, de meglátjuk, hogy egyáltalán le tudom-e úszni azt a számot, vagy esetleg átnézek inkább azt a 100 hátra, ugye ugyan azon a napon lesz. Meglátjuk, az majd ott fog kiderülni a versenyen, és lesznek még azért bőven számok, például az 57-100 pillé, úgyhogy ilyenek is motiválnak engem, a 100 pillén már illene azért jó időt úszni.
1: Olimpiai bajnok úszónkat, Kós Hubertet hallották. A belga Jasper Philipsen sikerével ért véget a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 17. 174 kilométeres tegnapi szakasza. Tadej Pogacsár ezúttal az 50. helyen ért célba. A szlovén sportoló azonban továbbra is vezet összetettben a belga Remco Evenepoel és a mexikai Isaac del Toro előtt. A tegnapi szakasz győztes Jasper Philipsen így összegzett.
9: Ez egy nagyon kemény nap volt. Mindenki küzdött a szakasz győzelemért, mert sokaknak ez volt az utolsó esélye erre. Számomra egy igazán nehéz győzelem volt, de nagyon boldog vagyok amiatt, hogy a csapattársaim támogattak és segítettek mindenben, amiben csak tudtak.
1: Juhász Dorkával a soraiban ismét győzött a liga első Minnesota Lynx az észak-amerikai női kosárlabdaligában. A csapat, ahogy 2 nappal ezelőtt, szintén a sereghajtó Seattle Storm otthonában lépett pályára, és 86-76-ra nyert, ezzel továbbra is vezeti a mezőnyt. A magyar válogatott játékos 16 percet töltött a pályán, 3 pontot és 2 lepattanót szerzett. Bondár Anna 3 játszmában győzött a német Noma Noha Akugo ellen a hamburgi salakpályás tenisztorna második fordulójában. Bondára az örmény Alina Csarajeva vár a negyed döntőben. A verseny másik magyar indulója Udvardi Panna a spanyol Paula Badosával találkozik ma a 16 között. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a 40x20 kézilabda podcast, a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport közös podcast műsora. És hát nagyon boldog felütéssel kezdhetjük meg ezt a mai beszélgetésünket, hiszen Európa bajnok a magyar válogatott, méghozzá az U20-as magyar válogatott a férfiak mezőnyében. Ez egy fantasztikus és történelmi siker, és erről fogunk ma jó sokat beszélgetni. Valamint adásunk idejében derül ki, hogy ki lesz a magyar férfi felnőtt válogatott szövetségi kapitánya. Az adásunk második felében ezt fogjuk majd elemezni. De először is a két vendégemhez fordulnék, méghozzá itt velünk Rosta István, állandó szakértünk, aki már a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlásában is dolgozik. Szia, Pilu!
2: Szia, Péter! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Valamint itt van velünk Varga Ákos, az M4 Sport kommentátor, aki megjárta az Egyesült Államokat is az elmúlt hetekben, de most ismét a foci után a kézilabdával fog majd kicsit velünk foglalkozni.
3: Igen, sajnos a hírek ott értek, hogy a kézilabda velem ellentétben nem fogja megjárni a nyáron az Egyesült Államokat, bár ugye tervben volt ez, de rajta tartottam azért a történéseken szemben.
1: Jó, magam pedig Szilágyi Péter vagyok, az M4 Sport szerkesztője, és az lenne az első kérdésem hozzátok, hogy mi jut eszetek be először, hogyha ezt halljátok, hogy Európa bajnok Magyarország kézilabdában, mi volt az első gondolatod neked, Pilu, akár, amikor lefújták a svédek elleni döntőt, és hivatalossá vált, hogy Európa bajnokok vagyunk.
2: Hát az volt, hogy fussak be a stábhoz, hiszen ott voltam személyesen Kolozsvárot, illetve hát nagyon-nagyon büszke voltam. Nagyon büszke voltam a fiúkra, a csapatra, a stábra, így együtt a szurkolókra, egészen elképesztő atmoszférát teremtettek, a szülőkre, és hát minden magyar ember, aki a kézlabdázásért rajong, a kézlabdázásban él, a kézlabdázásért dolgozik.
1: Ákos?
3: Két dolog, az egyik, hogy végre az utolsó puzzle is a helyére került, és Pilu személyében megfelelő csapatvezető került oda, úgyhogy így már garantált volt a siker, nagyon boldog voltam miatta is, meg a csapat miatt is, és hát azt a fejlődési pályát megnézni, ahogy így szépen meccsről meccsre, különösen az egyenes kieséses szakaszra érkezve a csapat hogy teljesített, mind mentálisan, mind pedig játékban előrelépve, ez lenyűgöző volt, és azt próbáltam felidézni, hogy magyar csapattól ilyen fejlődési pályát láttunk-e már valaha, így együtt csapatként működve, és hát nagyon-nagyon nagyra értékeltem ezt a dolgot, úgyhogy le a kalappal a fiúk, a stáb, meg mindenki előtt, akinek köze van hozzá.
1: Nekem az első gondolatom az volt, és ezt Tóth Bálint kollégánkkal is beszéltük, hogy végre egy generáció, amelyik megtanulhat győzni. Ez egy nagyon fontos, és nagyon jó eredményeket értek el már felnőtt válogatottjaink, de egy nagyon fontos tudás megnyerni ilyen meccseket. Hiszen itt is volt mélyen a magyar válogatott, ugye ettől a svédektől, ráadásul a korábban elég nagy vereséget szenvedett el a csapat, és ott volt ez a döntő, ahol a végén is még nagyon necces volt, egyáltalán a hosszabbítást ki tudja harcolni a magyar válogatott, és képes volt rá, és utána volt mentális ereje megnyerni ezt a hosszabbítást, ami óriási lélekerőről, és egy olyan képességről ad tanúbizonyságot, ami nagyon fontos lehet nekik majd a felnőtt mezőnyben.
2: Rettentő tudatos csapat. Velük éltem sokat kint Kolozsvárot, meg a fekvésben is láttam őket az edzőmeccseken. Én nagyon-nagyon régen láttam ennyire tudatos csapatot, és a csapat, azt sokszor fogom mondani a mai műsor alatt, hogy ez tényleg egy nagybetűs csapat volt. Sok-sok jó játékossal, nagyon-nagyon nagy kohézióval, illetve néztem a videóelemzéseken, néztem a mentális felkészüléseket, és hogy mennyire figyelmesek voltak, és hogy mennyire akarták ezt a sikert, és én is azt gondolom, hogy együtt is voltunk nagyon sok világversenyen, és mindig volt egy világversenynek egy általában lefelé görbülő dinamikája, itt meg pont fordítva volt, pont fölfele ment ez, és az a német mérkőzés, a szlovén elődöntő és a svéd döntő is egy óriási élmény volt, meg azt gondolom, hogy a fiúknak egy ilyen óriási motivációs bázis lesz az elkövetkezendő időkben.
1: És az a megtiszteltetés ér minket, hogy itt van velünk a vonalban egy Európa-bajnok kézilabdázó, méghozzá Gazsó Péter a NEKA, és most már az Európa-bajnok U20-as magyar válogatott játékosa. Szia! Mesélj róla egy kicsit, kérlek, hogy éltétek meg ezt a tornát, és milyen érzés magadat Európa-bajnoknak nevezni?
4: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Hát megmondom őszintén, nagyon fura Európa bajnoknak hívni magam. Még nem teljesen sikerült felfogni ezt az egész sikert. Azt gondolom, hogy én is tudnék csatlakozni a többiekhez, hogy ez a csapat meccsről meccsre építette fel magát, és azt sokszor emeltem már ki, hogy amikor elkezdtük az egész junior válogatottal a felkészülést, akkor nagyon mélyről indultunk. Nagyon sok apró dolog volt, amit javítani kellett a csapaton, és az látható volt az Európa-bajnokságon is, hogy meccsről meccsre építettük fel magunkat, és azt gondolom, hogy a nagy fordulópont a német mérkőzés előtt, illetve után volt. Ott kerültünk olyan mentális állapotba, ahol elhittük, hogy tényleg bárki ellen van esélyünk, és bárkit meg tudunk verni. És hát ezt a maradék három meccsre tovább vittük magunkkal, és így is lett.
1: Múlt héten a podcastben éppen a németek elleni negyeddöntő előtt beszélgettünk itt a stúdióban, és akkor arról beszéltünk, hogy innen onnan nézve már ugye a kitűzött cél el volt érve, tehát a legjobb 8 közé jutás, meg lehet egy kicsit nyugodni, és igazából innentől kezdve azt figyeljük, hogy mire képes még ez a válogatott az egyenes kieséses szakaszban, és az tényleg elképesztő, hogy milyen szintű fejlődése volt képes. De hogy látod belőle, mi a mentális ereje ennek a csapatnak, hiszen ahogy mi is beszéltük már itt a stúdióban, képesek voltatok a svédek elleni vereség után felállni többször is, és utána ugyanaz a csapat jött szembe a döntőben is, ami szintén egy óriási teher ilyenkor, hiszen nem kis különbséget győztek ők korábban ellenetek a tornán. Mi a csapat ereje? Hogy látod? Miben rejlik ez a mentális erő?
4: Én azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon-nagyon összetartó csapat vagyunk, és azt gondolom, hogy a pályán kívül egyébként mi barátok vagyunk mindannyian, és tartjuk a kapcsolatot, és tudunk mindent egymásról, és ez a pályán is igaz. Tudjuk, hogy kinek mi a kényelmes a pályán, és azt gondolom, hogy hiába vannak jó egyéni képességű játékosaink, ezt összegyúrtuk egy csapattá, és egymásért játszottunk, illetve a csapatért, nem pedig mindenki saját magáért, még mondjuk, ha megnézünk egy szlovén válogatottat, egy német válogatottat, ők megpróbáltak minket egyéni képességekbe felülmúlni, viszont ezt egy csapat visszaverte, és én azt gondolom, hogy ez hatalmas erőssége ennek a társaságnak, hogy tényleg minden mérkőzésen egyébként volt egy-egy ember, aki felvállalta a felelősséget és vezérszerepet töltött be, és mondjuk ha szükség volt rá, akkor 10 gólt lőtt, ha szükség volt rá, akkor a védekezést irányította, vagy éppen a kapuba nyújtott extrát, úgyhogy azt gondolom, hogy amellett, hogy egy rendkívül ilyen jó összetartó csapat voltunk, emellett voltak egyéni képességben emberek, akik felnőttek a feladathoz minden meccsen, úgyhogy azt gondolom, hogy ez volt a kulcs.
2: Igen, és ami érdekes volt, hogy minden mérkőzésen más játékos lépett elő, és ezért is volt szerintem kiismeretlen a csapat, meg ezért is volt jó a csapat. Na, de ha már mentális felkészülés, Peti, a mérkőzés előtti motivációs beszédekről mondanál valamit a kedves hallgatóknak?
4: Természetesen, ez tegnap a kézivezélésben is nagy kérdés volt. Igazából annyit tudok róla mondani, hogy mikor ez a válogatott összeállt, még serdülő válogatott néven, akkor ott én voltam még a csapat kapitánya, és ezt a beszédet rendszeresen mérkőzés előtt egy ilyen kis rövid kétperces motivációs beszédet mindig tartottam a srácoknak. Utána elváltak az utak, ők mentek az ifi válogatottba, én a Sótonyi Lászlóékhoz csatlakoztam a junior válogatottba, úgyhogy 2 évig külön voltunk, viszont most, amikor visszajöttem a srácokhoz, nyilvánvaló itt most már Fazekas Máté a csapatkapitány, de én leültem a srácokkal, és megkérdeztem tőlük, hogy mit szólnának hozzá, hogyha ezt a régi trendet vinnénk tovább, és mindenki abszolút támogatta, úgyhogy ez lényegében úgy néz ki, hogy mikor a bemelegítés után visszajövünk az öltözőbe, akkor a Tombor Csabi szokott tartani egy rövidebb beszédet, ahol még pár taktikai elem elhangzik, illetve ő is egy pár motivációs mondatot mond a srácoknak. Utána következek én már taktikáról nem szoktam beszélni, mert nem is az én dolgom, hanem ez a stáb dolga. Én megpróbálom őket, ahogy ismerem őket, felspanolni a mérkőzésre, egy-két jó szót szólni hozzájuk, és úgy gondolom, hogy ennek megvan az eredménye, mert látszódott végig az Európa-bajnokságon, hogy extázisban játszottunk, úgyhogy ennek nagyon örülök.
2: Nyilván nem szeretném, hogy az összeset elmondani, mondjuk a foci VB-ről mit tudtál bevinni a kézlabda EB-re? Emlékszel arra?
4: Hát nagyon sajnáltam, hogy a foci VB-ről kell bevinnem példát, főleg az, hogy az argentin válogatottról, mert nem titkolom, hogy én nagyon nagy portugál rajongó vagyok, és Ronaldo rajongó, de egy kicsit félre kellett tennem a becsületemet, és elmondtam a srácoknak, hogy én azt gondolom, hogy mindenki látta az elődöntőt, az angol-argentin elődöntőt, és arról mondtam pár szót, hogy az argentinok, ahogy kiálltak a pályára, és ahogy torkuk szakadtából ordították a himnuszt, és az elején nem túl szép játékkal, de szétrúgták az angolokat, és a végén hiába voltak az angolok az esélyesek, hiába vezettek az angolok, a végén az argentinok nyerték meg a meccset, és ez pont, ha jól emlékszem, akkor a német meccs előtt mondtam a srácoknak, hogy bár nem mi vagyunk a meccs esélyesei, de ha az elejétől kezdve olyan hozzáállást mutatunk, és olyan extázisba játszunk a pályán, ahogy ez történt, akkor igenis van esélyünk.
3: Ezt meg is tettétek onnantól fogva, amikor már ugye a 8 közé jutás a hivatalos cél megvolt, de hát belül azért többet szerettetek volna. Csendben elhallgattad, hogy a döntőben pont te voltál az a játékos, aki az extrát hozzátett, és talán azért az, hogy felismeri a többi csapattárs, hogy itt most ki az, aki extra, és egy kicsit a keze alá is játszik, ez is abból fakad, amit mondtál, hogy jól ismeritek egymást, tudjátok, mi kell a másiknak, mikor van napja, de a fő kérdés bennem az merült fel, amit itt Pilu is mondott, meg te is mondtál, hogy összeállt, és egyre feljebb jutottatok, hogy ezt a tudatosságot, ezt meg tudjátok-e fejteni? Tehát elő lehet ezt bármikor mostantól fogva, mert eljutottatok egy olyan szintre a fejlődésben, hogy a fiókból előveszük, hogy a németek ellen hogyan lehet tudatossággal, hittel, magabiztossággal meccset nyerni, mert az egy magyar férfi kézilabda válogatott ritkán szokta Németországot, Svédországot tétmeccsek el legyőzni. Nektek meg ez sikerült, ez most már a tudás halmaz része.
4: Hát én azt gondolom, hogy nyilvánvaló arról már valószínű nem kell beszélni a srácoknak, hogy tényleg bárkit meg tudunk verni. Én azt gondolom, hogy ezt most már elhitték. De nyilvánvalóan a tudatosság része pedig az, hogy megfogadtuk a taktikai tanácsokat a mesteréktől, a stábtól, és hát rájöttek a srácok is, hogy ez beválik, és szakmailag a stáb nagyon, nagyon magas szinten van. Úgyhogy emellett pedig a mentális felkészülésen is ott voltak fejbe a srácok, és próbáltak arra is nagyon koncentrálni. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, ez nagyon tudatosan fel volt építve a stáb részéről, és mi pedig megfogadtuk a tanácsokat, úgyhogy azt gondolom, hogy ha ezt folytatjuk, akkor ez eredményes lehet a jövőben is.
3: Mindig nekünk az a ilyenkor következő gondolatunk, hogy ebből a sikerből, ebből a csapatból mi ültethető át majd a felnőtt élvonal, vagy a felnőtt nemzetközi szint a válogatott nívójára. Ilyen szempontból beszéltetek egymás között azzal, hogy mik a célok rövidebb, hosszabb távon?
4: Különösebbképpen nem beszéltünk róla, egyelőre még mindenkiben ülepedik ez a nagy siker, de én azt gondolom, hogy beszéltek a srácok nevében is arról, hogy természetesen mindenki szeretne előbb-utóbb bemutatkozni a felnőtt válogatottban, illetve mindenki szeretne minél magasabb szintre jutni a kézilabdában. Én azt gondolom, hogy ez a siker most hatalmas motivációt ad a csapatnak a következő éveket tekintve. Személy szerint én hatalmas motivációval vágok bele a jövő évbe. Szeretnék egy nagyon jó szezont futni a nekán, illetve esetleg dobbantani egyet, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki most már extra motivációval fog tovább dolgozni, és mindenki látja maga előtt a célt, úgyhogy azt gondolom, hogy dolgozni fogunk nagyon-nagyon sokat.
1: Ahogy Ákos említette, te voltál a döntő legjobbja a 14 góloddal. Egyrészt meséld el, kérlek, hogy te ezt hogy élted meg? Mi kell ahhoz, hogy az ember egy fináléban 14 gólig jusson, ami egy hatalmas szám. Másrészt mesélj kicsit ennek a meccsnek a végjátékáról. Milyen volt az utolsó 10 perc, ahol ugye azért küzdöttetek, hogy meglegyen a hosszabbítás, majd jött az a ráadás, ahol aztán meg tudtátok fordítani ezt a párharcot. hogy milyen volt ez belülről megélni a pályán?
4: Hú, nagyon jó kérdés. Ha tudnám a választ arra, hogy hogyan lehet egy döntőbe 14 gólt lőni, annak nagyon-nagyon örülnék, mert akkor azt nagyon sokáig használnám, még így a pályafutásom során. Sajnos nem tudom. A meccsre visszatekintve azt gondolom, hogy az utolsó 10 perc számomra, de azt gondolom, hogy a csapat számára is nagyon frusztráló volt, mert ha jól emlékszem, akkor a svédek 2 góllal vezettek, mikor az utolsó 10 percbe bementünk. Elkezdődött a krízishelyzet a mérkőzésen, és minden támadásból szinte gólt tudtunk lőni, viszont kaptunk is cserébe, és úgy mentünk végig a 10 perc során, hogy végig 2-vel vezettek a svédek, és nem nagyon tudtunk közelebb kerülni. Aztán jött az utolsó 5 perc, ahol teljesen megváltozott minden, meg tudtuk zavarni védekezésben a svédeket, támadásba jöttek továbbra is a gólok, és tudtuk menteni hosszabbításra a mérkőzést, ott pedig én azt gondolom, hogy olyan mentális erőnk lett ezzel, hogy a 2x5 perces hosszabbítás már nem volt kérdés, mindenki az utolsó erőtartalékait felhasználta, és 10 perc alatt megfordítottuk teljesen a mérkőzést, de azt gondolom, hogy ezzel az egész Európa-bajnokság során a csapat így teljesített, tehát az utolsó 10-15 percben akármi volt, ott el tudott húzni a csapat, és nagyon magabiztosan tudott játszani a legvégén a mérkőzésnek, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is a csapat erejét mutatja, hogy a kritikus periódusaiban a mérkőzésnek az ellenfél felé tudtunk nőni, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök.
3: Te tudtad meccs közben, hogy hogy állsz, hány gólod van, és melyik lesz a következő? Vagy ez teljesen figyelmen kívül van, és mindig csak a következő lövés számít?
4: Fogalmam sem volt róla. Éreztem, hogy bejönnek a lövések, és ott mondtam is, éppen aki a pályán volt irányító, hogyha úgy alakul, akkor én érkezek mögöttem, mert érzem ma, hogy megy a játék. Az, hogy hány gólt dobtam, azt, ha jól emlékszem, akkor a meccs után még visszamentünk az öltözőbe, még ott sem tudtam róla, és mikor kijöttünk az érem átadásra, akkor mondta nekem, hát vagy Sótonyi László, vagy Tombor Csaba, de én addig fogalmam sem volt róla, de egyébként mikor elmondták, hogy 14, én nem hittem el nekik, majd a mérkőzés után, mikor visszaértünk a szállodába, akkor néztem meg a telefonom, hogy ez tényleg 14, úgyhogy nem voltam vele képbe.
3: A kalappa.
2: Igen. Viszont én megrögtön mondom a védekezést, hiszen a hallgatók biztos, nem mindenki láthatta a meccset. Az első meccs volt, hogy 2 cseréltünk támadás-védekezés, és pont te jöttél be jobb kettes védekezésbe a svédek MVP játékos ellen, hogy védekezzél. Tehát, hogy te már a meccs elejétől kezdve nagyon sokat hozzátettél ahhoz, hogy a svédek aztán a végén elfáradjanak, és pont ez a balátlövő fiú aztán a végén elég sokat is hibázott. Ugye a kapusunk 2 kézzel fogott meg egy átlövését, aki egyébként meg a középdöntőben a legtöbb gólt lőtt nekünk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a támadáson túl, és a 14 gólon túl nekem a védekezésed, meg a csapat védekezése volt az, amelyik a sikernek az egyik titka volt. Mondtad ezt a dobbantást, Peti, mindig kíváncsi vagyok egy 20 éves fiatalembernek a fejébe, hogy néz ki a jövőkép, hogy te hogy tervezed a jövődet? Most nyilván nem mondjál nekem klubcsatokat, csak egyáltalán maga a terv. Az mi?
4: Igazából nem titkolt vágyam, hogy szeretném kipróbálni magamat külföldön. Szeretnék más kézilabda kultúrában is szerencsét próbálni. Úgyhogy igazából nem nagyon gondolkozok én még ezen, tehát most itt van előttem a 26-27-es év a NEK-val. Szeretnék a csapatnak nagyon sokat segíteni, és nagyon bízom benne, hogy akár csak idén valami nagyon jó eredményt tudnánk elérni jövőre is ezzel a fiatal csapattal, de ha úgy sikerül a szezon, akkor nem titkolt vágyam, hogy szeretném magam kipróbálni egy külföldi csapatban is.
1: Mi a szerepe ebben a sikerben Sótonyi Lászlónak, és milyen edző ő, hiszen nem titok, adásunk idejében jelenti be a Magyar Kézilabda Szövetség, hogy ő lesz a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya, elérte ezt a nagy sikert veletek, és is előtte a NEK-a történelmi eredményében is óriási szerepe volt. De mesélj te róla, hogy ő milyen edző, hiszen azért a sok időt töltesz vele. Mi az, amiben ő ennyire erős, hogy ilyen sikeres tud lenni?
4: Igen, 3 évet töltöttem vele az utánpótlás válogatottba, illetve 2 évhez volt szerencsém a NEK-án. És nagyon örülök neki, hogy hogy ekkora sikert ért elő is most, és nagyon örülök a sikerének. Azt gondolom, hogy szakmailag nem igazán ismerek jobb edzőt nála. Azt gondolom, hogy minden tud, tényleg minden tud a kézilabdáról, és emellett egy rendkívül jó ember. Sokszor szoktuk mondani, hogy olyan, mintha a második apánk lenne. Tényleg, mikor edzés van, vagy mérkőzés van, akkor viszont nagyon-nagyon keményen megköveteli azt, amit ő tanít nekünk, és nincs lazsálás, 120%-on kell nála egyfolytába pörögni, viszont mikor nem a kézilabda pályán vagyunk, hanem civilbe, akkor én azt gondolom, hogy egy olyan ember, akivel bármit megoszthatunk, és bármiben kikérhetjük a véleményét, és mindig hiteles választ is ad rá, és nagyon adunk a véleményére, úgyhogy én azt gondolom, hogy amellett, hogy szakmailag nem lehet megkérdőjelezni az ő szerepét, egy rendkívül ilyen jó ember is.
1: Zárásként mesélj kicsit a ünneplésről, milyen Európa bajnokként ünnepelni. Biztos Pilu is tudna mesélni, biztos volt olyan része, amiről Pilu se tud. Milyen volt az ünneplés a csapattal? Azért gondolom, azért eresztettétek a gőzt egy ilyen nagy siker után.
4: Hát igen, volt ünneplés nyilvánvalóan, de nem volt rá sok időnk szerencsére, úgyhogy így egy kicsit
1: látszott a sikerült maradt.
4: Igen, mert későn értünk vissza nyilván a szállásra is, mert utána még eredményhirdetés, meg éremátadás, meg minden volt, és másnap reggel 7 órakor már reggeliztünk, és 7:30-kor indultunk vissza Magyarországra busszal, úgyhogy egy rövidebb kis kiruccanás volt a városba, ahol egyébként több válogatottnak a csapattal találkoztunk, és a játékosok is. És ott voltak, tehát többen ünnepelték meg ezt az Európa-bajnokságot, próbáltuk kiengedni a gőzt, de még egyszer mondom, hál' Istennek, mivel rövid idő volt rá, ezért szolidabb volt.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és még egyszer szívből gratulálunk ehhez a fantasztikus sikerhez. Jó pihenést, amennyi most még hátra van, 1-2 hét, ahogy mondtad, még lehet, hogy jut neked, és utána jó felkészülést a szezonra. Köszönjük, hogy itt voltál.
4: Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm.
3: Gratulálunk.
2: Sziasztok.
4: Köszönjük.
1: Most még hármasban még az lenne a kérdésem hozzád, Pilu, hogy milyen volt látni ezt a csapatot így folyamatosan felépülni? Tehát látszott-e, hogy ez a siker kijöhet belőle az idő előre haladtával, még akkor is, hogyha ez nem feltétlenül lehet megmondani, hogy majd az utolsó 10 percben sikerül egyértelmű Svédország ellen, nyilván ez ilyenkor nem egyértelmű, de hogy benne volt a csapatban ez a nagy siker?
2: Tavaly nyártól kezdem, ugye akkor Gulyás István vezetésével ez a csapat, ugye még az U19-es világbajnokságot Egyiptomban 7. helyet ért el, és lehetett látni benne, hogy van potenciál benne, de azért lehetett látni is a hiányosságokat. Aztán ugye átvette Soltonyi Laci tavaly nyáron ezt a csapatot, januárban elmentek Csehországba, az a Csehország, aki 22. lett az EB-n, 8 góllal verte meg a mi csapatunkat. Az ott az első mérkőzés Soltonyi Lacival. Hát azt gondolom, hogy annál nagyon mélyebb nincsen. És akkor volt a portugálok ellen egy győzelem, egy vereség, volt egy egyiptomi túra, egy vereség, egy döntetlen, nyilván kicsit speciális körülmények között. Aztán elkezdték a fiúk Dabason a munkát, Nagyatádon, nem voltam náluk, hát ott azért 43 fok volt a csarnokban, de lehet, hogy 50 is. Hát a Sónak elég sok gondja volt a koncentrációval és sok minden mással. Majd Inárcson volt egy edzőmeccs az osztrákokkal, egy fő alatt 20 gólt kapott a csapat. Hát ott, ha valaki azt mondja, és elé teszünk, egy papírt elénk tesznek, hogy írjuk alá, hogy 8., 7., nem tudom, 6. hely, biztos, hogy bárki aláírta volna, amilyen állapotban volt az a csapat. Aztán akkor az EB-ről gyorsan a csehek ellen, hát utolsó 5-6 percben tudtunk győzni, az a cseh balátlövő dobott nekünk nem tudom 10-valahány gólt, és akkor a második meccsot a szlovénok ellen, tudtuk, hogy a szlovénok nagyon erős csapat, és azt sikerült megvenni 2 góllal. Akkor kezdett el egy olyan érzés lenni ott a stábon belül is, hogy na, azért elindul valami, akkor volt egy fantasztikus kapus teljesítményünk a Balogdanitól, illetve jó volt a védekezés is, aztán a lengyelek már sima volt, és utána jött a svéd nagy 16 gólos vereség, ott akkor meg egy picit ember lekerült, bár azért azt láttuk, hogy minden csapatnak, meg tudjuk, hogy van egy rossz meccs egy ilyen hosszú tornán, meg akkor tényleg 20 technikaiba az volt a mélypont, a románok ellen ugye győzni kellett, a 8 jutásra sima volt, és szerintem is, és egyértelműen a német meccs volt a kulcs, és az is abban is, ami érdekes, hogy 19-14-re vezettünk 5 góllal. Nagyon jól játszottunk, a legjobb első félidőnk volt, másik fél, ötödik, hatodik percéről beszélek, majd három perc alatt, három technikaiba, meg nem tudom még két valami, és X. Tehát, hogy följöttek a németek X-re, és én akkor ültem ott a lelátón, és nekem előjött nagyon-nagyon sok negatív, hogy itt nekünk végünk van egy német csapat ellen, plusz ötről, döntetlen, hát itt biztos, hogy itt ez megfordult, és nem. És akkor, amikor onnan aztán megint elmentünk kettővel, és meg is nyertük a mérkőzést, nem csak az, hogy bejutottunk a legjobb négybe, és akkor már biztos éremért fogunk játszani, hanem az, hogy ez a csapat, ez nagyon erős mentálisan. A szlovénokat az elődöntőbe simán, az egy olyan sima meccs volt, hogy nekem 70-es púzuson volt végig a mérkőzés alatt, az a szlovén, akik ugye előtte meg csak kettővel nyertünk, és akkor a svéd döntőről pedig már sokat beszéltünk, tehát hogy folyamatosan élődött bennem is, meg a stábban is az, hogy ez a csapat nagy dologra lehet képes, és hát nagy dologra is volt képes. Azért hozzá kell tenni, hogy azért a Gazsó Petivel, hogyha beszéltünk, azért ő többször volt a hét csapatában, nekább olyan teljesítmény jutott. A Mészáros Máté, az nagyon sokszor volt a hét csapatában, nagyon jól védekezett, legjobb védekező lett, és nagyon eredményes beállóban. A Gáncs Pető Máté, azt gondolom, hogy nagyon sokat kapott ebbe az évbe Savi Paszkvától, szinte a bajnoki meccseken abszolút második számú szélső volt, de volt egy-két BL meccse is, és hát Eklamovics Márko, aki pedig Győrbe lett M1-es játékos, és Fazekas Máté, ugye, a középső Fazekas gyerek, idézőjelbe, aki pedig ugye a Bodoricsi sérülése, a Kukics sérülése, a Gottfriedson ügy miatt nagyon-nagyon nagy szerepet kapott aztán már tavasszal, BL-ben is, Magdeburgnak dobott a szemnégót a bajnoki döntőben, a Magyar Kupa döntőben is, és azért látszott, hogy ezek a fiatal emberek már olyan dolgokat hoznak a puttonyba, olyan tapasztalatokat NB1-es felnőtt, BL felnőttbe, amit azt tudtak hasznosítani. Tehát, hogy minden siker mögött meg kell nézni a klubban betöltött szerepet is. Nekem, aki rengeteget felelt, az a Horváth Garaba, a Ferencváros játékosa, ő és a Mészáros Máté szerintem a VB legjobb védekezését hozták össze ott a középső. Az EB, bocsánat, az EB legjobb védekező párosa volt a középen.
3: Igen, így hát nézve ezt az utat, amit most felsoroltál, nagyon szembeötlő egyrészt az, amiről szó van, hogy mennyire komplex és tudatos ez a csapat. Nyertek meccset 40 góllal, meg nyertek meccset úgy, hogy csak 24-et kaptak. Tehát ha kellett, akkor a védekezéssel nyerték meg, ha lehetett, akkor a támadással nyerték meg. És ezek szerint erre mindre megvan a megoldás, vagy megvan az ember, aki erre alkalmas, és ezt akkor előtérbe tudták tolni. Tehát ez egy sokoldalú, tényleg tudatos tervezésnek tűnik így első ránézésre, és hát igen, ezt azért sejteni lehet, hogy valóban azok a játékosok, akik itt nyerő emberré tudnak előlépni, nyilván a felnőtt tapasztalatukból tudnak meríteni. Nagyon fontos most ennek a csapatnak és a játékosainak, hogy hova lehet majd tovább jutni, vagy hol lehet játék lehetőséghez, percekhez jutni, mert ezzel a felnőtt tapasztalattal lehet tovább vinni ezt a tudást, amit most eddig megszereztek. Mennyire kerül itt most elő a menedzsment, a csapathoz kerülése, a pályán töltött percek, meg feladatok, meg felelősségek kérdése ezeknél a játékosoknál?
2: Mert az a csapatnak a nagyobb része, ő nekik már megvan a jövő évi csapata, és azt gondolom, hogy jó helyen is vannak. Vannak olyanok, akiknek még bizonytalan a jövője, hiszen azért most nagy átalakulás van az NB1-es felnőtt keretekbe, és vannak olyan játékosok is, akik szerintem előre tudnak lépni, ha már Horváth Garabát említettem, ő szerintem a pont a Ferencvárosban lévő krízis vagy gondoknak az egyik nyertese lesz, mert biztos, hogy nagyon sokat fog játszani, és van egy-két olyan játékos, aki viszont NB1-B-be fog kerülni. Nekünk az MKS részről rájuk kell legjobban figyelni, hogy ott megkapják azt a megfelelő ingert, megfelelő terhelést, ami mondjuk nem egy átlagos NB1-B-s csapatnál, nem egy átlagos, hanem nekik plusz munkát kell csinálni. A többiek azt gondolom, hogy rendben vannak, és figyelünk rájuk, de az biztos, hogy ezen a szinten már az NB1 felnőtt az már elengedhetetlen lesz a nagy sikerhez, vagy az a munka. Itt azért az ellenfeleknél a Magdeburgból jöttek, a Füchse Berlinből jöttek, a Celjéből jöttek játékosok, tehát hogy azért nagyon-nagyon komoly klubcsapatokban játszanak már, és nagyon sokan már nagyon már kulcsjátékosok is például.
1: De ilyenkor egyébként te tudsz is hatni a játékosokról, hogy beszélsz is velük, hogy figyú, jobb hely, nézel, hogy van neked az NBA-be hely, keres gamer, mit tudom én, előre tudsz lépni, vagy hogy figyelj oda, hogy mennyi játékpercet kapsz, nem biztos, hogy itt, nem biztos, hogy klub lebontva, tehát azt mondod neki, hogy nem, menj el innen, mert itt nem jó, de mondjuk úgy hatni rá, hogy figyú, a játékpercek fontosak lesznek, ne ülj a kispadon.
2: Nyilván már július 20-án erről azért nagyon nehéz, tehát a 26-27-es szezonban nem, a következő szezonokban, vagy szezonokra már azért lehet esetleg, aki megkérdezi a tanácsunkat, azt annak el fogjuk mondani. Azért most már mindenkinek megvan a csapata, itt inkább abba tudunk mi segíteni, nyilván meg az erőlétedző, a laktanságítani, hogy a klubon belüli munka azt ellenőrizzük, és hogyha azt látjuk, hogy esetleg az kevés, akkor oda a plusz munkát tudunk ajánlani.
3: A válogatott esélyek azért nyilvánvalóan, akik juniorban Európa-bajnoki címig jutnak, szeretnének felnőtt válogatottak is lenni. De a felnőtt válogatott éppen most fiatalodott meg, 10 új játékos, a néhány évvel ezelőtti világbajnoki ezüstérmes szintén Sotonyelt a vezetett csapatból, már bár beverekedte oda magát. Mennyire lehet így, hogy Sotonyi László lesz most a kapitány, és nyilván tudja, hogy ezek a fiúk mit tudnak, mire képesek, hova érhetnek el, hogy fejlődhetnek. Mennyire lehet bízni abban, hogy mondjuk a 20 éves, ma 20 éves játékos, a ma 25 évesről majd le fogja rángatni a mezt.
2: Ez a legszebb feladat, és egyébként igen, megvan ez a ciklikusság, és szoktuk is mondani, meg szoktam én is mondani, hogy a születési dátum picit determinálja a lehetőségeidet, és megvannak azok a fajta korosztályok, akinek van lehetősége, és váltják egymást, hogy itt a 70-es korosztály pont a Soltonyi Lacékat váltották, a 80-as korosztályok, a Nagy Lacék a 80-as korosztályt váltotta, aztán a 88-as, 90-es Lékai Máték, a Bartusz Lacék, aztán ugye jöttek a most már a 90-es, aztán a 2002-es korosztály. Extrán kell teljesíteni, és én azt gondolom, hogy minden szövetségi kapitány azokat a játékosokat fogja behívni, aki extrán teljesít a klubjába. Én azért ebbe a mostani 20-as csapatban is látok 3-4 olyan potenciális játékost, meg lehetőséget, akik a klubjukban sok szerepet kapnak. Ha már Gáncs Pető Mátét mondtam, akkor ugye ő például most a Deszkával együtt fogják megoldani a BL szereplő világ egyik legjobb csapat, a Veszprémnek a bal szélső posztját. Biztos vagyok benne, hogy a Máténak az a sok-sok BL meccs tapasztalata az egy óriási előrelépési lehetőség. Nyilván aztán megélni is kell vele. Fazekas Mátéről beszéltem, már tavaly már sokat játszott a BL-be, nagyon bízom benne, hogy a következő szezonban a Pixegetbe és a BL-be, mert azért a BL a legmagasabb szint, az egy egészen más dolog. Gyorsan visszatérve, ugye 8 mérkőzés volt az EB-n, meg még volt a 3 felkészülő mérkőzés, az 11 meccs, aki az utánpótlásban játszik, 11 mérkőzést játszik szeptember elejétől december közepéig. Tehát azzal nem lehet felkészülni egy U20-as, hiába mondjuk utánpótlás világversenynek EB-re sem, meg VB-re sem, csak a felnőtt szerda-szombat ritmus, de ezt sokat beszélgettük a felnőtt korosztályba is.
3: Ezzel a mostani szövetségi kapitány választással. Nem érzed úgy, hogy kicsit a női vonalon már tapasztalatot vagy irányt mutató rendszer kerül most a férfi rendszerbe is? Tehát egy utánpótlásban sikeres kapitány, aki a fiatal vagy még fiatalabb játékosokat nagyon jól ismeri, az kerül most a kormányrúthoz, és hát azért ha Golovin ér a női vonal első 3-4 évét végignézzük, az azért elég problematikus volt, hogy a felnőtt szint magas nívójára felhozzuk ezeket a játékosokat, akikre próbáljuk a közeljövőt építeni. Pedig azt gondolja az ember, és a sport is ezt mutatja tapasztalatként, hogy a nőiben kicsit könnyebb az átmenet. Ott se könnyű, de a férfinél még mindig könnyebb a juniorból, az utánpótlásból a felnőttbe. Milyen nehézségek rejlenek a felnőttek előtt, hogyha ugyanezt az utat meg akarják járni, és azokat a buktatókat, amit mondjuk a női junior világbajnok, Európa bajnok csapatok játékosai átéltek, próbálják elkerülni.
2: Hát ugye nem csak abban hasonlít Golovinhoz Soltonyi mester, hogy az utánpótlásban volt, hanem a felnőttben is azért, hogy a Vovának is volt az MTK, Solnak is a NECA, Csurgó, Balatonfüred, tehát a Só is azért nagyon rutinos felnőtt edzés már. Én azt gondolom, hogy talán most a férfiaknál annyi könnyebbség van, ez a 2002-es, 2003-as korosztály, amit te is említett, ugye már 10 bemutatkoztak, sőt azért már Fazekas Gergő, Imre Bencenek már több világversenye is van a háta mögött, hogy azért a Soltonyi azért nem egy 0 kilométeres és egy teljesen új fiatalitásba kell neki kezdenie, hanem szerintem ezt a csapatot, amit átvett most Csamától, ezt szépen lehet tovább fejleszteni. Biztos, hogy lesznek személyi változások, gondolom én, és nem akarok az ő fejével gondolkodni, de biztos vagyok benne, hogy jönnek fiatal arcok, és hát azért most van is idő arra, hiszen sajnos nem vagyunk innen a 27-es világbajnokságon, a 27-es EB-selejtezőkre kell majd neki összerakni egy olyan csapatot, viszont ami nehézség, az pont ebből adódik, hiszen neki most így egy-egy hete lesz neki novemberben, és egy hete lesz csak januárban. Mint míg, hogyha ki lennénk a világbajnokságon, ugye akkor majdnem egy hónapja lenne csapatot építenie. Tehát itt neki most az időfaktor, ami a legrosszabb, és ugye akkor meg tavasszal megint egy-két nap, és akkor pedig kezdődnek már az EB-s selejtezők. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk a szövetség majd abba kell esetleg segíteni, hogy esetleg plusz napokat keresni neki valahol még a versenynaptárba. Nem lesz egyszerű, mert hát azért elég sűrű a naptár.
1: Az elmúlt hónapokban azért itt a podcastben is, meg egyéb műsorokban is sokszor elhangzott már az ő neve, és sokat beszélgettünk róla, hogy mit várhatunk tőle, de azért mégiscsak megkérdezem, hogy milyen szövetségkapitány lehet ő, milyen stílusra, milyen akár játékstílusra, de akár emberi oldalra lehet tőle számítani. Nyilván az Ákos említette azt, hogy az eleje biztos, hogy nagyon nehéz lesz. Biztos, hogy lesznek döccenések, főleg, hogy most azért egy gödörből kell kirángatni ezt a csapatot, de mondjuk ez a csapat is tudja már, milyen feljebb lenni, tehát azért az emlék megvan. Viszont azért az ismerkedés fázisa, a kevés együtt töltött idő, az mind döcögős lesz, de összességében, amikor majd ez kiforr az egész, akkor milyen szakvezetésre számít?
2: Hát én azt gondolom, hogy amit most látunk az EB-n, és most nem a játékosokra, hanem inkább a stílusra, egy nagyon erős mentális csapatra számítanék, illetve a show nagyon-nagyon fontos szerepet számít az erőfejlesztésre is, meg a megfelelő közönség képességre is, illetve a csapat kohézióra is. Elhiszem, hogy nagy gond lesz neki, mert a felnőtt válogatott is így ismerem, és hát nem lesz nagy gond szerintem a játékosoknak se a show-val együtt dolgozni, hiszen a 2-3-as korosztály már dolgozott vele, többek is ismerik, itt nyilván esetleg egy-két idősebb játékosnak kell megismerni a showt, vagy oda-vissza. És hát a show nagyon-nagyon figyel nemzetközi trendeket is, nagyon sok edzővel van napi kapcsolatban, rengeteg mérkőzés néz, tehát én azt hiszem, hogy egy ilyen modern stílust váratunk tőle, nem kérdés, és én azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon sikeres, meg eredményes pályafutás elé néz a show is, meg remélem a csapat is, tehát nyilván ezért fogunk neki szurkolni, meg ezért fogunk támogatni mindenben, mert nagy szükség van a sikerre.
1: Mint filozófiát tekintjük, akkor ő milyen filozófiát képvisel így mondjuk a kézilabda edzők között?
2: Én azt gondolom, hogy ilyen nagyon vegyes, tehát nyilván Spanyolországban játszott, tényleg a spanyol edzőkkel is nagyon jó kapcsolatban van, de hát láttam itt az EB-n is, hogy a németekkel, a portugálokkal, bármelyik edzővel szívesen beszélgetett is, és ha nekát nézem, akkor ott is azt láttuk, hogy egy nagyon erős védekezés, gyors játék, ugye, ami nyilván most a napjén kézlabdázást jellemzi, és amit az Ákos mondott, hogy az ellenfélhez kell majd igazítani a mi játékunkat, tehát hogy tényleg ez az első, ismerjük meg az ellenfelet, és a másodban legyünk mi kismeretlenek. Ha kell, akkor védekezünk úgy, hogy 20 gólt kapunk, vagy 25-öt, ha kell, akkor megjátszunk úgy, hogy tudjunk 40 gólt is dobni. Tehát, hogy ez is szerintem nagyon fontos lesz majd, meg ez is nagyon fontos része volt a sikernek, hogy tudtunk nagyon sokfajta stílusban játszani. Ha kell, akkor szétfaltoljuk őket, és csinálunk 5-6 faltot, ha kell, akkor meg megyünk gyors középkezdésbe, és egy átadásból tudunk gólt lőni.
1: Ami nagyon ami korábban is felmerült kérdésként, hogy kell kezelni ezt a helyzetet, hogy ilyen messzire került az olimpia. Mit gondoltok, mennyire kell olyan szempontból levenni a terhet, akár Soltonyi Lászlóról, akár a nemzeti csapatról, hogy nem elvárás már az olimpiai is rejtező, meg az olimpiai részére kiharcolása, nagyon nehéz az Európa-bajnokságról lesz megcsinálni, és még oda is ki kell jutni. Közben mi van, a magyar sport mindig olimpiai fókuszú, és akár a támogatásokat tekintve, akár csak úgy általában az emberekben kialakuló kép, az mindig is olimpia centrumú fókuszú volt. Hogy kell kezelni ennek az új szakmesternek szerintetek az első egy-két évét, ilyen szempontból, hogy jön majd egy olimpiai kvalifikációs EB, ami mégiscsak nagyon fontos, de mégsem vagyunk olyan helyzetben, hogy nagyon közel lenne, hogy kiharcoljuk az olimpiai selejtezőt, vagy az olimpiai részvételt. De hát célt meg kell kitűzni. Tehát, hogy milyen, itt hogy kezelnétek ti, vagy hogy látjátok így ilyen szempontból ezt a új helyzetet?
3: Én próbáltam visszatekintgetni itt az elmúlt időszakban hát egyrészt viszonylag új stábok tornáira, másrészt azokra a tornákra, amit tényleg csak úgy önmagában tudtunk végre figyelni. És szerintem ez a legpozitívabb szemlélet, hogyha mondjuk 24-es EB, azért megyünk ki arra az EB-re, hogy azon az EB-n próbáljunk meg jól játszani. És ezt megtettük, és ötödikek lettünk, és a valaha volt legjobb eredmény, és így tovább. Szerintem, hogyha arra aktuális tornára koncentrálunk, ami most feladat, nekünk jóval több időnk van rá készülni, hiszen mi már arra készülünk, oké, még ki is kell oda jutni, de akkor is, több időnk van, mint mondjuk azoknak, akik még mondjuk egy világbajnokságon jól akarnak szerepelni most januárban Németországban. Úgyhogy szerintem ez egy olyan helyzet, amiből a pozitívumot is ki lehetne venni, és akár jól is ki lehetne jönni. Nem tartom lehetetlennek még az se, hogy egy Európa bajnokságon olyan helyen végezzen a magyar válogatott, ami olimpiai kvalifikációt érne. Volt már olyan, hogy egy 9. hely is jó volt erre, volt olyan, hogy a 7. se, ezt nem lehet előre tudni, de lemondani nem kell róla, viszont nem erre kell szerintem rágörcsölni, hanem szerepeljünk egyszerűen jól azon a tornán. Azt gondolom, most a januári Európa-bajnokságon pilót voltunk, ott is végezhettünk volna úgy, hogy majd top 8-ba, és akkor reménykedhetnénk már azzal a helyezéssel a következő tornán, hogy az elég lesz a selejtezőhöz. Szerintem még nem kell erről lemondani, de feltétlenül rágörcsölni se.
2: Ami szerintem a legfontosabb, hogy a játékosok hogy gondolkodnak, és erről beszéltünk most ebben a műsorban is, hogy bejutottunk itt Kolozsváron a legjobb 8-ba. Elérte a csapat a kitűzött célt, de a játékosoknak ez nem volt elég. Tehát, hogy bizony volt jó párszor olyan, hogy jó, akkor megnyugszunk, megvan már a legjobb 8, már nagy, nem tudom, negatív cunami már nem jön a csapat, hogy kicsit leengedünk, nem. Ez a csapat, most az úszó csapat, akkor kezdett el igazán élesbe fordulni, és akarták az érmet, és akarták az első helyet. Tehát nem elégedtek meg. És én biztos vagyok benne, hogy a felnőtt csapat is ilyen lesz, hogy nem fog azzal megelégedni, hogy jussunk ki valahogy az EB-re, és az EB-n majd valahogy játszunk. Hanem nem, játszunk úgy, hogy legyen esélyünk még akár az olimpiára is.
5: Akkor záró kérdés ezzel a kapcsolatban, hogy Soltonyi László, vagy Csema Rodrigueznél sok, talán a legtöbb kritikát azért kapta, mert a keret az elég nehezen átjárható volt. Kibe kevés ember mozgott abból a keretből. Mennyire kell Soltonyi Lászlónak frissíteni ezen a kereten? Mennyire kell hozzányúlni? Részben már bevált játékosokhoz, de részben nyilván most egy kicsit talán megdöccenő szekerű csapathoz milyen hozzást kell ilyen szempontból választania?
2: Majd fogjuk látni nyilván, de én azt gondolom, hogy lesznek új arcok. Nyilván egyrészt, ha beszéltünk ma olimpiáról, akkor ugye még az is még 2 év a Los Angeles-i olimpia, és azért vannak koros játékosok ebben a volt keretbe. Biztos vagyok benne, hogy kellenek új arcok, és kell friss ember is benne. Nyilván ezt majd Soltonyi László a stábbal majd egyeztetni fogja.
5: És egy utolsó kérdés hozzád, Pilu, és azzal le is zárjuk az adásunkat. A jövő héten kezdődik a női U20-as, U18-as világbajnokság, valamint a férfi U18-as EB, utóbbin majd Belgrádban te leszel a csapattal. Mit várunk ettől a két együttestől? Nyilván most itt vagyunk a sikermámorban, nyilván mindenki örülne újra érmeknek. Milyen szemmel nézzük? Azért ugye ez egy egyen fiatalabb korosztály, nyilván ilyen szemmel is kell nézni. Mit várhatunk?
2: Nyilván azért most nem fogunk minden világversenyt megnyerni, az felvonulás világversenyt, bár csak így lenne. Mind a két helyen azt gondolom, hogy szintén a fejlődést kell nézni. A lányoknak most volt 2 edzőmeccs a szlovákok ellen, a második már jobban sikerült, még pont a mai nap is fognak majd játszani edzőmeccset. Én nagyon bízom bennük, egy egész kellemes csoportból indulnak, de hát aztán majd a vége felé azért sűrűsödik a mezőny. Nagyon remélem, hogy ők is ott lesznek a végelszámolásnál. A fiúknál azért sérülések vannak sajnos. A Vladan Maticsnak a fia, meg a Barta Máténak van súlyos sérülés, a Sterbik Noel sincsen most a csapatban. De Gulyás Pistek nagyon szépen dolgoznak, volt egy Ausztriában egy edzőmeccs, most lesz egy Herakles torna Kecskeméten, ma magyar-szlovák, szlovén-egyiptom, 2 elődöntő szombaton meg a helyosztók, akinek van lehetősége, akkor mindenkit invitálok Kecskemétre, a Messi István sportcsarnokba, és én nagyon bízom benne, egy nagyon erős csoport, Izland, Szlovénia és Montenegro, nagyon-nagyon kemény, bocsánat, nem Svájc, Izland és Montenegro, kemény csoport, tovább kell jutni, nyilván az a cél, és hát továbbra is a másik rész pedig az, hogy a csapat és a játékosok is fejlődjenek.
5: Én pedig hívom a nézőket, hogy majd hallgatókat, hogy majd figyeljék jövő héten a női U18-as világbajnokságot, amit az M4 Sport közvetít, a magyar meccsek a televízióban láthatók lesznek, és sok csoportmeccs pedig online a webben követhető lesz. Mi már ennyi voltunk, köszönöm, hogy itt voltatok velünk, köszönöm, hogy minket hallgattak, viszont hallásra!
0: Ez volt a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja.

0: Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Dr. Kolbenhelyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban. Az apropó nyilván egy szezonértékelés, mert hogy túl van a felnőtt és a női válogatott is. A férfi ugye bemaradt az elitben, az elit VB-n ismét másodszor egymás után, ez is történelmi tett. A női viszont Budapesten nagy csatában ugyan, de végül azt az egy helyet nem szerezte meg, és nem jutott vissza a világ elitbe. Pedig pont a franciák, akik feljutottak végül, őket mi az első meccsen hosszabbításban legyőztük, de tudtuk, hogy keresztbeverés lesz, nem

0: kedvezett, ezekről is beszélünk, de hát persze, hogy Szongor Dománnal kezdünk, hiszen a 18 éves 34-szeres válogatott jégkorongozónk a Buffalo Sabreshez kerülhet. Direkt így mondom, a játékjogát draftolta az észak-amerikai profi jégkorongbajnokságban szereplő Buffalo. Sejtettük, vártuk, hogy így legyen, de nagyon kellemes volt ezt a hírt beolvasni. Te beszéltél már vagy Dománnal, vagy pedig akár az apukájával, Szongor Kristóffal, aki tudomásom szerint a KSI jégkorong szakosztályának vezetője, és hát egykori jégkorongozó. Szia, Zsuzsi!
1: Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, szervusz! Köszönöm szépen a meghívást. Igen, nagyon nagy izgalommal figyeltük szerintem sokan a szövetségnél, meg akik a hokit szeretik, hogy hogyan alakul a draft. Én éppen egyébként egy koncerten voltam, de közben is folyamatosan követtem, hogy milyen nevek jönnek föl. Ugye nyilván néhány klubról tudtunk, akik így érdeklődtek iránta. Persze, hát óriási izgalom övezte a mi oldalunkról. Az édesapjának egyből írtam nyilván, hogy gratulálok. Ugye ő az én korosztályom, tehát az öcsével játszottam együtt. Az édesapja volt akkor bíró, tehát hogy ők valóban egy régi tőzsgyökeres jégkorong család, úgyhogy, sőt, nekem tulajdonképpen edzőm is volt a válogatottnál egy évig, Kristóf, az édesapja, úgyhogy nyilván neki egyből írtam, meg gratuláltam.
0: Na, mit adhat ez a magyar jégkorongnak? Ugye nagyon fontos leszögezni, hogy még csak a játékjogát draftolták, szerezték meg, és hát ez még csak bőven az első lépés, és például Szongot az a játékos, aki 18 évesen elmondhatja, hogy még csak az elit VB-n meg a felnőtt magyar válogatottban szerepelt, amúgy mindig korosztályos szinten, például a finn bajnokságban is. Tehát neki nincs igazából tapasztalata felnőtt szinten, csak a magyar válogatottal. Ez is egy furcsa helyzet.
1: Igen, azért ő ebben szerintem nem egyedülálló, mármint hogy azért sokan vannak, akik alapvetően ugye U18-U20-as ligákban játszanak. Egyébként ugye ő U18-asként följátszott U20-ba, tehát ilyen szempontból azért ott játszott magasabb szinten, mint a saját korosztálya, meg hát ugye válogatottként is bőven U18-as első évesként ugye már szerepelt a felsőbb korosztályokban, úgyhogy igazából ez azért nem annyira egyedi, nyilván egy felnőtt jégkorong az más, de azért azt gondolom, hogy azért nézve az ő válogatott mérkőzéseit, azért azt nehéz lenne mondani, hogy egyébként nem állta meg a helyét. Persze nem ő volt a legkiemelkedőbb játékos, hiszen azért ez egy másfajta tapasztalat, meg nyilván azt is meg kell szokni egy felnőtt hokit, de azt gondolom, hogy ha ilyen szorgalmasan dolgozik tovább, és ilyen odaadással teszi bele a munkát a pályafutásába, vagy a karrierjébe, akkor azt gondolom, hogy van esélye esetleg arra, hogy valóban ő legyen az első, aki pályára is lép a NHL-ben.
0: Így van, mert egy Grösöl Tamás, Szuper Levente, Vas János, ők már ott voltak, sőt, még később egy másik korosztály, Vaj Ádám, a 16-os szentpétervári VB után is, de egyedül Szuper Levente jutott oda, hogy legalább mérkőzésen a cserepadra jutott, de ő csak 9-szer, és hogy be nem tudott mutatkozni. Még menjünk azért ezen a gondolaton tovább, hogy Szongor Domán 2024-ben, amikor ott bemutatkozott például a Káposztás megyeren a felnőtt válogatott színeiben, Ukrajna ellen gólt szerzett, aztán elmentünk a pozsonyi olimpiai selejtezőre a felnőtt válogatottal, ott is gólt ütött talán Kazaksztánnak az első meccsen Pozsonyban. Tehát igazából megadták is Tokai Viktor itt a Nemzeti Sporterdőben, mint a felnőtt válogatott egyik edzője, második edzője elmondta, hogy kiszúrták, hogy van benne tehetség, lehetőséget adtak neki, és élt vele. Na de hogyan tovább? Mert ugye most mondom, az első fontos lépés megtette, de még ki tudja, hogy hány lépcsőfok van hátra.
1: Persze, nyilván innen azért még hosszú az út, tehát azért nagyon kevés az ő korában lévő fiatalnak sikerül ugye egyből gyakorlatilag az NHL-ben landolnia. Azért voltak nyilván páran a Slavkovszkijék, meg nyilván lehet mondani neveket, de azért alapvetően az egy másik út, igen, meg egy másik, így van. De nyilván az, hogy ő egyáltalán most draftolva lett, az már egy nagyon nagy dolog. Ugye ennek az a jelentősége igazából a magyar hoki szempontjából, hogy ugye a magyar jégkorongozó még sosem játszott NHL csapatban, és nyilvánvalóan maga a draftolást is, tehát a játékjogának a draftolása, illetve az, hogy ő most ott oda került mondjuk egy ilyen Buffalo-i edzőtáborba, ez már maga felhívja tulajdonképpen a figyelmet a magyar hokira is, tehát nyilván azért sokszor szembesülünk azzal mondjuk, hogy így észak-amerikaiakkal beszélgetve azért még mindig néha okoz problémát az, hogy egyáltalán térképen elhelyezzék, hogy hol van Magyarország, nem is beszélve arról, hogy az egy rendszeres kérdés, hogy ja, és ott egyetem van hoki, és milyen hoki van. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogyha mondjuk egy magyar jégkorongból ki tudott jönni, most már egy negyedik, de azért az előző az nagyon régen volt játékos, aki draftolnak, akkor ez valahol azért felteszi a jégkorongot is, a magyar jégkorongot is így a térképre.
0: A legelső hírek szerint a kiemelt junior bajnokságban majd ott szerepelhet a 2026-27-es szezonban Szongott Domán. Ez jó jel, hogy nem mondjuk visszaengedik Finnországba, ahol eddig játszott? Hát ez az egy újabb lépés már?
1: Igen, én nyilván Kovács Attilával, sportigazgató úrral azért sokat beszélgettünk erről, azért ők ezt jobban látják, mint én, tehát azért én óvakodnék attól, hogy mondjuk férfi hokiban is szakértőnek gondolja magamat, nyilván a női hokiról sokkal többet tudok. Ez egy abszolút tudatos döntés volt, tehát az is, hogy ő tavaly, egyébként már tavaly mehetett volna Észak-Amerikába, de az egy tudatos döntés volt, hogy jobb volt neki Finnországban, a megszokott környezetében, annál a csapatnál, ahol azért már eltöltött egy kis időt. Szerették volna, hogyha a draftot egy olyan helyről várja, ahol tényleg komfortosan érzi magát. Nyilván az, hogy ő most kerül Amerikába, az egy váltás lesz, az egy új helyzet, de abszolút megérett rá, és jó helyre kerül, én úgy tudom, tehát ott minden esélye megvan arra, hogy egyébként tovább fejlődjön, és kihozza magából azt a maximumot, ami szükséges lehet.
0: Kolben Helyes Zsuzsannával, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökével beszélgetek itt a Nemzeti Sportrádióban, és Szongott Domán és az NHL kapcsán. Akkor a következő fontos kérdés, hogy az elnökséged alatt az elmúlt években mit látsz, hogy tapasztalod a fejlődést, utánpótlás, merítés? Tudjuk, sokszor elmondtátok, hogy a TAO-nak köszönhető például az is, hogy több jégpálya van Magyarországon, és igen, jönnek a fiatalok, de hát a többi TAO sportákban is hasonlóan azért komoly harc megy ezekért a fiatal játékosokért. Az U20-as válogatott, meg az U18-as és a férfi válogatott ott van a divízió 1/A-ban, tehát magyarán a világelit mögött. És ugye abban a korosztályban azért nem 16 csapat van a világelitben, hanem csak 10.
1: Így van, ott mindenhol 10 van, és a nőiben meg ugye csak 8 van az U18 top divízióban, tehát ott nyilván azért a divízió 1A-ban lenni az ugyanaz a szint.
0: Ahol ott vannak, mert most szerényen ugye ezt elhallgatod, de ezért hoztad szóba, hogy nekünk sikerült ott bemaradni a világbajnokságon, a tengeren túl.
1: U18-ban így van. És ott most nekem nagy reményeim közé tartozik a következő szezonra, hogy az ugye, hogy a szlovákok elvesztették a legfontosabb játékosokat, aki gyakorlatilag ott az összes gólhoz volt valami köze, ugye kiöregedett, hogy remélhetőleg, hogy már esetleg a csoportkörben sikerül bemaradni ott megint, ami ugye nyilván egy újabb löketet adhat a női jégkorongnak.
0: Na de erről most egy kicsit később beszélünk a női jégkorongról, akkor a férfi utánpótlás, és még egy mondat, itthon nincs meg a plusz munka kultúrája. Ezt a Szongott Domán nyilatkozta maga. Erről mi a véleményed, és akkor az utánpótlás helyzetről?
1: Alapvetően sajnos egyet kell, hogy értsek vele. Ugye nekem is a nagyfiam még mindig játszik, és ő is nagyon sokat panaszkodik rá, hogy kevés olyan csapattársa van, aki tényleg magától elmegy, plusz edzéseket, plusz lehetőségeket keres. Sajnos ugye nyilván azáltal, hogy azért a magyar jégkorongban, aki egy kicsit tehetséges, az azért általában ugye megkapja a lehetőséget, hogy felsőbb korosztályban, akár erzterigás csapatban játszon. Ez sokszor sajnos egy ilyen, hát így a komfortzónáján belül marad ezáltal, tehát nincs olyan versenyhelyzet gyakorlatilag, ami arra készítette mondjuk egy fiatalt, hogy igenis elmenjen, és mondjuk plusz energiát tegyen a munkájába. És hát ez abban a pillanatban, hogy kikerülnek külföldre, ez ott azért elég nyilvánvalóvá válik, tehát Domán se tudott volna Finnországban maradni, körülbelül az első év után küldték volna haza, hogyha egyébként ő benne nem lenne ez meg, hogy ez az igény arra, hogy nem elég az, hogy elmegyek az edzésre, hanem igenis még mindent meg kell tennem az edzéseken kívül is, a hivatalos edzéseken kívül is, hogy én fejlődjek.
0: Táplálkozás, sajnos, erőnlét, mit
1: így van,
0: eszek,
1: alvás,
0: mit iszok?
1: Minden, ez abszolút komplex probléma, és igen, sajnos nagyon sok játékos nem elég tudatos, megelégszik azzal, hogy ő az adott korosztályában tehetségesnek számít, gólokat lő, jók a lehetőségei, csak aztán eljön az a pont, ahol ez már nem elég, ez már nem viszi tovább. Úgyhogy igen, ezen nyilván azért ugye mi az elmúlt két évben kezdtünk el változtatni azért szakmai dolgokon. Nyilván azért mire beérnek ezek a dolgok, azért az nem egy év, meg nem két év. Szeretnénk azt, ugye a korábban a férfi jégkorongban például a válogatott programok sem épültek úgy egymásra, tehát gyakorlatilag minden kinevezett szövetségkapitány egy saját programot vitt teljesen önálló gondolatokkal. Ennek sem láttuk mi így, amikor oda kerültünk, sok értelmét, hiszen amikor mindig előről kell kezdeni egy játékossal a munkát, mert a korábbi edzőitől valami egészen mást hallott, és az igaz klub szintre is, az nyilván nem szerencsés, tehát azt gondolom, hogy most már ideje megtalálni a magyar hokinak a saját útját és a saját identitását, hogy mik azok, amik a magyar hokit ott tudják tartani, akár tehát ezen a szinten, ahol most van, de akár ezen még tovább tud lépni.
0: És gondolom ennek ugye egy fontos lépcsőfoka volt az, hogy teljesen magyar stáb legyen a felnőtt férfi jégkorong válogatott élén, ami nagyon régen volt.
1: Így van, és ez nagyon nagy elismerést kaptunk emiatt a világbajnokságon, tehát nagyon sokan jöttek oda hozzám, és csodálkoztak rá erre, hogy fú, hogy ti tartotok, hogy saját stábotok van, és nem kell külföldi szakembert alkalmazni. Nyilván itt visszamehetünk akkor a szaporói generációhoz, hiszen azért sokan vannak ott ebben a stábban onnan.
0: Majoros Gergely stábjában,
1: így van.
0: Például már említett Tokai Viktor, de mondhatnék más neveket.
1: Úgyhogy ők nyilván akkori első átcsoportos szerepléssel elindultak egy másfajta úton, amit aztán nyilván jól kihasználva sikerült azért eljutni edzőként is mondjuk Majoros Gergelynek egy olyan szintre, ami már tényleg azt gondolom, hogy képesítette őt arra, hogy egy felnőtt válogatottat irányítani tudjon.
0: Szlovákián át Németországig, ami azért óriási szó.
1: Így van, és azt gondolom, hogy ha ő most nem a magyar válogatott edzője lenne, akkor is lennének nagyon jó lehetőségei gyakorlatilag Európában is, bármelyik ligában, úgyhogy azt gondolom, hogy egy jó szereplő erre a feladatra, és igen, ez tényleg, sőt ugye légiósunk sem volt, tehát az összes játékosunk, ugye Nilsson egyébként benne lett volna a válogatottba, hogyha nem
0: sérült
1: volna le, de így viszont egy teljesen magyar keret és egy teljesen magyar stáb lett a vége.
0: És így is sikerült a legfontosabb meccsen, a britek ellen egy 5-0-es győzelem, és nagyon közel voltunk az osztrákok ellen, mondhatom, hogy szokás szerint, de azért az fontos, hogy az osztrákok egy VB-n akár a 8 felé tudnak kacsingatni, tehát az is nagy szó, hogy mi azért tényleg reális esélyünk volt a hosszabbítás kiharcolására, és ezért vérzett a szívünk, hogy ez elszaladt, ez a lehetőség, de előbbre tartanak az osztrákok. Ne felejtsük el, hogy az osztrák bázisú bajnokságban két magyar csapat van, tehát ott van most a Grác, amelyik megnyerte, majdnem azt mondom, hogy simán ezt a bajnokságot, se a Salzburg, se a Klagenfurt nem tudott akkorát futni, és a Klagenfurtot pont a Fehérvár búcsúztatta. Hol tart szerinted ez a kérdéskör? Tehát ugye Erste Liga egy másik szint, két magyar csapat második szezon, ez még adhat egy plusz löketet?
1: Igen, azt gondolom, hogy ugye a Fradi tavaly azért meglepetésszerűen jól szerepelt, tehát nem hiszem, hogy a szezon elején, vagy amikor ők utolsó pillanatban ugye megkapták az indulási jogot, akkor bárki azt így várta volna tőlük, hogy egyébként ilyen szépen szerepelnek, ugye éppen lecsúsztak a
0: Fehérvárral szemben, egy utolsó meccsen,
1: igen.
0: A 10-ből, és aztán a Fehérvár 4-ig ment. De a Ferencvárosnak az egész évadja is különben nagyon erős magot is ragott össze a csapat, a stáb, tehát azzal benn kellett volna lenni a 10-ben, maradjunk annyiban, de ez egy másik történet.
1: Igen, de hát nyilván azért új csapatként mindenki új volt. Tehát
0: hát
1: új
0: a Fehérvár
1: volt
0: elleni mérkőzés, az a 4 meccs,
1: az nem
0: menedzselték jól, azt a Fehérvár jobban csinálta, és ez nekik elég volt.
1: Az valamilyen mentális blokk lehetett szerintem, mert azért, hogy egyiket sem sikerült, az mondjuk így... Igen, nem volt egyszerű, de hát nyilván várható, hogy azért ott is azért már egy második szezon az remélhetőleg másképp fog sikerülni. Ugye Fehérvár is nagyon nehezen indult tavaly a szezon elején, aztán végül csak odaért, és kihozta a maximumot a végére a
0: Széli Viktor, ugye Fehérvárról, mint 9 éven át ott volt általános menedzser, igazgató, vezető, most a HC Milánóval próbálkozik, és akkor már 14 csapatos lesz, ha jól számolom, az országbajnokság, tehát még egy magyar érdekeltség, tehát ez is jó dolog, hogy azért egy magyar szakembert oda visznek sportigazgatónak.
1: Így van, és bízunk benne, hogy majd adott esetben ő esetleg magyar játékosokat is oda fog majd vinni, hiszen azért gondolom lesz beleszólása, nem biztos, hogy rögtön most, de esetleg ha lát olyat, akiben ő látja a fantáziát, akkor akár 3 olyan csapat lehet, ahol lesz magyar játékos, de hát ez már nyilván a jövőnek a...
0: De ez jól hangzik, és nagyon kellene, ugye? Tehát mindig az NHL-ről onnan kopogtatjuk, meg tesszük fel a kérdést, hogy na, mikor lesz magyar játékos, de milyen jó lenne, ha már például csak egy ilyen... Nekünk minden kis lépés nagy lépés, nem a magyar hokiban előre.
1: Így van, és nagyon sok olyan... Hát hozzászólást olvastam azért itt a VBA-t próbálom kerülni, mert azt gondolom, hogy azért nem feltétlenül hiteles az, amit mondjuk valaki otthonról a kanapéról lát, de azért sok olyan hozzászólás volt, ami mondjuk azt kritizálta, hogy hát ez ugyanaz az eredmény, mint tavaly, ebben már mi a szenzáció, mitől jobb ez, miért jó nekünk, hogy itt játszunk, és nem a divízió egyában, amikor itt mindenki megver minket, és akkor ilyen kicsit értetlenül állok, és így próbálom végig gondolni, hogy mi játszódhat le a fejükben, hiszen szóval azért ezt szerintem azért nem innen kéne nézni, vagy szóval, hogy tehát én azt gondolom, és azt gondolom, hogy azért akárkivel beszélek, aki azért nálamnál sokkal komolyabb szakmai háttérrel rendelkezik, és itt azért külföldiekre is gondolok, mindenki látja a jelentőségét annak, hogy miért fontos az, hogy itt szerepelünk, még akkor is, hogyha 8-9, akárhány nullra esetleg kikapunk, minden perc, amit ott töltenek ezek a játékosok, minden harmad, az egy újabb tanulási lehetőség, tehát és érdekes módon kíváncsiságból készítettünk egy ilyen mesterséges intelligencia által generált elemzést a két VB magyar szerepléséről, és azért abban egyértelműen látszik, hogy hol van fejlődés. Tehát nyilván nem, egy év alatt nem a játékosoknak az egyéni kvalitásai, vagy a picit a sebességük talán, de igazából mint csapat változtak nagyon sokat, tehát hogy ahogy játsszák a koronkihozatalokat, az emberelőnyöket, az emberhátlányokat, tehát hogy minden, és ez kellett nyilván az előző év tapasztalata, tehát ha most lettünk volna ott először, akkor most ez lenne az a VB, ahol először így szembesülünk az, hogy úristen, itt vagyunk, és akkor minden egyes tényleg harmad az egy olyan lehetőség, ami csak előre viszi a magyar hokit és ezeket a játékosokat főleg.
0: Majoros Gergely szövetségkapitány, ha már szóba hoztuk, azt hiszem, hogy a 21 harmadban mindig azt emelte ki, hogy minél több jó harmadunk legyen. De hogy látod, hogy a következő VB-n ugye Németországban lesz, ha minden igaz, Düsseldorfban játszunk, és hát bivaj erős csoport megint, tehát ott a csehekkel, a szlovákokkal, a kanadaiakkal, és hát a bennmaradásért, azt nem merem mondani, hogy a norvégokkal, meg a dánokkal, mert ugye a dánok azok már voltak VB-n 4 között, a norvégok most bronzérmesek, nem elég, hogy a foci VB-n is jól szerepelnek, tehát azt hagyjuk, ez egy ilyenkor mindig... Mondom, akikre utalsz, tehát azoknak ajánlom figyelmükbe ezt, hogy ezek nem véletlen folyamatok. Tehát egy norvég labdarúgás 1998 után vár 28 évet, és kim van a foci VB-n, van egy ödegárjuk, van egy hollandjuk, és igen, ott vannak a legjobb 16 között, meg tovább jutnak a csoportból. De ez egy folyamat része, nem csak a hollandnak köszönhető, nyilván nagyon fontos lánceme az egésznek. De a norvégok, amennyire előre szoktak gondolkodni, még a női kézilabda válogatottról, már nem tudom, Sydney, meg 2004 Athén óta mondják, hogy ők véget ér egy olimpia, és a következő 4 éves ciklust lebontják, nem tudom én, napra, órára precízen, hogy kinek mit kell csinálni, és mit fog csinálni azért, hogy újra világbajnok, vagy olimpiai bajnok legyen. Én azt hiszem, hogy azért ezt egy magyar szinten bármelyik sportágban bevezetni, hát na, megközelíteni is örülnék, akár a jégkorongban. De épp ezt már mondtad, hogy a mi felnőtt válogatottunknál most már elmentünk ebbe az irányba is, és ezt is meg kell becsülni, hogy ilyen tervszerű munka van, tudatos munka, akkor is, ha néha áldozatokkal jár, mert ezen a szinten mi Svájcot sose fogjuk megverni, már most előre megmondom, hogyha nem tudom, 5 NHL játékosunk lesz, ami nem tudom mikor lehet, hiszen még egynél se tartunk, a svájciaknak meg lesz 20 NHL játékosok akkor, a dánoknak is 2002 óta vannak fent az Elit VB-n, és már 50 NHL játékosokon, Spiller Pisti kiszámolta, az MT jégkorong szakírója, tehát Ezek olyan számok, hogy ezt még megközelíteni sem lehet, és ezek kultúrák közötti különbség, és az a csoda, hogy mi ott játszhatunk. Ezt azért mondtam, ez is egy kicsi szubjektív véleményem, hogy tényleg helyre kell tenni. Török László a magyar rádióban, meg úgy a médiában a jégkorong hangja, volt évtizedeken keresztül, de az is marad, mint legendás sportriporter. Hát ő mondja, hogy igen, ez erőn felül, hogy mi bennmaradunk, ez nem normális dolog.
1: Így van, tehát azért...
0: Becsüljük már meg ezt, és ne kezdjük el azt nézni, hogy miért kapunk ki megint 9-0 valamelyik jobb csapattól. Hát azért, mert ők sokkal jobbak.
1: Nyilván, alapvetően ezek laikus vélemények,
0: igen,
1: persze.
0: Orosz-fehér oroszról nem beszéltünk, még nem tudjuk most már azért, nagyon abba az irányba megy, és majd lehet, hogy még mondhatsz itt a műsor végéhez közeledve róluk is valamit, mert bármikor bevezethetik, hogy a következő VB-n már az oroszok is ott lesznek, és mit tudom én, még nehezebb lesz bennmaradni.
1: Igen, nyilván ezt még nem tudjuk, tehát ez majd szerintem az ősznek lesz a vagy ott mi fog történni, hogy ők visszajönnek-e vagy sem. Ez elméletileg a mi ott maradásunkat azt nem érinti.
0: Hát azért mondom, hogy inkább majd a bennmaradás, mert a bennmaradás, mi csoportunkra betették meg az oroszokat, nyilván. És hát most egyre több veresség, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, igen, mert ott nincs miről beszélni, de akkor ők visszajöttek, és ahhoz akkor már valószínűleg még nagyobb csoda kell, hogy bennmaradják.
1: Így van, és azért tényleg azt nézve, hogy ahogy te is mondod, tehát mondjuk egy svájci hoki, egy norvég hoki, egy dán hoki, ők 15-20 évvel előttünk járnak, tehát minden tekintetben a jégpályák száma, a játékosok száma, nyilván egy dán meg egy norvég, a Svédország, Finnországhoz való közellét, tehát hogy ezek olyan előnyök, amikkel mi itt nem rendelkezünk, tehát nekünk a legközelebbi partnerünk ugye Ausztria, vagy Szlovéniában nincs olyan bajnokság, ők is ugye inkább az osztrákba, vagy elmennek a játékosaik máshova. Tehát igazából nyilván az, hogy persze Szlovákiával jó lenne együttműködni, de ők meg azért nem annyira nyitottak, ők meg nyilván a csehekkel szeretnének. Tehát, hogy itt ez a nehézség, hogy nyilván egy norvég hoki, vagy egy dán hoki sem a saját bajnoksága által fejlődött, vagy jutott ide, hanem az egyéb lehetőségek, amik ugye megnyíltak ott a játékosok előtt 15-20 éve, és azt azért ne felejtsük el, hogy tényleg Tau előtt alig volt jégpályánk, játékosunk se sok, tehát azért, hogyha mi mindig a számokat viszonyítjuk a többi országéhoz, akkor tényleg ez egy erőn felüli eredmény. És persze, igen, ez is sokszor elhangzik kritikaként, hogy de ha majd visszajön az orosz meg a fehér orosz, vissza fog nyilván egyszer jönni, de erre meg tényleg csak azt tudom mondani, hogy igen, és ott van egy Franciaország, aki most másodszorra fog divízió 1A-ba játszani, mert nem sikerült élnie azzal a lehetőséggel, hogy most ugye idén visszajusson. Tavaly meg ugye kiesett, tehát hogy azért van még jó pár ország, aki ugyanígy, ahogy mondjuk nekünk sikerült, neki is sikerültett volna élni ezzel a helyzettel, vagy ezzel a lehetőséggel. Szóval, hogy azért ezt nagyon sok nyilván irányból lehet nézni, meg értelmezni.
0: Hát, ha ez hozzá segít, hogy amikor majd egyszer megint kiesünk, akkor egyből vissza tudunk jutni, mert az már egy szintlépés lenne.
1: Így van, de igazából tulajdonképpen ez is most ahhoz képest, hogy ugye Szaporó után volt egy nagyon hosszú szünet, aztán Krakó után megint egy viszonylag hosszú szünet, tehát azért már látható, így van, tehát azért már látható azért egyfajta fejlődés, de hát nyilván ez évtizedek, még lehet, hogy nem tudom, én majd 25 év múlva itt ülünk és arról beszélgetünk, hogy emlékszel, amikor arról beszéltünk, hogy milyen messze vagyunk még mondjuk egy norvégtól vagy egy svájcitól. Remélem majd arról beszélgethetünk, hogy na most már nem vagyunk annyira messze.
0: Mennyire van messze? Hát inkább ugye a kérdés úgy szól, hogy a női jégkorong válogatott 2027 novemberében Milánóban, ahol a téli olimpia volt, és azt hiszem ott talán, ahol majd a Szélig Viktor vezette HC Milánó is játszik, de valahol Milánóban, valamelyik jégcsarnokban, a más nem a nagy dómban, játsszák a női világbajnokságot, és a divízió 1A-ból kell feljutni a világelitbe. Azért az nagyon hosszú idő, az még odébb van. A magyar csapatnak mennyi a realitása? Hol tart a női hoki, miközben U18-os szinten ugye a világelitben a legjobb 8 csapat között vagyunk?
1: Én azt gondolom továbbra is, és ezt már sokszor elmondtam, hogy a magyar női válogatottnak abszolút lett volna helye ezen az olimpián. Ha megnézzük, akkor tulajdonképpen az, ahogy a világbajnokságon végül nem sikerült feljutnunk egy pont hiány, úgyhogy megvertük egyébként az elsőt és a harmadikat is, tehát a franciát és az olaszt is. Így nem sikerült végül feljutni, sajnos egy fájó vereség a szlovákok ellen. Nekünk valamiért a szlovákok ilyen mumus, hogy akikkel valamiért mindig megküzdünk. pedig szezon közben sokszor megverjük őket, és aztán amikor tét meccsen, akkor valamiért nem sikerül.
0: De az a francia-olasz dugó ugye csak valamit ér, hogy az olimpián ott vannak.
1: Így van, és ők ott voltak az olimpián, nekik egy teljesen másfajta felkészülésük volt, mind mérkőzések számát, mind anyagiakat tekintve, tehát ők is ugyanazzal a kerettel jöttek, mint az olimpián. Tehát, hogy úgy vertünk meg két csapatot, és ugye még egy japánt, aki ráadásul ugye még rosszabbul végzett, mint az olasz, hogy gyakorlatilag mi nem voltunk ott az olimpián, ők meg ott voltak. Nyilván ez szerencse kérdése is, tehát ott a jobb lett volna, ha a japán csoportba kerülünk a selejtezőn, nem a német csoportba, ami egy nagyon szoros csoport volt, ugye négy olyan válogatottal, ahol azért mindenki ellen meg kellett küzdeni.
0: Lesz változás? Mert ígértél olyat, hogy ebben szeretnél.
1: Én nagyon bízom benne, igen.
0: Szövetségnél, ahol benne vagy a végrehajtó bizottsági tagban.
1: Igen, igen. Igen, ezt már többször beszéltük az ottani sportigazgatóval, hogy a nőiben valamiért különösen igazságtalan ez a kvalifikációs rendszer, talán azért, mert nagyobb különbségek vannak mondjuk ott a, nem tudom én, a 10., 15. és aztán a 15. mondjuk 20. között. Tehát ott mondjuk Franciaország annak köszönhette, hogy kijutott, hogy ugye egy nagyon csúfos 7-0-ás vereséget szenvedett a kvalifikációs tornán egyébként Japántól, de utána ott volt egy meglepetés csapat, ugye a Koreát megverő Lengyelország, akik viszont hát a világranglista, nem tudom én, 20. helyéről jutottak be. Ellenük viszont nagyon könnyű dolguk volt, tehát ott lőttek sok gólt, és gyakorlatilag ezzel eldőlt, hogy ők lettek a legjobb második, holott egyébként, ha egymás ellen játszottunk volna, akkor nem biztos, hogy ők kerülnek ki abból győztesen. Úgyhogy igazából ott az igazságos megoldás, az valószínűleg a végén egy hatos torna lenne, ahol mindenki játszik mindenkivel, és akkor tényleg az jut ki, az a három csapat a hatból, aki akkor éppen abban a pillanatban a legjobb, és mindenki ugyanazzal az ellenféllel áll szemben, nem pedig akár egy adott esetben egy alacsonyabban rangsorolt ellen gyakorlatilag könnyen győzelmet arat.
0: Női jégkorong szinten, akár idehaza, akár külföldön mekkora előrelépés van, mert ebből még azért Magyarországon gondolom mindig nagyon nehéz megélni.
1: Most női jégkorongról beszélsz? Igen. Egyébként a magyar csapatokban játszó lányok azért zömében még szerencsésebbeknek mondhatóak, tehát azért nálunk nem mondom, hogy nagyon-nagyon jól, de azért most meg lehet élni a legjobbaknak, a válogatott játékosoknak Magyarországon is. Azért ez sok európai országban is hiányzik, tehát ott a svéd liga ugye az egy jó liga, ott lehet pénzt keresni. A svájciaknál is ugye most az amerikai észak-amerikai liga, a PWHL, ott azért elég szép fizetések vannak. Nyilván nem könnyű bejutni, ugye most megint bővítettek, de azért ugye ott rengeteg, tehát évről évre olyan mennyiségű észak-amerikai játékos termel ki ott ugye az egyetem mi bajnokság, tehát igazából van kikből választani.
0: Réka, Hizl Réka, Effi, ő lehet a következő, aki Garád Gasparocsoni például már játszott ebben a bajnokságban.
1: Igen, abszolút Réka is, de én nem mennék ilyen messzire, hogy ő most még majd most megy egyetemre.
0: Túl fiatal.
1: Igen, igen, tehát azért ha én egy ilyen álomszerű karriert nézek egy női jégkorongozónak, akkor azért mondjuk itt játszik utánpótlásban, akkor elmegy ott egy ilyen prep schoolba, hogy mondjuk az angolja is megfelelő legyen, akkor onnan tud tovább menni egy jó egyetemi bajnokságba. És
0: itt,
1: akkor,
0: itt tart most Réka.
1: Itt tart most Réka, és akkor onnan tud majd tovább menni adott esetben. Én biztos, hogy minden lánynak ezt az utat javasolnám, nem pedig mondjuk egyből megpróbálni a PWHL-t, mert azért az szakmailag is egy nagyon nagy ugrás, meg azért az egy komoly felnőtt bajnokság, azért fizikális hokival, tehát azért nem biztos, hogy az egy 17-18 éves fiatal játékosnak feltétlenül jó, de ugye Seregény Mira is jelentkezett először, aztán végül is aláírt a svájci CUK-hoz, ugye is azt nyilatkozta, hogy igazából ezt az évet szeretné arra használni, hogy ott megfelelően felkészüljön arra, hogy majd akkor jövőre megpróbálja. Úgyhogy azért még szerintem az idősebbek között is van olyan, aki akár próbálkozni fog, és hát nyilván azért a Réka csapattársairól se feledkezünk meg, azért azt gondolom, hogy Polonyi Petrának is nagyon jó esélye van, Bájicki Tóth Boginak is, hogyha ott most ő is egyetemre fog ugye járni, ott jól szerepel, tehát hogy azért szerintem ott most az U18-as generációban sokan vannak, akik szerintem nagyon ügyesek, és ezért fontos, hogy egyébként ott az A csoportban is sikerüljön minél tovább ott maradni az U18-nak, mert az is megint csak egy olyan hely, ahol azért felhívják a figyelmet magukra a lányok.
0: 2024 óta elnök dr. Kolbenheier Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökével beszélgettünk itt a Nemzeti Sportrádióban. Zsuzsi, köszi, hogy bejöttél, és a friss híreket elmondtad. Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja.
0: A két héttel ezelőtti jégkorong magazint ismételtük meg, melynek végén elmondom, hogy kevesebb mint 300 nap múlva, 2027. május 13-án a Németország-Svájc nyitott pályás rangadóval kezdődik majd a jövő évi elit világbajnokság, az alcsoportos férfi hoki VB. Az Gelsenkirchenben lesz, a magyar csapat pedig Kanadával, az Egyesült Államokkal, Csehországgal, Szlovákiával, Norvégiával, Dániával és Kazaksztánnal, nem ebben a sorrendben mérkőzik. Időközben viszont az is eldőlt, hogy mely csapatokkal mérkőzhet a magyar férfi felnőtt jégkorongválogatott a Nemzetek Európai Kupájában. A Nemzetek Európai Kupája második sorozatában idén november 2-a és 8-a közötti héten Franciaországban a házigazda mellett Norvégia és Szlovénia lesz Majoros Gergely csapatának az ellenfele. Aztán jön december közepén a Sárközi Tamás emléktorna Budapesten, Franciaország, Lengyelország és Ukrajna a három ellenfél. Tavaly itt három vereséggel zárt a magyar csapat, reméljük, hogy ezt sikerül majd megjavítani, tehát ne felejtsük el, hogy sorozatban egymás után kétszer is bent maradt az elit VB-n a magyar válogatott, annak is köszönhetően, hogy a VB-ig is alcsoportos szintű ellenfelekkel mérkőzhetett. A Nemzetek Európai Kupája záró fordulója jövő február 8-a és 14-e között Norvégiában lesz, a házigazda mellett Ausztria és Dánia lesz a magyar csapat két ellenfele. Most köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Soltonyi László lett a magyar férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. Áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket a kormány, marad a szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
4: A juniorokkal Európa-bajnokságot nyerő Soltonyi László lett a magyar férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. A szakember megbízatása 3 évre szól. Soltonyi játékosként szerepelt a nemzeti csapattal az 1992-es olimpián, amellyel 7. helyen végzett. Légiósként játszott Svájcban és Spanyolországban is. Eddigi edzői pályafutása jelentős részét Csurkon töltötte, majd a NEK-ához igazolt, amellyel februárban szerződést is hosszabbított. Az előző idényben az osztrák élvonal 6. helyén végzett Hartberg labdarúgó csapata 1 évre kölcsönvette az angol Liverpooltól a magyar válogatott kapust, Pécsi Ármint. A játékos tavaly nyáron igazolt az angol klubhoz, amelynek U21-es együttesében védett. A felnőtteknél 5-ször ült a kispadon, de nem kapott lehetőséget. Ma 3 csapatunk is pályára lép a nemzetközi labdarúgó kupákban, az Európa Liga selejtezőjének 2. fordulójában. Az első mérkőzésen a Ferencváros 20 órától a holland Twente otthonában játszik. A konferencia liga selejtezőjében szintén a 2. kör első összecsapásán a Debrecen 18 órától az örmény Pionik Jerevánt, a Paks 20 órától a görög Panathinaikost fogadja. Utóbbi 2 meccset a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A férfi vízilabda válogatottunk is elkezdte szereplését Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Együttesünk a negyeddöntőben 16-11-re verte Horvátországot, ezzel bejutott az elődöntőbe, amelyben szombaton Ausztrália ellen mérkőzik.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását, jelentette be Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök közölte, megerősítik a NAV jogosítványait is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhassák. A kormányülésen döntöttek arról is, hogy csökkentik az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak számát és fizetését. Magyar Péter beszélt arról is, hogy dolgoznak a tűzifa, valamint az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésén is. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt írta Facebook oldalán, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoztak. Kinevezte a Klebelsberg központ új vezetőjét az oktatásért is felelős miniszter. Lannert Judit úgy fogalmazott, Sinka Edit vezetésével a politikai szempontok helyett a szakmaiság, az együttműködés és a gyermekek érdeke kerül középpontba. A tanárvégzettségű Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel. Vezetett kutatásokat, gyakorlata van program mértékelésben, az elmúlt hetekben pedig az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban ő irányította a tankerületek és a Klebelsberg központ átvilágítását. A honvédségnél hamarosan elkezdődik a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálata. Roszinszendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, azokról a katonákról van szó, akiknek a jogállása a szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es átalakításával alapvetően megváltozott. A nyugdíjat felváltotta a járandóság, amely eltérő szabályok szerint működik. A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hetekben megkezdték azon katonák helyzetének rendezését is, akiket korábban fiatalításra hivatkozva méltánytalanul bocsátottak el a magyar honvédségtől.
2: Közlekedés.
4: Baleset történt az M1-es autópályán, az 56-os Tatabánya óváros csomópontban a Győr felé vezető oldalon a külső sávon egy kamion és egy személyautó ütközött össze. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon közel 10 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán pedig a Szeged felé vezető oldalon Lajos Mizse és Kecskemét között sávzárás, torlódás lassítja a forgalmat, 6-8 kilométeres a dugó.
2: Időjárás.
4: Holnap az ország északkeleti harmadán lehet záporzivatar. A szél ma és holnap is erős lesz. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kérek hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
6: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Az Újra Töltve című magazinműsor 14. részének rövidített változatát hallják. A következő percekben a labdarúgás legfontosabb tornájával foglalkozunk, néhány emlékezetes világbajnoki találkozót mutatunk be. Az általunk kiválasztott mérkőzések mindegyikét egyes sportújságíró vagy sporttörténés segítségével igyekszünk elhelyezni, térben és időben. Tartsanak velünk! A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bíróhibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes, ki nyert, hanem az is, mi történt valójában.
7: Harcos vagyok, nekem így jó, hogy nem rám számol a bíró. Ha kérdezné, tehát igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
6: 1962. június 2-a. Chile Olaszország 2-0. A Santiago-i csata néven elhíresült mérkőzés a labdarúgó világbajnokság történetének talán legdurvább, legvadabb összecsapása volt, pedig sokáig még az sem volt egyértelmű, hogy Chile lesz az 1962-es világbajnokság házigazdája. Dénes Tamás sporttörténész így idézte fel az ezzel kapcsolatos dilemmákat.
8: Egy olyan országról beszélünk, amely ugye 1954-től kezdődően harcban állt a VB rendezés megkapásáért. Ugye a Dél-Amerikai Szövetség, miután Európa rendezett 54-ben és 58-ban, világossá tette, hogy a következő világbajnokságot majd Dél-Amerikában kívánja megrendezni, és abban az esetben, hogyha a FIFA nem így dönt, akkor akár a dél-amerikaiak bojkottálják is a tornát. Argentina tűnt a rendezésre a legesélyesebbnek, de a FIFA preferált a Chile rendezését is, akár még egy olyan akkor még eredetnek megható, már megszokott gondolat is társult ehhez, hogy társrendező legyen Chile. De aztán végül önállóan kandidált a két ország.
6: 1960 májusában a valamiért legerősebb 9,5-ös földrengés rázta meg Chilét, az ország infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így az 1962-es VB megrendezése is veszélybe került. Carlos Dittborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, emelnek eredményét Dittborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a tornarajtját, de a lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértő cikksorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
9: Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyonba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció. A chileiek jelentős része alultáplált, írástudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
6: Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
8: Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű vagy olasz gyökerű futballista. Ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai játékos is szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
6: A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzésre, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó ország csapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
10: Ken Ashton játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferrinit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárgalapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre dacosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
6: A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
8: Közben aztán nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chile egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschio-nak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Foote-nak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezést, és mondott egy kiáltó spanyolul a dél-amerikai származású, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
6: A Jaime Ramirez és Jorge Toro góljával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
11: Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik. Ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
6: A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mint a két különböző mérkőzés láttak volna a felek. Jorge Piz, a Chilei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
12: Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára a mérkőzések után.
6: Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Kenesten elfogult bíráskodása miatt. Sőt, odáig mentek, hogy szerintük a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Keneston utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
11: Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
6: Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
8: A csoportszakaszban a chileiek továbbjutottak és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez a találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a Calcióba. A chileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
13: Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
8: Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez az akkori eset. De hát a chilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miten az észak-koreai csapattól kikaptak Park Doiknek a góljával. Jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban reptették haza, hanem különböző városokban szállt a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
6: Ha nem is közvetlenül, de a Santiago-i csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározó újításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Keneston később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, ki kapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Estonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ. Hey, yeah, yeah. Let's go, let's go. Önök az Újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentina-Anglia 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyeddöntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. 4 évvel korábban, 1982-ben Nagy-Britannia és Argentina a Falkland-szigetek birtoklásáért vívott véres háborút, amely argentin vereséggel és közel 650 argentin katona halálával zárult. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball-VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradona később elismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azték stadionban közel 115 ezer néző előtt került sor a találkozóra, amelynek első fél ideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bözdi egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről. Felolvasó Szilágyi Dóra.
14: A Maradonától kapott labdát Valdano a 16-os körévén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmélt a leggyorsabban, és az ötösön felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játék vezető azonban határozottan középre mutatott.
6: Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
15: Közben nézzük angol támadást, próbálkozás, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giusti, majd már Papista kapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Echeához. Olartico, akitől az Echeát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, tovább itt Maradona egy nagyon ügyes cselel, viszi el, vezeti el a labdát, hozzá mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás, Valdanoé, aztán Maradona fejel, gól! Gól mindenféleképpen. Az angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához. Megint mások a partjelzőhöz rohannak. Talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember előre figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltánó már éppen korolni készültem, amikor Maradona fölugrik, és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujába.
6: Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
16: Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás, mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előreívott labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett. Először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétóva kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kéz volt ez az eset.
6: A mérkőzés vezető tunézi Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfuthatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugrott a Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
17: Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim.
11: Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jelez a kezezést. Mivel elindult a felezővonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
13: A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katona László idézi önöknek.
10: Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
13: Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradónát is megkérdezték az esetről, mire ő sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
12: A gól kicsit Maradóna fejével, egy kicsit Isten kezével született.
13: A Maradónára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradóna csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradona csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt

0: Csaltak, mint én.
1: Érdekes módon Gary Lineker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel záruló összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte. Nemrégiben tett nyilatkozat alapján megbocsátó volt Maradónával. A magyar fordítást Katona László olvassa fel.
2: Nincs bennem düh. Be kell vallanom, kedveltem Diegót. Becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt. Amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
1: Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 év elteltével is Maradona kezezőskója miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad gólyának választottak meg. A Népsport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
3: Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradónának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
1: Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
4: Maradona utána a sarokgátlóval bajbolódott egy kicsit, most viszont mint a kés, a vajon megy át, a 16-oson belül van, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-0! Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa, és hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten. A jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte, 1-2-3 játékos mellett elfektette Shiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és kapozott még egyet a labdát, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
1: Az Hector Henriquétől kapott passz után Maradona sorrendben Peter Beardsley-t, Peter Reed-et, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert, és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, urugvai sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
5: Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szentisten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél, te kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
1: Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezős gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
6: Maradona az Isten lett ekkor, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nemcsak a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a 8-döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a negyed döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen 2-2 góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és ballábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a negyed döntőben a világbajnokság két legendás, két legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, ha támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már 3 angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult

0: a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor öten feküdtek a földön, tehát annyian játékos cselezett ki.
1: A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
2: Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
1: A szóló során kétszer is kicselezett, Terry bácsár sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
3: Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
1: Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton. Az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
2: Az első gól egyértelmű csalás volt, és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
1: Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó alig ha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 14. részének rövidített változatát hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Amennyiben kíváncsiak a hosszabb változatra, ahol 5 mérkőzés krónikáját idézzük fel, akkor keressék a Nemzeti Sport Radio Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
4: Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sport Rádióban.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kinek hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Jó napot kívánok! Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Az idézet így hangzik. A magyar felnőtt férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztja minden edzőnek a szakmai csúcsot jelenti. Én pedig maximalista vagyok. Természetesen igent mondanék egy ilyen felkérésre. Nos, megtörtént a felkérés, sőt, mi több, megvolt már a bejelentés is, immáron hivatalos, hogy Mátor Soltonyi László irányítja a magyar férfi kézi labda válogatott munkáját, aki most itt van velünk a stúdióban. Szeretettel köszöntelek.
8: Köszöntelek én is, és köszöntöm a hallgatókat.
7: Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy, és hát tényleg frissiben, melegiben fogunk most ennek a bejelentésnek nyilván a velejéről beszélgetni, mert azért ez nem titok, hogy az elmúlt napokban azért ez már így, hát mondjuk itt szakmai berkekben szinte egyértelmű volt, illetve ugye amikor az ember így próbálta tesztelgetni, hogy nagyjából milyen lehetőségek vannak, akkor szinte mindenhonnan a te neved jött fel. Értelemszerűen az U20-as válogatottal történt történelmi eredmény, ugye az Európa-bajnoki aranyérem nyilván nagyot lökött ezen, de szerinted volt-e a kettőnek köze egymáshoz?
8: Hát szerintem a kettőt körül külön kell választani, és hát ugye azzal kezdeném, hogy amivel a bevezetőt elkezdted, hogy ez tényleg a szakmának a csúcsa, és én nagyon örülök ennek, nagyon köszönöm ezt a bizalmat. Viszont nagyon fontos, amit említette, hogy mindenhonnan ezt hallottad, és ezt viszont én tényleg érzem. Egyrészt a szakmai oldalról, tehát szakmai részről nagyon erősen érezni ezt a támogatást, és hát nyilván az embernek a barátai, a családja az elfogult vele szemben mindig. Nem ez dönt, de...
7: De azért az is számít, gondolom,
8: igen,
7: ugye?
8: De azért azt gondolom, hogy nem egy vagy két éve edzősködöm, hanem nagyon régóta, és most van az, hogy úgy érzem tényleg ettől a Európa-bajnoki aranytól függetlenül már előtte is úgy éreztem, hogy megvan az a tudás, tapasztalat, azt gondolom, hogy sok minden kell hozzá, ami azt eredményezze, hogy ezt el tudjam vállalni, elmerjem vállalni, és hát, ahogy említetted, maximalista vagyok, ezt nyilván szeretném jól is csinálni, úgyhogy ez csak az első lépés, hogy ezt elvállalom, és ebbe belekezdek, de nyilván a neheze az most jön, ez más kávéhez, ezzel tökéletesen tisztában vagyok.
7: Abszolút, és hát ennek a mostani órának az is a célja, hogy egy picikét ezt a más kávéházat kivesézzük, hogy egyáltalán mit jelent valóban az a tapasztalás, amit az utánpótlás korosztállyal hoztál, hiszen azért 2023-ban ugye volt világbajnoki ezüstérem is, tehát nem csak arról van szó, hogy most valami kiugrott produkáltatok a közelmúltban, hanem arról van szó, hogy itt nyilván hosszú évek építkezése van, illetve azért kezdjük talán onnan, és szerintem ez nem lényegtelen, ugye, hogy egy 190-szeres magyar válogatott irányítóról beszélünk személyedben, értelemszerűen fantasztikus nemzetközi tapasztalattal, olimpiai, világ és Európa bajnoki jeles szereplésekkel, ugye a Veszprém kézilabda csapatával ötszörös magyar bajnok voltál. Tehát nyilván van, ott kezdődik, hogy van az embernek egy múltja, egy személyes szakmai múltja, de az még mindig egy érdekes kérdés, hogy mikor fogalmazódik meg valakiben az, hogy mindaz, amit évtizedek alatt összegyűjtött, azt szeretné átfordítani az edzői munkába. Mert én azt gondolom, hogy nagyon sokféle példát láttunk, és előre is elnézést kérek, ha néhány analógiát majd a közelmúltban véget ért labdarúgó világbajnokság kapcsán is hozok, az edzői munka, a siker, a kapcsolódás, a csapatépítés, meg az egyéb filozófiák vonatkozásában. Tudom, hogy ti is néztétek a döntőt, mert olvastam, hogy nyilván amennyire lehetett azért a saját munkától közepette is. De szerintem ez egy érdekes dolog, hogy az ember mikor érzi azt, hogy neki az útja a személyes karrier után az edzői pálya felé kell, hogy forduljon.
8: Nálam ez már nagyon korán kialakult, én úgy gondolom. Nekem édesapám volt az első edző, és talán lehet, hogy innen eredt ez a dolog, már hozzáteszem, hogy ő mellett nagyon sok mindennel foglalkozott, de talán innen indult, és amikor játszottam aktívan, már akkor is lementem 5.-6. osztályosokhoz, illetve még Zaragozában is, amikor játszottam kint, akkor is lementem ilyen utánpótlás csapatokhoz egy-egy edzésre, a gyerekekkel foglalkozni. Én nem nagyon gondolkoztam másba, tehát vannak, akik a bizniszbe jók, nekem soha nem volt így vénám a bizniszhez, és én mindig is azon voltam, hogy próbáljak valami értéket teremteni, próbáljak egy olyan közösséget összehozni, ahol tényleg megvannak a normák, megvannak a szabályok, és ez azt teszi majd lehetővé, hogy mindenki fejlődjön ebben a környezetben. Tehát ez nagyon fontos volt. És még egy kiegészítés itt eszembe jutott, hogy én nem csak utánpótlás edző voltam, hiszen én egy kicsit fordítva ment az én karrierem, hiszen én a felnőtt csapatoknál kezdtem edzősködni, és egész sokáig edzősködtem M4-es csapatoknál. Ugye szereztem többször is bronzérmet a csapataimmal. Magyar kupában is jól szerepeltünk, hát ugye mindig a nagyok mögött, a Veszprémet, a Szegedet nem sikerült soha.
7: De utána harmadiknak lenni szerintem az gyakorlatilag az első leghamarabb elfoglalható pozíció.
8: Igen, sajnos itt az első két hely nagyon be van betonozva, és ebből az utóbbi, ha jól tudom, akkor 7 évet töltöttem az utánpótlásban, mint ugye félig meddig az NB1-ben is annak a csapatával, mint edző, ott is azért nagy részt utánpótláskorú játékosokkal volt szerencsém dolgozni, és talán 2000-től a junior válogatott mellett vagyok, és hát ez gyakorlatilag ez elég sok tapasztalatot
7: abszolút
8: adott,
7: és ezek szerint generációkon átívelően hozod a tapasztalataidat, ami nagyon fontos.
8: Abszolút, tehát ez egy nagyon divatos téma, az a generáció kutatás most, és abszolút ezt lehet érezni, és lehet látni, hogy hogy mennyit változnak már két évente a gyerekek, és mindig meg kell találni azt az utat, ahogy eléri az ember őket, hogy motiválni tudjuk őket, hogy befogadók legyenek. Hát azt gondolom, hogy most eltaláltuk.
7: Igen, igen, szerényen mondod ezt, de nagyon is eltaláltatok, azért ez történelmi siker, ami született a közelmúltban, és egy kicsit még engedd meg, hogy bontogassam ezt a dolgot, amit mondtál akár a zaragozai időkre visszamenőleg, hogy lementél ezekhez a fiatalokhoz őket nézni, illetve nyilvánvalóan akkor ezek szerint könnyen létesítettél fiatal generációval kapcsolatot, mindig megvolt ez a fajta mondjuk kommunikációs híd, úgyhogy én egy picit így a karakteredet boncolgatnám. Tehát az, hogyha valaki egy csapatban irányító, az már önmagában feltételezze valami olyasmit, hogy egészen más szemlélettel tekint a feladatokra, hiszen neki nem csak a saját pozícióját kell értelemszerűen a lehető legmagasabb színvonalon ellátni, hanem úgy kell látni a pályán, hogy gyakorlatilag az egész csapatnak az együttmozgását, a belső dinamikáját kell kézbe vennie, és irányítania, hogy a kifejezés megengedi.
8: Igen, és az irányító karakter, illetve az a személyiség, az szerintem mindenkinél más. Tehát biztos, hogy van szüksége egy karakterre, egy ilyen vezető szerepre, még hogyha valaki nem is a társaság középpontja, és ez pont, amikor kimentem Spanyolországba, akkor volt nagyon éles. Egyébként korábban is megcsináltam, de ott egy kicsit olyan visszafogott voltam az elején, hiszen Mihail Jakimovics, egy olimpiai aranyérmes volt a balátlövőm, egy spanyol válogatottak voltak mellettem, egy svéd világbajnok kapusunk volt, és már második héten mondta az edző, hogy László nagyon hangosan mond be a figurát, hogy mindenki értse, és mindenki tudja, hogy mit kell játszani.
7: Volt egy kis visszafogottság akkor még, mert hogy az ember azért...
8: Igen, egy új helyzetben. Tehát azt gondolom, hogy a személyiségemből fakad, hogy az új helyzetekben azért én nem úgy megyek bele, de viszont amikor már megvan a biztonság, akkor viszont törekszem arra, hogy azt maximálisan jól csináljam, és az irányító dolog, talán az irányító véna ez ott kezdődött, és... Hát szerintem az nagyon fontos. Tehát én nem akarok megbántani senkit tényleg, de a sportban úgy olyan nagyon nagy demokrácia nem jó, hogyha van egy csapatban, mert akkor véletlenül olyanok fogják meg a vezérfonalat, akiknek nem kéne. Viszont tényleg mindenkinek meg kell találni a helyét, és szükség van egy vezetőre, akit elfogadnak, és aki után mennek.
7: Igen, ez nagyon igaz, és örülök, hogy ezt te mondtad ki, mert ugye ezek... Különösképpen manapság, amikor azért látjuk, hogy nagyon sokféle hatás éri a sportolókat, nincs könnyű dolga az edzőknek, a nevelőedzőknek, nyilvánvalóan ugye szakmai irányítóknak, amikor egyrészt motivációt kell találni, amikor a mérhetetlen mennyiségű külső zajt meg kell próbálni kizárni, és ugye megtartani a fókuszt, és nagyon sok érdekes gondolatra figyeltem fel a közelmúltban, ugye a junior válogatottal elért sikeretek kapcsán, ami a mentális felkészítés illeti, úgyhogy ezt majd mindenképpen mélységben ki fogjuk vesézni, de talán még egy kicsit beszéljünk arról, amit ugye említett, hogy meg kell találni minden generációhoz a motiváció. Te érted a generációs nyelveket? Tehát, hogy egyáltalán kell-e másképp fogalmazni egy ifinek, egy juniornak és egy felnőttnek, hiszen te azért minden generációval dolgoztál?
8: Szerintem, hogyha szakmáról van szó, akkor nem. Uh-huh. Tehát itt nagyon fontos, hogy itt van egy struktúránk, és hogyha nyilván ezt majd bontogatjuk a junior eredményt, nagyon nagy szerepe van, hogy ez a struktúra miből áll, milyen részekből, és ez viszont azt gondolom, hogy a taktikát azt minden korosztálynak értenie kell. Tehát, hogyha nincs játékértés, vagy nem tudják a játékosok, hogy mit miért csinálnak, akkor azt szerintem legalábbis az én olvasatomban az egy nagyon nehéz kiinduló helyzet. Tehát ilyen szempontból én nem látok különbséget.
7: És a játékértést, illetve azt, hogy valaki... úgy végezzel az edzésmunkát tulajdonképpen már a 10-es évei elején, hogy érti, hogy mi a végcél, tehát nem azért kell ebből ennyit csinálni, mert azt mondta az edző, nem azért kell tényleg unalomig gyakorolni, mert azt mondta az edző, hanem azért, mert ennek majd az lesz az eredménye. Ez szerinted egészen kicsi korban el lehet kezdeni felépíteni? Tehát a mi értekre való valós válaszoknak a megadását kell? Mert szerintem ebben is nagyon-nagyon sokat változott a világunk, mondjuk ahhoz a korszakhoz képest, amikor mi voltunk aktívak, és már nyilván valóan sokkal több kérdésre kell tudnia szerintem egy szakmai vezetőnek válaszolni.
8: Nagyon-nagyon specializálódik minden szerintem a világban, és ezt nem lehet elég korán elkezdeni. Nagyon, én azt látom az utánpótlásban, hogy szerintem van mit javítani. Egyrészt a kiválasztásunkban is van mit javítani, illetve az alapképzésben, ebben az alapjátékban, és nem kell nagy dolgokra gondolni, és tényleg nem nagyon akarok így belemenni a szakmába, de...
7: Egy pár dolgot azért villancs fel, mert szerintem az egyik legeslegnagyobb kérdés valóban az, hogy miből építkezünk, miből fogunk tudni építkezni. Nyilván most ez egy nagy ígéret, hogy van egy ilyen generáció, amelyik képes Európa tetején végezni, vagy pár évvel ezelőtt akár világbajnoki ezüstérmet szerezni. Majd az beszélgetésünk egy későbbi részében persze fontos elem lesz, hogy ebből mi konvertálható át ugye a felnőtt csapatokba, illetve mekkora az a különbség, amit ilyen amikor mondjuk az U35 és az U20 között be kell járni, hiszen amikor ezek a játékosok felnőttek lesznek, akkor tényleg velük fognak találkozni. De ez, amit mondasz, szerintem ez kifejezetten érdekes erre a generációs felkészítésre vonatkozóan. Folytasd kérlek.
8: Hát talán ott tartottam, hogy egy példát szerettem volna mondani, hogy annak idején mi azzal nyertünk úttörő olimpiát, hogy nagyon jól cseleztünk, ugye említettem, hogy édesapám volt az edző, és nagyon jól cseleztünk, hát mindenki tudott két-háromféle cselt, uh-huh. és unalomig ezt gyakoroltuk, illetve az alaptechnikában mindenki rendben volt, mindenki tudott dobni rendesen, és egyetlen dolgot tudtunk csinálni ebből a cselezésből, a húzást. Tehát magyarul, amikor a labda nélküli ember már két ember közé támad, tehát nem a védőre támadunk, uh-huh. És ez egy nagyon, azt gondolom, hogy ezt szerintem egy laikus számára is érthető példa, és nagyon sokszor találkozom most junior felnőtt játékosokkal is, akik ezt az alapi információt nem kapták meg, és hogy neki megy a védőnek, egy sokkal erősebb védőnek nála, tehát gyakorlatilag esélytelen.
7: Egy vesztett helyzetbe belemegy.
8: Esélytelen, hogy megverje, és azt szerintem el kell kezdeni időben. A másik, hogy például annyi része van ennek, hogy valaki egy sportoló, a pihenés, a táplálkozás, most már az új generációk bejött a telefonpörgetés, a social media, és látjuk, hogy ezt a sikert is tudják-e majd kezelni, a kudarcot, a kritikákat tudja, minden felfokozottabban ér el hozzájuk. Táplálkozás, nem tudom, hogy mondtad,
7: és nagyon örülök, hogy ezeket részleteiben ki fogjuk beszélni, mert végre hallok egy olyan összetett megközelítést, amit régóta azt gondolom, hogy ma élsportolót nevelni bármilyen sportágban, az egy multidisziplináris tudomány. Tehát egyszerűen össze kell rakni minden résztudománynak a maximumát ahhoz, hogy a végén kijöjjön a csúcs teljesítmény, és nem mindenhol láttam azt, hogy ezeknek a résztudományoknak a fontosságát bizonyos szinten komolyan vették volna. Én azt gondolom, hogy nem kiválthatóak az, hogy legyen sportpszichológus, hogy mentáltréner, hogy táplálkozással foglalkozó valaki, erőléti edző, és persze a szakember, ugye, aki megtanítja az adott sportágot, meg kitalálja a taktikát. Tehát szerintem ezek nélkülözhetetlen alapelemek, és olyan örülök, hogy te ezeknek a részelemeknek a fontosságát itt kihangsúlyoztad, de még egy valamire engedd meg, hogy visszautaljak, a kiválasztást mondtad, hogy abban is kell fejlődni. Ugye az ember azt gondolná, hogy azért az akadémiai rendszer, és egyébként lehet, hogy erre annak a jó példa, nem ismerem a mélységeket, pont ezt teremteni meg. De az ember azt gondolná, hogy ma, amikor ennyire tudjuk, hogy mit akarunk, vagy hogy kiket keresünk, vagy hogy ki lesz esetleg alkalmas, vagy ideális egy adott sportágban magasra jusson a képességei alapján. Azt hinném, hogy ebben már mindent tudunk. Mi a hiányosság a kiválasztásban, ha van?
8: Az akadémiai kiválasztás az 14 éves korban történik.
7: Az tehát már késő.
8: Én egy kicsit korábbra visszamennék, tehát én azt gondolom, az a véleményem, hogy olyan 10 éves kor körül lenne ideális, és az még ideálisabb lenne, hogyha, mint ahogy annak idején, tudom, hogy régen volt, nálunk az volt, hogy mi fociztunk folyamatosan a kinti pályán, kosaraztunk, fogoztunk, tornáztunk, tehát a lehető legtöbb sportágat próbáltuk beintegrálni, atletizáltunk, folyamatosan futóiskolák voltak a testnevelés órákon. Nem lenne baj, hogyha 10-11 éves korig több sportágat is kipróbálna valaki. Viszont Magyarországon ezt beszélgettünk erről sokszor kollégáimmal, nagyon nehéz megvalósítani, hiszen tehetségeket próbálja mindenki minél hamarabb beintegrálni a rendszerébe. Megvan a focinak, hogy már nagyon korán elkezdik, bejön a szivacs kézabda, és az összes sportág gyakorlatilag erre törekszik, hogy lestoppolja magának. Igen. Az úgymond azt a...
7: Azon a szinten, az a kevés gyerekállományból valaki magának
8: megszerezve. Igen, és aki a tehetséges, az gyakorlatilag a többibe is tehetséges, és ugye ezt kéne figyelembe venni, de hogyha ez nincs, akkor itt 10 év körül, tehát nekünk szükségünk lenne bizonyos pozíciókban nagy darab srácokra, akik 10 évesen nem biztos, hogy olyan ügyesek. Uh-huh. És 10-től 14 évig megadni azokat a kondicionális erőléti alapokat, azokat a technikai alapokat, hogy majd később tényleg nekünk egy nagyon nagy darab beálló játékosunk legyen, aki a mai kézabdában megkerülhetetlen. Tehát volt nekem is alacsony beállósom, és imádom, és dolgozik, és tényleg, de nemzetközi szinten sajnos olyan kell, aki hármas védő, belső védő, és támadáson pedig
7: igen, de most olyan dolgot említettél, ami nem feltétlenül befolyásolható, ugye a genetika az genetika, akkor most csak egy gyors kitérő, nekünk magyaroknak megvan ez a genetikánk, tehát az ember látja, hogy például északon azért sokkal magas ember, sokkal nagy darab, bár persze, hogyha a Balkára megyek, ott is találunk, tehát az se kérdés, tehát... És az accelerált generációnak a ugye, fejlődés történetet is látjuk, hogy azért a gyerekek többnyire mindig nagyobbak lesznek, mint a szüleik. Van erre azért valamilyen ugye, antropometriai igazság. De nálunk megszületnek ezek a gyerekek, vagy elviszik őket kosárlabdázni, vagy vízilabdázni, vagy...
8: Biztos, hogy megszületnek.
7: Tehát tudnak 2 méter fölötti szép nagy fiúk születni, csak itt ugye hol vannak?
8: Szerintem van rá példa, több is. De az, hogy én nem látom a 10 év körül a kiválasztásnak a menetét, hogy, uh-huh. hogy indul el ez a dolog. Annak idején az úgy volt az általános iskolában, hogyha volt egy nagy darab srác, akkor azonnal szóltak neki, hogy gyere már le kézizni, mit csinálsz, hát nem csinálok semmit, hát akkor gyere le azonnal a pár edzésre, és akkor hát nyilván vagy ott ragadt, vagy nem, De
7: ez ma nincs, tehát ez szerinted ez hiányzik, ez a kapocs, az, hogy gyere már le kézilabdázni, tehát nincs ott valaki, aki ezt megmondja, vagy aki szólja?
8: Én ezt
7: szólja.
8: Nem tudom, ebben én nem látok bele, azt látom, hogy sokkal több olyan faktor van, ami elviheti ezt a figyelmet, ezt a fókusz más irányba. Szerintem a mai gyerekeknek nagyon fontos, hogy minél hamarabb sikerélményük legyen, és szerintem ezt a legnehezebb átvinni, hogy itt pedig befektetett munka kell, itt azért szenvedés nélkül nem nagyon van siker. Úgyhogy vannak nehézségek, és szerintem most ez az egyik ilyen kritikus pont mostani generációknál, hogy nem csak minden szép, és nem csak napos az ég, hanem vannak nehezebb időszakok, és ezt is át kell vészelni, és bele kell tenni a munkát, hogy végül elérkezzenek oda a csúcsra.
7: Kif is fogjuk bontani ezeknek az elemeit, illetve te hogy képzeled ezt nyilvánvalóan a férfi kézlabda válogatott új szövetségi kapitányaként, de most egy nagyot ugrunk, mert azért nyilván, amikor ezt a felkérést megkaptad és elfogadtad, akkor gondolom meg is fogalmaztak valamilyen fajta, akár rövid vagy közép távú célt, amit vállalnod kell. Ugye tudjuk, Ölcsem a Rodriguez távozásában sok mindent szerepet játszhatott, de nyilván nagyon sokakat fájdalmasan érintett a tény, ugye, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra, ami az olimpiai kvalifikációt feltételezne, illetve tudjuk, hogy van még egy Európa-bajnoki lehetőség. Azt nagyon röviden kérlek a hírek előtt foglalt nekem össze, hogy rövid távon neked van-e olyan vállalásod, ami nyilvánvalóan megméri majd azt, hogy végzed a munkádat, illetve azért tudjuk jól, hogy a csapatsportágainkban mindig az olimpiai kijutás az egyik nagy fokmérő, és nagyon közel van Los Angeles, nem mondom, hogy elveszett a lehetőség, de nem könnyű.
8: Abszolút. A csapatnak szerintem ez egy nagyon, nagyon nagy handicap, hogy a világbajnokságon nincs, mégpedig azért nagy, mert ez 3 hetet jelent, tétmérkőzésekkel, krízishelyzetekkel, együtt van a csapat gyakorlatilag egy hónapot januárba, és tud fejlődni, előrelépni. Most a következő, ugye ősztől ez úgy néz ki, hogy lesz 3 válogatott hét, ahol van 6 darab EB-selejtező, és novemberben el fogom kezdeni a munkát hétfőn a csapattal, tudunk hétfőn, kedden dolgozni, szerdán selejtezőt lejátszunk, csütörtök, pénteken amit lehet, nyilván az ember próbál valamit csinálni, és szombat vagy vasárnap selejtezőt játszunk. Lesz három ilyen hetünk, és lesz januárban 10 napunk, amikor tudunk készülni, és lesz Franciaországban egy nemzetközi torna, ahova meghívtak minket. Az egy színvonalas torna lesz, nyilván a franciák készülnek a világbajnokságra, de ezzel a 10 nappal nekünk lezárul a január, a játékosoknak vissza kell menniük a klubjukba, tehát ez azt jelenti, hogy egy hónapot tudunk készülni, és ez alatt az egy hónap alatt ki kell harcolni az Európa-bajnokságon való részvételt. Azt tudjuk, hogy az Európa-bajnokságról még van kvóta az olimpiára, viszont az elképesztően nehéz, de nyilván amíg esély van, azt gondolom, hogy kötelező úgy neki menni, hogy megpróbálni azt a kvótát megszerezni.
7: Hiszed, hogy ez sikerülhet?
8: Én, mint vezetőedző, én mindig optimista vagyok, és mindig hiszek a csapatomba, úgyhogy ezúttal se lesz máshogyan, még hogyha nagyon nehéznek tűnik is a misszió vagy a küldetés. A nagyon nagy része a csapatnak egy 2002-ben születettek, akik ugye junior világbajnokságon ezüstérmesek lettek, és hát pont azt számolgattam, hogyha nekik kimarad ez az olimpia, akkor legközelebb már úgy 30 év körül van esélyük, hogy újra szerepeljenek.
7: És úgyhogy miattuk is ez nagyon fontos lenne.
8: És nagyon fontos lenne, és nekem volt, sajnos csak egyszer volt szerencsém az olimpián részt venni Barcelonában, még nagyon fiatal voltam, nem sokat játszottam, meg is sérültem. Viszont utána ez egy marha nagy fájdalom volt nekem, hogy nem tudtam több olimpián részt venni, és én azt szeretném, hogy ezek a srácok, illetve a csapat legyen ott, mert ez egy nagyon jó dolog.
7: Szerintem mindenki, aki szurkol a magyar kézilabdáért, természetesen mind a férfi, mind a női csapatnál lesz szeretné, és úgy tűnik, hogy ezt a munkát most neked kell elvégezned, ami egy szép nagy feladat. Soltonyi László a magyar férfi kézilabda válogatott frissen kinevezett szövetségi kapitányával beszélgetünk, és a híreket követően folytatjuk.
4: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyar! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó ég!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Elődöntős a férfi vízilabda válogatott. Azonnali véradásra kér mindenkit a vérellátó szolgálat. Marad a szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Az előző hétvégén junior Európa-bajnokságot nyerő Sótónyi László lett a magyar felnőtt férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. A szakember megbízatása 3 évre szól. Eddigi edzői pályafutása jelentős részét Csurgon töltötte, majd a NEK-ához igazolt, amellyel februárban szerződést is hosszabbított. Elődöntőbe jutott a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében. Magyarország, Horvátország 16-11, Fekete Gergő és Vígvári Vendel 4-4 góllal a mérkőzés két legeredményesebb játékosa. Nemzeti csapatunk a házigazda ausztrálok ellen játszik a 4 között, akik meglepetésre a spanyolokat verték. A másik elődöntős párosítás Olaszország-Görögország. Az osztrák élvonalbeli Hartberg csapatához igazolt kölcsönbe Pécsi Ármin. A 21 éves kapus 1 évig lesz a kelet-ausztriai klub játékosa. A Hartberg a legutóbbi idényben az osztrák bajnokság 6. helyén végzett.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket a kormány szeptember 1-től. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a saját közösségi oldalán azt írta, az intézkedés különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. A vényköteles készítmények jelenleg a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoznak. Azonnali véradásra kér mindenkit az országos vérellátó szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma. Ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. Lezárják hajnalban a Margit hidat Budapesten tűzszerészeti munkálatok miatt. A folyó alacsony vízállása miatt egy második világháborús robbanótest került a felszínre a híd középső pillérénél. Hajnal 5 órától teljesen lezárják az átkelőt, valamint a Margit-sziget Margit híd felüli részét és a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Ismét elhalasztják a Balaton átúszást a túl alacsony vízhőmérséklet miatt, közölték a szervező Budapest Sportiroda. A tervek szerint az eseményt augusztus 1-én szombaton tartják. A Balaton átúszást eredetileg július 18-án bonyolították volna le, de múlt héten a viharos időjárás miatt halasztották el 1 héttel. A hévízi tóba fulladt egy német férfi. A baleset még kedd este történt. A 41 éves fürdőző tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan átmászott az út alatt a tóba, majd úszás közben elmerült és a vízbe fulladt. Holttestét másnap reggel találták meg. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a tiltott helyen fürdőzés nem véletlenül tilos. Olyan veszélyek leselkedhetnek a strandolókra, amelyeket első pillantásra nem lehet felismerni.
0: Közlekedés.
3: A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Holnaptól vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek.
0: Időjárás.
3: Holnap az ország északkeleti harmadán lehet zápor, zivatar. A szél ma és holnap is erős lesz. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazása. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és folytatjuk a beszélgetést Sotonyi Lászlóval, a magyar férfi kézilabda válogatott frissen kinevezett új szövetségi kapitányával. És ugye azzal kezdtük ezt a mai beszélgetést, hogy nyilván a kolozsvári siker, ugye az U20-as Európa-bajnoki aranyérem egy nagy nyomaték lehetett ugye ennek a döntésnek a végén, mondjuk talán a pont az ín, de hát azért ezt egy nagyon, nagyon masszív előélet és korábbi egyébként utánpótlás sikerek is, akár az U23-as, ugye világbajnoki ezüstérem 2023-ból is megalapozható, de oly sok minden más, és ugye ott hagytuk az imént abba, hogy nyilván van egy nagy feladatod, amiben lehet egy személyes motiváltság is, hiszen aki járt olimpián tudja, hogy az egy egészen más kávéház, és szeretnéd, hogy akár ez a generáció, aki most mondjuk Los Angelesre korban odaérhet, lehetőség szerint ne legyen megfosztva ettől, de azért ez egy igazán nagy feladat. Menjünk vissza a részletekbe, Laci, ha szabad kérne, mert hogy nagyon számomra rendkívül szimpatikus volt, ahogy elkezdted mondani, hogy mennyi apró résztudományból tevődik össze a csúcs teljesítmény, és akkor engedd meg, hogy idehozzam egy picit ezt a kolozsvári sikereteket, amiben egészen elképesztő dolgok voltak. Tehát például azzal a svéd csapattal való kétszeri találkozás, ahol egyszer kikaptatok tőlük 16 góllal, majd utána a döntőben gyakorlatilag persze hosszabbításban, de legyőztétek őket, és akkor azt mondtad, hogy az, ami hiányzott adott esetben képességekben, vagy erőnlétben, vagy taktikában, azt mentális munkával pótoltuk. Na most ezt kérlek, hogy magyarázd meg. Ekkora erőtartalék van a mentális felkészítésben, és ha ekkora van, akkor hol volt ez eddig?
2: Igen, tehát azt gondolom, hogy az a sok az apró összetevőből az egyik, és nagyon fontos. Tehát, hogyha lehetne kategorizálni, akkor az edzői munkában ugye van ami nagyon fontos egy világversenyen, a kondicionális rész, hogy bírjuk végig, a taktikai rész és az a mentális rész. Természetesen mellé jön a regeneráció, táplálkozás, stb. Minden. Viszont azt gondolom, hogy a taktikában nem volt remaradásunk, egy kicsit helyesbítelek, és...
3: Sőt, hát végül is valószínűleg a taktika volt az,
2: taktikában azt gondolom, hogy többiek előtt voltunk, technikailag és főleg fizikailag van egy markáns lemaradásunk.
3: De miért?
2: Most.
3: Mert az ember azt gondolná, hogy na ez az a dolog, amit a világon bárhol meg lehet oldani. Tehát ha nem értjük a kézilabda, és most bármilyen sportágat említenék, taktikáját, vagy nincsenek olyan kitűnő edzőink, vagy valahogy ebben a szakmai részben lemaradásunk van, akkor egy dolgot mindenki meg tud csinálni, az erőnléti felkészítést. Mert hogy azt gyakorlatilag nyilván specifikusan meg lehet tanulni, ki kell úgymond idézőbe taposni a gyerekekből, el kell menni a csúcsig, ki kell próbálni, hogy mennyi az, amit még a szívük meg a tényleg a vérnyomásuk bír. De miért vagyunk akkor ebben lemaradva?
2: Ezt nehéz megmondani. A jelenlegi csapatból két emberrel dolgoztam együtt napi szinten, a Nekán, a Gazsó Petivel és a Mészáros Mátéval, és nálunk heti 4-5 erőfejlesztő edzés van, tehát amikor a konditeremben nagy súlyokkal dolgoznak, és függetlenül attól, hogy most tétmérkőzésünk van a hétvégén, vagy csak egy úgymond idézőjeles sima bajnoki, ezt a munkát bele kell tenni.
3: Nem, Gazsó nem. Egyébként a legjobb dobó lett ezen a döntőjelentkezésen, tehát igen, biztos, hogy van jelentősége.
2: Nagyon-nagyon nincs még benne a köztudatban, nem tudom megfogalmazni, hogy még tartanak ettől, vagy edzők, kollégák, vagy hogy mi lesz, de ebben nagyon sürgősen szemléletváltozásra van szükség, hiszen azt látjuk, hogy az északi játékosok napi szinten vannak a konditeremben, és erősítésben, erőfejlesztésben teljesen a topon vannak.
3: És most is meg akkor te ezt, mint most a szakma csúcsán álló ember, te ezt kvázi kezdeményezheted, úgymond megüzenheted a klubokban dolgozó szakmai vezetőknek, hogy ebben változtatni kell, hiszen olyan játékosokat akarok kapni, akik ebben előrébb járnak?
2: Mivel egy hónapunk van egy évben, kulcskérdés, hogy a válogatott játékosok mi az, amit a klubjukban, mi az a munka, amit elvégeznek, mennyi játékpercet kapnak, és azt milyen szinten kapják, illetve milyen helyzetben kapják a mérkőzésen. Én megszabni nem tudom a klubok munkáját, én nekem egyik feladatom, amit kitűztem magamnak, hogy egy jó kapcsolatot ápoljak a klubokkal, ahol válogatott játékosok vannak, és egy folyamatos kommunikációt szeretnék fenntartani a klubbal, a vezetőedzővel, hogy az adott játékosnak esetleg hol lehet olyan előrelépési pontja, olyan előrelépési lehetőség, ami a válogatott szempontjából lényeges.
4: És akkor ez azt jelenti, hogy azért nyilván valamilyen irányt kell, hogy szabjál annak, hogy végül is, ha nem is mondhatod meg, hogy ott mi történjen, de az, hogy milyen módon fejlődő játékosokat szeretnél a kezed közé kapni, abban azért kell, hogy legyen szabad, nem? Mert hát hiszen neked kell velük dolgozni, és nagyon, ahogy te is fogalmaztál, rövid a rendelkezésre álló idő, amikor már nincs arra idő, hogy ott az ember elkezdjen erőt fejleszteni.
2: Hát igen, de az, hogy szavam van, de nem szólhatok bele egy klubnak a belügyeibe. Tehát én nagyon szívesen beszélgetek mindenkivel.
4: Kicsit húsba kötött helyzet, nem könnyű.
2: És tanács, nagyon szívesen megosztom a gondolataimat, meg tudok javaslatot tenni, de beleszólnám, tehát itt nagyon élesen külön kéne választani a klub munkát és a válogatott munkát minden szinten, és ezt a gondolatot szerettem is volna elmondani, hogy a klubban a játékosok fizetésért meg úgymond megcsinálják a munkájukat.
4: És amikor, ott professzionális munkát végeznek.
2: Nekem a válogatott szempontjából mondjuk a horvátok mondjuk egy példa, ahol úgymond a játékosok a klubban mutatott teljesítményüknek a két-háromszorosát mutatják egy-egy világversenyen, mert azért a válogatott bejön egy olyan emocionális, olyan...
4: De akkor ez szív kérdése?
2: Igen, hogyha le akarjuk egyszerűsíteni egy szóra, akkor igen. És ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy a válogatott milyen arcát mutatja majd a jövőben, maga mellé állítja-e majd az embereket, mint ahogy számomra egy kicsit pozitív, meglepő módon a junior válogatott, hogy olyan emberek jeleztek vissza, és olyan visszajelzéseket kaptam, ahonnan nem is számítottam, akik nem is nagyon néznek mérkőzést. És
4: mondhatsz egyet-kettőt? Tehát kézilabda szakmán kívülről?
2: Abszolút kívülről, tehát az ügyvéd barátom mondja, hogy tudják, hogy ismerjük egymást, és neki mondják a kollégái, hogy ez milyen jó volt, és milyen szép volt. Tehát valamilyen szinten az embereknek ezek a srácok szimpatikusak voltak, és elnyerték a támogatásukat. Ez nagyon fontos egy válogatottnál szerintem, hogy meglegyen a támogatása egy válogatottnak, hogy valamilyen szinten azért szerethető legyen egy csapat, és nyilván akkor lesz szerethető egy csapat, hogyha eredmények vannak, az illúzióim nincsenek, az a válogatott, aki mindenkitől kikap, az nem lesz szerethető, de ez egy ilyen
4: dolog. Abszolút. Nem ebben az irányba akartam hallani, de nagyon fontosnak tartom, amit a szerethetőségről, meg a szívről, meg ugye a válogatottnak a presztízséről mondtál valójában, mert itt kicsit erről van szó, és ugye lehetett érzékelni, hogy azért a Csemad Rodriguez és a férfi válogatott között nagyon sokáig egészen elképesztően jól működött a kémia. Tehát tényleg volt egy szerethetőség ennek a csapatnak így együtt, azt érzékeltük, hogy tűzbe mennek Csemáira játékosok, miközben a végére megint csak külső szemlélőként azt is éreztük, hogy elfáradt ez a házasság. Tehát, hogy volt benne valami törés, valami, amitől már most nem akarok a szakmába feltétlenül belemenni, de inkább azt mondom, hogy ez a fajta kommunikációs együttműködés egy kicsit megrepett. Na most visszatérve arra, amit a te jelenléted mutat most, szerinted van annak jelentőség, hogy magyar szövetségi kapitánya van most a magyar férfi kézilabda válogatottnak?
2: Nem tudom, hogy a játékosok szempontjából, közvemény szempontból. Azt talán említettem, hogy egy nagyon erős szakmai támogatás az érződik, tehát azt én érzem magam mögött. Én azt gondolom, hogy volt egy ilyen igény.
4: Elérkeztünk tulajdonképpen egy pontra, ugye, ahol ez megfogalmazódott.
2: Igen, ez az igény, ez felmerült, és azért én azt gondolom, hogy én nagyon jó viszonyban vagyok a Csemával. Ő szakmailag rengeteget tud ebből a játékból, és azt gondolom, hogy megsüvegelendő az ő hozzáadott értéke a magyar kézlabdához ezek alatt az évek alatt, tehát én abszolút nem semmiféle negatív dolgot nem szeretnék vele kapcsolatban elmondani, és nem is kell nekem.
4: a játékosok megszólításában akkor annak lesz a jelentősége. Most lehet, hogy persze butaság, amit az ember mond, de hogy egy téthelyzetben anyanyelvükön beszélsz velük, hogy azt tudod mondani, hogy úgy tudod. Tehát most, ha visszagondolsz akár erre a junior Európa bajnokságra, az U20-as Európa bajnokságra, van-e jelentőség egyáltalán annak, hogy az ember az anyanyelvén buzdítja, vagy paprikázza fel a játékosait?
2: Hát ez lehet, hogy egy kicsit úgy ez egy illúzió, de én azt gondolom, hogy azért magyarok vagyunk, és az, annak ellenére, hogy beszél valaki, mindenki angolul, de nem lehet úgy átadni.
4: Tehát én is ezt gondolom.
2: Nem tudja olyan mélységig, vagy olyan finomságokkal átadni adott esetben azt a gondolatot. Szerintem a szakmai anyagot azt át lehet adni, a szakmai részt, mert az elég egyértelmű.
4: És az nemzetközi?
2: Igen, azt nem lehet cifrázni. Viszont vannak olyan egyéb részek, ahol ennek úgy mondom, rész, sokkal inkább be lehet menni a részletekbe, és sokkal több információt át lehet adni.
4: Akkor most a szív után beszéljünk a fejről, mert ugye ezt nagyon fontos dolognak tartod és tartjuk, és ez a mostani 20-as Európa-bajnokság is úgy eklatás példája volt annak. Olyan hangokat is hallottam, képzeld, de ez lehet, hogy teljesen távoli a valóságtól, hogy azon a bizonyos mérkőzésen a svédek ellen elaltattátok őket, tehát, hogy ez egy hogy nem teljesen a véletlen műve volt ez a 16 gólos vereség, de hát nyilván valami nagyon mással kellett előrukkolni a döntőben, független attól persze nyilván ők is hát nem úgy készültek rátok, tehát lehet, hogy lett bennük egy könnyelműség azok után, ugye, hogy 16 góllal nyertek ellenetek, nem tudom, de minden esetre szóval mi az, amit te most abban a fajta mentális munkában hozzá tudtál tenni ennek a csapatnak az önbizalmához és oly sok mindenhez, ami ezek szerint a te megfogalmazásodban jóval fontosabb, mint hogy ezt eddig kezelték egyesek?
2: Igen. Számomra ez mindig is fontos volt, és akkor onnét kezdem, hogy a munkánkat ezúttal is segítette ugye egy mentális táb, akit ugye Palencsár Miklós és Kevin Vermillon vezet, és ők segítettek nekünk a 2003-as csapatnál is, uh-huh. Amikor VB ezüstöt szereztünk.
4: 2023-as.
2: Igen, 2023-as, bocsánat. És nekünk nagyon fontos volt az, hogy ugye megvolt a taktikánk, de volt egy mentális elemzés az ellenfélnek, tehát a személyiség összetétel, az éppen a buktató pontjai, és a saját magunkét is fel volt
4: térképezve. Egyénileg is
2: csapatszinten is, tehát aha. Meg volt az, hogy krízis helyzetben, ugye a hétköznapi embernek a krízis helyzet nem sokszor jön el az életében, viszont a sportban minden héten, vagy minden mérkőzésen krízis helyzetek vannak, és ugye főleg a végjátékban egy-egy döntésnek, egy-egy tiszta helyzetnek éppen a belövése, vagy a kihagyás, az látjuk, hogy milyen következményekkel jár. És ezekre a buktató pontokra próbáltuk felkészíteni egyrészt a mi csapatunkat, másrészt pedig mindig ugye az ellenfelet próbáltuk betámadni, és a taktikán keresztül, tehát, tehát ez a kettő, ez így, én igyekeztem ezt úgy összefogni, és azt a részt átvinni a taktikában, ami nekünk segített. Most felhoztad a svéd példát. Egyébként nem adtuk oda a svéd meccset, hanem ott az volt a taktika, hogy a svédeket elemeztük, és hogy a svédek a mérkőzés elején nem tudjuk őket megfogni, akkor ők beindulnak, akkor ők egy gépezet, és akkor megállíthatatlanok, hiszen nem véletlen, hogy az All-Star-ban 5 svéd volt, és egyénileg elképesztően nagyok és erősek, és hihetetlen mekkorát lőnek. Tehát óriási különbség volt a két csapat között, hogyha egyénileg megnézzük a játékosokat.
4: Akkor pláne elképesztő, hogy mégis
2: döntött. Igen, és azért nyilván az első mérkőzés, amikor elment, ott már én elkezdtem próbálgatni taktikai variációkat, embereket, de az egy olyan nap volt, hogy mindig van egy világversenyen, jó esetben egy jó csapatnak van egy Lukas meccse. Hát ott mi mondtam is a srácoknak, hogyha két hétig játszunk, akkor sem nyerünk, mert az nekünk egy Lukas meccs volt. Viszont le kellett szűrni a tanulságokat, és a döntőre például egy külön mentális taktikával készültünk a svédek ellen, aminek az volt a lényege, hogy benn kell őket a ködbe tartani. Ez volt egy kis film, szenzációs volt, és hogy ebből a ködből ne tudjanak kijönni, hogy bizonytalanítsuk el őket, főleg a kulcsjátékosokat, aki az Európa-bajnokságnak az MVP-je lett. és hogy ne tudják, hogy mi jön a következő pillanatban. És azért volt az, hogy ugye folyamatosan változtattuk a védekezéseket, és egy védekezésen is belül folyamatosan változtattuk a kilépő embereknek a személyét, illetve hát nyilván összefügg minden, ugye a taktika is ezzel összefüggött, a védekezés támadás, illetve összefüggött azzal, hogy a kondicionálisan, hogy én mindig forgattam a csapatot, és hogy van egy struktúránk, nekünk volt egy, az volt a cél, hogy
4: kialakul. Eljutottuk a struktúra szóig, mert gondoltam, hogy ez is majd szóba kell, hogy kerüljön.
2: Igen, abszolút, én ebben hiszek, és az volt, hogy ezt alakítsuk ki, ezt a struktúrát, amiben kompatibilisek a lehető legjobban a játékosok, és amikor nekünk cserélnünk kell, akkor ne az legyen, hogy visszaesik a teljesítmény, hanem legalább hozzon egy átlagot, aki bejön. Most olyan cseréink voltak, hogy hozzátettek még. Tehát nagyon-nagyon jó cseréink voltak, hozzá tudtak tenni a játékosok, és gyakorlatilag nem egy sorra kellett játszanunk. És hallottam már olyat is, hogy valaki itt a rendszer meg a struktúra ellen van, mert hogy az egyéniségek. Igen, csak az egyéniségek, hogyha rossz napjuk van, akkor azt gondolom, hogy akkor elmúlt a varázs, vagy elmúlik a varázs nagyon gyorsan. Én abban hiszek, hogy ezen a struktúrán belül, mint hogy a döntő mutatja, hogy a döntőben a Gazsó Peti, de korábban volt, hogy az Eknamovics Márko, a Fazekas Máté, a Pintér Koppány, és sorolhatnám így egymás után a Gáncs Pető Máté, a kapusok. Mindig volt valaki, aki a rendszeren belül az adott időszakban nekünk tudott segíteni. Tehát én ebben a filozófiában hiszek.
4: És ez azt jelenti, hogy akkor sok játékost is tudsz tűzben tartani, mert lehet arra tervezniük, meg számítaniuk, hogy bármikor nekik úgy kell belépni, hogy ott minőséget kell hozni?
2: Igen, már amikor átvettük a srácokat, már akkor hangsúlyoztam, hogy nem tudjuk lejátszani az EB-t 6-7 emberrel, hogy mindenki úgy készüljön, és ebből volt is probléma. Tehát volt ebből a cserélésből, hogy általában ugye nálunk gondolkozni is kell, és amikor valaki gondolkozik, nem csak fut meg dob, akkor sokkal hamarabb elfárad.
4: Aha. De valahol meg is az a titok, nem? Tehát, hogy dolgozás nélkül nem nagyon megy.
2: És ugye úgy kérdezik, hogy miért? Hát azért cserélünk, mert látszik rajta, hogy jár az agya, és fut közben, és elfárad, 10-15 percig bírják ezt az emberek, és utána vagyunk kénytelenek cserélni. És az elején nagyon nehéz volt megértetni azt a játékosokkal, hogy ott ülsz 10-15 percig a padon, hogy bemenj, és akkor nagyon nagy teljesítménycsökkenés volt mindig. Úgyhogy erre rámentek mérkőzéseink, és azért is elég hullámzó volt a felkészülési meccsek, de én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy jó, hát felkészülési meccs, de amikor élesbe fordul a dolog, akkor ezekből kell tanulni.
4: Ugye ebben, amit most elmondtál, hogy ugye jelezted nekik, hogy nem lehet 6-7 játékosra lejátszani, tehát mindenkire számítasz. Ez persze azt is jelenti, hogy mindenkinek egyénileg a saját legjobbját tűzben kell tartani, készen kell állni. Ez azt abszolút is jelenti, hogy a te filozófiádban, ha jól értem, nagyon-nagyon benne van az, hogy mindenkinek egyénileg a saját legjobbjának a kiteljesítésével kapcsolatban van felelőssége. Gondolok itt, amit mondasz, a táplálkozás, a pihenés, a koncentráltság, a minél kevesebb digitális ártalom, stb. Stb. Erre van valami fajta, hogy mondjam, most idézőben mondom, direktíva, hogy mi az elvárás, vagy ezt neki ki kell tapasztalniuk egyénileg, hogy ahhoz, hogy azt a teljesítményt, amit elvársz tőlük, tudják hozni, ahhoz ezeket hogyan kell részleteiben összerakni.
2: Igen, azért külön kell választani az utánpótlásra felnőttkori játékost, és az utánpótlásban mi mindig próbáljuk rávezetni a játékosokat, és mindig próbálunk ajánlásokat adni.
4: Tehát mert nekik mi kell, hiszen még ők azért befolyásolhatók.
2: Igen, tehát nagyon az már nem működik, hogy na most tedd le a telefont, na most akkor az működik, hogy a kajánál nem szabad telefonozni, meg a megbeszélések alatt nyilván, de kell egy szabadságot adni, például a meccs előtt mindig volt erőfejlesztés, de ott is, hogy van, akinek lehetett választani 4-5 program közül, van, akinek ezt lehetett csinálni, a másik, amit akart, az, hogy neki az volt a jó, a harmadik, amaszt. Tehát kell kezükbe adni fogódzókat, és kell folyamatosan ajánlásokat adni a táplálkozásra, mindenre is. Hogyha ők, már pedig abból indulunk ki, hogy egy válogatott játékos, profi játékos, akkor mire odaérkezik, neki ezt tudni kell.
4: Neki egy kész játékosnak kell lenni, kész embernek, aki bármikor tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy a legoptimálisabban tudjak teljesíteni.
2: És szerencsére, hogy ennyire ugye most már mindenhol információkat lehet kapni az igazán nagy sztároknak, úgymond a napi rutinjukról, vagy a magánéletükről
4: követik
2: is.
4: Követik-e szerinted? Tehát,
2: én bízom benne, tehát van, akinek mondjuk a Cristiano Ronaldo a kedvenc, és látja, hogy a Cristiano Ronaldo hogy étkezik, hogy mekkora...
4: És ez sporták független, ez inkább a személyiség, abszolút, meg a viszonya műfajhoz,
2: ugye? Hogy mennyire profi játékos, aha, ez arról szól, és hát én azt gondolom, hogy egy válogatott játékos ez hozzátartozik egy ilyen sportolóhoz, az életéhez, ez hozzátartozik. Ez egy nagyon, nagyon szép dolog, és szerintem a profizmus az megsüvegelendő, és arra van szükség, mert anélkül nagyon nehéz eredményt.
4: Hát meg a maximalizmus, ugye, amit veled kapcsolatban már az első mondatban idéztem tőled, hogy te maximalista vagy, és ha jól értem, akkor pontosan ezeknek a résztudományoknak a legjobbjait igyekszel beintegrálni a munkádba.
2: Igen, én maximálisan megbízom a stábomba mindig, és igyekszem olyan szakemberekkel körülvenni magam, akik az adott területen a legjobbak.
4: Hogy fog ez a stáb kinézni most, hogy a felnőtt szövetségi kapitány vagy?
2: Még nincs végleges formában, tehát még nem tudok neveket mondani, okay. de az biztos, hogy szakmailag, amit említettem, és nagyon fontos, hogy emberileg is olyan gárda legyen, akik tudnak együtt dolgozni. Most nagyon jó példa erre a junior válogatott, ahol hihetetlenül jó stábunk volt, nagyon jól éreztük magunkat, és nem arról van szó, hogy nem lehet nekem ellent mondani, sőt, éppen ellenkezőleg, tehát hozzá minden információ befutott, mindent megbeszéltünk, de abszolút megvolt a visszakérdezésem is sokszor, hogy na most ez hogy legyen, na most ez hogy csináljuk, szerinted mi legyen a legjobb, mert én azt nem akartam meghatározni, amiben én nem vagyok jó. Tehát én a taktikát szerettem volna meghatározni, azt, hogy a játékosok a legjobbjukat nyújtsák, de

0: jó hangulat legyen.
1: Igen, igen. Nagyon nem menne eszembe jut már, öregszem, elfejtettem a lényeget.
0: Sokfelé kalandoztunk el, de minden esetre azzal én is egyetértek, hogy egy jó munkahangulat nélkül nyilván nincs fejlődési lehetőség. Viszont akkor engedd meg, hogy én tereljem tovább egy picikét a szót azzal kapcsolatosan, hogy amit elmondtál, én abból azt érzem, hogy neked egy elképesztő integráló erővel kell bírnod, amiben akár a különböző egyéniségű játékosokat, és ugye a különböző szakembereknek a tudását kell tudnod végül is azért a felelősség döntésével tovább vinni és eldönteni, hogy akkor mi lesz ebből. Ez egy szép nagy feladat. Viszont akkor kicsit bontsuk ezt most le a játékosokra. Ugye azért az látható, hogy akár az U23-as világbajnoki ezüstérmes csapat, akár most ez az U20-as EB arany, azt sejteti, vagy abban a reményben tarthat minket, hogy van itt egy nagyon erős felnövő generáció. De ugye a nagy kérdés, és ezt már az előző órában elkezdtük egy kicsikét kibontani, hogy hogyan lehet ezt átkonvertálni az U35-tel való találkozásra, hogy most ezt ide fordítsuk le. Mennyi idő ez, illetve a jelenlegi felnőtt válogatott vonatkozásában kik azok a tartó oszlopok, akik nélkül ez nem megy tovább, kik azok, akikben azt látod, hogy viszonylag hamar integrálhatóak lesznek ebben a generációban, és nyilván össze kell azért ezeket az embereket valamilyen szinten neked gyúrnod egy csapattá. Mennyire nehéz ez? És akár személyekre is lebonthatod.
1: Az utánpótlás világbajnokság, az U20, U21, az mindig egy utolsó lépcsőfok a felnőtt válogatottság felé vezető úton, de utána még vannak akadályok, tehát nem automatikusan érkezik meg az egész csapat, és vannak nehézségek. Az utána következő hónapok, évek döntik el, hogy ezek a játékosok, akik abszolút tehetségek, hogy eljutnak-e arra a szintre, hogy tényleg egy felnőtt válogatottba lehet őket integrálni. És amit már említettem, hogy érződik egy markáns technikai különbség, egy markáns fizikai különbség, tehát ezeken én pont azt írtam a srácoknak én elköszönő üzenetben, hogy ezeken dolgozzanak, tehát ne azt indukálja az Európa-bajnokság, hogy hú, de most tényleg mi vagyunk a világon a legjobbak, és ez így is lesz mindig, hanem ez egy tök jó visszajelzés volt, hogy jó végezték a feladatokat, végrehajtották azt, amiért jöttünk, egy nagyon jó csapat voltak, de viszont még kell tovább menniük. Tehát abszolút nincsenek még olyan szinten, és nagyon óvakodnék egy ilyet kijelenteni, hogy ebből a csapatból X vagy Y most ekkor meg akkor be tud kerülni a válogatottba. A következő időszak eldönti a csapatában, mennyit játszik, a csapatában milyen edzés munkát végez, és a csapatában az a játékidő, amit a pályán tölt, az milyen minőségű. Ezen azt értem, hogy krízis helyzetben mennyit van a pályán, mérkőzés végén mennyit van a pályán. Tehát ez fog dönteni. Egyébként pedig egy válogatottat ugye ugyanúgy, mint egy stábot, tehát szakmai és emberi alapon kell felépíteni. Tehát olyan játékosok kellenek, akik szakmailag és emberileg is alkalmasak arra, hogy a legmagasabb szintet képviseljék, Magyarországot képviseljék.
0: Az, hogy minél több komoly európai ország bajnokságában játszanak a mélyeink, vagy éppen itthon, mennyire fontos? Tehát ugye azért azt beszéltük már nyilván a beszélgetésünk legelején is, ugye, hogy a két csúcs csapatba még akár magyar játékosnak sem könnyű bekerülni a Veszprémbe, vagy a Szegedbe, hiszen más a klubérdek sok esetben, és azt is látjuk olykor, hogy néha ellentétesen mozog ez a válogatottal átmenetileg, ez azért nem egy könnyen feloldható ellentét. És sokszor nyilván ahhoz, hogy ezek a játékosok megkapják ugye azt a tesztet krízis helyzetben, ahhoz el kell menni egy másik ország bajnokságába. Szóval hogy látod ennek a lényegét, hogy mikor kapsz te igazán tetrekész és krízis tűrő játékosokat?
1: Ugye a jelenlegi magyar válogatottat, hogyha összehasonlítjuk egy élvonalbeli francia, dán, német válogatottal, azt különbözteti meg, hogy hányan játszanak a BL-ben heti szinten, a legmagasabb szinten, vagy a legmagasabb szintű francia vagy német bajnokságban. Most ebből a szempontból már azt gondolom, hogy egy kicsit hátrányban vagyunk, mert a csapatnak egy része tényleg játszik rendszeresen a BL-ben feladatot feladatot is kap, komoly feladatot, viszont a csapat nagy része nem.

0: Tehát az Európa Ligából, a magyar bajnokságból, meg pedig főleg nagyon nehéz ütőképes válogatottat építeni. Én itt látok egy problémát. Nyilván, ahogy az előbb is említettem, én nem tudok beleszólni a kluboknak az életébe, és nem is akarok, távol álljon tőlem. Viszont a magyar kézlabdának az lenne az érdeke, az teljesen egyértelműen megfogalmazható, hogy a BL-ben játszanak a magyar válogatott játékosok, lehetőleg minél többet, és legyenek a pályán minél többet, és ugye a játékosokat is én mindig arra próbálom terelni a fiatalokat, hogy menjenek, próbálják ki magukat egy külföldi erős bajnokságba, próbálják ki magukat külföldön, hogy jussanak el arra a szintre, hogy egy magyar BL csapat igazolja le őket, úgyhogy tényleg ott nem a kispadon, hanem a pályán játszanak minél többet. És szerintem hogyha lesz ilyen, eljutnak ezek a játékosok ilyen szintre, akkor le is fogják őket igazolni, de ez az kell tényleg, hogy ők mutassanak valamit, és mutassanak olyan teljesítményt, hogy ez megtörténjen.
1: No, hát akkor zárásképpen ugye már az előző fél óra végén azért elmondtad, és nincs is már sok időnk, hogy a személyes élményeid alapján is vágynád azt, és szeretnéd, hogy ez a generáció akár a Los Angeles Olympia élményét megélhesse, és az addig vezető út azért nem könnyű, de akkor közelítsünk onnan, hogy te személyesen válogatott szövetségi kapitányaként a következő akár 1-2-3-4 évben hogy látnád, mi lenne az az út, amivel elégedett lennél a saját munkádat, vagy a csapatod munkáját illetően, ami végül is mondhatni, hogy egy ilyen személyes küldetés, mik lennének azok a fázisok, amivel azt mondod, hogy igen, tulajdonképpen az utánpótlás sikereket szépen lassan át tudom konvertálni felnőtt sikerekké.
0: Hát talán itt meg is fogalmaztad igazából, tehát ez az átkonvertálás, illetve túl ezen egy olyan csapatnak a kialakítása, amelyik ütőképes, amelyik elhiszi magáról, hogy tud versenyképes lenni, és ez tényleg nagyon nehéz, tehát én nem akarok illúziókat kelteni senkiben, ez nem egy egyszerű feladat.
1: Nagy a verseny,
0: nyilván
1: óriási.
0: Nyilván megvan az elképzelésem, hogy lehet közelíteni, de az elejébe beférni, azt lássuk be, az nagyon-nagyon nehéz, és annak ahhoz nagyon sok faktornak stimmelnie kell. Tehát én szeretnék, én a fejlődésnek vagyok mindig a híve, tehát ugye a kérdésre egy kicsit talán ez is a válasz, hogy én azt szeretném, hogy az a válogatott akkor mérkőzésre fejlődjön, és menjen előre, és akkor majd meglátjuk, hogy az mire lesz elég. De hogyha megtettünk mindent, és ez lejön, maximumot, a tudásunkat kihozzuk mindenféle szempontból, ami a lehetőségeink, annál többet azt mondom, hogy nem tudok kérni.
1: Akkor én azt kívánom, hogy ezek a faktorok, ezek a részelemek, ezek is adják meg a lehetőséget neked, hogy egy szép folyamatos fejlődési pályára álljon ez a magyar férfi kézilabda válogatott a te vezetéseddel. Szívből gratulálok a kinehezéshez, és nagyon sok sikert kívánok.
0: Köszönöm.
1: Soltonyi László volt a vendégünk itt a Hazafutásban. Rövidesen folytatjuk majd a Nemzeti Sportkörrel.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 6 perc van, és ez itt már a Nemzeti Sportkör, és három nagyszerű kollégával kezdünk neki ennek a mai beszélgetésnek, Deák Zsigmonddal, a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettesével, Gyenge Balázsral, a Nemzeti Sport munkatársával, és Kis Tamással, az MTI Sport szerkesztőjével. Szervusztok! Szeretettel köszöntelek benneteket, és rögtön csapjunk is le az előző óra témájára. Szerintem azért ez egy fontos dolog, és sok irányból érdekel a véleményetek abban a tekintetben, hogy Sótonyi László lett most már hivatalosan is, ugye tudjuk a bejelentés, sőt, már az elmúlt órában hallhattuk az ő személyes hitvallását is itt a Nemzeti Sportrádióban. Szóval ő lett a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya, és arról beszélgettünk sok egyéb szempont mellett, hogy vajon eljutottunk oda, hogy megérett az igény arra, hogy a magyar válogatottnak magyar szövetségi kapitánya legyen. Lehet-e ennek valami fajta egyéb üzenete? Volt-e, hogy is mondjam, egyfajta vágyakozás erre, és hogy miben hozhat ez mást, vagy egyszerűen csak annyi történt, hogy térben, időben Sótonyi pont odaért, amikor lett egy üresedés, nem mellesleg egy nagyon jó szakmai előélettel, és most éppen egy zajos sikerrel, ugye az U20-as sok Európa bajnoki aranyával.
2: Szerintem a kettő együtt igen odaért, hát nehéz erre mit mondani, mármint hogy, hogy az előző kapitány ugye Csemával ugye nem sikerült kijutni a VB-re, a szerbek elleni nyilván idegbajos, de mégiscsak vesztes párharc után, és közben ő pedig úgy, hogy nem csak az utánpótlásba jött, mert évtizedek óta már felnőtt,
1: sőt,
2: női vonalon is edzősködött, felnőtt vonalon is bravúrokat ért el, kupa bronzokat, bajnoki bronzokat a klubcsapataival, szóval ugye volt ő másodedző, amikor 2014 és 2016 között Dusa Bajev volt a szövetségi kapitány, és akkor ő volt a másodedző, és ugye már Dusa Bajev is jelenti azt, hogy ugye ez, amit mondtál, hogy akkor most magyar, már mindent próbált a magyar kézilabda, több-kevesebb sikerrel, női és férfi vonalon is jött, voltak a Vranyes, ugye Szabadte, Dusa Bajev, utána volt egy magyar vonal, akkor Csema, szóval volt itt minden, mint a bucsuba, de szerintem pont eljött. Tehát most megint itt vagyunk, és talán Sótonyi nál az egy dolog, hogy újra magyar, de újra egy olyan ember, akinél nem volt vita. Tehát kicsit olyan, mindig a saját házam tájáról mondok példát, vagy sokszor, ilyen földhöz ragadt módon, Lőrinc Tamás, Magyar Birkozók Szövetsége elnöke. Hát ezzel azért viszonylag nehéz vitatkozni. Én úgy gondolom, hogy ez is valamilyen szinten az, hogy igen, VB ezüstérem utánpótlásban, ugye most a junior EB aranyérem, felnőtt tapasztalat, válogatott mellett tapasztalat, azt nem sorolom, hogy milyen volt a játékos pályafutás, mert ott is
1: 190 válogatott
2: szinten, így van, 500 nem tudom hány gólt dobva. Szóval itt az idő, Sótonyi László legyen a szövetség kapitány, szerintem ez nagyszerű, de értelemszerűen én azt mondom, bár pont a kollégákkal beszéltük, hogy vannak olyan elvetemült kommentelők, akik erre azt sikerült válaszolniuk, hogy az összes csarnokot hintsék be sóval és rombolják le. Zárva, bezárva, már nem is mondom tovább. Tehát én viszont ennek, vagy ezzel szemben azt mondom, hogy hajrá, sok sikert.
3: Ami az elvetemült kommentelőket illeti, és aztán zárjuk tényleg be ezt a témát, ugye...
1: A kommentelőket,
3: legklasszikusabb, ugye, és ezt mindig visszaidézzük itt, amikor Szoboszlai Dominikot a Liverpool kispadjára ültették meg, hogy majd ki fog kopni onnan, és nem tudom, kölcsön adják fél év múlva, meg hát ilyen kommentek voltak.
2: Jó, aztán, most meg loserpool, azt is olvastam.
3: Nyilván persze, jó, mindig lehet kitalálni, de hogy aztán láttuk, hogy mit csinált Dominik a Liverpoolnál, úgyhogy szerintem ennyit a kommentelőkről, meg az ő szakértelmükről.
1: Nagyon fontos téma, mert sajnálatosan ennek messzebbre mutató jelensége is vannak, és lesz. Jó, fogunk is ezzel foglalkozni, mert azért akik ki vannak a kirakatba, azért azoknak a pályafutását, és nyilván életkortól, érzékenységtől, sok minden egyébtől függően, igen, befolyásolhatja, és egyébként ennek a mikéntjére, Sótonyi László is utalt, ugye, hogy tudni kell, hogy ez egy olyan generáció, amelyiknek a közösségi média, a telefonpörgetés, és az része az életének, és nekik szakvezetőként ezt is tudni kell egyébként egészségesen menedzselni. Mikor lehet, mikor nem, hogy dolgozzák most például fel a sikert, hogyan kell a kudarcot, stb. Tehát én azt gondolom, hogy azért nem tudunk emellett szó nélkül elmenni, és persze nyilván vannak ennek olyan részei, amivel nem mi tudunk, de mondjuk például azért a döntéshozók vagy a szabály vagy törvényalkotók tudnának foglalkozni, ugye, hogy miért engedünk olyat oda, aki se az arcát, se a személyiségét nem vállalja, ellenben egy nagy zöld, nem is tudom mit, oda ki tud tenni. Szóval ez katasztrófa, de sajnos létezik ez a jelenség, és meg kell ezzel küzdeni, tehát ezzel valamilyen szinten foglalkozni kell.
3: Így van, és szerintem hogy egy pár héttel, hónappal ezelőtt itt beszélgettünk, amikor Sotonyi László neve felvetődött először, és akkor is megbeszéltük, hogy az eddigi pályafutása akár játékosként, akár edzőként igazából abszolút indokolttá teszi, és ugye én akkor azt mondtam, hogy hát most annyi minden történt a férfi kézilabda válogatottnál, hogy ilyen, ha csak nem is veszük figyelembe, hogy egyébként ő miket ért el, akkor miért ne próbálhatnánk meg egy magyar edzővel, ugye olyan nagyon nagy veszíteni valónk nincs most, persze idézőjelben.
1: Erre kérdeztem, amikor azt mondtam, hogy összeért térben időben az igény egy magyar edzőre, és ő beérkezett egy ilyen tapasztalat mennyiséggel.
3: Én azt gondolom, hogy igen, és hogyha most valaki nézte az Európa, a junior Európa bajnokságnak ugye a döntőjét, nem tudom, hogy mekkora a szakmai stáb érdeme ebben, és mennyire a játékosok maguk helyes mentalitásúak, de azért ott amilyen játékot ezek a srácok a pályára tettek, és ahogyan állták végig a svédek rohamait, és végül mégis a maguk javára tudtak fordítani egy végletekig kiélezett meccset. Ha ebbe a szakmai stábnak van nagy szerepe, és az edzőnek, akkor biztos, hogy jó irányba vagyunk Sotonyi Lászlóval, hát szerintem.
1: Ahogy hallottam, van, és ennek én nagyon örülök, hogy egy olyan szakember kapta kézbe most a magyar férfi kézilabda válogatottat, amelyik nagy hangsúlyt feltett a résztudományoknak a tökéletesítésére és annak a használatára, és ő elmondta, hogy ott nagyon komolyan taktikailag minden részletét ennek a mérkőzésnek előre megtervezték. Tehát itt volt egy struktúra, és abban ezek a cserék, hogy hogyan készítik elő azt a fajta ködöt, amiben bevezették tulajdonképpen a svéd
2: a
1: csapatot
2: sűrűbe.
1: A sűrűbe, hogy hogyan bizonytalanították el a legjobb játékosokat, és ez a csapat ugyanaz a csapat volt, amelyik egyébként 16 góllal megverte a magyar válogatottat korábban. Tehát valami biztosan egészen komoly, hogy mondjam, taktikai változtatás zajlik.
2: Ez mentális. És szerintem ez egy nagyon fontos aspektus.
1: Igen, és ez nagyon fontos.
2: Ez egy fontos aspektus, nem csak a kézilabdában, hanem bármilyen csapatsportákban, sőt bármilyen sportban, de a csapatsportákban kifejezetten. És ebből a szempontból érdemes úgy nézni, még egy picit visszautalva a mindig pessimista kommentelőkre, hogy érdemes, főleg élsportban érdemes, sőt célszerű, hogy azt nem mondjam, hogy kell, optimistának lenni, tehát az a pohár mindig legyen félig tele. Tehát mindig el lehet bukni, persze. És akkor ugye jön az ősi bölcsesség, hogy nem az számít, hogy elbukunk, hanem hogy fel tudunk kelni belőle. De most ne is ezt nézzük, hanem azt, hogy itt milyen attribútumokat lehetett ebből az EB-ből kiszűrni, vagy észrevenni. Azt, hogy ennek a csapatnak volt egy olyan mentális ereje, ami egyébként a magyar sportban nagyon sokszor hiányzik.
1: Szinte
2: igen. Tehát azt mondom, hogy a férfi vízilabda válogatotton kívül úgy nem is tudnék hirtelen felidézni olyanokat, hogy egy válogatott ennyire erőteljes tudott lenni mentálisan, és pont ez az, hogy egy középdöntős baromi nagy zakó után, ami persze el lett engedve a vége felé,
1: igen,
2: de akkor is egy ilyen szituáció után elkapni, ha jól tudom, mert annyira nem követtem a kézilabdát, de hogyha jól tudom, az egyik torony magas esélyest, az nem árulkodhat másról, mint arról, hogy ott fejben nagyon rendben vannak a dolgok. Ez pedig edzői kvalitás kérdése, mert nem ebben a korban tanulnak megjátszani ezek a srácok. Tehát ott már van egy technikai tudás, amit mondjuk úgy, hogy van egy színező, meg van rajzolva a figurás, ki kell színezni. És az, hogy hogyan színezett ki, az edző vezetésével zajlik, és itt most tökéletesen sikerült.
4: Hát meg ugye, amit mondtatok, a két meccs, tehát ugye közben nem nőttek meg a mieink 20 centivel, nem lettek izmosabbak, nem lettek technikásabb játékosok, mert ugye az lehetetlenség, hogy 5 nap alatt jobb játékosok legyen. És a svédek rosszabbak, tehát magyarul kizárólag az, amit most az előbb a srácok mondtak, meg mi is mondtunk,
2: pontosan ez, ez a fejben ott lenni, és azt a taktikát az utolsó, vagy a sűrűbe, vagy a ködbe, vagy nem tudom hol bevezetni őket, igen, és akkor már nem találtak ki belőle. Szóval ez kizárólag ez, mert egyébként minden más az már hozott anyag volt, és aztán úgy, ahogy mondták is, ugye a németek és a svédek voltak a favoritok ennek, ha lehet egyáltalán korosztályos, igen, világversenyen favoritot mondani, és ugye a németeket is egy nagyon szoros meccsen a középdöntőben sikerült legyőzni, és aztán az volt kvázi a fordulópont, ahogy a srácok mondták, és akkor onnan lépegettünk tovább. Szóval nyilván maga a szakvezető egyrészt ugye hülye lenne a saját szerepét kisebbíteni, de mégsem illik a saját szerepemet a túlzottan, kihangsúlyozni. Nehéz megtalálni azt a keskeny mesdjét, ahol mégsem tudok teljesen hülyének, de álszerénynek sem. Én úgy gondolom, hogy Sotonyi László megtalálta azt a mesdjét, akár a Nemzeti Sportnak adott nyilatkozataiban, vagy bárhol, itt a rádióban is, ahol meg most azért annyira szerény ne legyek, mert most neveztek ki szövetségkapitánynak, tehát ahogy mondta a szakma csúcsa. Itt azért, hogy mondjam, a túlzott szerénység sem ildomos.
3: És hát azért hoztam be ezt az aspektust, ezt a mentális dolgot, mert pontosan az, amit Balázs is említett, hogy hányszor és hányszor volt már olyan ugye a magyar sportban, hogy utólagosan egy-egy elveszített mérkőzés, vagy egy-egy vereség után, arról beszélgettünk akár itt is, akár máshol is, hogy esetleg mentális problémák okozták azt, hogy az utolsó, mert most nyilván legutóbb mondhatnám a labdarúgó válogatottat, ugye ezzel a bizonyos írek elleni selejtezős mérkőzéssel, amit már tényleg lerágott csont, meg lépjünk túl rajta, én is azt mondom, hogy tekintsünk előre, csak ugye ott is voltak azért olyanok, köztük én is, aki azt pedzegette, hogy azon túl, hogy esetleg voltak egyéb problémák, hogy nem-e valamilyen mentális gát, vagy mentális akadály van, és szerintem ez egy nagyon fontos aspektus ennek a dolognak, és abba bízom, hogy látva az eddigieket, Sotonyi László ezt össze fogja tudni rakni.
1: Én azt gondolom, hogy ma már egy kihagyhatatlan tényező. Ez egyéni sportban, a csapatsportban, pláne, mert ott az egyéni részelemeket is természetesen föl kell külön készíteni, és a csapatot is egybe, és nagyon nagy dolog, és szerintem nagyszerű, hogy egy olyan szakvezető élet most a magyar férfi kézilabda válogatottnak, aki érti, érzi ennek a fontosságát, sőt, ezeket az eszközöket már kiderült, hogy sikeresen tudja használni, beépíteni, legalábbis ugye az utánpótlás generációnak a sikerei ezt betítik előre, vagy erről árulkodnak, úgyhogy csak azt kívánjuk neki, hogy ezt át tudja minél hamarabb ültetni majd a felnőtt válogatott munkájába. Úgyhogy sok sikert Sotonyi Lászlónak. Na hát itt most az önbizalom, vagy a túlzott önbizalom területéről menjünk akkor vissza esetleg oda, hogy hogyan készülhetnek a labdarúgó kupacsapataink a mai megméretésekre. Ugye az Eto nyilván a luxemburgi 6-2-vel most már a harmadik fordulóba jutott, ugye kényszerűségből immára neki jutó konferencia ligában indult ugye mindez a BL-ből, ezt láttuk. A Ferencváros ma kezd ugye a Twente vendégeként az Európa Ligában, és hát ugye a Debrecen itthon napjönik Jerevan, illetve majd játszik a Paks pedig ugye a Panathinaikos ellen. Mind a két mérkőzést, az egyik ugye 18 órakor kezdődik, a másik 20 órakor, mind az M4 Sport, mind pedig a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Menjünk akkor talán ebben a sorrendben, hogy az imént mondtam, nagyjából körülbelül ez volt a várható, hogy eljutunk most ezekbe a fázisokba, és bizony olyan ellenfelek jöhetnek szemben, akik nehézséget okozhatnak a mélyeinknek. Twente például szerintem az egyik ilyen csapat lesz lehet.
2: Erre azért föl lehetett készülni, hiszen előre a sorsárás alapján lehetett tudni, hogyha a Vojvodinán túljut a Fradi, akkor a Twente jön. Mm-hmm. Ha meg nem jutul, akkor meg az Ajax, tehát nem tudom, hogy ez mennyiben lett volna sokkal jobb. Szerintem nem, de mindegy, a lényeg az az, hogy rám a Fradi jó benyomást tett. Tehát
1: Vojvodina elleni mindkét mérkőzésen jó benyomást
2: tett. Tehát szoktam mondani, hogy idény elejé forma, az a Fradinál is megvolt, de mivel idény eleje van, így ez miért így lenne idény végi formában a Fradi, tehát ezzel szerintem semmi gond nincsen. Megverte a lehetőség szerint az első selejtező körbe, és most Európa Ligáról beszélgettünk, hiszen ugye kupagyőztes és ezüstérmes volt a Fradi ezúttal. Tehát Európa Liga selejtező, a lehetőség szerint legnehezebb ellenfelet kapta a Vojvodinával is, és szerintem a Twente is az egyik legnehezebb ebből a körből, de feltétlenül nem jobb, mint a Fradi. Én azt mondom, hogy 50-50, mondom én, mármint százalék, hogy lefordítsam, de ugye megint történhet olyasmi, mint mondjuk mint mondjuk a Vojvodina elleni második meccsen, hogy Szűcs Kornélt a 8. perc, vagy a 9. perc szépen kiállították, és onnan már nem volt kérdés. Az első meccsen nem volt ilyen, és nyert a Fradi, tehát nem, arra, nem azt mondom, hogy csak ennek köszönhető, de pontosan tudjátok, azért a labdarúgásban előfordulhattak ilyen dolgok, és akkor utána mondhatjuk azt, hogy egy magabiztos győzelem, vagy éppen egy nagyobb vereség beszaladt bele valamelyik csapat, egy ilyesmi miatt. Én remélem, hogy nem így lesz. A Twente jó csapat, Holland első osztálynak az egyik hát komolyabb, kiemelkedőbb csapat. Ott is azért Balázs talán megerősíti, hogy ott is azért évről évre változnak azért úgy az erőviszonyok.
5: Most nagyon leestek a hollandok, igen. Eleve, a klub szinten, bocsánat.
2: Általánosságban is, de belül, hogy akkor valakinél inkább ráfekszenek az utánpótlásra, és akkor onnan eladják, és akkor...
5: Hát jó, a Twenténél azért ez állandósul, igen.
2: Így van, igen. Így van, tehát magyarul tehát akik, tehát az Ajax se véletlenül a konferencia ligában van ezeket meggyőztesként, tehát azért mondom, hogy így értem, de mégiscsak Holland, ugye Erwin Koeman volt szövetségi kapitány.
1: Adott exkluzív interjút, mondjuk a nagyot azért nem vállalt azzal, amikor azt mondta, hogy Júlis Önömat Fentét előnyt akar szerezni a Fradi ellen.
2: Hát igen, nyilván nagyon ritka az a csapat, amik hátrányt akar szerezni a Fradi, vagy bárki más ellen. De a lényeg az, hogy nyilatkozott a nemzetiségben, hogy 1-2 úgy látja, amit egyébként vélelmezhetett bárki más is, hogy ez egy jó csapat, nem lesz könnyű. Én azt mondom, hogy a Fradiba Borbély Balázs jól lépett be új edzőként. Látjuk, hogy a keretse, tehát beszéltünk róla múltkor, hogy elmentek komoly játékosok, de igazából a csapat ereje úgy borzalmasan, szignifikánsan nem csökkent. Én azt mondom, hogy van esélye minden további nélkül. Én remélem, hogy az általam az előbb említett ilyen kiállítás, vagy bármi más olyan váratlan dolog nem jön közbe, és megmutatja, hogy jobb, mint a Twente, és tovább jut. Úgyhogy én ezt remélem.
1: Ha már ugye Borbély Balázs szóba került, ugye azért a Vojvodina elleni pláne a második mérkőzés követően is, meg előtte is, a győzelem után is azért kritikusan nyilatkozott, mondta, hogy még látja, persze, hogy látja hibákat, tehát elsősorban azokról beszélt, ami javítani való a győzelem ellenére, tehát én pozitívan fogadtam azt, hogy nem egy túl hype-olt, hogy mondjam, eredmény tálalás volt ez, hanem inkább a feladatokra való koncentrálás, hogyha edzői mentalitás szemszögéből közelítünk ahhoz, hogy a Fradinak milyen feladatai lesznek, akkor ez jó út?
3: Hát én edzői szempontból akartam az előbb is megközelíteni ezt a Twente elleni mérkőzést, mert nyilván abban igaza van Zsigának, hogy azok közül, akit akkor kaphatott, az egyik legerősebb ellenfelet, vagy talán a legerősebbet kapta a Vojvodinát, a Ferencváros, de azért az talán vezetőedzői szempontból még nem volt akkora teszt, mint amekkora a Twente lesz. Tehát igen, az igazi igen. Teszt szerintem a vezetőedzőnek most fog eljönni, és ebből a szempontból abszolút egyetértek veled, nekem is nagyon szimpatikus az, hogyha nem a hátradőlés van, hogy hát kérem szépen idén elején vagyunk, de jók vagyunk, és tovább, hanem mindig van egy olyan része, amit lát, hogy hol lehet még tökéletesíteni,
1: finom hangolni. Egy ilyen kritikus
3: elemzés, igen. Igen, tehát hogy ez egy jó jel, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból jó az irány, de mindenképpen az edzői tevékenysége, legalábbis a Fradinál lévő edzői tevékenysége, az most az abból a szempontból most fontos lesz ez a Twente elleni párharc, nem csak az idegenbeli meccs, mert lehet egyébként az idegenbeli meccsen egy jó eredményt elérni, mármint hogyha úgy nézzük, hogy a párharc szempontjából, tehát mondjuk egy döntetlennel hazajönni, az teljesen jó, mert akkor itthon azért jó esély van, de még lehet, hogy még egy szűk vereség is belefér, ezt majd meglátjuk. Minden esetre Borbély Balázsnak ez biztos, hogy egy vezetőedzői teszt lesz, úgyhogy az ő személye szempontjából ez egy kiemelt mérkőzés szerintem.
1: Szóval akkor milyen úton halad ez a Twente, meg egyáltalán a holland klubfocinek ez most mennyire egy kemény bástyája?
5: Kemény bástya, tehát azért azt muszáj látni, igen, tehát jó, nem okay. Sokan múlott, hogy ez a Twente nem a BL-ben indult, tehát utolsó fordulós visszaesés miatt, de azért az sokat elárul arról, hogy a holland idény hogyan és miként zajlott, hogy az Ajax ötödik lett, tehát a Nijmegen és a Twente is megelőzte, tehát ott akkor van egy hatalmi űr. Az AZ-ák már szintén valahol középmezőny alján, tehát ez azt jelenti, hogy a tradicionális nagy klubok közül a legnagyobb eleve rossz paszban volt, egy közvetlen vetétás már, ami a gazdasági és a sportszakmai politikában hasonló polcon van, mint a Tventev, itt most az Ázéra gondolok, szintén lemorzsolódott, és ez azt jelenti, hogy nincs igazán olyan belső mechanizmus, egy olyan verseny, ami följebb húzná az egész rendszert, és ugye a koeficienseket az európai, tehát az UEFA koeficienseket ugye 5 évre számolják, és pont az idén történt meg az, hogy Portugália visszaelőzte Hollandiát, tehát annyira, itt, és ugye ez 5 év, tehát igen. Itt volt az Ajaxnak nagy felfutása, meg voltak jók a holland klubok.
2: Itt Bél elődöntő, meg
5: mit igen. Így van, igen. Így van, na most az 3 éve gyakorlatilag egy szabad esésben van, aha. És ebből adódik az, hogy az olyan kisebb klubok is, mint a Twente ismét oda kerülnek a BL közelébe. Na most azért ez viszont jelzésértékű, még akkor is, hogyha hasonló helyzetet lehet így, egy ilyen idény után kimondani, úgy óvatosan ezzel, mert Hollandia az teljesen más kávéház, de ugye, hogy vannak a tradicionális, komoly gazdasági erővel bíró nagy csapatok, mint nálunk ugye a Ferencváros, amelyik nem egyetlen idényben gondolkodik, hanem adott esetben idények láncolatában, ami azt jelenti, hogy ha megnyeri a bajnokságot, akkor olyan kerettel és olyan pénzügyi háttérrel tud átlendülni a következőbe, hogy aztán a nemzetközi porondon is megállja a helyét. Na most a Győrnek azért ez egy kifutott idénye volt, ezt érdemes látni. Nem jelenti azt, hogy nem léphet egy szinttel följebb az elkövetkező időszakban, de most már kapásból az első selejtező meccs meg bemutatta azt, hogy ez a Győr még nem tartott. Na most kérdés, hogy akkor a Twentével mi lesz, hogy ott volt majdnem a BL-ben, holland szinten, viszont nem jött össze. Kérdés, hogy az a játékos állomány, amelyik egy nagyon jó, nagyon gazdag idényt futtatott ki tavaly májusig, az mennyire tud ott maradni, mert azért a helyi viszonyok nem azt diktálják, hogy a Twente egy Ajax-szal, egy Eindhoven-nel, egy Feyenoord-dal szemben, és még egyébként egy rakás más európai elitklubbal szemben meg tudja tartani a legjobb játékosait. Tehát ott is megeshet az, ami a Győrni, hogy így pikpak szétkapják egy szempillantás
1: igen,
5: alatt.
1: Igen, tehát de ez történt,
5: még mindig, de még mindig azt mondom, hogy ezzel együtt az a bázis, amit egyébként a Twente fölhoz a saját utánpótlásából, illetve az a gazdasági háttér, ami egyébként a rendelkezésére áll, az most csak a számok nyelvére lefordítva, az még mindig kétszerese a Fradiénak. Uh-huh. És akkor innentől kezdve szerintem ezt nem is kell túlmagyarázni. Tehát a mindenkori Twente, a mindenkori Ferencvárossal szemben, én osztom Zsigának az optimizmusát, csak nem biztos, hogy tudom tartani. Tehát én is azt mondanám,
2: próbálj meg azért.
5: Jó, oké, akkor állapodjunk meg egy 55-45-ben. És akkor az már hatalmas változás az 50-50-hez képest.
2: Jó. Ugye, de hogy mondtad, a Fradi, tehát én ugye mondtad, hogy a Twentének, hogy milyen volt az idénye, de a Fradinak se volt, ugye, ahogy azt az előbb igen. Is említettem.
1: Fradi is elbukta a bajnoki címet.
2: 7 bajnoki cím után ugye ezt az aranyérmet, ezt a sorozat véget ért, ezüstérem és kupa győzelem, amivel ugye az Európa Ligába el tudott indulni, de én annak örülök, egyrészt most örülök, tehát most mondjuk azt, hogy fradista vagyok, és örülök annak, hogy mondjuk Borbély Balázs jött edzőként. Mert szerintem elég, amit mondtátok, hogy nem az a hátradőlös, eleve sétálgatta a partvonal menten, ott hátradőlne, hanyatt testne, tehát semmi értelme nincsen, hogy hátradőljön, de nem is azt, tehát amit mondtál, hogy amikor nyernek simán, akkor is azt mondja, hogy de ott meg azért itt, igen. Meg itt, és nyilván ezt még inkább az öltözőbe vagy az edzésen, tehát nem az a típus. Illetve annak is örülök, hogy hiába mentek el komoly játékosok, amennyire én látom, szignifikánsan nem lett gyengébb a Fradi. És azt mondom, hogy egy racionalizáltabb kerettel is, ha meg tudja tartani ezt a szakmai szintet, akkor az alapszakasz
1: majd, hogy nem előrelépés.
2: Bocsánat, az egyébként reálértékben nem biztos, de egyébként bocsánat, abszolút, de egyébként előrelépés az, hogy ott marad, és akkor az viszont alapszakasz valahol Európában, hogy az Európa Liga vagy a Konferencia Liga, az már kiderül, de én remélem, hogy mondjuk a Twente után derül ki, mert ott még marad az Európa Liga.
5: Mindenképpen utána derül ki, csak persze. Vagy melyik
2: felébizet. De hogy marad, én azt mondom, én azt vélelmezem, remélem, és sőt, merem vélelmezni is, hogyha így folytatja a Fradi, és hogyha ez az ereje megmarad, akkor viszont ott lesz a szokásoknak megfelelően, ha mondhatom azt, hiszen ez már tényleg évek óta így megy, legyen az főtábla alapszakasz, akár micsoda, tehát az a lényeg, ott hogy egész össze ott játszik az Európa.
1: Jó, hát a többi csapatra is azért mindjárt kitérünk, de most jönnek a hírek, de rövidesen folytatjuk Deák Zsigmonddal, Gyenge Balázssal és Kis Tamással.
0: Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Elődöntős a férfi vízilabda válogatott. Áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket a kormány, marad a szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
7: Az előző hétvégén junior Európa-bajnokságot nyerő Sótonyi László lett a magyar felnőtt férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. A szakember megbízatása 3 évre szól. Eddigi edzői pályafutása jelentős részét Csurgon töltötte, majd a NEK-hoz igazolt, amellyel februárban szerződést is hosszabbított. Elődöntőbe jutott a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében. Magyarország, Horvátország 16-11. Fekete Gergő és Vígvári Vendel 4-4 góllal a mérkőzés két legeredményesebb játékosa. Nemzeti csapatunk a házigazda ausztrálok ellen játszik a 4 között, akik meglepetésre a spanyolokat verték. A másik elődöntős párosítás Olaszország-Görögország. Az osztrák élvonalbeli Hartberg csapatához igazolt kölcsönbe Pécsi Ármin. A 21 éves kapus 1 évig lesz a kelet-ausztriai klub játékosa. A Hartberg a legutóbbi idényben az osztrák bajnokság 6. helyén végzett.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket a kormány szeptember 1-től. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a saját közösségi oldalán azt írta, az intézkedés különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. A vényköteles készítmények jelenleg a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoztak. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. A teljes kapacitás várhatóan szeptembertől áll helyre. A honvédségnél hamarosan elkezdődik a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálata. Rosszinszendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, azokról a katonákról van szó, akiknek a jogállása a szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es átalakításával alapvetően megváltozott. A nyugdíjat felváltotta a járandóság, amely eltérő szabályok szerint működik. A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hetekben megkezdték azon katonák helyzetének rendezését is, akiket korábban fiatalitásra hivatkozva méltánytalanul bocsátottak el a Magyar Honvédségtől. Az illegális migrációról, az embercsempészek elleni küzdelemről és a határmenti ingázók helyzetéről tárgyalt Bécsben a magyar belügyminiszter osztrák kollégájával. Pósvai Gábor és Gerhard Karner egyetértett abban, hogy a határokon átnyúló bűnözés ellen szoros nemzetközi együttműködésre van szükség, és folytatják az embercsempész hálózatok felszámolását célzó közös műveletet. A két miniszter megállapodott abban is, hogy biztosítani kell az 50-60 ezer határmenti ingázó zavartalan napi közlekedését. Pósvai Gábor emellett támogatta a közös vasúti ellenőrzések kiterjesztését több magyarországi vonalra és a nemzetközi buszközlekedésre is. Túrázás közben meghalt egy magyar fiatal Ausztriában. A 18 éves fiú tegnap két társával az Innsbruck feletti Nordkette hegységben indult a csaknem 2500 méter magas Kémáher csúcsra, de útközben a navigációs alkalmazás leállt és eltévedtek. Egy ideig még próbáltak eljutni a csúcsra, de végül 2300 méteren visszafordultak. A szerencsétlenül járt fiatalember ereszkedés közben zuhant le a meredek, sziklás terepen. Holttestét és két társát a hegyi mentők hozták le.
8: Közlekedés.
7: Hajnal 5 órától lezárják a Margit hidat, valamint a Margit sziget, Margit híd felőli részét és a Duna 200 méteres sugarú szakaszát tűzszerészeti munkálatok miatt. Szintén lezárják vasútépítési munkák miatt a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Ezért holnaptól vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek.
8: Időjárás.
7: Holnap az ország északkeleti harmadán lehet záporzivatar, a szél ma és holnap is erős lesz, hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható.
8: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 37 perc van, és folytatjuk a Nemzeti Sportkört Deák Zsigmonddal, Gyenge Balázssal és Kis Tamással, és a Ferencváros, illetve a Twente találkozójáról már elég sokat beszéltünk, de azért szenteljünk pár mondatot nyilván a Debrecen Punic Jereván elleni, illetve a Paks Panathinaikos elleni összecsapásának is a Konferencia Ligában. Én a folytott sorrendben én arra emlékszem, amikor Varga Barrabást látogatta meg Athénban, ugye nyilván az AEK mérkőzéseit tekintve, hogy azért ez egy nagyon félelmetes csapat, félelmetes ellenfél ez a Panathinaikos. Nagyon kemény szurkolói magja van, és önmagában a csapat is eléggé, hát, hogy úgy mondjam, ellentmondás nem tűrő stílust mutat. Miben reménykedhetünk?
3: Nem egy új keletű dolog, nem, tehát azért nem. A Panathinaikosról szerintem évtizedek óta tudjuk, hogy milyen szurkolói bázisra rendelkezik, meg egyébként azt gondolom, hogy független attól, hogy változik mindig ugye a játékos keret, de azért nagyjából számíthatunk arra, hogy milyen erős futballt fognak ők játszani, úgyhogy igazából, ha már itt az előbb az idényelei formát emlegettük, hát a Paksnak talán a lehető legrosszabb kor, meg a legrosszabb ellenfél jön.
1: Igen.
3: Úgyhogy hát ez egy komoly teszt lesz a paksi játékosoknak.
1: És az elmúlt évek tapasztalatából is kiindulva, bocsáss meg, szoktuk látni, hogy a Paks azért egy kicsit nehezen indul be a gépezet.
4: Mert pont most mondta Bognár György, hogy a szokásokhoz képest, amit mondtad, hogy nehezen indul be a gépezet, most egy kicsit, mint a már beindult volna, mert hallelujá, több volt az edzőmeccsük.
3: Valóban ezt mondta, ezt majd ugye a mérkőzésen meglátjuk, hogy
1: ez pontosan így van. Már 45 perc alatt látni fogjuk, hogy mi ebből az
3: üresen. Meg azt is, hogy a Panathinaikos aztán mennyire indult be, és ők mennyit engednek esetleg a Paksnak a saját játékát játszani. Mindenesetre a papírforma ugye nem azt sugallja, tehát ez egy óriási meglepetés lenne szerintem, hogyha a görögökön átverekedné magát a Paks. Úgyhogy hát itt nekem túl sok reményem nincsen, de ettől függetlenül szurkolok a Paksnak, mert tök jó, hogyha egy magyar csapat meglepetést tud okozni.
1: Debrecennek akkor ez egy könnyebb dolga lehet.
4: Debrecennek nem szurkolsz, mert ez nem lenne akkor a meglepetés.
3: Nem, most akarok kitérni a Debrecenre, mert természetesen nekik is szurkolok. Szerintem ez a Punic ez egy kicsit ilyen a meg nem értett csapat, tehát hogy...
1: Mire gondolsz?
3: Nem, néha olyan érzésem volt az elmúlt években itt az Európai Kupákban, hogy egy-egy ellenfelükre sajnálta őket, és aztán tudtak meglepetést okozni, úgyhogy szerintem óvatosan kell a Debrecennek hozzáállni ez a dologhoz, de nyilvánvalóan így, hogy itthon kezd, egy jó itthoni eredménye meg lehet alapozni azért a továbbjutást, tehát azért az nem lehetetlen, vagy nyilván nem olyan a papírforma alapján nem olyan, mint a Paks Panathinaikos, hogy ugye egyértelmű az esély. Én remélem, hogy a Debrecennek van lehetőség, lesz lehetősége egy olyan előnyt kialakítani, ami megnyugtató, és ugye nincs közel a visszavágó, de sokat kell utazni, meg mit tudom, ezeket tudjuk, és az idény elején nem szokott ez jó lenni, de De hát mindig elmondjuk, hogy miért nem jó az északi csapatokkal játszani, mert ugye ők játékban vannak, meg miért nem jó a kazakkal, meg az örménnyel, meg a nem tudom, mert azok meg messze van. Végig senkivel sem jó játszani, úgyhogy reméljük, hogy itthon azért a Debrecenbe húzza ezt a meccset, minél nagyobb különbség.
2: Az a jó, akit legyőzünk. Nem?
1: De ez hát most valami őrült axiómát mondta. Tehát ezt most így
2: gondoltam összefoglalni, ami eddig elhangzott.
3: Így.
1: Balázs, röviden?
5: Mind a kettőről?
1: Hát amelyiket nem kell számszerűsíteni, mindegyiket, amelyiket inkább.
3: Stippelnek, hogy mi lesz a Debrecen-Paks meccs.
5: Igen. Nem, tehát elképzelhető egy olyan szenárió, hogy a Paks megszorongatja a Panathinaikost, a Debrecen simán kiejti a Pjunikot, majd egymás ellen nem bírnak egymással majd az NB1-be, de nem erre akartam kérdezni.
1: Az NB1-i rajtól, ne felejtsük.
5: Most gyorsan visszanéztem, mert nem volt pontos emlékem arról, hogy csak nagyjából, hogy a Panathinaikos intézményes válságban van évek óta. Az elmúlt 10 évet tekintve egy bajnoki cím, és itt voltak ilyen 11. helyezések is a bajnokságban. Egy olyan szisztémában, ahol hasonlatos a Hollandhoz, vagy a Portugálhoz, hogy van igazából három kiemelkedő klub, és ők letarolják a bajnokságot. Na most azért azt megnézném Portugáliában, elképzelhetetlen, hogy mondjuk a Porto 11. legyen. Uh-huh. Hollandiában még úgy is, hogy itt az Ajaxot, ugye az előbb említettük, hogy 5. lett, és ott is voltak mélypontok. Ott is az ennyire nincs ilyen szélsőséges kilengés. És ez az intézményes válság az, ami adott esetben talán hathat erre a párharcra, de ahhoz meg annak a viszonylag nem túl valószínű együttállása kell, hogy egy teljesen önmagához mérten is mélyen lévő Panathinaikos és az adott napon teljesen összezavart játékot játszó görög csapat találkozzon egy elképesztően jó napot. Igen, kifogó Pakssal, de a fociban akkor is benne van ez, tehát nem kell ezt kizárni, de hogy nagyjából így lehetne zanzásítani az esélyeket. És akkor ezzel szemben ott a másik, ahol én is azt mondom, hogy leginkább a Debrecen saját magától kell félteni, mert egyébként minden tiszteletet megadva az ellenfélnek, azért még jobb a magyar nívó ennél. Tehát ezt úgy ki lehet szerintem jelenteni. Annak ellenére, hogy láttunk itt már szörnyűséges eredményeket a magyar futballban. Tehát azért azt mondom, hogy a Debrecen, hogyha ha nem kótyavetyéli el ezt a mérkőzést, vagy ezt a párharcot, akkor tovább jut. A Paks meg, hát sajnálom, de nem.
2: Én csak annyit mondanék még a srácok által elmondottakhoz, hogy nagyon érdekes ez a szakasza is a konferencia ligának, hogy most konferencia liga selejtezőről beszélgettünk. Igen. Hogy a luxemburgi csapat, akivel játszott, vagy amelyen játszott a Győr, ugye a BL-ből jött, már el is felejtettem a nevét, vagy nem jegyezte meg, elnézést.
3: Hát Bissau.
2: Nagyon szépen, mint a Bissau Guinea, tudtam, hogy valami hasonló, csak az egy kicsit más.
3: Hasonló, tehát csak teljesen más.
2: Kis afrikai ország. Tehát, de elnézést, tényleg ez az én szegénységi bizonyítványom. De nem jegyeztem meg a nevét. Oké, a Pjunikot megjegyeztem, Panathinaikost azt megjegyeztem, sőt olyannyira megjegyeztem, hogy azért az egy micsoda patinás csapat. Minden igaz, amit előbb Balázs elmondott, tehát éppen alászállhat erre a szintre, de ettől még azért nagyon érdekes, visszatérve a saját gondolatomhoz, mert ilyenek is jönnek. Tehát jöhet egy olyan, aminek soha nem hallottuk persze a nevét, és soha nem is fogjuk többé.
1: És jöhet
2: egy olyan, amelyik évtizedek óta persze nyilván hullámzik, és most éppen lefelé, de értitek, tehát hogy és én azt mondom, hogy nem véletlenül van, azért Paks nem egy nagy stadion, de azért nem szokott eltáz lenni minden egyes meccsen, most az lesz. Tehát azért...
5: Igen, azért... és azért mondtam, hogy benne van a pakliban, tehát nem szabad kizárni azt, hogy a Paks teljesen esélytelen, én nem is ezt mondom.
2: Így van, de nagyon kicsi jön egy komoly csapat, és teltház, és ott ugye júliust írunk, és azért viszonylag ritka, és mégis jönnek az emberek. Hozzáteszem, hogy a Pjunik nem egy ilyen patinás csapat, de azt hiszem Campus Fesztivál, vagy nem is tudom, mi van Debrecenbe.
5: Tehát ott a nagy erdő,
2: pontosan így van, egyéb koncertek, minden is, abban tökéletesen belegyik egy szép nyári estén egy jó kis nemzetközi foci meccs az egyébként igazán remek új nagy erdei stadionban. Szóval szerintem ezek nem olyan rossz dolgok.
1: Nagyon jó,
2: és az eredményről nem is beszéltem. Tehát azt mondom, hogy ezek önmagában maguk az események szerintem kifejezetten jó sportesemények, sőt, kulturális, hogy mondjam, látod a fesztiválba, is beleillik tökéletesen a Debrecenet.
1: Jó, és hát ha még ráadásul viszonylag elfogadhatóan is játszanának a magyar csapatok, akkor meg...
2: Visszatérek az előzőhöz, jobb, hogyha győznek, ugye?
1: Ez jó, ez egyébként mindennel egyetértünk, győzzenek lehetőség szerint. Na, akkor a klub labdarúgásból egy kicsit átevezve még itt a válogatott szintű dolgokra, ugye nyilván 4 nappal vagyunk a labdarúgó világbajnokság után, az még bőven fog témát szolgáltatni az elemzésre, és pont ma ugye a Nemzeti Sport egyik, sőt, a címlap sztoria volt, ugye, hogy a két nagy argentin vajon eljutottunk-e már oda, hogy mérleget vagyunk, hogy ki volt a nagyobb, Messi, avagy Maradona, és hát ugye az összeállításokban nagyon sokféle szempontot láttunk, sőt, mi több, meg ugye Marco Rossival készült interjúban is elhangzott az a fajta személyes, aki egyébként ugye játszott ott Nápolyban abban az időben, tehát nyilván találkozott is vele. Neki független attól, hogy látja a statisztikákat, azért mégis ugye Maradonához húz a szíve, szóval eljuthatunk-e valaha oda szerintetek, hogy ez a kérdés olyan lesz, aminek egyszer lesz egy olyan pont a végén, amiben a világ egyetért, vagy pedig ez örökre egy olyan kérdés lesz, hogy nekem ez, nekem az, független attól, hogy minden statisztika most már Lionel Messi mellett szól.
3: Azzal kezdeném, hogy a mai sajtónapon a Hungaroringen az első sajtótájékoztatón a egy argentin és két spanyol versenyzőt hívtak be, és természetesen a foci VB döntője volt az első kérdés, úgyhogy ott sem úsztuk meg ezt, hogy ez téma legyen.
1: Majd egyébként meg ezért a Hungaroringre kitérünk.
3: Igen, és Messi neve is elhangzott, ami pedig az összehasonlítást illeti. Én nem tudom, hogy el lehet-e jutni bármikor. Én szerintem ezeket a korszakokat összehasonlítani, ezt valahogy soha nem szerettem, mondjuk a Ronaldot, mármint az igazit, tehát a brazil Ronaldot összehasonlítani a nem tudom, a Neymarral, most, hogy országon belül maradjak, vagy a Messit a Maradonával, mert más volt a játék.
1: De erre van egy szurkoló igény, meg szakmai igény, nem? Tehát ezt nem fogjuk tudni szerintem kiiktatni
3: persze,
1: ennek a,
3: persze,
1: ennek
3: csak
1: a
3: hogy soha nem
1: létét.
3: Lehet,
5: hogy... Csak pont a vita a lényeg. De nem az, hogy döntésre jusson.
3: Nincs döntés, nem lehet megállapítani igazából.
2: Egyébként, hogyha objektív, hát az objektív mérce az, hogy mondjuk sikerek, meg mit tudom, micsoda, akkor nyilvánvalóan a Messi. De ugye akárhogy is, én nem fociztam Nápolyban akkor, amikor a Maradona, és valószínűleg nem is fogok már, mert főképp azért, mert ő már biztos nem focizik ott, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy viszont pont Rossi, Marco Rossi példája az, aki azt mondta, hogy igen, minden Messi mellett szól. Nekem mégis Maradona. És erről beszélgetünk. Mert ez így dől el.
1: Jó,
2: a szívünkbe.
1: De hát ez valljuk meg azt, a pohár bor mellett, és a nyilván a mikrofonokba. Tehát, hogy ez, ahogy mondod, önmagában talán ez a jó benne, hogy ennek soha nem kell a végére érni.
2: Semmi gond, csak a lényeg az, hogy ne legyen az megint, hogy akkor az viszont hülye, aki mást
5: persze,
2: mond.
5: Persze,
2: mert azt mondja, hogy a Maradona. Hát sőt, én örülök neki, nem értek vele egyet, de azt mondom, hogy teljesen értem, amit mond. Értem,
5: Argentin
1: szakújságíró Martin Mazur, akivel nagyon sokat és sokszor beszélgettem a világbajnokság előtt, alatt, közben, és már a világbajnokság kezdetén is azt mondta, hogy ő már úgy gondolja, hogy ez a kérdéskör nagyjából az argentinok szemében lezárult, a világbajnokság végén meg egyértelműen megerősítette, hogy ez a kérdés argentin nézőpontból eldőlt. Tehát Messi az első.
3: Igen, hogy behozzak egy új aspektust, ugye én Maradonát nem nagyon láttam élőben, illetve amennyit láttam televízión keresztül, akkor még azért, tehát azokra nem nagyon emlékszem, vissza kellett néznem már felnőttként sok videót, meg egyebeket. Messit viszont ugye tulajdonképpen végigkísértem a pályafutását, és folyamatosan láttam játszani. De megmondom őszintén, hogyha fönt van a közösségi, vagy nem a közösségi, a videó megosztó oldalon fönt vannak olyan videók, amikor Maradona melegít, játszik a labdával, tulajdonképpen az a melegítés. Én olyat nem láttam senki mástól.
5: Esetleg
3: Ronaldinho-tól, de az is egy picit más stílus volt, mert abban már egy kis tánc meg szamba is bele volt keverve. Ugye Maradona tulajdonképpen, tehát olyan érzésem volt, amikor ezt a videót láttam, hogy ő nem a nézőket szórakoztatja, meg saját magát, hanem a labdát szórakoztatja. Tehát komolyan mondom, tehát szinte úgy tűnt, hogy az a labda mosolyog, hogy miket csinált vele, egészen elképesztő volt, és hogyha azt nézem, mondjuk ilyet nem láttam Messitől, akkor azt mondom, hogy nem láttam élőben játszani Maradonát, de lehet, hogy mégiscsak volt valami, de ha csak az eredményeket nézem, meg a rengeteg aranylabdát,
4: De tudod, hogy van, hát most meg, a más a habitusú, most egy labda zsonglőr, aki tudom én a cirkuszban biztos meg tudja ezt csinálni. A Maradona nyilván nem ebből élt, de igen, érted, igen, aki egy ilyen, akinek ez a szakmája, az ugyanezt megcsinálja, mégse ez dönts el. De persze értem megint, neked is megértem azt, hogy amikor meglátod ezt a videó, meg aztán azt mondtad, hogy Jézus Atya úr is.
3: Hát te tudod, tehát aki focizott, vagy focizik,
4: hát és ez milyen nehéz,
3: van kapcsolat a labdával, az amikor lát egy ilyet, vagy látja Ronaldinho-t, ahogy mondtad a példát, vagy a brazil Ronaldot, de akár Cristiano-t, vagy a Messi-t, akkor azt mondod, hogy hát Jézus úristen, tehát hány sérülést szenvednék én el, ha megpróbálnám ezeket a mozdulatokat. Tehát, hogy
5: Egy picit, ha szabad még ehhez hozzákötni, az ördög ügyvédjeként, de tényleg esküszöm, mert, és ezekkel kezdenem a kis monológomat, sose szerettem Maradonát. Tehát onnantól kezdve, hogy láttam, hogy beüti kézzel a gólt az angoloknak, rettenetesen gyűlöltem. Olyannyira, hogy amikor készültem a 90-es VB-nek, úgy gyerekként, úgy vártam már, úgy gyűjtöttem mindent, füzeteket, matricákat, mindent. A Maradona képeket letakartam, nem akartam, borzasztó.
1: Zsigeri tiltakozás.
5: De most mégis azt föl kell hoznom ebben a eldönthetetlen vitában azokat az érveket, amik azért erősen szólnak mellette, és egy Forma 1-es, vagy Formula 1-es hasonlattal talán tudnám itt legjobban ezt alátámasztani. Először is az, hogy a Maradona idejében a válogatott futball ezerszer erősebb volt, sokkal magasabb nívót képviselt, sokkal nehezebb volt nyerni, mint ma. Ez az egyik. A másik, a klubfutball nem volt ennyire beskatujázva, gyakorlatilag manapság már ilyen szabványfutballt lehet látni.
4: Ez pont így van, igen.
5: És ami a lényeg, és erre szeretnék kitérni, hogy Maradona válogatott szinten a legnehezebb érában vitte csúcsra Argentinát, de az hagyján a Nápolyt. Tehát jó, UEFA kupa győzelem volt, de akkor is, tehát ez olyan, mintha most, én Formula 1-et régen nagyon szerettem, aztán Senna halála óta szinte nem is nézem, de hogy fogsz egy pilótát, aki kiemelkedik a mezőnyből, majd átülteted egy olyan autóba, aminek a pilótái nem érnek el eredményt, akkor vajon mit tudna csinálni? Na most, hogyha Messit fognánk és beültetnénk, vagy betennénk akár a mai Nápoliba, és mondjuk nem a 39 éves Messit, hanem mondjuk a erejtejében lévő Messit, nem vagyok benne biztos, hogy olyan eredményeket érne el a Nápolyjal, mint Maradona. Arra nem is beszélve, hogy az a Nápoly még az olasz bajnokságot is megnyerte egy olyan érában, amikor a Serie A úgy verte a világ futballját, mint a Premier League.
4: Így van, mint most. Nagyon igaz. Szerintem...
5: És ezek nincsenek, vagy nem úgy voltak meg Messi mögött.
4: És akkor még mondanám az egyéniség aspektust, mert azért fazonnak lehet mondani Maradonát, Messit nem. Tehát akárhogy is, tehát Messi
5: maga világába Manocsao ír neki egy dalt, mint a Maradonának.
4: Na de erről beszélek, de akár a Ronaldinho. Hát ugye mindenki mondta, hogy minek ez a félidei show, meg mit tudom én, nem kell, ugye minden. Hát én

0: csak ezen a ponton nehéz Messit kritizálni, mert ott nem biztos, hogy tehát ott lehet, hogy egyfajta olyan egészségügyi háttér van a mellett, vagy emögött, amit nem
1: hát bírna most. De teljesen más, így van, tehát legyen.
2: Végül is, akkor, hogy összegezem, nagyjából a dolog azért sem fog soha nyugvó pontra jutni, mert tulajdonképpen olyan értékeket is kellene összehasonlítani, mert egyáltalán nem egyformák, tehát a statisztikát lehet.
0: Csak értékeket hasonlítunk.
1: De ez az egyeniség, az nem is érték, hanem valakinek tetszik az, hogy
2: akkor olyan elemeket az elemzésnek, olyan részeit, amiben nincs is közös meccés pontja két embernek, hiszen nem lehet sem a kort, sem az egyéniséget, sem a pályán kívüli létet ugye egyszintre hozni, és kinek mi tetszett jobban, vagy kire mi hatott jobban, az fogja a személyes preferenciáit eldönteni. Most nagyon kevés időnk van, úgyhogy azt most átugorjuk, hogy vajon Pep Guardiola megmenti az olasz labdarúgást.
3: Arról még fogunk beszélni.
2: Jó, így van, vagy pedig nem tudja kifizetni azt, amit kér, de azért szenteljünk egy pár mondatot a 41. magyar nagydíjnak. Annál is inkább, mert te magad ugye Tomi szóba hoztad, hogy a sajtótájékoztatón. Igen. Még mindig a foci VB volt a téma. Lesz neve, ugye, nevei lesznek a kanyaroknak, tehát.
3: Nagyon izgalmas. Sétvége.
2: Na, így van. Mondj
3: hát nem csak a versenyzés
2: mondatot,
3: miatt, nyilván a versenyzés
2: ez
3: miatt
2: ez
3: is,
2: egy társadalmi esemény,
3: de valóban rengeteg program, kísérő program. Ma is nagyon sokan voltak már egyébként a szurkolók, tehát már azért özönlik el a Hungaroringet is környékét. Vannak is programok, ami abszolút a szurkolóknak szól. Meg a versenyzőknek is voltak programok a kötelező elfoglaltságokon kívül, tehát a sajtótájékoztatón és egyebeken kívül. Holnaptól meg ugye már a pályán is lesz dolguk, illetve számos ilyen program lesz, mint például amire utaltál, hogy a kanyarok nevet kapnak. Ezzel kapcsolatban lesznek sztárvendégek is, legjobb tudomásom szerint, úgyhogy nagyon izgalmas, meg érdekes hétvége lesz, és valóban 40 éves megépülését tekintve, hogy a 40 éves a pálya, most ugye már a legfrissebb felújított verziójában, teljes pompájában. Stefano Domenicali egyébként már ámuldozott, hüledezett, és agyon dicsérte a magyarokat, hogy milyen nagyszerű a pálya.
2: Jaj, de jó.
3: Úgyhogy megkaptuk a dicséretet, amit meg kellett kapni, és hát utána pedig nyilván a verseny hétvége. Bizonyára hozza majd azokat az izgalmakat, amire általában szokott, sor szokott kerülni a Hungaroring.
2: Jó, akkor csak egy-egy nevet kinyeri, mert már nincs
1: pártra. Egy dolgot mondok csak, hogy amit előbb Tomi mondott, és talán szeretném hangsúlyozni, 40 éve van itt a Forma 1, és ez a 41. magyar nagy.
3: Én csak ennyit szeretnék mondani.
2: De szeretik ezt a versenyhelyszínt.
1: Bíróság.
0: Igen. Én nem tudok nevet mondani. Tényleg sajnálom, fogalmam nincs a Formula 1-ről, de azt hadd tegyem hozzá, hogy az első magyar nagydíjat gyerekként Portugáliából néztem, és elképesztő, már akkor egyfajta honvágy fogott el, illetve akkor esküszöm, azon gondolkoztam, hogy mikor lesz az, hogy a magyar nagydíj is elér majd azokat a számokat, mint a monakói, a Hockenheim, egyébként emlékeim szerint az volt, vagy a brit nagydíj, és akkor most itt vagyunk, és az egész úgy röppent el, így hopp, így. Ennyi volt.
2: Ne is mondjátok, hogy röppennek el az évtizedek, és ezt a magyar nagydíj vonatkozásában csak büszkeséggel mondhatjuk, úgyhogy köszönöm szépen az uraknak, Deák Zsigmondnak, Gyenge Balázsnak és Kis Tamásnak.
3: Köszönjük.
2: Nagy élmény volt, köszi.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hazai pályán kezdi meg az idényt két kupa csapatunk a harmadik számú kupasorozatban. A Loki örmény a Paks görög együttessel mérkőzik. 18 órától Debrecen Pjunik Jereván, 20 órától Paks Panathinaikosz labdarúgó konferencia liga selejtező, élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Amint azt a hallgatóink Sotonyi Lászlóval készített beszélgetésből már tudhatják, mától ő a férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. A Magyar Kézilabda Szövetség alelnökét, Nagy Lászlót Szabó Szilvia kérdezte a döntés hátteréről.
4: Laci, egy kicsit arról a folyamatról beszélj, ami megelőzte azt, hogy Sotonyi László lett a jelölt, vagy hát már a kinevezett kapitány, tehát feltétlenül magyar szakemberben gondolkozhatok, főállású kapitányban, tehát hogyan zajlott ez a folyamat?
5: Igazából a kérdésben a válaszok is benne vannak, igen, sok mindent mérlegeltünk. Külföldi esetét, magyar esetét, főállású esetét, ha nem főállású, akkor milyen korosztályhoz kötne, tehát minden megvizsgáltunk, és gyakorlatilag azt gondoltuk a leglogikusabb és legjobb döntés jelen állapotban a Sotonyi Lászlónak a kinevezése, úgyhogy gyakorlatilag nem mondom azt, hogy rövid időn belül, hanem alapos mérlegelés után esett a döntés a Sotonyi Lacira.
4: Ugye Csema Rodriguez egyfajta spanyol vonalat képvisel, de ezt tudjuk, Sotonyi Lacira egyrészt légióskodott Spanyolországban, Dusa Bája mellett már dolgozott, véletlenül ugyanezt a rendszert viszi tovább, és azért így a férfi vonalon látszik az, hogy az ifjúsági, a junior válogatott és a felnőtt válogatott egyfajta egymásra épülő rendszer volt, ez gondolom megkönnyíti az ő munkáját is majd.
5: Valóban ugye minden edzőnek van egy kialakult edzői stílus, egy metódusa gyakorlatilag, de az alapok valóban, mint te is említetted, ugye a Csemához egy részben visszavezetőt a Dusa Bája úrhoz is gyakorlatilag, meg hát nyilván ugye a Sotonyi Lacinak is van már annyi edzői tapasztalta, rutinja, illetve játékképe, hogy maximálisan megbízunk az ő munkásságában, természetesen mi háttérben ott leszünk, vagy ahogy majd a stáb kialakul, a stáb is ott lesz az ő segítségére, úgyhogy a legfontosabb az, hogy taktikailag, amit itt is elmondotta a sajtótájékoztatón, hogy itt maga biztos legyen, illetve határozott elképzelésekkel legyen a magyar válogatott felé, ezt maximálisan támogatni fogjuk, úgyhogy azt gondolom, hogy fölmérve majd a csapatnak a képességét, mind taktikailag, technikailag, illetve emberileg, így kell majd összegyúrni azt a legjobb megoldást, illetve azt a rendszert, ami passzolni fog a játékos keretre.
4: Itt elhangzott ugye, hogy a junior VB ezüstérmes csapatból is többen tagok a felnőtt válogatottban, most az U20-as Európa bajnok csapatból is esetleg majd idővel beépülhetnek fiatalok, tehát ez egyfajta folytonosságot jelez, hogy Sotonyi László már fiatalabb korban, utánpótláskorban is játszott ezekkel a játékosokkal, vagy dolgozott együtt, szóval, hogy ez egyfajta garancia arra, hogy folytatódik ez a jó széria?
5: Így van, ugye itt a Csema kezei alatt is megfordultak már korábbi junior ezüstérmes játékosok, tehát azt gondolom, hogy az átmenet az egész jól néz ki, és hát bízunk benne, hogy az idei 20-as Európa-bajnokság aranyérmeseiből majd előbb-utóbb szóba kerülnek játékosok, hiszen ez mindig nagyon nehéz egy válogatottból adott esetben kiöregedő játékos vagy játékosokat pótolni. Ezek már a fejünkbe kezd körvonalazódni, természetesen szeretnénk minél több idős játékos még a váltottnál tudni, viszont ugye alapvetően itt a játékosoknak is el kell fogadni adott esetben a döntésüket, úgyhogy igen, készülünk erre, és valóban van itt egy-két név, akinek helye lehet majd később ebben a felnőtt váltottban.
4: 3 éves a szerződés, van egyfajta eredmény kitűzve, olimpiára való kijutás, vagy egy sikeres EB szereplés, szóval mit lehet így mondani erről a 3 évről, mik az elvárások?
5: Hát elvárás az nyilván van, meg persze vannak olyan pontok is a szerződésben, mérkőzésben, ami nem feltétlenül publikus, de természetesen, hogy eredményességhez kötött, de azt gondolom, mind a két fél ezt alaposan átrágta, mérlegelte, és ennek tudatába köttetett meg a szerződés.
3: Férfi vízilabda válogatottunk Sydneyben 16-11-re legyőzte Horvátországot a világkupa szuperdöntőjében. Ezzel bejutott a négy közé, ahol Ausztráliával találkozik majd. Laki Barbara, a háromszoros olimpiai bajnok korábbi szövetségi kapitányt, Kemény Dénest kérdezte a mérkőzésről.
6: Férfi válogatottunk a világkupa szuperdöntőjének negyed döntőjében 16-11-re győzte le a horvát válogatottat. Ez egy magabiztos előnynek tűnik. Valóban így tűnt kívülről a meccs képe?
7: Igazából az egész világkupa tulajdonképpen a következő két év szempontjából inkább egy teszt mindenkinek. Mindenhol vannak hiányzó játékosok, nálunk például a Fogás Soma nincs ott az eseményen, aki ugye egy nagyon fontos pillére a csapatnak. Az ellenfeleknél is vannak fontos hiányzók. Hát a legtöbb a horvátoknál pont, akikkel ma játszottunk, ami gyakorlatilag egy U20-as válogatott, talán egy-két idősebbel. Úgyhogy szerintem nem az eredmény a legfontosabb, hanem az, hogy sikerült komolyan vegyük. Mert az ilyen mérkőzések, amikor egy megfiatalított, ilyen B-válogatott jellegű ellenféllel találkozik az ember, ezek a legveszélyesebbek, hajlamos az ember nem 100%-osan komolyan venni, és akkor a fiataloknak ugye begőzölnek, és akkor nagyon nyugvony erőssé válik az a meccs. Volt már ilyen, amikor mi voltunk a fiatalok szerepkörben, például a 24-es Európa-bajnokságon januárban Zágrában, sok csapat megszenvedett velünk, pont azért, mert hogy úgy mondjam, lenéztek minket. Mi nekünk viszont le a kalappal a csapat előtt, mert komolyan vette, és szépen folyamatosan felöröltük a fiatal horvátokat. De hát a leglényegesebb az, hogy a Zsoltnak sikerült olyan tapasztalatokat gyűjtsön, ami majd a következő évi budapesti világbajnokságra fontos.
6: Ahogy ugye említette, ez a horvát csapat igen megfiatalított, viszont magabiztosan kezdték el ezt a mérkőzést. Meg lehet, hogy amieinket meglepte ez a kezdés?
7: Hát szerintem szükség volt arra, hogy az ellenfél jól kezdjen és jól játszon ahhoz, hogy igazából átessünk azon a holtponton, hogy bármennyire is egy lényegesen gyengébb csapat, mint a normál horvát válogatott, attól még azért nem elég, hogy bedobjuk a sapkát meg a gatyát a vízbe, és az megnyeri a meccset. Úgyhogy szerintem pont a mérkőzés eleje, szerencsére, és nem az egész meccs, mutatott arra, hogy nagyon nehéz, amikor két jó csapat közül az egyik az tartalékos, akkor a másiknak jó teljesítményt nyújtani a tartalékos ellenfél ellen. Mert az ember jól játszik, akkor mindenki legyint, ha nem játszik jól, akkor meg ugye kinevetnek. Úgyhogy ezért ez szerencsére csak egy pár percig lehet, hogy érezhették a fiúk, de hát azért a Zsoltot ismerve azért itt sok tréfára nincs lehetőség, úgyhogy mégiscsak komolyan vette a csapat, és hozzáteszem, a végeredmény az akár egy komplet horvát válogatott ellen is egy előfordulható végeredmény, mert már olyan lett a játék, hogy két egyforma csapat között simán van egy konkrét napon, azon a napon mondjuk 4-5 gól különbség, mert vezet 1-2 góllal valaki, van hátra 2 perc, két jó védekezés, az további 2 gól előtt támadásban, és akkor már 4-5 góllal van közte, és holott két gyakorlatilag szinte egyforma csapat. Úgyhogy, vagy egyforma. Tehát előfordulhat az is, például a görögöktől kikaptunk egy felkészülési meccsen most összem viszonylag nagyobb különbséggel. Ha összekerülünk a görögökkel, mondjuk a döntőben, akkor egyáltalán nem biztos, hogy annak a meccsnek lesz jelentősége. Na, ilyen lett a játék ezzel a rövidebb pályával, ezzel a rövidebb támadóidővel. Nagyon hamar bemehet egyik vagy más oldalon 3-4 lövés.
6: A második negyedtől már a magyar válogatott tudta irányítani ezt a mérkőzést lényegében. Hol volt inkább a fordulópont, a támadásban vagy a védekezésben sikerült inkább felzárkózni?
7: Ez egyik összefügg a másikkal. Elkezdtünk kevesebb gólt kapni, ennél fogva elkezdtünk több gólt lőni. Ahogy mondom, itt egy-egy jó védekezés, az két gólt ér, mert nem kapjuk, viszont az ellentámadásból meg tudunk lőni, pláne, hogyha az ember hátrányt kivédekezik. akkor nagy eséllyel a túloldalon sikerül majd kiharcolni egy ember előnyt, azt viszont, hogyha belövöm, akkor ez megint csak két gólt ér, mert egyet nem kaptunk, egyet meglőttünk.
6: Az egyéni teljesítményeket tekintve a legeredményesebb játékos Fekete Gergő volt, de Manhertz Krisztián is például jegyzett több gólt. Ebben a csapatban most ki az, aki a húzó ember lehet?
7: Hát a Manhertz Krisztián, az Alánki Gergő, ők egyértelműen kiemelkednek. A Fekete Gergő az abban a sávban van egy olyan 4-5 olyan játékosunk, akik mindig hozzá tudnak tenni, kritikus, nehéz mérkőzésen is 2-3 gólnyi teljesítményt, az nem csak lőtt gólban érvényesül, hanem jó védekezésben, egy-egy kiharcolt ítéletben, vagy egy jó asszisztban is, tehát gólpasszban is. De hát a Fekete Gergő, ismerek meg 16 éves kora óta, egy olyan szintű őstehetség, ami nem nagyon van a magyar vízilabdában sem, a maiban szerintem rajta kívül talán 2-3, akit nagyon nehéz bekeretezni, hogy így mondjam, egy edzőnek is, mert az ösztönös játékából bármikor jöhet egy-két bosszantó hiba, viszont mérkőzéseket eldöntő pozitívumok is, és ezt visszatérően megcsinálja, azt gondolom, hogy körülbelül minden második meccsen átlagban. Tehát Isten adja ezt a szokását.
6: Ahogy említette, ugye Fogásoma is hiányzik ebből a csapatból, de több kulcsjátékos is. Az ő hiányuk mennyire látszódik meg a csapaton, és mennyire sikerült őket pótolni?
7: Én azt gondolom, hogy ahogy kezdtem az elején, az egész világkupa tulajdonképpen információforrás az edzőknek, mert mindenki a világkupa segítségével készül a jövő évi budapesti világbajnokságra és a Los Angeles-i olimpiára. Tehát az, hogy a Fogásoma nincs ott, az a csapat játékerejét csökkenti, de a csapat esélyét, hogy a 27-ben és 28-ban jó legyen, annyiban növeli, hogy lényegesen többet véd a másik két kapus, és gyakorlatilag nem leszünk, ha sikerül a kapusainknak fejlődni, nem leszünk a Fogásomára utalva.
6: Az elődöntőben pedig majd Ausztráliával mérkőzik meg a magyar válogatott. Ebből a Horvátország elleni mérkőzésből mi az, amit az elődöntőre át lehet vinni?
7: Mivel nagyon jól játszott ez a nagyon fiatal horvát csapat, én mondom, szerintem inkább az 20-as VB-re készülnek. Én úgy gondolom, hogy leginkább az ausztrálok az érdekes, és nem jobbak, szerintem, mint ez a horvát csapat. Tehát a komplet ausztrál válogatott körülbelül játékerőben annyit képvisel, mint ez a horvát válogatott. Ma azt hiszem büntetőkkel győzték le a foki a spanyolokat, akik szintén nem komplettek, mármint abban az értelemben, hogy van néhány fontos játékos, aki legalábbis ma nem játszott. Tehát én azt gondolom, hogy hasonló eredmény várható az ausztrálok ellen, mint ahogy ma volt.
6: A játéknak melyik az a része, ahol még érdemes lehet javulni a magyar válogatottnak, és mi az, ami nagyon jól működik az előző mérkőzést elnézve?
7: A 16-11-re gondolva azt gondolom, hogy egy horvát B-válogatott esetében mondhatjuk, hogy picit sok a 11 kapott gól. Az, hogy 16-ot lőttünk, az nyilván összefügg a kapott gólok számával is, mert 11-szer csak középkezdésből tudtunk támadni, ami sokkal nehezebb, mint hogyha az ember a kapu előtt szerez babdát, és abból gyors ellentámadást tud indítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy az ausztrálok ellen mindenképpen tudunk javulni a védekezésben. Hozzáteszem, hogy az ausztrálok vízilabdázni messze nem tudnak annyira, mint mi, de speciál úszni és lőni azt nagyon tudnak, mert ott mindenkinek van úszó múltja, kicsit hasonló, mint az amerikaiaknak, és a kriket játékból gyerekként mindenkinek nagyon jó lövő mozdulata van, tehát nagyon erős a lövésük, jól kell védekezni, jó sok blokkot kell a kapu elé tenni, jól kell védeni a kapusoknak, és akkor ugyanolyan sima meccs lesz, mint a mai.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
8: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Megvan az új kézikapitány, 5 gólos sikerrel elődöntős a férfi vízilabda válogatott, minden vívó főtáblás a VB első napját követően. Jó napot kívánok, Katona László vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Az előző hétvégén junior Európa bajnokságot nyerő Sótonyi László lett a magyar felnőtt férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. A szakember megbízatása 3 évre szól. Eddigi edzői pályafutása jelentős részét Csurgón töltötte, majd a NEK-hoz igazolt, amellyel februárban szerződést is hosszabbított. Az új szövetségi kapitánya Sótonyi Lászlóval Csisztus Zsuzsa beszélgetett.
2: Tényleg a szakmának a csúcsa, és én nagyon örülök ennek, nagyon köszönöm ezt a bizalmat. Tényleg érzem egyrészt a szakmai oldalról, tehát szakmai részről nagyon erősen érezni ezt a támogatást, és hát nyilván az embernek a barátai, a családja az elfogult vele szemben mindig, nem ez dönt. Azért azt gondolom, hogy nem egy vagy két éve edzősködöm, hanem nagyon régóta, és most van az, hogy úgy érzem tényleg, ettől az Európa-bajnoki aranytól függetlenül már előtte is úgy éreztem, hogy megvan az a tudás, tapasztalat. Azt gondolom, hogy sok minden kell hozzá, ami azt eredményezze, hogy ezt el tudjam vállalni, elmerjem vállalni, és hát maximalista vagyok, ezt nyilván szeretném jól is csinálni. Úgyhogy ez csak az első lépés, hogy ezt elvállalom és ebbe belekezdek, de nyilván a neheze az most jön, ez más kávé, ezzel tökéletesen tisztában vagyok.
3: Rövid távon neked van-e olyan vállalásod, ami nyilvánvalóan megméri majd azt, hogy végzed a munkádat, illetve azért tudjuk jól, hogy a csapatsportágainkban mindig az olimpiai kijutás az egyik nagy fokmérő, és nagyon közel van Los Angeles, nem mondom, hogy elveszett a lehetőség, de nem könnyű.
2: Abszolút. A csapatnak szerintem ez egy nagyon, nagyon nagy handicap, hogy a világbajnokságon nincs. Mégpedig azért nagy, mert ez 3 hetet jelent, tétmérkőzésekkel, krízis helyzetekkel, együtt van a csapat gyakorlatilag egy hónapot januárba, és tud fejlődni, előrelépni. Most a következő, ugye ősztől ez úgy néz ki, hogy lesz 3 válogatott hét, ahol van 6 darab EB-selejtező, és novemberben el fogom kezdeni a munkát hétfőn a csapattal, tudunk hétfőn, kedden dolgozni, szerdán selejtezőt játszunk, csütörtök, pénteken, amit lehet, nyilván az ember próbál valamit csinálni, és szombat vagy vasárnap selejtezőt játszunk. Lesz 3 ilyen hetünk, és lesz januárban 10 napunk, amikor tudunk készülni, és lesz Franciaországban egy nemzetközi torna, ahova meghívtak minket, az egy színvonalas torna lesz, nyilván a franciák készülnek a világbajnokságra, de ezzel a 10 nappal nekünk lezárul a január, a játékosoknak vissza kell menniük a klubjukba, tehát ez azt jelenti, hogy 1 hónapot tudunk készülni, és ez alatt az 1 hónap alatt ki kell harcolni az Európa-bajnokságon való részvételt. Azt tudjuk, hogy az Európa-bajnokságról még van kvóta az olimpiára, viszont az elképesztően nehéz, de nyilván amíg esély van, azt gondolom, hogy kötelező úgy neki menni, hogy megpróbálni azt a kvótát megszerezni.
3: Hiszed, hogy ez sikerülhet?
2: Én, mint vezetőedző, én mindig optimista vagyok, és mindig hiszek a csapatomba, úgyhogy ezúttal se lesz máshogyan, még hogyha nagyon nehéznek tűnik is a misszió vagy a küldetés. A nagyon nagy része a csapatnak 2002-ben születettek, akik ugye junior világbajnokságon ezüstérmesek lettek, és hát pont azt számolgattam, hogyha nekik kimarad ez az olimpia, akkor legközelebb már úgy 30 év körül van esélyük, hogy újra szerepeljenek. Nekem volt, sajnos csak egyszer volt szerencsém az olimpián részt venni Barcelonában, még nagyon fiatal voltam, nem sokat játszottam, meg is sérültem. Viszont utána ez egy marha nagy fájdalom volt nekem, hogy nem tudtam több olimpián részt venni, és én azt szeretném, hogy ezek a srácok, illetve a csapat legyen ott, mert ez egy nagyon jó dolog.
1: Elődöntőbe jutott a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében. Magyarország, Horvátország 16-11. Fekete Gergő és Vígvári Vendel 4-4 góllal a mérkőzés 2 legeredményesebb játékosa. Nemzeti csapatunk a házigazda ausztrálok ellen játszanak majd a 4 között, akik meglepetésre a spanyolokat verték. A másik elődöntős párosítás Olaszország-Görögország.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Az osztrák élvonalbeli Hardberg csapatához igazolt kölcsönbe Pécsi Ármin, a 21 éves kapus 1 évig lesz a kelet-ausztriai klub játékosa. A Hardberg a legutóbbi idényben az osztrák bajnokság 6. helyén végzett. Az MTK labdarúgó csapatánál folytatja a pályafutását Komáromi György, A 24 éves szélső a Maribortól tér haza. Regős László Pál hívta fel telefonon Komáromi Györgyöt a váltásról, ami azért is meglepő, mert a hétvégén még a szlovén első osztályban pályára lépett.
4: Meccs után sem tudtam, hogy egyáltalán nekem megkeresésem van az MTK-tól, úgyhogy én csak a következő nap tudtam meg hétfőn. Az sem volt még teljesen biztos, hogy akkor hogy fog alakulni a dolog, de hál' Istennek nagyon zökkenőmentesen ment minden, mint a Maribor, mint az MTK részéről, és hál' Istennek sikerült is megegyezni.
5: Sokat kellett gondolkoznod, hogy Budapestre igazolj?
4: Nyilván ismertem az MTK-t, tudom, hogy milyen focit képviselnek, és szerintem számomra ez maximálisan jó lesz, hogy ez a kis passzos adom, megyek tovább játék, ez én úgy gondolom, hogy nekem ülni fog.
5: A Maribor tavaly is kölcsönbe adott, ugye, akkor a Debrecenbe, most pedig az MTK-ba. Ott mit beszéltél akár a vezetőedzővel, akár mással, hogy a jövőben mire lehet számítani Mariborban?
4: Mi úgy váltunk el, hogy igen, egy év kölcsön, viszont ugye egy év után itt vételi opció van, ami majd meglátunk, hogy fog alakulni a jövő, ezt még nyilván nem tudjuk most, de amikor elváltunk, akkor azért szerettek volna, hogy maradjak. Nyilván, amikor 2 évvel ezelőtt ott voltam, akkor egy teljesen más edzői stáb, teljesen más, nem is tudom, sportigazgató volt, játékosok, az azért maga a közeg nem volt annyira jó, mint amilyen most kezd kialakulóban lenni, szóval azért most már teljesen másabb, mint ami volt 2 évvel ezelőtt. Jól is kezdtem érezni magam, viszont én úgy gondoltam, hogy ez lesz a legjobb megoldás, hogy tudjak fejlődni.
1: A fővárosi kékfehérektől távozik azonban Átrok István Zalán, a 20 éves középpályás a belga élvonalbeli Zulte Waregem játékosa lesz. Ma 3 csapatunk is pályára lép a nemzetközi labdarúgó kupákban. Az Európa Liga selejtezőjének második körében az első mérkőzésen a Ferencváros 20 órától a holland Twente otthonában játszik. A Konferencia Liga selejtezőjében szintén a második kör első összecsapásán a Debrecen 18 órától az örmén Pjunik Jerevánt, a Paks 20 órától a görög Panathinaikost fogadja. Utóbbi 2 mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Az angol bajnok Arsenal leigazolta a belga Club Brugge válogatott támadóját Christos Zoliszt. A 24 éves játékos a sajtó szerint 45 millió font ellenében szerződik a BL döntős klubhoz. A 34-szeres válogatott labdarúgó a PAOK után a Norwich, majd kölcsönben a Twente és a Düsseldorf légiósa is volt, mielőtt 2024-ben Belgiumba igazolt. A Brugge-ben 108 találkozón 43 gólt szerzett és 45 gólpasszt is adott. A spanyol bajnok Barcelona leigazolta a Dortmund német válogatott labdarúgóját, Karim Adeyemit. A 24 éves csatár 2031-ig kötelezte el magát a katalánokhoz, akiknél Robert Lewandowski távozása után keletkezett űrt töltheti majd be. Adeyemi így újra együtt dolgozhat Hansi Flick vezetőedzővel, akinél a válogatottban debütált még 2021-ben. Mind a 4 női kardozónk főtáblára jutott a hongkongi vívóvilágbajnokságon. Battai Sugár Katinka kiemeltként egyből a 64-es mezőny tagja lett, míg Szücs Luca, valamint a 6 hónap kiagyás után visszatérő Katona Renáta és a VB újonc Spíz Anna a selejtezőből biztosította helyét a főtáblán. Mivel férfi párbajtőrben Siklósi Gergely, Nagy Dávid, Koch Máté, illetve Andrássy Tibor is a világranglista első 16 helyezettje között van, így kiemeltként nekik nem kellett ma pásra lépni a selejtezőben, egyből a főtáblán résztvevői lettek. További egy héttel elhalasztják a 44. Balaton átúszást. A szervező Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint a várható jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt nem rendezik meg most az átúszást. Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Kire tudná, hogy a Hungaroringen a holnapi szabad edzésekkel elkezdődik a 41. Magyar Nagydíj. Gyulai Zsoltot, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatóját, Kreisz Bálint kérdezte a várakozásairól.
2: Gyulai Zsolttal, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatójával beszélgetünk. Egy nagyon különleges kajakos esemény volt most itt az alpin pilótáival, és hát nyilván ez a sportág is közel áll az ön szívéhez. Milyen volt ez az élmény, és látni, mondjuk evezni két Forma 1-es versenyzőt?
3: Vicces volt, mert próbálták karból megoldani a dolgot, de hát nem volt idő elmagyarázni nekik a technikát, de ezzel a VR szemüveggel nagyon élvezhető, olyan, mintha tényleg élőbe kajakozna az ember, vízen van, és olyan, mintha versenyezne.
2: Ön is azért elég hosszú múlta rendelkezik ebben a sportágban. Ilyen formában próbálta már ezt a kajakkenút VR szemüveggel? Ha nem, akkor milyen volt?
3: A VR szemüveggel nem, de otthon van ilyen gépem, és ez ugye a kajak ergométer, ami a szárazföldi edzések képzi, ugye kiegészíti a vizes edzéseket, és télen nagyon sok kajakos használja, és nagyon szerethető, és nagyon jó, mert ugyanazokat az izomcsoportokat mozgatja, úgyhogy szerintem ez nagyon hasznos felkészítője a kajakosoknak.
2: Térjünk rá a Formula 1-es verseny hétvégére, hiszen mégiscsak az a fő téma. 40 éves a Hungaroring, véget ért az átépítés. Milyenek voltak az első reakciók az FIA vezetői részéről?
3: Mindenki elégedett egyelőre, mindenki megtalálta az új helyét. Azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy mindenki belakja a főépületet, és el is férjen mindenki, de hát sokkal nagyobb az épület, sokkal tágasabbak az irodák, a boxok, úgyhogy mindenkinek megvan a helye. Szerintem most egyelőre mindenki boldog, reméljük a versenyen is az lesz.
2: Mi az, amire számít a hétvégén? A nyári szünet előtti utolsó verseny lesz, volt már ilyen néhány évvel ezelőtt. Ez azért picit más színezetet ad ennek a futamnak, hogy itt azért jön majd egy szünethez követően?
3: Mindig más színezete van ennek a futamnak, hiszen mindenki várja a szünetet. Kicsit felszabadultabb itt a hangulat, és nagyon jó a hangulat, ugye közel van a város. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy egy jó hangulatú futam. Remélhetőleg az időjárás is úgy látom, hogy most nagyon jó lesz. Lehet, hogy lesz egy kis eső, vagy bármi. Úgyhogy akár izgalmas versenyünk is lehet.
1: Tudhatjuk, hogy a Magyar Nagydíj hagyományosan nem csak Formula 1-es futam, hanem igazi társasági esemény is. Kreisz Bálint világbajnok kajakosainkkal, Totka Sándorral és Nádas Bencével beszélgetett, akiket a helyszínen csípett el.
2: Nádas Bencével és Totka Sándorral beszélgettünk, akik egy igazán különleges programba vettek részt az elmúlt órákban. Többek között az alpin pilótái is itt eveztek, kajakkenúztak nálatok. Egy VR gépen milyen volt ezt kipróbálni és megmutatni két Forma 1-es pilótának, hogy milyen a ti sportágatok, Bence?
4: Hát óriási élmény volt egyrészt azért, mert Gászlánk a pályafutását azt végigkövettem, szurkoltam neki, és nagyon bízom benne, hogy fog még azért győzelemért harcolni. Úgyhogy jó érzés volt, hogy mi is taníthatunk nekik valamit. Ez nekem egy óriási élmény, úgyhogy én ma már valami naggyal a zsákba megyek haza.
5: Mi volt a kérdés, bocsánat?
2: Milyen élmény volt az, hogy Gaslynak és Colapintónak tanítottátok a kajakkenuzást?
5: Hát önmagában Forma 1-es pilótákkal találkozni szerintem hatalmas dolog, hiszen mégis ez a szágódó cirkusz annyira be van nekik osztva az idejük, hogy megtisztel, amikor ránk szánnak egy 10 percet a feszes menetrendben, hiszen sportolóként tudom, hogy amikor egy EB-n, VB-n, világkupán, válogatón ott vagyunk, akkor azért én sem feltétlenül szeretem, hogyha kizökkentenek engem a ritmusból, és így kell teljesíteni. Nagyon jó fejek voltak, közvetlenek, és jó érzését kicsit belekóstoltak ebbe a kajakkenuba, hogy mégis milyen kajakozni, és a Gasly kifejezetten mondta, hogy a Los Angeles olimpián ott szeretne lenni, hiszen a Párizsit kihagyta, és Los Angelesben ott szeretne lenni, mondta, hogy keep in touch, és majd szurkol nekünk.
2: Elhoztátok viszont a párizsi ezüstérmeteket, amit Nyilván Gaslynak azért lehet különleges, mert ő is francia. Miről tudtatok vele beszélgetni, és mit lát, vagy mit szólt, amikor meglátta azt a párizsiérmet?
4: Hát Sanyi azért többször találkozott vele, ő már megmutatta neki a tokiai aranyérmét, szóval van már egy közös múltjuk. Én most találkoztam vele először, azt mindig is tudtam róla, hogy egy közvetlen srác, érdeklődő, és a sportolókat is mélységesen elismeri és tiszteli. Úgyhogy nagyon élveztem a beszélgetést, már csak arról, hogy mi hogy vagyunk, mit csinálunk, mi a következő cél, mi is erről kérdezgettük, úgyhogy én nagyon élveztem ezt a fajta eszmecserét.
2: Bence, azt említetted, hogy neked azért kedvenc pilótáid közé tartozik, vagy azok közé, akiknek követed a pályafutását, az te sportolói közegben mozogsz, sok atlétával találkoztál már, az, hogy most így vele is volt lehetőséget beszélgetni, ez így milyen hatással volt rád?
4: Nekem nagyon sokat jelent, nyilván nagyon örülnék, hogyha Hamiltonnal, Norrisszal is tudnék egy-egy eszmecserét folytatni. Nyilván tudom, hogy azokra elég kevés az esély, hiszen megrohamozzák őket az újságírók és a fotósok, szóval nagyon nehéz oda verekedni magadat, de örülök, hogy ez megadatott, és tényleg egy olyan csapattal, egy olyan pilótával, akit kedvelek, és felnézek rá, úgyhogy tényleg ez az én életemben egy szép polcra kerül ez az emlék.
2: Sanyi, Bence említette, hogy te azért már többször találkoztál Gaslyval, meg lehet szokni azt, hogy ebben a közegben mozogsz, hogy Forma 1-es pilótákkal beszélgetsz?
5: Az az érdekes, hogy volt szerencsém találkozni itt többel is, több meet and greet-en vettem részt, és egyébként bármennyire is érintetetlennek tűnnek, ők is emberek, és amikor a Checo Perezzel találkoztam egy pár éve még Red Bull Racing pilótaként, és akkor meg volt ez a klasszikus formaiság, hogy és Checo, mondd el, hogy miért szereted a Hungaroring, és a töke ki van már ezektől a kérésektől, és amikor elvonultunk képet csinálni, akkor egy 10 másodperc alatt mondtam neki, hogy képzett Checo, apa lettem, mint te, és hogy hogyan menedzseled ezt az egészet, apasság, meg sportoló, és megváltozott a testbeszéde, a tekintete, és egy úgy beszéltünk, mint két ember, nem úgy, mint egy érintetlen Forma 1-es pilóta, meg egy kajakos mondjuk, és elmondta, hogy amikor ő a versenyen van, akkor csak versenyfókusz van, családdal minimumot foglalkozik, amikor meg csak a családdal van, akkor meg még azt mondta, hogy még korrendnek se veszem fel a telefon. Nyilván kamuzol, de ez a prioritás neki, amikor családdal, amikor csak család. És ettől én is tudok ebből meríteni, és amikor otthon vagyok a családdal, igyekszem a telefonomat letenni a bejárati ajtóhoz, és nem elővenni. Nyilván ez nehéz, de van rá törekvés, egyre jobban megy.
2: Azt említetted, hogy mi az, amit mondjuk ezek hatására tudsz változtatni a civil életben, de mondjuk a versenyzői létben mi az, amit ezek a pilóták, vagy ez a teljesen másfajta versenyzői szemlélet tud mutatni? Nyilván azért te is olimpiai bajnok vagy, tehát a sport legmagasabb szintjéről érkezel, de azért az, hogy minden héten más országban lenni, ez talán még ennél is egy durvább szint.
5: Igen, meg arra nem volt lehet, meg akartam tőlük kérdezni, hogy a jetleget ezt hogyan szokták leküzdeni, mert ők aztán biztosan tudják, ugye mi is szenvedünk, bár egy évben, vagy egy olimpi ciklus, mondjuk kétszer-háromszor maximum, akkor megyünk, akkor váltunk időzónát, és tökre érdekelt volna, hogy nekik van-e valami praktikájuk, de sajnos nem volt időm megkérdezni, pedig nagyon érdekes lett volna, így hát ezen az információ hiányába kell most hazamennem, de elképesztően profik tényleg, ahogy a koncentrációjuk kell, ami a tévén is átjön, hogy ha egy kicsi hiba van, hogy két órán kell ennyi futam, másfél órás, igen, folyamatosan fókuszban lenni, döntéseket hozni, más sportág. Én ezt nem tudnám csinálni, mert én nem tudom ennyi ideig fönntartani a koncentrációmat, viszont abban a másfél percig, ami az én sportámat igényel, azban viszont jó vagyok, és hál' Istennek megtaláltam a helyemet, és jó kajakos vagyok, és nem lennék jó pilóta.
2: Ha már kajakkenú, Bence, milyen volt ez a VR szemüveges, virtuális valóságos kajakkenú élmény? Nem gondolnám, hogy sokszor próbáltatok ilyet, de lehet, hogy tévedek.
4: Nyilván a valóságban kajakozni kicsit jobb élmény, de mindenféleképpen jó dolog szerintem. Ez egy iskolai toborzáshoz, vagy valakivel megismertetni, hogy milyen is a versenysportágunk, szerintem mindenféleképpen egy jó dolog, hiszen nagyon nehéz úgy toborozni iskolákban, hogy azt nem tudod odavinni ugye a kajakkenú pályát meg a hajót. Ez ebben a szempontból egy jó dolog a gyerekeknek, hogy meg tudnak ismerkedni vele. Nekünk is jó volt, de azért, ha választani kéne, hogy F1-es szimulátor vagy kajak szimulátor, akkor ez az F1-es szimulátor felé húz a szívem.
2: Sanyi, neked milyen volt ez a virtuális valóságos kajakkenuzás?
5: Hát én egyszer-egyszer már ezt próbáltam egy rendezvényen, és én rosszul lettem. Tehát én most mondtam, hogy ha lehet, akkor kihagynám. Nem tudom, hogy amikor ilyen közel van a képernyő, a mozgás, nem tudom, összezavarodik az agyam, és rosszul lettem. Úgyhogy én ezt inkább most ezt kihagytam, inkább én a kommunikációért feleltem, hogyan kell kajakozni, stb. És egyébként még itt zárójelben csak hozzátenném, most így elnéztem a pedoknak abba az irányába, hogy kicsit olyan, mintha egy ilyen filmben szerepelnénk. Nyilván az F1 movie-t is láttam, nagyon-nagyon tetszett. És hogy azt érzem, mintha benne lennék egy filmben. Olyan zárt közeg ez a F1, hogy kicsit jó így beleszagolni rajongóként, meg aztán kifejezettem.
2: Az olimpiai faluhoz lehet hasonlítani mondjuk a hangulatát?
5: Egyébként simán, simán. Az is egy zárt közeg. Csak a sportolók. Van egy nagyon-nagyon fura érzés, amikor tapintani lehet a feszültséget, és minél jobban közeledik a vége, annál jobban lazul a közeg, a sportolók, az emberek, a kapcsolattartás is könnyebb ilyenkor. Úgyhogy igen, lehet hasonlítani, csak mi ezt sajnos 4 évente egyszer tapasztaljuk meg, ők meg egy évben 22-szer, hányszor?
6: 24.
5: 24.
6: De már nekik is sok.
5: Persze. Kemény.
2: A Formula 1-es pilóták előtt meg után iskolások, illetve mozgássérült fiatalok is jöttek és kipróbálták azt, hogy milyen a kajakkenuzás. Rátok milyen hatással van az, hogy látszott a fiatalokon, hogy nekik ez egy életre szóló élmény, és ezt nektek köszönhetik, Bence?
6: Hát mindenféleképpen egy jó érzés, hogy megismertethettük velük a sportágunkat, ráadásul tényleg az, hogy egy olyan élményt adhattunk nekik ugye a VR által, hogy mintha ott lennének a versenypályán, és akkor együtt Sanyival segítettünk nekik, hogy tényleg hogyan tudják megoldani ezt a 200 métert a lehető leggyorsabban, és egy élményként ezt fölfogni. Én örülök, hogy ennek a részese lehettem, és bízom benne, hogy ők is egy szép élményet érnek haza.
5: Nekünk egy külön öröm, hogy megmutathatjuk a sportágunkat, hogy milyen, meg ugye többen voltak kerekesszékbe, és hogy attól, hogy valaki kerekesszékbe kerül, nem áll meg az élet, mert hál' Istennek van para kajakkenu is, olimpiai szám is ráadásul, és nagyon sokan így jönnek, hogy ez adja nekik vissza az élet értelmét, hogy készülhetnek tovább a paralimpiára mondjuk, és ebbe például nagyon sokat segít Magyarországon a Puzsina István, aki rengeteg parakajakossal, meg kerussal foglalkozik, és elképeszt, hiszen mi egy helyen készülünk a Dunaváros edzőtáborba, látjuk, hogy mennyi munkát tesznek bele, és tök jó, hogy belekóstoltak ebbe, és hát, ha ők is majd e felé fognak tendálni, egy kis célt, vagy egy más mutattunk nekik egy lehetőséget. Vagy élnek vele, vagy tetszik nekik, vagy nem, de van egy ilyen lehetőség is itthon, és ez tök jó.
2: Zárásként mit vártok a hétvégétől? Ki lesz a győztes, meglepetés?
5: Verstappen győzelmet várok.
6: Louis Hamilton. Egyértelmű.
2: Bármi meglepetés?
5: Meglepetés az, hogy
6: a Cadillac pontot szerez. Az ez mondjuk nagyot ütne.
5: Ez jó. Meg van is rá esély.
6: Igen, most ügyesen fejlesztettek, azt néztem, hogy
5: tudom, a Williams... meglepetés? Az, hogy Pierre Gasly és Colapinto is dobogón lesz, mert kajakoztunk őket.
6: Igen, amúgy, ha Gasly megint dobogón lesz, kicsit azt érezhetnénk Sanyival, hogy ebbe talán nekünk is érdemünk.
5: Írunk neki Instán, hogy szívesen.
6: Igen.
1: Kedves hallgatók, ez volt a Hazafutás. Ne menjenek messzire, mert Balogh Balázs kollégámmal pillanatokon belül kezdődik már a körkapcsolás. Benne 18 órától a Debrecen Punic Jereván, majd 20 órától a Paks Panathinaikos Konferencia Liga selejtező mérkőzések élő közvetítéseivel. Szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető Csisztu Zsuzsa.
7: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok, a mai nap szerkesztője Cseri és Bendegúz, a hangmérnök pedig Horváth Milán. Nézzük, hogy mit is kínálunk a mai napra. 18 órakor kezdődik majd a Debrecen Pjunik konferencialiga mérkőzés selejtező közvetítése. Tóth Béla jóvoltából, a szakértőnk pedig Bene Ferenc lesz. 20 órától labdarúgással folytatjuk, hiszen a Paksa a Panathinaikosszal mérkőzik meg konferencialiga selejtezőn. Olasz Gergő és Regős László lesznek a kommentátorok, Vukovics László pedig a szakértő, és beszámolunk majd a Twente Ferencváros Európa Liga selejtezőről is. Ezek tehát a fő témáink, amik el is viszik gyakorlatilag a körkapcsolás teljes egészét. Mindenek előtt kapcsolunk most a helyszínre Debrecenbe, hiszen ott van már Tóth Béla, és elmondja nekünk, hogy a Debrecen milyen megújult összeállításban várja most a konferencia liga selejtezőt. Szia Béla!
4: Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat innen Debrecenből, a Campus Fesztivál fergetegéből, mert hogy ezen a mérkőzéssel egy időben rendezik meg a debreceniek legnagyobb szórakoztató fesztiválját a nyáron, a Campus Fesztivált, és hát itt ebben a fergetegben azért a labdarúgásnak is jut némi szerep. Méghozzá, ahogyan azt Balázs említette, egy megújult kezdő csapattal, ami a Debrecent illeti. A felállásban ugyanis összesen 4 olyan játékos van, aki nyáron csatlakozott a kerethez, és hát más nem említsek, a vezetőedző személye is új, Gert Remmel, egy észt szakvezető az, aki váltatta Sergio Navarrót a Kispadon, egy 50 éves észt szakvezető, tehát aki legutóbb a Motor Lublin, tehát egy lengyel élvonalbeli csapatnak a Kispadján dolgozott a szakmai stábjában, tehát ő ott másodedző, asszisztens edző volt. A kapuban Plamen Andrejev a hazaiaknál, az a Plamen Andrejev, aki bolgár játékos, és ezen a nyáron csatlakozott a csapathoz, 21 esztendős. Terca, Lang, Hoffman, Guerrero összetételben a hátvédsor. Itt tehát új ember nincsen, Terca került be a jobb hátvéd pozíciójába, egy fiatal játékos. Dzsuzsák és Boskovics, valamint Számper a középpályán. Boskovics, egy fiatal bosnyák, azért rutinosnak mondható a maga 24 esztendejével. Ő az Zrinjski Mostar nevelése, az előző idényben a Lokomotíva Zágrebben játszott. A középpályán a jól csengő nevű Szersi Számper, aki a Barcelona nevelése, Bajnokok Ligája győztes csapatnak is volt tagja a Barcelonában, és ő az elmúlt években azért légiósként tevékenykedett, megfordult Japánban, megfordult Andorrában és a Motor Lublinban is, onnan ismeri őt tehát a szakvezető Gert Remmel. Kocsis, Báldoni, Cibla összetételben, hogy a támadó sorra Debrecennél Báldoni az, aki a középcsatárként a távozó Bárány Donátot pótolhatja. Egy francia harmadosztályú együttestől érkezett Sohan Báldoni, neki egyébként Concarneau együttesében nem játszott feltétlen gólerősen, de sokat várnak tőle Debrecenben. 4 új igazolás tehát a DVSC kezdő 11-ében, A kispadon is egy friss ember, és felfrissültünk mi is, mert hogy itt Debrecenben az elmúlt percekben egy futószápor most a pályát áztatta a gyepet, egyébként pedig sötét felhők gyülekeznek, egyelőre csak a Nagy Erdei stadion környékén egyébként a szemközti lelátót süti a nap, úgyhogy itt igazi nyári időjárás, reméljük, hogy itt a sötét fellegek azok csak arra értendőek, hogy lehet eső, nem pedig arra, hogy a Debrecen milyen teljesítményt nyújt majd ezen a mérkőzésen. Kezdés tehát hamar.

0: évben a Debrecen nagyon jól működött. Tehát szerintem nem kell különösebben nagy pálfordulásra vagy nagy átszervezést alkalmazni, hiszen egy jól működő csapatról beszélünk. Nyilván egy új vezetőedző által mindig új elképzelések, új igazolások, adott esetben új játék alapelvek is kialakulhatnak, de egy picit túl sokszor hangzott el számomra az, hogy egy teljesen más intenzitás, teljesen más felfogás, teljesen más játékot fognak látni a nézők. Egyrészt azért is szkeptikus vagyok, mert Gert Remmel vezetőedző azért nem olyan rég érkezett, hogy hatalmas változás lehetne elérni, illetve nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy miben lesz ez sokkal, de sokkal intenzívebb. Az előző évben azért, vagy előző szezonban is elég jó muzsikáló Debrecenben.
1: Meg hát azért sok ilyet hallottunk már az évek alatt.
0: Így van, így van.
1: Na most mit tudunk az örményekről? Nem egy verhetetlen brigád?
0: Hát nyilván azért a Pünikére van azért egy csalóka csapat, hiszen azért örményországi szinten az egyik legjobb válogatottról beszélünk, van nemzetközi rutin is a játékosoknak, tehát nem egy teljesen sötét lóról beszélünk. Viszont azért az annyi engedtessék meg nekem, hogy azért a magyar labdarúgást magasabb polcra helyezzem. Úgy gondolom, hogy a Debrecennek két mérkőzés alapján tovább kell jutnia, és ezen a mai mérkőzésen is, ahogy említette helyszíni kollégánk Tóth Béla is, Campus Fesztiváltól kezdve a nézőközönségen át, tehát jó hangulat várható, mindenki érdeklődése várja az új Lokit. Én úgy gondolom, hogy egy megnyugtató előnyt kell kialakítani a visszavágóhoz.
1: A csapatot nézzük hátul meg elől, hát ott van változás kapusposzton is, és ugye nincs Bárány Donát.
0: Igen, amikor egy első számú vezetőjéke mindig távozik egy csapatnak, az problémákat okoz. Nyilván Bárány Donát egy egyértelmű, nagyon fontos lánceme volt ennek a csapatnak. Most Báldoni, a francia Báldoni személyében egy új középcsatát láthatunk, különösebben nem veretes a múltja, tehát francia harmadosztályból jött, nem lebecsülve a francia harmadosztályt, mert azért nagyon komoly játékosok jöttek ki onnan. Azért, ha már Debrecen, akkor Koulibaly is annak idén is magyar gólkirály lett. Tehát a tengelybe, főleg a pályatengelyén sok változás van a Lokiban. Én nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan töltik meg tartalommal, de ne felejtsük el, hogy Szendre Jákos révén magyar középcsatárt is igazolt a Debrecen. Én vele dolgoztam az utánpótlás válogatottaknál, egy nagyon-nagyon jó mentalitású, jó labdarúgóról beszélünk. Kíváncsi vagyok, hogy intenzitás és játék tekintetében, játékfelfogás tekintetében mennyit változott a Loki tavaly óta.
1: A múltat, a jelent, meg talán még a jövőt is Dzsudzsák Balázs jelenti a Debrecenben?
0: Hát, hogy a jövőt mennyire, abban biztos vagyok, hogy a klub jövőjét mindenféleképpen. Én azért annak örülök, hogy Balázs nagyon motivált, és nem, ő nem az a típus, aki ok nélkül hangzatos nyilatkozatokat tenne. Szerintem igenis motiválja, hogy a konferencia-liga csoportkörébe be tudjanak kerülni, és azért az egy jó lehetőség lenne, hogy minél több hazai pályán lévő nemzetközi mérkőzésen még pályára tudna lépni.
1: Így tehát a bajnokság előtt kupával kezd a Debrecen együttese, aztán, hogy milyen eredménnyel, azt majd megtudjuk a 90 perc plusz a hosszabbítás után. A szó minden esetre most Tóth Béláé.
2: Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat ismételten. 3 év után újra európai hadszíntéren, tehát a Debrecen, az előző bajnokságot 4. helyen záró DVSC a Konferencia Liga második selejtező körében az örmény bronzérmes, a Pjunik Jereván fogadja Nagy Erdély stadionban. A játékosok már ott vannak a pályán, és ami legfontosabb, most nem esik az eső, tehát nincsen sem zápor, sem pedig, hát itt a sötét fellegeket látva, jele annak, hogy itt vihar lenne, miközben a debreceni szurkolók rákezdtek a himnuszra, úgyhogy én visszaadom most a szót a budapesti stúdiónak.
0: Igen, hát a himnusz alatt akkor beszéljünk az esélyességről. Hát nyilvánvalóan a Debrecen hazai pályán azért esélyesként lép pályára. Ugye az összeállítás tekintetében a megadott összeállításban 4-3-3-as felállási formát láthatunk. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy ugye Kocsis és Szibla révén, hát a tavalyi szezonban is pályára lépő játékosok vannak, tehát ők képezik az állandóságot. Véleményem szerint nagyon nagy szükség lesz arra, hogy a széleken sokat bontson a Loki, és nagyon kíváncsi leszek Báldoni középcsatárjátékára, mert azért valljuk meg őszintén, a tavalyi bajnokságban a Debrecen nagyon-nagyon sokat hagyatkozott a középcsatár pozícióra, és egy picit Bárány Donátra épült a támadójátékuk, meglátjuk, hogy ez hogyan változott.
2: Véget ért itt a debreceni szurkolóknak a himnusz éneklése. Meg kell valljam, hogy a himnusz maga és a Campus Fesztiválról beszűrődő tuc-tuc zene érdekes keveréket alkotott. Van egy ünnepélyes kezdőrúgó a Debrecennél, nemrég ünnepelte a 70. születésnapját Herceg András a debreceniek mesteredzője, aki Bajnokok Ligája főtáblára is

0: Európa Liga főtáblára vezette a Debrecen annó, még 2009-ben szerepelt a BL főtábláján, 2010-ben pedig az Európa Liga csoportkörében az irányításával a DVSC. A fehérmezes vendégcsapat a Pjunik Jereván fogja indítani a mérkőzést. Dán a játékvezető Jakob Karsen, az ő munkáját egyébként honfitársai segítik a vonalak mentén meg a kispadok között, és szokásos hazai felszerelésében teljesen pirosban a Debrecen ezen a mérkőzésen. Még egyszer a Debrecen összeállítás: a kapuban Andrejev, Terca, Lang, Hoffman, Guerrero összetételben a hátvédsor, a középpályán Csucsák, Boskovics és Samper, elől pedig Kocsis, Baldoni és Cibla. Mindegyik játékosról lesz majd idő beszélni. Elkezdődött a találkozó. Avagyán, az örmények válogatott kapusa, vágt előre a labdát a hátradott paszt követően. Ő a csapatkapitánya, Henry Avagyán a vendégeknek. Vakulenko, Iszlamovics, Kovalenko, Almeida összetételben a Pjunik hátvédsora, ukrán, szerb, orosz és portugál játékos, Bábeli az űrzavar tehát a védelemben a vendégeknél. Harutyunyan, Hofhanisyan, Kulikova középpályán, elől pedig Dashian, Jansani és James, utóbbi egy brazil játékos, egyébként is az örményeken kívül itt van, ahogyan említettem már korábban, szerb, ukrán, orosz, portugál, brazil játékos is, és a középcsatár Jansani guineai, úgyhogy jó néhány légiós az örmény együttesben. Avagyán kapus íveli ki a labdát a lelátóra, jöhet majd bedobással a DVSC, itt egyébként a Nagy Erdei stadionban. Jó néhány ezren, legalább 6000-en kim vannak, és a hangulatra sem lehet panasz, sokan várták már ezt az európai kupa mérkőzést. A bal szélen fut most ez a Pjunik támadás, James próbálta megjátszani a társakat a 16-os környékén, dobhat majd, mert beleléptek ebbe a debreceniek. Jansani fejéről pattan ki a labda, jöhet majd bedobással a saját térfelének mélyéről a DVSC. Úgy tehát a szakvezető Gert Remmel a debrecenieknél a kispadon. Nagyon bánják itt a hajdúsági szurkolók, hogy Sergio Navarrónak búcsút intett a klub, de hát a spanyol szakvezető kapott egy visszautasíthatatlan ajánlatot, mint azt mondani szokták, de hát azt hiszem, hogy itt a Milan Futuro, tehát az AC Milánnak a tartalék csapatát vezetni, az valóban visszautasíthatatlan ajánlat a debreceniek ajánlatával szemben. Bedobás az egészen Andrejevhez száll, tehát a debreceni hálóőrhöz, bolgár és mindössze 21 esztendős, a Levski Szófia nevelése Andrejev. Már a félpályánál jár a DVSC támadásépítése, Samper kísérgeti a labdát a mérkőzés harmadik percében, Boskovics emeli föl feleslegesen a levegőbe, tisztázott a védelem most az örményeknél, nagy a harca a kezdőkörben a labdáért, Boskovics, megrúgták őt is, meg ott a közbeavatkozó társat is. Úgyhogy jöhetek szabad rúgással a Loki, és már Csucsák emelik ki a jobb oldalra Kocsis felé. Kocsis megszerzi, a sorokból megindul be középre Kocsis, aztán Almeida javított. Még mindig ott a 16-os környékén a labda. Sikerül valahogy Dashiannak tiszta emberhez, illetve üresen álló társhoz passzolni. Úgyhogy felszabadul az örmény kapu. Ismételten Andrejevnél, Plamen Andrejevnél a labda. Bolgár tehát, ahogyan azt említettem, korosztályos válogatott volt, kiváló paraméterekkel bír, 192 cm magas, kölcsönben játszott az előző idényben a Lech Poznań csapatában, kevés lehetőséget kapott, a holland Feyenoord együttesétől szerezte őt meg a Debrecen. Cibla pörgeti előre, a bal szélen most Cibla, ezt is elhárította a védelem, méghozzá az a Kulikov, aki most visszamozdult a védelem tengelyébe. Lang gurítja haza, Andrejev ismételten, Samper pedig az, aki visszalép ilyenkor a védelem vonalába, onnan mélységből próbálja megszervezni a játékot. De ismételten a védelemnél a labda, Hoffman gurítja át Langhoz, annyi változás, hogy a belső védő párban most Hoffman a jobb oldali, Lang a bal oldali, egy emelés előre, megpróbálja Baldoni tisztára játszani magát, nem is Baldoni volt az, hanem Boskovics, már a játékvezető szabálytalanságot szúr ki, úgyhogy jöhet majd a saját térfelének a jobb oldaláról az örmény csapat egy szabadrúgással. Bronzérmes lett tehát az előző idényben a Pjunyik Jereván a hazájában. Érdekesség, hogy tavaly is találkozott a nemzetközi kupaporondó magyar csapattal. A hallgatóink bizonyosan emlékeznek arra a Győr elleni párharcra. Az Eto FC ugye hátrányból Örményországban 2-1-re kapott ki, és a hazai 3-1-es sikerével jutott túl ellenfelén. A jobb oldalon Dashian, veterán játékos, ő próbálta meg szöktetni Janssanit. Jöhet viszont majd Andrejev révén a Debrecen, mert hogy ez a szöktetési kísérlet jócskán hosszú volt Janssanit. Öt védős egyébként a felállása ilyenkor védekezésnél az örményeknek, de azonnal kiválik onnan Kovalenko, és picit feljebb lép. Nagyon érdekes a mozgása a Pjunyiknak. Artak Oseyan a szakvezetője, egyébként egy 39 esztendős örmény szakvezető a vendégcsapatnak. Guerrero a labdával, ő gurítja haza. A debreceniek bal hátvédje, aztán elkéri Samper, Lang, szépen kihozzák, és ráadásul nagy tér nyílik most a letámadó Pjunyik mögött. Samper hozzá Ciblához, Cibla indul meg befelé a balszérről, Baldoni vissza, ez pontatlan. Pedig aztán remek volt ez a labda kihozatal, és itt azért már Sampernek volt néhány olyan megmozdulás, ami mutatja, hogy ő a La Masián nevelkedett. Ugye Barcelona nevelésű játékos, a katalán csapatnak volt is, mármint a felnőtt együttesnek a tagja. Említettem már, hogy Bajnokok Ligája győztesnek is valhatja magát, de hát sok sót nem evett meg végül a Barcelona felnőtt együttesében, de hát a spanyol élvonalban játszott aztán. Jó néhány mérkőzést teljesített Samper, például a Granadában vagy a Las Palmasban, tehát azért kiváló technikai képzettséggel megáldott játékos. Dzsudzsák is ilyen, a bal lábán a labda. Ő a csapatkapitány, természetesen ő hozzát a Pjunyik tér felén. Guerrero, kicsiben a játék Boskovics, a földön tovább Cibla felé, illetve Baldoni volt az, aki most visszalépett, ő próbálta meg futtatni Ciblát. Avágyan a kapusvágy előre, Lang veszi le a felezővonal közelében. Baldoni kihúzódott a balszélre, a francia csatár, Samper. Megpróbál most tanyát verni a Pjunyik tér felén a Debrecen. Dzsudzsák, visszalépett Samper és a védelem vonalába, Guerrero teljesen feltolva a szélső hátvéd, Dzsudzsák be a tengelybe, ezt is elhárította most az örmény védelem, passzolgatnak most Samperék, a labdával Cibla már a bal szélen, tovább tolja, Guerrero lépett be a támadásba, jöhet majd az első szöglet a mérkőzésen, miután Almeidáról kipattant a labda. A találkozónak a 7. percében járunk, sőt már a 8. kezdődik. Jön tehát a Debrecen első sorokrúgása. Bal oldalról lehet elvégezni. A Pjunyik Jereván az ellenfél a Nagyerdei stadionban. Van néhány örmény szurkoló. 10-15-en buzdíthatják a csapatukat a saját szektorukban. Ennyien érkeztek Örményországból, vagy lehet, hogy a hazai örmény kisebbség. Jön tehát a szöglet, 8. perc, Dzsudzsák be a kapu elé át a hosszúra, egyfejes vissza, ott a lehetőség, nem sikerül kapura fordulni Baldoninak, hova kerül a labda, vissza a balszérre, Dzsudzsák újra Benyesi a kapu elé, egyfejes, ez meg kimegy. Az első debreceni lehetőségek, szöglet lesz majd, mert hogy ezek szerint örmény játékos fejéről pattant ki a labda, és nézem, hogy egy debreceni lemaradt a földön, nagy fájdalmak közepette, mintha terca fájlalná a lábát. A jobb oldalra pedig szépen lassan átbandukol Dzsudzsák, onnan is ő végezheti majd el, nem is terca, hanem Hoffman, aki nagy nehezen a fájós bokáját végül csak valahogy meggyógyítja. Biceg még egyelőre, de hát hasznát kell venni ennél a szögletnél. 9. perc, a jobb oldalról tehát a sorokrúgás. Hoffman még valamit magyarázatán játékvezetőnek. Dzsudzsák szöglete ballal kanyarodik elfelé a kaputól, visszafejelik. Hoffman volt az, ott van még, és most kivágják. Sikerül viszont összegyűjteni tercának. Terca gurítja vissza. Andrejev szépen feljebb lép most a Pjunyik. Samper pedig a kapushoz közelebb lépve kér labdát. A bal szélen már Guerrero, és ismételten Andrejev mérkőzés 9. percében járunk. Debrecen, Junyik, Jereván 0-0. A konferencia liga második selejtező körének első mérkőzésén Boskovics pörgeti be a védelem mögé, Kocsis startolt erre a labdára, Filip Almeida az, aki követte, és Avagyan a kapujába kilépve tisztázott. Bedobás, Dzsudzsák végzi el, Kocsis, ez nagy párharc lesz közte és Kovalenko között. Ugye az előzetes felálláshoz annyi változás történt a vendégek kezdő 11-ében, hogy Kovalenko, akit a védelem belsejébe jeleztek, tehát oda jelölte ki a szakvezető, ő hát balhátvéd, és ott játszik Almeidával cserélt pozíciót a kezdő felálláshoz képest. Kirúgással jön majd Avagyan, és itt szólítom meg Bene Ferencet, állandó szakértőnket, hogy mi a vélemény az első 10 percről és a Loki játékáról.
1: Igen, hát gyakorlatilag azt nagyon jól említetted, hogy egy 5-4-1-es védekezési formációval védekezik a Pjunik Jereván, és egyértelmű a szándékuk, hogy minél kevesebb kapott góllal lehozzák ezt a mérkőzést. Egyelőre az átmeneteikben különösebben veszélyt nem látok. Az tény, hogy center pozícióban sok mélység indulás látható részükről, de vagy lesreállítás miatt, vagy eleve középás labdaszerzés által megállította eddig a Loki. A Loki támadójátékával kapcsolatban továbbra is azt mondom, hogy egyrésztről Samper nagyon bíztató itt a négy védő előtti pozícióban egyfajta mélységi szervezőként, illetve védekező középpásként szerepel. Baldonira leszek kíváncsi, mert a széleken egyelőre keveset nyújt a Loki, és többnyire center pozícióban, a pálya tengelyében szövegetik a támadásaikat. Ehhez viszont kulcskérdés, hogy Baldoni jól megértse magát, akár Boskovicsal, akár Dzsudzsákkal. Ez eddig nem történt meg. Az a véleményem egyelőre Baldoniról, hogy túlságosan egyérintőből próbálja megjátszani a labdáit, nem indokolja a mérkőzés ritmusa ezt, többször megtarthatná a labdát, hogy fölzárkózzanak mellé, vagy adott esetben egyénileg is próbálkozhatna lefordulásokkal. Egyelőre nagyon sablonos a Loki támadó játéka.
0: Most viszont örménytámadás, James Sériútól a sorokban, les nem volt, befelé indul a brazil, aztán középre lövi, nagy a veszély, Dashian meg fölé. Ezt megúszta Debrecen, a bal szélen futott végig ez a Pjunik támadás. A sorokból valahogy vissza tudta hozni a labdát James, középre gurította, ott az érkező Jansanénak nem volt pontos, elment előtt a labda, de a túloldalon Dashian, a 36 esztendős egyébként örmény válogatott játékos, teljesen szabadon érkezett, és hát csak azt köszönhetjük neki, hogy itt nem tudta kellőképpen leszorítani a labdát a jobblábas lövésnél. Úgyhogy ezt most megúszta a Loki, miközben azért a Pjunik még mindig ott van a debreceni térfélen, egy szerelés most Guerrerótól, kirúgás következik. Akkor ezek szerint mégiscsak visszapattant az örmények játékosára. A játékvezetőnél most ott némi reklamálás azért van Iszlamovics részéről. Iszlamovics úgy érezte, hogy egyértelműen Guerreróról pattant ki, én is azt láttam egyébként, hogy itt debreceni játékos rúgta ki, de hát ennyi baj legyen a játékvezető ítéleteket tekintve ezen a meccsen. Boskovics szépen tisztára játsza magát, aztán viszont a háta még adja Dzsudzsáknak, Kovalenko lépett feljebb, megint a bal szélen ez az akció, Kulikov, jöhet most már bedobással a Pjunik, Kulikovot szerelte Terca. 13. perc a találkozón, Debrecen, Pjunik, Jereván a konferencia ligában 0-0, és most már teljesen elborult itt a felhő, illetve hát az égbolt az teljesen felhős, de égi áldás nincsen, és viharnak nyoma sincs itt Debrecenben a Nagy Erdei stadionban. Avagyan a kapus emeli ki Kulikovhoz. Ez hiba, megszerzi a labdát a Debrecen. Baldoni, jó a visszacsel, nem szerelt végül Kovalenko. Ott volt pedig a lehetőség, miközben Avagyant borítja fel Baldoni. Boskovics előtt volt ott a lehetőség. Boskovics volt az, aki kihasználta az örmény hibát, de nem lett végül belőle debreceni kapura lövés. Avagyan pedig kapott egy szabad rúgást azért, mert felborították. Úgyhogy erre készülődik most Avagyan. Ugye távozott a Debrecenből a kulcsemberek közül ezen a nyáron Bárány Donát, őt nemrég szerezte meg az Ádó Den Haag, annak ellenére, hogy egyébként Bárány ugye sérült, és hosszú ideig még nem is lesz bevethető a holland élvonalbeli klubba, hírek szerint több mint 1 millió eurót adott Bárány Donátért, és nagyon szép összegért értékesített a DVSC Szűcs Tamás játékjogát is, Portugáliába, az élvonalbeli Famalicão Leo együtteséhez igazolt. A hírek szerint 2,5 millió euró az a csinos összeg, ami landolt a Debrecen számláján. A labdával most a bal szélen a DVSC akciója, Samper vissza Guerrerohoz, jön egy beadás, és hova csusszan tovább a labda. Vakulenko fejéről végül is csapattárshoz került, felszabadítottak a vendégek. Ján Száné fut most az előrevágott labdára, Lang haza, hidegvérű csel Andrejevtől. Jár ezért a tapcsa lelátóról, mert a rátörő Ján Szánét nagyon szépen egy csellel átjátszott Andrejev. Helyén van azért az ő idegrendszere, képes ilyen megoldásokra. Dzsuzsák keresztlabdája Cibla felé, ez túl hosszú a fiatal bal szélsőnek. Akár a fia is lehetne egyébként Cibla Dzsuzsáknak. Szóba került, hogy Dzsuzsák Balázs mekkora motivációval készül még egy-egy idényre. 39 esztendős, és érdekesség, hogy 2005. szeptemberében szintén itt a Debrecenben játszott első európai kupa mérkőzését, ráadásul a Shakhtar Donetsk ellen. Hát akkor még 18 esztendősen másféle játékosok voltak körülötte. Újabb szabálytalanság, Guerrero volt az, aki megrúgta Kulikovot. Jöhet szabadrúgással a Debrecen térfeléről a Pjunik Jereván. Harutyunyan maradott a labda mögött. Ő az, aki visszafelé gurítja Almeida, de a védelem tengelyébe. Vakulenko, Kovalenko a bal szélre ki. James visszafelé gurít a felezővonal közelében. Kovalenko, Vakulenko, és majd aztán Almeida, ő a portugál védője a Pjunjéknak, 29 esztendős egyébként. Harutyunyan megpróbálja átjátszani magát Hoffmanon, most ott elmegy Dásián, erre figyelni kell, mert Dásián már a 16-os csücskénél teljesen szabadon vezeti a labdát középre, a centerezés, és végül fölpattan a labda át a túloldalra. Egyelőre nagyon könnyedén érnek fel a debreceni 16-os környékére az örmények. A bedobás követően Iszlámovics vissza Hofhanisjánhoz. Most már a felezővonal közelében a Pjunik. Almeida mutatja magát a jobb szélen, és várja a társ mozgását, de sem lépett vissza. Elcsépi ezt Hofhanisján. Úgyhogy a jereváni alakulat is mutatta azért, mert egy támadásban van benne több, mint amit ezen a mérkőzésen eddig megvillantott. Kovalenko ki a bal szélre, James jó a kényszerítő, Kulikov labdáját követően elmehetett volna, szabálytalanság miatt jöhet majd a berúgás, szabadrúgás a bal oldalról. És James került a földre, 31 éves a brazil szélső, James Santos dos Neves a becsületes neve. A bal oldalról a szabadrúgás, tehát jönnek előre azért a tornyok is, a hátvédek a Pjuniknál, a mérkőzés 17. percében járunk, és lehet majd készülődni erre az ívelésre. Onnan egyébként Kulikov ívelhet, labdával tehát egy örmény játékos. A kapu elé kifejeli Lang, Dzsuzsák tovább, ezt megúsztuk, és hát rossz helyen volt pont a játékvezető, mert Dzsuzsák pöccintését követően elvitte volna a labdát Samper. A játékvezető állta útját egyébként a Debrecen idegen légiósának. Minden esetre az első 20 perc végéhez közelítve azt lehet eddig elmondani a mérkőzésről, hogy gól nélküli állásnál, bár a Debrecen játszik fölényben, de az utóbbi pillanatokban, percekben már a Pjunik is egyre bátrabb, és kijött a szorításból. Hofhanisján bólintja tovább, megint a bal oldalon, meg váltás Kovalenkóval, a felezővonal közelében Hofhanisján, James lépett vissza, megint Hofhanisján, 21 éves, egyébként háromszoros örmény válogatott Hofhanisján, saját nevelése ő a Pjuniknak, ő cipeli most a labdát. Kulikov, egy mélységindítás, James Lesch volt, emelte a zászlaját itt a dán játékvezető asszisztense. A bal szélen azért Jamesben van potenciál, reméljük azért ezt nem tudja Pjunik kihasználni, de erre figyelni kell mindenképpen, mert terc oldalán sokszor tudott már a debreceni védelem mögé kerülni a jereváni csapat. 19. perc, Debrecen Pjunik 0-0, a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második körében az első mérkőzésen Lang keresztlabdája, Kocsis próbált zavarni, Kovalenko emelte át a túloldalra, megint a levegőből érkezik a labda, Jánszáné készíti le, Harutyunyán elhúzná a jobb szélen, Gverrero szerel, a felező vonal közeléből jön majd a bedobás. Mind a két játékvezető, illetve mind a két szakvezető talpon, Gert Remmel, valamint Artak Oseján is. Gert Remmel az idősebb, egyébként egy tar szakvezetőt képzeljenek el a hallgatók, aki most éppen rövid nadrágban és melegítő felszerelésben figyeli némiképp rezignáltan a történéseket. James kapja meg a bal szélen megint üresen, már a 16-os környékén a Pjunyi James ellövi, Andrejev védés, az első lövés, ami kaput találó a vendégek részéről. Most ezzel a Debrecen fordulhat Zsuzsák, bekettőzik őt, szereli Hofhanisjan, szabályosan hiába került a földre a debreceni csapatkapitány, Kulikov mélységbe teszi a labdát, Harutyunyan tovább birkózná, érkezik Hofhanisjan, a 16-os csücskénél megtorpan, Dásján jobb lábán a labda ellövi mellé. Itt most volt két kapura lövés a Pjunyik Jereván részéről. Ugye korábban James tette próbára Andrejevnek a reflexeit, ezt ütötte maga elé a Debrecen bolgár kapusa. Tehát ott mindenképpen fel lehet azt vésni, hogy Andrejevnek volt a kapusok közül először védeni valója, és aztán ez a távoli kísérlet, amit megeresztett a Pjunyik, az már nem volt veszélyes. Andrejev vág előre a labdát, tehát a debreceni hálóőr, megint a középpályán, meg a torzsalkodás, Boskovics, valamint ott Almeida között a labdáért, győz megint a jereváni túlerő, Jánszáné felé, Long emelte ki onnan, Cibla csúsztatja tovább, nincsen most a labda Debrecennél. Az utóbbi percekben egyértelműen fölényben játszik a Pjunyik, és egyre több időt tölt a hazaiak tér felén, de most egy labdaszerzés. Kocsis felé az indítás, Avagyán tisztázott. Cibla talán túl hosszan szöktette Kocsist, hogy a nyomásból kiszabaduló Debrecen az egy villanással elérhetett volna Zitzerig, de túl hosszú volt a labda Kocsisnak, aki egyébként nem lassú játékos, Avagyán pedig a kapujából 20 méterre kilépve becsúszva tudott tisztázni. Hofhanisjan pedig az örmények fiatal játékosát vérző száj miatt leküldi a játékvezető ápolásra a kispadhoz, úgyhogy most átmenetileg létszám hátrányban a Pjunyik Jereván, és áll a játék. Egyelőre a játékvezető azt mutatja, hogy labdaejtés lesz majd, és Jánszánénak magyaráz valamit a vendégcsapat gínai középcsatárának. Hoffman forgatja ki a jobb oldalra, Kocsis ott marad egy az egyben a védőjével. Kocsis Jamesre vezeti rá, visszafelé kénytelen passzolni, Samper 25 méterre a kaputól, megint Kocsis a 16-os csücskénél, terca beadás, ez nem jó, Kovalenko tudott tisztázni, marad a Debrecennél, az előre vágott labda, ugyanis Hoffmanhoz került. Lang, Guerrero 25 méteren nem adja be, Cibla alányul, ez viszont a kapu mögé száll, úgyhogy kirúgással jöhet majd a Debrecen. A félidő derekánál járunk, itt nem lesz ivószünet, Bene Ferenc szavai viszont frissítőként hathatnak, mert hogy én úgy látom, Feri, a Pjunyik egyre bátrabb.
1: Igen, ez pontos észrevétel. Gyakorlatilag most taktikai oldalról nem szeretném elemezni a mérkőzést, mert egyelőre a Loki játékában olyan különösebb taktikai újdonságot nem látok. Ugyanaz a játékrendszer, ugyanazok a mozgások, a játékkapcsolatok is nagyjából. Viszont mentális oldalról megközelítve a mérkőzés, az első 5-10 percben úgy nézett ki, hogy a jereváni csapat nagyon óvatos és egy picit tart a Lokitól. Na most ilyenkor, ha szembesül azzal, hogy egy nagyon domináns, nagyon jó ritmusba futballozó és dinamikus ellenfele van, akkor többnyire azért hatványozódik ez a fajta félelem. De pont ellenkezője történik most sajnos. A Debrecenben nem látom azt a fajta ritmust, azt a fajta megfelelő versenyfeszültséget, ami egy nemzetközi kupa találkozó szükséges. És megmondom őszintén, ugye valahogy az üteme sincs meg a mérkőzésnek. Lemaradoznak a passzokról, elvesztítik a párharcokat, és jellemzően önbizalomba felhoztuk a jereváni csapatot. Tehát gyakorlatilag most már a Pjunyik futballozik jobban és tetszetősebben, és több kapuralövés és gólhelyzete is volt.
0: Akár itt most megint lehet egy helyzet. Jánszáné mozgott át a jobb oldalra, megkapta a labdát Desiántól, aztán ott van a társben középen Iszlamovics, Iszlamovics visszatenni Jánszánéhoz. Hiba, jön a keresztezés, kivágja Lang. két debreceni játékoson fűzte át a labdát valahogy Iszlamovics, és jutott el egyébként az alapvonal közelében a 16-oson belülre Jászánéhoz, aki meg erőből berúgta a kapu elé, úgyhogy szerencsénkre langról pattant ki szögletre. A jobb oldalról jön majd az első sorok rúgása a Pjunik Jerevánnak, a mérkőzés 24. percében a labdát lekészíti Harutyunyan a szöglet zászlóhoz. Kicsiben mutatja magát egyébként Kulikov. Harutyunyan legurítja, Kulikov, jön az orosz játékos, bepassza középre, ebből lövés lesz, egy átlövéssel próbálkozott Dásián, ebben meg belevetődött Cibla. Dásián a felpattanó érte, meg is visszagurik Kávágyánhoz, úgyhogy ebből a rögzített játékhelyzetből a Pjunik Jereván nem tudott helyzetet kialakítani, de tény azért most már az, hogy az elmúlt 10 percben fölényben játszik a Pjunik, és a Debrecennek a tér felén zajlik inkább a játék. A labdával most benn középen Vakulenko, ukrán egyébként korábbi U21-es válogatott közép hátvéd, Szerhéj Vakulenko, megint a bal szélen a Pjunik, a labda Jamesnél visszagurítja Kovalenkohoz, és a felezővonal közelébe kerül vissza a labda, de továbbra is jereváni lábakon. Almeida ki a jobb oldalra. Most áthúzódott egyébként James ide. Folyamatosan váltogatják a pozíciókat a szélsők. Boskovics szerelik őt. Iszlamovics volt agilisebb. Viszont a felpassz Jászánénak nem pontos, viszont oda kerül Kulikovhoz, aki forgatja ki a bal szélre. Dásián rávezetné Tercára. Jó a váltás, Terca szerel, visszapattan Dásiánhoz. Hát a jobb oldalra James 20 méterre kaputól bal lábán alap. De ellövi fölé mellé. Az a szerencs, hogy elkerült a kaput. Ballábas játékos James, aki egyébként ugye a bal szélről indul, most áthúzódott ide a jobb oldalra, Dásiánnál megcserélték a pozíciójukat, és azonnal a jobb oldalról, miután labdát kapott, befelé indult, és látszott, hogy ő ballal majd lőni fog. Most már ott tartunk, hogy 3 kapura lövést fel lehetett vésni a Pjunik neve mellé. Debrecennek még nem volt helyzete. Megint Baldonira, a francia csatára ívelték előre a labdát Andrejevék, de ezt megint elveszíti a Debrecen. James hozza előre, egy indítás, Jászani lassan zicserben lesz. Nagyon jól húzza meg a lesvonalat a debreceni hátvédsor, mert hogy most már a második lest intette be a partijelző, és valóban a védők mögé mozgott Jászani, a guineai csatár, aki egyébként gólt szerzett a Marseslok ellen. Azt még nem említettem, hogy a Pjunik Jereván már az első selejtező körében érdekelt volt a harmadik számú kupasorozatnak, és a máltai Marseslok együttesét 2 győzelemmel, idegenben 3-0, hazai pályán 1-0 a Pjunik javára, tehát 2 győzelemmel búcsúztatták ellenfelüket az örmények. Baldoni a bal szélről indul, lehet, hogy inkább szélső típus, jön egy beadás, kifejelik ezt Vakulenko révén a Pjunik játékosai. Jó a csel most a jobb oldalán a debreceni támadósornak, Terca hozta befelé, aztán kénytelen visszatenni, Kocsis beadása, lepattan, ott van még a 16-os környékén, Boskovics pöccintette tovább, Hoffmann ki megint a jobb oldalra, Kocsis befelé vezetni a labdát a 16-os csücskénél megtorpan, Hoffmann, Lang, 28. perc, Lang átlövi fölé. Az első kósz a debreceni próbálkozás, Lang Ádám 30 méteren úgy döntött, hogy jobbal elvállalja. Volt már ennél jobb lövése, és lesz alig, ha nem a Debrecennek is ennél jobb kísérlete, miközben Artek Dásián marad lenn a földön. Az örmények 36 esztendős játékosa, és lehet, hogy ápolni kell, úgyhogy megint szólítom Bene Ferencet, cserélni fognak egyébként az örmények, hogy hát itt az új emberekről, a friss debreceni igazolásokról neked mi a benyomásod az első lassan fél óra alapján?
1: Egyelőre nyilván gyakorlatilag 28 perc játékidő telt el, nagyon nehéz átfogó véleményt mondani, de véleményem szerint Samper egy labdabiztos játékos, és tényleg látszanak azok a bizonyos Barcelona stílus jegyek, amik a La Masiából kijövő játékosokra jellemzőek. Ugyanakkor Boskovicsra pedig az a típusú igazi bosnyák vér jellemzi, amivel azt jelenti, hogy a párharcokból azért eléggé agresszívan és megfelelő vehemenciával veti bele magát. Baldonin egyelőre nem látom azt a fajta francia technikai tudást, amit egy francia országból érkezett játékostól elvárnánk. De ugye visszatérve a mentális oldalra, most egy picit felhoztuk a Pünik Ereván együttesét mentálisan, és sokkal bátrabbak, de ez érdekes módon még jól is jöhet a Lokinak, mert ezáltal most elhiszik úgymond, hogy tudnak dominálni, és ez, hogyha a Loki feljavul, vagy adott esetben belehibáznak az örmények, akkor több terület marad a Loki támadók számára, és nem egyfajta ilyen sündisznó állásba visszarendezkedett védekezést kell legyőzni a Lokinak, tehát még adott esetben még jól is jöhet ez nekünk, de mindenféleképpen föl kell javulni a Debrecennek.
0: Kényszerű változtatás tehát a Pjunik együttesénél. Árta Koszelyán szakvezető bedobta a görög szélső védőt, de debreceni helyzet, úgyhogy majd folytatom Báldoni. 16-osnál hát nem tud befelé indulni a kapu felé, inkább kifelé a balszélre, és így elveszítette a harmadik örmény, már szerelte őt. Harutyunyan nagyon szép csel bebőrözte ott Sampert, visszapattan Harutyunyanhoz, miközben Jánszani a földön is langott, ott a földön fekvő langot meglöki. Jánszani túlpörgött, és itt a játék vezető, itt erre odaadhatott volna egy sárgát, mert ez nem futballpályára illő. Na most állítja meg a játékot a dán bíró, és hát a két csapat kapitánynak fog magyarázni. Jánszani Guerrero-nak mondja már a magáét, hogy le kéne hűteni a kedélyeit Jánszaninak, és egy sárgalap, azt hiszem, hogy célra vezető lehetne, de a dán játékvezető Jakob Kárszen egyelőre szóban fegyelmez, úgyhogy ezért a fix szó, mert Jánszani csak mondja magáét, hogy az egész abból indult, hogy hát egy támadás alakult volna ki a Pjunik oldalán, amikor Jánszani és Langa földre került. Jánszani pattant fel először, és a földön fekvő Langot egész egyszerűen arrébb taszította, és azt próbált itt Jánszani elmagyarázni a játékvezetőnek, hogy már a harmadik, negyedik alkalom, hogy Lang mindenféle eszközzel megállítja őt. Most úgy tűnik, hogy szent a béke Hoffman a labdával, és ugye azért most már befejezem az előző gondolatot. Nikolaos Kenúrios érkezett, egy görög játékos, a megsérült Dashian helyére, úgyhogy azért a kényszerű csere most a Pjunik oldalán. Egyébként Kovalenko mozgott át ide a jobb oldalra, Kenúrios meg a bal szélen játszik a védelemben. Ennyiben is át kellett szervezni a csapatot a Jereváni szakvezetőnek. Terca a jobb sarokban beadja visszafelé, ott egy fejes kapufa! A mérkőzés első igazán remek debreceni akciója, a jobb oldalról egy beadás Tercától, és én úgy látom, hogy Kocsis tudott bólintani, és a kapufáról pattant ki. Szabadrúgás lesz majd kifelé, mert Kovalenko került a földre. Hát túl az első fél órán az első debreceni lehetőség. Kovalenko összeszedte magát, és tudja majd folytatni a játékot. Itt a debreceni akció az valóban a jobb oldalon futott végig, és Terca löbbölte be a labdát a 16-oson belülre a jobb sarokból, és Kocsis tudott bólintani. A kapufát találta el. Ez mindenképpen már azért azt mutatja, hogy a Debrecen is tud veszélyeztetni, és mindenképpen el lehet azért mondani erről az akcióról, hogy akkor, amikor a szélen van egy jó beadó pozíció, akkor be lehet oda nyesni a labdát a kapu elé, hogy valóban csapattársat találjon meg. Örményberabás követően a labdával Almeida fellövi a levegőbe, Boskovics fejelte tova, Hofanisszan gyűjti be, és na kié lesz a labda, most a debreceni úgy tűnik nem, Almeida szerelt. Kiemeli onnan Iszlamovics, át a jobb, a bal oldalra, tehát üres emberhez, James gyorsíthat, Dzsuzsák üldözi, James lefutja Dzsuzsákot, már a 16-os környékén jár a Pjunik, ott megtorpan James, aki megrúgta Tercát. Na itt lesz az első sárgalap a mérkőzésen, James kapja. A Pjunik brazil légiósa a mérkőzés 33. percében. Elfutott a bal szélen, nem volt igazából olyan pozíciója, hogy onnan be tudja adni, és amikor már szerelték őt, akkor még utána rugott ellenfelének, Tercának, ezért a szabad rúgás a Debrecennek, a sárga pedig Jamesnek. A Terca Gergőnek ez a debreceni felszerelésben összességében a 10. tétmérkőzése, saját nevelésű játékosa ő a Lokinak, és már az előző ringben NB1-es mérkőzéseken folyamatosan szerepet kapott Sergio Navarrótól is. Most Kusnyír Erik helyett neki szavazott bizalmat a védelem jobb szélén Gert Remmel szakvezető. debreceni labdakihozatal most ez egészen kulturált és modern. Dzsudzsák emeli oda Ciblához. Cibla bal szélen lefuthatná Kovalenkót, viszont kénytelen visszafelé játszani Cibla. Guerrero még rárúgja Iszlamovicsra, jöhet majd berobással a DVSC. Adrián Guerrero, ő maradt ugye Debrecen játékosa, a spanyol bal hátvéd már az előző idényben is a Lokit erősítette. Labdával Sergi Samper, Guerrero most bemozdult a tengelybe, a szélső hátvéd, Dzsudzsák, bal lábán a labda is ível át a jobb oldalra, ez jó lesz Kocsisnak, Kocsis és Terca ilyenkor pozíciót vált, Kocsis kapu elé, Avagyan húzza le. Avagyan játszott a magyar válogatott ellen mind a két világbajnoki kis elejtező mérkőzésen. Az örmény válogatott kapuját ő őrizte tavaly októberben és novemberben is mind a két alkalommal, amikor a magyar válogatott volt az ellenfél. Összességében 8-szoros válogatott Henry Avagyan, 30 esztendős kapus, és csak hazája bajnokságában játszott eddig pályafutása során. Jöhet majd egy szabad rúgás alap Junyik Jereván, újabb debreceni szabálytalanságot követően. Bárány Donátot és Szűcs Tamás már említettem, mint olyan játékosok, akik kulcsemberek voltak az előző idényben és elhagyták a Lokit, de hát ide tartozik a teljes névsorhoz még Ámosz Jugá, aki szabadon igazolható volt, lejárt a szerződés a Debrecennél, nem hosszabbították meg, úgyhogy a védelem két fontos tagja kiesett, vagy fogalmazunk, hogy távozott a Debrecentől. Szuhodovszki Somát az MTK vásárolta meg, Alex Bermijo, Viktor Kamarász és Fran Manzanára szintén távozott, csak úgy, mint Demjén Patrik vagy Jakoba Silue. Hát utóbbi játékosok azért a Debrecenben nem sok emléket hagytak itt a szurkolók számára. Volt idő mindezt ecsetelni, mert a középpályán a Pjunyik jön előre, de egyelőre lassú tempóban. Igaz, hogy most mivel Harutyunyannal szemben volt egy hazai szabálytalanság, szabadrúgás, amit Kovalenko végezhet el. 31 esztendős orosz játékos Mihail Kovalenko, szentpétervári születésű volt, a Zenit játékosa is, de most már az 5. idényében erősíti a Pjunyikot. A labdával Filipe Almeida, a portugál védője a Pjunyiknak, visszakerül Avagyan kapushoz, saját tér felén most tehát az örmény együttes, Avagyan hosszan ível előre a balszérre, James felé ment a labda, a debreceni védelem által sarat, Terca, Samper mögé, de Boskovics megmenti őt, újabb pontatlan átadás ezúttal Dzsudzsáktól Jánszani, a balszélen megint az örmény akció, James kapja meg, Terca visszazár azért arra az oldalra, Kulikov beközépre, Iszlamovics elválik most már őrzőjétől, ott az örmény ember, és a beadás az bizony lepattant, mert vagy kiváló pozícióval keresztezhetett Kovalenko be a kapu elé. Ezt sikerült meghiúsítania a debreceni védelemnek. James megint a bal szélen, elkéri Kulikov, visszafelé passzolja Hofhanisján, 16-os csücskénél Iszlamovics nem veszi át a labdát, Ciblán át passzírozza magát, ott a helyzet, ez is lepattan, Jánszani szúrta kapura, újabb beadás, James kifejeli Cibla, Dzsudzsák luftot rúg, nem szabad, hogy helyzetet alakítsanak ki, Almeida lassan lőhet, lepattan szögletre. Hát itt most azért meg kell valljam őszintén, hogy a bolondját járatta néhányszor a Pjunyik Jereván támadó alakzata a debreceni védelemmel. És hosszú ideje ugye nem tudott felszabadulni a nyomás alól a DVSC védelme. Jobb oldalról ez a sorokrúgás, Hofhannes Harutyunyan ívelhet majd. 38. perc, örmény sorokrúgás. Mind a két karja magasban Harutyunyannak, de a kapu elé, ott a fejes mellé, tiszta pozícióból, anélkül, hogy védő lett volna a környékén, aki szintén ugrott, tudott bólintani Almeida. Itt azért már egyre nagyobb helyzetek adódnak a Pjunyik előtt. És hogy az oldalhálót talált el, a rövid sarokra érkezett ez a labda, és ott tudott bólintani Almeida. Nem mondom azt, hogy biztató az elmúlt perceknek a játékképe. Megint a Debrecen tér felén a labda, Terca, ő gyűjti be, jó a csel, nagyon szépen megkerüli a rárontó Kulikovot, Samper, hát a bal oldalra Guerrero, van előtte terület, már felező van, a közelében jár a Debrecen. Samper, sokat várnak tőle a társak, mert folyamatosan keresik a labdával Sergi Sampert. Megint már a Guerrero, ugye két spanyol játékos, azért ők egyetértenek. Samper közelebb lépett hozzá, Iszlamovics kénytelen volt Lankhoz átadni a labdát. Samper és Andrejev a kapuban, hidegvérrel azért megtolta Jánszani mellett, aztán pedig teljesen céltalanul vágja előre. Ez eljut végül Avagyanhoz, a Pjunyit-Jereván kapusához. Van még hátra az első félidőből 6 perc a labdarúgó konferencia liga selejtező körének második fordulójában. Az első mérkőzésen Debrecen, Pjunyit-Jereván 0-0. 40. perc. A labda érintette a játékvezetőt, úgyhogy labdaejtés majd a kezdőkör mellől az Örmények tér feléről, de az Örményeknél volt a labda, úgyhogy ők jöhetnek majd. Volt helyzete már mind a két együttesnek, hogy más nem mondja, Kocsis Dominika kapufát találta el fejjel, a túloldalon pedig Andrejevnek kellett egyszer védenie James lövésénél. De a legutóbbi negyed órát figyelembe véve a Pjunyik, mintha veszélyesebb lenne. Egy indítás, ez les volt érzésem szerint, így is van, emeli a zászlaját ezen az oldalon Martin Markus, a dán játékvezető asszisztense. Kulikov emelt a labdát a debreceni védelem mögé, Jánszani egyébként jócskán méterekkel a debreceni hátvéd sor mögött helyezkedett. Samper, Guerrero, a bal szélen most az a debreceni akció, Cibla indul meg befelé az oldalvonal mellől, visszafelező vonal közelébe Langhoz, Lang a földön játszó Boskovicshoz. Bosnyák játékos Boskovics, 24 éves, 3 éves megállapodást írt alá vele a Debrecen, és a Lokomotíva Zágráb játékosa volt az elmúlt idényben, alapember volt a Lokomotívában Blaž Boskovics. Jöhet majd bedobással a Debrecen, a 16-os a legmagasságban, Cibla hajíthatja majd be ezt a belobást. Sohan Baldoni harcolta ki, a francia csatár. A játékvezető pedig ugye sietteti ezt a debreceni bedobást, mert itt is számolják az 5 másodpercet. Cibla a kapu elé, ez nem volt pontos Boskovicsnak, Cibla bólintja tovább, előre emelte Kovalenko, Jánszani megcsúsztatja, egy versenyfutás közte és Lang között, Lang nyeri, aztán hazagurítja Andrejev, Samper kéri el, Samper japán bajnok és kupagyőztes lett a Vissel Kobe együttesével, jó néhány évet eltöltött a Távol-Keleten. Egy indítást Cibla tolja meg, 16-osan belőre ér, de fezi a labdát vele szemben Mihály Kovalenko, ki is engedte a labdát az orosz játékos, úgyhogy kirúgások következik majd a Pjunyit-Jereván. És mivel Cibla feldöntötte ellenfelét, így Kovalenko, aki szövegelt a játékvezetőnek, neki mondja el a magáét a dán bíró. 42. perc a mérkőzésen. Lassan tehát a szünetre készülődhetnek a játékosok. Sokat nem állt a játék az első játék részben. A labdát lekezeli Jánszani, lesre játsza aztán Jameshez. Szabadrugás kifelé, ez már a negyedik les, amin kapták az örmény játékosokat. Úgyhogy valóban a csapdája, hogy lesre állítsa a támadókat a Debrecen, az jól működik a hazai együttesnél. Gert Remmelt figyelem, de ő egyelőre a kispad takarásában. Kollégája Árta Koszelyán viszont talpon a technikai zónájának előterében. Az örmény szakvezető egyelőre töri a fejét, mit mondjam majd a játékosainak benne az öltözőben. Debreceni akció, Hoffman most megint a Pjunyik tér felén tölti ideje nagy részét a DVSC. Csuzsák, Samper visszafelé Langhoz, Lang lép be ebbe az akcióba. Samper, hárman vannak körülött a fehérmezesek, Hoffman emeli ki a balszére, Ciblának ez mély, de utoléri Cibla középre. Volt érkező ember, de kivágt onnan a labdát a védelem, méghozzá Filipe Almeida. Dobhat majd, szinte szöglettel felírő tacs következik Cibla Flórián számára. az ő kezében a labda. 44. percbe a kapu elé, egy csúsztatás, Báldani felé próbálta Boskovics megtolni fejjel, újabb tisztázást követően jöhet majd a partdobás, ezt meg Guerrero fogja elvégezni. Guerrero közelebb inti magához Ciblát, most már a földön a labda, Guerrero megharcolt a labdáért, de megint csak teljesen hiába valóan, ráadásul az előre vágott labda Jánszáné-é, futtatná James-t, technikai hiba. Túl hosszan tolta meg James, bedobással következik a Debrecen. Terca, Kocsis hajította be neki. Samper, némi nyugalom költözött most a csapatok játékába az utóbbi 5 percben, és ezt elsősorban a Debrecen tudná kamatoztatni, mert a labda a magyar csapaté. Boskovics a 16-os környékének csúsztatás, és mivel leütközték Boskovicsot, szabad rúgás kiváló pozícióból a Debrecen javára. Álmeida volt az, aki itt most felelőtlenül a levegőben lévő Blázs Boskovicsot kitolta a labda alól, és nem tudom, hogy Álmeida mennyi Debrecen mérkőzést látott a múltból, de biztos, hogy nincsen tisztában Csucsák Balázs rúgó technikájával, mert ez kiváló szög a debreceni csapatkapitánynak, a távolság is olyan, amilyenből lehet azonnal kapura lőni. Most azt nézem, hogy a játékvezető a sorfalat a 16-oson belülre olyan 14 méterre állítja fel, ebből ítélve tehát legalább 25 méter a távolság a kapu és a labda között. A sorfal az hát lassan 5 vagy 4 tagú lesz, egyelőre Ávágyán a kapus rendezgeti a társakat, egyre dühöttebben, mert csak nem akarnak neki szót fogadni, és szépen lassan a sorfal visszakerült a 11-es pont mellé, úgyhogy 12 méteren a sorfal, a labda mögött Zsuzsák Balázs, szemben a kapuval, és ez mindenképpen kapura lövési lehetőség. Letelt az első félidő rendes játék ideje, ballábbal fog lőni Zsuzsák, debreceni szabadrúgás. Most a sípszó, Zsuzsák ellövi, bele a sorfalba, fölpattan, hova pattan, Báldani visszakanalazza, ez viszont a Pjunyiké lesz, még egy esergőcsel is Jánszánétól, aztán Harutyunyán szerelt Cibla, jöhet majd a bedobással a Loki. Ezek szerint nem a Loki jön, hanem a Pjunyikére van, ugye Cibláról ment ki. A labda pedig Kovalenko kezében most már. Kovalenko nekifut, behajítja, fedező van a közelébe, csúsztatást követően, ami egyébként Kulikové volt, hazakerül a Debrecenhez, és az egyperces ráadás az letelt, úgyhogy itt véget vet az első félidőnek a dán játékvezető. Nem született gól a Nagy Erdei stadionban, ahol a Campus Fesztivál fergetege az a pályára nem jellemző, nem szűrődött át, mert hogy itt gólokról nem lehet beszámolni, két helyzet, egy Kocsis kapufa, meg egy Andrejev védés, úgyhogy volt lehetősége mind a két együttesnek, de a félidő második felében, mintha a jereváni csapat is megvillantotta volna a méreg fogait. Egy fél időt követően a Konferencia Liga második selejtező körében Debrecen Pjunyik 0-0, a szó a budapesti stúdiói.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Sótonyi László a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Alkotmánybírót választhat a parlament jövő héten. Riasztást adtak ki zivatarok miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
3: Az előző hétvégén junior Európa-bajnokságot nyerő Sótonyi László lett a magyar felnőtt férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. A szakember megbízatása 3 évre szól. Eddigi edzői pályafutása jelentős részét Csurkon töltötte, majd a NEK-ához igazolt, amellyel februárban szerződést is hosszabbított. A spanyol bajnok Barcelona leigazolta a Dortmund német válogatott labdarúgóját, Karim Adeyemit. A 24 éves csatár 2031-ig kötelezte magát a katalánokhoz, akiknél a Robert Lewandowski távozása után keletkezett űrt töltheti majd be. kiesett a legjobb 16 között Udvardi Panna a hamburgi tenisztornán. A spanyol Badosa 6-4-6-1-re győzött és jutott a legjobb 8 közé. Richard Carapaz nyerte a 18. szakaszt a Franciaország úti kerékpáros körversenyen. Összetettben a szlovén Tadej Pogacar előnye 4,5 perc a belga Remco Evenepoel előtt.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvény módosítás része volt. A Fidesz nem vesz részt sem az új alkotmánybíró jelölésében, sem a megválasztásában. A párt közleménye szerint a Tisza párt önkényesen fosztotta meg tisztségétől Hende Csaba alkotmánybírót. Utódját pedig úgy akarja megválasztani, hogy a jelölésre 2, a jelöltek megvitatására pedig mindössze 1 napot hagy. A Fidesz hozzátette, az üggyel kapcsolatban alkotmányjogi és normakontroll eljárás is folyamatban van, ezért az új alkotmánybíró megválasztását illegitimnek tartják. Októberre, novemberre érezhetően csökkenhet a kórházban rekedt gyerekek száma, mondta a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Jurkó Szilvia a Klubrádiónak adott interjúban emlékeztetett rá, hogy jelenleg mintegy 320 gyerek él kórházi osztályokon. Többségüknek nincsen szüksége egészségügyi ellátásra. Az államtitkár szerint a helyzet a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémáira világít rá. Ezért olyan törvénycsomagot készítenek elő, amely erősíteni a családokat segítő szolgáltatásokat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb gyereket kelljen kiemelni a családjából. Nagy mennyiségű, ismeretlen eredetű szennyezőanyagot találtak a Fekete-Körösben a román-magyar határnál. Az erőszagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Azután döntenek a Szanazugi és a város erdei szabastrandok további működéséről is.
2: Közlekedés.
3: Hajnal 5 órától lezárják a Margit hidat, valamint a Margit sziget, Margit híd felőli részét és a Duna 200 méter sugarú szakaszát tűszerészeti munkálatok miatt. Szintén lezárják a vasútépítési munkák miatt a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt, ezért holnaptól vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek.
2: Időjárás.
3: A zivatarok veszélye miatt az ország nagy részén riasztás érvényes, éjszaka csökken a felhőzet, holnap pedig a napos gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél ma és holnap is megerősödik, hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: 18 óra 54 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Még tart a szünet a Debrecen Punic konferencia liga selejtező mérkőzésen. Egy fél időnyi játék után 0-0 az állás, addig mi egy kicsit most kézilabdázunk, hiszen Csema Rodriguez helyére Sotonyi Lászlót nevezték ma ki szövetségi kapitánynak. A kinevezés után, a bejelentés után vele beszélgetett Cseszregi Balázs.
6: Abba kapaszkodnék bele, amit a junior Európa-bajnoki döntő után mondott, hogy nagyon örül, nagyon boldog, de igazán siker majd akkor lesz, ha ezekből a srácokból felnőtt válogatottak lesznek. 2023-ban volt egy világbajnoki ezüstérmes junior válogatott, a Bort 10 válogatottak, tehát azt gondolom, hogy ez a siker fokmérője.
7: Igen, az utánpótlás nevelésnek, vagy a képzésnek a fokmérője, és itt tényleg aki ebben részt vett, nem csak a junior válogatottnál, hanem a klubokban, mindenhol, ez a legfontosabb, ez egy jó válogatott volt, hiszen a klubokban is rengeteg játék lehetőséget kaptak a srácok. 2003-osban ráadásul 10-en azt hiszem velem dolgoztak egész évben, tehát ez ilyen szempontból könnyebbség volt. A mostani csapat érdekes, hogy jobb eredményt élt el, csak 2 emberrel dolgoztam, viszont teljesen más személyiségű csapat volt, sokkal bizonyos szempontból sokkal befogadóbb és sokkal jobb közösség volt, nagyon tudták egymást segíteni, amikor baj volt, akkor mindig valaki előrépett a csapatból, talán ez a tanulság, és bízom abban még egyszer, hogy a mostaniból is sokan elérnek majd a felnőtt válogatottságig.
6: Az elmúlt 10 évben volt szerencsém végig kísérni a felnőtt válogatottat az útján, ami már a végén nagyon hiány.

0: Védők, ugye vannak nagyon jó támadó bálosaink, biztos, hogy védekezniük is kell pár percet. Az, hogy nem szabad lemondanunk egyrészt az indítást, a könnyű gólok szerzéséről, másrészt olyan játékosokat kell keresnünk, akik elő-hátul használhatóak. És tényleg átlövő játék nélkül, én megmondom őszintén, hogy a taktikusabb játéknak vagyok a híve. Tehát nekem az a játék, amit a Füksze játszik, hogy ez a folyamatos egy-egy van, és én annyira nem vagyok annak a nagy híve. Úgyhogy szerintem nekünk taktikusabbnak kell lennünk ezeknél a csapatoknál, és úgy kell felépítenünk a csapatot, hogy legyen egy struktúra, ahol legyenek variációs lehetőségek. Adott esetben nem baj az, hogy egy irányítóbal átlövőt játszik. Más kérdés, hogy szerintem 60 percen keresztül ezt nem tudja megcsinálni.
1: Más lesz munka azokkal a srácokkal, akik akkor a 2003-as korosztályban még srácok voltak, de most már felnőtt emberek, adott esetben Bajnokok Ligájában játszottak, talán még kiforrattabbak emberként.
0: Én tisztában vagyok vele, hogy ők azóta felnőttek lettek. Azzal is tisztában vagyok, hogy ez nem utánpótlás csapat, ez a felnőtt válogatott. Én most elfeledkeznek róla, de én igazából a felnőtt edző voltam sokáig, és abból kerültem az utánpótlásba. Ennek nagyon pozitív volt ez szerintem. Tudtam, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki elérkezzen arra a szintre. De most, hogy visszalépek, szerintem mindenki változott, de talán ez a közös siker, ez jó alap arra, hogy a munka folytatódjon.
1: Ki lehet használni hasznosan azt az egy hónap, amíg a többiek világversenyen játszanak.
0: Hát igen, a világbajnokságról sajnos lemaradtunk, és nem lehet kihasználni, mert a Nemzetközi Szövetség szerint csak 2 hét, ami a kikérő, ami lehet ilyenkor adható. Tehát akik összerepelnek a világbajnokságon, azok még plusz 3 hétig együtt vannak, és tétmérkőzéseket játszanak, viszont mi nem tudunk ez alatt az idő alatt sem edzeni, sem felkészülési mérkőzést játszani, mert a játékosokat vissza kell engedni a klubokba. Én azt gondolom, hogy egyik klub sem fogja megengedni azt, hogy egész januárban nálunk készüljön a játékos, hogyha tudott készülni náluk. Úgyhogy ez egy nagyon nagy, nagyon erős handicap, és ennek nem örülök, mert egy hónap lesz az egész szezonban, amit a válogatottal tudok eltölteni közös munkával. Ez alatt az egy hónap alatt kell, nettó egy hónap alatt kell megoldani azt, és ebbe kell majd előre lépni, hogy a kluboknál folyó munkát kell felügyelnem, a játékosokat a kluboknál kell nekem monitoroznom folyamatosan, hogy milyen állapotban vannak kondicionálisan, taktikailag, fejben, mert amikor odaérkezünk arra az egy hétre, nem mindegy, hogy egy kapusunk úgy jön oda, hogy nem véd, vagy nem áll kapuba, tehát fel kell készülnünk mindenre, és ahogy mondtam, az Európa-bajnoki selejtező előtt én hétfőn találkozom a csapattal, csütörtökön van a mérkőzés, akkor lesz 3 darab kerek napom, tehát én nem akkor szeretném azért megismerni az embereket, hanem már jóval korábban.
1: Az mennyire segíti, hogy nehezíti a munkáját, hogy jönnek haza külföldről játékosok magyar élcsapatokba játszani, Imre Bence Veszprémbe, Szeged is begyűjtött fiatal irányítókat, középső játékosokat. Ez jó, nyilván ha játszanak jó, vagy inkább nehezíti a melót, mert mondjuk esetleg kevesebbet játszanak.
0: Hogyha valaki a BL-be játszik, az nagyon jó, hogyha játszik. Az, hogyha valaki nem játszik, az nem jó. Tehát ez majd kiderül. Kiderül alapvetően nekem zemészén most külföldről jön a válogatott a válogatottba, vagy itthonról bizonyos szempontból mindegy. Ami nem mindegy, az, hogy milyen állapotban jön, amit az előbb említettem. Külföldről is jöhet rossz állapotban, mert nem játszik adott esetben. Itthonról is jöhet jó állapotban, mert játszik, és a topon van mindenféle szempontból. Úgyhogy inkább ezen van a hangsúly, nem azon, hogy melyik csapatban van, vagy külföldön, vagy itthon.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Csotonyi Lászlót, a frissen megválasztott kézilabda szövetségi kapitányt hallottuk, tehát Cseszregi Balázs beszélgetett vele. Lassan már jönnek majd a csapatok a második félidőre, Debrecen-Pjunik 0-0 a szünetben. Hát Feri, a meccs előtt Bene Ferenc itt van velünk, természetesen a stúdióban szakkommentátorunk. Azt mondtad a mérkőzés előtt, hogy azért hát a magyar foci mégis előrébb tart, mint az örmény. Ezen a meccsen, hogy látod ezt?
4: Hát egyelőre az első fél időben nem káprasztatott el minket a Debrecen. Én azt se láttam, ugye ezt kétkedve fogadtuk, hogy az előzetes nyilatkozatok alapján valami teljesen más felfogású Debrecent láthatunk. Hát ez egyelőre nem úgy néz ki, sőt azért több szempontból is sokkal gyengébb produkciót láthatunk, mint a tavalyi szezon során. Egy biztos, hogy sokkal jobban fel kell pörögni a megfelelő fordulatszámra a hazaiaknak, sokkal jobban bele kell állni a párharcokba, és sajnos felhoztuk önbizalomban az ellenfelet is, hiszen gyakorlatilag a félidő derekától kezdve érezni lehetett a vendégcsapaton, hogy megjön az önbizalmuk, ütköző távon kívül vannak a Loki játékosai védekezésben, nincsen megfelelő ütemű letámadás, nincsenek meg a labdaszerzések, és megmondom őszintén, a labdaszerzésekből

0: ből való átmenetek, vagy akár a labdakihozataloknak is nincs vége. Tehát én nem lepődnék meg, hogyha előrefelé cserélnének. Itt elsősorban mondjuk Szendre Jákos személyre gondolok, de mind védekezésben, mind támadásban sokkal, de sokkal többet kell nyújtani a Lokinak. Ugye amiről a közvetlenül a kezdő sípszó előtt beszéltem, hogy Kocsis és Cibla révén nagyon keveset kerültünk mögé az ellenfélnek, a beadások többnyire pontatlanok. Ha pozitívumot lehet kiemelni, akkor az, hogy a beadásokra viszont tényleg 3-4, olykor 5 ember is érkezik. Tehát ez kétségtelenül egy pozitív elem a Loki játékában, viszont egyelőre könnyedén levédekezi az ellenfél, és egy kivételével, Terca fejese, ami a kapufán csattant, azzal annak az egynek a kivételével azért nem nagyon volt ennek eredménye. Hangsúlyozom, hogy a felpasszott labdákat center pozícióból sokkal hatékonyabban kell megtartani, hiszen erre lehetne fölhúzódni a középpályásoknak. Ugye Samper egyértelműen védekező középpályás, de Boskovics és Dzsuzsák ott van közvetlenül a center pozíció mögött, akár átlövésekre, akár utolsó passzokra éhesen, illetve hát Kocsis és Szibla játéka sem tetszik egyelőre, nincsenek megfelelő ritmusba, keveset kerülnek az ellenfelek mögé. Ami még értékes lehet, az az, hogy Terca és Guerrero lévén a két szélsővédő is nagyon magasan játszik a Lokinál, tehát ezt a két játékost is ki lehetne használni, sőt, sok esetben, amikor Kocsis tartja a szélét, akkor Terca jobb összekötőben szinte második támadóként ér fel Baldoni mellé, de egyelőre Baldoni nem káprasztatott el, tehát nagyon kevés labdát tart meg, több érthetetlen technikai hibát is vétett. Nyilván egy fél alapján nem szabad pálcát törni senki felett, de egyértelmű, hogy a Loki támadó játéka jelenleg nem működik. És hát ami veszélyes, Jánszán a személyében egy nagyon mozgékony és nagyon sokat mélységbe induló játékos láthatunk, aki sokszor volt lesen. Vigyázni kell, mert ha ezekből egyik nem lesz les, akkor viszont gondba kerülhet a Debrecen.
1: Hát meglátjuk, jön a második félidő, kapcsolunk Tóth Bélához.
2: Azt nem tudom, hogy fesztiváli volt-e a hangulat a Debrecen öltözőjében. Minden esetre Gert Remmel alig ha lehetett elégedett azzal a játékkal, amit a csapata nyújtott a szünetet megelőzően. Cserélni viszont nem cserélt az észt szakvezető, és változatlan összetételben tért vissza a pályára a Pjunyik Jereván is. A második félidőt a Debrecen indította útjára, és azonnal egy Dzsuzsák keresztívvel is Kocsis felé, azt elfejelte James. Úgyhogy most már a Debrecen a felezővonal közeléből próbálkozhat a támadási építéssel. Most már viharnak nincsen itt semmilyen előjele a Nagy Erdei stadionban, sőt a nap is süti még a szemközti lelátó felső sorait. A labdával Harutyunyan indult volna meg, ez is debreceni lábakra kerül. Lang, Hoffman, majd Guerrero, ez a labda útvonala. Guerrero viszi át a Pjunyik tér felére, és van előtte terület, cipelheti még. Aztán Ciblához tolja, Cibla a 16-os környékére, Boskovics a háta mögé kapta. Hoffman Iszján vinni el Harutyunyan, a földön játszva megpróbálja Jánszanét megtalálni. Langék most kizárták a játékból a gínai csatárát a jereványaknak. Szépen Boskovics fordul, akár lőhetne is. Hoffman Iszján feldönti, mehet tovább a játék. Dzsuzsák kiemeli a jobb oldalra. Kocsis belépett teljesen mélyre. Terca is, Kocsis beadása, ott a fejes, nincsen fejes. Lövés viszont van, és Cibla próbálkozása fölpattan egy védőn. Még vissza lehet lőni, Cibla luftot rúg, aztán viszont kiemeli onnan Kovalenko. Na, olyan elánnal kezdi a Debrecen a második fél időt, amit elvárnak a hazai szurkolók, de hiába adta be Kocsis egyébként jobbal, a jobb oldalról nem volt fejelő játékos. Baldoni az alafonal közeléből visszacsel, odagurítja Guerrero, talán kézer előtte, Cibla az alafonal közeléből Benyesi, Kocsis nem tud fejelni, hova száll a labda, a jobb oldalon még begyűjti a Debrecen. Visszagurítják Dzsuzsáknak, Dzsuzsák bal lábán elkéri Lang. Na most beszorult a Pjunyik, 47. perc, Hoffman, megint ki a jobb oldalra, Terca, vele szemben egy fehérmezes játékos. Visszafelé kénytelen passzolni, Samper megy el érte, és most már bevonja a kapust Andrejevet is. Úgyhogy visszakerül a saját tér felére a DVSC. Mindenképpen bátrabb támadó játék kellene a második fél időben a Debrecentől, és azért fájóan sok volt a pontatlan átadása az első 45 perc során a hazaiak részéről. Fordulna Iszlamovics, elrúgta a lábait Boskovics, szabadrúgás van csupán, sárga nincs, a kezdőkörből végezheti el a Pjunyig, gyorsan megteszik, Kulikov mélységbe tenné, Jánszené most nem volt, lesen, Harutyunyán ellövi, és mellé pattog. Harutyunyán 25 méterről próbálkozott, takarásból érkezett a kapura a labda, Andrejev vetődött bár, és azt hiszem, hogy ez beljebb megy, akkor eléri, de megint csak intőjel lehet ez a Debrecen számára, hogy hamar el tudnak érni a büntető terület környékére a vendégek. Andrejev, Hoffman földön játszva indít, Cibla utolérheti, Avagyan is jön a kapujából, felbombázza az örmény kapusa lelátóra. Kocsis gyorsan bedobhatná, de nincsen társ elől. Most inkább visszafelé hajítja a labdát Hoffmanhoz, Terca továbbra is a jobb oldalán a pályán a Debrecen. Kocsis cselez befelé, aztán Sampert választja, Sampert gurítja Guerreirohoz, Dzsuzsák ismételten. Elkéri a mélységből visszalépő Boskovics, Dzsuzsákot viszont megelőzi ott azon az oldalon Almeida. A labdával megint a Debrecen, Guerreiro mögé kerül Dzsuzsáknak, Baldoni ellőhetné, hát a térdekes körülmények között terült el a földön a 16-oson belül, de ez nem 11-es, azt hiszem egyik bajnokságban sem, így a konferencia liga selejtezőjében sem. Túl könnyen adta meg magát Baldoni, pedig kiváló helyzetben vehette át a labdát már a büntető területen belül. Marad a Debrecennél, úgyhogy megint a bal szélről ez a támadás építés. Dzsuzsák körülnéz, 50. perc a mérkőzésen, ki a bal oldalra, Ciblához. Cibla befelé vezeti, jobb lábán a labda, Lang, ő a leghátrébb helyezkedő debreceni játékos, de ő is 40 méterre az örmény kaputól. Terca most a jobb oldalon próbálkozik a Debrecen, Kocsis megindul be középre, Kocsis ballal lő, levágódik, megbólintja a labdát Hoffman, Lang fejjel maga elé játsza, kin volt már. Úgyhogy jöhet majd egy bedobással az örmény alakulat. Elfogyott a pálya itt a debreceni játékosok előtt. Melegítenek mind a két oldalon a cserejátékosok, az örményeknél és a hazaiaknál is intenzív a munka a kispadoknál. Jó néhány támadó szellemű játékos van a debreceni kispadon is, most nem kezdek felsorolásból, csak néhány név, aki tudna segíteni akár mondjuk a támadásoknál. Nyári igazolások közül ilyen Macsó, Vajda Botond is, valamint Szendrei Ákos is tudna lendületet hozni a csapat támadó játékába, csak úgy, mint az a Leo Mirtály, aki bár még csak 18 esztendős, de ő is bizalmat kapott a felkészülési mérkőzéseken a Debrecennél. Lang saját tér felén a hazai alakulat, most a labdával Hoffman, Mehiász egyébként ott van a kispadon, ugye az elmúlt tavaszi szezonban, mintha Mehiász lett volna kedvezményezett Navarrónál, Lang mellett a védelem tengelyében, most Hoffman van ott. Dzsuzsák beadása 16-oson belülre száll, Kocsisnak jó, Kocsis mélységindítás, Terc az alafonalról, Avagyan lép bele, szöglet következik. A harmadik debreceni szöglet, az első a második félidőben, és felzúga mindent bele. Egyrészt a Debrecen most arra a kapura támad, ahol helyt foglal a hazai tábor, másrészt most itt mindenképpen bátrabb a játéka, és pontosabb a Debrecennek, mint azt láttuk a szünet előtt itt a helyszínen. 52. perc, a jobb oldalról a sarokrúgás, Dzsuzsák ballalível, nincsen fejes, hova perdül a labda, kifelé a 16-oson kívülre, ráadásul egy fehérmezes örmény játékos elterült ott az ötös környékén, ezért ítél a játékvezető kifelé szabadrúgást. James volt az, aki megismerkedett közelebbről is a Nagy Erdély stadion gyepszőnyegével. Gert Remmel pattant fel egy pillanatra, kispadról szól be valamit a pályára, de már össze is huppant a helyére. Ez lett az életem, egy örök szerelem, egy Molinóval és ezzel a felirattal rajta a debreceni szurkoló tábor. Megint csak kifejezik kötődésüket a DVSC-hez, a Lokihoz. Egyébként ott a hazai B-közép az a felét megtölt ennek a szektornak, ami az övé, és itt a helyszínen, ha körülnézek, akkor az látszik, hogy mindegyik lelátó az elég népes, legalább 5-6 ezeren itt vannak a helyszínen, és hát lehet, hogy ők majd bármi legyen az eredmény, de folytatják majd az estét a Campus Fesztiválon, vagy búfelejtő gyanánt, vagy pedig ünneplés gyanánt. Szemper emeli át a bal oldalra, debreceni támadás bontakozhat ki, Dzsudzsák futtatja Guerrero-t, Guerrero beadása nem jó Boskovicsnak, hova pattan vissza a labda, a bal sarokba Cibla elmegérte, Guerrero, megint Dzsudzsák, visszagurítja inkább Ciblához, a 16-os magasságában Cibla jobbal nyesibe, kifejelik, egy lövés, fölpattan Hoffmantól, de újabb szöglet következik majd, de ezúttal a bal oldalról lehet beívelni, Dzsudzsák pedig a lelátóról kér biztatást, egyértelmű gesztusokkal mutatja a szurkolóknak, hogy hangerőt föl. 54. perc, baloldali szöglet tehát a Debrecennél, a dán játékvezető pedig még valamit magyaráz, de jön a labda beközépre, Boskovics fejjel fölpattan, ott van még a 16-oson belül, egy lövés mellé, Samper. 11 méteren pattogott a labda, picit jobbról lőhetett Samper, az elé csorgó labdát jobban kapura tűzte, de nem találta el a célpontot, Navagyannak nem kellett védenie. Bátrabb egyértelműen, és a támadásban mindenképpen intenzívebb a Loki, azért itt a tempóval is adódott gond az első fél időben, tehát bárcsak gól adódott volna, mert túl lassan játszott a Debrecen a szünetet megelőzően. Les miatt, mert ez már a mérkőzésen az 5. számításaim szerint az 5. les helyzet, ami a Pjunik előtt adódott, és lesz majd egy csere a vendégeknél, érkezik majd a pályára 88-assal Darwinján. De egyelőre erre várni kell, mert nincsen játék megszakítás. Egyint csak szinte tanyát ver a Pjunik Jerevánnak a tér felén a Debrecen. Ugye az most Lang kénytelen visszafelé passzolni, Andrejev kinnál a saját 16-osán kívül, a bolgár kapus aztán ível lágyan, Cibla ütközött egy örményvédővel, egész pontosan ukránnal, mert Vakulenko állt a útját. Visszakerült Avagyánhoz, és akkor most teljesen hátulról építkezhetnek. Kenúriosz az, aki előre passzolja, aztán átforgatja a jobb oldalra Kulikov, ott érkezik Kovalenko, már a 16-osra adhatja be, megérkező teljesen szabadon, a fejes nagyvédés, Andrejev! A két játékos, aki összehozta ezt a helyzetet, Kulikov és Kovalenko. Kulikov tette ki a jobb szélre, Kovalenko érkezett a 16-oson belülre az ívelésre, és zavartalanul bólinthatott 5 méterről, Andrejev tolta a léc fölé. Szöglet következik majd. Megint csak Andrejevnek kell védenie, és ez a fejes, ez a helyzet, amit a Pjunik előtt adódott, az rémisztő, mert hát teljesen őrizetlenül szalad be a kapu elé a vendégek orosz játékosa. A sorokból Harutyunyan ívelhet majd. Előtte még rendezi a sorokat a játékvezető a büntető területen belül. Andrejevnek ugye volt már védése az első fél időben, de ez bravúr most, mert tiszta zicsert volt a kapu fölé a bolgár kapusa Debrecennek. Harutyunyan szöglete jól jön, kifejelik a hazaiak, rálőheti James, fölé száll. És akkor itt szólítom meg megint Bene Ferencet, hogy egyrészt cseri az örménycsapat, másrészt itt a bátrabb debreceni kezdés ellenére zicser volt ez most a vendégek előtt.
0: Igen, teljesen eltolódott a védekezésünk a rövid oldal irányába, ami azt jelenti, hogy a Debrecen bal oldaláról az oldalvonal közeléből volt a beadás, és a rövidre lemozduló támadót követte gyakorlatilag az egész védelem, és a hosszú oldalon érkező ellenféljátékosra nem jutott ember. Hát nyilván ez egy tolódásbeli, területvédekezésbeli hiba, de igazából nem ezt gondolnám legnagyobb problémának, hanem a bátor kezdést nem követte különösebben semmilyen gólhelyzet. Ilyenkor általában egy rögzített szituáció tudna segíteni, mondjuk egy szögletből vagy oldalszabadrugásból elért gól, esetleg egy lepattanó, lecsorgó labda. Hát ezért a szerencséért úgymond többet kell tennie a Lokinak, tehát ritmusban egy picivel jobban futballoznak, de egyelőre nem hatékonyan.
2: Na talán most itt egy debreceni helyzet, Boskovics visszapattant hozzá, még mindig a 16-os környékén Ciblához, sorokról beközépre Számper, ő nem lövi el, inkább ki a jobb oldalra, Kocsis, 58. perc, jó beadás, kifejelik ezt, és odapattan egy debreceni játékos elé, de mellé lövi a labdát Báldoni. Ez most óriási lehetőség volt a DVSC előtt és a francia csatár előtt, de 7-8 méterről a kaput sem találja el a ballábas lövés. Egy hiba az, ami itt most az örményvédelemben felütötte a fejét, mert hát Vakulenko fejelte rá a társára a labdát, és a lecsorgót tudta, hát helyesbitek nem 7-8, inkább olyan 10-11 méterről ellőni Báldoni ballal, de hát a kaput azt illik eltalálni ilyen helyzetből, ilyen szögből, nem sikerült. 59. perc, és mind a két csapat előtt volt már egy-egy nagy lehetőség itt a második fél időben. A labda viszont most Avágyánhoz, a vendégek kapusához kerül. Hát melyik csapatban maradott ez a két kihagyott helyzet, az majd kiderül hamarosan, de megint egy örményhiba, Cibla ellövi, Cibla, gól! Cibla Flórián! Egy óriási gólt ragaszt a bal felsőbe, jó 18 méterről! Vezet a Debrecen. Eltelik negyed óra a második félidőből. Volt már helyzeteső Cicere a Fjunyik Jerevánnak ebben a játék részben. Báldoni kihagyta a kihagyhatatlant itt a második félidőben. A gólt viszont helyzetből sem Cibla Flórián lövi. 18 méterről jobban emelt a bal felsőbe. Kiváló találat, és hát káprázatos megoldás. Vezet a Debrecen. És ez azt hiszem, hogy az idegekre is kiválóan hat, mint a Kamilletaja, mert vagy előnyben a Loki, Bene Ferenc.
0: Igen, hát azt se felejtsük el, hogy a Debrecennek a letámadásából, illetve óriási hibájából a vendégcsapatnak adódott ez a gól, hiszen a belső védőből középre a tengelybe bepasszolták a labdát Dzsudzsáknak, aki egyből felpasszolta a labdát, és így került Ciblához, aki viszont baloldali támadóként, illetve igen, baloldali támadóként befelé húzva jobb belsővel óriási gólt lőtt a bal felső sarokba. Hát ez Ciblának az értéke, illetve hát a minőségi különbség a két csapat között. Ebben biztos vagyok, hogy egyénileg technikai tudásban egyértelműen a Loki a jobb. Egyelőre csapatjátékban ez nem mutatkozik meg, de meggyőződésem, hogy amennyiben a Debrecen egy picit feljebb kapcsolja a ritmust, és nagyobb fordulatszámon kezd el futballozni, és sokkal agresszívabbá válik a védekezése, akkor ki fog jönni a két csapat közötti tudás. Egyelőre az a tudás mindenféleképpen a mi javunkon van, hogy gyakorlatilag 4 helyzetből nem tudott gólt szerezni a vendégcsapat, mi meg gyakorlatilag az első helyzetünkből rögtön. Tehát ez a fajta minőségi különbség kétségtelen, hogy ellen van a pályán.
2: A Debrecennél a labda a fél pályán, Cibba emelt a háta mögé, Boskovics felé, ezt elhárította az örmény védelem, ahova érkezett Cserekén Darmignan, ugye még a gólt megelőzően én azt említettem, hogy Darmignan készülődik játékra, Almeidát vitte le egyébként a védelemből az örmények szakvezetője. Most a fél pályán megint a fejes, most hát Kulikov hibázott. Valóban ezért a Baki mind a két csapat játékában ott van, de ezt egyelőre csak a Debrecen tudta megbüntetni. Most éppen Kulikov nyomás nélkül fejelte a labdát oldalra, úgyhogy nem volt a környékén debreceni játékos. Iszlamovics teszi ki a jobb szélre, és megint a félpálya közelében Harutyunyan. Az örmények lendülete is azért most, hát inkább úgy fogalmazok, hogy lehet, hogy ez a gól kifogta a szelet a Pjunyik vitorlájából, mert azért a lendülete alábbhagyott a vendég csapat játékának, de most megint a jobb szélről egy beadás, ez Számper vágja ki a 16-oson kívülre, oda kerül viszont Hoffanishainhoz, ellövi mellé 35 méterről, talán egy picit közelebbről próbálkozhatott Karlen Hoffanishain, mellé durrantott. És itt az első debreceni változtatás, Szerei Ákos érkezik a pályára, méghozzá Báldoni helyére. Úgyhogy Báldoni nem tudom, hogy mennyire tett jó benyomást itt a hazai szurkolókra, de a csatár pozícióban a változtatás első ízben Gert Remmeltől, ami nekem azt is jelenti, hogy nem adta fel természetesen az előny birtokában az észt szakvezető a támadásokat. Próbál ott frissíteni, és Szendrei Ákos személyében egy olyan játékos érkezik, aki mindenképpen friss lábakkal tud veszélyeztetni, és itt már azonnal egy érdekesség, amit a debreceni játékosok nem figyeltek elég a világbajnokságon. Baldoni lesétált úgy a gyepről, mint aki jól végezte a dolgát, 10 másodpercen kívül, úgyhogy Szendrei nem mehetett be a pályára. Most ember hátrányban a Debrecen, legalább egy percig, mert hogy emiatt, hogy késleltette a játék folytatását a cserénél Baldoni, azzal, hogy nem 10 másodpercen belül hagyta el a játék területét, ezzel szabályt szegett, és Szendrei egyelőre az oldalvonalon kívül várakozik, miközben 10 játékossal benne a Debrecen. Azt hiszem, hogy itt ezt magyarázzák Dzsudzsákék a játékvezetőnek. Szerintük az az egy perc letelt, még nem, de a dán játékvezetőt aligha fogják meggyőzni. Szendrei már csak azért is kellene, mert debreceni szabadrúgás az Örmény térfélnek a bal oldaláról lehet ívelni a labdát. Dzsudzsák a labda mögött, 64. perc, elhangzott a sípszó, Dzsudzsák átíveli a hosszúra Kocsishoz, Kocsis veszi le a jobb oldalon, vele szemben ott marad James, Terca kerüli meg Kocsist, Terca nem ér jutol, nincsen beadása az oldalvonal mellől, Szendrei pedig most lépett a pályára, miután letelt tehát ez az egy perc. Azért ez tanuló pénz lehet a DVSC számára, hogy ezt figyelemmel kell követni, mert bár az ivószünetet nem, de ezt a szabálymódosítást természetesen átvette az UEFA. A világbajnokságon pedig láttuk, bár sok példa nem adódott rá, hogy egy csere tovább húzódott, mint 10 másodperc. Ezt büntetik a játékvezetők. Dzsudzsák a labdával Guerrerohoz, Guerrero tolja ki Cibához, az oldalvonal mellett a 16-os a legmagasságban. Megelőzte most Kovalenko a 16-oson belülre betörő Guerrerót. Harukyunyan pedig, mintha kézre rúgta volna a játékvezető továbbot int. Onnan a sűrűből Kulikov hozza ki, James pedig gyorsít itt a bal szélen. James már egy emberre rávezeti Tercára, James 16 méteren, bal lábán a labda begurítja Jansanéhoz, jó a váltás, Harukyunyan ellövi, és kapufa! Kimarad a lehetőség, mert a kipattanót meg kivágja onnan Terca. Eltalálta a kapufát most már az örmény csapat is. Harukyunyan lőhetett 12 méterről, pattogós lövés volt, és a jobboldali kapufa tövén csattant. Maradt támadásban a Pjunyik, jobboldalról a centerezés, ezt nem tudja átvenni Harukyunyan, Hofhanisyan, ott van a 16-oson belül Iszlamovics, ez a lövés meg mellé surran. A tűzzel játszott ezekben a percekben a Debrecen, de megúszta, a leges legvégén Hofhanisyan lőtt mellé. Én itt fújok, már csak azért is, mert jön három csere, addig pedig Bene Ferencnek adom meg a szót, hogy hát a Pjunyik azért támadásban tud mutatni egy is mást.
0: Egészen elképesztő, amit láthatunk. Gyakorlatilag továbbra is teljesen ütközésmentesen védekezik a Debrecen. Elképesztő, hogy gyakorlatilag lábról lábra passzolja a labdát a Pjunik, és nincs egyetlen egy olyan játékos a Debrecenből, aki ütközőtávon belül kerülne, és itt hangsúlyozom, nem a tisztátalan játékról van szó, nem a szabálytalanságokat hiányolom, hanem azt hiányolom, hogy amikor 18-17 méterre passzolgatnak a kapunktól, akkor agresszívan, labdaszerzési szándékkal megtámadom az ellenfelet. Gyakorlatilag a debreceni játékosok folyamatosan tolódgatnak, és 2-3 méterre megállnak a labdástól. Így fordulhatott elő, hogy 17 méterről volt egy lövés, ami a kapufán csattant, utána így fordulhatott elő, hogy a 16-os környékén úgy kerül újabb lövőhelyzetbe 6 passzal az ellenfél, hogy 8 játékos van a labda és a kapus között. Tehát teljes 2-4-es sorba tud védekezni a Debrecen, majdhogy nem teljes létszámmal, ennek ellenére esélyese volt a labdába avatkozni. Ez számomra nem hogy kezdeményező védekezés, hanem túlságosan passzív védekezés. Ebből bármilyen csapat ellen problémája lehet a Lokinak.
2: Megtörtént a hármas változtatás, most viszont debreceni akció, Hofhanisyan borít fel egy debrecenit, aztán tisztára játsza magát Darbinyán, jöhet majd bedobással az örmény csapat. Elhagyta a játék területét a Pjunyiknál Harukyunyan, Kulikov, valamint Jansani a középcsatár is, és természetesen jött három játékos, de ezzel még egyelőre kivárok. egy újabb debreceni letámadás, Vakulenko jött zavarba, rárúgta a labdát Kocsisra, Cibla pedig a földön elterül, a gólszerző lehet, hogy meghúzódott, áll a játék, a dán játékvezető pedig most hát oda megy megnézni Ciblát, hogy kell lápolni, kell bizony, úgyhogy megint csak áll a játék. Érkezett a pályára Griffiths, Vitines, valamint Pikis a vendégeknél, tehát ez a három csere lehetőség már azt jelenti, hogy a vendégek mestere Arta Koseyan az összes csere lehetőségét kihasználta, és elsősorban a támadó sor próbálja átszabni, meg talán a szerkezetet is valahogy átformálni, de azért annyi játékidő még nem telt el a hármas változtatás óta, hogy teljesen tiszta képet kaphassunk arról, hogy milyen szerkezeti módosulás történt ebben a felállásban a Pjunyiki Jerevánnál, ha egyáltalán történt. Cibla most már az oldalvonalon kívül, azáltal, hogy ápolták őt megint egy percig, a újabb szabályok szerint emberhátrányban a Debrecen. Jön előre most a Pjunyik, hozza a labdát előre ott Griffiths, labdával pedig most már a védelem tengelyébe visszazáró Iszlamovic. Elkéri 23-assal Joao Quimbo Simoyo Vitines, a teljes nevét nem fogom kimondani, most az egyszer mondtam, ő legyen csak Vitines. A labdával most már ott a bal szélen James egy csel befelé, aztán továbbra is ember hátrányban a Loki, ugye Cibla ápolása miatt, ezért az éles fügyszó. 69. percig ívelés Jameshez, a 16-oson belülről a labda, ezt meg felszedi Andrejev, úgyhogy ő az, aki nyugtatja itt most a kedélyeket, és hát azt hiszem, hogy ez az egy perc talán már letelt, minden esetre még ember hátrányban a Loki. Semper forgatja ki Tercához, Hoffmann, kivárig előre az osztrák belsővédő, aztán indul meg előre Boskovic, kiegészült a Loki, visszatért a pályára Cibla is, Szendrei, körülötte ketten, akár a Paks előttünk álló konferencialiga mérkőzésére is készülődhetne Szendrei, ugye onnan igazolta őt a Debrecen a Paks együttesétől, mert azért azzal, hogy Szalai József érkezett a mezőkövestől, azzal csatárokat tekintve bőség alakult ki a Paksi kereten belül, ami Bognár György rendelkezésére állt, így adódott az, hogy végül is Szendrei a Panathinaikos helyett a Pjunyiki Jereván legjobbjaival néz szembe. Bedobással következik a Loki, a labda a Guerrero kezében, tovább kanalazza a labdát Dzsuzsák, jöhet majd egy bedobással a vendég alakulat, aki elvégezte a Spikis, középpályán pedig most már Ken Urjosz, a görög belső védő, és így nekem úgy tűnik, hogy négy védős felállás, ez most már tisztán a vendégeknél, 4-2-3 egy talán, ami kirajzolódik, de ezt majd Bene Ferenc elmondja szakavatott szavakkal. Szép cselek most Hofhanisjántól, gurítja vissza Avagyanhoz, jobb szélen elkéri Kovalenko, jönnének ott előre Pikisz révén, egy újabb ütközés, sőt még újabb, a játékvezető a másodikat látta szabálytalannak, a földre kerülő Viti volt az, aki végül is elszenvedte azt a szabálytalanságot, ami miatt a játékvezető a sípjába fújt. Ken Urjosz vissza Avagyanhoz, közelebb lép Kocsis, becsúszva próbálta megzavarni az örmény válogatott kapust, kiemelte végül a jobb oldalra Avagyan, ott pedig a földön immáron Darbinyán. Test a test elleni küzdelem dúl a pályán, szó szerint, mert most Kovalenkót nem engedte a labda közelébe, illetve a pontrúgás közelébe Szendrei. Mind a két karját lefogta ellenfelének a korábbi Paksi. Az a keresztlabda örmény részről nem pontos, hazagurítja Terca, Andrejev előre emel, egy csúsztatás erre, rárobban, ha Dzsuzsák, Kovalenko elvéti, nem. Végül megtartotta a labdát, Dzsuzsák visszaszerzi, sarokkal, talpal húzza tovább, Cibla, akár lőhet, Cibla, mellé surran. Tapsora kényszeríti a debreceni közönséget, a debreceni csapat. Itt Dzsuzsák Balázsnak az erőszakosságát kell dicsérni, aki csak elválasztotta a labdától Kovalenkót, talpal húzta tovább, Cibla lépett be, remek ütemben a támadásba, és a 16-oson belülre érve picit balról tudott tüzelni Cibla ballal, elsurrant a kapu előtt a labda keresztbe, Hát most nem volt olyan szög, és nem is a jobb lábán volt Ciblának, mint a gólnál, de most ott van a jobb lábán, egy indítás, Kocsis! Mellé! Hát ez hogy maradt ki? Kocsis Dominik véti el, Zicsert hibázott a debreceni szélső, amikor érkezik a pályára Macsó Máté, méghozzá a 99-es számú játékos helyére, legalábbis az a szám emelkedett itt a magasba, ha jól láttam. Igen, Cibla Flóriát, a gólszerzőjét levisze a pályáról Gert Remmel. Azért én itt még egy mondat erejéig mindenképpen visszatérnék erre a Kocsis helyzetre, mert ugye a 16-oson belülre szöktette a társat, nem más, mint a gólszerző Cibla. Nagyon szépen megkerülte a védőjét Kocsis, és hát kár érte, hogy balról, ugye keresztbe lőtte volna a labdát a bal alsó irányába, de elgurult a kapufa előtt a próbálkozás. Ez gicser volt, és hát akár 2-0 is állhatna most már az eredményjelzőn. Cipeli a labdát befelé Griffiths, kiemeli Hofhanisjen a jobb oldalra, Viti megcsinálja a cselt, ballában a labda a középre, Iszlamovics belelép ebbe, Boskovics és a játékvezetőt is érintette, úgyhogy újabb a labdaejtés következik majd. Ezért áll a játék, és Bene Ferencet szólítom, hogy itt a cserék az érzésed szerint milyen változást hoztak a mérkőzés képébe.
0: Nyilvánvalóan Gert Remmel is előrefelé támadót cserélt, tehát frissíti, aktualizálja csapatát, próbálja minőségileg jobbá tenni a támadójátékot. Itt egy picit sajnálom, hogy Ciblát lecserélte, hiszen az elmúlt időszakban ugye a gól is önbizalmat adott neki, előtte most pont ő adta a paszt Kocsisnak, aki gyakorlatilag az ötös sarkától nem talált kaput, amit óriási gondnak és problémának érzek. Azért olyan zicserbe tud kerülni valaki, hogy az ötös sarkáról kell gyakorlatilag 6-7 méterről letalálni a kaput, azért az nagyon nagy hiba, még ha közel is volt hozzá a kapus, és elvileg jó döntést hozott volna azzal, hogy átpörgeti a kapus az elvetődő kapus lába felett a labdát, de egész egyszerűen kaput kell találni, ezzel eldönthette volna a találkozót. Most pedig belemegy a lók egy kiki mérkőzésbe.
2: És itt most Hoffman rúgta az égbe a labdát, Terca is, és ez gond, hogy Hoffman fejeli el. Hova kerül, Szendre is nézi, Vitihez került, Viti vissza Hofhanissenhoz, és a bal oldalon megkapja James. Boskovics megráncigált egyébként ellenfelét Griffiths-et. A labdával James, a brazil légiós az örményeknek, Terca pedig, hát ezek szerint kirúgta berobásra. Gyorsan elvégzik a jerevániak. Hátra van még negyed óra találkozóból. Debrecen Pjunik Jereván a Konferencia Liga második selejtezőkörének első mérkőzésén 1-0 Cibla 59. percben szerzett bombagoljával, de ahogyan az Bene Ferenc is említette, ez egy kiki mérkőzés még így. Azzal az elszórakozott, elvétett Kocsis Zicserrel. Ráadásul Griffiths kap labdát, hollandi játékos egyébként. Viti, aki szintén csereként lépett pályára, pedig mozambiki, hogyha tovább színesedik a jereváni felhozatal, már a nemzetiségeket, nációkat tekintve. Most éppen egy ukrán játékos tette orosz társához, Vakulenko Kovalenkohoz. Ritkaság ez manapság. James a labdával a bal szélen, jó a csel a braziltól Kocsis mellett. Iszlamovics beemeli lágyan a 16-oson belülre Lang ellenfélhez, ott figyelni kell, mert még mindig lövő helyzet lehet belőle, végül Pikis elől kiemeljük a labdát onnan. Szendré fejeli tovább kezdőkörben, Kocsis venné le, nem sikerül, Iszlamovics megint a levegőbe emeli, hát ki tudja megszelídíteni a labdát először az örmények. Egy indítás Iszlamovicstól, Hoffman szerelt, visszakerül Griffiths-hez, elcsúszik a labda Viti lábai között, Viti a 16-osnál megtorpan lő, Boskovicsról vett pattan föl a labda, aztán pedig kénytelen visszafelé passzolni Kovalenko, elkéri ott bent középen Kenúrjosz, a görög hátvéd, és megint dobja ki a bal oldalra Jameshez. James ballábas keresztezés, a 16-oson belülre érkezett a labda, Pikisnek nem volt jó, Viti utolérte, Viti kiharcol egy szögletet. A jobb oldalról jöhet majd ez a Pjunik sarokrúgás a mérkőzés 78. percében. És megint csak az utóbbi pillanatokban a Debrecen tér felén zajlik csupán a játék. Talpon a teljes kispad, már a szakmai stábot illetően a Pjunjiknál, most hangos szóval egy asszisztens edző kiabál be a 16-oson belülre. A szögletet Viti végezheti majd el. A jobb oldalról tehát a mozambiki játékos. Jön a labda, ballal kanyarodik, kifejeli Lang, Hofhanisjánhoz pattan, neki meg megjátsza Vakulenkót, James, jó lenne azért, hogyha labdát szerezne a Loki, Griffiths, üres lövőhelyzet, Véri Andrejev. 16-os környékén Kovalenko vette át a labdát a jobb lábára, és a bal sorok mellől nem erőteljes lövést eresztett meg, ráadásul középre ment, úgyhogy Andrejev könnyűszerrel hárította, de megint csak egy kaput eltalált kísérlet, és itt arra hívnám fel a figyelmet elsősorban, hogy milyen szabadon és tisztán tudott lőni Kovalenko. Terca előreivel lesz meg Ken Urios, az örmények belső védője fejeli el. Ugye itt most ennél a felállásnál Ken Urios és Vakulenko a két belső védő. És onnan lépett szinte egy sorral feljebb Kovalenko, aki most azért mégis visszazár a védelem tengelyébe, úgyhogy itt mégis klasszikus három belső védő a támadás építésnél, a vendégeknél. Elkéri a labdát talán Andrejevtől Hoffman, marad a bolgárnál. Figyelni kell, mert számolja ugye a másodperceket a dán játékvezető. Az már látszott itt a mérkőzésen korábban, hogy a legújabb szabályokkal, ami a labdarúgás szabálykönyvébe bekerült, nem minden debreceni van tisztában. Kocsis, ő viszont tisztában van a labdával, meg a képességeivel. Macsó húzza tovább, helyzetből passzolta ki Macsó, de hát teszem hozzá, hogy a háta mögé kapta a labdát Kocsistól. Fordulnak a jerevániak, egy indítás Pikisz felé, ezt meg elbólintotta Hoffman. Rárugja Terca Griffiths-re. Hármas csere lesz a Debrecennél is. Keller, egy nyári szerzemény érkezik. Bal hátvéd, és ott abban a pozícióban váltja azt a Guerrerót, aki talán elfáradt. Lejön tízessel Zsuzsák Balázs is az ő helyén. 78-assal Sain Balázs Csaba, fiatal játékos. És még egy csere, ezzel tehát az összes változtatási lehetőségét kihasználta Gert Remmel. Befejeződött ez a mérkőzés itt a debreceni 23-as számára, tehát Terce Gergő is lejött. És akkor így minden csere lehetőségét kihasználta Gert Remmel, mert Szécsi Márkot is a mély vízbe dobta már, mennyire mély víz lehet ez Szécsi Márk számára. Ő dobja be a labdát. Ez azért nem mély víz. Ellenfélhez kerül viszont. Lekészíti Iszlamovics, Kovalenko, Hofhanisjan saját tér felé, még a Pjunjik, Ken Urios, illetve Vakulenko volt az, aki Kovalenkohoz továbbított. Megint csak az ukrán belső védő Vakulenko. Feljebb lépne a Debrecen. Üldözi itt a labdát Macsó. Ő ugye a Diós Győrben mutatkozott be az élvonalban, onnan igazolta a Debrecen, fiatal egyébként vakmerő játékos, akkor amikor debütált a Diós Győrben a Ferencváros otthonában, igazán jó benyomást tett a szurkolók, mert hát vagány játékot nyújtott. Egy becsúszó szerelés, Hoffman, ez is vagány volt, viszont annyi hiba csúszott bele, hogy elfogyott a pálya, dobhat Griffiths, gyorsan elvégzi, Ken Urios, vissza a védelembe, a Vakulov, ott visszafelé mozog Viti, és el is csípi a labdát előle Macsó, akit meg megrúg ellenfele. Azt hiszem, hogy itt a sárga is villan, így van, úgyhogy besárgul most már Viti. A második sárgalapos figyelmeztetés ezen a mérkőzésen, és az elsőt is egy örmény játékos, hát az örmények brazil játékos, a James kapta. Úgyhogy most már két sárga. Vitit figyelmezteti ekképpen a játékvezető. Szabadrúgás pedig a kezdőkörből következik, de már a Pjunjik tér feléről. 82. perc a mérkőzésen, a labdarúgó konferencia liga második selejtezőkörének első találkozóján, Debrecen Pjunjik 1-0, Cibla a találkozó eddigi egyetlen góljának szerzője. Keller pedig kirúgta a labdát bedobására, jöhet majd a jereváni alakulat. a labda Kovalenko kezében, Vakulenko pedig hát ellenfélre, de emiatt ühet majd egy kirúgás a lávágján. Most már azért néhány olyan jelet felfedezek itt a mérkőzésben, ami alapján ez az örmény csapat ezzel az egygólos vereséggel nem lenne teljesen elégedetlen. Legalábbis nem igazán forszírozza a gyors támadásokat az örmény alakulat, és mintha az utóbbi pillanatokban a játék tempója is visszaesett volna. Ávágyán ível előre félpályára, ott elfejelte Boskovics, még egy bólintás Szendrétől, ez Macsónak túl magas, dobhat majd a Loki, onnan a bal oldalról Keller végezheti el. Rotem Keller, 23 éves izraeli magyar bal hátvéd, 3 éves szerződést kötött vele is a Debrecen, és az elmúlt idényben a Maccabi Netanya játékosa volt, tehát hazájában játszott, egyébként pedig hát 2022-ben volt a Diós György játékosa is, 10 mérkőzésen erősítette a miskolci együttest Keller. Debreceni akció, a földön Macsó, szabadrugás, jó szögből, de a távolság az azért nagy a kapuhoz képest, legalább 25 méter, és ugye Dzsuzsák már nincsen ott a pályán. Sain az, aki készítgeti a labdát ott a gyepen gondosan. Sain Balázs Csaba, 2006-os születésű, júniusban töltötte be a 20. életévét, ő is debreceni nevelés. Fiatalként kapott itt lehetőséget ebben a debreceni együttesben. Kocsis ballábán a labda. Két tagú a sorfal, még a büntető területen kívül 17 méteren állítgatja ezt a két játékost a kapus. A távolság tehát több mint 25 méter. Szécs is ott van azért, ő is akár kapura durranthatja. 85. perc, Szécsi elfut, Kocsis alányul, és ez így Avagyané a kapusé, aki aztán a földre terül, méltatlankodik egy sort, és mivel gyorsan indítani nem tud, nincsen gyorsan induló örmény játékos, így továbbra is Avagyán birtokolja a labdát. 5 perc van még a rendes játékidőből, a labdarúgó konferencia a liga selejtezőjében Debrecen, Pjunik Jereván 1-0, a visszavágót majd egy hét múlva rendezik Örményországban. Ez az egy gólos előny előnynek előny, de azért nem olyan tetemes, ami alapján azt lehetne mondani, hogy formalitás lenne a visszavágó, sőt élethalál küzdelem lesz az Jerevánban. Kovalenko visszafelé gurítja a kapust az Avagyánhoz. Amelyik csapat ebből a párharcból tovább jut, az majd a következő körben az ukrán Zsitomir Polisztja és a dán Köbenhaven összecsapásának győztesével találkozik majd. Ott azért a dániai alakulat az esélyesebb, de a Polisztja Zsitomirt is jól ismerhetjük, hogy a Paksot ez az együttes ejtette ki tavaly a konferencia liga selejtezőjében. Berovással következik majd Viti révén a Pjunik Jereván. A felezővonal közelébe Iszlamovics, az Iszlamovics meg a lelátóra emeli. Jöhet bedobással a Debrecen. És nekem az mindenképpen bosszantó lenne, hogyha a Debrecen is megelégedne ezzel az 1-0-ás előnnyel, mert az utóbbi percekben a 80. óta nem igazán történt a mérkőzésen semmi érdemleges, említésre méltó. Az örmények az 1-0-ás előny, 1-0-ás hátránnyal mintha teljesen elégedettek lennének, de a Lokinak ez az egy gólos előny, ez nem egy életbiztosítása visszavágóra, és jó lenne azért itt a támadó játékot még gyorsítani debreceni módra. Most éppen Szendrei mellett megy ki a labda, de fehérmezes vendégjátékosról, Kovalenkóról jöhet majd bedobással a Loki a sarokból, a bal oldalról. Keller hajítja be a 16-oson belőre, egy csúsztatás ott a helyzet, Kocsis elővi mellé. Levegőben ilyen fél ollózó mozdulattal próbált a kapura küldeni Kocsis Dominik. Van benne bizonyítási kedv és játékkedv is emellett, de a megoldásai az ritkán valósulnak meg teljes egészében úgy, ahogyan ő azt elképzelte. És említem megint csak azt az ígyszert, amit kihagyott, hogy hát ott könnyen 2-0-ra módosulhatott volna a mérkőzés állása. 88. perc már, Debrecen, Pjunik, Jereván 1-0. Soványka előny. Kovalenko Vakurenkohoz, onnan elemeli most az ukrán játékos. Debreceni védelemben Keller annyit tesz csupán, hogy fedezi Vitivel szemben a labdát, és hagyja kigurulni. Dobhat így aztán az izraeli magyar bal hátvéd. Keller egy csúsztatás, Macsó fordult volna, Szendrei vinni el, a földre kerül Szendrei, fölszedték az ütőit, újabb sárgal a fillan, úgyhogy az örmények harmadik játékosa is besárgul itt most, mint a Kovalenko lett volna az, aki az események középpontjában lett volna, végül neki mutatja fel a sárgalapot a dán játékvezető Mihály Kovalenko. Ez a harmadik ilyen figyelmeztetés tehát a mérkőzésen. Már a felező vonalon túl, tehát a Pjunik tér felén ez a rögzített játékhelyzet. Minden mezőnyjátékos a jerevániak oldalán, a labda mögött pedig egyedül Keller. Minden nyári szerzemény egyébként lassan a Debrecennek pályára lépett ezen a mérkőzésen, hát kivéve Leo Mirtály. Most a szabadrúgás Kellerjével be a kapu elé, Avágyán elhibázza, mintha mellé ütött volna, de végül is elérte a labdát. Szécsi, ő meg túl hosszan tolja meg, de azért, mert borították. Nem, a játékvezető más miatt állítja meg a játékot. Ott lemaradt a 16-oson belül a földön Vakulenko, úgyhogy ápolni kell, áll a játék. 89. perc Debrecenben, a DVSC 1-0-ra vezet a Pjunik Jerevánnal szemben a konferencialiga selejtezőjében. Van még hátra néhány perc a hosszabbítással együtt, és én itt tettem néhány megállapítást azt illetően, hogy mely csapat elégedett vagy sem elégedetlen a jelenlegi helyzettel. Bene Ferenc a stúdióban hogy látja ezt, hogy hogyan alakulhat itt a végjáték?
0: Igen, hát a második félidőnek az elején úgy gondoltam, hogy örülhet a Loki egy gólos sovány győzelemnek is akár, akkor még 0-0 volt az állás. Most viszont én is úgy látom, hogy jelentősen elfáradt a Pjunik, és egyértelműen arra rendezkedett be, hogy ezzel az 1-0-val változtassa meg a lehetőségét annak, hogy a visszavágón esetleg eredményesek legyenek. Tehát én is hiányolom a Lokinak azt a fajta mentalitását, hogy esetleg az utolsó 5-10 percben lehetne még egy gólt szerezni. És ez pláne azért mondatja velem ezt, hogy ott volt Kocsisnak a gólhelyzete, egyre többet mögéjük lehet kerülni a széleken, és látványosan elfáradt a vendégcsapat. Csodálkozom egy picit én is, hogy valahogy ez a Debrecen még nem működik annyira, sem csapatként, sem pedig taktikailag, hogy meg lenne az a fajta önbizalmuk, hogy neki mennének egy ilyen 2-0-ás lehetőségnek. Inkább a Loki is úgy van vele, hogy ez egy nagyon-nagyon szoros mérkőzés volt, ahol az ellenfélnek is jócskán voltak helyzetei, és úgy gondolják, hogy nullára lehozták a mérkőzést, legyen egy minimális előny, és a visszavágón lehet azt a fajta játékot vagy mérkőstervet kialakítani, hogy jöjjön az ellenfél, és talán ha több terület van, akkor esetleg kontratámadások által jobban sebezhetővé fog válni a Pjunik. Hát minden esetre ezt a mérkőzést látva nem látok olyan jelentős különbséget jelenleg a két csapat között. A játékosok minőségét tekintve kétségtelenül megvan ez a különbség a Loki javára, ami azért predesztinálhat egy jobb második mérkőzést, de egyelőre sem csapategységben, sem kohézióban, sem pedig játékkapcsolatok szintjén ez a Loki még nagyon-nagyon nincsen kész.
2: Megkezdődött a hosszabbítás, 5 perc, Vakulenko pedig egyelőre a pályán kívül az ápolás miatt. Egy indítás előre, ez hosszú Szécsitől jöhet majd kirúgással Avágyán, és maga az 5 perces ráadás az úgy kezdődött meg, hogy állt a játék viszonylag sokat itt a rendes játékidőnek a legeslegvégén. Tehát az 5 perc az igazából olyan 91 percnél kezdődött meg. 1-0-ra vezet a Debrecen, és egyelőre létszám hátrányban a Pjunik Jereván, azzal, hogy Vakulenko még a kispadok előtt sétál, megint torzsalkodás a labdáért, James került a földre, dobhat majd a felezővonal közeléből Szécsi, visszafelé kénytelen hajítani, Hoffman, Szécsi pörgeti fel, Samper, körülnéz, aztán kénytelen visszafelé gurítani Andrejevhez. Itt azért a nyári szerzemények közül Andrejev jó benyomást tett a debreceniekre, mert fontos védéseket mutatott be. Lang kipaszolt a nyomás alól a labdát. Jó az összjáték Számperi Szécsi között. Szécsi gyorsít. Hát talán húzták, vonták őt. A játékvezető nem így látta. Túl hosszan tolta meg végül Szécsi és elveszítette. Most már az ápolás után visszatért Vakulenko is. Szendrej pedig megrúgja ott ellenfelét Kenúrjoz. Aztán össze is akadnak. Szendrej most azt hiszem, hogy magasabb sebességi fokozatban pörög, mint az szükséges lenne. A Vágyán végezheti majd el ezt a szabadrúgást saját 16-osának csücskétől. Túl magasra emelt a lábát Szendrej, és pont közelben volt az asszisztens, meg úgy érezte, hogy el is találta ellenfelét a debreceni csatár. A Vágyán ível előre, méghozzá Pikisz felé, megcsúsztatja a ciprusi csatár. Macsó megy a labdáért, Vakulenko lepattan róla, és Kocsisnak ez jó Szendrejtől. Kocsis gyorsít, meghúzza a jobb szélen, érkezik be középre, három debreceni Szendrej második hullámban kéri, Macsó felé az indítás, Macsó még középre passzírozná, onnan meg Vakulenko vágja ki. Ebben a helyzetben talán több volt Lang, ő meg visszafelé gurítja Andrejevhez, a bolgár kapus püfeli előre, Szendrej nem tudja megcsúsztatni két fehérmezes örmény között, aztán viszont Boskovicsot találják el. Ezek szerint ez sem volt, ez az Iszlamovics megmozdulás szabálytalan. A játékvezető továbbot int. Avagyan dobja már ki. Kenúrjosz, Valszélen James, teljesen visszalépett most már James. Jó a cseh Kocsis mellett, és átlépett a debreceni térfélre James. Kap egyet, és ezt lefújja a játékvezető, és ad egy sárga lapot Blanche Boskovicsnak, a debreceniek, bosnyák játékosának. Ugye itt az új szerzemények közel ezen a mérkőzésen Andrejev a kapuban, Boskovics és Számper a középpályán a Debrecennél. Báldonitól talán többet vártak itt a Loki szurkolók. Francia csatár nem igazán játszott kiemelkedően ezen a mérkőzésen, de a csereként beszálló Szendrej, valamint Macsó tudott valamelyest lendületet csempészni a hazaiak játékába. A hosszabbításból 2 perc van még hátra. Örmény szabadrúgása felezővonal közeléből, Szécsi bólintja ki, felszabadul a Loki 16-osa, Kocsis emelte előre jó hosszan, Hofanisian begyűjti, James. Azért Sajin megy a labdáért, és Macsóval próbálják a letámadást vezényelni. Hátul most a Pnyunyik a labdával saját térfelén. Hofanisian át a baloldalra. Végül is Hofanisian érintése nélkül jut el Kenúrjoszhoz. Aztán egy hosszú labda Hofanisiantól, ezt meg elfejeli Szécsi. Ebből még baj lehet. Griffiths, Jameshez, a 16-oson belülre Lang tisztázott. És ez a mérkőzés vége. Lefújja a találkozót a dán játékvezető Jakob Carlsen. Minimális előny az örményországi visszavágóra. Debrecen, Pjunik, Jereván 1-0. Három év után játszatott ismét az Európai Kupa porondon a Debrecen, amely az előző bajnokságot a 4. helyen zárta. A hajdúságiak ellenfele az előző fordulóban a máltai riválisát 2-es győzelemmel búcsúztató Pjunik Jereván volt. Az örmény együttes találta el először a kaput, a baloldalról beinduló James lövését a DVSC nyári szerzeménye Andrejev ütötte ki. A bolgár kapuson kívül egyébként még 3 frissen igazolt játékos, Boskovics, Szemper és Páldoni kapott bizalmat kezdőként a debütáló észt szakvezetőtől, Gert Remmeltől. A DVSC első legnagyobb helyzet az első félidő 31. percében Kocsis Dominik előtt adódott, de a szélső a kapufára fejelte a labdát. Gól nélküli döntetlennél fordultak a csapatok, a második félidőben pedig a hazai alakulat intenzívebb, bátrabb támadó játékot nyújtott. Igaz, az 56. percben még kellett Andrejev bravúrja, Kulikov közeli fejését tolta Leeds fölé a bolgár kapus. Ezt követően Báldoni közelről a kaput sem találta el, az 59. percben pedig 18 méterről Cibla káprázatos gólt lőtt, méghozzá jobbal a bal felső sarokba továbbított, ezzel a góllal szerzett vezetést a Debrecen. Kocsis Dominiknak volt egy lehetősége növelni ezt az előnyt, ám Zitzerben a kapu mellé emelte a labdát. 8523 néző láthatta a Nagy Erdély stadionban, hogy a Debrecen 1-0-ra veri meg jereváni ellenfelét, a jövő heti visszavágó viszont élet-halál harcot ígér. Még egyszer a végeredmény, Debrecen, Pjunik 1-0. Farkas Bálint hangmérnök nevében is búcsúzom a helyszínről, a szó stúdiói.
1: Köszönjük szépen, mindjárt kezdődik a következő magyar érdekeltségű két mérkőzés, úgyhogy Bene Ferencnek egy bővített mondatra marad még ideje értékelni. Nyert a Debrecen.
0: Igen, talán, hogy pozitívummal zárjuk. Előnnyel indul Örményországból, Loki, és ott egy feltüzelt Pjunikkal szemben több lehetőségek lesznek a kontratámadásra. Szerintem ki fogják tudni használni, hogy a jereváni csapat nekik fog esni. Én biztos vagyok benne, hogy a Loki ennél jobb teljesítményt fog nyújtani. Amennyiben nem, úgy bizony a továbbjutásuk is veszélybe fog kerülni.
1: Bene Ferencnek köszönöm.

0: városnak is.
1: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. A Panathinaikost ismerjük, tavaly láttuk a Ferencváros ellen, ugye döntetlenre játszott a Grupama Arénába. Hát Görögország egyik leghíresebb csapata. De Bognár György elmondta, hogy a Paksról is beszéljek, hogy most jobb előjelekkel várják a mérkőzést. Több edzőmeccset tudtak játszani, mint az eddigi években. Lejátszottak legalább 10 felkészülési mérkőzést. Nagyjából egybe van a csapat. Egyedül a jobboldali szárnyvédő pozíciójában Siem megsérült. Ott most kényszermegoldást kell alkalmazni. A valószínű Lenzsért viszi ki. Szalai József, a kezdőcsapat tagja, aki a Vasas játékosa volt, Mezőkövesden rugdosta a gólokat. Neki szavaz bizalmat elől Bognár György. Én azt várom, hogy a Paks egy bátor játékot játszik, de azért a mérkőzésen a Panathinaikosnak jóval erősebb a kerete, de hogy a Paks ezt mennyire tudja eltöntetni, ezt majd meglátjuk a mérkőzésen.
2: Ugye nem közvetítjük a Ferencváros találkozóját Hollandiában a Twente ellen, de azért mondja arról is egy mondatot, hogy milyen esélyeket látsz a zöldfehéreknek.
1: A Twentét híreket hallottam, hogy milyen csapat, nem láttam őket játszani mostanában. Azt gondolom, hogy teljesen 50-50 százalékos így a hírekre hagyatkozva az esélyek azon a mérkőzésen. Borbé Balázs elég jól elkapta az összeállítást, gondolok itt arra, hogy a Ferencváros jól nézett ki az első kupa mérkőzésen, főleg a visszavágón, ha bár ez egy kicsit csalóka, mert 8. percben hátrányba került, pont Szűcs Tamást állították ki azon a mérkőzésen, tehát nem lehetett a visszavágón lemérni, hogy hol is tart a Ferencváros. Ez egy igazi jó erőpróba arra, hogy megmutassa a csapat, hogy valójában hol tart. Itt egy szoros eredményre lenne szükség, arra, hogy legalább gólt rúgjon a Ferencváros, és a legrosszabb esetben, tehát ha egy gólos vereség, de inkább döntetlen, de ha lehetséges, akkor nyerje természetesen a Fradi, de én döntetlen körül eredményt várok.
2: Tehát majd természetesen beszámolunk folyamatosan arról, hogy hogy áll a Ferencváros az Európa Liga találkozón, de most kapcsoljunk a Konferencia Liga mérkőzésre. Paks Panathinaikos, a kommentátor olasz Gergő és Regős László, a stúdióban pedig itt lesz velünk Vukovics László.
3: Európai kupa csapataink közül végül, de nem utolsó sorban a Paksi FC is bemutatkozik a nemzetközi porondon. Talán a legnagyobb falat a Paksnak jutott itt az első körben, hiszen a sokszoros görög bajnok Panathinaikos ellen kell megvívni a első csatáját az idei szezonban, első tétmérkőzését az idei szezonban a paksiaknak. Csupa zöldben a Paks, amely már ott van a pályán, és csupa fehérben a Panathinaikos, szintén épp ők a csapatképre állnak össze a vendégek, míg a paksiak összeborulnak a saját térfelük közepén, hogy Szabó János csapatkapitány még egy utolsó lelkesítő beszédet mondjon. A paksiak kapujában Kovácsik, a védelemben ott van Szekszárdi, Lenzsér, Vas, Szabó és Zeke, öt hátvéddel tehát a Paks, de hát ez nem meglepő, hiszen Bognár Györggyel azért az elmúlt szezonokban is így játszottak a paksiak. A középpályán Windeker, Balog és Pap Kristóf, elő pedig Hán János mellett egy új szerzemény, az NB2-es Mezőkövestől érkező Szalai.
4: A Panathinaikos kezdőcsapatában a kapuban azt az Iñaki Peneát találjuk, aki a nemzetközi futball szeretőinek is ismerős lehet, hiszen Spanyolországban is több nagyon nagy mérkőzésen játszott, sőt az Európa Ligában, vagy akár a Bajnokok Ligájában is védhetett. Jobbról balra a négy hátvéd Caparásszal kezdődik, Defray valamint Tuba a két belső védő. Defraynek az elmúlt 5 évben két Bajnokok Ligája döntője is volt az Inter színeiben. Egy egészen elképesztő és rutinos belső védőről beszélhetünk az ő személyében, és Kiriakopoulos a bal hátvédje a Panathinaikos csapatának. A két védekező középpályás Kamara valamint Cserin lesz a mai találkozón. Előttük irányító szerepben Jagusic, ő benne bíznak a Panathinaikos szurkolói, ő a fazon szabásza a Panathinaikos csapatának. El is kezdődött a mérkőzés, de azért még a támadó hármas villámgyorsan a Panathinaikosból. A jobb szélen Zaruri kezd, a bal szélen Andino, és a klasszikus center pozíciójában tette egészen gyors játékos, remek fizikai adottságokkal, most is Szabó Jánosnak kell figyelnie. Az első percben járunk, Balogh Balázs szerez labdát a félpályánál, Zeke pedig már Szalaihoz játsza, aki megpróbálja megtartani Kamara mellett, de nem sikerül neki. Egy bedobást viszont Pap kiharcol, 0-0 az állás a Paks Panathinaikos találkozón.
3: A bedobást követően pedig már Defraynek kell nagyot menteni Zeke elől, a 16-oson belül tisztázott a holland középhátvéd, aki egyébként világbajnokságon is járt. Úgyhogy világbajnoki bronzérmes a 2014-es VB-ről. Ő mentett tehát Zeke elől. Jöhet az első szöglet az első percben. Balogh Balázs a vendégszektor elől adhatja be a labdát. Bal oldalról végzi el a sarokrúgást a ballábas középpályás. Középen ott vannak természetesen Szabó Jánosék a 16-oson belül. Balogh pedig ebben a pillanatban éveli be. Van is fejes hosszú oldalon, még ott van a labda, és mellé fejeli Lenzsér. Egy nagy helyzet már a második percben. Szabó tovább fejelte a labdát a szögletet követően, és a hosszú oldalon Lenzsér érkezett, az volt az igazán nagy helyzet, de nem találta el jól fejjel.

0: a paksiak hátvédje, aki végül jobb hátvédet játszik, vagy hát jobb szélsőt, ha úgy tetszik, az ötvédős rendszerben, és Szekszárdi van belül Vas Gáborral és Szabó Jánossal. Panathinaikosz kirúgás, előre íveli Penye a labdát, amelyet Balogh fejel vissza a mezőnybe, aztán még egy fejes, hogy aztán újra Balogh fejelhessen, ki fogja lehozni a földre, úgy tűnik, hogy a paksiak Szalai veheti át a labdát De Frey szorításában, aztán Szalai talán ki is tud lépni, de végül érkezik Tsapras, és becsúszva megmenti a Panathinaikoszt, ettől a paksi akciótól jöhet is már a Panathinaikosz kontrája, Jagosics kerül a földre, nem fúj a játékvezető, a labda a paksnál.
1: Egy hosszú indítás Szalai irányába, talán leszről lépett ki a játékvezető, emeli is a zászlaját, úgyhogy mutatja a bíró, a főjátékvezető Luka Bilbia, hogy jöhet majd egy szabadrugással kifele a Panathinaikosz csapata. Egyébként bosnyák játékvezető hármasa van a mai találkozóra, sőt, hát a negyedik játékvezetőt veszük, akkor bosnyák négyese, mint azt említettem, Luka Bilbia, a fő sportás Smiljanic, Alexander Smiljavic, valamint Marko Peric a két segítője. Most egy nagy labda középre, de Vasnak sikerül onnan eltisztázni, sőt, Szekszárdi volt az, aki becsúszva mentett végül, Vas szorongatta tetted, aztán tette még valahogy, be tudta Andino elé tálalni a labdát a 16-oson belülre, és nagyjából a 11-es ponttól bombázta ki Szekszárdi a labdát az oldalvonalon túlra, és a 11-es pont magasságából jöhet majd ez a bedobás a bal oldalról a Panathinaikosz csapatának. A harmadik perc végén járunk, el is végezték a bedobást, most hátra forog egészen Kamaráig a labda, a védekező középpályás pedig visszapasszolja Tubához, aki már a bal hátvédet választja. Negyedik percbe lépünk, Paks Panathinaikosz 0-0.
0: Kiriakopulosz ívelni előre tette felé, de tette elől Vas tud tisztázni, picit röviden, aztán a középpályán mégis a paksiakhoz kerül, Lenzsír a földön, de mehet tovább a játék, a keresztlabdával pedig Windeker Zekét találja meg. Zeke a felezőnél megcsinál egy szép cselt, méghozzá az Aruri mellett, aztán Zeke a földre kerül, nincs szabálytalanság, marad a labda viszont a paksnál, Papp becsúszva tudja tovább tenni Szabó Jánoshoz, aki pedig Szalait indítaná. Szalai De Frey mellett át tudja venni a labdát a 16-os sarkánál, de lesről indult megint a paksi támadó, a túloldali asszisztens ezúttal is magasba emelte az ászlaját, úgyhogy ismét a Panathinaikosz jöhet szabadrúgással. Most a 16-os vonaláról ott helyezi le a labdát Penya, és már íveli föl, Kamara tette felé a labdát, tette, Vas mellett át is tudja venni, aztán egy esernyőcselt követően már nem tartja meg a labdát, mert hogy Vas segítségére siet Balogh Balázs is, végül visszakerül a labda Kovácsikhoz. Kovácsik éveli előre, mégpedig Szalai felé, Szalai és De Frey fejpárbaját De Frey nyeri meg, de aztán Balogh visszafejeli oda a sűrűjébe, aztán végül Kiriakopulosz az, aki ki tudja ívelni a jobb szélre Zarurinak, Zaruri saját tér felé, jobb hátvéd pozícióban, a szélső onnan adja haza egészen Penyának. 5. perc, Paks Panathinaikosz 0-0.
1: Két olyan szituáció is volt már a mérkőzésen, amikor a csatár Szalai a les határól lépett ki, és mind a kettőször nagyon határozottan emelte a partjelző a zászlaját a magasba. Ez azért is lehet, mert itt nem engedhetik tovább, hiszen itt még a mai napon nem működik a videóbíró, nem használják legalábbis a VAR-t a játékvezetők. A konferencia ligában érdekesség, hogy az első és a második selejtező sorozat, vagyis a selejtező sorozat első és a második fordulójában nem kell, nem kötelező használni a videóbírót, használhatják. Ez az Európa Ligában és a Bajnokok Ligájában sem így van, ott már kötelező a második fordulóban is mindezeket használni, sőt a BL-ben már az első fordulóban is. Úgyhogy itt most a partjelzőnek sok dolga lesz, hiszen a zászlaját, ha ő nem emeli, akkor más nem fogja elvenni a találatot, ha esetleg érvénytelen, nem nézik meg videóbíró segítségével, hogy a gól szabályos volt-e vagy sem. Ezért ennyire határozottak a játékvezetők. Tette tartja meg a labdát, Szabó emeli a kezét a magasba, de nem volt lesen tette, be tudja passzolni középre, és ott Jagosics meg is tartja a labdát, aztán kiforog most már a 16-oson kívülre, szerencséje van a Paksnak, hogy ezt kivitte onnan Jagosics, előnyös pozícióban volt, balról viszont jött egy beadás, tette irányába Szabó János fejeli ki remekül, a kipattanót nem tudja összeszedni, egy paksi játékos sem, hán óriási rösszel támadja le De Freyt, de ő nem ijed meg azért az ilyenektől, látott már egy-két ilyen mérkőzést, átélt egy-két ilyen mérkőzést, vagy akár még talán ennél nagyobb tétel rendelkezőt is. Most viszont jó az indítás Szalai irányába, meg tudja tolni De Frey mellett, de a rutinos holland belsővédő még bele tud piszkálni Szalai labdájába, és akkor egy bedobással jöhet majd a Paks a 16-os vonalából a 7. percben, most már amikor Paks Panathinaikosz a konferencia liga második selejtező fordulójában 0-0.
0: Lenzsér kezében van a labda, de egyelőre nem tudja kinek dobni, most kapja meg tőle Balog. Balog visszaemeli Lenzsérnek oda a szélre, kérdés, hogy lesz-e beadás. Lenzsér most laposan tenni középre, Szalai át is veszi, de nagyon kiszorított helyzetben, le is vágódik a lövése, beadása Tubáról, és ezzel pedig már Kamara fordulhat. Kamara még a saját térfelén jár, és le is lassít, mert nem volt túl sok segítsége ott a támadó harmadban, inkább kiteszi a jobb oldalra Caprasnak. Caprasz a felezőnél, visszaadja De Freyhez a labdát, aztán De Frey, aki első tétmérkőzését játszó ugye Panathinaikosban, íveli föl a balszér Andino felé, Andinót azonban legyőzi Szekszárdi, és hazadja Kovácsiknak. Kovácsik íveli föl a labdát kapásból, Pap meg is tudja csúsztatni, de ez De Frey lesz, aki lestukkolja oda a jobb hátvédnek Caprasznak. Caprasz egy csel után visszaadja De Freynek, most nem támadják meg őt a paksi támadók, De Freynek így van területe, és be is lép a támadásba, már a felezőnél jár De Frey, amikor feljátsza a középpályára Jagusicsnak. Jagusics egy kényszerítőt követően már indul, és a 16-oson belül jutna a labdához, meg is csinálja a cselt, Jagusics még egyet óra rajta, jön a lövés, levágódik a blokkról, de ott van még a labda, Andino lövését is blokkolják a paksiak, így a labda most Kiriakopoulos-hoz kerül. Kiriakopoulos tettét játsza meg, a váltás most nem jó, tette passza, levágó lepattan Windekerről, aztán óriásit harcolott Windeker és tette, végül a Panathinaikos támadója volt szabálytalan, hát megúszta most ezt a helyzetet, ezt a szituációt a paksi csapat, mert kétszer is nagy helyzetbe kerültek a vendégek, de mind a kétszer belevetődtek önfeláldozóan a paksi védők, ezzel megúvták kapujukat a góltól. 8. perc, paksi szabadrúgás következik, az állás 0-0.
1: Kovácsik lesz az, aki majd előre ívelheti ezt a labdát a 16-osának előteréből. Érdekesik, hogy a mai találkozón az a Szalai kezdett, aki a Mezőkövestből érkezett, és NB1-es találkozón sem lépett még pályára. Egyébként ő pont annak a Tóth Barnának a helyén játszik, aki a mai napon nincsen keretben sem. Itt a mérkőzés előtt pontos információt azért nem kaptunk, de általában akkor szoktak ilyet csinálni egy-egy játékossal kapcsolatban, ha esetleg eligazolhat. Jön a beadás viszont a bal oldalról, a paksiaktól, mindenkel a kapás lövéssel távolról. Ez már jócskán fölé száll, lepattan a stadion tetejéről, ott a lelátó tetejéről, a tartóvasról, a pelemről. Jó volt az a beadás a bal oldalról. Zeke egy az egyben megverte Caprászt, és bizony ott lehet keresni valója a Paksnak, hiszen Zeke már nem először veri meg egy az egyben a jobb hátvédet. Aztán a beadása is jól nézett ki, viszont nem sikerült ott kapura fejelni a labdát. Tisztázták, de a 16-os előteréből leadott Windekker lövés, az ismét, és az már jócskán fölé szállt. Most talán tette le sem volt, de a játékvezető tovább engedi. Minden esetre Vas megnyeri a fejpárbajt vele szemben. Vas a tavalyi idényben rengeteget volt sérült, meg is műtötték őt, úgyhogy keveset játszott, viszont most ott van a védelem tengelyében, és fiatal kora ellenére vezér szerepe lehet, akár a mai mérkőzésen, és akár az egész 2026-2027-es labdarúgó NB1-es idényben. A 10. percben járunk, Paks Panathinaikos 0-0, elterik az első 10 perc lassan a mérkőzésnek, a Paks bedobást végez el, jön egy előreívelt labda, most van időnk talán Vukovics Lászlóhoz kapcsolni, hogy hogyan látja ő eddig a találkozót.
2: Nagyon jó kezdte a Paks a mérkőzést, beadások, szögletek, kár, hogy Szalai kétszer lesre futott, mert ígéretes lehetőség lett volna. Utána a Panathinaikos is megmutatta, hogy előrefele azért van bennük veszély, két óriási blokk volt a Paks részéről a 16-oson belül, de bátran játszik a Paks, igazán nincs vesztenivalója, ugyanazt a támadó futballt, amit megszoktuk tőlük, jó lenne egy meglepetés szerezni és megszerezni egy gólt.
0: Zeke adja be a bal oldalról, a hosszú oldalról Lenzsér tenné vissza, de sajnos ez túl rövid volt, így megszerzi a Panathinaikos. Az előrevágott labdába viszont Szekszárdi ér bele, dobhat a görög csapat, mert a Szekszárdiról kimegy a labda. 20-szoros görög bajnok egyébként a Panathinaikos, ebből a 20-ból 2-t Puskás Ferenc irányításával szerzett még a 70-es években, és legnagyobb nemzetközi sikere is Puskás Ferenc nevéhez fűződik, hiszen az aranycsapat legendája, 10-essel vezetőedzőként bajnokcsapatok Európa kupájában döntőig vezette a Panathinaikost, a döntőt viszont aztán elveszítette a görög együttes, amely most megint csak támadásba lendülne, de labdát szerez a Paks a középpályán, Balog visszaadja Szabónak, Szabó pedig bal külsővel teszi ki Zekének a labdát. Teljesen üres a jobb oldal, Zeke viszont egyelőre inkább Balogot játszanak, Balog pedig visszateszi a bal szélre az oldalvonalhoz kihúzódó Hánnak. A Panathinaikos tér felén jár a paksi támadás, most bekerül a középkörbe a labda Vashoz, Vast megtámadja tette, de bőven van ideje a középhátvédnek Szekszárdit megjátszani. Szekszárdi felpassza, Szalait találja meg, aki szépen tartja meg a labdát Tubával szemben, visszaadja Szekszárdinak, Szekszárdi Lenzsért indítaná, ez nem volt túlságosan pontos, kedvezőbb helyzetben volt Kiriakopoulos, aki el is veszi a labdát Lenzsér elől, végül Penye az, aki kicsit szorult helyzetben éveli előre, és talán ki nem megy ki a labda, az oldalvonalon bekanyarodik, és ezzel jöhet az ellen támadás Andino részéről. Andino rávezeti Vasra, egyet torrajta, 16-os oronán tettének tenni, de visszaér Balog Balázs, és kivágja a labdát gyengébbik lábával jobbal, az alapvonalon túlra száll a labda, úgyhogy szöglet következik. Hát most volt egy kis szerencséje a Panathinaikosznak, hogy nem ment ki a labda ott penyám ívelés után, utána viszont a paksi védekezés elég lassan rendeződött. Minden esetre Balog tisztázott, úgyhogy a 12. percben jöhet a Panathinaikosz szöglete.
1: Most legyen egy kis szerencséje a paksnak ennél a sarokrugásnál, de ez az első Panathinaikosz szöglet a találkozón. Paksi már volt, ugye Szabó János majdnem fejelhetett is kapura belőle. Jön a baloldali szöglet most. Középre tekeredik, sikerül kifejelni onnan, aztán Zekének kell megnyerni a saját fejpárbaját. Ez biztosan falt volt, nem veszi észre a játékvezető viszont, úgyhogy marad a labda tetténél. A jobb oldalról jöhet megint egy beadás a Panathinaikosztól, de ezt nem adja be onnan a jobb hátvéd Csaprász. Viszont visszakerül most már a labda egészen hátra. Kamara, Csaprász megint. Megint Kamarához játsza, az ellenfél tér felén most a Panathinaikosz, tehát a paksi oldalon. Aztán jó, rossz a visszatett labda. De Frey-t megelőzi Hán, és ebből jöhet akár egy kontratámadás is. De Frey, Hán bepasszolja középre. Ott Windecker indul, Paptól kapja a labdát Hán, aztán az alapvonalnál összeszedi Hán, de összeszalad két paksi játékos. Balog valamint Papp, úgyhogy nem lett ebből a támadásból végül nagy veszély, pedig ígéretes lehetőség lett volna. Windecker veszi most merre a labdát, kiforgatja a jobb oldalra Lenzsérhez, az ellenfél tér felén most a paks, aztán vissza a saját tér felére. Szekszárdi kapja meg a labdát, ő volt az, aki azt hitte már az imént, hogy kitekeredik ott a bal oldalon az a labda, de az oldalvonalon táncolt tulajdonképpen az a hosszú indítás, és nem ment ki a játékvezető szerint, legalábbis biztosan nem, úgyhogy jöhetett a Panathinaikosz tovább. Mint ahogy most is jöhet a Panathinaikosz, Inyaki Penyánál a labda, Paks egyelőre nem támadja meg a Panathinaikosz kapusát, ő pedig nem íveli még előre. 14. perc, Paks Panathinaikosz 0-0.
0: Egyáltalán nem játszik alárendelt szerepet eddig a paksi együttes, most Szabó fejeli ki a labdát az oldalon túlra, oda paksi kispadra, így dobhat majd Csaprász révén a vendég együttes. Persze nem szabad elfelejteni, hogy jövő héten lesz majd egy visszavágó is, mégpedig Görögországban, ami azért várhatóan a hangulat szempontjából mindenképpen nehezebb lesz a paksi csapatnak, mint ez a hazai mérkőzés. Itt egyébként minden jegy elfogyott a paksi stadionban, úgyhogy tehát ház előtt játszik a két csapat, és egyelőre a hangulatra sincs panasz, mert a hazai szurkolók mellett természetesen a vendég szurkolók is végig énekelnek, dalolnak, legalábbis ami az eddigi szűk negyed órát illeti, de azt hiszem ez így lesz 90 percen keresztül. A Panathinaikosz játékosai járatják a labdát, Kamara teszik ki a jobb oldalra, saját tér feléről indítana, aztán Zaruri, de ez borzasztóan hosszú volt tettének. Kovácsik minden gond nélkül át tudja venni a 16-oson belül, és már felpasszolja Vasnak. Vas Balogot játsza meg, aki visszahúzódik most oda a védelembe. Egy hosszú labdával játsza föl Hánnak. Hán egyből teszi a ki a szélre Zekének, Zeke elül, azonban Csaprász tisztáz. Dobhat így a paksi csapat. Már a támadó harmadban a bal oldalról néhány méterrel visszább rendeli a bosnyák játékvezető Zeke Máriót. Ez az egy idő alatt pedig vissza is tud rendeződni a Panathinaikosz. Szalai felé jön a dobás, Szalai megtartja Defrey mellett, aztán átíveli a jobb szélre, ahol Lenzsér várja a labdát. Lenzsér Kiriakopulosz mellett próbál betörni a 16-oson belülre, ez nem sikerül neki. Labdát szereznek a görögök, Kiriakopulosz pedig már fel is játsza tettének, tette, Vas mellett tolná meg, de Vas most gyorsabb volt a csatárnál, el is viszi belőle a labdát, és már íveli föl, hogy aztán Kiriakopulosz visszafejelje, na kihez kerül végül, a Panathinaikoszhoz, még pedig tettéhez, támadhat a görög csapat, üres a bal oldal, szerencsére borzasztó a passz tettétől, labdát szerez a paks, a 15. percben 0-0 az állás.
1: Megint Vas volt az, aki olvasta a játékot, és leleste ezt az átadást, még akkor is, ha nagyon gyenge volt tette passza. Egyelőre tette, szerencsére nem jelent nagy veszélyt, gyorsan le is kopogjuk, hogy nehogy elkiabáljuk. Jön egy nagy keresztlabda, viszont Szekszárditól a bal oldalra, Zeke irányába, de ez is szörnyen pontatlan volt, úgyhogy Csaprász könnyedén melleli haza Inyaki Penyához a labdát, aki akár kézzel is megfoghatná, de ő már is visszapasszolja Csaprásznak. Jön egy hosszú indítás Balog irányába, Balog viszont vissza tudja passzolni Kovácsiknak, úgyhogy a 16. percben a Paks Panathinaikosz találkozó állása a konferencia ligában a második selejtező körben 0-0. Menjünk vissza gyorsan a stúdióba.
3: Mégpedig csak egy rövid időre, de egy jó hírről tudok beszámolni, hiszen a Ferencváros a mérkőzés 15. percében 1-0-ra vezet Hollandiában a Twente vendégeként, és Joseph szerezte a gólt. beíveltek egy labdát, a védő megpróbálta kifele kísérni a kapu irányából, a szögletzászló irányába, azonban Joseph elrúgta előle a labdát, és az a bal alsó sarokban kötött ki, oda pattogott, a kapus nem tudott hárítani, tehát a Ferencváros idegenben 1-0-ra vezet Paks.
0: 17. percben Kovácsik híveli előre a labdát, elfejli Defrey, de ez Windekerhez kerül, továbbra is 0-0 a mérkőzés állása, a labda pedig a Paksnál. Szekszári rúg bele egy hatalmasat, és ez egy jó indítás a jobb szílen Lenzsérnek. Lenzsér most egy csellel próbálkozik, megint Kyriakopoulos mellett, ezúttal sem jön össze, így Kyriakopoulos fejet tudja játszani Andinónak, akit pedig Szekszári borít föl. Szabad rúgáshoz jut a Panathinaikhoz. Hát Lenzsér ugye alapvetően középhátvéd, most jobb szélsőt kell játszania, és többször is próbálkozott már a Cseller Kyriakopoulos mellett, lehet, hogy nem ezt kéne erőltetnie, bár teszem hozzá, most egyből középre teszi, Hán és Szalai még nem ért be a 16-oson belülre.
1: És nagyon hiányzik arról az oldalról az a Sia Erik, aki sérülés miatt nem lehet ott a Paks keretében a mai mérkőzésen sem, és ugye emlékezhetünk arra is, hogy Osvátot pedig tavaly a Ferencváros vitte el évközben a Paks együtteséből, úgyhogy valóban most azért ott azon a poszton megfagyatkozott a Paks csapata, és hát valamilyen szinten azért kényszerűségből is kell Lenzsérnek jobb szélsőt játszania. Ugye Szekszárdi a jobboldali belsővédő, ő is inkább klasszikus belsővédő, vagy jobboldali belsővédő egy ötvédős rendszerben. Úgyhogy a jobb hátvéd, a jobb szélső hátvéd pozíciójában egyelőre a Paks nem áll túl jól. Most viszont védekeznie kell Zekének, ő klasszikus bal hátvéd, és aztán Balogh szerez jó labdát, ebből jött egy kontratámadást is akár a bal oldalon, most Szalai kapja meg, Balogh megy alá, alávág, és aztán meg is kapja a labdát. Defrey elnéz most farkas szemet. Valóban a 16-os csücskénél, aztán visszahozza. Zeke kapja meg, Defreynél is gyorsabb Zeke. Megpróbálja áthűzni, sikerül is Zekének. Jöhet a beadás a hosszú oldalon. Teljesen üresen Lenzsér. Kapásból lövi el mellé! De nagy lehetőség volt most ez. Innen közelének tűnt, de aztán egy picit várva azért ez jócskán mellé szállhatott, hiszen Inyeki Penya nem is mozdult erre a próbálkozásra, de ez egy nagyon szép támadás volt, onnantól, hogy Balogh megszerezte a labdát a középpályán, aztán Szalai is jól tartotta meg, visszatállalt Balogh elé, Zeke kapta meg, Zekétől még a centerezés is jó volt a hosszú oldalra, a kapáslövés már viszont pontatlan volt a hosszúról, de egy jó lehetőség volt ez most a Paksiak előtt. Vasnak kell már közben fejjel játékba avatkozni, egy felívelést követően, egy szabálytalanság a Paksiaktól, Balogh nyomott oda egyet a jobb szélsőnek, de mehet tovább a játék, a Zaruri volt a földön az imént, most viszont vigyázni kell, mert jön föl óriási lendülettel a Panathinaikhoz. Jön a centerezés, és Kovácsik a kapujából érkezik, és egy óriási Kovácsik védés. Mekkora hárítás volt ez most. Kovácsik bravúra 19. percben, remek centerezés a jobb oldalról, Csaprász a jobb hátvéd lépett föl a támadással, és a hosszú oldalon Andino volt az talán, aki odaért a hosszú fához. Kovácsik szaladt a labda után, és remekül takarta a szöget, remekül védte a szöget, hárítani tudta ezt a zicsert, ezt az egyértelműen zicsert. A 19. percben marad az állás 0-0, átlépünk a 20-ba.
0: Baloldali Panathinaikhoz szöglet következik, az ötösön belül 3-4 panajátékos is, de fel is ott van természetesen a sűrűjében az eseményeknek. Most helyet cserél egyébként Jagusiccsal, jön a labda középre, éppen Defrey felé, Szalai fejeli el, azt a levágódó lövés pedig blokkolják a Paksiak, aztán eltakarítják a 16-oson belülről. Hát Szalai fejpárbajt nyert Defrey ellen a 16-oson belül, ez mindenképp dicséretre méltó, de támad még a Pana. Most Vas tisztáz a 16-osról, kikerül a bal oldalra a labda, ahol Andino hozhatja befelé, egy ívelés középre tette feje fölött, elszáll a labda, jöhet majd kirúgással a Paksi együttes a mérkőzés 20. percében. Kovácsik kortyol egyet, de közben kap egy másik labdát a labdaszedőktől, úgyhogy most lassan elvégzi a kirúgást. A 20. percben pedig menjünk ismét Vukovic Lászlóhoz. Mik az eddigi tapasztalatok, Laci? Jól látjuk, hogy azért itt nem kell félteni a Paksot?
2: Azért éledezik most már Panathinaikhoz, megmutatta, hogy azért milyen futballistákból áll, egy az egybe remekül ez a helyzet is, a Kovácsik nem követi le ilyen jól lábbal a szituációt, akkor már vezethetne a Panathinaikhoz, de a Paks nagyon bátran focizik, és ez becsülendő, hogy Bognár György így fölvállalja a játékot, nem állnak be sündisznóba, az nem is a Paks játéka mondjuk, de a nyílt játék az jobban kedvez a Panathinaikhoznak, viszont a Paks, ha rá tudja erőltetni és tud labdát szerezni, hogy szokott, minél közelebb az ellenfél kapujához, akkor lehet meglepetést okozni.
0: A Penyánál a Panathinaikhoz kapusa a jobb hátvének Caprásznak játsza, az ő felpasszát Szabó füleli, és ezzel fordulhat a Paks. Pap visszaadja Szabónak, Szabó el is lőheti akár, inkább beteszi középre, Hán talán már lesen volt, így is van, bár még lecsap a labdára Hán és Szalai is, de már jelzett a túloldali asszisztens, hogy lesen volt a paksi középcsatár. úgyhogy jöhet majd megint csak szabadrúgással a Panathinaikosz. Kár érte, határeset volt, hogy Hán lesen volt-e, és aztán a levágódó labdára ő is, meg Szalai is tartott, de hát akkor már sípolt a bosnyák játékvezető, úgyhogy jöhet megint a Panathinaikosz. Kamaránál a labda, őt Pap Kristóf támadja meg, és szorongatja meg. Kamara gondban is, kijátsz a Caprásznak, Capras felpasszát most Jagusics át tudja venni. Jagusics saját tér felé még most a kezdőkör közepén, és onnan jön a mélység indítás, ez nagyon hosszú, Kovácsik megint csak jön a kapujából, és előre vágja messze, vissza a Panathinaikosz tér felére. Pap fejjel játsza előre Hánnak, Hán, illetve Zekének, Zeke fedezi Caprásszal szemben, és le is rázza magáról Caprász, Zeke megint beadja bal oldalról, senki nem jön a hosszú oldalon, ez így Kyriakopoulosé, jöhet ismét a Panathinaikosz, 22. perc, egyelőre nincs gól.
1: Kicsit ketté szakad most a mezőny, nem igazán érnek vissza a paksi középpályások, most viszont már rendeződni látszik a magyar csapat, Szabó Jánosnak kell megtámadnia a jobb szélsőt most, a fellépő Zarurit, hiszen Zeke még nem ért vissza, most már viszont Zeke is a helyén, azért nagy az a tempó, amelyet diktál a Panathinaikosz mindannak ellenére, hogy a Paks egyébként remekül állja a sarat eddig, sőt helyzetekig, lehetőségekig is eljut, azért még csupán a 23. percben járunk, ki kell bírni az egész találkozót ebben a tempóban, és a Panathinaikosz azért jobban hozzászokott, hiszen a görög bajnokság magasabban jegyzett jelenleg, mint a magyar labdarúgó NB1. De reméljük, a Paks bírja ezt a tempót. A félidő felénél járunk már. Középretett labda, Szalai végül lecsap rá, és teljesen üres a kapu. Rá is íveli, de már szabálytalan volt előtte. Balogh Balázs ott a középpályán. Jagusics volt az, aki lent maradt a földön. Szabadrúgással jöhet majd. Nagyjából a kaputól 45 méterről a Panathinaikosz, amelyet majd a az egyik középpályás Cserin végez el. Egyelőre még nem tudja, hogy hova adja a labdát. Most már viszont elvégezte, és Tettehez játsza föl. Tette megpróbál beforogni rá, ott Szabó János és Vas között nem nagyon lehet. A jobb oldalra kiforog most a labda. Zaruri egy az egyben Zekével. Zekétől kéne egy jó védekezés. Jön Zaruri centerezése. Sikerül eltakarítani onnan, de Kamara még összeszedi. Egy távoli próbálkozással esetleg Kyriakopoulos próbálkozhat, de inkább kipasszolja a bal oldalra. Onnan megint jöhet egy beadás. Cserezget Andino, de vele szemben Szekszárdi és Lenzsér nagyon fegyelmezetten, szigorúan védekezik. A 16-os csücskénél már a Panathinaikosz most egy jó kényszerítő, de a hosszú oldalon elszáll a labda, és akkor kirúgással jöhet Kovácsik, mert kicsorog az alapvonalon túlra. Milyen érdekes az ember, a futballszurkoló. Eddig, amikor bevezették a videóbírót, akkor azon bosszankodott általában a közönség, hogy olyan sokáig videóznak egy-egy esetet, most meg inkább talán csalódottak vagyunk, hiszen volt azért már egy-két olyan lehetőség, amikor természetesen nem kérdőjelezzük meg, hogy a partjelző jól látja az esetet, de hát emberből van ő is, tud hibázni azért, míg a videóbíró segítségével az ilyen támadásokat tovább engedik, és bizony azért kíváncsi lettem volna az imént is, amikor Hán kapott labdát, hogy mi lett volna, ha tovább engedik, és akár Hán kapura is törhet vele. Most viszont a Panathinaikosz törhet kapura, tette már a 16-oson belül, egy ballábas lövés jócskán fölé száll szerencsére. Kovácsiknak nem is kellett játékba avatkoznia. A 25. percben, amikor Kovácsik majd mindjárt elvégzi a kirúgást, Paks Panathinaikosz 0-0.
0: Kovácsik lehelyezi a labdát az ötösre, a játékosok pedig rendeződnek, jobb oldalon gyülekeznek a paksiak, ott Lenzsér, Szalai, Windeker és Pap, viszont Kovácsik kihasználja ezt, és a bal oldalon teljesen üresen helyezkedő Szabónak játsza. Szabó íveli előre Szalai felé, Szalai remekül csúsztatja meg, Lenzsér veheti át a jobb szélen, most egyből adja középre, hosszú oldalra Hán felé, Hán feje fölött jócskán elszáll a labda, de Zeke még begyűjti a túloldalon. Zeke megint csak szembenéz Caprásszal, visszaadja Szabónak. Szabó egyből ballal teszi középre, laposan, a lövés levágódik, Hán lövése levágódik, visszakerül Szabóhoz, hogy aztán Tuba is tisztázon, de ez is csak Balogig jut. Úgyhogy marad a Paks ott a Panathinaikosz tér felén, Szekszárdi adja ki a jobb szélre Lenzsérnek. Lenzsérnek most nem jön oda segíteni senki, úgyhogy kénytelen visszafele passzolni Szekszárdihoz. Szekszárdi Balogot játsza meg, nagyon ott van az oldalvonal mellett a paksi támadás, meg ezen a bal szélen Zeke teljesen üres, de Balog is a jobb szélre játsza. Eddig jó a támadás, most Windeker fennakadott ő Kamarán, eljut a Lenzsérig a labda, egyelőre nem, aztán Kamara kap egy hatalmasat Windekertől, de Kamaráról kiment a labda, és nem fújja a játékvezető Luka Bilbia szabálytalanságot, úgyhogy jöhet egy újabb paksi sarokrúgás. A mérkőzés 26. percében, ezúttal a jobb oldalról Balogh Balázs sétál ki megint, hogy elvégezze a szögletrúgást. Középen a 16-oson belül ott van Szalai, Szabó, Pap, csupa jól fejelő paksi játékos, de hát nyilván a Panathinaikosz csapatát sem kell félteni, hogyha légi párharcokról van szó. Balogh Balázs tehát ballábbal íveli majd középre a jobboldali saroklógást, amint a játékvezető erre engedélyt ad. Balog most fut neki, és laposan jön középre a labda rövid oldalra, Papp tenné tovább, de Pappról sajnos kimegy a labda az alapvonalon túlra, úgy jöhet kirúgással a Panathinaikosz, Penya pedig már végezni is el, de aztán rendeződik a Paks, úgyhogy nem siet annyira a görög együttes kapusa. Végül hagyja Tubának, és a középhátvéd fogja elvégezni a kirúgást. 27. perc az Európa Konferencia Liga második selejtező körében, az első mérkőzésen Paks Panathinaikosz 0-0.
1: Megint támad a Panathinaikosz, de még egyelőre csupán a saját térfelén, és most fönt marad magasan a Paks, letámadni Windecker. De jó lenne egy labdaszerzés. Papp támadja meg Kamarát, aztán Hán egészen a kapusig, Inyáki Penyáig rohan. A bal oldalra próbálja kiforgatni, sőt, hát a Panathinaikosz szempontjából nézzük, akkor jobb oldalra meg is tette ezt Inyáki Penya, és azt most egy szép labda kihozatal, de egészen csak eddig. Szalai pedig már Hánt indíthatja, ezt is behúzza a partjelző, ez most valóban azért es volt. Én is azt mondom így első blikre, hogy Hán már az utolsó védő mögött tartózkodott, Tubár épett ki remekül. A baloldali belső védő volt az, aki nem teketóriázott, azonnal észlelte, hogy ebből lejöhet egy veszélyes kontra, és inkább lesen hagyta Hánt, aki megkapta a labdát. Vas viszont remekül védekezik már megint a túloldalon Tettével szemben. Hát Vasnak ígéretesen indult a pályafutása, már az előző idény elején nagyon magabiztosan 10-11 mérkőzésen keresztül az NB1-ben elképesztően jó teljesítményt nyújtott, csak aztán jött egy sérülés, meg is kellett ott őt műteni. Aztán most tért vissza gyakorlatilag ebben az idényben az utolsó. Egy-két mérkőzésen csereként már beszállt a Paks csapatába, most már viszont teljes értékű játékosa újra a csapatnak, abban a szempontból, hogy nem sérült. És aztán egy nagyon kemény belépő Papptól, Tefleinek nyomott oda egyet, de a labdával együtt takarította el a labdát az oldalvonalon túlra. Hatalmas tapsot kap minden egyes ilyen megmozdulásra egy-egy paksi játékos a paksi publikumtól. És teljesen jogosan, hiszen eddig a Paks egyértelműen ellenfele a Panathinaikosznak, nem pedig alárendelt szerepben futballozik. Most is egy kemény belépő Hántól, ez most érzésem szerint már szabálytalan volt. Kap is egy szabadrúgást érte a Panathinaikos csapata, Tsapras került a földre. 29. perc, most már telt egy szűk fél óra a találkozóból. Hogyan látja eddig a stúdióból Vukovics László a mérkőzést?
2: A pontrugásokat jobban meg kéne becsülni a Paksnak. Balogh Balázsnak remek ballába van, de ez nagyon lapos szöglet volt, könnyen tisztázták a Panathinaikosz védői. Azért hangsúlyozom ezt ki, mert a Paks ebben nagyon erős, és ha kapunk ilyen lehetőséget, avval élni kéne. Bátran játszik továbbra is a Paks, közben van itt egy kontra.
0: Támad a Panathinaikosz bizony, és a bal szélen Andino kapja meg a labdát, aki visszaadja Kiriakopoulosnak. Kiriakopoulosz beíveli tette felé, jön a kapujából Kovácsik, és magához is öleli a labdát, úgyhogy Vukovics Laci, fejezd be kérlek az előbbieket.
2: Hát csak annyi, hogy ezekre nagyon kell figyelni, mert gyorsabbak a Panathinaikosz csatárai, mint a magyarok. De gyorsan egy jó élmény, amikor a Honvéd játszott 87-ben a Panathinaikosz, a Kovács Kálmán 4 góljával, meg Fodor Imre 5-0-ra vezettünk már. 5-2 lett az a mérkőzés, és a kinti visszavágón, hát attól kell tartani a Paksnak, azért kéne előny, mert ott akkor 5-1-re legyőzték a Honvédot, tehát itt valahogy előnyt kéne szerezni, hogy nyugodtabban utazhassunk.
0: A labda most kipattan az oldalvonalon túlra, úgyhogy paksi dobás következik a jobb oldalról, Panathinaikosz térfeléről. Papp kapja vissza a labdát Szekszárditól, aztán Szalai is belefejel, Papp is belefejel, Lenzsértnek kéne lehozni a földre, viszont Kiriakopoulosz felborítja őt, szabadrúgás kap a Paks, és akkor megint egy rögzített szituáció, amiről az imént beszélt Vukovics László. Ezeket kell megbecsülni a Paksnak, többek között, mert persze egy ilyen árhat során azt hiszem, hogy minden egyes játékszituációt, amikor a Paksnál van a labda, azt meg kell becsülni. Balogh Balázs fogja elvégezni ezt a szabadrúgást a jobb oldalról, az oldalvonal mellől, de nagyjából az alapvonaltól 18-20 méterre a labda, úgyhogy ezt onnan élesen a kapu felé lehet ívelni, és reméljük, hogy középen érkezik majd kiválóan az egyik paksi játékos Balogh beadására. Hát megint ugyanazok elől, Szalai, Szabó, Papp, Windecker a hosszún érkezik, de ott van Lenzsér is, na meg Hán is középen, és jön Balogh labdája is középre, kifejelik a Pana játékosai, de Szalai talán be tudja gyűjteni, így is van, és vissza tudja tenni Vasnak. Vas kiveri egyből a bal oldalra, Balogh Balázs még ott maradt az iménti szabadrugás után, visszateszi Szekszárinak, ő is beívelhetné akár, inkább megjátsza Windeckert, Windeckernél a labda jó 20 méterre a Pana kapujától, de még nincs lövőhelyzet, úgyhogy ő is inkább jobb oldalra teszi. Balogh Balázsnál a jobb szélen a labda, ő ballábas, úgyhogy visszafele cserez, visszateszi Windeckernek, aki szintén kisodródott a jobb oldalra, most meg pedig már Szekszárdi a labdával, vagy megint Windecker az oldalvonalnál. Tovább pöcköli Lenzsérnek, lesz-e beadás, ez itt most a nagy kérdés, Lenzsér próbálkozik, de már ő szabálytalankodott, hogy kim volt a labda, úgyhogy dobhat Kiriakopulosz. 31. perc, Paks Panathinaikosz továbbra is 0-0, de most labdát szerezne a Paks. Szabálytalanság történt, a bedobást felváltja egy szabad rúgás, a labda Panathinaikoszé.
1: Azért az látszik, hogy nem ízlik a Panathinaikosz játékosainak az, amikor fent marad a Paks magasan, és úgy támadja le a görög csapatot. Természetesen ezt nemhogy egy egész fél időn, egy egész mérkőzésen keresztül pláne nem lehet végrehajtani. Bognár György azt hiszem ezt kiválóan irányítja, mondanak kispadról, mondja a csapatának, hogy mikor maradjanak éppen, vagy mikor jöjjenek hátrébb. Az is lehet, hogy már előre megbeszélték, hogy lesznek ilyen periódusai az első félidőnek is, amikor fönt marad a Paks. Jól is áll a magyar csapatnak az, amikor magasan támadja le a görög ellenfelét. Most viszont egy jó előrejövett labdát követően tette fejeli ki a jobb oldalra egészen a labdát, ott Capras próbálna előre törni, aztán egy beadás onnan középről Jakusicstól, de sikerül tisztázni, Papp pedig összegyűjti a labdát, de aztán elveszíti, és ez most egy szabályos labdaszerzés sajnos. A jobb oldalról jöhet egy beadás Zaruritól, sikerül kifejelni a vastag, remek. Elől fent maradt Hán, fent maradt Szalai is, egy az egyben gyakorlatilag, de nem jut el hozzájuk a labda, most azért inkább 8 mezőnyjátékossal védekezik a Paks, mert a két center, Szalai valamint Hán kivonja magát a védekezésből egyelőre. Visszakerül a labda a bal hátvédhez, Kiriakopulosz-hoz, ő aztán Kamarához passzolja be középre, majd Kamara hátra egészen Defreyhez, és most jön jól, hogy Hán fönnmaradt, letámad ide, Defrey egy remek átvételdel már gyakorlatilag át is verte a paksi centert. A jobb oldalról jött megint egy Zaruri beadás, átveszi a jobb lábára, ez most mélyen jön, de Kovácsiknak kellene érkeznie, nem kell érkeznie. Remekül látta Kovácsik, hogy ez a beadás mély lesz, és az alapvonalon túlra repült ez a centerezés, úgyhogy a 33. percben 0-0-ás állásnál megint jöhet majd Kovácsik egy kirúgással, miután gyepmesteri feladatait is elvégezte, hiszen visszataposta ott azt a füvet, amelyet előbb az egyik Panathinaikosz játékos taposott ki. 33. perc tehát, Paks Panathinaikosz a konferencia liga selejtezőjének második fordulójában 0-0 továbbra is.
0: Az imént 5 Panathinaikosz cserejátékos már melegített, most ők visszaültek a kispadra, de nem elképzelhetetlen, hogy Jakob Néstrup majd cserélni szeretne a fél időben, és nem biztos, hogy elégedett maradéktalanul csapata által mutatott játékkal. Szekszárdi rúgja előre a labdát, ez Tubáé lesz, aki gond nélkül veszi át, mert hogy Hán a közelében sem volt most. Tuba forgulódik egy picit a saját tér felén, ő ugye a baloldali középhátvéd Defrey mellett, és Tuba végül Kiriakopulosz játssza meg a bal hátvédet, aki hazadja egészen Penyáig, és feljebb húzódik a Paks is. Szalai szép lassan meg is támadja Penyát, Penya azonban leteszi újra Tubának. Tuba most Pappal szemben, de elég messze van tőle Papp, úgyhogy gond nélkül tudja megjátszani Kamarát, akitől visszakapja a labdát Tuba. Most már előrefele játssza a labdát, Andino elő nem sikerül tisztázni, ezzel pedig már meglódulnak a vendégek, ez az indítás viszont nem jó tettének, megint csökken a kapujából Kovácsik, és magához öleli a labdát. Tulajdonképpen gond nélkül, mert tettének borzasztóan hosszú volt ez az indítás, de azért nem baj, hogy Kovácsik jött a kapujából. És már ő rúgja előre a labdát Szalai felé, Szalai azért a Tubával párbajozhat, meg is csúsztatja a labdát, aztán Defrey takarít Hán elől. A visszarúgott labdára pedig Szekszárdinak kell odafigyelni, és remekül oldja meg Szekszárdi, kijátsza a jobb oldalra. Hán sajnos lesámolt, miért nem lépnek vissza ilyenkor a paksi támadók, ezt nem értem, pedig nem volt ez az orosz elképzelés Windekertel, aki előre vágta a labdát, így viszont a labda a Panathinaikosznál. A 35. percben jön a Panathinaikosz, a szó pedig most Ukovics Lászlóé.
2: Panathinaikosz nem tudja átvenni teljesen a játék irányítását, és ez jó jel a paksiaknak. Próbálkoznak sok mindennel, de nem tudnak egyértelmű fölényt kialakítani. A paksiak szereztek most 2-3-szor jó helyen labdát, de azt nagyon jól vettétek észre, hogy az nagy hiba, amikor az előrévet labdánál vagy Hán, vagy Szalai le sem marad, avval oda a kontra lehetősége.
4: Nálunk jó.
1: A 35. percben Paks Panathinaikosz 0-0 továbbra is. Ukovics Lászlónak köszönjük ezt a rövid szakértést, és jön a Panathinaikosz a bal oldalról egy bedobással, nagyjából a félpálya felétől. Most kapja meg középen a labdát Jakusics, aztán kipasszolja a bal oldalra, ott megpróbálna belépni a támadásba Kiriakopulosz, a legszebb nevű görög futballista, hogy egy klasszikust idézzünk, aztán jön előre a labda. Megint a paksiak tisztáznak, Szekszárdi egyébként nagyon jól játszik, Szekszárdi a mai találkozón maga biztosan a jobboldali belsővédő pozícióját abszolút jól hozza eddig. Kamara kapja meg a labdát, Hán visszalép, majdnem megtapossa a középpályást, de a Panathinaikosz futballistája még időben el tudta pöckölni a labdát Hán elől. Most már a bal oldalon Kiriakopulosz passzolja tettének, tette egyelőre, és még mindig kopogjuk le. Szerencsére teljesen veszélytelen a paksi kapura, eddig a legveszélyesebb játékos, az a bal szélső Andino volt, aki a hosszú oldalról lőtt egyet Kovácsiknak, de bravúra hárította a magyar kapus. Most egy szép csel a bal oldalon, és egy centerezés, amely eljut tetejéig, mellé fejeli a labdát szerencsére. Folytatja remek szériáját, már ami a Paks szempontjából értetendő remek széria, hiszen továbbra is teljesen veszélytelen. Na, a Paksi kapura a 37. percben lépik, Kovácsik elsétál a labdáért, kirúgással jöhet majd a Paks, mondom én, de aztán végül ez egy szabadrúgás lesz, hiszen tette már, szabálytalan volt Szabó Jánossal szemben, valószínűleg a felugrás pillanatában lenyomta a Paksi csapatkapitány Szabót, úgyhogy Kovácsik szabadrúgása a 11-es pont és a 16-os vonala közül rúgja előre most a labdát, Szalait keresve. 36. perc, 37. most már Paks, Panathinaikos 0-0.
0: Most már Szabó íveli előre, ez Defrey combbal tenné vissza, de ez megint csak Szalaié. Szalaié harcolott nagyot két panajátékos is, és nagyon szépen tartja meg Szalaié. Forgódik, most már négyen veszik körül, de még mindig nála a labda, végül kikerül Zekéhez. Hát Szalainak nem egy rossz bemutatkozás ez eddig. Zeke pedig a bal oldalról íveli át megint a hosszúra, Lenzsér felé, Lenzsér visszafejli középre, pap teszi kapura, levágódik megint a védőkről, és végül Penya veszi föl. Kezezés reklamálnak talán a Paksi játékosok, de a bosnyák játékvezető sípja néma marad, úgyhogy már jöhet a Panathinaikos ellentámadása. Tette kap egy labdát a 16-os vonalán, tette, nincs középen egyelőre senki, inkább kiteszi a szélre, mégpedig Kiriakopoulosnak, Kamara már a 16-os vonalánál, íveli be, jön egy fejes, mellé megy. Szerencsére mellé megy, Cserin próbálkozott a fejessel, úgyhogy már kirúgással jöhet a Paksi csapat. Az előbb még a Panathinaikos 16-osán belül volt Paksi lehetőség, köszönhetően Szalai harcosságának, Zeke beadásának, aztán a középre fejelt labdának. Most pedig már a Panathinaikos veszélyeztetett, de Cserin fejese is mellé ment szerencsére. 38. perc, továbbra is 0-0, amikor Kovácsik íveli előre a labdát.
1: Az imént, amikor Lenzsér középre fejelte a labdát, és aztán végül Hán próbálta meg kapura jutatni, akkor kezezést reklamáltak a paksiak, és valóban első blikre úgy tűnt, mintha az egyik Panathinaikos játékos kezéhez ért volna a labda, de az ismétlésből tökéletesen látszódott itt a kis monitoron mellettünk, hogy bizony a combjához ért hozzá. Defrey megpróbálnak kifedezni a labdát, de a harcos paksi támadók nyernek most ellene. Zeke az, aki bedobja, már is behajítja előre, és Szalai pedig jól tartja meg megint csak. Szalainak már nem az első és nem a második olyan labda megtartása, amely nagyon hasznos a paksi szempontból. Zeke megint jöhet egy centerezés, sajnos visszapattant Zekére a labda, de csak bedobással jöhet a Panathinaikos, és gyakorlatilag saját szögletzászlójától a jobb oldalról, úgyhogy fent marad a Paks most nagyon magasan. Zeke emberen, Balog Balázs emberen, Szabó János embert fog, és most még mindig tud biztosítani, úgyhogy most ez jól néz ki. A Paks szempontjából kéne ott egy labdaszerzés. 39. percben járunk, jön a bedobás, Paks Panathinaikos a konferenciálival selejtező sorozatának második fordulójában. 0-0 továbbra is. Stúdió.
3: Mégpedig most egy rossz hírrel tudok szolgálni a stúdióból, hiszen a 38. percben a Twente gárdája kiegyenlített egy baloldali beadásra, érkezett a holland játékos, előáttam Dreizen volt az, és gólt szerzett, ezzel tehát kiegyenlített a holland csapat az Európa Ligában, tehát Twente Ferencváros 1-1 Paks.
0: 40. percben 0-0 a Paks Panathinaikos találkozó, a bal oldalon most a Pana játéka, de saját térfelén, és Pap talán labdát szerez, ha bent tudja tartani, így aztán a Pana játékos találja el Kiriakopoulost, de lehet, hogy a labdával együtt vitt el, minden esetre bedobás, Panathinaikos bedobás következik, saját 16-osának vonalából jöhet a Panathinaikos. Kiriakopoulost feldobja Cserinnek a középpályára, jó lenne ott labdát szerezni Paksi részről, de sajnos nem sikerül, úgyhogy jöhet előre a Pana csapata. Tette, az felezőnél visszateszi a középpályára, a labda most már Jagusicsnál, ő hagyja inkább Caprasnak, a jobb oldalon pedig teljesen üresen kéri Zanuri, ő adja be jobb oldalról, Vasrej, és öngól! A 39. percben megszerzi vezetést a Panathinaikos, a jobb oldali beadás, amelyet középre adott Zanuri, tettét kereste, most megelőzte ugyan a támadót, de rosszul ért bele, szerencsétlenül ért bele a labdába, amely így a bal alsó sarokba vágódott. Kovácsik még bele is tudott ütni, de védeni nem tudta. Hát ezért most óriási kár, mert az eddigi 40 perc alapján nem mondom, hogy A Paksnak kellene vezetnie, de a Panathinaikosznak sem kéne vezetnie. Talán ez a döntetlen, ez igazságos. Hát most így nagy feladat előtt áll a Paks. A Vas Gábor öngóljával 1-0-ra vezet a Panathinaikosz. Lukovics László, tiéd a szó.
2: Egyetértek teljesen, kiegyenlített volt teljesen az első fél idő. Most egy nagyon szép jobboldali beadás után. Ha Vas nem ér bele ebbe a labdába, akkor mögötte Tete teljesen egyedül jött, és 5 méterről akkor ő szerezte volna a gólt. Menteni szeretett volna, ez borzasztó egy játékos életében, de a bal lábáról, az ötös közepéről a bal alsó sarokba ment a labda. A szerencsétlen dolog, most a Paksnak mindent meg kell próbálni, jó lenne a szünet előtt egyenlíteni.
1: Jöhet majd egy bedobással, viszont a Panathinaikosz a középkezdést már elvégezte. A Paks ugye videóbíró segítségével nem lehet megnézni, hogy érvényes volt a találat, de hát érzésem szerint minden szabályos kereteken belül történt. Előre ívett labda, Szalai Defrejjel küzd nagyot, aztán Zeke fejjel bele egyet, Szalai eltűnik, de mehet tovább a labda. Hát akkor ezek szerint Szalai volt szabálytalan, mert a játékvezető egy pillanatra a szájába vette a sípot, de nem fújt bele, úgyhogy maradt a Panathinaikosznál a labda, úgyhogy valószínűleg előny szabályt használt, alkalmazott a játékvezető. Hátra kerül most Kovácsikhoz a labda, előre íveli Szalai irányába, neki ez nagyon rövid, de megnyeri a párbajt Kamarával szemben, nagyon jól teszi Szalai, nagyon harcosan és jól játszik. Aztán eltalálja sajnos ellenfele lábát, nem érez sárga lapot, szinte biztos vagyok benne, de Zaruri a földön marad. A labdát rúgta el Szalai előbb, aztán beleblokkolt Zaruri, és végül valószínűleg a cipőjének a talpa, mármint Szalai cipőjének a talpa tovább lendült és eltalálta Zaruri lábát. A 43. percbe lépve, amikor már csak a rendes játékidőből itt az első fél időben 3 perc maradt, plusz az egy néhány perces hosszabbítás, akkor sajnos a Panathinaikosz 1-0-ra vezet a Paks otthonában, a konferencialiga selejtező sorozatában a második fordulóban, de a Paks egyelőre nem temethető, hiszen remekül játszik mindennek ellenére.
0: Szalai passzolja középre Hánnak, Hánnak nagy kell harcolni a Tubával, Balog is a segítségre siet, és jól teszi, mert így labdát szer ez a hazai együttes. Windeker kiadja a jobb oldalra Lenzsérnek, aki Kirja Koprosz mellett most inkább visszateszi Szexádinak, hát talán Lenzsér is érezte ott az első két sikertelen cser után, hogy inkább a passzal, az ívelésekkel kell megpróbálni a Kirja Koprosz becsapni, és most is a jobb oldalra adja be a labdát, Hán sajnos nem a kapu felé teszi, hanem picit megcsúszik a lábán a labda, így jöhet a Panathinaikosz, hiszen ott labdát szereznek már a 16-oson belül, és Kamara feljátsza a középpályára Jagusicsnak. Jagusics tovább teszi Cserinről, aztán kipattan a labda, illetve Szabóról pattan ki, Cserin tette rá Szabó lábára a labdát, jöhet a bedobással a Panathinaikosz együttese, Szaprász kezében van a labda, ő fölfelé néz, Kamara is tette irányába, még mindig nem végezte el a bedobás, csalja a métereket, aztán tette, elé dobja, de hát ez nem volt jó megoldás, Szabó remekül fogta tettét, Ivas előre tudja ívelni, de ez is pontatlan sajnos, Kamara megjátsza Kirjakopulost, aztán a kényszerítő szerencsére nem jó Andinoval, és ezzel indulhat a Paks, Windeker visszaadja Balognak, üres a jobb oldal, Szexárd indulott, Pap teszi ki végül Szexárdinak, de visszazár ez alatt az idő alatt a Panathinaikosz együttese, amikor Szexárdi feljátsza Lenzsérnek, Lenzsér próbálja tartani a labdát, és ez most sikerül is neki, visszaadja középpályára Papnak, nagyon harcolt most Lenzsér, Pap pedig Balogot játsza meg, Balog továbbadja Szabó Jánosnak, Szabó még a felezőhöz közel a labdával, kiteszi a bal oldalra Zekének, Zeke elindul befelé, de visszafele kénytelen passzolni ő is Szabónak. Most nagyon besűrűsödik ott a Panathinaikosz térfele, a görög együttes visszazár teljesen saját térfelére, saját oldalára, és nem akarja közelebb engedni a kapujához a paksiakat. Zeke fejeli középre Szabó ívelését, a 16-os sarkától Defrey tisztát kirúgja az oldalvonalon túlra. Paksi dobás következik, 1-0-ra vezet a Panathinaikosz.
1: A 45. percben járunk. Balon bepasszolja középre a pálya centrumába, aztán Windeker átforgatja a jobb oldalra, Szendrei beléphet, pontosabban Szexárdi beléphet, Szendrei egy másfél órával ezelőtt befejezte nagyjából a mérkőzését, vagy egy órával ezelőtt a Debrecen csapatával. Windeker a jobb oldalra forgatná, de megelőzi sajnos ott a védőjátékos Andino az emberét, és nem jutott el Lenzsérhez a labda. Aztán ez egy kontratámadási lehetőség, Szabó János viszont ezt el fogja fejelni, el is fejelte. Baló jól passzolja vissza Szabónak, és akkor indulhatna már Zeke a bal oldalon, de Balog kapja meg inkább a labdát. Na most ezek a Paks pillanatai. Zeke hosszantolja meg a labdát, nem kell belecsúszni, nem is tette meg. Jól szerelt Caprász, de ennek ellenére egy sárga lapot biztosan elkerült Zeke azzal, hogy elkerülte a kontaktot is. Egy perc lesz majd a ráadás az első félidő végén. ennél több nem is nagyon indokolt, nem volt ivószünet, mint azt megszokhattuk a világbajnokságon, valamint nem volt hosszabb ápolás sem, csak a gól miatt állt a játék, ez az egy perc, ez tökéletes. Jön egy Panathinaikos támadás, így viszont nem biztos, hogy tökéletes, hogy a Panathinaikos támad. Tette egy lövés az alsó, a bal alsó irányába, de elszáll. Kovácsiknak nem kellett játékba avatkoznia, talán még, hogyha Kovácsik gyorsan előre íveli, akkor a Paks valahogy eljuthatna a Panathinaikos kapujáig. Kovácsik ezt érzi is, és már nyújtaná előre, de inkább csak Szabó Jánosnak passzolja, és akkor Szabó János felhozhatja a mezőnyben. 46. perc, még 20 másodperc van hátra a jelzett. Egy perces hosszabbításból támad a Paks, de vezet a Panathinaikos 1-0-ra.
0: Szabó ívelése pedig sajnos kikanyarodik az oldalon, Tóra Defrey fedezte ki, úgyhogy dobhat a Pana. Zapras kezében van a labda, és ő nyilván most itt csalja a másodperceket is, mert a Bosják játékvezető lehet, hogy a bedobás után le is fújja az első félidőt. Így is van, véget ér az első játékrész. Sajnos a 41. percben Zárora jobb oldali beadását a menteni igyekvő Vas Gábor a saját kapujába lőtte. Kovácsik nem tudta kiütni a bal alsó sarokból, így ezzel az öngóllal egy fél idő után Paks Panathinaikos 0-1 stúdió.
3: Köszönjük szépen, Bukovics Lászlót pedig arra kérem, hogy akkor még egyszer értéke ezt a mérkőzést annak tudatában, hogy ugye az Európa Ligában az egyperces hosszabbítás már letelt a mérkőzésen, Twente Ferencváros 1-1, a Ferencváros szerzett ugye vezetés József jóvoltából, aztán azonban egyenlített a holland gárda, volt lehetőség egyébként még a Fradinak, de még tart ez a mérkőzés, szóval a Paks meccs, Laci.
2: A Paks nagyon jól kezdte a mérkőzést, szögleteket végzett el, bátran támadott, ott maradt az ellenfél térfelén, periódusokban le is támadta, hogy megszoktuk a paksiaktól. A Panathinaikos nehezen lendült játékba, de amikor megkapták a labdát és föl tudtak gyorsulni, akkor érződött rajtuk, hogy egyénileg nagyon jó futballisták alkotják. Ki is alakítottak egy-két, hál' Istennek nem 100%-os helyzetet, de jó szituációkat. Utána úgy folydogált a mérkőzés, hogy inkább a középpályán. Sajnos 2-3-szor lesen állított meg minket a játékvezető, így tudni kell a kedves hallgatóknak, hogy ezen a párharcon még nincsen VAR-vizsgálat, tehát itt ha gól van, itt akkor azt egyből megadják, vagy ha les, akkor megáll a játék, nincs újra vizsgálat. Aztán amikor már úgy nézett ki, hogy békés döntetlennel vonulnak félidőre a csapatok, akkor egy 10-15 perccel a félidő vége előtt a Panathinaikos egy jobboldali beadás után tete teljesen egyedül maradt a hosszú sarkon, és a visszafutó Vas menteni szeretett volna, de a saját ötöséről olyan szerencsétlenül ért a labdához, hogy a saját kapujába vágodott a bal alsó sarokba. Kovácsik sem tudott mit tenni, de ha Vas nem ér hozzá, hátrafele futott a saját kapuja felé, ha nem ér hozzá, akkor tette a háta mögött, ő szerezte volna meg a Panathinaikosnak a vezetést. Az első félidő nagyon döntetlen szagú volt, a Paksnak nem reménytelen a helyzete, de azért azt látni kell a realitások talaján maradva, hogy a Panathinaikosnak sokkal nagyobb a költségvetése, minőségi játékosok alkotják.
3: Egy mérkőzés véget ért ma már, mégpedig a konferencia ligában a Debrecen győzelemmel startolt a Pionyike Jereván gárdája ellen. Ott egy nagyon szép gólt láttunk az 59. percben, Cibla Florián szerezte, vele beszélgetett Zinger Kocka Henrietta.
4: Gratulálok, az idei szezon első tét mérkőzését a bombáddal nyerte meg a Debrecen. Mi volt az első gondolat, hogyha akcióból kevésbé, akkor majd átlövésből megy?
5: Hát igen, meg igazából egész héten a gyakorlás, hiszen az utóbbi hetekben sokat gyakorolunk a Gyugyival, meg úgymond tényleg mindenkivel, és hát megérett egy meccse, jól jött ki.
4: Aztán lehetett volna dupla is, illetve arról se feledkezzünk, hogy majdnem gólpaszt is adtál.
5: Hát igen, csak az utóbbi hetekben volt egy kisebb hasúzódásom, és így kevesebbet játszottam a felkészülésbe, úgyhogy kicsit már fáradtabb voltam, mert hogy elfáradtam.
4: Ezt ma nem látszott, hogy vagy?
5: Hát jól vagyok, köszönöm szépen, de azért még tudok jobban is lenni.
4: És mennyit jelent neked, hiszen ez volt az első gólod nemzetközi kupa mérkőzésen?
5: Nagyon sokat jelent, örültem neki, hiszen tényleg rendkívül hangulat volt, sok ember volt kint, jó játszani, nagyon sokat jelent, hiszen azért mégiscsak az első nemzetközi gólom.
4: Mennyire volt nehéz megtörni a Pionikot?
5: Nehéz volt, igen, mert hogy szervezettek voltak, jól védekeztek, de a végén kijött, hiszen rúghattunk volna még többet is, de viszont kellett hátul is a Bravo, hiszen hátul is a fiúk nagyon jól testettek. Nullára mégiscsak lehoztuk a mérkőzést, és megnyertük.
4: Ez a mai mérkőzés mit vetít előre, jövő hétre?
5: Hát Jerevánba úgy megyünk, hogy mindenképp tovább szeretnénk jutni, és ez egy nagy lépés a továbbítás felé.
3: Cibla Flóriánt hallottuk, tehát a Debrecen győztes góljának szerzőjét. Remek mozdulattal lőtte a labdát a bal felső sarokba a mérkőzés 59. percében, és ezzel a Debrecen 1-0-ra nyert a Pjunik ellen. A szünetben ugye a Paks 1-0-ás vesztésre áll a hazai pályán, még a Ferencváros Hollandiában 1-1-re. Folytatás majd hamarosan, de előtte jönnek nálunk a legfrissebb hírek.
6: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Győzött a Debrecen a Konferencia Ligában. Újra engedélyezte az EU a gyermekeket védő átmeneti online intézkedéseket. Szeles, felhős napos idő lesz holnap. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
6: Sporthírek.
7: Cibla Flórián góljával győzött a Debrecen a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában. DVSC Pjunik Jereván 1-0. A visszavágót jövő héten rendezik Örményországban. Újabb egy évre aláírt Luka Modric az AC Milánhoz. A 40 éves középpályás a következő idény végéig szóló szerződést kapott a milánóiaktól. Kiesett a legjobb 16 között Udvardi Panna a hamburgi tenisztornán. A spanyol Bados a 6-4-6-1-re győzött és jutott a legjobb 8 közé. Richard Carapaz nyerte a 18. szakaszt a franciaországúti kerékpáros körversenyen. Összetettben a szlovén Tadej Pogácsár előnye 4,5 perc a belga Remco Evenepoel előtt.
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvény módosítása része volt. Vizsgálja a külügyminisztérium az előző kormány tusványossal kapcsolatos költéseit. Erről írt a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Belkei György László közölte, az eddig átnézett dokumentumok alapján az látható, hogy a külügy 2025-ig több mint 202 millió adófizetői forintot költött a tusványosi résztvevők utaztatására, szállására és étkezésére. Hozzátette, ezek a költségek leginkább Orbán Viktor volt kormányfőhöz, valamint Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyetteshez és kíséretéhez kapcsolódtak. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén partnerséget ajánlott a hazai erdészeknek. Hangsúlyozta, a szegmens megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani. Újra engedélyezte az Európai Unió a gyermekeket védő átmeneti online intézkedéseket. A tagállamok kormányainak képviselőit tömörítő tanács döntése nyomán az online szolgáltatóknak ismét van lehetőségük, hogy önkéntes alapon felderítsék, jelentsék és eltávolítsák a gyermekekkel szembeni szexuális visszaéléseket ábrázoló tartalmakat platformjaikról. Az intézkedés célja, hogy biztosítja a gyermekek védelmét mindaddig, amíg az uniós intézmények megállapodnak a hosszú távú jogszabályról. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így eldőlt, kik kerültek be egyetemre vagy főiskolára. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetők el. A felvett jelentkezők pedig SMS-ben is értesítést kapnak, ha korábban megadták telefonszámukat.
6: Közlekedés.
7: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Tatabánya és Szárliget között egy műszaki hibás személy autó veszteg el az átterelt belső sávon a 49-es kilométernél, emiatt már 3 kilométert meghaladta a torlódás.
6: Időjárás.
7: Éjszaka csökken a felhőzet, holnap pedig a napos, gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél ma és holnap is megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik, hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható. A Balaton 21, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Hiszen 21 óra van, és a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Egy állás a szünetben, ugye az Európa Ligában Twente Ferencváros 1-1, Lenny József szerzett vezetést a 14. percben, aztán Adelgard a 38. percben kiegyenlített, tehát így áll 1-1-re a mérkőzés. A Paks gárdája viszont egyenlőre 1-0-ás vesztésre a hazai pályán. Vukovics László itt velem a stúdióban. Hát az első fél időt már egy picit értékelted. Nem tudom, hogy látod, azért a görögök ellentámadásai, azok mindig sok veszélyt rejtettek magukban. Volt jó néhány olyan, amikor bele kellett vetődni a labda útjába, a kapusvédés, mindent láthattunk.
2: Igen, hát amit mondasz, az ilyen jégkorong jelenetek voltak, tényleg bedobta magát a lövés útjába, és mind a kettő 10 méteres lövés volt, a nagyon nagy mentés volt a paksiak részéről. Itt most én azon gondolkoztam, hogy Bognár Gyuri hogy fog belenyúlni a mérkőzésbe. Hát Böde szerintem egy 25-30 percet fog kapni, én azt véleményezem. És Gyurkicsra gondolok még, aki a középpályán előrefele játékban tud erősítést jelenteni, nagyon rugó technikája van. A fiatal Györfi Milán esetleg jobb oldalra, de avval egy kis rizikót vállalnánk, mert Györfi Milán előre nagyon jó egy az egybe. Tudjuk, hogy most három belső védő van, és szárnyvédőt játszik jobb oldalt Lenzsér, neki nem ez az igazi posztja, de ott azért az előre játékban Györfivel hatékonyabbak lennénk, csak hát ott megsínli a védekezés. Hát a görögökre kitérve látszik, hogy két meccsbe gondolkoznak, hogy oda-vissza otthon akarják ők eldönteni a párharcot.
1: Hogy itt mit sikerül elérniük, az a Pakstól függ természetesen. Kapcsolunk már is a helyszínre Olasz Gergőz és Regős László Pálhoz.
3: Cserél a Paks, Györfi érkezik Szekszárdi helyére, úgyhogy amiről itt Vukovics László beszélt, az teljesül, hiszen Lenzsér visszatér eredeti posztjára, ahol eddig Szekszárdi volt a három belső védő közül a jobboldali játékos lesz Lenzsér, és Györfi, aki a tavalyi szezon kölcsönben töltött az NB2-ben, ő most újra zöldben a Paks csapatában lép pályára a

0: Tirálykoz ellen, tehát jobb szélső pozícióba érkezik a fiatal játékos. És ő fogja elvégezni a bedobást most, hiszen előre ívelték a görögök a labdát, és kiment az oldalon túlra. Most viszont Windeker is sajnos kirúgja, úgyhogy már a Panathinaikos dobhat. A bal hátvéd Kyriakopoulos kezében a labda, épp a Panathinaikos kisvadja elől hajíthatja be a második félidő első percében járunk. A Panathinaikos támad egészen eddig, mert megint csak kiment a labda, jöhet a Paks, de 1-0-ra vezet a Panathinaikos.
1: És ha a mérkőzés elején arról beszéltünk, hogy nehéz feladat előtt a Paks csapata, akkor most ez hatványozottan igaz, hiszen egy gólos hátrányban futballozik, de nagyon harcosan száll be Györfi a mérkőzésbe, és egy szabálytalanságot ki is harcol. Valóban Andino volt az, aki elütötte őt. A második félidőben a Panathinaikos csapata változatlanul érkezett ki a pályára, és akkor villámgyorsan csak, hogy összegezzük, hogy mely játékosok jelenleg a pályán. A Paksnál Kovácsik továbbra is a kapuban, most már a jobboldali belső védő Lenzsér, középen Vas, a bal belső védő pedig Szabó, a jobb oldalon Györfi, aki most megindul ezzel a támadás vezetésre, és milyen szép cseh csinál a kecsevédből érkező jobb hátvéd, jön a beadásért, lehúzza a kapus viszont az ötösön belül, de Györfi remekül száll be a mérkőzésbe, és akkor folytatva a csapatot, amely jelenleg a pályán van, Windeker, Papp és Balog a középpályán, változatlanul Zeke a bal szélső, elő pedig Szalai és Hán, mind a ketten nagyon élénkkel játszottak az első félidőben, és most mennek el melegíteni a paksi cserejátékosok Horváttal, Bödével természetesen, és ott még azért megy egy-két futballista, Haraszti Zsolt például, aki például be tud szállni oda a center pozícióba, az is lehet, hogy kettőt cserél majd ott a konkrét támadó sorban Bognár György vezetőedző. Most viszont jön a Panathinaikos, a jobb oldalon megiramódik a labdával Záruri, aztán kikerül a jobb oldalra Caprászhoz, jön a centerezés, ki kell fejelni a Vasnak, megtette. Szerencsére a hosszú oldalra tudta csúsztatni, ott viszont összeszedi Kyriakopoulos. Jöhet a centerezés megint, visszapasszolt a Kyriakopoulos, beadás tettéhez. Ez most Cserintől érkezett a labda, de ezt is sikerül kifejelni a paksiaknak. Aztán Defrey szedi össze már saját tér felén. 48. perc, Paks Panathinaikos 0-1.
0: Kamara adja ki a jobb oldalra megint csak Caprásznak, aki Zarurival játszik össze. Zaruri végül visszaböki a középpályára Kamarának, a kezdőkörben pedig már Cserin kapja, aki a balra játszol. Tuba lépne be a támadásba, egy felpassz, ez Andinót nem találja meg, viszont aztán Jagusic elő kell tisztázni a Vasnak. Kimegy az oldalvonalon túlra a labda, Kyriakopoulos bedobását figyelhetjük most, aki már be is hajítja oda Jagusicsnak. Jagusic két-három paksi mellett visszaadja Kyriakopoulosnak, Kyriakopoulos Kamarához játszik, Kamara visszaadja Kyriakopoulosnak, most maga biztosan tartja a labdát a görög együttes, visszakerül Defrayhez, egyébként ő a csapatkapitánya a Panathinaikosnak, nyilván az ő nemzetközi rutinja az nagyon sokat számíthat, hiába az első meccse, és most tette lép ki Zitzerben, fölélő szerencsére. Egy ívelést követően Andino tette tovább tettének, és most került először igazán nagy helyzetbe a Panathinaikos csatára. Kicsit kiszorított helyzetből, 8-10 méterre viszont nem találta el szerencsére a paksi kaput, úgyhogy Kovácsik kirúgásával folytatódhat majd a mérkőzés, de intőjel lehet ez a paksiaknak, hogy azért tette is tud helyzetbe kerülni, még hogyha nem is találta el most jól a labdát, de nem lenne szabad ilyen esélyeket kínálni a vendég együttesnek itt a második félidőben. Zeke bedobásával folytatódik a mérkőzés, 49. sőt már az 50. perc, továbbra is 1-0 vezet a Panathinaikos, amikor Zeke megiramodna a bal oldalon, de már szabálytalanságot ítél a játékvezető, picit talán könnyű sippal fújta be, sőt bedobással, mert hogy kint volt a labda, akkor ez lehetett az oka annak, hogy én szabálytalanságot nem láttam, ezek szerint a játékvezető sem. Most így már a Panathinaikos támadhat, tette tartaná a labdát, nem sikerül neki megtartania, megszerzi a Paks, és jöhet a Paks.
1: Balog az, aki most átveszi a labdát, és átviszi az ellenfél térfelére. Könnyű sippal fújta, gyakorlatilag bemondása a partjelző az imént azt, hogy a paksi Zeke kivezette az oldalvonalon túlra a labdát, hiszen innen egyértelműen úgy tűnt, hogy az bizony még bőven belül volt a játéktéren. Szabó János passzolja most előre, Windeker első szándékból, sőt Papp első szándékból próbálta meg megjátszani, de pontatlanul tette, de a hosszú oldalon labdát szerez a csereként beszállt Györfi, aki tényleg eddig parádésan teljes. teljesít, csak úgy, mint a támadó pozícióban. Szalai mind a ketten első mérkőzésüket játsszák Tapas csapatában, sőt, ha úgy nézzük, akkor gyakorlatilag előbb játszanak konferenciáliga selejtező találkozót, mint NB1-es összecsapást. Most viszont egy jó támadási lehetőség, egy óriási szerelés Lenzsértől. Miért fúj a játékvezető, kérdem? Teljesen szabályosnak tűnt elsőre Lenzsér szerelése. Ahogy futballsznegben régen mondták, a labdát és a babát is elvitte, aztán az ismétlésből itt, ha arra pillantok a kis monitorra, akkor azért azt látszik, hogy a labdát nem annyira ért el. Hát egy picit azért lehet részrehajló. Azt hiszem, egy magyar sportújságíró, egy magyar csapattal, amikor egy európai kupaselejtezőben futballozik. Hát most ezt megtettük, mi is pontosabban megtettem. Én is, jöhet szabadrugással a Panathinaikosz, akkor így jogosan, és már is támadnak. A 16-oson belül már megkapja a labdát Cserin, ott forgolódik, aztán visszapasszolja a bal hátvédnek, majd megint a középpályán Jakusics kapja meg, szép cseleket követően már a 16-oson belül Jakusics, de sikerül tisztázni onnan, de csak szögletre, úgyhogy sarokrugással jöhet a Panathinaikosz az 52. percben, egy kicsit beszorul most a Paks.
0: Baloldali szöglet következik a Panathinaikos szurkolók elől, jöhet majd a görög együttes sarokrúgása. Hát egyébként nagyjából 100-150 panaszurkoló lehet itt Pakson, nagy után nyilván mögöttük, és hát előttük is, mert mondom, haza akarnak élni, legkésőbb a jövőheti visszavágóra. Baloldali Panathinaikos szöglet, tehát minden paksi játékos visszajött védekezni. Kis szöglet, tette kapja a labdát, aki aztán visszagurítja. Ott egy pici kis ügyetlenkedés a vendégek játékosától, mégpedig Jarugusics volt az, és így labdát szerez a Paks. Hán bedobása már papot találja meg. Pap kérdés, hogy meg tudja tartani Jarugusicssal szemben, míg ő hárról pattan előre a labda, és haza tudja adni a labdát Caprász, aki átsodródott most a bal oldalra, jobb hátvéd létére. Penyán feljátsz a Kamarának, miközben rendeződik szép lassan mind a két együttes. Balogh Balázs támadjott Kamarát a 16-os vonalán, Kamara viszont kijátsz a Kiriakopulosznak. A középpályán már cserintezi tovább, mégpedig Jagusicshoz. Jagusics a kezdőkörből a jobb kezéhez Caprásznak játsza, aki feladja a támadósorból. Ott van megint tett előtt a helyzet, egy visszagorított labda, egy lövés és egy óriási blokk megint. Ezúttal Vas Gábor volt az, aki belevetette magát Cserin lövésébe, de nagyon nagy helyzet előtt volt megint a Panathinaikosz, és hasonló játékkal kerültek helyzetbe, mint az imént tette lövésénél. Mindeken indulna, lerántják őt a vendégek, mégpedig Caprász volt az, aki megkapja a mérkőzés első sárgalapját. A Paksi térfél közepén történt ez a szabálytalanság, az 53. percben szabadrugáshoz jut így a Paksi együttes. Mindenket el is végezte, de a játékvezető még nem könyvelt el. Luka Bilvia még a Panathinaikosz jobb hátvédjének, Caprásznak a sárgalapját jegyzetelte, úgyhogy visszarendeli a szabadrúgás, és akkor most majd Lenzsér rúghatja előre az 54. percben 1-0-es Panathinaikosz vezetésnél a Paksi szabadrúgást.
1: Lenzsér a labdával, tehát jön az előreivel is. Hán nyerte meg egy fejpárbajt, de nem sikerül neki, ugyanis Tuba elfejeli előle, aztán már Pap a második labdát próbálja összeszedni, nem sikerül ez sem. Most egy picit azért a Panathinaikosz élénkebben játszik itt a második félidő elején, mint a Paks, de voltak ilyen periódusai fordított esetben is az első fél időnek. Például, amikor a Paks nyomott, és akár több lehetősége is volt. Zicserig ugyan még nem jutott el a Paks, de lehetőségekig már bizony igen. A Panathinaikosz pedig egy gólt szerzett már, egy öngólt vétett konkrétan. Na, a Paks csapata, Vas volt az, aki szerencsétlenül ért bele egy jobb oldalról érkező centerezésbe, és nem tudott már Kovácsik sem hárítani. De hát attól függetlenül jó a Paks. És most is egy sárgalap, ez abban a szempontból jó a Paksnak, hogyha még érkezik majd a pályára, esetleg a mérkőzés vége felé, akár Haraszti, akár Böde, és már sárgalapos védőkkel szemben kell támadniuk, akkor ők ketten bizony ki tudnak harcolni esetleg még egy sárgát, ami akár a mai mérkőzésre is előnyt jelenthet, hogyha ember előnyben futballozna a Paks csapata, valamint a visszavágóra is, hiszen ez a stabil kezdő csapata a Panathinaikosznak, mint azt egyébként a görög kommentátor kollégától is megtudtuk, ez a legerősebb 11 jelenleg a Panathinaikosznak itt Defrey-jel, Kamarával, tényleg azért olyan játékosok, akik rengeteg nagy csatát is megértek már, akár Bajnokok Ligája döntőkről beszélhetünk itt például Defrey esetében, úgyhogy nehéz a dolga a Paksnak, de mint azt már említettük, 55 perc telik el most már a találkozóból, remekül állja a Sarata Paks. Szabó János most középre fejeli a labdát, Kamara átveszi, és ez egy ígéretes kontratámadási lehetőség a Panathinaikosztól. Bai is, hogy tette, le tud forogni, de aztán Szabó János beleér, és lesen kapta a labdát a Panathinaikos játékosa. Hiába bombáz a jobb alsóba a játékvezető. Emeli a zászlaját a magasba, a partjelző emeli a zászlaját a magasba, a játékvezető pedig megadja a találatot. Értem én, hogy ellenfél lábáról érkezett ez a labda, de hát a játékvezető, ha ezt valóban érvényesíti, ezt a találatot, és 2-0-ra vezet a Panathinaikos a szélső Andino találatával, akkor a számomra teljesen érthetetlen volna. Örülnek a Panathinaikosok, és itt a videóbíró szobában nem dolgoznak, úgyhogy 2-0-ra vezet a Panathinaikos. Mit szól ehhez a stúdióban Vukovics László?
2: Próbáljuk nézni, de egyértelmű les, közben megkaptuk a képet, egyértelmű les helyzet előzte meg a gólt. A játékvezető mutogatja a saját szemét, hát akkor nem hozta el a szemüvegét, mert itt legalább 2 méteres lesen volt a Panathinaikos játékosa. Ha valóban megadja a gólt, az nem vigasztal minket, és most a VAR, ugye rengetegszer szidják, hogy sokat áll a játék, most nagyon nagy segítség lett volna, mert ez egy egyértelmű les helyzet volt, és hát ugye a telefonokon, visszajátszásokon, videó meg lehet nézni a gólt, de ez már rajtunk nem segít, mert úgy látom, hogy ment tovább a játék, és megadta a gólt a játékvezető.
0: Ha minden igaz, Paksi lábról érkezett a labda a Panathinaikos szélsője Zandinóhoz. Én nem értem, hogy ez felül kellett volna bírálni a játékvezetőnek. Amit megtehet egyébként, hát erre itt van az élő példa, vagy a 94-es világbajnoki döntő, ahol Puy Sándor tette hasonlóan. Különbség az, hogy Puy Sándor jól döntött, itt pedig most meggyőződésem, hogy Luka Bilbia rossz döntést hozott. Így Andino góljával a mérkőzés 57. percében már 2-0-ra vezet a Panathinaikos, óriási kár érte, és Andino megint csak megindul, a Paksi térfél közepén játsza tovább a labdát, ott viszont Szabó János megszerzi, és ezzel indulhatna a Paks, sajnos elveszíti aztán ott Balog, úgyhogy megint csak a Panathinaikosnak Kamara, tovább adja Cserinnek, Cserin pedig Kiriakopoulosshoz játsza, nagyon-nagyon nehéz helyzetben a Paks, az 58. percben, amikor megkapja, tette a labdát, messze még nagyon a Paksi kaputól, beíveli 16-oson belülre, elfejeri Vas, ott van viszont megint tette előtt, még egyet tol rajta, helyzetben tette, és Kovácsik védne jött. Az 58. percben, hát ez a gól, ez azt hiszem, hogy nem csak az eredményjelzőn néz ki rosszul, hanem a Paksi szívekben, a Paksi fejekben is picit megzavarodott itt az elmúlt percekben a Paksi együttes. Fel kéne ébredni, persze könnyű ezt mondani a lelátóról.
1: És aki nem látja, vagy nem hallja a találkozót, csak nézi pusztán, akár valamelyik eredmény követ be applikáción keresztül, az azt gondolná, hogy ez egy sima mérkőzés, de két milyen gólt kapott a Paks. Egy öngól, amely nagyon szerencsétlen volt Vas esetében, valamint egy ilyen találat, amelyet valószínűleg, ha van videóbíró, akkor érvénytelenítenek. Minden esetre jöhet egy szöglettel a Panathinaikos. Jön a centerezés, Kovácsik kiöklözi onnan az ötösön belülről a labdát, a kapáslövés borzasztó az ismétlésnél, aztán jól hozzák ki onnan a Paksi játékosok. Balog, szép a sarkalás, megint a jobb oldalon, a csereként beszállt Györfi, élénken futballozik, aztán el is kéri a kispadjától a labdát, hogy már tudja behajítani középre, de egyelőre nem jön neki segítőtárs. Most jön, de megelőzték a magyar játékost Papot, már a 16-oson belül viszont a Paksa hosszú oldalon teljesen üresen jön ezekkel, egyelőre nem kapja meg, át kéne rúgni valahogy Györfinek. A hosszú oldal felé száll a labda, de hát Hán elő lesz, kiengedi a Panathinaikos játékosa, és jöhet egy kirúgással. Sajnos a görög együttes a hosszú oldalon teljesen üresen volt Zeke. Szalai át tudta volna forgatni, de nem is nézett a bal oldalra. Azzal volt elfoglalva, hogy két védő is szorongatta őt, remekül tartotta meg a labdát, de már nem tudott játékot forgatni, és így jöhet kirúgásra. Tehát a Panathinaikos tette, irányába ívelik előre, neki nem sikerül most megtartani, de valahogy a lábáról szerencsésen odapattan a labda csapattársa elé, és megint egy gyors kontratámadás. Jön Kovácsik a kapujából, de nagyon szépen emelik át, és mellé megy a labda. Hogy mekkora szerencse ez most, pedig már ajtóablak helyzet volt ez. És úgy tűnt, hogy nagyon finom megoldással megszerzi a harmadik Panathinaikos találatot, és Jágusics. De óriási szerencséje a magyar csapatnak, hogy ez most mellé ment, és valóban a fejeket is azért össze kellene szedni, hiszen két nagyon nehezen feldolgozható találatot kapott a Paks, de ettől függetlenül valahogy ki kellene jönni ebből a gödörből. Az 59. percben a Panathinaikos 2-0-ra vezet a Paks ellen itt Magyarországon. Vukovics László.
2: Igazán nem a fejekkel van itt a baj a Paksnál, hanem hogy kinyílt az olló, tehát kinyílt a mezőny. Az első csatár, aki a Paksban van és a védelem között van, hogy 50-60 méter is van, amikor 30 métert szeretnek az edzők, de a Paksnak muszáj menni az eredmény után, viszont ez nagyon kedvez a görögöknek, akik egyénileg jobb játékosok alkotják, gyorsabbak, és minél hosszabb a csapat, annál könnyebb az ellenfélnek, és ezért alakul ki ennyi görög helyzet, mert a paksiak mennének az egyenlítés, a szépítésért, ugye becsületükre legyen mondva, de minden görög támadás magába rejti a veszélyt, mert nyílt óriási hosszúságú a pálya a belső védő és az első csatár között.
0: Nagy gond az, hogy most már a szépítésért kell menni, nem pedig az egyenlítésért. A 61. percben, amikor tette révén megint csak Panathinaikos kontra van kibontakozóban, Vas szerel, és tette szabálytalankodik Vassal szemben. A játékvezető szabadrugást ítél a paksiaknak. Három csere jön paksi oldalról. Érkezik 19-essel Horváth, mégpedig Pap Kristóf fejére. Érkezik Horváth Kevin, tehát jön Böde Dániel, aki Szalai helyét veszi át a támadósorban. Ebben sincsen meglepetés, és Pető Milán is érkezik, gyanítom Hán János helyére, mert hogy ő is egy támadó, és így is van, Hán a harmadik lecserélt játékos. Horváth, Böde és Pető tehát a paksi csapatban. Hát ez a három csere is azt mutatja, amiről Vukovics László is beszélt itt az előbb, hogy a paks támadni szeretne, szépíteni, aztán egyenlíteni, esetleg fordítani. Ez azonban azért még sajnos messze van. Cserél majd egyébként a Panathinaikos együttese is. Érkezik két játékos a vendégekhez, többek között Csirivella, aki a Liverpoolban is pallírozódott, illetve 74-essel majd még Rastoder itt a következőkben. Most viszont figyeljük a paksi támadást, hiszen Horváth Kevin a jobb szélen próbálja megverni Andinót, ez sajnos nem sikerül, de Horváth rendkívül harcosan visszaszerzi a labdát. Windeckerhez játsza Windecker, balla líveli keresztbe, jó a fordítás Zekének, aki át is tudja venni a labdát, szemben vele Zaruri, Zeke meghúzza a bal oldalon, jó a cseh, Zeke lerázza magáról az ellenfelét, visszaadja Petőnek, Pető ki megint a szélre, hol Szabó várja. Szabó ívelibe a hosszú oldalra Böde felé, kifejelik sajnos a Panathinaikos játékosai. Lenzsér küzd nagyot a hosszú oldalon, mégpedig Andinóval, meg is játsz a Győrfit. Lenzsér indul tovább, szabálytalanság, Kyriakopoulos fajtolt. Jöhet egy újabb paksi szabadrúgás, mégpedig a mérkőzés 63. percében.
1: És jön két görög csere is majd, a kispadról biztosan érkezik Csirivella. Ő az egyik, aki jön majd be, és a másik a 74-es számban futballozó Rastoder, de egyelőre most hiába mutatta a játékvezető, hogy végezzék el a cserét. A cserék úgy döntöttek, hogy most még nem akarnak bejönni így a szabadrúgást megelőzően. Az egészen elképesztő. Tehát volt már egy-két érdekes döntés a játékvezetőnek, de azért ez is mutatja valamilyen szinten azért mégiscsak a tekintélyét, hogy ő mutatja, hogy végezzék el a cserét a játékvezető. A cserék pedig mondják, hogy ők most még nem jönnek be.
0: Ezt védekezzék ki a többiek.
1: Ezt védekezzék ki ők, ne? Ők legyenek a sárosak. Jön Balogh, centerezése, jön a kapujából a kapus, és nem tudja megfogni. Böde íveli vissza kapufa! A felső lécen csattan Böde Dániel próbálkozással. Jaj, de közel volt a szépítő találat, és biztosan érvényes lett volna, mert kirúgással jöhet majd a Panathinaikos csapata, és videóbírót, mint azt láttuk, ugye a második Panathinaikos gólnál nem lehet alkalmazni ezen a mérkőzésen. Hetes számban hagyja el, tette a játékteret. Nem játszott jól, úgyhogy kár, hogy lemegy. Nem volt egyelőre olyan nagyon veszélyes, volt egy lövése, amikor nagyot hárított Kovácsik, de aztán végül abból sem lett gól, és érkezik a pályára, mint azt már említettem, Csirivella, és elhagyja De Frey a játékteret. A jobboldali belső védő volt az, akinek mutatták a számát, de nem, aztán végül a 16-os számban játszó, nem 6-os számban játszó, a 16-os számban futballozó Cserin az, aki lejön, és az ő helyére jön Csirivella. Két változtatás tehát a Panathinaikosnál, és egy óriási lehetőség, amely kimaradt a paksiak előtt. Jó volt Balogh jobboldalról beadott szabadrúgása, még ott középen a kavarodásból is jobban jött ki a paks, de aztán Böde egy ilyen ollózó mozdulatban, amivel Böde Dániát azért nehéz elképzelni, hogy egy klasszikus ollózást végrehajt. Nem ez a klasszikus strandfocis ollózás volt, ez inkább eldőlt Böde Dániát, de hát nagyon jól tette, és a felső részről lejött a labdája. Az Eke viszont jól veri meg a jobb oldalon, a bal oldalon az emberét, és jön na, a centerezés, de ezt is kivágják a Panathinaikos játékosai. 65. perc, Paks Panathinaikos 0-2, de éledezik a Paks.
0: Szabó bedobása érkezik a 16-oson belőle, Böde át is tudja venni, fordulna a De Freyről, aztán fordulásból lő, ez elmegy keresztbe, sőt ott még Kyriakopoulos be is gyűjti, és előre is vágja Rastoder felé. kettőt megelőzi Vas. Lenzsért, de jó ég milyen rossz passz. Mindeket feje fölött elzárt, ezzel pedig Csirivel leindítja Rastodert, aki a jobb oldalra teszi Jagusicsnak. Jagusics a 16-os vonalán még elindul befelé, Szabó elpöcköli Rastoder elé, ott van még a labda, rúgjuk már el, Szabó a jobb lábán van, most tud belerúgni egy akkorát, hogy felszabaduljon a paksi kapu. Hát Lenzsér passzából, rossz passzából indult az egész, aztán még bonyolódott ott a helyzet, de szerencsére ezt most megúszta a paksi csapat. Jön egy Panathinaikos bedobás, Kiriakopoulos kezében a labda, a Panathinaikos fal, hát védje saját kispadja elől hajíthatja be. Elől Rastoder kéri, Lenzsér kapja végül, Lenzsér visszafejli a középpályára, Pető nem fér labdához kamera mellett, aztán Györfi sem tudja megszerezni, Andino végül rárugja a labdát Lenzsérre, de visszapattan a Pana játékosára, így a paksiak dobhatnak, aztán csak Andinohoz kerül, akitől Lenzsér veszi el, megint rárugja a szélsőre, így megint dobhat a paks, Lenzsér kezében van a labda. Az elmúlt percben a hármas paksi cserét követően azért talán életezett egy picit a paksi játék, vagy helyre rázódott legalább fejben a paksi csapat, és ezt bizonyította Böde felső kapufája is, amely sajnos nem ment néhány centivel lejjebb. Györfi bedobja a labdát Horváth Kevinnek, Lenzsér kapja, aztán Lenzsér teszi föl Györfinek, Györfi próbálja átvenni, ez nem sikerül, de Horváth még tovább stukkolja Bödének, aztán újra Györfinél a labda. Középen Pető várja, Györfi beadná, Böde még nem volt bent, levágódik a labda, Györfi fedezné ki, és ki is tudja fedezni Györfi nagyszerűen. Ott a második gólt jegyző Andino mellett jöhet egy paksi szöglet, a mérkőzés 67. percében Balogh Balázs fogja ezt is elvégezni.
1: Ez egy jobb oldali sarokrúgás lesz, középen most már azért ott van Böde Dániel is például, aki veszélyeztethet, Windecker, Pap, ott van, Pap most már nincs, de Windecker még ott van, Szabó János is középen, úgyhogy valakinek bele kéne fejelni egy jót. Jön a centerezés, de hát belefejel egy jó De Frey, ő az, aki tisztázza a Panathinaikos játékosai közül onnan a 16-oson belülről a labdát. Aztán visszakerül egészen Vashoz, Vas pedig nézi, hogy kinek tudná visszaívelni, Györfi lesz a szerencsés, aki jól csúsztatja, és ott megkapja Lenzsér. Lenzsér bepasszolja Szabó János elé, nem tudja előni Szabó János, Windecker az, aki elhozza előle, aztán jó ez a játék is. Györfi, megint jön egy jobb oldali beadás, ezt is sikerül kifejelni a Panathinaikosnak. Na, a jobb oldalon pedig kéri a labdát megint csak Györfi, de érénkkel játszik, jó a lövőcsere, jöhet a ballábas beadás, a hosszú oldalra szállát, Zeke fejel, mellé! Jaj, mekkora lehetőség maradt itt megint, a jobb oldali kapufa mellett szállt el Zeke próbálkozása, pedig egy remek Györfi beadás előzte meg ezt a helyzetet, nagyon jól szállt be Györfi a jobb oldalon, aztán visszavette ballábbal, centerezett, és Zeke lövése mellé szállt. A 68. percben arról tudunk beszámolni, hogy a Paks 2-0-ás átlagban futballozik hazai pályán a Panathinaikos ellen a konferencia selejtezőjének második fordulójában. Menjünk a stúdióba.
3: Köszönjük szépen, egy picit próbálunk javítani a vonalon, mert hogy nem csak a Paks játékán kell. Nézzük most egyelőre azt, hogy a Ferencváros 1-1-re áll Hollandiában a Twente ellen, de azért volt most már Dibusznak két nagyon nagy védése, a 67. percben jár a mérkőzés, úgyhogy nincs könnyű dolga a Fradi csapatának, mert most a hollandok azért nyomás alá helyezték. Igaz, hogy volt a Fradinak is egy nagy lehetőség a második félidő elején, nem is értettem, Laci, hogy azt Lenin Zsozef hogy tudta mellé fejelni 3 méterről.
2: Igen, közben itt a stúdióban egy másik monitor is megy, természetesen csak a visszajátszásnál pillantottam oda, óriási lehetőség volt, Zakariasen lefejelt az ötösön keresztbe neki a labdát, és a kapus már teljesen verve volt, és a pattanó labdát 4 méterről mellé fejelte, de a visszatérve a paksiak mérkőzésére, remekül sikerült a paksnak a hármas cseréje, Bödéjék bejöttek a pályára, Györfi Milán is nagyon jól szállt be, Bödének volt a kapufája, most Zekének a melléfejes, jönnek a beadások, de ebbe a Panathinaikosban sajnos benne van az, hogy egy-egy kontránál elfutnak, mert nagyon gyors, ügyes játékosaik vannak, de a paksiaknak már tényleg a játék képe alapján kiárna minimum a szépítés, de benne van ebbe a mérkőzésbe akár 2 gól is.
3: Na hát akkor menjünk vissza a Paksra, hogy van-e már esetleg újabb gól?
0: Gól nincsen, viszont 2 görög csere, igen. Miközben a labda Penyánál, hosszú volt az indítás Böde felé. A 2 szélsőjét cserélte le Neistrup, a Panathinaikos vezetőedzője. Érkezett Andino helyére Pantelidis, és Zaruri helyére pedig Facundo Pellistri, aki nem is olyan régen még a világbajnokságon volt ott az uruguayi válogatottal. Igaz, egyik mérkőzésen sem játszott. Horváth bejátsza középre Bödének, Bödét elválasztják a labdától. a labda pedig kikerült Györfihez, a 16-os oldalvonalától Iványi középre, levágódik Kirjakopulosról a labda, még mindig Györfine, mert hogy visszapattant hozzá, aztán Pantelidis tisztánok. Kirúgást ítél az asszisztens Pantelidis, nyíl egyenesen kirúgta a pályáról a labdát az alapvonalon túlra, nagyjából 18 cm-re az asszisztens szemétől, de mégiscsak a görögöknek ítélte a labdát. Teljesen érthetetlen döntés, reklamálnak ott a paksi cserejátékosok és tártagok is az asszisztensnek. Ezt hogy csinálta, ezt nem értem. Minden esetre görög kirúgás. Penya rúgja előre a labdát, mégpedig Pellisztrihez kerül. Pellisztritől elpattan ugyan, de a bal oldalon, paksi bal oldalon Horváth Kevin gyűjti be, és Horváth Kevin indult ott előre. Bödét játsza meg, Böde át tudja venni Tuba mellett. Böde forgolódik egy picit, előri Böde, Böde Dániel hozza is a labdát azonnal, mindenker ünnepel a paksi stadion. A 71. percben Böde maga alól emelte át a hosszú fősébe a labdát, egy nagyszerű gól, a meccs eddigi legszebb gólja, ebben biztos vagyok, a mi szívünknek mindenképpen. Szép itt a paks, van még hátra 20 perc a rendes játékidőből, a szó Vukovics Lászlóé.
2: Pont itt mondtam a stúdióba Balogh Balázs kollégámnak, az előbb megjátszották ilyen vízilabdás módra középen Böde Danit, akit szereltek az utolsó pillanatban, mondtam, hogy Magyarországon ezt mindig beszokta rúgni. Jött a következő szituáció, ezt már átvette, kifordult vele a bal összekötő helyén, visszavette a jobb lábára, és parádés mozdulattal átnyeste a bal sarokba, nem is túl erősen, de borzasztó jó helyre ívelten beemelte. Nagyon szép gól, tipikus Böde Dani is, átvette a labát, nem fért hozzá a védő, beforgott vele, nagyon szép gól. Itt most a Paksnak meg kell lovagolni ezt a szelet.
1: A 72. percben tehát szépített a Paks, és Böde most is csúsztat egy labdát a hosszúra. Zeke, Böde érkezik középen, de nem csak ő, Windecker is jön, Windecker fejéről pattal a labda. Ezt ki is lehet engedni, de bent tartják még a Panathinaikos játékosai. Lenzsér nem kapja meg Balogh Balázstól, Balogh Balázs viszont elveszíti a labdát. Jó a labda szerzés, ez is egy jó labda szerzés, egy távoli lövés, de még a kapus megpróbálkozott most nagyjából 22-3 méterről. Éledezik a Paks, nem csak éledezik, felé lett a Paks, hiszen szépített is, és most jelenleg úgy állunk, hogy Paks játékosok két gólt szereztek már a találkozón, míg a Panathinaikos játékosai csupán egyet, az is kérdéses volt, de hát az egyik paksi gól az sajnos rossz kapuba esett, Vas ugyanis a saját kapujába jutott a labdát még az első félidőben, de Busznak adni nem kell, hiszen 2-1 az állás, és a Paks teljesen kiegyenlített mérkőzést játszik a Panathinaikosszal, gyakorlatilag akciógólt, többet szerzett, szép, szabályos akciógólt. Jelen esetben Pellistrichel ez befele, ott hagyja Kamarának a labdát, nem kell ott bántani már, Horváth tudja is ezt, sőt Pető volt az, aki szorongatta őt. A bal oldalról jöhet egy Kiriakopulosz beadás, de inkább tovább passzolja még balrább, és ott Pantelidis próbálna átverni ellenfelét, ez sikerül is, de csak ideiglenesen. Kiriakopulosz jön a hosszúra, az ívelés, sikerül kifejelni ezekének, aztán Windecker csúsztat, jól sikerültek Bognár György cseréjé bizony. Böde irányába a labda, hát most Defrey megelőzte őt, meg lehet adni egy ilyet azért a rutinos holland válogatott benső védőnek is. A világbajnokságon ugyan nem volt ott, de attól függetlenül azért két bajnokok ligája döntőn szerepelt. 72. perc, sőt 73. annak is a vége. Paks Panathinaikos 1-2 a konferencia ligában.
0: Tsapras végezel egy bedobást most a jobb oldalról. Többen kérik elő, Rastoder előre, azonban Szabó elfejelte. Vasnak kell aztán is lenni, és vágja előre a labdát Böde felé. Böde mellett teszi le Horvátnak. Horváth egyből indítaná Petőt. Pető erre sajnos nem számított. Bári parkolik, hogy esetleg Defrey utoléri. Defrey hazaadja Penyának. A kapus az ötösön belül a labdával, onnan éveli előre, megint csak Rastoder felé, ez nagyon rövid, Balogh veheti merre a középpályán. Balogh ott van Jagusics mellett a labdával, visszafordul egy Szabónak passzolja, Szabó Vashoz játsza, a középhátvéd megint a bal oldalra, vissza a csapatkapitánynak, Szabó Jánosnak, aki pedig íveli előre Horváth Kevin felé, hát nem Horváth Kevin fogja Defreyt megverni a levegőben, a holland elfejeli a labdát, és erre pedig lecsap Pellistri, Pellistri pedig rá is gyorsít, Pellistri még a labdával a középkörben tovább teszi Rastoder felé, ez pontatlan szerencsére, aztán Szabó röviden tisztáz, és ezzel pedig Jagusics törhet kapura, Jagusics, Szabó lapiszkál, kisodródik Jagusics, aztán elcsúszik, kimegy a labda az alapvonalon túlra, kirúgás az ítélet. Most talán mi köszönhetjük ezt meg a játékvezetőnek, mert nem vagyok biztos benne, hogy Jagusicsról ment ki. Minden esetre, amit itt az előbb az egyes számú asszisztens a Panathinaikosnak ítélt, azt a túloldalon a kettes számú asszisztens a Paksnak. Hát ebből a szempontból 1-1. A kirúgást Kovácsik végzi el a 75. percben, amikor 2-1-re vezet a Panathinaikos a Paks otthonában az Európa Konferencia Liga selejtezőjében a második körben. a párharc első mérkőzésén. Györfit tüntetik el a Panathinaikos játékosai, szabadrúgáshoz jut a Paks.
1: Negyed óra van még a találkozóból, miért ne egyenlíthette a Paks? Pantelidiszt valahogyan el kéne onnan zavarni, vagy sárgalapot adni neki, már az előbb is felöklelte szabályosan Györfit, úgyhogy nagyon járna már Pantelidisznek az a sárga. Csereként bejött, hát az legyen a legnagyobb megmozdulás a mai mérkőzése, hogy sárgalapot kap. Reméljük legalábbis eddigi attitűdje alapján. Lenzséri veli előre a labdát, Teflej nagyon okosan hátraengedi, Ínyaki Penyának, Böde pedig egy sort pöröl azért Lenzsérrel, hogy miért nem tudta egy picit pontosabban ívelni irányába ezt a labdát, aztán Böde még mintha oda is tartana egy picit Ínyaki Penyának, de természetesen csak megijesztette a Panathinaikos kapusát, nem pedig szabálytalankodott. 76. perc, hátul járatja a labdát a Panathinaikos, Defrey hátrapasszolja. Az nem jó feltétlenül a Paksnak, hogyha most itt túl sokat engedi játszani a Panathinaikost, és persze nagyon fáradtak lehetnek már azok a lábak, akár itt Lenzsérnél is, aki az első fél időt például a jobb szélső pozícióban robotolta végig, de hát most is vissza kell még érnie, és Pelisztri óriási lendülettel jön. Pelisztri nem tudja, melyik lába felé cselezzen, de aztán a balt választja, jön a centerezés, de nem jó. Lenzsér odaér még tisztázni, de Kamara hozza el a labdát, ez pedig átszáll a hosszúra, és akkor Zeke indulhat meg. Előtte óriási üres terület, középen Böde kérni a center pozíciójában. Horváth érkezik még a támadásra, de egy picit le kell lassítani a Zekének, és visszaadja a második hullámba inkább Balogh Balázshoz. A 76. percben teszi mindezt, most lépünk a 77-be. Paks Panathinaikos 1-2.
0: Balogh a labdával a középpályán, íveli előre Pető felé, ezt el tudja fejelni Tuba, visszakerül Windekerhez, Pető kapja, aztán Pető jó 20 méterre a kaputól, kifelé viszi inkább, Györfinek adja a jobb szélre, Györfi az oldalvonalnál indul befelé, Kiriakopulosszal néz farka szemet, mellőle adná be, Kiriakopulosz szögletre ment, sarokrúgás, érkezik Balogh Balázs a sarokba, Györfi oda dobja a labdát, azzal is nyer néhány másodpercet a Paks, hogy a labda már ott várja Balogh Balázst a szögletzászló mellett középen. Hát Bödélre most figyelniük kell a Panathinaikos játékosainak, de természetesen megint jönnek Szabóék előre. Kis szöglet, Balogh lepasszolja Györfinek. Györfi adja be jobb lábbal, ez sajnos rövid, Defrey kifejeli, ráadásul pontosan Pantelidisnek. Az ő felpassza viszont nagyon hosszúnak tűnik, így bent tartja Pető, az áj, de rossz passz sajnos. Ez kiment az oldalvonalon túlra, dobhat Kiriakopulosz, a labda Panathinaikos, és most ezeknél a szituációknál már a Panathinaikos játékosai lassítják a játékot, Kiriakopulosz vár türelmesen, és ezzel is nyer néhány másodpercet, tehát nekik jó az az idegenbeli 2-1, főleg a játék képét tekintve. Jön előre a Panathinaikos, Pellistri kapja a jobb szélen, bejátsza középre Csirivellának, aki Kamarához adja, Kamara a kezdőkörben Windekerrel szemben, jobb kezére passzol Csirivellának megint csak, Csirivella pedig Pellistrit indítaná, és Pellistri fut versenyt Szabóval, Pellistri át tudja venni a labdát, kimen az oldalvonalnál, Pellistri cselezget, már az alapvonalnál megcsúszik, és kimegy a labda szerencsére az uruguayi játékos lábáról, kirúgással jön a Paks. Egyébként ugye mondtam, hogy idén nem játszott a világbajnokságon Pellistri, 4 éve viszont ott volt, és vagy 4 éve szintén ott volt, akkor mind a 3 csoport mérkőzésen lehetőséget kapott. Hát akkor is és idén is a csoportban búcsúzott az uruguayi válogatott. De mi figyeljünk a Paksra, hiszen a 78. percben Kovácsik íveli előre a kirúgást, Kamara pedig kicsúsztatja az oldalvonalon túlra, dobhat a Paks.
1: Györfi kezében a labda, de cserél majd egyet a Panathinaikos csapata. A 18-as számban futballozó Konturis érkezik majd a pályára, és elhagyja a játékteret Jagusics. Jagusics azért jól játszott a mai találkozón, de teszem hozzá, azért felvette vele a lépést Balogh Balázs is, felvette vele a lépést Windekker is, valamint Pap is, amíg pályán volt, azóta pedig mind Pető, mind Horváth tartotta vele a lépést, úgyhogy nem tudott annyira kibontakozni, mégsem azért Jagusics, mint amennyire tőle várták azt, hogy majd szervezi a Panathinaikos játékát. És akkor ez volt az utolsó csere lehetősége a vezetőedzőnek, Jakob Nestrupnak. A mai mérkőzésen nincs több változtatási lehetőség. Eltűnik a 16-oson belül az egyik paksi játékos. Györfi volt az egészen pontosan. Érzésem szerint kicsit dobta is magát a paksi jobbszélső, de hát megköszöntük volna a játékvezetőnek, ha számunkra is ítél azért egy kétes szituációban. Most megint Lenzsér tartja meg jól a labdát Pellistrivel szemben, és jöhet a hosszú ívelés, a jobb oldalon Györfi kapja. Most rengeteg paksi támadó középen, Györfi maga elé tálal, de ez Horváthnak hosszú lesz, Defrey előzi meg. Defrey megtolja maga elé a labdát, aztán előre íveli, belül tudja még tartani Pellistri. Most Windekker szerintem kéne, hogy egy szabálytalansággal megállítsa ezt a kontrát. Kamara viszont le tud fordulni róla. Ez most egy nehéz perc lehet a paksiak számára, de egy óriási szerelés a jobb oldalon, hát Györfi most megjegyzik a nevét, nem csak itt Pakson, de ott a tévé előtt vagy a rádió előtt is, hiszen Györfi remekül szállt be a mai találkozóba, és egyértelmű, hogy amióta Lenzsér egy sorral hátrébb került, és Györfi a jobb oldali szélső hátvéd, azóta sokkal élénkebb a paksi jobb oldal is, akár mint a bal. Bedobja Lenzsér a labdát, megcsúsztatja lábbal, ilyen pingpongszerűen Horváth, de elveszíti a Paks, és jöhet a Panathinaikos, 3-2-ben vezetik a támadást Szabó Jánosra. Szabó Jánosnak oda kell érnie valahogy, de nem fog odaérni, viszont Kovácsik hárít egy óriási, megint bravúrral véd Kovácsik, és már nem az első, és nem is a második, legalább ez a harmadik bravúrja a találkozón. Jó, hogy ő van a paksi kapuban. Így a 81. percben, amikor az utolsó 10 percére fordulunk a találkozónak, a Panathinaikos csupán 2-1-re vezet a Paks ellen, és a Paksnak bizony van lehetősége arra, hogy akár döntetlenre hozza ezt a mérkőzést.
0: És azt lehet mondani, hogy a Panathinaikos rendezkedett be most ellentámadásokra és kontrajátékra. Csirivella a labdával saját tér felén Defreynek teszi, Defrey pedig hazaadja Benyának, mi pedig ezt a rövid lassú játékot kihasználjuk arra, hogy megint csak Vukovics Lászlóhoz kapcsoljunk. Erre felívelik a Pana játékosai, úgyhogy várjuk meg, amíg tényleg állni fog a játék. Aztán most Vas rúgja ki az oldalon túlra, és akkor Vukovics Lászlója szó, hiszen elkezdődött az utolsó 10 perc. Hogy érzed, Laci, lesz esély az egyenlítésre?
3: Mielőtt Vukovics László ezt elmondaná, hogy mondjam el, hogy közben a Ferencváros vezetést szerzett a 80. percben. Egy remek visszaadott labda érkezett az alapvonalról, és Lenny Joseph pedig megszerezte a Ferencváros második gólját, úgyhogy a 80. percben idegenben a Twente ellen a Ferencváros 2-1-re vezet. Jól érkeztek ott egyébként ketten is, és miután Zakariasen átlépte a labdát, amit egyébként szépen adtak be középre, bal oldalról négy védő volt ott ugyan, de így ütemet vesztettek, nem számítottak Lenny Joseph-re. Szóval röviden ennyi a gól története, 2-1-re vezetett a Fradi, de a Panathinaikos is 2-1-re vezet Pakson, Laci.
2: Igen, kérdezték, hogy van-e esélye a Paksnak az egyenlítésre. Azt gondolom, hogy nagyon nyílt lesz az utolsó percek, oda-vissza, főleg a Paks fog nyomni, megpróbálja oda préselni a Panathinaikost, aki labdatartással próbálja kivenni a paksiak támadásának a lendületét, de ezáltal, hogy a Paks nagyon fölmegy, lesznek kontra lehetőségek a Panathinaikos előtt, egy az egyes szituációk, ami nagy veszélyt rejt, viszont ha pontrugásig el tudunk jutni, akkor Böder évén nagyon veszélyesek lehetünk.
0: Belicsi teszi középre, támad a Panathinaikos, egy visszakészített labda, amelyet Kiriakopoulos messze elrúg a kapu mellé, kapu fölé, paksi kirúgás következik, a 83. perc kezdődik meg, 2-1-re vezet a Panathinaikos a Paks otthonában, a Paks pedig cserélt még egyet, Lenzsér helyére érkezett 11-es számmal egy új szerzemény, a Békés Csabától igazolt Kuzma Hunor a Paks védelmébe. A kirúgást követően most nagyot kell harcolni a Vasnak, Rastoderrel szemben érkezik Kuzma segítségére, ő iveli előre, aztán Pető elé a labdát, Pető versenyt fut Tubával, Tuba átveszi, hátrafele tudja csak megtolni, és haza kell adni a Penyának. Penyát támadja Pető, Penya pedig kirúgja az oldalvonalon Turrát, ezekre a letámadásokra is szükség van, mert meg lehet zavarni a Panathinaikos játékosait is, a Panathinaikos kapusát is. Györfi fogja elvégezni a bedobást, Horváth Kevin kéri tőle és kapja tőle, Horváth a sarokban szépen emeli ki Petőnek, Pető átveszi és a 16-os sarkához Windekerhez játsza. Windeker két ember között picit túlbonyolítja, és ezzel most Pantelidis indulhat, Rastodert játsza meg, még a Panathinaikos tér felén zajlik a játék, most ír át a felezőn túl Pantelidis a bal színen, Kuzma rárúgja a labdát, de a Panathinaikosnak ítéli a bedobást a játék vezető a 84. percben, 2-1-es görög vezetésnél dobhat a Panathinaikos.
1: Én most megint egy picit lehet, hogy elfogult leszek, de egyértelműen úgy láttam, hogy végül ez egy Panathinaikos játékos lábáról hagyta el a játékteret a labda, most minden esetre jöhetett egy bedobással a Pana, és már ívelik is előre a labdát, de aztán Kamara az, aki megszelidíti, most nagyon kell figyelni, nem kellene még egy gólt kapni, és akkor az utolsó percek valóban izgalmasak lehetnének, hiszen már csak 6,5 perc maradt a rendes játékidőből, plusz a hosszabbítás, ami most azért egy 2-3 perc lehet majd, de a sok csere miatt, valamint a gólnál is állt azért most többet a játék, mind a Paksi, mint pedig a Panathinaikos találatnál itt a második félidőben. A négyes számmal csereként beszállt Csirivella próbálja a jobb oldalra forgatni a labdát, sikerül is neki, de aztán Defreyhez, a jobb oldali belső védőhöz kerül hátra. Kamara kapja a védekező középpályás szerepében, saját tér felén járatja még a labdát a Panathinaikos, most passzolja Defrey a felező vonalon, és ott próbálna beforogni vele az egyik Panathinaikos játékos, aztán Kuzma mellett elmegy a labda, a jobb oldali belső védő pozíciójába szállt be Kuzma, Lenzsér helyett egy az egyben, egy szabálytalanság közben. Hát ki az, aki kiharcolja természetesen Györfi Milán. Hát a Ferencváros már felfigyelt egy jobb hátvédre a Paks csapatából Osváth személyében. Györfi is nagyon ígéretesnek tűnik, legalább így az első mérkőzése alapján. Reméljük, hogy ezt a formáját megtartja, és akkor akár üdeszínfoltja lehet a magyar labdarúgó NB1-nek is. Hát aztán ne szaladjunk nagyon előre. A bal oldalon kap most egy labdát Kiriakopulos, és sajnos már a 16-oson belül teljesen egyedül Kovácsik hárítja a próbálkozását. Éles szögből adta le ezt a bal hátvéd, és ez nem okozott olyan nagy problémát most Kovácsiknak. Horváth kiforgathatja a jobb oldalra. Pető kamerával szemben egy az egyben Petőnek sikerül levennie, és bent tartja még az oldalvonalon belül, éri el a labdát. Kamerával szemben. Kamera azért remek futballista, ez látszott, de Pető valahogy majdnem át tudja passzolni a lábai között mellette labdát. Végül azonban odaért az egyik segítő Panathinaikos játékos, és megmentette Kamerát. Györfi a jobb oldalon. Jöhet a beadás. Pödelesen kapja sajnos a labdát, ezt is nagyon könnyen fújta be megint a játékvezető, de attól függetlenül maradt még 5 perc a találkozóból, a rendes játékidőből biztosan. 86. perc, Paks Panathinaikos 1-2 a konferencia liga selejtezőjében a második fordulóban.
0: És ne felejtsük, hogy lesz még egy visszavágó, ahol borzasztóan nehéz dolga lesz a Paksnak. Erről is volt már szó. Vukovics László is beszélt erről még a Honvéd kapcsán, egy korábbi Panathinaikos párharcot felidézve, de azt se felejtsük el, hogyha így játszik a Paks, akkor egyenragú ellenfelelhet a Panathinaikosnak, akár idegenben is. A labda pedig ott van a paksi térfélen sajnos Pantelidisnél. Pantelidis Kuzmával birkózik, de a görögnél a labda. Most Kuzma el tudja piszkálni mellőre, az a bedobást a Panathinaikos kapja. Pantelidis elpaskolja onnan a kapott labdát, aztán végül Kiriakopulos kapja meg Györfitől. A bal hátvéd fogja elvégezni, a pardobást feldobja oda Rastoder felé, aki az oldal 16-os oldalvonalánál megtartja, visszajátsz a második hullámba, átmenetileg tisztáznak a paksiak, de ott van még a középpályán Pellistrinél, aki visszaadja Caprasnak. Capras még egy hátvéd Defreynek, Defrey pedig megint a középpályára Csirivellához passzolja, aki a jobb oldalra Caprashoz teszi ki a jobb hátvédnek a labdát. Aztán megint csak Csirivellához pattan, ő pedig kicsit vaktába rúgta előre, de ez itt sajnos jó Konturisznak a jobb szélen, aki beadja középre. Vasnak kell nagyot mentenie megint, hiszen középen érkezett Rastoder, és hogyha Vas nem ér bele, akkor ezt Rastoder kapura tudja lőni. Így viszont nem tudta a bedobást, viszont Capras fogja majd elvégezni. A mérkőzés 87. percében 2-1-re veszett a Panathinaikos, Csirivella kapja Caprastól, aztán vissza Caprashoz, majd megint Csirivellához. Lesz-e beadás, ez a kérdés, mennyire erőlteti még a támadásokat a Panathinaikos, vagy jó-e nekik ez a 2-1-es győzelem Pakson, és az egygólos előnnyel való hazaút majd Görögországba, és ezt az egygólos előnyt kéne majd megőrizni a Panathinaikosnak ugye hazai pályán. Tovább sarkalja, ott az oldalvonalnál Pantelidis, mégpedig Konturisznak. Konturisz jó cselet húz meg Kuzma mellett, tartja most sajnos nagyon rutinosan és magabiztosan a Panathinaikos a labdát. A labda Csirivellánál, a paksi térfélen még mindig a Pana akciója. Kiriakopulos kapja a bal hátvéd, aki összejátszik Pantelidisszel, megint Kiriakopulos vissza Csirivellának. Kamara a labdával a középpályán, és most üresen van ott a bal szélen Pantelidis. Kuzma viszont elveszi tőle a labdát, és ezzel indulhat egy paksi ellentámadás. Böde kapja.
1: Böde meg is tartja, és jól passzolja vissza Györfihez, de aztán Györfi hosszantolja meg, viszont csak az oldalvonalon túlra tudják takarítani a labdát Csirivella révén a Panathinaikos játékosai. Az utolsó 2 percbe érünk most már. Ennyi maradt még hátra, tehát a rendes játékidőből Böde hát felökleli a bal hátvédet Kiriakopulost, de volt egy pár olyan, amelyet elengedtek így fordított esetben. Egy picit úgy érződik, mintha nem is a Paks volna a hazai pályán, hanem a Panathinaikos. Na, a bosnyák játékvezető nem feltétlenül a magyar csapattal szimpatizál a mai mérkőzésen, és akkor talán így tudtam a legfinomabban megfogalmazni az eddigi ítéleteit a mi szempontunkból. Inyaki Penya pedig egyelőre nem siet azzal, hogy elvégezze a kirúgást, tehát reméljük akkor azért érzékeli azt a játékvezető legalább, hogy egy 3-4 perces hosszabbítás kellene itt a találkozó végén. Szabó János előreiveli, Böde Dániel biztos nem volt lesen, Defrey megnyeri a fejpárbajt vele szemben, Böde nem is nagyon akart fejelni, inkább csak zavarni ment oda, aztán vastag tartanak oda, ez sem ért sárga lapot a játékvezető szerint, pedig Pellistri nagyon keményen ment oda Vashoz. Pető indul most, egy hosszú indítás Zekétől, Pető nem tudja megtartani, de a lepattanó labdát összeszedheti, lent maradt természetesen egy Panathinaikos játékos, üti a földet, és Defrey kiíveli oldalra. Hát most nehéz sportszerűnek maradni, ilyenkor egy teljesen ártatlan szituáció, lehet, hogy rosszul érkezett a Panathinaikos jobb hátvédje, de akkor talán el kellene hagyni a játékteret ahhoz, hogy ápolják őt. Most nagyon úgy tűnik, hogy mégiscsak tudja folytatni, majd így a helyes a megfogalmazás a játékot, és már talpon is van, hát akkor ezek szerint szerencsére nincsen nagyobb baja, és tudja folytatni a játékot. Ez most az időhúzásról szólt ez a néhány perc. A 90. percben járunk most már, az utolsó perc rendes játékidőben. Ha Zekének volna egy kis csibészsége, akkor nem a kapusnak dobta volna, de a kapus viszont hát Iñaki Peña, persze az vese rá az első követ, aki nem ezt tette volna, de még egy picit húzta az időt azzal is, hogy felvegye a labdát és előre ívelje. Minden esetre az utolsó percnek is vége, a 90. percnek is vége, jön a hosszabbítás, majd de támad a Panathinaikosz, amely 2-1-re vezet a Paks otthonában a Konferencia Ligában. 3 perc lesz majd a ráadás, és Györfi labdát szerez.
4: Aztán Györfire rácsúsznak, ez sárga lap mindenképpen. A görög játékos is azonnal jelzi a játékvezetőnek, hogy tudja, hogy vétkes volt. Pantelidis kapja a figyelmeztetést a 91. percben. Tehát mire elkönyveli ez a bosnyák játékvezető a sárga lapokat, nem hogy a nap is lemegy, a nap is fel fog kelni itt Pakson. Kovácsik végzi majd el a szabadrúgást, mindenki megy előre a Panathinaikosz tér felére. Kovácsik valószínűleg véletően Böde felé éveli majd föl. Még Windeker mutatja Kovácsiknak, hogy várjon, és akkor most a sípszó után Kovácsik ívelheti föl, és bizony, hogy Böde felé jön a labda, Böde és Defrey birkóznak, Defrey elfejeli a labdát, Szabó ér oda, Szabó elrúgja, nem történt szabálytalanság, hát ezt nem hiszem el, és ezzel jöhet a Panathinaikosz kontrája. Szabó került a földre, Pellisztri pedig már rágyorsít, visszazárnak a paksiak, Horváth Kevin szerez labdát, ezt meglefújja a bosnyák. Nehéz higgadtnak maradni ilyen helyzetben, mert pontosan ugyanaz történt az egyik és a másik oldalon, de amíg Pellistrit nem állt a szabálytalannak, Bilbia játékvezető addig, Horváth Kevin igen, Panathinaikosz szabadrúgás következik a Paksi térfél közepéről, a 92. percben 2-1-re vezet a Panathinaikosz.
1: Nem bíráljuk a játékvezető tevékenységét, szerintünk rossz ítélet született, és akkor így a legfinomabb megint a megfogalmazás. Most megint perceket vár a játékvezető, kilépi, hát senkit nem érdekel, hogy kilépi a 9 méter, tudja pontosan a Paksi játékos magától is, hogy hátrébb kell mennie, hogyha szól neki, de ezzel is megy a Paks ideje, és a Panathinaikosznak pedig nagyon kedvez az, hogy a bosnyák játékvezető ennyire jó szívűen vezeti az ő szempontjukból ezt a találkozót, és akkor senkit nem az érdekel majd, hogy 3 sárga lapot osztott ki a Panathinaikosz játékosainak, hiszen megadott egy olyan találatot, amely legalább vitás volt, tehát lehet, hogy lesen tartózkodott a passz pillanatában az egyik Panathinaikosz támadó, aztán érdekes dolgok voltak még itt. Egy lövés, Kovácsik hárít még egy nagyot, aztán visszapasszolják a 16-oson belülre, nehogy 11-est ítéljen, nem ítél, kirúgás. Nem volt szabálytalan ezek szerint a Paksi játékos, ez is azért olyan volt, hogy nagyon veszélyes volt ez a szerelés, de szerencsére most Kovácsik elvégezhet egy kirúgást a 92. percben. Böde irányába, Böde leveszi, ott hagyja Petőnek, Pető továbbítja Zekéhez, ez most egy szép játék, de nincs középen senki, meg kéne tartani valahogy Petőnek. Pető a jobb lába felé cselez, 5 ember között elütik őt, szabálytalanság, jöhet egy szabadrúgással 17 méterről a Paks együttese, és ez egy nagyon jó szögből jön bizony majd ez a szabadrúgás. Nagyjából 17 méter a távolság, mint azt már említettem, és a rendes játékidő után már a 3 perces hosszabbításnak is az utolsó percében, a 93. minutumban Pető az, aki a kezébe veszi a labdát, ő harcolta ki ezt a szabadrúgást, és milyen jól tette a bal oldalon, megindult, és 5 Panathinaikosz védőjátékos gyűrűjéből bújt ki, majd harcolt ki egy szabadrúgást. Balog is ott van természetesen, ő bal lábbal végezheti el ezt a szabadrúgást, de ez inkább egy jobb lábas szög, hiszen ha a kapus szempontjából nézzük, akkor a jobb oldali kapufától is kijebb, majdhogy nem az ötös vonalából jöhet, de 17 méterre csak, na ez biztosan nincsen 9 méter, majdhogy nem, a 16-os vonalából végzik el, hát legalább még egy 2-3 méter hátrébb kellene mennie a sorfalnak, ha csak pontosan nézzük a pálya méreteit, hiszen az ötös elé kellene akkor lefeküdnie a csapatnak nagyjából, vagyis a sorfalnak nagyjából 2-3 méterre. Most már talán jó az a sorfal, amit felállított a játékvezető, de hab nincsen nála, úgyhogy figyelnie kéne nagyon arra, hogy ne jöjjön előrébb a sorfal. Egyelőre nem is teszi, már most lépkednek előrébb a Panathinaikosz játékosai a sorfalban. A játékvezető viszont ezt szó nélkül hagyja. Már előrébb jött, jó, fél métert a Panathinaikosz sorfala. A játékvezető engedi elvégezni a szabadrúgást. Pető, jobb lábbal, Pető, bele a sorfalba sajnos. Zeke még összeszedheti a kipattanót, nem sikerül neki, de aztán visszafejeli középre. Kamara, megint csak megszerzi Zeke. Zeke visszakapja, ez még egy jó lehetőség. A 16-oson belül rengetegen a Paksiaktól, Zeke beadása pontatlan. A szögletet még engedi elvégezni a játékvezető, már a szájába vette a sípot. Egy pillanatra megijedtem, hogy lefújja a találkozót a sarokrúgást megelőzően. De jöhet még a szöglet, az utolsó Paksi lehetőség minden bizonnyal arra, hogy kiegyenlítsen a magyar csapat. Jobboldali sarokrúgás, Balogh Balázs a labdánál, mindenki bent középen, aki él és mozog és tud fejelni a Paksiaktól, de jó lenne egy egyenlítő találat. Balogh most fut neki, jön a centerezés, eltűnik egy Paksi játékos, a 16-oson belül a játékvezető a sípjába fúj, de nem azért, mert 11-es tüttél, hanem mert vége a találkozó.
4: Egy gólos hátránnyal utazik a Paks Görögországba a konferencia liga második selejtező körének első mérkőzésén. Paks Panathinaikos 1-2. Nem rettent meg ellenfelétől a paksi együttes, amely már a második percben helyzetbe került. Szabó Fajese után Lenzsér bólintott a kapu mellé. A túloldalon is voltak helyzetek, a paksi védők önfeláldozóan blokkoltak kétszer is. Majd a 18. percben Zeke baloldali beadása után ismét Lenzsér került helyzetbe 10 méterről mellé lőtt. Egy perccel később a túloldalon Andino közeli lövését védte a kimozduló Kovácsik. Kiegyenlített küzdelem folyt a pályán az első félidő derekán. Majd a 38. percben egy újabb hazai helyzetet láthatott a publikum. Pap közeli lövése levágódott, a túloldalon pedig Cselin fejese mellé ment. Nem sokkal később a 41. percben hideg zuhanyként jött a vendégek vezető gólja. Zaruri jobboldali beadását a menten igyekvő Vas saját kapujába lőtte, megszerezte a vezetést a Panathinaikos. A második félidőben pedig meg is duplázták előnyüket a vendégek. Az 55. percben Andino lesről lépett ki, hiába érkezett Paksi lábról a labda. Andino egyébként kihasználta a helyzetet, és a jobb fősőbe lőtt, és az asszisztens beintette a lest, a játékvezető viszont felülbírálta az ítéletet, és megadta a gólt. Nagy vita követte ezt a pályán, ezt az ítéletet. Újabb vendéghelyzetek jöttek a gólt követően, tette és Jagusic is kihagyta a magáét, a Paks pedig néhány cserének köszönhetően felélénkült, pályára lépett többek között Böde, Györfi és Horváth Kevin is, jöttek is a hazai helyzetek. Előbb egy kavarodás után Böde a főső kapufát találta el, majd néhány perc múlva Zeke fejelt mellé. A 71. percben aztán Böde kapott labdát a 16-oson belül, forgolódott kicsit a védő között, aztán balról 12 méterről jobbal a bal felsőbe emelte, nagyon elegánsan szépített a Paks, amely ezt követően a játék irányítását is átvette a hátralévő időre, a Panathinaikos kontrák rendezkedett be. Kovácsiknak egyébként többször védenie kellett egy-egy ilyen ellentámadást követően, elől viszont sajnos nem sikerült újabb gólt szerezni, így egy gólos hátránnyal utazik a Paks Görögországba. Paks Panathinaikos 1-2. Dany Zoltán hangmérnök és Olasz Gergő közvetítő riporter kollégám nevében is köszönjük a figyelmet, a szó a stúdióé.
3: Köszönjük szépen Regős László Pálnak is. Hát Laci, mielőtt belemennénk ebbe a Paks meccsbe, azt is mondjuk el gyorsan, hogy a Ferencváros nyerni tudott Hollandiában 2-1-re, Leni Zsozef két góljával. A 14. percben szerezte meg a vezetést a Ferencváros, a 38. percben Adelgard jóvoltából egyenlített a Twente, míg a 80. percben egy szép formás támadást követően újra Leni Zsozef volt eredményes, tehát nyert a Fradi. De akkor majd ugrunk erre a Fradi meccsre, beszéljünk a Paksról. Itt az volt a vélemény a stúdióban is, hogy nem gondoltuk volna talán, hogy a Paks ilyen jól helytáll, de lehetett volna ez még jobb helytállás is, csak hát azért ez a játékvezető, nem nagy akarom kritizálni, de hát adott meg talán egy olyan gólt, amit nem kellett volna.
2: Igen, szidjuk sokszor a VAR-t, hogy sokat áll a játék, nem annyira kompatibilis a futballal. Én ezzel azért nem értek egyet, föl kéne gyorsítani az ítéleteket, de most röviden a VAR-ról. Ha ma van VAR, akkor nincs a görögöknek a második gólja, egyértelmű les helyzet előzte meg. Ráadásul úgy, hogy a partjelző beintette a lest, és a játékvezető felülbírálta. A kollégáink említették Pul Sándort, aki 94-ben jól tette ezt a felülbírálást. Véleményem szerint itt tévedett a játékvezető, ebben vezetett 2-0-ra a Panathinaikos. Tehát ha megnézzük a Transfermarkton a Panathinaikos értékét, hát nagyon sokszoros a Paksinak, és ahhoz képest, amit kaptunk a pályán, nem volt ekkora különbség a két csapat között. A Paksiak az első fél időben nagyon jól néztek ki, volt egy szerencsétlen öngól, amikor Vas Gábor menteni szeretett volna tete elől, de ha nem teszi meg a mentési kísérletet, akkor mögötte üresen érkezett tete, és ő szerezte volna a görögök vezető gólját. Egyébként a Paksiak jól játszottak, a második fél időben hármas cserét eszközölt Bognár György, bejött Horváth Kevin, Böde, és utána megváltozott a játékképe, de akkor már 2-0 volt a görögöknek, akkor a Paks nagyon jól elkapta a fonalat, és benne volt a mérkőzésben, hogy esetleg tud egyenlíteni is a Paks, de a teljesség igényéhez hozzátartozik, hogyha a meccs egészét objektíven próbálom értékelni, akkor azért a Panathinaikosznak sokszor volt olyan lehetősége, hogy Kovácsiknak nagy bravúrra kellett hárítani, 2-1-be vitték, Szabó János mögött bejátszották, itt nem Szabó Jánost emelem ki, mint negatív szereplőt, hanem rávitték 2-1-be, és hát sokkal gyorsabbak voltak a görögök, és ebből volt 3-4 olyan szituáció, hogy Kovácsiknak nagy bravúrra volt szüksége.
3: Azért Bognár György is sokat variált a paksi védelmen.
2: Igen, Szekszárdi szerintem ma az eddigiekhez képest, mert voltak azért bizonytalansági a tavaly NB1-be, de hát meg kellett szoknia az NB1 légkörét. Ma egész jól teljesített az első fél időbe, de Lenzsért visszavitte az eredeti pozíciójába, és behozta azt a Györfi Milánt, akit pont függetlenül attól a csere előtt már elemeztük, hogy előre ő nagyon jó, jól cseles, csak a védekezésbe hogy tudják pótolni, de ezt megoldotta Bognár György úgy, hogy Balogh Balázs egy kicsit jobban figyelt arra a részre, hogyha Györfit előre

0: a helyzetek alapján, tehát amit láttunk nagy helyzetek alapján, egy góllal azért megérdemelten nyert a görög csapat, csak nagyon fáj az, hogy a játékvezető a beintett les után felülbírálta a partjelzőjét.
1: És akkor nézzünk a Ferencváros mérkőzésére, hát azért sokan nem fogadtak volna arra, hogy a zöldfehérek idegenben nyerni fognak.
0: Ugyanolyan eredmény született, mint Újvidéken, tehát 2-1-re nyert a Ferencváros. Ez egy nagyon jó kiinduló pont. Arról a mérkőzésről szakmailag nem tudok beszélni, mert nem láttam a találkozót, csak rajtad keresztül hallottam a gólokat, meg az eredmény alakulását, de az biztos, hogy így hogy egy nagyon jó előjel a jövő hétre. Egyet nem szabad hátradőlni, tehát azt gondolni, hogy már ez le van futva, mert a Twente jobb csapat, mint a Vojvodina, tehát itthon is meg kell küzdeni az eredményért, de ez remek első mérkőzés.
1: Tulajdonképpen két győzelemmel zártunk a mai napon és egy vereséggel, hiszen a Debrecen tudott 1-0-ra nyerni, mint hogy ezt hallhatták itt közvetítésünkben is a Junik gárdája ellen. Visszavágó lesz majd természetesen ott is, a Panathinaikos vendége lesz a Paks, hát ott nem lesz könnyű dolog azért helytállni, ezt már Vukovics László kiemelte itt a közvetítés folyamán is, és hát a Ferencvárosnak meg hazai pályán kellene megőrizni ezt az előnyt, vagy tovább növelni a holland Twente ellen, amire szintén van lehetőség. Vukovics Lászlónak köszönöm szépen, hogy itt volt velünk a stúdióban.
0: Én is köszönöm.
1: És akkor ezzel még véget ért már a labdarúgó közvetítés sorozatunk, és vízilabdával folytatjuk itt 22 órakor adásunkat, ugyanis elődöntőbe jutott a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében, miután Horvátországot 16-11-re legyőzte. Fekete Gergő és Vigvári Vendel 4-4 góllal a mérkőzés két legeredményesebb játékosa. A mérkőzést bővebben Kemény Dénes értékelte Laki Barbarának.
2: Férfi válogatottunk a világkupa szuperdöntőjének negyed döntőjében 16-11-re győzte le a horvát válogatottat. Ez egy magabiztos előnynek tűnik. Valóban így tűnt kívülről a meccs képe?
3: Igazából az egész világkupa tulajdonképpen a következő két év szempontjából inkább egy teszt mindenkinek. Mindenhol vannak hiányzó játékosok, nálunk például a Fogelsama nincs ott az eseményen, aki ugye egy nagyon fontos pillére a csapatnak. Az ellenfeleknél is vannak fontos hiányzók. Hát a legtöbb a horvátoknak, pont akikkel ma játszottunk, ami gyakorlatilag egy 20-as válogatott, talán egy-két idősebbel. Úgyhogy szerintem nem az eredmény a legfontosabb, hanem az, hogy sikerült komolyan vegyük. Mert az ilyen mérkőzések, amikor egy megfiatalított, egy ilyen B-válogatott jellegű ellenféllel találkozik az ember, ezek a legveszélyesebbek, hajlamos az ember nem 100%-osan komolyan venni, és akkor a fiataloknak ugye begőzölnek, és akkor nagyon nyugvony erőssé válik ez a meccs, az a meccs. Volt már ilyen, amikor mi voltunk a fiatalok szerepkörben, például a 24-es Európa-bajnokságon januárban, Zágrában sok csapat megszenvedett velünk, pont azért, mert, hogy úgy mondjam, lenéztek minket. Mi nekünk viszont le a kalappal a csapat előtt, mert komolyan vette, és szépen folyamatosan fölöröltük a fiatal horvátokat. De hát a leglényegesebb az, hogy a Zsoltnak sikerült olyan tapasztalatokat gyűjtsön, ami majd a következő évi budapesti világbajnokságra fontos.
2: Ahogy ugye említette, ez a horvát csapat igen megfiatalított, viszont magabiztosan kezdték el ezt a mérkőzést. Meg lehet, hogy amieinket meglepte ez a kezdés?
3: Hát szerintem szükség volt arra, hogy az ellenfél jól kezdjen és jól játszon ahhoz, hogy igazából átessünk azon a holtponton, hogy bármennyire is egy lényegesen gyengébb csapat, mint a normál horvát válogatott, attól még azért nem elég, hogy bedobjuk a sapkát meg a gatyát a vízbe, és az megnyeri a meccset. Úgyhogy szerintem pont a mérkőzés eleje, szerencsére, és nem az egész meccs, mutatott arra, hogy nagyon nehéz, amikor két jó csapat közül az egyik az tartalékos, akkor a másiknak jó teljesítményt nyújtani a tartalékos ellenfél ellen. Mert az ember jól játszik, akkor mindenki legyint, ha nem játszik jól, akkor meg ugye kinevetnek. Úgyhogy ezért ez szerencsére csak egy pár percig lehet, hogy érezhették a fiúk, de hát azért a Zsoltot ismerve azért itt sok tréfára nincs lehetőség, úgyhogy mégiscsak komolyan vette a csapat, és hozzáteszem, a végeredmény az akár egy komplet horvát válogatott.

0: ellen is egy előfordulható végeredmény, mert már olyan lett a játék, hogy két egyforma csapat között simán van egy konkrét napon, azon a napon mondjuk 4-5 gól különbség, mert vezet 1-2 góllal valaki, van hátra 2 perc, két jó védekezés, az további 2 gól előtt támadásban, és akkor már 4-5 góla van közte, és holott két gyakorlatilag szinte egyforma csapat. Úgyhogy, vagy egyforma. Tehát előfordulhat az is, például a görögöktől kikaptunk egy felkészülési meccsen most hiszem viszonylag nagyobb különbséggel. Ha összekerülünk a görögökkel, mondjuk a döntőben, akkor egyáltalán nem biztos, hogy annak a meccsnek lesz jelentősége. Na, ilyen lett a játék ezzel a rövidebb pályával, ezzel a rövidebb támadóidővel. Nagyon hamar bemehet egyik vagy másik oldalon a 3-4 lövés.
1: A második negyedt már a magyar válogatott tudta irányítani ezt a mérkőzést lényegében. Hol volt inkább a fordulópont, a támadásban vagy a védekezésben sikerült inkább felzárkózni?
0: Ez egyik összefügg a másikkal, elkezdtünk kevesebb gólt kapni, ennél fogva elkezdtünk több gólt lőni. Ahogy mondom, itt egy-egy jó védekezés, az 2 gólt ér, mert nem kapjuk, viszont az ellentámadásból meg tudunk lőni, pláne hogyha az ember-ember hátrányt kivédekezik, akkor nagy eséllyel a túloldalon sikerül majd kiharcolni egy ember előnyt, azt viszont, hogyha belövöm, akkor az megint csak 2 gólt ér, mert egyet nem kaptunk, egyet meglőttünk.
1: Az egyéni teljesítményeket tekintve a legeredményesebb játékos Fekete Gergő volt, de Manherz Krisztián is például jegyzett több gólt. Ebben a csapatban most ki az, aki a húzó ember lehet?
0: Hát a Manherz Krisztián, a Zalánki Gergő, ők egyértelműen kiemelkednek. A Fekete Gergő az abban a sávban van egy olyan 4-5 olyan játékosunk, akik mindig hozzá tudnak tenni. Kritikus, nehéz mérkőzésen is 2-3 gólnyi teljesítményt, ez nem csak lőtt gólban érvényesül, hanem jó védekezésben, egy-egy kiharcolt ítéletben, vagy egy jó asszisztban is, tehát gólpasszban is. De hát a Fekete Gergő ismerek meg 16 éves kora óta, egy olyan szintű ős tehetség, ami nem nagyon van a magyar vízilabdában sem, a maiban szerintem rajta kívül talán 2-3, akit nagyon nehéz bekeretezni, hogy így mondjam, egy edzőnek is, mert az ösztönös játékából bármikor jöhet egy-két bosszantó hiba, viszont mérkőzéseket eldöntő pozitívumok is, és ezt visszatérően megcsinálja, azt gondolom, hogy körülbelül minden második meccsen átlagba. Tehát Isten adja ezt a szokását.
1: Ahogy említette, ugye Fogásoma is hiányzik ebből a csapatból, de több kulcsjátékos is, az ő hiányuk mennyire látszódik meg a csapaton, és mennyire sikerült őket pótolni?
0: Én azt gondolom, hogy ahogy kezdtem az elején, az egész világkupa tulajdonképpen információforrás az edzőknek, mert mindenki a világkupa segítségével készül a jövő évi budapesti világbajnokságra és a Los Angeles-i olimpiára. Tehát az, hogy a fogásoma nincs ott, az a csapat játékerejét csökkenti, de a csapat esélyét, hogy a 27-ben és 28-ban jó legyen, annyiban növeli, hogy lényegesen többet véd a másik két kapus, és gyakorlatilag nem leszünk, ha sikerül a kapusainknak fejlődni, nem leszünk a fogásomára utalva.
1: Az elődöntőben pedig majd Ausztráliával mérkőzik meg a magyar válogatott. Ebből a Horvátország elleni mérkőzésből mi az, amit az elődöntőre át lehet vinni?
0: Mivel nagyon jól játszott ez a nagyon fiatal horvát csapat, hogy mondom, szerintem inkább az 20-as VB-re készülnek. Én úgy gondolom, hogy leginkább az ausztrálok az érdekes, és nem jobbak szerintem, mint ez a horvát csapat. Tehát a komplet ausztrál válogatott körülbelül játékerőben annyit képvisel, mint ez a horvát válogatott. Ma azt hiszem büntetőkkel győzték le a foki a spanyolokat, akik szintén nem komplettek, már mindig abban az értelemben, hogy van néhány fontos játékos, aki legalábbis ma nem játszott. Tehát én azt gondolom, hogy hasonló eredmény várható az ausztrálok ellen, mint ahogy ma volt.
1: A játéknak melyik az a része, ahol még érdemes lehet javulni a magyar válogatottnak, és mi az, ami nagyon jól működik az előző mérkőzést elnézve?
0: A 16-11-re gondolva azt gondolom, hogy egy egy horvát B-válogatott esetében mondhatjuk, hogy picit sok a 11 kapott gól. Az, hogy 16-ot lőttünk, az nyilván összefügg a kapott gólok számával is, mert 11-szer csak középkezdésből tudtunk támadni, ami sokkal nehezebb, mint hogyha az ember a kapu előtt szerez babdát, és abból gyors ellentámadást tud indítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy az ausztrálok ellen mindenképpen tudunk javulni a védekezésben. Hozzáteszem, hogy az ausztrálok vízilabdázni messze nem tudnak annyira, mint mi, de speciál úszni és lőni azt nagyon tudnak, mert ott mindenkinek van úszó múltja, kicsit hasonló, mint az amerikaiaknak, és a kriket játékból gyerekként mindenkinek nagyon jó lövő mozdulata van, tehát nagyon erős a lövésük, jól kell védekezni, jó sok blokkot kell a kapu elé tenni, jól kell védeni a kapusoknak, és akkor ugyanolyan sima meccs lesz, mint a mai.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Javában zajlik a készülődés a Hungaroringen, és fokozódik a hangulat, hiszen ezen a héten rendezik a Magyar Nagydíjat. A helyszínen ott van a Nemzeti Sport Rádió riportere Kreisz Bálint, aki az olimpiai ezüstérmes Nádas Bencével és az olimpiai arany- és ezüstérmes Tótka Sándorral beszélgetett.
2: Nádas Bencével és Tótka Sándorral beszélgettünk, akik egy igazán különleges programba vettek részt az elmúlt órákban. Többek között az alpin pilótái is itt eveztek, kajakkenúztak nálatok egy VR gépen. Milyen volt ezt kipróbálni és megmutatni két Forma 1-es pilótának, hogy milyen a ti sportágatok, Bence?
3: Hát óriási élmény volt, egyrészt azért, mert Gaslynak a pályafutását azt végigkövettem, szurkoltam neki, és nagyon bízom benne, hogy fog még azért győzelemért harcolni. Úgyhogy jó érzés volt, hogy mi is taníthatunk nekik valamit. Ez nekem egy óriási élmény, úgyhogy én ma már valami naggyal a zsákba megyek haza.
4: Mi volt a kérdés, bocsánat?
2: Milyen élmény volt az, hogy Gaslynak és Colapintónak tanítottátok a kajakkenuzást?
4: Hát önmagában Forma 1-es pilótákkal találkozni szerintem hatalmas dolog, hiszen mégis ez a szágódó cirkusz annyira be van nekik osztva az idejük, hogy megtisztel, amikor ránk szánnak egy 10 percet a feszes menetrendben, hiszen sportolóként tudom, hogy amikor egy EB-n, VB-n, világkupán, válogatón ott vagyunk, akkor azért én sem feltétlenül szeretem, hogyha kizökkentenek engem a ritmusból, és így kell teljesíteni. Nagyon jó fejek voltak, közvetlenek, és jó érzés, egy kicsit belekóstoltak ebbe a kajakkenuba, hogy mégis milyen kajakozni, és a Gasly kifejezetten mondta, hogy a Los Angeles olimpián ott szeretne lenni, hiszen a Párizsit kihagyta, és Los Angelesben ott szeretne lenni, mondta, hogy keep in touch, és majd szurkol nekünk.
2: Elhoztátok viszont a párizsi ezüstérmeteket, amit nyilván Gaslynak azért lehet különleges, mert ő is francia. Miről tudtatok vele beszélgetni, és mit lát, vagy mit szólt, amikor meglátta azt a párizsi érmet?
3: Hát Sanyi azért többször találkozott vele, ő már megmutatta neki a tokiai aranyérmét, szóval van már egy közös múltjuk. Én most találkoztam vele először, azt mindig is tudtam róla, hogy egy közvetlen srác, érdeklődő, és a sportolókat is mélységesen elismeri és tiszteli. Úgyhogy nagyon élveztem a beszélgetést, már csak arra, hogy mi hogy vagyunk, mit csinálunk, mi a következő cél, mi is erről kérdezgettük, úgyhogy én nagyon élveztem ezt a fajta eszmecserét.
2: Bence, azt említetted, hogy neked azért kedvenc pilótáid közé tartozik, vagy azok közé, akiknek követed a pályafutását, az te sportolói közegben mozogsz, sok atlétával találkoztál már, az, hogy most így vele is volt lehetőséget beszélgetni, ez így milyen hatással volt rád?
3: Nekem nagyon sokat jelent, nyilván nagyon örülnék, hogyha Hamiltonnal, Norrisszal is tudnék egy-egy eszmecserét folytatni, nyilván tudom, hogy azokra elég kevés az esély, hiszen megrohamozzák őket az újságírók és a fotósok, szóval nagyon nehéz oda verekedni magadat, de örülök, hogy ez megadatott, és tényleg egy olyan csapattal, egy olyan pilótával, akit kedvelek, és felnézek rá, úgyhogy tényleg ez az én életemben egy szép polcra kerül ez az emlék.
2: Sanyi, Bence említette, hogy te azért már többször találkoztál Gaslyval, meg lehet szokni azt, hogy ebben a közegben mozogsz, hogy Forma 1-es pilótákkal beszélgetsz?
4: Az az érdekes, hogy volt szerencsém találkozni többel is, több meet and greet-en vettem részt, és egyébként bármennyire is érintetetlennek tűnnek, ők is emberek. És amikor a Checo Perezzel találkoztam egy pár éve még Red Bull Racing pilótaként, és akkor megvolt ez a klasszikus formaiság, hogy és Checo, mondd el, hogy miért szereted a Hungaroringet, és a töke ki van már ezektől a kérdésektől, és amikor elvonultunk képet csinálni, akkor egy 10 másodperc alatt mondtam neki, hogy képzett Checo, apa lettem, mint te, és hogy hogyan menedzseled ezt az egészet, apasság, meg sportoló, és megváltozott a testbeszéde, a tekintete, és úgy beszéltünk még két ember, nem úgy, mint egy érintetlen Forma 1-es pilóta, meg egy kajakos mondjuk, és elmondta, hogy amikor ő a versenyen van, akkor csak versenyfókusz van, családdal minimumot foglalkozik, amikor meg csak a családdal van, akkor meg még azt mondta, hogy még horránnál sem veszem fel a telefon. Nyilván kamuzol, de ez a prioritás nekem, amikor családdal, amikor csak család. És ettől én is tudok ebből meríteni, és amikor otthon vagyok a családdal, igyekszem a telefonomat letenni a bejárati ajtóhoz, és nem elővenni. Nyilván ez nehéz, de van rá törekvés, egy jobban megy.
2: Azt említetted, hogy mi az, amit mondjuk ezek hatására tudsz változtatni a civil életben, de mondjuk a versenyzői létben mi az, amit ezek a pilóták, vagy ez a teljesen másfajta versenyzői szemlélet tud mutatni? Nyilván azért te is olimpiai bajnok vagy, tehát a sport legmagasabb szintjéről érkezel, de azért az, hogy minden héten más országban lenni, ez talán még ennél is egy durvább szint.
4: Igen, meg arra nem volt lehet, meg akartam tőlük egyébként kérdezni, hogy a jetleget azt hogyan szokták leküzdeni, mert ők aztán biztosan tudják, ugye mi is szenvedünk, bár egy évben, vagy egy olimpi ciklus, mondjuk kétszer-háromszor maximum, akkor megyünk, akkor váltunk időzónát, és tökre érdekelt volna, hogy nekik van-e valami praktikájuk, de sajnos nem volt idő megkérdezni, pedig van érdekes lett volna, így hát ezen az információ hiányába kell most hazamennem, de elképesztően profik tényleg, ahogy a koncentrációjuk kell, ami a tévén is átjön, hogy ha egy kicsi hiba van, hogy két óránk ennyi futam, másfél órás, igen, folyamatosan fókuszban lenni, döntéseket hozni, más sporták, én ezt nem tudnám csinálni, mert én nem tudom ennyi ideig fönntartani a koncentrációmat, viszont abban a másfél percig, ami az én sportámat igényel, azban viszont jó vagyok, és hál' Istenre megtaláltam a helyemet, és jó kajakos vagyok, és nem mennék jó pilóta.
2: Ha már kajakkenú, Bence, milyen volt ez a VR szemüveges, virtuális, valóságos kajakkenú élmény? Nem gondolnám, hogy sokszor próbáltatok ilyet, de lehet, hogy tévedek.
3: Nyilván a valóságban kajakozni kicsit jobb élmény, de mindenféleképpen jó dolog szerintem. Ez egy iskolai toborzáshoz, vagy valakivel megismertetni, hogy milyen is a versenysportágunk, szerintem mindenféleképpen egy jó dolog, hiszen nagyon nehéz úgy toborozni iskolákban, hogy azt nem tudod odavinni ugye a kajakkenú pályát meg a hajót. Ez ebben a szempontból egy jó dolog a gyerekeknek, hogy meg tudnak ismerkedni vele. Nekünk is jó volt, de azért ha választani kéne, hogy F1-es szimulátor vagy kajak szimulátor, akkor ez az F1-es szimulátor felé húz a szívem.
2: Sanyi, neked milyen volt ez a virtuális valóságos kajakkenuzás?
4: Hát én egyszer-egyszer már ezt próbáltam egy rendezvényen, és én rosszul lettem. Tehát én most mondtam, hogyha lehet, akkor kihagynám. Nem tudom, hogy amikor ilyen közel van a képernyő, a mozgás, nem tudom, összezavarodik az agyam, és rosszul lettem. Úgyhogy én ezt inkább most ezt kihagytam, inkább én a kommunikációért feleltem, hogyan kell kajakozni, stb. És egyébként még itt zárójelben csak hozzátenném, most így elnéztem a pedoknak abba az irányába, hogy kicsit olyan, mintha egy ilyen filmben szerepelnénk. Nyilván az F1 movie-t is láttam, nagyon-nagyon tetszett. És hogy azt érzem, mintha benne lennék egy filmben. Olyan zárt közeg ez a F1, hogy kicsit jó így beleszagolni rajongóként, meg aztán kifejezettem.
2: Az olimpiai faluhoz lehet hasonlítani mondjuk a hangulatát?
4: Egyébként simán. Az is egy zárt közeg, csak a sportolók. Van egy nagyon-nagyon fura érzés, amikor tapintani lehet a feszültséget, és minél jobban közeledik a vége, annál jobban lazul a közeg, a sportolók, az emberek, a kapcsolattartás is könnyebb ilyenkor. Úgyhogy igen, lehet hasonlítani, csak mi ezt sajnos 4 évente egyszer tapasztaljuk meg, ők meg 1 évben 22-szer, hányszor?
3: 24, de már nekik is sok.
4: Persze, kemény.
2: A Formula 1-es pilóták előtt, meg után iskolások, illetve mozgássérült fiatalok is jöttek és kipróbálták azt, hogy milyen a kajakkenuzás. Rátok milyen hatással van az, hogy látszott a fiatalokon, hogy nekik ez egy életre szóló élmény, és ezt nektek köszönhetik, Bence?
3: Hát mindenféleképpen egy jó érzés, hogy megismertethettük velük a sportágunkat, ráadásul tényleg az, hogy egy olyan élményt adhattunk nekik ugye a VR által, hogy mintha ott lennének a versenypályán, és akkor együtt Sanyival segítettünk nekik, hogy tényleg hogyan tudják megoldani ezt a 200 métert a lehető leggyorsabban, és egy élményként ezt fölfogni. Én örülök, hogy ennek a részese lehettem, és bízom benne, hogy ők is egy szép élményet érnek haza.
4: Nekünk egy külön öröm, hogy megmutathatjuk a sportágunkat, hogy milyen, meg ugye többen voltak kerekesszékbe, és hogy attól, hogy valaki kerekesszékbe kerül, nem áll meg az élet, mert hál' Istennek van para kajakkenú is, olimpiai szám is ráadásul, és nagyon sokan így jönnek, hogy ez adja nekik vissza az élet értelmét, hogy készülhetnek tovább a paralimpiára mondjuk, és ebbe például nagyon sokat segít Magyarországon a Pruzsina István, aki rengeteg parakajakossal, megkerussal foglalkozik, és elképeszt, hiszen mi egy helyen készülünk a Dunaválsony edzőtáborba, látjuk, hogy mennyi munkát tesznek bele, és tök jó, hogy belekóstoltak ebbe, és hát, ha ők is majd e felé fognak tendálni, egy kis célt, vagy egy más mutattunk nekik egy lehetőséget. Vagy élnek vele, vagy tetszik nekik, vagy nem, de van egy ilyen lehetőség is itthon, és ez tök jó.
2: Zárásként mit vártok a hétvégétől? Ki lesz a győztes, meglepetés?
4: Verstappen győzelmet várok.
3: Lewis Hamilton. Egyértelmű.
2: Bármi meglepetés?
4: Meglepetés az, hogy
3: a Cadillac pontot szerez. az ez mondjuk nagyot ütne.
4: Ez jó amúgy. Meg van is rá esély.
3: Igen, most ügyesen fejlesztettek, azt néztem,
4: hogy a figyelmet. Meglepetés? Az, hogy Pierre Gasly és Colapinto is dobogón lesz, mert kajakoztunk őket.
3: Igen, amúgy, ha Gasly megint dobogón lesz, kicsit azt érezhetnénk Sanyival, hogy ebben talán nekünk is érdemünk.
4: Írunk neki Instán, hogy szívesen.
3: Igen.
1: Kedves hallgatóink, közeledünk a körkapcsolás végéhez, talán egy kicsit később időpontban, mint ahogy megszokhatták, de következzék a Nemzeti Sport lapszemle Estóth Jánossal.
5: Jó eset kívánok a Nemzeti Sport pénteki számában. Természetesen részletesen foglalkozunk a három magyar nemzetközi kupában érdekelt csapatnak a mérkőzéseivel, a hazai meccsekről képekben is bőségesen beszámolunk. Aztán ott vagyunk a Hungaroringen is, ahonnan Zsoldos Barna kollégám ad dupla oldalas beszámolót. Pénteken indul az NB1-es futballbajnokság is. Ennek apropóján Vince András kollégám felkereste az újpestiek sportigazgatóját, Dávdai Pát, aki egy kétoldalas részletes interjúban számolt be arról, hogy hol tart a csapatépítés, hol tart a klubépítés folyamata az újpestieknél. Természetesen szóba kerül a mérkőzés is, hiszen két olyan szakemberről van szó, aki a német bajnokságban tanulta a szakmát, ugye Dárdai Pál és Boldog Tamás néz majd szembe egymással. Hát a pályán, hogy ezt Dárdai elmondta, természetesen nem lesz barátkozás, nem lesz kímélet, de utána egy jó vacsorára majd közösen leülnek. Emellett foglalkozunk azzal, hogy a Hardberg csapata egy évre kölcsönvette, egy osztrák klubról van szó, Pécsi Ármint a Liverpooltól, 21 éves válogatott kapusról van szó, és mielőtt bárki a szívéhez kapna, bizony ez a tudatos karrierépítés része, legalábbis erről beszélnek Pécsi Ármin menedzserei. Az angol csapatán, a Liverpoolnál koncepció az, hogy az első idényben felépítik az újonnan igazolt játékost, elsősorban az erőllétét fejlesztik, aztán pedig kölcsön adják, hogy minél több meccsrutint szerezzen, erre kiváló hely lehet a Hardberg. És hogy ne csak futballról essen szó, hát igazolt Golomán György is, aki eddig Spanyolországban kosárlabdázott, most Lengyelországban folytatja, a Varsói Légiának a játékosa lesz. Az előző idényről annyit mondott, hogy nem sikerült rosszul, bár a sérülések miatt nem tudta folyamatosan hozni a formáját, viszont Varsóba abban a reményben szerződött el, hogy első számú center lehet, és ez nem csak a saját pályafutása szempontjából, hanem a válogatott szempontjából is jó hír lehet. Természetesen szóba került az is, hogy mit vár a világbajnok és selejtezők folytatásában a nemzeti együttestől Golomán György.
1: Kedves hallgatóink, ezzel a körkapcsolás végére értünk. A mai nap szerkesztője Cserjés Bendegúz volt, a hangmérnök Horváth Milán, a műsorvezető pedig Balogh Balázs. Köszönöm a figyelmüket, ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a sportvilág.
0: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a sportvilág.
1: Felemás eredmények a labdarúgó nemzetközi kupákban. Megvan az új kézi kapitány, 5 gólos sikerrel elődöntős a férfi vízilabda válogatott. Jó estét kívánok, Katona László vagyok.
0: Sportvilág.
1: A Ferencváros Lenny Joseph 2 góljának is köszönhetően 2-1-re nyert a Twente otthonában, az Európa Ligában. A visszavágót majd jövő csütörtökön rendezik a Groupama arénában. Voltak egyéb eredmények is, a második forduló első mérkőzései, Karabakh CSKA Sofia gól nélküli döntetlen, az azeri csapatban Várkonyi Bence végigjátszotta a mérkőzést. Dinamo Kiev PAOK 2-3, Hammarby Anderlecht 1-1, Sheriff Tiraspol Maccabi Tel Aviv 0-5, Tromsø Hradec Krávoláve 0-1, Besiktas Mityiland 1-0, Sankt Gallen Benfica 2-1, ez talán meglepetés, és jelenleg is tart a Hajdúkszplit Pafosz mérkőzés, 2-0-ra vezet a horvát együttes. A konferencia ligában pedig a Debrecen az örmény Pjunik Jerevánt fogadta. A tudósító Tóth Béla.
2: Minimális előny az örményországi visszavágóra. Debrecen, Pjunik Jereván 1-0. Három év után játszott ismét az Európai Kupa porondon a Debrecen, amely az előző bajnokságot a negyedik helyen zárta. A hajdúságiak ellenfel az előző fordulóban a máltai riválisát kettős győzelemmel búcsúztató Pjunik Jereván volt. Az örmény együttes találta el először a kaput, a baloldalról beinduló James lövését a DVSC nyári szerzeménye Andrájev ütötte ki. A bolgár kapuson kívül egyébként még három frissen igazolt játékos, Boskovics, Semper és Páldoni kapott bizalmat kezdőként a debütáló észt szakvezetőtől, Gert Remmeltől. A DVSC első legnagyobb helyzet az első félidő 31. percében Kocsis Dominik előtt adódott, de a szélső a kapufára fejelte a labdát. Gól nélküli döntetlennél fordultak a csapatok, a második félidőben pedig a hazai alakulat intenzívebb, bátrabb támadó játékot nyújtott. Igaz, az 56. percben még kellett Andrejev bravúrja, Kulikov közeli fejesét tolta Leeds fölé a bolgár kapus. Ezt követően Báldoni közelről a kaput sem találta el, az 59. percben pedig 18 méterről Cibla káprázatos gólt lőtt, méghozzá jobbal a bal felső sarokba továbbított, ezzel a góllal szerzett vezetést a Debrecen. Kocsis Dominiknak volt egy lehetősége növelni ezt az előnyt, ám Zitzerben a kapu mellé emelte a labdát. 8523 néző láthatta a Nagy Erdély stadionban, hogy a Debrecen 1-0-ra veri meg jereváni ellenfelét. A jövő heti visszavágó viszont élet-halál harcot ígér. Még egyszer a végeredmény, Debrecen Pjunik 1-0.
1: A gólszerző Cibla Flórián értékel, a riporter Cinger Kocka Henrietta.
3: Gratulálok, az idei szezon első tét mérkőzését a bombáddal nyerte meg a Debrecen. Mi volt az első gondolat, hogyha akcióból kevésbé, akkor majd átlövésből megy?
4: Hát igen, meg igazából egész héten a gyakorlás, hiszen az utóbbi hetekben sokat gyakorolunk a Gyugyival, meg úgymond tényleg mindenkivel, és hát megérett egy meccse, jól jött ki.
3: Aztán lehetett volna dupla is, illetve arról se feledkezzünk, hogy majdnem gólpaszt is adtál.
4: Hát igen, csak az utóbbi hetekben volt egy kisebb hasúzódásom, és így kevesebbet játszottam a felkészülésbe, úgyhogy kicsit már fáradtabb voltam, mert hogy elfáradtam.
3: Ezt ma nem látszott, hogy vagy?
4: Hát jól vagyok, köszönöm szépen, de azért még tudok jobban is lenni.
3: És mennyit jelent neked, hiszen ez volt az első gólod nemzetközi kupa mérkőzésen?
4: Nagyon sokat jelent, örültem neki, hiszen tényleg rendkívüli hangulat volt, sok ember volt kint, jó játszani, nagyon sokat jelent, hiszen azért mégiscsak az első nemzetközi gólom.
3: Mennyire volt nehéz megtörni a Pjunikot?
4: Nehéz volt, igen, mert hogy szervezettek voltak, jól védekeztek, de a végén kijött, hiszen rúghattunk volna még többet is, de viszont kellett hátul is a bravo, hiszen hátul is a fiúk nagyon jól testettek. Nullára mégiscsak lehoztuk a mérkőzést, és megnyertük.
3: Ez a mai mérkőzés mit vetít előre, jövő hétre?
4: Hát Jerevánba úgy megyünk, hogy mindenképp tovább szeretnénk jutni, és ez egy nagy lépés a továbbítás felé.
1: A csapattárs Kocsis Dominik is elmondta a véleményét.
3: Gratulálok a győzelemhez. A gól most elmaradt a részedről, pedig mindenhonnan próbálkoztál, mindent kiadtam magadból?
5: Mindent kiadtam magamról, kicsit be is görcsöltem már a végén, őszintén szólva. Viszont nagyon büszke vagyok a csapatra, nagyon jót mentünk. Voltak nehezebb pillanatok a mérkőzésen, azt is túléltük. Aztán egy nagyon szép gólt tudtunk rúgni, hála Istennek. Remélem nem kezdődik el a tavalyi sztori, ezek a kapufás dolgok. Próbálkozom, próbálok segíteni a csapatnak minél többet, nyilván magamnak is. Bajnokin ígérem, bemegy, és hát nem is ígérem, hanem, hogy mondjam, több százalékot adok a mostaninál.
3: Ha már a nehezebb pillanatokat említed, akkor miben volt leginkább kellemetlen a Pionik?
5: Direkt játékot játszottak, nem szedtük össze a második labdákat, akkor gyorsan át tudtak menni rajtunk, viszont nagyon sokat gyakoroltuk a letámadást, a magas pressinget, és egyelőre úgy néz ki, hogy jól alakult. Ritkán tudtak átjönni rajtunk, ha át is jöttek, akkor csak magas labdákkal. Abból voltak veszélyesek a beadásaik, amikor lementek az alapvonalig, viszont úgy gondolom, hogy teljes mértékben helytáltunk.
1: Debrecen Pionik Jereván 1-0. Szintén a konferencia ligában a Paksa görög Panathinaikost fogadta, Regős László Pál tudósítása.
6: Egy gólos hátránnyal utazik a Paks Görögországba a konferencia liga második selejtező körének első mérkőzésén. Paks Panathinaikos 1-2. Nem rettent meg ellenfelétől a paksi együttes, amely már a második percben helyzetbe került. Szabó Fajese után Lenzsér bólintott a kapu mellé. A túloldalon is voltak helyzetek, a paksi védők önfeláldozóan blokkoltak kétszer is. Majd a 18. percben Zekke baloldali beadása után ismét Lenzsér került helyzetbe 10 méterről mellélőtt. Egy perccel később a túloldalon Andino közeli lövését védte a kimozduló Kovácsik. Kiegyenlített küzdelem folyt a pályán az első félidő derekán. Majd a 38. percben egy újabb hazai helyzetet láthatott a publikum. Pap közeli lövése levágódott, a túloldalon pedig Cselin fejese mellé ment. Nem sokkal később a 41. percben hideg zuhanyként jött a vendégek vezető gólja. Zaruri jobboldali beadását a menten igyekvő vas saját kapujába lőtte, megszerezte a vezetést a Panathinaikos. A második félidőben pedig meg is duplázták előnyüket a vendégek. Az 55. percben Andino lesről lépett ki, hiába érkezett paksi lábról a labda. Andino egyébként kihasználta a helyzetet, és a jobb fősőbe lőtt, és az asszisztens beintette a lest, a játékvezető viszont felülbírálta az ítéletet, és megadta a gólt. Nagy vita követte ezt a pályán, ezt az ítéletet. Újabb vendéghelyzetek jöttek a gólt követően, tette és Jágusics is kihagyta a magáét, a Paks pedig néhány cserének köszönhetően felélénkült, pályára lépett többek között Böde, Györfi és Horváth Kevin is. Jöttek is a hazai helyzetek. Előbb egy kavarodás után Böde a főső kapufát találta el, majd néhány perc múlva Zeke fejelt mellé. A 71. percben aztán Böde kapott labdát a 16-oson belül, forgolódott kicsit a védő között, aztán balról 12 méterről jobbal a bal felsőbe emelte, nagyon elegánsan szépített a Paks, amely ezt követően a játék irányítását is átvette a hátralévő időre. A Panathinaikos kontrákra rendezkedett be. Kovácsiknak egyébként többször védenie kellett egy-egy ilyen ellentámadást követően. Elől viszont sajnos nem sikerült újabb gólt szerezni, így egy gólos hátránnyal utazik a Paks Görögországba. Paks Panathinaikos 1-2.
1: A paksi vezetőedző Bognár György Péter Ágostonnal beszélt.
7: Én azt gondolom, hogy jobb képességű ellenféllel játszottunk, nem csak csapatban, hanem egyénileg is nagyon jó játékosok alkották az ellenfelet. Nagyon veszélyesek voltak, a középen labdát szereztek, átfutottak rajtunk, azért volt egy-két lehetőségük. Nekünk is lehetett volna, itt a végén azért nem kaptunk meg minden, hogy mondjam, korrekt ítéletet, tehát három ilyen bírót Pakson is találtunk volna, úgyhogy... Nem a bírókra fogom természetesen, de nem tudtunk több helyzetet kidolgozni, mert nem kaptuk meg ezeket a játékhelyzeteket, amiket Györfivel szemben is szabálykodtak, Bödével is, hát csak itt a végén rántották le. Tehát nem volt VAR ezen a mérkőzésen, nyilván nem lehet visszanézni, ezért emelem ki, hogy a bírók szerintem sokat tévedtek.
8: Valóban az egyenlítésért ment konkrétan a végén a Paks, viszont a második félidő első 15 perce nem nézett ki valami jól. Mi okozta az, hogy ennyire különböző periódusokat láthattunk?
7: Hát minden meccsnek vannak ilyen periódusai, itt nem tudunk 90 percig egyformán jól dominálni, letámadni, labdát szerezni, helyzeteket kialakítani. Van, amikor az ellenfél focizik, valószínű ebben a periódusban is az ellenfél kerekedett felül. Egyébként érdemes azzal foglalkozni, hogy a középpen megszerzett labdákkal ők első szándékkal megindultak a kapu felé, mi egy picit körülményesebbek voltunk.
8: A párharc egészét tekintve milyen megérzései vannak így féltávnál?
7: Hát szerintem fölvállaltuk a saját játékunkat, legalábbis amennyi ebben ma benne volt, azt megpróbáltuk megcsinálni. Szerintem benne lehetett volna még egy gól. tehát akár döntetlen is lehetett ez a mérkőzés, de még egyszer mondom, a játékkép alapján az ellenfél jobb játékerőt képvisel.
1: A Paks játékos a Zeke Mário is nyilatkozott.
8: Mennyit futottál ma?
9: Hát, amennyit tudok, még volt bennem. Ez hozzátartozik a játékom most, tehát ezt mindig próbálom teljesíteni.
8: Igen, nem véletlenül kérdezem, mert sok dolgod akadt elől-hátul. Talán beszéljünk a támadójátékról, mert egymagadnak csak nem 10 beadás jutott. Előzetes taktikához képest mennyire működött mindez?
9: Nyilván ez mindig benne van a mi játékunkban, kérik, hogy próbáljunk aktívak lenni a széleken, beadni, azzal veszélyeztetni elől. Nyilván hátul is, igen, ahogy mondtad, ki kellett segíteni a csapatot, de ez a poszthoz tartozik. Tehát igen, próbáltunk a támadójátékban is aktívak lenni, oda nyomni a kapjuk elé őket, az elég sokszor sikerült. Sajnos kis dolgokon múlt, hogy be tudjunk találni még többször.
8: Mi jelentette a legfőbb kihívást az ő minőségükkel szemben?
9: Hát nyilván tudtuk, hogy egy nagyon jó képzett csapat, azért nyilván kis területen jól passzoltak képzett játékosok, nagy nevek, mi próbáltuk ezt kompenzálni a csapatjátékkal, hogy közel vagyunk egymáshoz, kisegítjük a másikat. Azt gondolom, hogy ez nagy részt sikerült is, nyilván voltak szituációk, amikor ki tudtad bontakozni az ellenfél. Hát igen, nagyon kár volt azért a szerencsétlen gólokért, de azt gondolom, hogy fent lehet a fejünk, és nem zárult le ez a találkozó, jövő héten is ugyanígy bátran neki kell állni a mérkőzésnek.
1: A mai összecsapáson azonban Paks Panathinaikos 1-2, a Debrecen 1-0-ra verte a Pjunik Jereván együttesét, Dac Velez Mostar 1-0, Rakov Valletta 3-1, Molnár Ádin egyfél időt játszott a lengyeleknél, Santa Coloma Rapid Wien 1-3, a bécsieknél végigjátszotta a találkozót Bolla Vendegúz. Vojvodina Ajax 1-4, hát az Ajaxnál értelemszerűen Szűcs Kornél nem játszhatott, hiszen az előző Ferencváros elleni összecsapáson a kiállítás sorsára jutott még az Európa Ligában. Zsitomír Köbenhamn 3-3, és az Európa Ligában, ahogy korábban is említettem, Twente Ferencváros 1-2. Az osztrák élvonalbeli Hartberg csapatához igazolt kölcsönbe Pécsi Ármin, a 21 éves kapus egy évig lesz a kelet-ausztriai klub játékosa. A Hartberg a legutóbbi idényben az osztrák bajnokság 6. helyén végzett. Az NTK labdarúgó csapatánál folytatja a pályafutását Komáromi György, a 24 éves szélső a Maribortól tér haza. Regős László Pál hívta fel telefonon Komáromi Györgyöt a váltásról, ami azért is meglepő, mert a hétvégén még a szlovén első osztályban lépett pályára.
10: A meccs után sem tudtam, hogy egyáltalán nekem megkeresésem van az MTK-tól, úgyhogy én csak a következő nap tudtam meg hétfőn. Az sem volt még teljesen biztos, hogy akkor hogy fog alakulni a dolog, de hál' Istennek nagyon zökkenőmentesen ment minden, mint a Maribor, mint az MTK részéről, és hál' Istennek sikerült is megegyezni.
8: Sokat kellett gondolkoznod, hogy Budapestre igazolj?
10: Nyilván ismertem az MTK-t, tudom, hogy milyen focit képviselnek, és szerintem számomra ez maximálisan jó lesz, hogy ez a kis passzos adom, megyek tovább játék, ez én úgy gondolom, hogy nekem ülni fog.
8: A Maribor tavaly is kölcsönbe adott, ugye, akkor a Debrecenbe, most pedig az MTK-ba. Ott mit beszéltél akár a vezetőedzővel, akár mással, hogy a jövőben mire lehet számítani Mariborban?
10: Mi úgy váltunk el, hogy igen, egy év kölcsön, viszont ugye egy év után itt vételi opció van, ami majd meglátunk, hogy fog alakulni a jövő, ezt még nyilván nem tudjuk most, de amikor elváltunk, akkor azért szerettek volna, hogy maradjak. Nyilván, amikor 2 évvel ezelőtt ott voltam, akkor egy teljesen más edzői stáb, teljesen más, nem is tudom, sportigazgató volt, játékosok, az azért maga a közeg nem volt annyira jó, mint amilyen most kezd kialakulóban lenni, szóval azért most már teljesen másabb, mint ami volt 2 évvel ezelőtt. Jól is kezdtem érezni magam, viszont én úgy gondoltam, hogy ez lesz a legjobb megoldás, hogy tudjak fejlődni.
1: A fővárosi kékfehérektől azonban távozik Átrok István Zalán, a 20 éves középpályás, a belga élvonalbeli Zulte Waregem játékosa lesz. Az angol bajnok Arsenal leigazolta a belga Club Brugge görög válogatott támadóját, Christos Zolist, A 24 éves játékos a sajtóhírek szerint 45 millió font ellenében szerződik a Bajnokok Ligája döntős klubhoz. A 34-szeres válogatott labdarúgó a PAOK után a Norwich City, majd kölcsönben a Twente és a Düsseldorf játékosa volt, mielőtt 2024-ben Belgiumba igazolt, a Brügge-ben 108 találkozón 43 gólt szerzett. A spanyol bajnok Barcelona pedig leigazolta a Dortmund német válogatott labdarúgóját Karim Adeyemit, a 24 éves csatár 2031-ig kötelezte el magát. Újabb egy évre aláírt Luka Modric az AC Milánhoz, a 40 éves középpályás a következő idén végéig szóló szerződést kapott a milánóiaktól.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: Elődöntőbe jutott a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében. Magyarország, Horvátország 16-11. Fekete Gergő és Vígvári Vendel 4-4 góllal a mérkőzés két legeredményesebb játékosa. Manherz Krisztián a csapatjátékosa értékel.
11: Nyilván nem volt egyszerű, ugye egy pár hetet tudjuk, hogy nem a úgymond klasszikus horvát felnőtt válogatottal fogunk játszani, hanem az U20-es válogatottal. Nyilván emiatt volt egy nem könnyelműség bennünk feltétlenül, de nyilván azért más mentalitású mérkőzés lett volna az is, amit akár például egy szingapúri VB-n egyedöntőben játszottunk velük, vagy a tavalyi világkupa mérkőzésen. Ők meg ahogy egy U20-as válogatottnak egy tehermentes világkupán kell játszani, ugyanúgy álltak bele, nem riadtak vissza, voltak nagyon-nagyon szép megoldásaik, nyilván az elején mi is miatt kerestük itt a védekezésünket, azután pedig a második fél időben akár egy kicsit mi is azért stabilizáltuk a védekezésünket, 3 gólt kaptunk talán a második fél időben. Egy taktikai fegyelmezettségnek is mondanám talán, mert azért nagyon sok blokkunk volt, jó védekezéseik, amivel nem nagyon tudtak mit kezdeni, és nyilván azok a hibák, amiket ők támadásban elkövettek, azokat mi meg tudtuk bosszolni, ennek következtében alakult utána egy szépen 2-3-4-5-6 gólos vezetés. És is fizikálisan még a feltétlenül vannak ezen a szinten, mint nálunk a játékos, és ezt ki tudjuk használni.
1: Nemzeti csapatunk a házigazda ausztrálok ellen játszik majd a négy között. A másik elődöntő párosítása Olaszország-Görögország. Az előző hétvégén junior Európa-bajnokságot nyerő Sótonyi László lett a magyar felnőtt férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. A szakember megbízatása 3 évre szól. Az új kapitánya Sótonyi Lászlóval Csesszegi Balázs beszélgetett.
12: Abba kapaszkodnék bele, amit a junior Európa-bajnoki döntő után mondott, hogy nagyon örül, nagyon boldog, de igazán siker majd akkor lesz, ha ezekből a srácokból felnőtt válogatottak lesznek. 2023-ban volt egy világbajnoki ezüstérmes junior válogatott, hogy abból 10 válogatottak, tehát azt gondolom, hogy ez a siker fokmérője.
13: Igen, az utánpótlás nevelésnek, vagy a képzésnek a fokmérője, és itt tényleg aki ebben részt vett, nem csak a junior válogatottnál, hanem a klubokban, mindenhol, ez a legfontosabb, ez egy jó válogatott volt, hiszen a klubokban is rengeteg játék lehetőséget kaptak a srácok. 2003-osban ráadásul 10, azt hiszem, velem dolgoztak egész évben, tehát ez ilyen szempontból könnyebbség volt. A mostani csapat érdekes, hogy jobb eredményt élt el, csak 2 emberrel dolgoztam, viszont teljesen más személyiségű csapat volt, gondolom sokkal, bizonyos szempontból sokkal befogadóbb és sokkal jobb közösség volt, nagyon tudták egymást segíteni, amikor baj volt, akkor mindig valaki előrépett a csapatból, talán ez a tanulság, és bízom abban még egyszer, hogy a mostaniból is sokan elérnek majd a felnőtt válogatottságig.
12: Az elmúlt 10 évben volt szerencsém végigkísérni a felnőtt válogatottat az útján. Ami már a végén nagyon hiányzott, hogyha nem volt Bodó Ricsi meg Szita Zoli, akkor a balátlövő pozícióban, a király pozícióban meg voltunk együtt fogva, mert irányítókat kellett oda tenni. Nagyon jó volt látni Gazsó 14 gólját a döntőben.
13: Igen, egy kicsit féltem a Gazsót ilyenkor, hogy nehogy elkapja a gépszi, de azt gondolom, hogy kellenek a balátlövők, tehát kellenek azok a játékosok, akik támadnak, védekeznek. Tehát az a struktúra, hogy kettőt cserélünk, az nagyon nehezen működik, és itt lehet mondani mondjuk egy, ki a 2003-as világbajnokságon volt, egy Karai Miklóst, vagy most egy Mészáros Mátét, akik beálló játékosok, hármas védők. Ugye vannak nagyon jó támadó beállósaink, biztos, hogy védekezniük is kell pár percet. Azt, hogy nem szabad lemondanunk egyrészt az indítást, a könnyű gólok szerzéséről, másrészt olyan játékosokat kell keresnünk, akik elő-hátul használhatóak. És tényleg átlövő játék nélkül Én megmondom őszintén, hogy a taktikusabb játéknak vagyok a híve. Tehát nekem az a játék, amit a Füksze játszik, hogy ez a folyamatos egy-egy van, és én annyira nem vagyok annak a nagy híve, úgyhogy szerintem nekünk taktikusabbnak kell lennünk ezeknél a csapatoknál, és úgy kell felépítenünk a csapatot, hogy legyen egy struktúra, ahol legyenek variációs lehetőség. Adott esetben nem baj az, hogy egy irányítóba átlőtt játszik. Más kérdés, hogy szerintem 60 percen keresztül ezt nem tudja megcsinálni.
12: Más lesz munka azokkal a srácokkal, akik akkor a 2003-as korosztályban még srácok voltak, de most már felnőtt emberek, adott esetben bajnokok ligájában játszottak, talán még kiforrattabbak emberként?
13: Én tisztában vagyok vele, hogy ők azóta felnőttek lettek. Azzal is tisztában vagyok, hogy ez nem utánpótlás, csak ez a felnőtt válogatott. Én most elfeledkeznek róla, de én igazából a felnőtt edző voltam sokáig, és abból kerültem az utánpótlásba. Ennek nagyon pozitív volt ez szerintem. Tudtam, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki elérkezzen arra a szintre. Most, hogy visszalépek, szerintem mindenki változott, de talán ez a közös siker, ez jó alap arra, hogy a munka folytatódjon.
12: Ki lehet használni hasznosan azt az egy hónapot, amíg a többiek világversenyen játszanak?
13: Igen, a világbajnokságról sajnos lemaradtunk, és nem lehet kihasználni, mert a Nemzetközi Szövetség szerint csak 2 hét, ami a kikérő, ami lehet ilyenkor adható. Tehát akik összerepelnek a világbajnokságon, azok még plusz 3 hétig együtt vannak, és tétmérkőzéseket játszanak, viszont mi nem tudunk ez alatt az idő alatt sem edzeni, sem felkészülési mérkőzést játszani, mert a játékosokat vissza kell engedni a klubokba. Én azt gondolom, hogy egyik klub sem fogja megengedni azt, hogy egész januárban nálunk készüljön a játékos, hogyha tudott készülni náluk. Úgyhogy ez egy nagyon nagy, nagyon erős handicap, és ennek nem örülök, mert egy hónap lesz az egész szezonban, amit a válogatottal tudok eltölteni közös munkával. Ez alatt az egy hónap alatt kell, nettó egy hónap alatt kell megoldani azt, és ebbe kell majd előre lépni, hogy a kluboknál folyó munkát kell felügyelnem, a játékosokat a kluboknál kell nekem monitoroznom folyamatosan, hogy milyen állapotban vannak kondicionálisan, taktikailag, fejben, mert amikor odaérkezünk arra az egy hétre, nem mindegy, hogy egy kapusunk úgy jön oda, hogy nem véd, vagy nem áll kapuba, tehát fel kell készülnünk mindenre, és ahogy mondtam, az Európa-bajnoki selejtező előtt én hétfőn találkozom a csapattal, csütörtökön van a mérkőzés, akkor lesz 3 darab kerek napom, tehát én nem akkor szeretném azért megismerni az embereket, hanem már jóval korábban.
12: Ez mennyire segíti, hogy nehezíti a munkáját, hogy jönnek haza külföldről játékosok magyar élcsapatokba játszani, Imre Bence Veszprémbe, Szeged is begyűjtött fiatal irányítókat, középső játékosokat. Ez jó, nyilván, ha játszanak jó, vagy inkább nehezíti a melót, mert mondjuk esetleg kevesebbet játszanak.
13: Ha valaki a BL-be játszik, az nagyon jó, hogyha játszik. Az, hogyha valaki nem játszik, az nem jó. Tehát ez majd kiderül. Alapvetően nekem személy szerint most külföldről jön a válogatott, a válogatottba vagy itthonról, bizonyos szempontból mindegy. Ami nem mindegy, az, hogy milyen állapotban jön, amit az előbb említettem. Külföldről is jöhet rossz állapotban, mert nem játszik adott esetben. Itthonról is jöhet jó állapotban, mert játszik, és a topon van mindenféle szempontból. Úgyhogy inkább ezen van a hangsúly, nem azon, hogy melyik csapatban van, vagy külföldön, vagy itthon.
1: Nagy László korábbi válogatott kézilabdázó, az MKS elnökségi tagja is nyilatkozott a kapitányváltásról Szabó Szilviának.
14: Sok mindent mérlegeltünk. Külföldi esetét, magyar esetét, főállású esetét, ha nem főállású, akkor milyen korosztályhoz kötne. Tehát mindent megvizsgáltunk, és gyakorlatilag azt gondoltuk, a leglogikusabb és legjobb döntés jelen állapotban a Soltonyi Lászlónak a kinevezése, úgyhogy gyakorlatilag nem mondom azt, hogy rövid időn belül, hanem alapos mérlegelés után esett a döntés a Soltonyi Lacira.
15: Ugye Csema Rodriguez egyfajta spanyol vonalat képvisel, de ezt tudjuk, Soltonyi Lacira egyrészt légióskodott Spanyolországban, Bája mellett már dolgozott, véletlenül ugyanezt a rendszert viszi tovább, és azért így a férfi vonalon látszik az, hogy az ifjúsági, a junior válogatott és a felnőtt válogatott egyfajta egymásra épülő rendszer volt, azt gondolom megkönnyíti az ő munkáját is majd.
14: Valóban ugye minden edzőnek van egy kialakult edzői stílus, egy metódusa gyakorlatilag, de az alapok valóban, mint te is említetted, ugye a Csemához egy részben visszavezethető, Dusa Bájavúrhoz is gyakorlatilag, meg hát nyilván ugye a Sotrin Lacinak is van már annyi edzői tapasztalata, rutinja, illetve játékképe, hogy maximálisan megbízunk az ő munkásságában, természetesen mi háttérben ott leszünk, vagy ahogy majd a stáb kialakul, a stáb is ott lesz az ő segítségére, úgyhogy a legfontosabb az, hogy taktikailag, amit itt ő is elmondotta a sajtótájékoztatón, hogy itt maga biztos legyen, illetve határozott elképzelésekkel legyen a magyar válogatott felé, ezt maximálisan támogatni fogjuk, úgyhogy azt gondolom, ha fölmérve majd a csapatnak a képességét, mint taktikailag, technikailag, illetve emberileg, így kell majd összegyúrni azt a legjobb megoldást, illetve azt a rendszert, ami passzolni fog a játékos keretben.
15: Itt elhangzott ugye, hogy a junior VB ezüstérmes csapatból is többen tagok a felnőtt válogatottban, most az U20-as Európa-bajnok csapatból is esetleg majd idővel beépülhetnek fiatalok, tehát ez egyfajta folytonosságot jelez, hogy Sotonyi László már fiatalabb korban, utánpótláskorban is játszott ezekkel a játékosokkal, vagy dolgozott együtt, szóval, hogy ez egyfajta garancia arra, hogy folytatódik ez a jó széria?
14: Így van, ugye itt a Csemakezei alatt is megfordultak már korábbi junior ezüstérmes játékosok, tehát azt gondolom, hogy az átmenet az egész jól néz ki, és hát bízunk benne, hogy az idei 20-as Európa-bajnokság aranyérmeseiből majd előbb-utóbb szóba kerülnek játékosok, hiszen ez mindig nagyon nehéz egy válogatottból adott esetben kiöregedő játékosokat pótolni. Ezek már a fejünkbe kezd körvonalazódni, természetesen szeretnénk minél több idősebb játékos még a válogatottnál tudni, viszont ugye alapvetően itt a játékosoknak is el kell fogadni a adott esetben a döntésüket, úgyhogy igen, készülünk erre, és valóban van itt egy-két név, akinek helye lehet majd későbbi ebben a felnőtt válogatottban.
15: 3 éves a szerződés, van egyfajta eredmény kitűzve, olimpiára való kijutás, vagy egy sikeres EB szereplés, szóval mit lehet így mondani erről a 3 évről, mik az elvárások?
14: Hát elvárás az nyilván van, meg persze vannak olyan pontok is a szerződésben, ami nem feltétlen publikus, de természetesen ugye eredményességhez kötött, de azt gondolom, mind a két fél ezt alaposan átrágta, mérlegelte, és ennek tudatába kötetett meg a szerződés.
1: Nagy Lászlót hallották. Kiesett a legjobb 16 között Udvardi Panna a hamburgi tenisztornán. A spanyol Badosa 6-4-6-1-re győzött és jutott a legjobb 8 közé. Richard Carapaz nyerte a 18. szakaszt a franciaországúti kerékpáros körversenyen. Összetettben a szlovén Tadej Pogacar előnye 4,5 perc a belga Remco Evenepoel előtt. Richard Carapaz nyilatkozik.
16: So happy for this, no? I think so.
17: Nagyon boldog vagyok, különösen, ha figyelembe vesszük az eddigi évemet. Egészségügyi problémák miatt nem tudtam indulni a Giro d'Italián, és ezen kívül is több problémám volt. Viszont a Tour de France előtt tisztáztam magamban a céljaimat, ezen a szakaszon pedig sikerült a legvégsőkig jó állapotban maradnom, így tudtam nyerni. Várom a következő hegyi szakaszokat.
1: Ezen a hétvégén kerül megrendezésre a 40. Formula 1-es Magyar Nagydíj. A csapatok, istállók és a pilóták is már Magyarországon, holnap már szabad edzéssel kezdődik el a száguldó cirkusz. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója nyilatkozott Kreisz Bálinnak.
18: Gyulai Zsolttal, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatójával beszélgetünk. Egy nagyon különleges kajakos esemény volt most itt az alpin pilótáival, és hát nyilván ez a sportág is közel áll az ön szívéhez. Milyen volt ez az élmény, és látni, mondjuk evezni két Forma 1-es versenyzőt?
19: Vicces volt, mert próbálták karból megoldani a dolgot, de hát nem volt idő elmagyarázni nekik a technikát, de... Ezzel a VR szemüveggel nagyon élvezhető, olyan, mintha tényleg élőbe kajakozna az ember. Vizen van, és olyan, mintha versenyezne.
18: Ön is azért elég hosszú múltra rendelkezik ebben a sportágban. Ilyen formában próbálta már ezt

0: keretépítés. Milyenek voltak az első reakciók az FIA vezetői részéről?
1: Mindenki elégedett egyelőre, mindenki megtalálta az új helyét. Azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy mindenki belakja a főépületet, és el is férjen mindenki, de hát sokkal nagyobb az épület, sokkal tágasabbak az irodák, a boxok, úgyhogy mindenkinek megvan a helye. Szerintem most egyelőre mindenki boldog, reméljük a versenyen is az lesz.
0: Mi az, amire számít a hétvégén? A nyári szünet előtti utolsó verseny lesz, volt már ilyen néhány évvel ezelőtt. Ez azért picit más színezetet ad ennek a futamnak, hogy itt azért jön majd egy szünet, ezt követem?
1: Mindig más színezete van ennek a futamnak, hiszen mindenki várja a szünetet. Kicsit felszabadultabb itt a hangulat, és nagyon jó a hangulat, ugye közel van a város. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy jó hangulatú futam. Remélhetőleg az időjárás is úgy látom, hogy most nagyon jó lesz. Lehet, hogy lesz egy kis eső, vagy bármi. Úgyhogy akár izgalmas versenyünk is lehet.
2: További egy héttel elhalasztják a Balaton átúszást. A szervező Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint a várható jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt nem rendezik meg most az átúszást. Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1-e, szombat. Ez volt a Sportvilág. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok. Viszont hallásra!
3: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Az idézet így hangzik: a magyar felnőtt férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztja minden edzőnek a szakmai csúcsot jelenti, én pedig maximalista vagyok, természetesen igent mondanék egy ilyen felkérésre. Nos, megtörtént a felkérés, sőt, mi több, megvolt már a bejelentés is, immáron hivatalos, hogy Mátor Soltonyi László irányítja a magyar férfi kézilabda válogatott munkáját, aki most itt van velünk a stúdióban, szeretettel köszöntelek.
2: Köszöntelek én is, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy, és tényleg frissiben, melegiben fogunk most ennek a bejelentésnek nyilván a velejéről beszélgetni, mert azért ez nem titok, hogy az elmúlt napokban azért ez már így, hát mondjuk így szakmai berkekben szinte egyértelmű volt, illetve ugye amikor az ember így próbálta tesztelgetni, hogy nagyjából milyen lehetőségek vannak, akkor szinte mindenhonnan a te neved jött fel. Értelemszerűen az U20-as válogatottal történt történelmi eredmény, ugye az Európa bajnoki aranyérem nyilván nagyot lökött ezen, de szerinted volt-e a kettőnek köze egymáshoz?
2: Hát szerintem a kettőt külön kell választani, és hát ugye azzal kezdeném, hogy amivel a bevezetőt elkezdted, hogy ez tényleg a szakmának a csúcsa, és én nagyon örülök ennek, nagyon köszönöm ezt a bizalmat. Viszont nagyon fontos, amit említette, hogy mindenhonnan ezt hallottad, és ezt viszont én tényleg érzem, egyrészt a szakmai oldalról, tehát szakmai részről nagyon erősen érezni ezt a támogatást, és hát nyilván az embernek a barátai, a családja, az elfogult vele szemben mindig, nem ez dönt, de...
1: De azért az is számít, gondolom,
2: igen,
1: ugye?
2: De azért azt gondolom, hogy nem egy vagy két éve edzősködöm, hanem nagyon régóta, és most van az, hogy úgy érzem tényleg ettől az Európa-bajnoki aranytól függetlenül már előtte is úgy éreztem, hogy megvan az a tudás, tapasztalat, azt gondolom, hogy sok minden kell hozzá, ami azt eredményezze, hogy ezt el tudjam vállalni, elmerjem vállalni, és hát, ahogy említetted, maximalista vagyok, ezt nyilván szeretném jól is csinálni, úgyhogy ez csak az első lépés, hogy ezt elvállalom, és ebbe belekezdek, de nyilván a neheze az most jön, ez más kávéhez, ezzel tökéletesen tisztában vagyok.
1: Abszolút, és hát nekem a mostani órának az is a célja, hogy egy picikét ezt a más kávéházat kivesézzük, hogy egyáltalán mit jelent valóban az a tapasztalás, amit az utánpótlás korosztállyal hoztál, hiszen azért 2023-ban ugye volt világbajnoki ezüstérem is, tehát nem csak arról van szó, hogy most valami kiugrót produkáltatok a közelmúltban, hanem arról van szó, hogy itt nyilván hosszú évek építkezése van, illetve azért kezdjük talán onnan, és szerintem ez nem lényegtelen, ugye, hogy egy 190-szeres magyar válogatott irányítóról beszélünk személyedben, értelemszerűen fantasztikus nemzetközi tapasztalattal, olimpiai, világ és Európa bajnoki jeles szereplésekkel, ugye a Veszprém kézilabda csapatában ötszörös magyar bajnok voltál, tehát nyilván van. Ott kezdődik, hogy van az embernek egy múltja, egy személyes szakmai múltja, de az még mindig egy érdekes kérdés, hogy mikor fogalmazódik meg valakiben az, hogy mindaz, amit évtizedek alatt összegyűjtött, azt szeretné átfordítani az edzői munkába. Mert én azt gondolom, hogy nagyon sokféle példát láttunk, és előre is elnézést kérek, ha néhány analógiát majd a közelmúltban véget ért labdarúgó világbajnokság kapcsán is hozok, az edzői munka, a siker, a kapcsolódás, a csapatépítés, meg az egyéb filozófiák vonatkozása. Tudom, hogy ti is néztétek a döntőt, mert olvastam, hogy nyilván amennyire lehetett azért a saját munkától közepette is. De szerintem ez egy érdekes dolog, hogy az ember mikor érzi azt, hogy neki az útja a személyes karrier után az edzői pálya felé kell, hogy forduljon.
2: Nálam ez már nagyon korán kialakult, én úgy gondolom. Nekem édesapám volt az első edző, és talán lehet, hogy innen eredt ez a dolog, már hozzáteszem, hogy ő mellett nagyon sok mindennel foglalkozott, de talán innen indult, és amikor játszottam aktívan, már akkor is lementem 5.-6. osztályosokhoz, illetve még Zaragozában is, amikor játszottam kint, akkor is lementem ilyen utánpótlás csapatokhoz egy-egy edzésre, gyerekekkel foglalkozni. Én nem nagyon gondolkoztam másba, tehát vannak, akik a bizniszbe jók, nekem soha nem volt ügyvénám a bizniszhez, és én mindig is azon voltam, hogy próbáljak valami értéket teremteni, próbáljak egy olyan közösséget összehozni, ahol tényleg megvannak a normák, megvannak a szabályok, és ez azt teszi majd lehetővé, hogy mindenki fejlődjön ebben a környezetben. Tehát ez nagyon fontos volt. És még egy kiegészítés itt eszembe jutott, hogy én nem csak utánpótlás edző voltam, hiszen én egy kicsit fordítva ment az én karrierem, hiszen én a felnőtt csapatoknál kezdtem edzősködni, és egész sokáig edzősködtem NB1-es csapatoknál. Ugye szereztem többször is bronzérmet a csapataimmal. Magyar kupában is jól szerepeltünk, hát ugye mindig a nagyok mögött, a Veszprémet, a Szegedet nem sikerült soha.
1: De utána harmadiknak lenni szerintem az gyakorlatilag az első leghamarabb elfoglalható pozíció.
2: Igen, sajnos itt az első két hely nagyon be van betonozva, és ebből az utóbbi, ha jól tudom, akkor 7 évet töltöttem az utánpótlásban, mint ugye félig meddig az NB1-ben is, annak a csapatával, mint edző ott is, azért nagy részt utánpótláskorú játékosokkal volt szerencsém dolgozni, és talán 2000-től a junior válogatott mellett vagyok, és hát ez gyakorlatilag ez elég sok tapasztalatot
1: Abszolút.
2: Adott. És
1: ezek szerint generációkon átívelően hozod a tapasztalataidat, ami nagyon fontos.
2: Abszolút, tehát ez egy nagyon divatos téma, az a generáció kutatás most, és abszolút ezt lehet érezni, és lehet látni, hogy mennyit változnak már 2 évente a gyerekek, és mindig meg kell találni azt az utat, ahogy eléri az ember őket, hogy motiválni tudjuk őket, hogy befogadók legyenek. Hát azt gondolom, hogy most eltaláltuk.
1: Igen, szerényen mondod ezt, de nagyon is eltaláltatok, azért ez történelmi siker, ami született a közelmúltban, és egy kicsit még engedd meg, hogy bontogassam ezt a dolgot, amit mondtál akár a zaragozai időkre visszamenőleg, hogy lementél ezekhez a fiatalokhoz őket nézni, illetve nyilvánvalóan akkor ezek szerint könnyen létesítettél fiatal generációval kapcsolatot, mindig megvolt ez a fajta mondjuk kommunikációs híd, úgyhogy én egy picit így a karakteredet boncolgatnám. Tehát az, hogyha valaki egy csapatban irányító, az már önmagában feltételezze valami olyasmit, hogy egészen más szemlélettel tekint a feladatokra, hiszen neki nem csak a saját pozícióját kell értelemszerűen a lehető legmagasabb színvonalon ellátni, hanem úgy kell látni a pályán, hogy gyakorlatilag az egész csapatnak az együttmozgását, a belső dinamikáját kell kézbe vennie, és irányítania, hogy a kifejezés megengedi.
2: Igen, és az irányító karakter, illetve az a személyiség, az szerintem mindenkinél más. Tehát biztos, hogy van szükség egy karakterre, egy ilyen vezető szerepre, még hogyha valaki nem is a társaság középpontja, és ez pont, amikor kimentem Spanyolországba, akkor volt nagyon éles. Egyébként korábban is megcsináltam, de ott egy kicsit olyan visszafogott voltam az elején, hiszen Mihail Jakimovics, egy olimpiai aranyérmes volt, a balátlövőm, egy spanyol válogatottak voltak mellettem, egy svéd világbajnok kapusunk volt, és a második héten mondta az edző, hogy László nagyon hangosan mond be a figurát, hogy mindenki értse, és mindenki tudja, hogy mit kell játszani.
1: Volt egy kis visszafogottság akkor még, mert hogy az ember azért...
2: Igen, egy új helyzetben. Tehát azt gondolom, hogy a személyiségemből fakad, hogy az új helyzetekben azért én nem úgy megyek bele, de viszont amikor már megvan a biztonság, akkor viszont törekszem arra, hogy azt maximálisan jól csináljam, és az irányító dolog, talán az irányító véna ez ott kezdődött, és... Hát szerintem az nagyon fontos. Tehát én nem akarok megbántani senkit tényleg, de a sportban úgy olyan nagyon nagy demokrácia nem jó, hogyha van egy csapatban, mert akkor véletlenül olyanok fogják meg a vezérfonalat, akiknek nem kéne. Viszont tényleg mindenkinek meg kell találni a helyét, és szükség van egy vezetőre, akit elfogadnak, és aki után mennek.
1: Igen, ez nagyon igaz, és örülök, hogy ezt te mondtad ki, mert ugye ezek... Különösképpen manapság, amikor azért látjuk, hogy nagyon sokféle hatás éri a sportolókat, nincs könnyű dolga az edzőknek, a nevelőedzőknek, nyilvánvalóan ugye szakmai irányítóknak, amikor egyrészt motivációt kell találni, amikor a mérhetetlen mennyiségű külső zajt meg kell próbálni kizárni, és ugye megtartani a fókuszt, és nagyon sok érdekes gondolatra figyeltem föl a közelmúltban, ugye a junior válogatottal elért sikeretek kapcsán, ami a mentális felkészítés illeti, úgyhogy ezt majd mindenképpen mélységben ki fogjuk vesézni, de talán még egy kicsit beszéljünk arról, amit ugye említett, hogy meg kell találni minden generációhoz a motiváció. Te érted a generációs nyelveket? Tehát, hogy egyáltalán kell-e másképp fogalmazni egy ifinek, egy juniornak és egy felnőttnek, hiszen te azért minden generációval dolgoztál.
2: Szerintem, hogyha szakmáról van szó, akkor nem. Uh-huh. Tehát itt nagyon fontos, hogy itt van egy struktúránk, és hogyha nyilván ezt majd bontogatjuk a junior eredményt, nagyon nagy szerepe van az a struktúra, amiből áll, milyen részekből, és ez viszont azt gondolom, hogy a taktikát azt minden korosztálynak értenie kell. Tehát, hogyha nincs játékértés, vagy nem tudják a játékosok, hogy mit miért csinálnak, akkor azt szerintem legalábbis az én olvasatomban az egy nagyon nehéz kiinduló helyzet. Tehát ilyen szempontból én nem látok különbséget.
1: És a játékértést, illetve azt, hogy valaki úgy végezzel az edzésmunkát tulajdonképpen már a 10-es évei elején, hogy érti, hogy mi a végcél, tehát nem azért kell ebből ennyit csinálni, mert azt mondta az edző, nem azért kell tényleg unalomig gyakorolni, mert azt mondta az edző, hanem azért, mert ennek majd az lesz az eredménye. Ezt szerinted egészen kicsikorban el lehet kezdeni felépíteni? Tehát a miértekre való valós válaszoknak a megadását kell? Mert szerintem ebben is nagyon-nagyon sokat változott a világunk, mondjuk ahhoz a korszakhoz képest, amikor mi voltunk aktívak, és van nyilván valóan sokkal több kérdésre kell tudnia szerintem egy szakmai vezetőnek válaszolni.
2: Nagyon-nagyon specializálódik minden szerintem a világban.
1: Maximálisan egyetértek
2: ezzel. És ezt nem lehet elég korán elkezdeni. Én azt látom az utánpótlásban, hogy szerintem van mit javítani. Egyrészt a kiválasztásunkban is van mit javítani, illetve az alapképzésben, ebben az alapjátékban, és nem kell nagy dolgokra gondolni, és tényleg nem nagyon akarok így belemenni a szakmába, de...
1: Egy pár dolgot azért villancs fel, mert szerintem az egyik legnagyobb kérdés valóban az, hogy miből építkezünk, miből fogunk tudni építkezni. Nyilván most ez egy nagy ígéret, hogy van egy ilyen generáció, amelyik képes Európa tetején végezni, vagy pár évvel ezelőtt akár világbajnoki ezüstérmet szerezni. Majd az beszélgetésünk egy későbbi részében persze fontos elem lesz, hogy ebből mi konvertálható át ugye a felnőtt csapatokba, illetve mekkora az a különbség, amit ilyen akkor mondjuk az U35 és az U20 között be kell járni, hiszen amikor ezek a játékosok felnőttek lesznek, akkor tényleg velük fognak találkozni. De ez, amit mondasz, szerintem ez kifejezetten érdekes erre a generációs felkészítésre vonatkozóan. Folytasd kérlek.
2: Hát talán ott tartottam, hogy egy példát szerettem volna mondani, hogy annak idején mi azzal nyertünk úttörő olimpiát, hogy nagyon jól cseleztünk, ugye említettem, hogy édesapám volt az edző, és nagyon jól cseleztünk, hát mindenki tudott két-háromféle cselt, uh-huh. és unalomig ezt gyakoroltuk, illetve az alaptechnikában mindenki rendben volt, mindenki tudott dobni rendesen, és egyetlen dolgot tudtunk csinálni a cselezésből, a húzást. Tehát magyarul, amikor a labda nélküli ember már két ember közé támad, tehát nem a védőre támadunk, uh-huh. És ez egy nagyon, azt gondolom, hogy ez szerintem egy laikus számára is érthető példa, és nagyon sokszor találkozom most junior felnőtt játékosokkal is, akik ezt az alapi információt nem kapták meg, és hogy neki megy a védőnek, egy sokkal erősebb védőnek nála, tehát gyakorlatilag esélytelen.
1: Eleve egy vesztett helyzetbe belemegy.
2: Esélytelen, hogy megverje, és azt szerintem el kell kezdeni időben. A másik, hogy például annyi része van ennek, hogy valaki ilyen sportoló, a pihenés, a táplálkozás, most már az új generációk bejött a telefonpörgetés, a social media, és látjuk, hogy ezt a sikert is tudják-e majd kezelni, a kudarcot, a kritikákat tudja, minden felfokozottabban ér el hozzájuk. Táplálkozás, nem tudom, hogy
1: mondtad, és nagyon örülök, hogy ezeket részleteiben ki fogjuk beszélni, mert végre hallok egy olyan összetett megközelítést, amit régóta azt gondolom, hogy ma élsportolót nevelni, bármilyen sportágban, az egy multidisziplináris tudomány. Tehát egyszerűen össze kell rakni minden résztudománynak a maximumát ahhoz, hogy a végén kijöjjön a csúcs teljesítmény, és nem mindenhol láttam azt, hogy ezeknek a résztudományoknak a fontosságát bizonyos szinten komolyan vették volna. Én azt gondolom, hogy nem kiváltható az, hogy legyen sportpszichológus, hogy mentáltréner, hogy táplálkozással foglalkozó valaki, erőléti edző, és persze a szakember, ugye, aki megtanítja az adott sportágot, meg kitalálja a taktikát. Tehát szerintem ezek nélkülözhetetlen alapelemek, és olyan örülök, hogy te ezeknek a részelemeknek a fontosságát itt kihangsúlyoztad, de még egy valamire engedd meg, hogy visszautaljak, a kiválasztást mondtad, hogy abban is kell fejlődni. Ugye az ember azt gondolná, hogy azért az akadémiai rendszer, és egyébként lehet, hogy erre ennek a jó példa, nem ismerem a mélységeket, pont ezt teremteni meg. De az ember azt gondolná, hogy ma, amikor ennyire tudjuk, hogy mit akarunk, vagy hogy kiket keresünk, vagy hogy ki lesz esetleg alkalmas, vagy ideális egy adott sportágban magasra jusson a képességi alapján. Azt hinném, hogy ebben már mindent tudunk. Mi a hiányosság a kiválasztásban, ha van?
2: Az akadémiai kiválasztás az 14 éves korban történik.
1: Az tehát már késő.
2: Én egy kicsit korábbra visszamennék. Tehát én azt gondolom, az a véleményem, hogy olyan 10 éves kor körül lenne ideális, és az még ideálisabb lenne, hogyha, mint ahogy annak idején, tudom, hogy régen volt, nálunk az volt, hogy mi focisztunk folyamatosan a kinti pályán, kosaraztunk, fogóztunk, tornáztunk, tehát a lehető legtöbb sportágat próbáltuk beintegrálni, atletizáltunk, folyamatosan futóiskolák voltak a testnevelés órákon. Nem lenne baj, hogyha 10-11 éves korig több sportágat is kipróbálna valaki, viszont Magyarországon ezt beszélgettünk erről sokszor a kollégáimmal, nagyon nehéz megvalósítani, hiszen a tehetségeket próbálja mindenki minél hamarabb beintegrálni a rendszerébe. Megvan a focinak, hogy már nagyon korán elkezdik, bejön a szivacskézabda, és az összes sportág gyakorlatilag erre törekszik, hogy lestoppolja magának. Igen. Az úgymond azt a...
1: Azon a szinten, az a kevés gyerekállományból valaki magának megszerező.
2: Igen, és aki a tehetséges, az gyakorlatilag a többibe is tehetséges, és ugye ezt kéne figyelembe venni, de hogyha ez nincs, akkor itt 10 év körül. Tehát nekünk szükségünk lenne bizonyos pozíciókban nagy darab srácokra, akik 10 évesen nem biztos, hogy olyan ügyesek. Uh-huh. És 10-től 14 évig megadni azokat a kondicionális erőléti alapokat, azokat a technikai alapokat, hogy majd később tényleg nekünk egy nagyon nagy darab beálló játékosunk legyen, aki a mai kézlabdában megkerülhetetlen. Tehát volt nekem is alacsony beállósom, és imádom, és dolgozik, és tényleg, de nemzetközi szinten sajnos olyan kell, aki hármas védő, belső védő, és támadásban pedig
1: igen, de most olyan dolgot említettél, ami nem feltétlenül befolyásolható, ugye a genetika az genetika, akkor most csak egy gyors kitérő, nekünk magyaroknak megvan ez a genetikánk, tehát az ember látja, hogy például északon azért sokkal magas ember, sokkal nagy darab, bár persze, hogyha a Balkára megyek, ott is találunk, tehát az se kérdés, tehát... És az accelerált generációnak a ugye, fejlődés történetét is látjuk, hogy azért a gyerekek többnyire mindig nagyobbak lesznek, mint a szüleik. Van erre azért valamilyen ugye, antropometriai igazság. De nálunk megszületnek ezek a gyerekek, vagy elviszik őket kosárlabdázni, vagy vízilabdázni, vagy...
2: Biztos, hogy megszületnek.
1: Tehát tudnak 2 méter fölötti szép nagy fiúk születni, csak itt ugye hol vannak?
2: Szerintem van rá példa, aha, több is. De az, hogy én nem látom a 10 év körül a kiválasztásnak a menetét, hogy, uh-huh, hogy indul el ez a dolog. Annak idején az úgy volt az általános iskolában, hogyha volt egy nagy darab srác, akkor azonnal szóltak neki, hogy gyere már le kézizni, mit csinálsz? Hát nem csinálok semmit, hát akkor gyere le azonnal a pár edzésre, és akkor hát nyilván vagy ott ragadt, vagy nem, De
1: ez ma nincs, tehát ez szerinted ez hiányzik, ez a kapocs, az, hogy gyere már le kézilabdázni, tehát nincs ott valaki, aki ezt megmondja, vagy aki szólja.
2: Én ezt nem tudom, ebben én nem látok bele, azt látom, hogy sokkal több olyan faktor van, ami elviheti ezt a figyelmet, ezt a fókuszt más irányba. Szerintem a mai gyerekeknek nagyon fontos, hogy minél hamarabb sikerélményük legyen, és szerintem ezt a legnehezebb átvinni, hogy itt pedig befektetett munka kell, itt azért szenvedés nélkül nem nagyon van siker. Úgyhogy vannak nehézségek, És szerintem most ez az egyik ilyen kritikus pont mostani generációknál, hogy nem csak minden szép, és nem csak napos az ég, hanem vannak nehezebb időszakok, és ezt is át kell vészelni, és bele kell tenni a munkát, hogy végül elérkezzenek oda a csúcsra.
1: Kif is fogjuk bontani ezeknek az elemeit, illetve hogy te hogy képzeled ezt nyilvánvalóan a férfi kézlabda válogatott új szövetségi kapitányaként. De most egy nagyot ugrunk, mert azért nyilván, amikor ezt a felkérést megkaptad és elfogadtad, akkor gondolom meg is fogalmaztak valamilyen fajta, akár rövid vagy közép távú célt, amit vállalnod kell. Ugye tudjuk, Ölcsem, a Rodriguez távozásában sok minden szerepet játszhatott, de nyilván nagyon sokakat fájdalmasan érintett a tény, ugye, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra, ami az olimpiai kvalifikációt feltételezné, illetve tudjuk, hogy van még egy Európa-bajnoki lehetőség. Azt nagyon röviden kérlek, a hírek előtt foglalt nekem össze, hogy rövid távon neked van-e olyan vállalásod, ami nyilvánvalóan megméri majd azt, hogy végzed a munkádat, illetve azért tudjuk jól, hogy a csapatsportágainkban mindig az olimpiai kijutás az egyik nagy fokmérő, és nagyon közel van Los Angeles, nem mondom, hogy elveszett a lehetőség, de nem könnyű.
2: Abszolút. A csapatnak szerintem ez egy nagyon, nagyon nagy handicap, hogy a világbajnokságon nincs, mégpedig azért nagy, mert ez 3 hetet jelent, tétmérkőzésekkel, krízishelyzetekkel, együtt van a csapat gyakorlatilag egy hónapot januárba, és tud fejlődni, előrelépni. Most a következő, ugye ősztől ez úgy néz ki, hogy lesz 3 válogatott hét, ahol van 6 darab EB-selejtező, és novemberben el fogom kezdeni a munkát hétfőn a csapattal. Tudunk hétfőn, kedden dolgozni, szerdán selejtezőt játszunk, csütörtök, pénteken amit lehet, nyilván az ember próbál valamit csinálni, és szombat vagy vasárnap selejtezőt játszunk. Lesz 3 ilyen hetünk, és lesz januárban 10 napunk, amikor tudunk készülni, és lesz Franciaországban egy nemzetközi torna, ahova meghívtak minket. Ez egy színvonalas torna lesz, nyilván a franciák készülnek a világbajnokságra, de ezzel a 10 nappal nekünk lezárul a január, a játékosoknak vissza kell menniük a klubjukba. Tehát ez azt jelenti, hogy 1 hónapot tudunk készülni, és ez alatt az 1 hónap alatt ki kell harcolni az Európa-bajnokságon való részvételt. Azt tudjuk, hogy az Európa-bajnokságról még van kvóta az olimpiára, viszont az elképesztően nehéz, de nyilván amíg esély van, azt gondolom, hogy kötelező úgy neki menni, hogy megpróbálni azt a kvótát megszerezni.
1: Hiszed, hogy ez sikerülhet?
2: Én, mint vezetőedző, én mindig optimista vagyok, és mindig hiszek a csapatomba, úgyhogy ezúttal se lesz máshogyan, még hogyha nagyon nehéznek tűnik is a misszió vagy a küldetés. A nagyon nagy része a csapatnak egy 2002-ben születettek, akik ugye junior világbajnokságon ezüstérmesek lettek, és hát pont azt számolgattam, hogyha nekik kimarad ez az olimpia, akkor legközelebb már úgy 30 év körül van esélyük, hogy újra szerepeljenek.
1: Úgyhogy miattuk is ez nagyon fontos lenne.
2: És nagyon fontos lenne, és nekem volt, sajnos csak egyszer volt szerencsém az olimpián részt venni Barcelonában, még nagyon fiatal voltam, nem sokat játszottam, meg is sérültem. Viszont utána ez egy marha nagy fájdalom volt nekem, hogy nem tudtam több olimpián részt venni, és én azt szeretném, hogy ezek a srácok, illetve a csapat legyen ott, mert ez egy nagyon jó dolog.
1: Folytatjuk a beszélgetést Sotonyi Lászlóval, a magyar férfi kézilabda válogatott frissen kinevezett új szövetségi kapitányával, és ugye azzal kezdtük ezt a mai beszélgetést, hogy nyilván a kolozsvári siker, ugye az U20-as Európa-bajnoki aranyérem egy nagy nyomaték lehetett ugye ennek a döntésnek a végén, mondjuk talán a pont az ín, de hát azért ezt egy nagyon, nagyon masszív előélet és korábbi egyébként utánpótlás sikerek is, akár az U23-as ugye világbajnoki ezüstérem 2023-ból is megalapozható, de oly sok minden más, és ugye ott hagytuk az imént abba, hogy nyilván van egy nagy feladatod, amiben lehet egy személyes motiváltság is, hiszen aki járt olimpián, tudja, hogy az egy egészen más kávéház, és szeretnéd, hogy akár ez a generáció, aki most mondjuk Los Angelesre korban odaérhet, lehetőség szerint ne legyen megfosztva ettől, de azért ez egy igazán nagy feladat. Menjünk vissza a részletekbe, Laci, ha szabad kérnem, mert hogy nagyon számomra rendkívül szimpatikus volt, hogy elkezdted mondani, hogy mennyi apró résztudományból tevődik össze a csúcs teljesítmény, és akkor engedd meg, hogy idehozzam egy picit ezt a kolozsvári sikereteket, amiben egészen elképesztő dolgok voltak. Tehát például azzal a svéd csapattal való kétszeri találkozás, ahol egyszer kikaptatok tőlük 16 góllal, majd utána a döntőben gyakorlatilag persze hosszabbításban, de legyőztétek őket, és akkor azt mondtad, hogy az, ami hiányzott adott esetben képességekben, vagy erőnlétben, vagy taktikában, azt mentális munkával pótoltuk. Na most ezt kérlek, hogy magyarázd meg. Ekkora erőtartalék van a mentális felkészítésben, és ha ekkora van, akkor hol volt ez eddig?
2: Igen, tehát azt gondolom, hogy az a sok az apró összetevőből az egyik, és nagyon fontos. Tehát, hogyha lehetne kategorizálni, akkor az edzői munkában ugye van ami nagyon fontos egy világversenyen, a kondicionális rész, hogy bírjuk végig, a taktikai rész és az a mentális rész. Természetesen mellé jön a regeneráció, táplálkozás, stb. Minden. Viszont azt gondolom, hogy a taktikában nem volt maradásunk, egy kicsit helyesbítelek, és...
1: Sőt, hát végül is valószínűleg a taktika volt az,
2: taktikában azt gondolom, hogy többiek előtt voltunk, technikailag és főleg fizikailag van egy markáns lemaradásunk.
1: De miért?
2: Most.
1: Mert az ember azt gondolná, hogy na ez az a dolog, amit a világon bárhol meg lehet oldani. Tehát ha nem értjük a kézilabda, és most bármilyen sportágat említenék, taktikáját, vagy nincsenek olyan kitűnő edzőink, vagy valahogy ebben a szakmai részben lemaradásunk van, akkor egy dolgot mindenki meg tud csinálni, az erőnléti felkészítést. Mert hogy azt gyakorlatilag nyilván specifikusan meg lehet tanulni, ki kell úgymond idézőben taposni a gyerekekből, el kell menni a csúcsig, ki kell próbálni, hogy mennyi az, amit még a szívük meg a tényleg a vérnyomásuk bír. De miért vagyunk akkor ebben lemaradva?
2: Ezt nehéz megmondani. A jelenlegi csapatból két emberrel dolgoztam együtt napi szinten, a Nekán, a Gazsó Petivel és a Mészáros Mátéval, és nálunk heti 4-5 erőfejlesztő edzés van, tehát amikor a konditeremben nagy súlyokkal dolgoznak, és függetlenül attól, hogy most tétmérkőzésünk van a hétvégén, vagy csak egy úgymond idézőjeles sima bajnoki, ezt a munkát bele kell tenni.
1: Nem, Gazsó egyébként a legjobb dobó lett ezen a döntőjelentkezésen, tehát igen, biztos, hogy van jelentősége.
2: Nagyon, nincs még benne a köztudatban, nem tudom megfogalmazni, hogy még tartanak ettől, vagy edzők, kollégák, vagy hogy mi lesz, de ebben nagyon sürgősen szemléletváltozásra van szükség, hiszen azt látjuk, hogy az északi játékosok napi szinten vannak a konditeremben, és erősítésben, erőfejlesztésben teljesen a topon vannak.
1: És most is meg akkor te ezt, mint most a szakma csúcsán álló ember, te ezt kvázi kezdeményezheted, úgymond megüzenheted a klubokban dolgozó szakmai vezetőknek, hogy ebben változtatni kell, hiszen olyan játékosokat akarok kapni, akik ebben előrébb járnak?
2: Mivel egy hónapunk van egy évben, kulcskérdés, hogy a válogatott játékosok mi az, amit a klubjukban, mi az a munka, amit elvégeznek, mennyi játékpercet kapnak, és azt milyen szinten kapják, illetve milyen helyzetben kapják a mérkőzésen. Én megszabni nem tudom a klubok munkáját, én nekem egyik feladatom, amit kitűztem magamnak, hogy egy jó kapcsolatot ápoljak a klubokkal, ahol a válogatott játékosok vannak, és egy folyamatos kommunikációt szeretnék fenntartani a klubbal, a vezetőedzővel, hogy az adott játékosnak esetleg hol lehet olyan előrelépési pontja, olyan előrelépési lehetőség, ami a válogatott szempontjából lényeges.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy azért nyilván valamilyen irányt kell, hogy szabjál annak, hogy végül is, ha nem is mondhatod meg, hogy ott mi történjen, de az, hogy milyen módon fejlődő játékosokat szeretnél a kezed közé kapni, abban azért kell, hogy legyen szabad, nem? Mert hát hiszen neked kell velük dolgozni, és nagyon, ahogy te is fogalmaztál, rövid a rendelkezésre álló idő, amikor már nincs arra idő, hogy az ember elkezdjen erőt fejleszteni.
2: Hát igen, de az, hogy szavam van, de nem szólhatok bele egy klubnak a belügyeibe. Tehát én nagyon szívesen beszélgetek mindenkivel.
1: Kicsit húzva kötött helyzet, nem könnyű.
2: és tanács, nagyon szívesen megosztom a gondolataimat, meg tudok javaslatot tenni, de beleszólnám, tehát itt nagyon élesen külön kéne választani a klubmunkát és a válogatott munkát minden szinten, és ezt a gondolatot szerettem is volna elmondani, uh-huh. hogy a klubban a játékosok fizetésért meg úgymond megcsinálják a munkájukat.
1: És amikor, ott professzionális munkát végeznek.
2: Nekem a válogatott szempontjából mondjuk a horvátok mondjuk egy példa, ahol úgymond a játékosok a klubban mutatott teljesítményüknek a két-háromszorosát mutatják egy-egy világversenyen, mert azért a válogatott bejön egy olyan emocionális, olyan...
1: De akkor ez szív kérdése?
2: Igen, hogyha le akarjuk egyszerűsíteni egy szóra, akkor igen. És ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy a válogatott milyen arcát mutatja majd a jövőben, maga mellé állítja-e majd az embereket, mint ahogy számomra egy kicsit pozitív, meglepő módon a junior válogatott, hogy olyan emberek jeleztek vissza, és olyan visszajelzéseket kaptam, ahonnan nem is számítottam, akik nem is nagyon néznek mérkőzést. És
1: mondhatsz egyet-kettőt? Tehát kézilabda szakmán kívülről?
2: Abszolút kívülről, tehát az ügyvéd barátom mondja, hogy tudják, hogy ismerjük egymást, és neki mondják a kollégái, hogy ez milyen jó volt, és milyen szép volt. Tehát valamilyen szinten az embereknek ezek a srácok szimpatikusak voltak, és elnyerték a támogatásukat. Ez nagyon fontos egy válogatottnál szerintem, hogy meglegyen a támogatás egy válogatottnak, hogy valamilyen szinten azért szerethető legyen egy csapat, és nyilván akkor lesz szerethető egy csapat, hogyha eredmények vannak, az illúzióim nincsenek, az a válogatott, aki mindenkitől kikap, az nem lesz szerethető. De ez egy ilyen.
1: Abszolút. Nem ebben az irányba akartam hallani, de nagyon fontosnak tartom itt a szerethetőségről, meg a szívről, meg ugye a válogatottnak a presztízséről mondtál valójában, mert itt kicsit erről van szó, és ugye lehetett érzékelni, hogy azért a Csemad Rodriguez és a férfi válogatott között nagyon sokáig egészen elképesztően jól működött a kémia. Tehát tényleg volt egy szerethetőség ennek a csapatnak így együtt, azt érzékeltük, hogy tűzbe mennek Csemáira játékosok, miközben a végére megint csak külső szemlélőként azt is éreztük, hogy elfáradt ez a házasság. Tehát, hogy volt benne valami törés, valami, amitől már most nem akarok a szakmába feltétlenül belemenni, de inkább azt mondom, hogy ez a fajta kommunikációs együttműködés egy kicsit megrepett. Na most visszatérve arra, amit a te jelenléted mutat most, szerinted van annak jelentőség, hogy magyar szövetségi kapitánya van most a magyar férfi kézilabda válogatottnak?
2: Nem tudom, hogy a játékosok szempontjából, közlemény szempontjából. Azt talán említettem, hogy egy nagyon erős szakmai támogatás az érződik, tehát azt én érzem magam mögött. Én azt gondolom, hogy volt egy ilyen igény.
1: Uh-huh. Elérkeztünk tulajdonképpen egy pontra, ugye, ahol ez megfogalmazódott.
2: Igen, ez az igény felmerült, és azért én azt gondolom, hogy én nagyon jó viszonyban vagyok a Csemával, ő szakmailag rengeteget tud ebből a játékból, és azt gondolom, hogy megsüvegelendő az ő hozzáadott értéke a magyar kézlabdához ezeket az évek alatt, tehát én abszolút nem semmiféle negatív dolgot nem szeretnék vele kapcsolatban elmondani, és nem is kell nekem.
1: A játékosok megszólításában akkor annak lesz-e jelentősége? Most lehet, hogy persze butaság, amit az ember mond, de hogy egy téthelyzetben anyanyelvükön beszélsz velük, hogy azt tudod mondani, hogy úgy tudod. Tehát most, ha visszagondolsz akár erre a junior Európa-bajnokságra, az U20-as Európa-bajnokságra, van-e jelentőség egyáltalán annak, hogy az ember az anyanyelvén buzdítja, vagy paprikázza fel a játékosait?
2: Hát ez lehet, hogy egy kicsit úgy... Ez egy illúzió, de én azt gondolom, hogy azért magyarok vagyunk, és annak ellenére, hogy beszél valaki, mindenki angolul, de nem lehet úgy átadni.
1: Tehát én nem, is ezt gondolom.
2: Nem tudja olyan mélységig, vagy olyan finomságokkal átadni adott esetben azt a gondolatot. Szerintem a szakmai anyagot azt át lehet adni, a szakmai részt, mert az elég egyértelmű. És
1: az nem, nemzetközi?
2: Igen, azt nem lehet cifrázni. Viszont vannak olyan egyéb részek, ahol ennek úgy mondom, rész, sokkal inkább be lehet menni a részletekbe, és sokkal több információt át lehet adni.
1: Akkor most a szív után beszéljünk a fejről, mert ugye ez nagyon fontos dolognak tartod és tartjuk, és ez a mostani 20-as Európa-bajnokság is ugye eklatás példája volt annak. Olyan hangokat is hallottam, képzeld, de ez lehet, hogy teljesen, vagy is mondjam, távoli a valóságtól, hogy azon a bizonyos mérkőzésen a svédek ellen elaltattátok őket, tehát, hogy ez egy hogy nem teljesen a véletlen műve volt ez a 16 gólos vereség, de hát nyilván valami nagyon mással kellett előrukkolni a döntőben, független attól persze nyilván ők is hát nem úgy készültek rátok, tehát lehet, hogy lett bennük egy könnyelműség azok után, ugye, hogy 16 góllal nyertek ellenetek, nem tudom, de minden esetre szóval mi az, amit te most abban a fajta mentális munkában hozzá tudtál tenni ennek a csapatnak az önbizalmához és oly sok mindenhez, ami ezek szerint a te megfogalmazásodban jóval fontosabb, mint hogy ezt eddig kezelték egyesek?
2: Igen. Számomra ez mindig is fontos volt, és akkor onnét kezdem, hogy a munkánkat ezúttal is segítette ugye egy mentális táb, akit ugye Palencsár Miklós és Kevin Vermillon vezet, és ők segítettek nekünk a 2003-as csapatnál is, uh-huh. amikor VB ezüstöt szereztünk.
1: 2023-as.
2: Igen, 2023-as, bocsánat. És nekünk nagyon fontos volt az, hogy ugye megvolt a taktikánk, de volt egy mentális elemzés az ellenfélnek, tehát a személyiség összetétel, az éppen a buktatópontja, és a saját magunké is fel volt térképezve.
1: Egyénileg is?
2: Egyénileg is, csapatszinten is, aha. Tehát megvolt az, hogy krízis helyzetben, ugye a hétköznapi embernek a krízis helyzet nem sokszor jön el az életében, viszont a sportban minden héten, vagy minden mérkőzésen krízis helyzetek vannak, és ugye főleg a végjátékban egy-egy döntésnek, egy-egy tiszta helyzetnek éppen a belövése, vagy a kihagyás, az látjuk, hogy milyen következményekkel jár. És ezekre a buktatópontokra próbáltuk felkészíteni egyrészt a mi csapatunkat, másrészt pedig mindig ugye az ellenfelet próbáltuk betámadni, és a taktikán keresztül, tehát ez a kettő, ez így, én igyekeztem ezt úgy összefogni, és azt a részt átvinni a taktikába, ami nekünk segít. Tehát most felhoztod a svéd példát, egyébként nem adtuk oda a svéd meccset, hanem ott az volt a taktika, hogy a svédeket elemeztük, és hogy a svédek a mérkőzés elején nem tudjuk őket megfogni, akkor ők beindulnak, aha. akkor ők egy gépezet, és akkor megállíthatatlanok, hiszen nem véletlen, hogy az All-Star-ban 5 svéd volt, és egyénileg elképesztően nagyok és erősek, és hihetetlen mekkorát lőnek. Tehát óriási különbség volt a két csapat között, hogyha egyénileg megnézzük a játékosokat.
1: Akkor pláne elképesztő, hogy mégis
2: ötödött. Igen, és azért nyilván az első mérkőzés, amikor elment, ott már én elkezdtem próbálgatni taktikai variációkat, embereket, de az egy olyan nap volt, hogy mindig van egy világversenyen, jó esetben egy jó csapatnak van egy Lukas meccse. Hát ott mi mondtam is a srácoknak, hogyha két hétig játszunk, akkor sem nyerünk, mert az nekünk egy Lukas meccs volt. Viszont le kellett szűrni a tanulságokat, és a döntőre például egy külön mentális taktikával készültünk a svédek ellen, aminek az volt a lényege, hogy benn kell őket a ködbe tartani. Ez volt egy kis film, szenzációs volt, és hogy ebből a ködből ne tudjanak kijönni, hogy bizonytalanítsuk el őket, főleg a kulcsjátékosokat, aki az Európa-bajnokságnak az MVP-je lett, és hogy ne tudják, hogy mi jön a következő pillanatban. És ezért volt az, hogy ugye folyamatosan változtattuk a védekezéseket, és egy védekezésen is belül folyamatosan változtattuk a kilépő embereknek a személyét, illetve hát nyilván összefügg minden, ugye a taktika is ezzel összefüggött, a védekezés támadás, illetve összefüggött azzal, hogy a kondicionálisan, hogy én mindig forgattam a csapatot, uh-huh. és hogy van egy struktúránk, de volt egy, az volt a cél, hogy
1: eljutottuk kialakul. A struktúra szóig, mert gondoltam, hogy ez is majd szóba kell, hogy kerüljön.
2: Igen, abszolút, én ebben hiszek, uh-huh. és az volt, hogy ezt alakítsuk ki, ezt a struktúrát, amiben kompatibilisek a lehető legjobban a játékosok, és amikor nekünk cserélnünk kell, akkor ne az legyen, hogy visszaesik a teljesítmény, hanem legalább hozzon egy átlagot, uh-huh. aki bejön. Most olyan cseréink voltak, hogy hozzátettek még. Tehát nagyon-nagyon jó cseréink voltak, hozzá tudtak tenni a játékosok, és gyakorlatilag nem egy sorra kellett játszanunk. És hallottam már olyat is, hogy valaki itt a rendszer meg a struktúra ellen van, mert hogy az egyéniségek. Igen, csak az egyéniségek, hogyha rossz napjuk van, akkor azt gondolom, hogy akkor elmúlt a varázs, vagy elmúlik a varázs nagyon gyorsan, Én abban hiszek, hogy azon a struktúrán belül, mint hogy a döntő mutatja, hogy a döntőben a Gazsó Peti, de korábban volt, hogy az Eknamovics Márko, a Fazekas Máté, a Pintér Koppány, és sorolhatnám így egymás után a Gáncs Pető Máté, a Kapusok. Mindig volt valaki, aki a rendszeren belül az adott időszakban nekünk tudott segíteni. Tehát én ebben a filozófiában hiszek.
1: És ez azt jelenti, hogy akkor sok játékost is tudsz tűzben tartani, mert lehet arra tervezniük, meg számítaniuk, hogy bármikor nekik úgy kell belépni, hogy ott minőséget kell hozni?
2: Igen, már amikor átvettük a srácokat, már akkor hangsúlyoztam, hogy nem tudjuk lejátszani az EB-t 6-7 emberrel, hogy mindenki úgy készüljön, és ebből volt is probléma. Tehát volt ebből a cserélésből, hogy általában ugye nálunk gondolkozni is kell, és amikor valaki gondolkozik, nem csak fut meg dob, akkor sokkal hamarabb elfárad.
1: Aha. De valahol meg is ez a titok, nem? Tehát, hogy dolgozás nélkül nem megy.
2: És ugye úgy kérdezik, hogy miért? Hát azért cserélünk, mert látszik rajta, hogy jár az agya, és fut közben, és elfárad, 10-15 percig bírják ezt az emberek, és utána vagyunk kénytelenek cserélni. És az elején nagyon nehéz volt megértetni azt a játékosokkal, hogy ott ülsz 10-15 percig a padon, hogy bemenj, és akkor nagyon nagy teljesítménycsökkenés volt mindig. Úgyhogy erre rámentek mérkőzéseink, és azért is elég hullámzó volt a felkészülési meccsek, de én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy jó, hát felkészülési meccs, de amikor élesbe fordul a dolog, akkor ezekből kell tanulni.
1: Ugye ebben, amit most elmondtál, hogy ugye jelezted nekik, hogy nem lehet 6-7 játékosra lejátszani, tehát mindenkire számítasz. Ez persze azt is jelenti, hogy mindenkinek egyénileg a saját legjobbját tűzben kell tartani, készen kell állni. Ez azt Abszolút. Is jelenti, hogy a te filozófiádban, ha jól értem, nagyon-nagyon benne van az, hogy mindenkinek egyénileg a saját legjobbjának a kiteljesítésével kapcsolatban van felelőssége. Gondolok itt, amit mondasz, a táplálkozás, a pihenés, a koncentráltság, a minél kevesebb digitális ártalom, stb. Erre van valami fajta, hogy mondjam, most idézőjelben mondom, direktíva, hogy mi az elvárás, vagy ezt neki ki kell tapasztalniuk egyénileg, hogy ahhoz, hogy azt a teljesítményt, amit elvársz tőlük, tudják hozni, ahhoz ezeket hogyan kell részleteiben összerakni.
2: Igen, azért külön kell választani az utánpótlásra felnőttkori játékost, és az utánpótlásban mi mindig próbáljuk rávezetni a játékosokat, és mindig próbálunk ajánlásokat adni.
1: Tehát mert nekik mi kell, hiszen még igen, ők azért befolyásolhatók
2: igen, vagyunk. Igen, tehát nagyon az már nem működik, hogy na most tedd le a telefont, na most akkor az működik, hogy a kajánál nem szabad telefonozni, meg a megbeszélések alatt nyilván, de kell egy szabadságot adni, például a meccs előtt mindig volt erőfejlesztés, de ott is, hogy van, akinek lehetett választani 4-5 program közül, van, akinek ezt lehetett csinálni, a másik, amit akart, az, hogy neki az volt a jó, a harmadik, amaszt. Tehát kell kezükbe adni fogódzókat, és kell folyamatosan ajánlásokat adni a táplálkozásra, mindenre, és hogyha ők, már pedig abból indulunk ki, hogy egy válogatott játékos, profi játékos, akkor mire odaérkezik, neki ezt tudni kell.
1: Neki egy kész játékosnak kell lenni, kész embernek, aki bármikor tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy a legoptimálisabban tudjak teljesíteni.
2: És szerencsére, hogy ennyire ugye most már mindenhol információkat lehet kapni az igazán nagy sztároknak, úgymond a napi rutinjukról, vagy a magánéletükről is.
1: Követik-e szerinted? Tehát,
2: én bízom benne, tehát van, akinek mondjuk a Cristiano Ronaldo a kedvenc, és látja, hogy a Cristiano Ronaldo hogy étkezik, hogy mekkora...
1: És ez sporták független, ez inkább a személyiség, abszolút, meg a viszonya
2: műfajhoz, ugye? Igen, hogy mennyire profi játékos, aha, ez arról szól, és hát én azt gondolom, hogy egy válogatott játékos, ez hozzátartozik egy ilyen sportolóhoznak az életéhez, ez hozzátartozik. Ez egy nagyon, nagyon szép dolog, és szerintem a profizmus az megsüvegelendő, és arra van szükség, mert anélkül nagyon nehéz eredményt.
1: Hát meg a maximalizmus, ugye, amit veled kapcsolatban már az első mondatban idéztem tőled, hogy te maximalista vagy, és ha jól értem, akkor pontosan ezeknek a résztudományoknak a legjobbjait igyekszel beintegrálni a munkádba.
2: Igen, Én maximálisan megbízom a stábomba mindig, és igyekszem olyan szakemberekkel körülvenni magam, akik az adott területen a legjobbak.
1: Hogy fog ez a stáb kinézni most, hogy a felnőtt szövetségi kapitány vagy?
2: Még nincs végleges formában, tehát még nem tudok neveket mondani, okay. de az biztos, hogy szakmailag, amit említettem, és nagyon fontos, hogy emberileg is olyan gárda legyen, akik tudnak együtt dolgozni. Most nagyon jó példa erre a junior válogatott, ahol hihetetlenül jó stábunk volt, nagyon jól éreztük magunkat, és nem arról van szó, hogy nem lehet nekem ellent mondani, sőt éppen ellenkezőleg, tehát hozzá minden információ befutott, mindent megbeszéltünk, de abszolút megvolt a visszakérdezésem is sokszor, hogy na most ez hogy legyen, na most ez hogy csináljuk, szerinted mi legyen a legjobb, mert én azt nem akartam meghatározni, amiben én nem vagyok jó. Tehát én a taktikát szerettem volna meghatározni, azt, hogy a játékosok a legjobbjukat nyújtsák, de egy stábnak nagyon fontos, hogy emberileg fogadjuk el egymást, bízzunk egymásban, jó hangulat legyen, erről nem szabad elfeledkezni, mert egy kicsit egyébként ez a, amit az elején említettél, hogy az Európa Bajnokság csak rá erősített, most így utólag nem árulok el az a titkot, hogy a tárgyalások már megkezdődtek az Európa Bajnokság előtt.
1: Hallottuk.
2: Szinte pont került a végére, csak én nem akartam ezzel foglalkozni. Persze. Az Európa Bajnokság alatt,
1: A hangulatot, hogy ez mennyire fontos, hogy tulajdonképpen egy építő jó hangulat legyen.
2: Igen. Nagyon nagy, mert eszembe jut már, öregszem, elfejtettem a lényeget.
1: Sok felé kalandoztunk el, de minden esetre azzal én is egyetértek, hogy egy jó munkahangulat nélkül nyilván nincs fejlődési lehetőség. Viszont akkor engedd meg, hogy én tereljem tovább egy picikét a szót azzal kapcsolatosan, hogy amit elmondtál, én abból azt érzem, hogy neked egy elképesztő integráló erővel kell bírnod, amiben akár a különböző egyéniségű játékosokat, és ugye a különböző szakembereknek a tudását kell tudnod végül is azért a felelősség döntésével tovább vinni és eldönteni, hogy akkor mi lesz ebből. Ez egy szép nagy feladat. Viszont akkor kicsit bontsuk ezt most le a játékosokra. Ugye azért az látható, hogy akár az U23-as világbajnoki ezüstérmes csapat, akár most ez az U20-as EB arany, azt sejteti, vagy abban a reményben tarthat minket, hogy van itt egy nagyon erős felnövő generáció. De ugye a nagy kérdés, és ezt már az előző órában elkezdtük egy kicsikét kibontani, hogy hogyan lehet ezt átkonvertálni az U35-tel való találkozásra, hogy most ezt ide fordítsuk le. Mennyi idő ez, illetve a jelenlegi felnőtt válogatott vonatkozásában kik azok a tartó oszlopok, akik nélkül ez nem megy tovább, kik azok, akikben azt látod, hogy viszonylag hamar integrál lesznek ebben a generációban, és nyilván össze kell azért ezeket az embereket valamilyen szinten neked gyúrnod egy csapattá. Mennyire nehéz ez? És akár személyekre is lebonthatod.
2: Az utánpótlás világbajnokság, az U20, U21, az mindig egy utolsó lépcsőfok a felnőtt válogatottság felé vezető úton, de utána még vannak akadályok, tehát nem automatikusan érkezik meg az egész csapat, és vannak nehézségek. Az utána következő hónapok, évek döntik el, hogy ezek a játékosok, akik abszolút tehetségek, hogy eljutnak-e arra a szintre, hogy tényleg egy felnőtt válogatottba lehet őket integrálni. És amit már említettem, hogy érződik egy markáns technikai különbség, egy markáns fizikai különbség, tehát ezeken én pont azt írtam a srácoknak én elköszönő üzenetben, hogy ezeken dolgozzanak. Tehát ne azt indukálja az Európa-bajnokság, hogy hú, de most tényleg mi vagyunk a világon a legjobbak, és ez így is lesz mindig, hanem ez egy tök jó visszajelzés volt, hogy jó végezték a feladatokat, végrehajtották azt, amiért jöttünk, egy nagyon jó csapat voltak, de viszont még kell tovább menniük. Tehát abszolút nincsenek még olyan szinten, és nagyon óvakodnék egy ilyet kijelenteni, hogy ebből a csapatból X vagy Y most ekkor meg akkor be tud kerülni a feladatodba. A következő időszak eldönti a csapatában, mennyit játszik, a csapatában milyen edzés munkát végez, és a csapatában az a játékidő, amit a pályán tölt, az milyen minőségű. Ezen azt értem, hogy krízis helyzetben mennyit van a pályán, mérkőzés végén mennyit van a pályán. Tehát ez fog dönteni. Egyébként pedig egy válogatottat ugye ugyanúgy, mint egy stábot, tehát szakmai és emberi alapon kell felépíteni. Tehát olyan játékosok kellenek, akik szakmailag és emberileg is alkalmasak arra, hogy a legmagasabb szintet képviseljék, Magyarországot képviseljék.
1: Az, hogy minél több komoly európai ország bajnokságában játszanak a mélyeink, vagy éppen itthon, mennyire fontos? Tehát ugye azért azt beszéltük már nyilván a beszélgetésünk legelején is, ugye, hogy a két csúcs csapatba még akár magyar játékosnak sem könnyű bekerülni a Veszprémbe, vagy a Szegedbe, hiszen más a klub érdek sok esetben, és azt is látjuk olykor, hogy néha ellentétesen mozog ez a válogatottal átmenetileg, ez azért nem egy könnyen feloldható ellentét. És sokszor nyilván ahhoz, hogy ezek a játékosok megkapják ugye azt a tesztet krízis helyzetben, ahhoz el kell menni egy másik ország bajnokságába. Szóval hogy látod ennek a lényegét, hogy mikor kapsz te igazán tetrekész és krízis tűrő játékosokat?
2: Ugye a jelenlegi magyar válogatottat, hogyha összehasonlítjuk egy élvonalbeli francia, dán, német válogatottal, azt különbözteti meg, hogy hányan játszanak a BL-ben heti szinten, a legmagasabb szinten, vagy a legmagasabb szintű francia vagy német bajnokságban. Most ebből a szempontból már azt gondolom, hogy egy kicsit hátrányban vagyunk, mert a csapatnak egy része tényleg játszik, rendszeresen a BL-ben feladatot is kap, komoly feladatot, viszont a csapat nagy része nem. Tehát az Európa Ligából, a magyar bajnokságból, meg pedig főleg nagyon nehéz ütőképes válogatottat építeni. Én itt látok egy problémát. Nyilván, ahogy az előbb is említettem, én nem tudok beleszólni a kluboknak az életébe, és nem is akarok, távol álljon tőlem. Viszont a magyar kézlabdának az lenne az érdeke, az teljesen egyértelműen megfogalmazható, hogy a BL-ben játszanak a magyar válogatott játékosok, lehetőleg minél többet, és legyenek a pályán minél többet, és ugye a játékosokat is én mindig arra próbálom terelni, a fiatalokat, hogy menjenek, próbálják ki magukat egy külföldi erős bajnokságba, próbálják ki magukat külföldön, hogy jussanak el arra a szintre, hogy egy magyar BL csapat igazolja le őket, úgyhogy tényleg ott nem a kispadon, hanem a pályán játszanak minél többet. És szerintem hogyha lesz ilyen, eljutnak ezek a játékosok ilyen szintre, akkor le is fogják őket igazolni, de ez az kell tényleg, hogy ők mutassanak valamit, és mutassanak olyan teljesítményt, hogy ez megtörténjen.
1: No, hát akkor zárásképpen ugye már az előző fél óra végén azért elmondtad, és nincs is már sok időnk, hogy a személyes élményeid alapján is vágynád azt, és szeretnéd, hogy ez a generáció akár a Los Angeles Olympia élményét megélhesse, és az addig vezető út azért nem könnyű, de akkor közelítsünk onnan, hogy te személyesen válogatott szövetségi kapitányaként a következő akár 1-2-3-4 évben hogy látnád, mi lenne az az út, amivel elégedett lennél a saját munkádat, vagy a csapatod munkáját illetően, ami végül is mondhatni, hogy egy ilyen személyes küldetés, mik lennének azok a fázisok, amivel azt mondod, hogy igen, tulajdonképpen az utánpótlás sikereket szépen lassan át tudom konvertálni felnőtt sikerekké.
2: Hát talán itt meg is fogalmaztad igazából, tehát ez az átkonvertálás, illetve túl ezen egy olyan csapatnak a kialakítása, amelyik ütőképes, amelyik elhiszi magáról, hogy tud versenyképes lenni, és ez tényleg nagyon nehéz, tehát én nem akarok illúziókat kelteni senkiben, ez nem egy egyszerű feladat.
1: Nagy a verseny,
2: nyilván óriási. Nyilván megvan az elképzelésem, hogy lehet közelíteni, de az elejébe beférni, azt lássuk be, az nagyon-nagyon nehéz, és annak ahhoz nagyon sok faktornak stimmelnie kell. Tehát én szeretnék, én a fejlődésnek vagyok mindig a híve, tehát ugye a kérdésre egy kicsit talán ez is a válasz, hogy én azt szeretném, hogy az a válogatott akkor mérkőzésről mérkőzésre fejlődjön, és menjen előre, és akkor majd meglátjuk, hogy az mire lesz elég. De hogyha megtettünk mindent, és ez lejön, a maximumot, a tudásunkat kihozzuk mindenféle szempontból, ami a lehetőségeink, annál többet azt mondom, hogy nem tudok kérni.
1: Akkor én azt kívánom, hogy ezek a faktorok, ezek a részelemek, ezek is adják meg a lehetőséget neked, hogy egy szép folyamatos fejlődési pályára álljon ez a magyar férfi kézilabda válogatott a te vezetéseddel. Szívből gratulálok a kinehezéshez, és nagyon sok sikert kívánok.
2: Köszönöm.
1: Soltonyi László volt a vendégünk itt a Hazafutásban.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: ezen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: De meghatározó volt ebben a korban, a gyermekkorban az, hogy egy ideig édesapa nélkül voltak. Hazajött 47-ben.
3: Mi jöttünk haza az egész család.
2: Németországban?
3: Mi Németországban voltunk. A húgom ott született, Braunauba, hol Hitler szülő városa. Az édesapám az a Magyar Király Statisztikai Hivatal főtanácsosa volt. Tehát egy nagyon komoly beosztás. Dolgozott. Ott is megvoltak a helyünk minden az égvilágon, és könyörögtek, hogy Hermésző, hogy ne menjen haza. Jöttek ilyen országokból, meg ott vannak az oroszok, meg minden, az apám engem nem érdekel, nekem látnom kell, hogy van, mint van. Szép házunk volt itthon, Budapesten. Hát sajnos semmit nem találtunk meg, és semmi nem volt. Utána nagyon-nagyon keményen meg kellett küzdeni nekünk is, gyerekeknek, de édesanyámnak elsősorban, mert édesapám többször ugye mind nyugatos, reakciós, nagyon-nagyon-nagyon nehéz körülmények között volt. Hazajöttünk, akkor csak hórukos munkába helyezkedhetett el. Ő is, aki a legnagyobb végzettsége volt, és a legnagyobb menő volt a Király Statisztikai

0: szikai hivatalba, akkor lett mind a hordároknak ez a kocsi, ez a kétkerekű, és akkor bútorszállítástól kezdve gyümölcsszállításuk, akkor zöldségesekhez, és akkor mentünk, mivel le toltuk, meg költöztetés. Szóval borzasztó volt, nagyon jó volt ez a keménység azért nekünk is ilyen tekintetben, de azért gondoljon bele, hogy fél cipőbe korcsolyáztunk. Egyetlen egyszer nem volt hosszú nadrágunk, kifújta a szél a lábunkat, mert volt egy Schweikart nevű srác, nagyon jó síelő volt a Schwab-hegyen. Azok el is mentek Németországba, mert oda tartoztak tulajdonképpen, és odaadtak a sílécüket félcipőre, az Almaréten ott síeltünk. És hát kifújta a szél a lábunkat, és volt egy nagynénénk, aki ilyen nagyságos asszonyszerű volt, és nem lehetett káromkodni, meg majd csúnyán beszélni előtte. Jött a Mici néni, és akkor mondtuk neki, hogy Mici néni, mint tessék megnézni a láb, hogy néz ki a lábunk, kifújta a szél. Nem merte nekünk mondani, szólt édesanyámnak, hogy gyere csak. Mondd meg, hogy menjenek be a fürdőszobába, és pisíjék le egymás lábát. Én még a nyakát is lepisíltem a bátyámnak, és akkor ugye egy kicsit elmúlt ez a dolog. Kesztyű, meg ilyesmi, meg sapka, hát soha nem is, azóta se hordok abszolút ilyen dolgokat. Nagyon nehéz volt, ugye 47 után, mikor hazajöttünk, és hát korrektül, tisztességesen felnőttünk. A húgom az ugye kint született, ő neki szerencséje volt, mert német anyakönyvi kivonat, közben beleszeretett egy német családba, sövényházi, még a nevük is ott a Sopron és környékéről valók. Egyszer mondták, hogy mennek el turistáskodni, adjak egy nagy bőröndöt nekik. Mondom, biztos, hogy azért mentek, hogy turistán, igen, soha többet nem jöttek vissza. De szerencséje volt, mert a srác is azonnal megkapta az állampolgárságot, és a húgom is megkapta. Na most itt ebben volt egy olyan dolog, ami érdekes, hogy húgom meg volt őrülve, hogy stewardess akart lenni mindenféleképp. És akkor volt a latabár lányoknak a lezuhanása, ugye az IL-18-al, és az anyám is megtudta meghalott, és mondta, hogy öcsi, megy a húgod felvételizni, intézkedjél, ne vegyék föl. Hát intézkedtem is, hogy nem vették föl. De mondjuk ez egy ilyen dolog volt, hogy tényleg annyira akart, még egyszer-egyszer el tudott menni, aztán utána le volt állítva teljesen. Ezek ugye leléptek, kimentek, hát mindenük meg lett szépen, gyönyörűen kezdtek ott létezni. Lett két kislány. Most én nagyot ugrottam. Mi lett ez a két kislány?
1: Stewardess.
0: Lufthansa-nál csak az óceánjáratokon megy ez a két lány. Ott is most már ugye kis gyerekek vannak. Tehát kicsit azért messze vannak, elég sokat jártam ki, főleg mikor már befejeztem a játékot, és akkor edző lettem, meg kapitány, akkor nagyon szívesen, szeretettel vártak, rengeteg német haverom volt, úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon-nagyon jó volt. Mire ki akartam térni, hogy onnan a három kerületből mindenki az MTK-ba ment. A fiúk csapata volt az MTK. És apukám mondta, hogy öcsi, nem, MTK-ba nem, mert ott van a Sipos Feri, a világ legjobb középhát, hogy ez soha a büdös életben nem kerülsz be a csapatba.
2: Tüdőbecenél.
0: Igen. Egyébként óriási barátom lett, és nagyon-nagyon sokat köszönhettem a játékos pályafutásomhoz, ő rengeteget hozzátett. És akkor jött a Vasas. Elkerültem a Vasasba.
2: Ez véletlen volt?
0: Nagyon véletlen volt, de kerestek már egy center off, ott pontosan közvetlenül középhátvéd poszt volt, ugye center off, mert a Kontakarcsi abbahagyta, a többiek, akik egy idősebbek, az mind abbahagyták, és akkor nekem szerencsém volt, hogy oda tudtam kerülni, lépésről lépésre. Az volt a szerencse, hogy már akkor ifjúsági válogatott is voltunk, a Farkas Jancsi, aki a legjobb barátom volt, és együtt kerültünk oda 58-ba, a Vasasba. Az ifjúsági válogatottba egy nagy eredményt értünk el 60-ban Bécsbe, megnyertük az ifjúsági Európa-bajnokságot, és az adott egy löketet mindenfajta értelemben. Már engem is, akkor már hívtak a B-válogatottba, Faragótól kezdve a Szőcs Jancsi, Kovács Áron, Bödör Laci, Taliga, Salgótarjánból. Szóval nagyon sok jó játékossal kerültünk össze, és mind jobban és jobban kezdtünk mi is figyelni saját magunkra. De mondom, az eszünkbe nem jutott, voltak meghívások, hogy leléptünk volna, mert nagyon nagy lehetőség előtt álltunk, mert a Real Madrid hívott, az Internacionálé, Jancsival együtt, a Farkas Jancsival.
2: Az ember vigasztalhatta magát azért azzal, hogy a Vasas az ugyanolyan jó csapat volt.
0: Igen, abban az időben nagyon, nagyon, és aztán később... Hát
2: miért menjek el, hogyha egy nagyon jó csapatban játszom?
0: Jó, de hát azért ez jó, nagy persze. Differencia volt anyagilag, minden. Nekünk azért szerencsénk volt, mert a Vasas az borzasztó rendes volt, mert ugye a lakás körülményeink nagyon rosszak voltak, és akkor már közelítettünk az esküvőhöz is minden, és lakást kaptunk, állásunk meg volt, szóval a Vasas az nagyon-nagyon korrekt volt ilyen tekintetben velünk. Nem véletlen, hogy nem mentünk más klubhoz, akár hogy kikeresett meg, mert itt olyan, amit nem tudtunk és nem ismertünk, meg apukám se tudta, hogy olyan összetartozás volt, olyan baráti, pláne amikor bekerültem a csapatba, hát a Berendi, a Sárosi, Kárpáti Béla, a Radu Jóska, Radu Csordás, két Szilágyi, akinek csóklomot köszöntünk, hogy kikérte magának, hogy hogy képzeljétek át, azért nem vagyok annyira öreg, szóval egy nagy társaság volt, amiről mi nekünk fogalma, meg a papámnak se volt fogalma, lehet, hogy ő benne járt az, hogy hát nem egy olyan csapathoz kell menni, ami nem nekünk való, már olyan tekintetben, hogy a politikai nézetek miatt, ugye, hogy nem mindegy. Hála Istennek, hogy tényleg így volt, és ezzel soha senki nem bántott, és nem kérlektek, hogy ti kik vagytok, mik vagytok, hanem csak a futballon keresztül ítéltek meg. Tehát egy nagyon-nagyon komoly és nagyon jó csapatot. Aztán később során ugye olyan hírneveket szereztünk magunknak a Vasason keresztül Dél-Amerikába, ami kevés csapatnak volt meg, hogy hexagonál tornát nyertünk, meg oktogonál tornára kimentünk, a Pelékkel játszottunk egymással szembe, egy szállodában laktunk, nagyon nagy jó barátság volt közöttünk, szóval rengeteget hozott ezek a nemzetközi mérkőzések. Már akkor is, és most ez sokkal nagyobb volumenű ilyen tekintetben, és sokkal nagyobb eredményeket lehet elérni most egy kupa mérkőzésen, nem véletlen, hogy mindenki anyagiaktól kezdve minden, meg az átigazolásokat is már úgy szerkesztik, úgy csinálják. De mindesetre én mégis azt mondom, hogy annak az időszaknak nagyon-nagyon drukkoltunk a Puskáséknak, én a Kocsisanyinak voltam a drukkere, mert jó fejelt és olyan hullámosra volt befésülve a haja, és akkor... Szóval jó, szép volt, gyönyörű volt, néha úgy mondom is, meg azért ráférne ezekre a fiatalokra, néha hát mondjuk az én csapatomnál azért mindig voltak beszélgetések, meg élményszerűen próbáltuk elmondani, hogy hogy megy ez meg a futások, hogy mennyit kell futni, meg mit kell csinálni. A csapatunk is jó volt, veretlenül nyertünk bajnokságot, nem is egyszer, és mondom, a szeretetteljes összefogás volt, és a Vasas ebbe verhetetlen volt. A barátság nálunk szent és sértetetlen volt.
2: Abban az időben, a 60-as évek elején, közepén, lehet mondani, hogy a Vasas uralta az NB1-et, hiszen 4 bajnoki cím volt, igen, ott közte ugye a Győrnek, a Ferencvárosnak sikerült, és csak a 60-as évek végén kezdődött, igen, az Újpest nagy sorozata. A Vasas ezt az időszakot abszolút uralta a magyar labdarúgásban.
0: Teljesen, igen. Hát jó, mondjuk az, ahogy mi oda kerültünk, Ilovszki Rudi bácsi egy évvel előtte került fel az első csapathoz, meg még egy-két edző, akik azért nem teljesen odavalók voltak, de az, hogy egy Ilovszki volt az edzőnk, aki kegyetlen, kemény, és mindig mondtam neki, mindig büntetett, és rögtön pénz és minden. Mondom, Rudi bácsi, hát hogy van az? Hát én hátul őrzök minden, elől meg a barátom, a Farkasancsi, és ha valami van, mindkettőnket büntet meg mindig ütre-főre, akkor a büntetések. Igen, azt tanulja meg, kedves Kálmán, mindig azt a lovat kell ütni, amelyik húz. Na, ez megmaradt nekem, hogy most már tudom, akármi van, meg akár. De hát ez is jó volt, a Rudi bácsi. Kemény volt velünk szemben, de igazságos, úgyhogy azok nagyon nagy dolgok voltak, és az eredmények is jöttek. Akkor azért nem ilyen átigazolások voltak. Lehetett, mert ugye Pál Laci az idei igazolása, ugye hát az ott azért beleszólt a szakszervezet, persze, de nem külföldi játékos volt, hanem csak a magyar NB1-ből tudtál szerezni. Nagyon megnézték a Rudi bácsiék, akkor még utána volt próba, amikor ki oda kerültek, és akkor mi is elhúztuk az órunkat, a szánkat, hogy mi ezt hozták ki, de mit akar ez itt állunk, mert azért voltak ilyen dolgok, de alapvetően sokat jelentett, hogy a középerő kupa mérkőzéseink az mind nemzetközi volt, és abban is verhetetlenek voltunk, és pedig nagyon jó csapatokkal játszottunk, az olaszoktól volt egy csomó jó csapat, Atalanta, Róma, Inter. Jó időszak volt az a magyar futballé, az edzések, ugye akkor kezdődtek a délutáni edzések, de amellett be kellett járni. 4 órás munkaidő kedvezményünk volt a 8-ból, és 4-et be kellett járni. És volt egy nagyon jó főnököm, Váci úton a Magyar Acél Árugyával dolgoztam, Farkas Dezső bácsi volt a főnököm.
2: Esztergályosként?
0: Nem.
2: De a tanult szakma az az?
0: A tanult szakmám az IAC-kkal együtt jártam a MOM-ba, hanem egy ilyen Gyegó nevű gyártás előkészítő gazdasági osztály, ez volt a raktárnak a neve, és ott voltam. Hát ilyen raktáros éle, de mindig lejártam a műhelybe, ott nézelődtem. mindig tetszett nagyon. De az igazság az, a Momba volt igazi, mert a Momba olyan esztergapadok és olyan fajta kis csiribeli dolgot kell csinálni, hogy ott egy fogást a vérlő elnéztél, akkor már véged volt, és akkor már botrány volt, hogy mi van, hogy van. De az is egy nagyon korrekt, komoly dolog volt. Olyan szakmai főnökünk volt, aki nagyon-nagyon értette. Jó oktató volt, és tudta, hogy futballisták vagyunk, mert a Vasasból voltunk hatan, itt a Momba, és akkor még játszottunk a Mom 3-as osztályú műhelyének a futballcsapatába, és az is egy óriási volt, akkor mikor már ki megtudták, hogy játszunk, mert akkor még nem volt akkor a nagy dírdúr a nevünk után. Mikor megtudták, akkor már balléztak, hogy a miért játszhatnak itt Ihász, Kékesi, Farkas, Mészőj, 4-5-6-an ben voltunk a műhely csapatába. De az is olyan volt, vége volt, már mentünk be, Csőrsz utcába a TF felé volt egy kis vendéglő. És ott is az összefogás, összetartozás, mi nekünk akkor már volt 120 forintos kalóriapénzünk, meg ugye prémium, akkor meg tudtuk őket hívni. A másik, ami most egy kicsit talán valami ilyesmit láttam, az összetartozás. Mi akkor borzasztóan. Szóval nálunk akkor olyan összefogás volt, és ugye nagyjából mindenki tudta, ha kimész valahol futballozni, ha nem ész el eredményt, akkor ne is legyen egy forint zseppénzed se, mert szétszednek a határon. De ha véletlenül valami olyat már letettél, akkor jó, rendben van. Ugye egyrészt Terpitka elvtárs volt a MLS főnöke, és a Vám parancsnokság szintén atya úristene. Na most nem eget rengető nagy dolgot, de tudtunk egy kicsit azért mindig olyan dolgokat hozni magunknak. Ahhoz, hogy ez meglegyen, hát azért az meg kellett nyerni a meccseket. Mondom, összetartozás volt. Nekünk névnapok, születésnapok, meg egyebek, az mindig megvolt a csapat részéről.
2: De ez jellemző volt az ellenfelekkel is, nem? Egy kettős rangadó után, én ahogy tudom, ugyanúgy a Ferencváros, a Vasas, a Honvéd, vagy csak a Fradival, Újpest Honvéddal, nem?
0: Nem. Se az Újpesttel, se a...
2: Ez miért alakult így?
0: Nem tudom, ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert a Fradival semmi elkötelező dolog nem volt. De hát én elsősorban Rákosival és a Albert Flórival tartottam a nagy kapcsolat, és a Jancsi is, mert a Jancsi tulajdonképpen a Vágyed utcában lakott, az köpése volt ugye a Fradi pályától, és ott a bátyja ott kezdett is játszani. A Jancsi az rögtön egyenesen Vasashoz került, valahol játszott egy ilyen egész kis uli-buli csapatba. De valahogy az volt, és azt hiszem, mi nagyon sokat beszélgettünk, meg jártunk együtt sok felé, és mindig mondta Jancsi, te milyen rendes ez a bundzsák, te milyen ez a mahos. Elküldött a anyámba, pardon, de mégis azért jogtatta meg, segítette. A bundzsák, mikor oda kerültem, Vasasba, center off, magas, vékony, és akkor valahogy passzolt egy labdát, és bal lábbal, és valóban elnézett. Te itt akarsz játszani center offot? Ezzel így taszajtod a labdát, nem szégyeled magad? Maradj kín, én akarod, kimaradok egy párat, rugok neked. Kimaradt velem, rugott is, még magamnak kimaradtam. Szóval volt ilyenre is figyelem. A mahos ugye az nagyon nagy szabadrugásrugó volt, és nálunk nem volt csípos, mert a csípos felé az MTK-ban az fantasztikus volt a szabadrugásai, és a mahos az meg bevágta. És akkor mindig mondtuk, hogy Feri bátyám, hát majd mi? Ne, hogy micsa itt, miért vagyok én itt? Mit akartok ti? Mondjuk ebben ő féltékeny volt. Aztán a végén átvettem ugye a 11-es rugásokat, azt a kerületbe is én rúgtam, fiatal srácvétemre. Vasasba is egy bizonyos idő után, aztán a válogatottba is. Egyetlen egyszer vagytam ki franciák ellen. De megnyertük a mérkőzést itt a Népstadionban. De akkor valaki rüszkölt, vagy ugatott, vagy mit tenni, valami mivel zavart meg, és az megzavart. Nem tudott megzavarni, mert kína a Gilmárnak a brazil meccsen azért mertem rugni, és olyan eléggé magabiztosan, mert Dél-Amerikában vagy 5-ször berúgtam neki, és mindig integetett, hogy mezli. Akkor is megváltoztatni akartam, és akkor az utolsó 5-öt hátraléptem. Nem, ugyanoda rúgom, és jó volt, hogy ugyanoda rúgtam, nem tudtam megfogni. És volt törődés egymással. Mi fiatal kis rácok voltunk, és nagyon sok a bundzsákék idősebb játékos, és majdnem ők mondták, hogy mit vegyél, mi az üzlet, amikor azt már ma autót tudtunk venni, ugye, mert azért nyertük a bajnokságot, hoztuk a Vámról, a Vámon keresztül is a dolgokat, tehát azért közelebb kerültünk mindenhez. Nekem egy pár rokonom kim volt, és azoktól kaptam az ajándékozási papírt, hogy adja, hogy ajándékkocsi, az Opel, amit az elsőt, amit kaptam. De már akkor is, hogy nekünk autónk volt, és azt is tisztelettel, meg ahogy a viselkedésben, hogyha valaki nem úgy viselkedett, már az öregek már rögtön állj meg te, mit tudsz, ki vagy te, vagy hogy van. Szóval, és ez nem rossz indulatból. Meg a másik az, hogy a közönségünk. Hát nem volt olyan sok, mint a Fradinak, természetes, de imádták a szurkolók a Vasast, mert a Bundzsákékon keresztül a Radúj, a Csordás, az két Szilágyi, a hajtás volt. És nem ismertek elveszett labdát. Ezt meg belénk plántálták. Tehát mi ezeket meg kellett, hogy tanuljuk természetesen. És lehet ilyen vagány, olyan vagány, de a pályán, hogy valaki valami olyan dolgot csináljon. Nagyon jó iskola volt.
2: Amit kapott a labdarúgástól a Vasasban, a kerületben és a családban, mindezt hogy sikerült utána, vagy hogy tudta átültetni, átplantálni az edzői munkájába, meg amikor szövetségi kapitány volt?
0: Nagyon észnékelt legyek, mert ugye mind a két fiam futballozott, illetve az egyik, mert a másik az kapus, az más megítélés, van a Kálmán, de a Géza, és ahogy engem neveltek, amilyen keményen, és ahogy mondtam, hogy mind a kettőnek, hogy ez egy olyan pálya, gyönyörű, itt akkor vagy csak jó, hogy a csúcson tudsz lenni. Tehát azért futballozni, mert most te kedvered, azt nem, akkor menj el pingpongozni, vagy teniszezni, vagy a futball az nem. A futball az egy nagyon-nagyon korrekt, kollektív játék, és hála Istennek, hogy én, ahogy megszenvedtem mindent, azt el tudtam mondani egy gyerekének, ugye, mert volt a brazil meccsen ez a válogatottban a vállammal ez a dolog, ez borzasztó, ez mai napig is, amiket értem, az a fájdalmaim voltak, azt hittem, hogy végem van, és nem tudunk vele mit csinálni. Vagy volt a szemoperációm Torinóban, fejbe rúgott a Hitchens, aki pedig egy jó haverom volt, egy center csatár Angliából, és a Torinóban játszott, és az fejbe rúgott, szétszakadt a könycsatornám, ez a bal szemem, és ezt operálni kellett, de hál' Istennek megúsztam. Akkor volt a kezemmel, ez 11 hétig volt gizbe, ez a navikuláre csonttörés, és hát az Ilovszkit ismerik el, hogy bajnokságra álltunk, és mondta azt, hogy Kálmikám, van egy ortopédista barátom. És elmegyünk holnap oda. Miért? Mit akar csinálni? Na, majd meglátjuk, hogy mit tud. Eddig volt egy ilyen, csináltak egy ilyen tokot, abba belevették, és akkor ilyen föntről így le volt szíjjal. De gyönyörűen meg volt csinálni, és akkor be volt bandázsra hozva. És 11 hétből az első hetet nem játszottam, a többit az végig minden ebből. Bajnokságra álltunk.
2: Nem lehetett hiányozni.
0: Nem lehetett. És akkor az újpestiek vizettek, hogy a Mészőnek, mert mi hosszú dresszbe kellett játszani nyáron, hogy ne lássák, hogy mi van. És játszottunk a Partizán ellen, Közép-Európa kupa mérkőzést, és hát ugye nagyon sok jó haverok voltunk közöttünk, egymással minden, és akkor volt egy ilyen kis, aki jött oda, és itt Mészöli, Jementi, Bogáti, Pícsú, és itt kezdett izenni. Igen, mondom, majd kapsz olyat a fejedre, hogy aztán megnézted, hogy jött a szöglet, ez egy ilyen alumínium blokkba volt benne. Na, adtam neki le a földre. Árbitró, árbitró, Mészöli, és kezdte ott izenni. Álljon föl, na, de azt tudta, többet nem lehetett csinálni, mert akkor már kezdtek figyelni, és mindenki nézte, és fogták, mint a boxorok, na, megfogta a kezemet. De hát akkor már csak két hét volt hátra, akkor már valahogy kibírtuk. Vagy akkor nem is tettem már rá, hanem csak bandázs volt. A bandázs, azt meg megfogta, az már nem volt rossz. Tehát mondjuk ilyen dolgok, akkor a sérülésem a lábammal. Szóval nem volt, hogy na, jaj, most nyafogok, meg nem, meg ez, akkor szólt a Bundzsák. Hát akkor ne futballozzál, hát ez a tudtad, hogy a futball az ilyen, szóval nem lehetett, mert az idősebbek is. Tehát mindenki tudott példát mutatni valamibe, hogy nincs itten prüszkölés, meg sírás, meg nyafogás, meg mit, igen, az izét el tudod venni. A szajrét, a doxaórát, meg ők adták meg a tippet, hogy nem muszáj, lehet venni a doxába aranyat, és nem arany. Lehet venni ilyet, akkor lehet a kornavin órát venni, ami a kevesebb, de azért nagyon megy. Szóval jó dolog, és összetartozás volt, és nem azért voltak velünk kedvesek, vagy haverok, mert Vasas, meg a párt, semmi köze nem volt hozzá. Semmi ilyen, hogy mi ezt magunknak ki erőszakoskodtuk, vagy jó volt a kollektív szellem, fradistákat nagyon szerettük, a Honvéd tívvel volt egy kis problémák, de az MTK-val nagyon-nagyon jó volt a viszonyat, ugye Sándor Csikar az volt a nekem is a kedvencem az MTK-ba. Mindenre odafigyelt a Karcsi, mint csapatkapitány. Amíg a Bozsi tudott játszani velünk, nem sokat játszott, körülbelül 5-10 meccset játszottunk, amikor kevés időre hozták be, mert meg akarták csinálni. Aztán nagyon okos dolog volt, hogy megcsinálták a 100-szoros válogatottságot. Két Szilágyi, ugye? Hát a Gyuszi bácsi 21-be született, én meg 41-be. Kárpáti Béla az 29-es volt. és akkor utána jöttek a többiek, a Sárosi Laci, Berendi, Csordás, Raduj, azt hiszem, ezek 32-esek, és utána már jöttek a többiek, 39, 40-esek, 41-esek, mi voltunk ezek a fiatalok. De olyan tisztelettel beszéltünk egymással, meg a közös vacsora, vagy ebéd, vagy születésnap. Szóval az nagyon-nagyon példaértékű volt, és nem véletlenül az egész magyar labdarúgás akkor topon volt. Tehát minden, ó, benne voltak striciségek, meg mi se voltunk ám egy egyszerű hurkatöltelékek, ahogy ne. Volt a trikotázsa a Bozsiknak, és ment a Jancsihoz, hogy kéne neki fonal. Mondta, jó, mennyi? Hát amit tudsz hozzá. Jött a vámvizsgálat. Ki? Azt mondja, Jancsi, az ennyi. Hát azt mondja, Jancsikám, hát milyen, mennyi? Milyen a család? Hát nekünk nagyon nagy családunk van. Mindenki köt, horgol. Elkezdtünk dilizni, a Pali elkezdett rögni. Na jó, na menjenek már, ne is hagyjanak békén. Szóval már ők is egy kicsit másképp. De persze megvoltak az eredmények is. Nem volt, hogy jajon vertek, és akkor na ott jó pufáskodsz.
2: A hangulat, a lelkület az hasonló volt azoknál a csapatoknál, ahol dolgozott? Akár válogatott, akár klubszinten?
0: Hát nem. Én először ugye a Békés Csabánál tevékenykedtem, és az nekem jó volt, mert ott fiatalabb játékos is, ott szimpatizáltam velük. Na most a válogatottban az volt egy nagyon nagy szerencsénk, hogy a Mezei Gyurit, akit nagyon-nagyon jól ismertem, ugye gyerekkorunktól kezdve, ő nem volt olyan játékos, mint én, hogy NB1 meg válogatott, de elméletileg nagyon-nagyon toppon volt. És amikor kerültem NB1-es csapathoz, akkor akartam, hogy jöjjön mellém pályaedzőnek. Szarvas Laci volt még akkor, aki aztán később kiment külföldön ért, aztán hazajött, akkor a Mezeivel is, meg velem együtt is dolgozott a válogatottnál. Én ahogy oda kerültem, én nem zsákban macskáztam, hogy most ez meg az. Elmondtam, hogy nekem mi a kérésem, mi a vagányság, hogy van, nem kell hazudni. Akarsz egy cigarettát, szólsz, és elszíd a cigarettát. Ha akarsz inni a kis fröccsöt, meg fogod inni a kis fröccsöt. Teljesen más szisztéma szerint kezdtem a saját életemet, ahogy éltem, és ami pozitív dolog volt, és azért az volt a másik, amiért nem tudtak bántani, hogy vagányok voltunk, de azt nem lehet ellen, hogy a mésző nem hajt, vagy nem teszi magát oda a pályán, sérült, vagy nem sérült, vagy akármi. Ez ilyen példaértékű volt nekik, és aztán kezdtek ők is erre az egész dologra beállni, és az egymással való viselkedés, és akkor voltak a beszélgetések, akkor külön ugye leültünk minden. Nagyon sok helyen nem volt ember számba véve a futballista, és nagyon sok futballistának olyan iskolai végzettsége volt, hogy le voltak a nagy korrekt politikai vezetőktől degradálva. Ne, ez dumál, meg én meg egyszerűen mondtam, hogy mi maga mit csinált? Van egy pártkönyve, meg itt üzerázza magát. Szóval mi ebben nagyon összetartók voltunk, és főleg azért voltunk összetartók, mert több olyan dolog volt, amire én aztán utána felhívtam a figyelmet, hogy törőcsikék. Megtaláltak nála $100, leszállította a buszról. Mondom, ne szállítsa le, mert nem engedem, hogy leszáll. Akkor maga is le fog szállni, hogy képzeli maga. És akkor megvolt a $100. Akkor volt olyan, hogy olyan csacsik voltak, hogy volt a buszoknál ugye a hamutartó. Betették a hamutartóba. Akkor leszállítottak bennünket a buszról, és addig ők átnézték az egészet, és akkor a buszsofőr ott maradhatott. És ahogy jöttünk vissza, a buszsofőr mondja, Kálmán, a 2-es, 4-es, 6-os, 8-asnál ne üljenek vissza a székbe. Miért? Ne törődj vele. Akkor mondtam nekik, mert nem volt a dollár. És akkor ők kiszedték, hát persze, hogy megbuktak, elvették, de legalább nem buktak úgy meg, hogy le kell szállítani. A szégyen volt ilyen, hogy leszállítottak, és akkor gyere. Ez mind buzdította egy kicsit a társaságot, a csapatot. Úgyhogy ez jó, jó volt.
2: Visszagondolva mindenre összességében csinálna valamit másképp?
0: Nem. Nem, mert a következő, hát most lesz a televízió, most épp néztem, Mésző a kapitány, hogy ez is, amikor ezt a filmet készítették, úgy belementem. De nem volt róla szó, hogy mi, meg nem lehet káromkodás. Szóval ez ilyen volt, és akkor nem helyes, hogy állandóan a káromkodás, de sajnos ez benne volt. Meg a másik, hogy az, aki nem tud hajtani, tedd már oda magad meg, akkor ne játszál. Akkor nem, mondd meg, hogy mi nem tudsz, kész. Mentünk ki Romániába. Nagyon fontos volt a román mérkőzés. A kis Salait, én azért tisztelem ezt a, nem vagyunk jóba a kapitányunkkal, De egyedül a mésző merte megcsinálni, hogy ezt a debreceni kis suhancot bemertem tenni, és azt mondtam, egy feladatod van. A Jordaneskut meg kell enned. Ha ide megy, ha oda megy, ha mit csinál, és megette a Jordaneskut. Ez egy ilyen jó dolog volt. Na most ő mit csinált? Betette ezt a kis váb gyereket, de olyan gólt rúgott, ami egy döntő jelentősége volt a Norvég elleni mérkőzésen, vagy a Priskin, aki egy jó futballista, ilyen gólt tudjon rúgni, és így, és a másik, ami egy kicsit, hát nem azonos az én dolgaimmal, de olyanokat valósított meg a csapat mellett, aminélkül egy kapitány nem dolgozhat. Emiatt tisztelem őt, mert ő azért nem magyar. Szerencsésebb helyzet volt, mert mindent megkapott, és mindent megadtak neki, mindenfajta értelemben. Én úgy tudtam dolgokat intézni, hogy jó viszonyban voltam a Górékkal, lejött a Korom Mihály, és akkor kérdezte, hogy mi van, hogy, és akkor mondtam, hogy volna egy kidról, meg szeretnék mondani. Nem a szobába jut le velünk, hanem kint a Tatai edzőtábor középső kagyló, vagy akármi a dolgozik. És én ott akkor mindent elmondtam, és csak nézett. Azt mondja, ez igaz. És akkor ott volt a Buda, aki a Góré volt. És akkor mondtam, hogy itt van a Buda elvtárs is. Nem tud mondani, hogy milyen célprémium van a románok ellen, mert koronavírusra nem nyerünk a románok ellen, mehetünk a lecsóba. Pista, és nem mondtad meg a srác, majd meg fogjuk mondani. Nem, Pista Mácsi, nem meg fogjuk mondani. Mi az, hogy meg fogjuk mondani? Hát ez nem, ez gyerekes dolog. Na most egy mésző ilyet egy miniszterre, ezt már én mondani a másik miniszter előtt, és akkor néztek, hogy mi van, hogy van. Rögtön lett a dolog. Ezekért kellett, hogy ők menjenek, hajtsanak. Tehát azt mondtam nekik, ide figyelj, ha már nem a tisztességből hajtod a futballt, hát akkor legalább ezért, mert van egy kis pénz, egy kis extra. És akkor ők is elkezdtek beszélgetni egymás között, mert azért megvolt, aki visszadrótozta nekem, hogy öreg, ez nagyon jó volt, mert a srácok is. Ha volt olyan, hogy nem vagyunk Tatai edzőtáborban. Én is tudtam, hogy mit csináltunk mi, mikor mi voltunk táborban. Egy csatos üveg volt a szódavíz, ugye? A fele szóda volt, a fele bor. És ki volt téve, hogy hülye az erkére. Hát ki látta, hogy az mi van, meg hogy van, csak mikor itt áll belőle. Na most megyek egyszer végig a szobákon, és előtte eltűntek már, és nagyon gyanús volt, hogy úristen, itt van, elmentek a vacsora után, és ott nézelődtem utánuk, hogy mi van. És megyek este végig 10 órakor, és bementem a Parocai volt ott akkor. Nagyon kedveltem pedig a srácot. Megyek be, szóval, hello, jó estét, mi viselek? A Paróka, jelentőd megszólalni. Mondom, Paróka, be vagy.
1: Én? Én vagyok, menjél be a törőjék szobájába, és nézd meg a törőjék, hogy na, de akkor mondd meg, hogy mi van. Na mondom, tudod mit?
0: Csomagolj, és takarodj fel Pestre. Itt tovább nem vagy az edzőtáborra. Hogy képzeled te? Besmúzolod a játékos társadat a kapitánynak? Pakoljál, és menjél. Kimentem. Neki estek természetesen az egész. 5 perc jöttek, hogy bocsánat. Nincs bocsánat. Elzavartam a Paróhozat. Pedig a legkiválóbb játékosnak nem is tudott olyan pályát befutni, mert talán egyszer-egyszer visszakerült a vár, de már nem tudta azt nyújtani. Ezek nagyon komoly dolgok. Rengeteget tanultam a Zilovszki, a Baróti. Hát a Baróti az egy zseni, hát az egy úri ember, az egy királya volt. A Zilovszki Rudi bácsi az egy nagyon kemény. Az egy 4 polgárival rendelkezett. Nem volt egy lakat Karcsi bácsi, meg tudhassák, láthassák. Szóval a utas ezért rúgta ki, ami nagyon csúnya dolog volt, mert a futballban nagyon otthon volt. A lakat óriási volt. Mellette ültem, meg mellette voltam. Mondja, hogy Mészői, miért jössz mindig mellettem? Mondom, nem tudja, hogy miért jövök maga mellett, mert nem szerette hazudsz. Magának öntögetik a kisvöcsöt, azt mondjuk, hogy én vagyok a pályázó, és nekem is öntögetik a kisvöcsöt, és én is megiszom. Fú, de szemét vagy te. Fú, Mészői, az anyádé. Karcsi bácsi, óriási fazon. De a sós, hát ugye az neveket nem tudott megjegyezni, de mindig ott ültem közelébe hozzá. Hozzák a kaját, görögcsék integetnek, hogy ott ülsz, szóljál neki, zsíros a kaja, kis söcsöt. Karcsi bácsi, tessék a fogám, mi baj van? Karcsi bácsi, kicsit zsíros a kaja, lehetne kis söcsöt? Neked? Hát természetes, de ez a sok hülye, mit akar, fazekas? Ki ilyen, mit ízik? Mondom, hát nem, hát oké, majd én fölálltam, kimentem, beintettem nekik, hogy egészségetekre megittam a kisröcsöt, és mondom a pincérnek, hogy ott volt egy asztal a WC bejáratánál, és mondom, ide hozzon ki a pultra, a tárcába, egy olyan 20 darab kisröcsöt. Miért? Mondom, mert fognak jönni a srácok. Hát rögtön, mikor fölálltam és mentem vissza a helyemre, mindegyik rohadt szemét. Persze neked még jó jött méter, maradjál már te, hallgass meg, mi lesz. Kérezkedjetek ki, vécére menjetek oda, és ott van a kisröcs, mindenkinek le van téve. Ki kellett kérezkedni, és tették fel a kezüket egymás után. A tizediknél azt mondja, a Sós, mi van, húgyos Józsik vannak itt a csapatban? Meg mindenki kérdezkedett ki vécére. De már akkor abban is egyben volt a csapat. És az nagyon fontos, hogy egy ilyen labdarúgó csapat perdöntő minden egyes mérkőzés, de amiket olyan tét van, hogy az nagyon-nagyon magas, hát úgy együtt kell legyél, hogy tényleg, mint a testvérek vagytok, és ez nem. És nem is tudtam másképp elfogadni, és egyformán próbáltam megítélni dolgokat velük kapcsolatosan. 82-t azt nagyon sajnálom, mert sokkal-sokkal több volt abban a csapatban, és mi is ugye ez a belga Cserét Jenszki, ez milyen gól tudott rúgni. Na mindegy, hát nem lehet visszacsinálni, bár ők erőszakosabban játszottak. És ugye hát a Kenderesi, az gyerekkori haverom, meg az ott él kín, de az már ott szerepelgetett, nem keresett még. Kicsit hátrébb van a születésnapom egy pár nappal, de ha keres már, majd fogom neki mondani, hogy nem kell fővágjál, mert ez most másút ez a magyar csapat. Nekem nagyon fájt, de csak nekem, hogy nem is akarok ebből más bele kavarni. Az rengeteget jelentett, és ezt nagyon kevesen tudják meg, a könyvemben se szerepel annyi, hogy háromszor voltam Európa válogatott, háromszor voltam világ válogatott. Na most olyan játékosok közé kerültem be, hogy az hihetetlen. Ez megint egy ilyen felejthetetlen dolog számomra. Mindegyik srác ismert a csapatokba, az is egy jó dolog volt, közvetlenek voltak. De az, hogy Európa szintű nagy válogatottakba meghívtak, az nagyon-nagyon pozitív dolog volt, és az nagyon komoly értékű.
3: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Hajrá, magyarok!
1: Ami a magyar sportban történik, az nálunk van. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en. A Nemzeti

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba a Füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

élmények. A magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Mondj már valamit erről a 86-os VB-ről, mert azt sírjuk vissza azt az időszakot újra, mindig-mindig, hogy jussunk egy világbajnokságra.
3: Hát nagyszerű közösség volt, és a Mezei Gyuri egy egészen újfajta felkészülési módszert vezetett be. Mentünk spanyolországi benidormi edzőtáborba, és télen nem a térdigérő hóba futottunk, hanem ragyogó körülmények között labdás edzésekkel kapták a játékosok a terhelést, így aztán le tudtuk győzni abban az időben a felkészülés során még a spanyolokat is, úgyhogy. De hát abban az időben úgy jutottunk ki, hogy vertük a hollandokat, az osztrákokat, és viszonylag simán kiharcolta az a csapat a világbajnoki szereplést nagyszerű csapatokkal szemben.
2: Sőt, hát ugye sokak véleménye szerint világbajnoki éremesélyes volt legalább a válogatott.
3: Hát igen, de sajnos a helyszín és az ottani időjárás nem nagyon kedvezett számunkra. Teljesen új közeg volt, és az a fajta melós csapatjáték, ami jellemezte a korábbi évek sikereit, azt ott Mexikóban nem tudtuk megvalósítani.
2: Igen, de hát erre gondolom, hogy készültetek, vagy tudtátok, hogy ilyen körülmények lesznek.
3: Természetesen készültünk erre. Nem a tészta program miatt, de kétségtelenül egy rossz állapotba kezdtük el a világbajnokságot, tehát nem voltak meg azok a dinamikus közös együttes labda visszaszerzéseink, ami jellemezte a kontráink lehetőségét. Igen, a sajnos nagy blama volt.
2: Sokan azt mondják, hogy azért, mert ott, amikor más pihent, akkor a csapatot 40 fokba edzett. Elképzelt, hogy ez is volt probléma?
3: Hát nem. Nem. Az igazság az, hogy a orosz mérkőzés előtt, vagy szovjet mérkőzés előtt, az utolsó felkészülési mérkőzésünkön kiváló fizikai állapotban voltak a játékosok. Ritmusváltásokkal én vezettem a mérkőzést egyébként, mint pályaedző. Még rá is szóltam a kiprikékre, hogy nem most sprinteljetek majd a hétvégén. Mert olyan jó állapotban érezték magukat, hogy jól esett nekik villogni. 4 nappal később meg nem sikerült.
2: Igen, éppen ezért ugyanúgy, mint az 54-es VB-ről is sok mendemond, a kering itt is volt arról szó 86-ban, hogy esetleg megmérgezték a csapat, ilyen különféle teóriák. Gondolom, ezeket te is hallottad.
3: Én meg is tapasztaltam. Tehát az öltözőben volt olyan oxigén palack, amiből buzsborékolt a oxigén dús levegő, hittük mi azt. Utólag mondták, hogy nem biztos, hogy az oxigén volt, mert csak azon a mérkőzésen volt oda bekészítve, hanem valami központi idegrendszerre ható gáz is lehetett abból. De hát ezt csak utólag tudjuk, és bizonyítani sem tudjuk, de a feltételezés nem alaptalan szerintem.
2: Hát igen, különösen visszahallgatjuk a játékosok vélekedését is, hogy mit éreztek, mit...
3: Sérültek, rosszul voltak, igen, tehát hány ingerük volt a mérkőzés kezdetén már.
2: Hát ez az, ami biztos, hogy megmarad a történelemből, mindenkinek nagyon fájt ez a vereség, bár azért még így is tovább lehetett volna jutni. Volt még a magyar csapatban annyi, hogy ha ezt a szovjetek elleni nagy verést túléli, akkor tovább jut, akkor ott még jó eredményt érhet el, vagy az már akkor ott tönkrement?
3: Bíztunk benne, nagy bravúr volt, hogy az oroszok veresége után le tudtuk győzni a Kanadát. A franciák viszont megint nagy falatnak bizonyultak a harmadik csoportmérkőzésünkön, úgyhogy Platini által fémjelzett francia válogatott akkor felülmúlt minket.
2: Igen, és hát ott sokat mondjuk azóta is, hogy egy gólon múlott tulajdonképpen a továbbjutás.
3: Igen, mert meg lehetett volna, nem is, azt hiszem 2 vagy 3 gól inkább, de hát sajnos leszerepelt az akkori nagyon sikeres válogatott. Sajnos szét is esett a csapat, Mezei Gyuri lemondott, és sajnos a folytatás se sikerült úgy, ahogy azt elvárhattuk volna két évvel korábban.
2: A te karrieredben ez mit jelentett?
3: Hát egy nagy csalódás volt valamennyiunknak, pláne akik mi ott ültünk a kispadon. De mindenből ebből is legalább.

0: tanácsokat adtunk egymásnak. Én sok kedves figyelmeztetést kaptam a Gyuritól a későbbiek során. Én sokat tanultam tőle az ő felkészítési módszerét a csapatjáték szervezésbe. Én elsősorban az ő iránymutatására támaszkodtam.
1: Sokan azt is mondják, hogy talán éppen ez volt a baj, hogy úgy senki nem beszélt róla, hanem ez úgy ott maradt a levegőben, hogy nem jutottunk tovább.
0: Igen, igen, igen, de hát forrongottak az időben a magyar társadalom is, tehát azért a nagy változások közepette már politikai, társadalmi berendezkedést illetően is sok komoly változás volt, úgyhogy nehéz volt egy megfelelő irányt találni bárki számára.
1: Hogyan alakult a te életed? Mikor lettél önálló edző?
0: A BVSC-nél voltam először önálló, előtte a Bot Józsi irányításával, meg a Mezei Gyuri irányításával a Honvéddal bajnokságot nyertünk, ami akkor egy nagyon jó, sikeres eredmény volt, pláne úgy, hogy a Honvéddal a Mezei Gyurival való bajnokságot úgy nyertük, hogy az előző évben osztályzón maradtunk benne az NB1-be, a szempont Kazinc Barcika ellen játszott a Honvéd egy ilyen kikimérkőzést, hogy benn maradjon az NB1-be, és utána bajnokságot nyertünk a következő bajnoki évbe, ami egy nagyon nagy siker volt valamennyiünk életébe.
1: Pedig hát azért abban az időben nem volt olyan egyszerű a labdarúgás, nem volt pénz a futballban, fizetéseket így úgy kapták a játékosok, ezekkel is meg kellett küzdened végig a pályafutásod alatt?
0: Igen, volt nehéz időszakok voltak. Volt idő, mikor a stadionok vagy a sportpályák helyére bevásárló központokat építettek. Nekem volt olyan időszakom, a MTK-val bajnokságot nyert Illés Bélával, meg Halmai Gabikkal, Lőrinc Emilekkel. Csak úgy tudtunk edzést tartani, hogy belopozkodtunk a sörgyár pályára, átugorva a kerítést, hogy edzeni tudjunk. Azért ma már sokkal jobb viszonyok vannak, az, amikor edzést alig tudsz tartani egy-egy komoly eső utáni stadionban, nem engedtek be minket. Sokkal nehezebb időszakot. Volt annak azért nevelő ereje, hogy megküzdöttünk azért, hogy tudjunk egyáltalán edzeni. Tehát örömmel mentünk és ugráltunk át a kerítésen, hogy edzeni tudjunk. Ma erre nincs szüksége a futballistáknak, sokkal jobb körülményeket tud teremteni a jelenlegi társadalom.
1: Nézzük akkor itt a vezetőedzői feladataidat. A BVSC-nél ott 3 évet voltál?
0: Igen. A Garaba Imrét menesztette akkor a BVSC, és nagyon kell gondolkodnom az évszámokon.
1: Nem fontos,
0: igen. A lényeg az, hogy az első évben sikerült a bemaradást biztosítani a csapat számára. A második évben 6. voltunk, a 3. évben pedig majdnem megnyertük a bajnokságot a stadionban, egy ilyen kiki meccsen a Fradi diadalmaskodott rajtunk, mert szegény orosz veli kihagyta a 11-est. Közel álltunk nagyon ahhoz, hogy meglepjük az egész magyar futballtársadalmat, és nevelő egyesületként a BVSC legyen az NB1 bajnoka. Úgyhogy az egy szép időszaka volt, a bemutatkozás jól sikerült. A BVSC egy nagyszerű lehetőséget nyújtott számunkra, de aztán jött a társadalmi változás következtében a Kőbánya és Őrgyárnak a privatizációja Dél-Afrika.

0: amerikai már a szponzori támogatás nem jött, és esett össze sajnos az egyébként sikeresen működő akkori BVSC.
1: Neked hova vezetett az utad akkor az MTK-hoz?
0: Nem, egy ideig nem is volt állásom, tehát évedzője lettem a BVSC-vel nyújtott teljesítmény kapcsán, de igazából meghívást, vezetőedzői meghívást nem kaptam, csak Érdre, ahol az MB3-ból feljutottunk az MB2-be, és egy nagyszerű közösséget tudhattam magaménak. Öröm volt köztük élni, működni. Az is egy sikeres vállalkozás volt, még akkor is, hogyha nem MB1-es szintű. De élveztem a munkát.
1: Mi volt az oka? Elgondolkodtál rajta, hogy miért nem kerestek MB1-ből?
0: Nem tudom. Igazából erre magyarázatot nem tudok.
1: És hova mentél Érdről?
0: Hát jött az MTK az első alkalommal. A Fülöp Feri a Várszegivel leültetett, és megkötöttük a szerződést. Egy jó képességű közösség volt, de nem tudtak a dobogon végezni az előző évben sem, és az első évben már bajnokságot nyertünk, ráadásul 19 ponttal előztük meg a második Ferencvárost. Aztán jött a hideg zuhany, mert nem hosszabbította meg a Várszegi a szerződésemet.
1: Én hallottam erről egy pletykát, most akkor tisztázhatjuk, hogy igaz-e, hogy állítólag hoztak ide szerb játékosokat, hogy válasszák közülük, és mondtad, hogy hát neked nem kellenek. És akkor azt mondták, ha nem kellenek, akkor te se kell lesz. Volt ilyen valóban?
0: A külföldi játékosok idehozatala az a Várszeginek a központi témája volt. Én nem igényeltem, de vitára nem volt ok, vagy lehetőségem sem, mert ő adta a pénzt, és ő mondta, jó, hát akkor nem. És akkor hozta ide a Hollandiából a Henten KT-t, akivel európai középmezőnybe akarta vinni az MTK-t. De hát a slusszpoén ebben az volt, hogy következő évben én elmentem a Dunaferhez Dunajvárosba, és akkori MTK-ra 16 pontot verve lettünk bajnokok éppen a MTK pályán, amikor 4-1-re nyertünk ellenük, úgyhogy a sors visszaadta nekem azt a nagyszerű érzést, hogy ismét az MTK pályán ünneplem a bajnokságot, csak éppen a másik csapatba, mert a Várszegi nem hosszabbított szerződést. Érdekes volt ez a szituáció, és
1: amikor mondtad, hogy a BVSC-vel majdnem sikerült a bravúr, hogy élen végezzetek, hát ez sikerült akkor az MTK-val is, sikerült a Dunaferrel is.
0: Igen. Hát ez egy sikeres időszak volt. Nagyon jó közösségben dolgoztam, nagyszerű játékosokkal, még a vezetőkkel is nagyon jó viszonyt ápoltam, bár voltak konfliktusaim még Dunajvárosban is, de a játékosok kiálltak mellettem, úgyhogy...
1: Mi lehetett az oka a konfliktusnak, ha egyszer egy MB2-ből följutó csapatból csináltál bajnokot?
0: Hát, volt egy olyan kérés a Dunafer szakosztály vezetőjétől, hogy a környező településeken játszunk fel, ilyen hírverő mérkőzéseket kellett játszani. Én mondtam, hogy azzal igazából nem tudom jól fölkészíteni a csapatot, mert rúgunk 8-10 gólt, nem érek vele semmit. Inkább egymás közt játszunk 8-8 ellen. A nagy vita volt belőle, és megsértődött a vezetés, hogy mi az, hogy én nem fogadom meg az ő igényeiket, hogy miért nem afelé halad a közösségünk. És hát ki akartak paterolni a vezetőedzői székből, de a két csapatkapitánya, Jekl Tóni meg a Lengyel Feri fölmentek a elnökhöz, és mondták, hogy akkor ők se lépnek pályára, tehát kiálltak mellettem a játékosok, ami nagy erő volt számomra, és nagyon jó megerősítés, hogy jó úton vagyok a csapatépítéssel. Tehát hiteles embernek éreztették a vezetőkkel, hogy ők a Sanyi bácsival szeretnék befejezni a bajnokságot.
1: végén, amikor neked lett igazott bajnokok lettetek, mondták, hogy elnézést?
0: Hát én nagyon jó kapcsolatban vagyok a mai napig is Szabó, a Johnnyval, mi csak így hívjuk a klubnak a vezetőjével. Most is meghívtak, hogy a 25 éve bajnokságot nyert csapatot össze szeretnék hívni, hogy el tudok-e menni, mondom, erre mindenképp, ha levisz valamelyik kollégám autóval, akkor örömmel megyek azok a nagyszerű sportemberek közé, akikkel 25 évvel ezelőtt együtt dolgoztam.
1: Igen, akkor egy kisebb fajta ilyen őrület volt, és mindenkinek nagyon tetszett a Dunafer játéka, mert hogy látványos volt, sok gólos volt, a nemzetközi kupában is jól szerepeltetek, igaz, hogy nem tudtatok Dunajavarosban játszani, el kellett menni Győrbe, de még ott is majdnem telt ház volt.
0: Igen, igen, hát hosszú autósor vezetett Dunajvárosból Győrbe, állítólag a személyautók egymást követték, zászlót és dudát lengetve. Meg tudta szeretni az egész ország azt a vidéki kis klubot, aki fölborította a papírformát. Szimpatikus volt a játékos is a pályán, elég higgadtan nyilatkoztunk mi is a magunk módján, elnök úr is, meg én, mint vezetőedző, nem voltunk elszállva a sikereinktől, ez szimpatikus volt az emberek jelentős részének.
1: A nemzetközi kupában is lehetett volna egy áttörés, de az valamiért elmaradt.
0: Igen, volt egy ilyen csúnya történet, ami tipmix mérkőzés volt abban az időben a játékosok megrontója, és én sajnos megerősíteni, cáfolni sem tudom a dolgot, de állítólag ennek is szerepe volt abban, hogy kiestünk egy olyan ciprusi csapattól, amiktől nem szabadott volna.
1: Csalódás volt, és különben volt több is ilyen a pályafutásod során?
0: Nem, ez volt az egyetlen, amilyen feltételezések szerinti megegyezéses mérkőzés, de megerősíteni nem tudtam, vagy meggyőződni róla. Gyanúsnak gyanús volt, tehát környékezték ott a játékosokat, azt tudom, de hogy ezt föl is fölvállalták volna-e vagy sem, ezt nem tudtam kibogozni. Nem feltételezem róluk. A futball produkál váratlan eredményeket. Én inkább elsősorban erre fogtam ezt a viszonylag meglepetésszerű gyenge nemzetközi szereplést.
1: Sok játékos ment veled BVSC-ből akár tovább, MTK-ból Dunajvárosba. Azért ez bizonyít valamit, hogy szerettek veled dolgozni.
0: Igen, én azért elég játékos párti edző voltam. Volt, amikor ezt számon is kérték rajtam. De hát én abba hittem, akikkel együtt dolgozok nap, mint nap, azokkal az emberekért én is kiállok, nem csak ők én miattam, hanem én is velük együtt éltem az életemet. És véleményem szerint ez a fajta közvetlen viszony, ez sokat segített a játékosokkal való közös munkában.
1: Dunajvárosban nem mentél, vagy menned kellett?
0: Dunajváros, az ott is a privatizáció, tulajdonképpen a Dunafer mint cég esett szét sajnos, mert a privatizáció ott is beleszólt a dologba, és az a fajta szponzoráció, ami korábban volt a gyár részéről, amit a Johnny szerint, a akkori elnök szerint, Szabó Johnny szerint a éves költségvetésnek az 1%-át fordították csak a sportra, mert egy akkora cég volt 10 000 munkással, mert abban az időben az acél jól működött, de ezt is el akarták venni, nem a város vezetői, hanem az akkori új irányítás, aki átvette a hatalmat a gyárba, Johnnyékat lesöpörve. Sajnos ez a csapat és az akkori Dunajvárosi sport jövőjét is beárnyékolta.
1: Utána hogy kerültél vissza az MTK-ba?
0: Jaj, hát bekaptam a cumit, mert a Bárszegi visszahívott engem, mert megtudta, hogy Újpesttel tárgyalok, és úgy volt, hogy fölkérnek Újpesten, és ő egy nagy riválissal lettem volna az akkori MTK-nak, és azt mondta, inkább odahoz az MTK-hoz, mert ő akkor kiépíti az MTK elé a megvásárolt Ferencvárost. Tehát ő ott taktikázott. Én örültem, hogy vissza tudok menni, mert az MTK-ban jól éreztem magam. A Fülöfeli játékos társam volt annak idején az MTK-ban. Így aztán kiváló kapcsolatot tudtunk kialakítani. Sajnos nem egészen bajnok esélyesként mentem vissza ismét az MTK-ba. Akkori Ferencváros nagyon erősítette magát többek közt az én dunaújvárosi játékosaimmal, mert arról szólt a fáma, hogy ha én az MTK-ba aláírok, játékosaim mondták, hogy őket is csalja a Várszegi, de a MTK-ba nem tud szerződést adni nekik, csak a Fradiba, de ott dupla pénzért. És akkor sikerült abban az évben szintén bajnokságot nyerni egy viszonylag gyengébb összeállítású vagy játékos keretű MTK utolsó mérkőzésen megvertük az Újpestet, a Fradi pedig botrányos körülmények között a Debrecent nem tudta legyőzni, és meglepetésre megnyertük a bajnokságot. Tehát ez volt az MTK-val nyert második bajnokságom, és ez sem nagyon tetszett a Várszeginek nyilvánvalóan, mert ő a Fradival akart bajnoki BL mérkőzéseket játszani.
1: Nem tudom, hogy egy edző elmondhatja azt már ennyi idő távlatából, hogy voltak-e a pályafutásában kedvenc játékosa így a klubcsapatokban, tehát azért sok egyéniséggel dolgoztál együtt, Orosz Feri, Tököli, Zavacki, csak is sorolom, Illés Bélát említetted már, Halmai Gabit, voltak azért kedvencek?
0: Hát én megkülönböztetett kedvencem nem volt. Elismert játékosom, akik példaértékű edzés munkával és játékos teljesítménnyel voltak, ilyen sok is volt, hála jó Istennek. Nyilván nagyon fontos, hogy csapat életében, hogy a váz az a 5-6, helyenként 7-8 kiváló képességű játékos jól érezze magát és megfelelő környezetbe kerüljön. Ez nagyon fontos volt mindig számomra. Most is vannak, akik sokat jelentkeznek telefonon, vannak, akik meglátogatnak. Éppen erre jártunk Sanyi bácsi címmel. Legutóbb a két Kovács állított be hozzám, Kovács Ervin, meg a Kálmán, Kovács Kálmán. Itt voltunk dobogókön, Sanyibá bejöhetünk. Hát mondom, hogy a fenében, itt a diófárnyékában mindig van hely nálam.
1: Ez az MTK-nál lévő bajnoki címed, ez szerződés hosszabbítást vagy kirúgást ért?
0: Nem, a következő évben másodikok lettünk, tehát ezüstérem, amit nem kell szégyenkezni, de tudomásul kellett vennünk, hogy akkor is a Ferencváros volt a legfontosabb a Várszegi számára, mert ő egy közép-európai erős nemzetközi csapatot akart építeni.
1: Veled ezt nem tudta elképzelni?
0: Nem, én vitában voltunk több esetben is, tehát az én szakmai meggyőződésem ellenére szeretett volna, volt olyan, hogy mondta, hogy Sanyikám, ezt hagyd abba, ezt a közös labda visszaszerzési törekvést, ezt nem tudja a mi csapatunk játszani. De mondtam, hogy adjál még egy hónapot, és majd működni fog a dolog. Tehát, ja, voltak konfliktusaink egyénileg játékosok kapcsán is, de soha nem volt túl nagy szembenállás, sokkal inkább óvatosan tudta, azért ő egy dörzsölt üzletember volt, tudta, hogy lehet mahinálni a háttérben. Sok dologban megelőzte a magyar futballkultúrát az akadémiai rendszerrel, úgyhogy én utólag is csak jókat tudok rá mondani, még akkor is, hogyha sok esetben szinte egymással szembe mentünk a szakmai törekvéseinkkel.
1: Ha már szakma, ugye játékosok is voltak, akik követtek téged, de hát volt állandó stábod is.
0: Igen, nagyszerű emberekkel dolgoztam. Nyilván a sikerek nem csak a vezetőedző múlnak, hanem a kollégáimon is, segítőim, meg a játékosok együttes törekvései mentén, úgyhogy volt a Pülöskei Gabi, és volt az MTK-ból, aztán a Kenyeres Imre.
1: Na, a trokoni szálak is vannak.
0: Az Imre, igen, a hugomnak a férje, úgyhogy sógor.
1: Hány évet dolgoztatok együtt?
0: Hát az Imivel több évet, Dunaújvárosban is együtt dolgoztunk. Egy nagyszerű sportember, aki annak idején az MTK ifi csapatának volt, a Kovács Zoliéknak, a Komodi Laciéknak a ifi edzője. Nagyszerű képző pedagógus volt az IMI.
1: Az MTK után már jött a válogatott?
0: Nem, voltam kint Kuvaitban is edzősködtem, és amikor onnan visszajöttem, akkor U20-as válogatottnak a szövetségi edzőinek kért fel a Kisteleki Pista, az akkori MLS elnöke, és egy nagyszerű eredmény tudtunk elérni ott.
1: Sokan azt gondolták, hogy majd az új nagy generáció bekerül majd a nagy válogatottba, hát azért ahhoz képest talán kevesebben jutottak el. Nyilván vannak olyanok, akik sokszoros válogatottak lettek, mint Gulácsi Péter.
0: Így van, ott is volt egy nagyon komoly mag, aki nemzetközi szintű futballista volt. A külföldi szakemberek véleménye alapján is a Gulácsi és a Kóman Vladimir német Krisztián páros kiemelkedett a akkori válogatottból, de nagyszerű közösség volt, akik jól fölkészítettek korábbi ifi válogatott szinten, tehát annak idején a Bozsik program kiválasztottjai voltak, Mezei Gyuri és a Boti Józsi irányításával. A Boti Józsi később a U15, U17-es, U19-es válogatott edzőjeként állandóan versenyeztette ezeket a gyerekeket, úgyhogy egy nagyszerűen fölkészített közösség volt. Én csak belecsöppentem ebbe, nyilván kikértem a Boti Józsi tanácsát, de nagyszerű eredményt ért el az akkor ez a fiatal Csikó csapat, aki nagyon népszerű volt, mivel fiatal emberekről volt szó, az egész ország nagy figyelemmel és rokon szemmel követte a eredményeinket.
1: Akkor már automatikus volt, hogy innen majd előrelépsz szövetségi kapitánynak?
0: Nem, de a döntéshozók úgy gondolták, hogy azért ez elégségesnek kell, hogy legyen, hogy aranyérmére vezettem néhány csapatot, tehát van komoly szakmai munka és eredmény mögöttem, és az, hogy a válogatott fiatal emberekkel ilyen bravúrt hajtottunk végre, ez feljogosított engem vagy minket, a közösségünket arra, hogy szerepet kapjunk a nagy válogatottnál.
1: Hogy értékeled ezt a szövetségi kapitányi időszakodat?
0: Hát erre szokták mondani, hogy volt jó is, meg rossz is. Elég szélsőséges eredményeket értünk. A holland 8-1-es vereség kapcsán mondta nekem a Mezei Gyuri, hogy Sanyikám, ne aggódjál, az, aki ilyen hosszú idején keresztül irányít egy csapatot, az rúg is 8-at, meg kap is 8-at. Vagy azt mondja, én esetemben rúgtunk is 6-ot, meg kaptunk is 6-ot. Benne van a futballban, hogy váratlan eredmények is születhetnek. Sajnos a vége rossz lett. De hát ez így szokott lenni egy edző karrierben, hogy menni akkor kell, hogyha vereség van. Győzelmek idején minden más játékosokkal sikeresek, ami egyébként igaz is.
1: Neked volt akkor egy mondatod, nem biztos, hogy jól idézem, hogy a mi válogatottunk az egy szerethető válogatott.
0: Jó, én azt szeretnék, mert az U20-as válogatott is egy népszerű volt, az idős nyugdíjas nénik állítottak meg a bevásárlóközpontban, hogy ezek a fiatal emberek milyen ügyesek, meg milyen aranyosak, természetesen, igen. De szerettem volna a nagy válogatottnál is egy olyan csapatot, amelyiknek az eredményeit vagy a mérkőzéseit nézve szimpatikussá, szerethetővé váljon.
1: Mi lett a válogatott után?
0: Hát én nem nagyon szerettem volna munkát vállalni, de beesett azt hiszem 2015-16-os bajnok évbe fejeztem be végleg az edzői pályafutásomat Miskolcon. Egy viszonylag sikeres évet produkáltunk, simán bennmaradtunk, és tervezhetően előre tudtunk volna lépni, csak nem volt meg a segítség hozzá, és én akkor bejelentettem, hogy én ahhoz, hogy csak vegetáljunk ezen a 7.-8. helyen, én ehhez nem adom a nevem, én inkább lemondtam a klubbal való együttműködést.
1: Ez volt az utolsó állomásod?
0: Igen.
1: Hát az már jó régen volt, 10 éve.
0: Hát igen, de hát azért én is kiöregettem, már sokkal nehezebb lenne ezekkel a fiatal emberekkel megtalálni a közös hangot.
1: Volt egy problémád, egészségügyi problémád, sokan aggódtak, érted? Hogy vagy most, mi a helyzet veled, mondd el a hallgatóknak, kérlek.
0: Az igazság az, hogy már 7. éve történt ez az agyvérzés, és a korábbi énem az egy boldog, felszabadult, mozgékony sportoló nyugdíjas volt, de sajnos a mozgás ma már nem öröm, hanem kínlódás számomra, hogy eljussak egyik pontról a másikra. Tehát az agyvérzés következtében a bal oldalam az nem működőképes, a kezemet nem tudom megmozdítani, csak hogyha a másik kezemmel fölemelem, így aztán öltöztetni, fürdetni, etetni kell. Sajnos az a fajta énem az megszűnt. Télen a négy fal között, ilyenkor nyáron jobban érzem magam, mert van egy elektromos kerekes székem, ahol el tudok menni a pomázi futballpályára a gyerekek közé, élvezni az edzésen vagy a mérkőzésen való jelenlétemet. De hát ez ma már ez egy nehéz időszak az életemben. Voltak szép évek, voltak nagyszerű magánéletbeli szépségek, gyerekeim felnevel, most az unokáim, ma tudom, magam mellett a szomszédban laknak, úgyhogy meg vagyok én a magam módján, sajnáltatni nem akarom magam, próbálok együtt élni ezzel a teherrel, amit most rám akasztott az élet. De jól vagyok, köszönöm az érdeklődést, jól eszem, jól alszom, és nem fáj semmim. Úgyhogy itt tartok, a mozgásom az nem javul.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Stop finding, moving as one is the word for home.

win again. To never stop climbing the rising rope.

0: elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
3: Blackboard 15-13!
2: Radulovics! Gól! Blackboard! Megvan!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A Sportháj mai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, amely immár a Margit szigeten a Holdudvarban található. Május 1-től ráadásul Margit sziget Sportsziget című kiállítás is látogatható a helyszínen. Mit jelent maga a Sportmúzeum, és miket láthatnak az ide látogatók? Arról beszélgetünk a következő 28 percben. Tartsanak velünk, én Berra Emese vagyok.

0: Salama Judita a múzeum vezetője. Szerintem nagyon sokakban még a Sport és Olimpiai Múzeum, az ott van a Papp László Budapest Sportaréna mellett. Ezzel szemben már a Margit szigeten van. Hogy jött ez a csere? Nem tudom, lehet egyáltalán cserének nevezni ezt?
1: 2024-ben jött annak a felismerésnek az ideje, hogy a múzeumnak aktuális lenne egy újragondolása, átgondolni, hogy mit is szeretnénk, hova tartunk, és hogy egyáltalán hogyan akarunk itt a 21. században múzeumként működni, mert azt gondoltuk, hogy most már a múzeum több annál, mint sem, hogy bejövünk és régi tárgyakat nézünk, hanem valamilyen formában párbeszédbe szeretnénk kerülni a jelennel is. És a múzeum külső szakértők bevonásával egy hosszú távú projektbe kezdett. Egyrészt készítettünk egy közép és hosszú távú stratégiát, és ennek mentén kezdtünk el dolgozni, és ennek volt az első állomás, hogy 2024-ben a Párizsi Olimpiai Játékok idejére egy időszaki kiállítást terveztünk ide a Holdudvarba. Sport Odüsszea volt a kiállításnak a címe, és olyan nagy sikere volt, hogy a két hónap alatt 26 ezeren fordultak meg egyrészt a magán a kiállításon is, illetve kiegészítő sportaktivitások, tevékenységek voltak a kertben, és hát imádták az emberek, élő sportközvetítés volt, és ez volt az a minta, vagy ez a siker az, ami gyakorlatilag a döntéshozókat is meggyőzte arról, hogy a sportmúzeumnak sokkal inkább egy ilyen frekventált helyszínen van a létjogosultsága, és hogy hosszú távon itt fog tudni a múzeum valóban egy olyan környezetben működni, ahol a sport nem egy ilyen rákényszerített és extra dolog, hanem hogy a mindennapok része, hiszen ugye a Margit-sziget az a közösség és a versenysportnak is a bölcsője. És megszületett a döntés 2025-ben, évelején először csak mint titkárság és a kollégák költöztünk ide, aztán fokozatosan megkezdtük a beköltözést, elkezdtük ennek a mostani kiállításnak a tervezését, és 2025 nyarán volt egy időszaki fotókiállításunk is, ami a Margit-sziget rekreációs életét mutatta be. Az ennél egy egyszerűbb kiállítás volt, mert ott nagyon gyorsan kellett csak egyszerűen egy ilyen beköltözésről szóló kiállítást létrehoznunk, és év végére lett kész a tervezési folyamat ennek a mostani kiállításnak, amit most tavasszal tudtunk megnyitni.
0: De akkor itt van állandó kiállítás, és van olyan része, amely nem állandó, hanem csak ideiglenes, vagy bizonyos időpontig látogatható?
1: Ahol most vagyunk, ezt még igazából ideiglenesnek szánjuk, tehát hogy az, hogy milyen időközönként fogjuk tudni magának a kiállításnak a tartalmát cserélni, ez sok tényezős, de mondjuk egy ilyen évente, két évente mindenképpen szeretnénk a tartalmat frissíteni, illetve ezen túl szeretnénk akár mozgókiállításokat is, vándorkiállításokat is létrehozni, illetve maga a Margit-sziget is egyébként több helyszínen is ad lehetőséget további kiállításokra. Ez most a jövő zenéje, hogy majd mire, hogyan lesz lehetőségünk.
0: Fekete Izabella a múzeum vezető kurátora, és mielőtt elindulunk azért, azt tisztázzuk, hogy mit is jelent az, hogy kurátor, mert nagyon sokan ismerik magát a szót, de hogy mit csinál egy kurátor, azt lehet, hogy kevesebben.
2: Kurátornak az a feladata, hogy a múzeum gyűjteménye alapján és a múzeológusok kutatási anyagai alapján összeállítsa egy kiállításnak a tartalmi ívét, kitalálja azt, hogy milyen narratíva mentén fogják a látogatók megismerni azt a tartalmat, amit a kiállítás bemutat. Utána ezt a tartalmat úgy rendezze szekciókba, vagy különböző tartalmi egységekbe, hogy a lehető legjobban elmondja azt a történetet, amit ez a narratíva kínál.
0: Egy sportmúzeum kurátora, feltételezem, hogy nagyon közel áll a sporthoz.
2: Közel állhatna akár, de hogy én egyébként másik típusú múzeumoknak és másik típusú kiállításoknak is dolgozom kurátoraként, tehát nem kifejezetten a sport témájú kiállítások kurátoraként gondolok magamra. Ez egy nagyon különleges helyzet volt abban a tekintetben is, hogy ez már a második sport vagy harmadik sporttörténeti kiállítás úgy egyébként, amiben dolgozom. A sportmúzeum tekintetében ez a második. Korábban volt egy olimpia történeti, illetve a Párizsi olimpia évében egy olimpia tematikájú kiállítás ugyanebben az épületben, és így ez már a második, viszont alapvetően én művészettörténész vagyok, és ezért a sport tematikájú kiállítások az egy új vonal ennek a a munkának.
0: Akkor ezt a projektet meg lehet közelíteni művészettörténeti szempontból, vagy inkább történeti szempontból?
2: Ezt a projektet leginkább történeti szempontból, sporttörténeti szempontból érdemes megközelíteni, ugyanis az volt az elképzelésünk, hogy azzal, hogy az intézmény a Margit-szigetre érkezett, és itt egy kiállítótérrel tulajdonképpen állandó jelenléttel mutatkozhat be a látogatók számára, azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet megmutatni a gyűjteményt, és ugyanazon a kiállításon belül a Margit-szigetnek a sporttörténeti relevanciáját is kidomborítani. És ennek a kiállításnak pont ez a célja, hogy az emberek alapvetően a Margit-szigetre, mint a közösségi sportolás egyik legfontosabb budapesti helyszínére gondolnak, de hogy a legtöbb sportág, ami most élvezhető a Margit-szigeten, az egyúttal az adott sportágnak a kezdeteit is jelentette, és ez az a helyszín, amihez nagyon sok sportág, hát így bölcsőjeként lehet viszonyulnunk, és ezt szerettük volna megmutatni a kiállításon, és a kiállításnak a narratívája is tulajdonképpen erre a két pillérre épül, a gyűjtemény bemutatására és a Margit-szigeti sportrelevanciák bemutatására.
0: Akkor, hogyha elindulunk, mert most egy kiállító térben vagyunk, ugye vagyunk egy shopban, hogyha valaki szeretné ezt a kiállítást nem csak az emlékeiben megőrizni, hanem tárgyasítani is egy kicsit, akkor itt a shopban ezt megteheti. De hogyha tovább lépünk, akkor látjuk egyrészt a padlóra felrajzolva magát a Margit-szigetet, és hogy induljunk el? Van-e kifejezett irány, merre, mit, milyen sorrendben nézzünk meg?
2: A kiállítás fogadóterem már tulajdonképpen felveti azt a párhuzamot, amire a kiállítás tartalma is épül. Egyrészt a gyűjteménynek a bemutatása, ami tulajdonképpen egy háttérlayerként jelenik meg a kiállítótérben, és a Margit-sziget különböző sport helyszíneinek a felsorolása, ami kiemelt vitrinekben mutatja be azokat a tárgyakat, amelyeknek kifejezetten a Margit-szigeti sportélethez van közük. Szerettük volna a látogatók számára azokat a viszonyítási pontokat is megmutatni, amik a Margit-sziget és Budapest vonatkozásában jellemzőek, illetve azt is, hogy mi mindent jelent a látogatóknak ma a Margit-sziget, ezért egy animációval kezdődik a kiállítás, ami tulajdonképpen kontextualizálja a szigetnek a helyét a városban. Azokkal a részletekkel együtt, hogy mondjuk kik azok a költők, akiknek különösen fontos volt a Margit-sziget, nem feltétlenül sporttörténeti vonatkozásban, hanem egyáltalán. Mik azok a történelmi vonatkozások, amelyek fontosak a Margit-sziget szempontjából?
3: Van, aki fut, mert időre edz. Más meg csak sétál, mert van ideje. Egy padon sakoznak, odébb tollasoznak, piknikeznek, és ott a londoni platán is a sziget legmagasabb fája. Itt nincs kulcs. Nincs házirend. Csak ritmus van. Légzés. Múlt és jelen, mint két jó ismerős, ülnek egy padon és nézik, ahogyan a Duna vízén majd ezer év története hullámzik.
2: És miután ez a típusú kontextualizálás megtörténik, utána engedjük át a látogatót kifejezetten a sporttörténeti részbe, ami a kiállításnak a második nagyobb tere, és itt tulajdonképpen a Margit-szigeti futókör mentén lehet egyrészt körbe menni, másrészt a látogatóra van bízva az a sorrend, ahogyan a különböző helyszíneket megnézi, ugyanis olyasmi ez a kiállítás, mint hogyha a látogató vagy a sport iránt érdeklődő végig menne a Margit-szigeten, és megnézni azokat a helyszíneket, amelyeknek különböző sporttörténeti háttere van. Egyébként a vitrinek tartalmának kialakításakor az volt a szempontunk, hogy olyan tárgyakat válogassunk a sportmúzeum gyűjteményéből, illetve másik múzeumok gyűjteményéből kölcsönzésként, amelyek a legjobban leírják azt a hétköznapi hangulatot, ami ezeken a sporthelyszíneken jellemző lehetett.
0: Nyilván egy 28 perces műsor nem elég ahhoz, hogy itt mindent bemutassunk, úgyhogy akit érdekel, az jön el ide a Margit-szigeti sportmúzeumba, de azért nem tudom, hogy vannak-e olyan kiemelt pontok, amiről mindenképpen érdemes beszélni.
2: Onnan indítanék, hogy a Margit-szigeten nagyjából 10 olyan helyszín van, aminek kiemelt sporttörténeti jelentősége van. Ilyen mondjuk a Hajós Alfréd sportuszoda, amiről mindenki tudja, hogy a Margit-szigeten van, és a jelenben is nagyon sok sportéletbeli történés zajlik ezen a helyen, de mondjuk vannak olyan helyszínek is, amelyek már nem léteznek a valóságban, mondjuk például a Dózsa stadion, és próbáltuk egy olyan bemutatásmódját választani a kiállításnak, ahol azzal is találkozhat a látogató, ami most is látható, és azzal is találkozhat a látogató, ami esetleg már a fizikai valóságban nem létezik, csak a történeti leírásokban és az emlékekben. És ezekhez kapcsolódóan mindenhol tárgyi emlékekkel szeretnénk ezeket a helyszíneket bemutatni. Például kiállításra került Hajós Alfréd két eredeti saját kezű ábrázolása a Hajós Alfréd sportuszoda terveiről, illetve mondjuk például a... Menjünk egy kicsit közelebb, és akkor... Mondjuk a Dózsa stadion esetében olyan műsorfüzetek, amelyek különböző bajnokságok bemutatására, vagy különböző események népszerűsítésére vonatkoztak. Ami még nagyon érdekes, az az, hogy nem csak történeti jellegű tárgyakat, hanem képzőművészeti alkotásokat is bemutatunk. Például Szepes Bélának a karikaturista munkásságának a sport kiemelkedő tehetségeit bemutató alkotásait, és olyan tárgyaink is vannak, amelyek a hétköznapi életre vonatkoznak, mint például fürdőruhák a különböző korszakokból, vagy olyan, hát a látogatók számára ismerős tárgyak, amelyek akár otthon is minden rendes magyar háztartásban felelhetőek, és szerettük volna ezeknek a jelentőségét is a múzeumi gyűjteményi rangra emelni, mert hogy ezek a tárgyak azok, amik meghatároznak egy-egy korszakot, és mindenki számára ismerősek lehetnek.
0: Hogyha ide belülre jövünk, akkor rengeteg mezt és melegítőt látunk fellógatva. A divatból kiindulva vannak itt azért elég régiek, és ahogy így körülnéztem, a legkorábbi, amit az én szemem kiszúrt, az egy 1920-ból származó csiptetős szemüveg volt, de mi a legkorábbi emlék, ami itt fellelhető?
2: A legkorábbi tárgyak a Margit híthoz kapcsolódó tárgyaink. Ezek kölcsöntárgyak egyébként a kiállításba. Partnermúzeumoktól kértük őket el arra az időszakra, amíg a kiállítás nyitva tart. Itt a Margit hídon használatos hídbácák, talán a legkorábbiak az 1870-es évekből, de nagyon érdekes, hogy például a Margit-sziget összekötő hídjának átadási ünnepségére szóló